Atyámfiai férfiak, én farizeus vagyok, farizeus fia, halottak reménysége és feltámadása miatt vádoltatom én. Amint pedig ő ezt mondta, meghasonlást támadt a farizeusok és sadduceusok között, és a sokaság megosztott. Mert a sadduceusok azt mondták, hogy nincs feltámadás, sem angyal, sem lélek, a farizeusok pedig mind a kettőt vallják. Támadt azért nagy kiáltozás, és felkelvén az írástudók a farizeusok pártjából tusakodtak, mondván, semmi rosszat sem találunk ez emberben, ha pedig lélek szólott néki vagy angyal, ne tusakodjunk az Isten ellen. Mikor pedig nagy meghasonlást támadt, félvén az ezredes, hogy Pál szétszaggatatik azoktól, parancsolta, hogy a sereg alájövén ragadja ki őt közülük, és vigye el a várba. A következő éjszakán pedig mellé állván néki az úr mondta, bízzál Pál, mert miképpen bizonságot tettél én felőlem való dolgokról Jeruzsálemben, azonképpen kell néked Rómában is bizonságot tenned. Mikor pedig nappal lőn, a zsidók közül némelyen összeszövetkezvén átok alatt kötelezték el magukat, mondván, hogy sem nem esznek, sem nem isznak addig, míg meg nem ölik Pált. Idáig olvasom. Tehát botrányos volt ez a második kihallgatás is. Pál néven nevezte az eljárás jogosulatlanságát, akkor meg rátámadtak, hogy a főpapot miért szidalmazza. Ugye volt egy ilyen zsidó törvény, hogy a fönnálló főpap ellen nem lehetett semmit sem szólni. És Pál ugye itt nehéz helyzetben érezvén magát, hogy kivágja magát a kutyaszorítóból, ahhoz az eljáráshoz folyamodott, amihez mind a mai napig sokan folyamodnak, bár nem egészen tiszta eljárás, megint hadd mondjam Pálról ezt a bíráló megjegyzést, nem volt egészen tiszta a cselekedete, akkor látta, hogy itt botrány van, meg zavarodottság van, és látta, hogy ellene így támadnak szinte gyilkos indulatok, és látta, hogy két csoport, vagy a farizeusok, sadduceusok, ő nagyon jól ismerte ezt a két csoportot, és nagyon jól tudta, hogy a farizeusok hisznek a feltámadásban, hisznek az örök életben, a sadduceusok viszont ebben nem hisznek. Tehát Pál mit tudott tenni a maga mentségére, eléggé emberi megoldás volt, de ez folyamodott. A két csoportot összeugrasztotta egymással. Azt mondta, hogy hát tudjátok, hogy én miért vagyok itt? Azért vagyok itt, mert a halottak feltámadása felől való tanításomért vádolnak, és erre aztán ők elkezdtek egymással vitatkozni, megfeledkezvén egy kicsit Pálról, és az egész megint botrányba fulladt, Pál nem tudta elmondani, amit akart. Ezek meg vitatkoztak, hogy most van feltámadás, nincs feltámadás, van örök élet, nincs, van angyal, nincs angyal, stb. Stb. És a farizeusok és sadduceusok, hogy úgy mondjam, őre mentek egymással. Ekkor megint a rómaiaknak ki kellett menekíteni, ugye jön újra ez az ezredes, és elviszi Pált, a várba viszi a főtanács épületéből, de ez a zsidóknak még inkább vérszemet ad, hogy még itt van Jeruzsálemben, és akkor szövetkeznek, hogy Pált megölik. Itt nem olvasnám tovább a történetet, hogy Istennek milyen eszközei vannak valamilyen gonoszság kivédésére. Itt Pál nőtestvérének a fiatal gyermeke hallgatja ki ezt a cselt, ezt a tervet, hogy Pált honnan hova akarják kísértetni, aztán az úton rajta ütni, de bejelenti a rómaiaknak, és a rómaiak ekkor határozzák el, hogy Pált megmentik, veszélyes nekik ez a dolog, amúgy is sok jogtalanság történik itt Palesztinában, elhatározza az ezredes, hogy elküldi Pált. Tulajdonképpen ennek az elküldésnek a levele is belekerült itt az apostolok cselekedeteibe, a 23. fejezet 25. versétől lehet ezt olvasni, hogy Félix tisztartó levelet is írt, melynek tartalma ez volt, Claudius Lysias a nemes Félix tisztartónak üdvöt. Ezt a férfiút, akit a zsidók megfogtak és meg akartak ölni, odamenvén a sereggel kiszabadítottam, megértvén, hogy római. Meg akarván pedig tudni az okát, miért vádolják őt, levivém őt az ő tanácsuk elébe. És úgy találtam, hogy ő az ő törvényük kérdései felől vádoltatik, de semmi halálra vagy fogságra méltó vétke nincs. Mint hogy pedig nékem megjelentették, hogy a zsidók e férfi után ólálkodni akarnak, azonnal hozzád küldöttem, meghagyva a vádolóin napig is, hogy ami dolguk van ő ellene, te előtted mondják meg. Légy jó egészségben! A vitézek tehát, amint nékik megparancsolták, Pált felvévén elvitték azon éjszakán Antipátriszba. Másnap pedig hagyván a lovagokat tovább menni ővele, visszatértek a várba. Azok pedig eljutván Cezáreába és átadván a levelet a tisztartónak, Pált is elébe állították. Mikor pedig elolvasta a tisztartó és megkérdezte, melyik tartományból való, és megértette, hogy Cilíciából, mondta,
majd kihallgatlak, mikor vádlóid is eljönnek, és parancsolta, hogy Heródes palotájában őrizzék őt. Tehát tulajdonképpen Pált elmenekítik Jeruzsálemből, és most Cezáreában két főembert kell megismernünk, erről szól a mai előadásunk, először Félixet, azután pedig Festust. Ennek a két főembernek a kezébe kerül Pál, és Pál ügye, habár sok haladékot szenved, mondom, több mint két év megy erre, úgyhogy most, ha valakik sürgetnek bírói perrendtartást, és lassú a bíróság, gondoljanak arra, hogy Pálnak egy csődületből támasztott dolog miatt is több mint két évet kellett vesztegelnie. Tehát a jogi utak mindig lassúak, és mint kiderül, elég drágák is, mert majd tetten érjük ezt a tisztartót, hogy meg akarja kérni Pált, hogy fizessen valamit, és akkor ő majd szabadlábra engedi. Isten hogyan is tud segíteni olyan ügyekben, amelyek az emberi történelmnek talán legnehezebb ügyei? Ugye a jogról és a jogszolgáltatásról önmagában csak jót mondhatunk, mert ugye mi a jognak a feladata? Az igazság kiderítése. Bár itt egy zárójelet hagynissak, mert az ember életében mindig vannak nagy csalódások, nagy megdöbbenések. Pár évvel ezelőtt egy jogász magához kéretett, hogy vigyázzak, hogy mit mondok a jogról, mert hogy csak a magyar jogról, ha beszélünk, vegyek tudomásul két mondatot, és erre kihozta a magyar törvénykezést, hatályos jogszabályok gyűjteményét. Már pontosan nem tudom, amiért elnézést is kérek itt jogászok előtt, hogy pontosan nem tudom a Corpus Juris mostani nevét. De azt mondja, figyeljem csak meg, hogy mi van például egy 1950-es, és elében tett egy 1950-es magyar jogszabálygyűjteményt, amik a preambulumában ott van, hogy a jognak az a feladata, hogy az igazságot kiderítse. Hát mondom, ez milyen szép, még mondjuk a Rákos időben is benne hagyták ezt, hogy a jognak az a feladata, hogy az igazságot kiderítse. De utána elében tett egy 1990-es évekből való jogszabálygyűjteményt, és ott ugyanennél a helynél ez a mondat már hiányzik. Körülbelül ennek a mondatnak a helyében ez van, hogy a jognak az a feladata, hogy jogszerű legyen. Hát lehet, hogy ez modernebbül hangzik, ugye, hogy a jognak az a feladata, hogy jogszerű legyen, vagyis hát senki bele ne tudjon kötni egy jogi menetbe, meg egy ítéletbe. Úgyhogy megdöbbentett engem az, hogy a legsötétebb diktatúrában is még tessék, lássék, fenntartották az igazság látszatát, legalább addig a mondatig, hogy a jog feladata az, hogy az igazságot kiderítse, és amikor jön egy polgári demokrácia, az már például kiveszi azt, hogy a jog feladata, hogy az igazságot kiderítse, mert mi van akkor, hogyha a jog nem deríti ki az igazságot? Akkor mi van? Tehát akkor is azt lehet mondani, hogy mosom kezeimet, de jogszerű voltam. Hát most vannak olyan perek Magyarországon, hogy már 10 éve nem derítik ki az igazságot, nem? Hát már az egész ország nevet ezen, nem akarom itt nevesíteni a dolgokat, hogy milyen ügyek és milyen más ügyek, meg hányszor fellebbeztek és hányszor hoztak más ítéletet, de csak ezt a két mondatot érdemes megjegyezni. Mi a jognak a feladata? Most mi döntsük el magunkban, a jog feladata az, hogy az igazságot kiderítse, vagy a jog feladata az, hogy jogszerű legyen. Ki adta az ember kezébe a jogot, a jogszolgáltatást? Az ember kezébe a Biblia szerint a jogszolgáltatást az Isten adta. A Mózes első könyve 9. fejezetét kell ehhez elolvasni. Nagyon fontos fejezet. Mózes első könyve 9. fejezete elmondja, hogy az özönvíz után léptette Isten életbe a jognak egyik nagy területeként, elsőként a büntető igazságszolgáltatást, azzal a törvény cikkel, hogy aki embervért ont, annak vére ember által ontassék ki, mert Isten a saját képére teremtette az embert. Ez volt az első olyan jogi törvény, amit Isten az ember kezébe adott, hogy ember meg kell fékezni valahogy a gonoszságot, elejét kell venni a gonoszságnak, az embereket tanítani kell erre, hogy senkinek nincs joga a másik ember életét elvenni, de ha mégis ezt a jogot önmagának kisajátítan, akkor vegye tudomásul, hogy tőle, aki jogtanul elvette másik ember életét, tőle majd jogosan fogják elvenni az életet. Tehát Isten az igazság kiderítését, sőt, az igazság kiderítése után az ítélet végrehajtást is rábízta az emberre, az emberiségre, vagyis az államokra, az állami törvényekre. Isten a jogot azért rendelte, hogy igenis járjunk utána az igazságnak, pártatlanul, csodálatos jogi törvények vannak a Bibliában, soha nem győz az ember ezeken csodálkozni, mert ilyen mondat is van a Bibliában, hogy
hogy a gazdagnak ne kedvez, de a szegénynek se kedvez. Nem biztos, hogy a szegénynek van mindig igaza. Általában mondjuk van ilyen helyzet, hogy a szegényeknek van igazuk, és nem tudják érvényesíteni, és ott a jog segítse, hogy a szegény igazsága igazság legyen és maradjon, de van, amikor nem a szegénynek van igaza, ezért a jogszolgáltatás alapja a pártatlanság, a személyválogatás hiánya. Azért ugye ábrázolják justíciát is bekötött szemmel, hogy nem szabad emberekre nézni, emberek személyére nézni. A jognak az a feladata, hogy kiderítse az igazságot, hogy most nekem sógorom, komám, rokonom, nem rokonom, az nem szabad, hogy érdekelje, különben is összeférhetetlenség áll elő, hogyha ilyen ügyekről lenne szó. Tehát most ebben a két fejezetben azt fogjuk látni, hogy az a híres római jog, ugyancsak egy peremvidékén vagyunk most a római birodalomnak, Palesztinában, tehát Róma kormányoz itt is, a jogszokás itt is szokás, hogy ez a római jog mire megy az igazság kiderítésével kapcsolatban, és nagyon érdekes összefüggésekre fogunk majd rábukkanni. Megérkezik Pál tehát Cezáreába, és a 24. fejezetben a leírás így folytatódik. 5 nap múlva aztán aláment Ananiás főpapa vénekkel, és egy Tertullus nevű prókátorral, vagyis hát ügyvéddel, kik panaszt tettek a tisztartónál Pál ellen. Mikor pedig ő előszólítatott, Tertullus vádolni kezdte mondván. Most figyeljük meg, hogy egy ilyen ügyész, ügyvéd, ugye az ókori világban ez nem vált ketté, a Biblia meg egyáltalán nem ismeri ilyesmit, tehát a bibliai jogban valaki megnézi Mózes 3. könyvétől fog, hogy hogyan kellett a jogszolgáltatás Izraelben gyakorolni, ügyész meg ügyvéd nem volt. Ugye a bibliai jog milyen embereket ismer? Ismeri a bírót, tehát bíró volt, akinek ki kellett mondani az ítéletet, és ismeri a tanukat, akiknek 2 vagy 3 tanú egybehangzó vallomására lehetett a bírónak ítéletet hozni, de nem volt ügyész, ügyvéd és börtön. Ezt érdemes megjegyezni azért, hogy volt jobb idő az emberiség történetében, Isten népe körében, a zsidó nép körében nem volt ügyész, nem volt ügyvéd, nem volt börtön. Egyszerűbb volt a perrendtartás, kevesebb embert igényelt, biztosabb volt, és nem volt költséges, mert nem kellett börtönöket építeni és fenntartani. Az egész rendszer tulajdonképpen a tanúskodás igazán múlott, az egybehangzó tanúskodás igazán, a bíró pártatlanságán, és ha a tanúk esetleg hamis tanúk voltak, mert minden meg lehet ebben a világban, minden előfordulhat, akkor is számolni kellett azzal, hogy ezek a hamis tanúk aztán milyen lélekkel élnek. Tehát most itt a római jogszokás szerint előáll egy fizetett ember. Egy fizetett ember, ez a bizonyos Tertullus. Én is csak ebből a könyvből tudtam meg, hogy a római krónikák feljegyezték, hogy ki volt ez a Tertullus. Tudnélik, a talán leghíresebb római történetíró, Tacitus, a következőt mondja erről az ügyvédről. Azt mondja róla, hogy ez az ügyvéd mindennemű erkölcstelenséget, kegyetlenkedést, a király hatalmával, de a rabszolga lelkületével hajtott végre. Elég érdekes jellemzés. Még egyszer olvasom. Mindenfajta erkölcstelenséget, kegyetlenkedést a király hatalmával, de a rabszolga lelkületével hajtott végre. Tehát ismerte a jogi eseteket, jól tudott beszélni, olyan határozott volt a fellépése, hogy ha őt megfizették, és most látjuk, hogy meg volt búsásan fizetve, mert hogy egybeszerkeszti a Pál elleni beszédet, hát ma már így mondjuk, hogy szaglik ez a beszéd. Hogyan is kezdi a beszédet a helytartó előtt, tehát Félix előtt? Nagyságos Félix, teljes háládatossággal ismerjük el, hogy te általad nagy békességet nyerünk, és a te gondoskodásod folytán igen jó intézkedések történnek e népre nézve, minden tekintetben és mindenütt. Hát ezt ugye az argó nyelv nyalásnak nevezi. Egyébként hát van is benne valami, mert hát így kezdeni valamit, hogy mindenütt, mindenkivel csak jót tesz. Hát ilyen, azt hiszem, ilyen uralkodó nem is volt a föld színén, de hát tudjuk jól, hogy a holló csőréből is úgy esik ki a sajt, hogy nagyon szépeket kell neki mondani. Hát már a kezdet ugye
mutatja, hogy mire képes az a férfiú. De hogy téged sok ideig ne tartóztassalak, hát mi a legdrágább az embernek? Hát az ideje. Itt is rájátszik bizonyos emberi húrokra, hogy téged sok ideig ne tartóztassalak, kérlek, hallgass meg minket röviden a te kegyelmességed. Rövid leszek, de garantálom, hogy röviden csak az igazságot és a szintiszta igazságot fogom mondani. Mi ugyanis úgy találtuk, hogy ez veszedelmes ember, és hasonlást támaszt a föld kerekségén lévő valamennyi zsidó között, és a nazarénusok felekezetének feje, ki a templomot is meg akarta fertőztetni. Meg is fogtuk őt, és a mi törvényünk szerint akartuk megítélni. Nem tudom, hogy valaki észreveszi ebben a rövid ügyvédi felszólalásban, hogy hol van elásva az a bizonyos kutya. Hogy lehet embereket besározni, bevádolni? Úgyhogy mindent fordítva kell mondani. Mert ugye neki, hogyha normálisan akarta volna előállítani a dolgot, akkor a végénél kellett volna kezdeni, hogy mi letartóztattuk, mi elfogtuk, idehoztuk, és az a vádunk ellene, és ezt a vádat el is arra alapítjuk. De ezt meg kell fordítani, ezt a végére hagyni, és az elejére kell tenni azt, hogy mindjárt egy bélyeggel, hogy mondjam, olyan színbe fölállítani Pált, hogy aztán azt a bélyeget senki nem ossa le róla. Ez veszedelmes ember. Ezt ugye így csinálták nálunk is az 50-es években, nép ellensége. Ha valaki azt mondták, hogy a nép ellensége, utána aztán már lehetett mondani, hogy most paraszti származású munka, aki a nép ellensége, az a nép ellensége, vége volt. Tehát ki kell találni valami olyan jelzőt, amivel rögtön ugye a pecsétet rányomjuk, azt mondja, hogy veszedelmes ember, hasonlást támaszt a föld kerekségén való valamennyi zsidó között. Itt van ez a kis tartomány, amiben élünk. De az egész föld, ez olyan veszedelmes, az egész földet bajba meríti. Tehát, hogy nagyon jól értett a szóhoz. Azért itt hadd jegyezzem meg, ha már itt vagyunk, hogy mi az igazi emberi ítéletnek az alapja. Mert ennek törvénye van. Ha én igaz módon akarok valakiről beszélni, először be kell mutatnom úgy, őt, ahogy ő maga mondja magáról, hogy mit akar. Ez az első. A második, hogy ezt értelmeznem kell, hogy szerintem ő mit mivel hoz összefüggésbe. Ez a második. És a harmadik, hogy én is mondhatok ítéletet, de csak ezek után. Ez minden igazságos emberi ítélkedésnek, akár a hétköznapokban végezzük el, akár az iskolában, akár a bíróságon. Miért mondom, hogy akár az iskolában? Mert az iskolákban is nagyon sok igazságtalanság történik. Soha nem felejtem el, egyetemre jártunk, azt mondja az egyik tanárunk, első évesek voltunk, de kedves hallgatók, nagyon igazságtalanok maguk. Föladok maguknak valamit, elolvassák, következő órán megkérdezem, hogy elolvasták? Igen. És mi a véleményük? Hát maguk mindjárt azt mondják, hogy tetszett. Másik azt mondja, nem tetszett. Hát rosszul kezdik. Állítsák feje tetejéről a talpára a gyereket. Először mondják meg, hogy mit olvastak. El tudják-e mondani, hogy mit olvastak. Hozzák összefüggésbe a dolgokat, és utána mondják meg, hogy a maguk ítélete szerint ez most jól van megírva, vagy rosszul. Tehát a végén mondják, ne az elején mondják, hogy tetszett, vagy nem tetszett. A végén majd elhiszem, de az elején higgyem el, hogy azt mondják, hogy tetszett. Most kinek higgyek? Tetszett, nem tetszett. És azt mondta, hogy az én órámon senki ilyet nem mondja, hogy tetszett, vagy nem tetszett. Az ítéletet majd a végén akarom hallani. Én azt gondolom, hogy a hétköznapi életben is ezt a hibát elkövetjük. Elébünk kerül egy ember, rögtön valami előítélet megsúgja nekünk, jó ember. Én már először is láttam, hogy ez jó ember. De nekem már először is, nem, ez egy rossz ember. Én már megéreztem, hogy rossz ember. Micsoda intuíció mi? Mire vagyunk képesek? Rögtön az ember azt mondja, hogy jó vagy rossz. Rögtön ítélkezünk, ez helytelen. Az ítéletformálás nagyon magas tudati szint, de ahhoz el kell jutni, hogy én ítéletet tudjak valamiről vagy valakiről formálni, ahhoz először a leírás és értelmezés útján vezet az út az értékelés. Ezt a három szót jegyezzük meg. Leírás, értelmezés, értékelés. A tisztelt ügyvéd úr pont a fordítottját csinálja. Értékelés, értelmezés, leírás. Így lehet feje tetejére állítani a dolgokat, és így lehet hatni a nemes Félixre,
Persze először meg kell kenni a háját, olyan körülményeket kell, hogy én ugye milyen nagy jótevő vagyok, röviden fogom, nem is fogok sokat, milyen jó, gyorsan. Körülbelül ez olyan, mint amikor a zsidók vitték Jézust Pilátushoz, hogy mi elfogtuk, tehát bűnös. Ide hozzuk elé, tehát ítélde, gyorsan, nem kérünk el, nehogy foglalkozzál ezzel a dologgal, megkímérünk, csak gyorsan ítélde. Mindenféle koncepciós vagy nem koncepciós visszataszító pernek ez a jellegzetessége. Ezt akarták itt eljátszani Pállal is, és aztán, hogy még rájátszanak, hogy ő még egy felekezet feje is, tehát hogy nazarénusok, tehát ugye ezt mondják, hogy most egy új felekezet, egy új szekta, hát ő meg akarja háborítani az egész világot, és benne a zsidóságot, és a templomot is meg akarja fertőztetni. Tehát ugye, hogyha ezt egy retorika tanár kezébe jut ez a szöveg, vagy egy stíl gyakorlat tanár kezébe, az szépen rámutat arra, hogy itt olyan kifejezéseket használ, hogy mind az érzelemre hat. Semmi nem hat az értelem, mind az érzelemre. Veszedelmes, megháborítja, megfertőzteti, stb. Mind ilyen súlyos szó, hogy a bíróságon általában, ha jó a bíró, meg jó a bíróság, akkor mindig azt mondják, hogy tartózkodjunk, kérem, az érzelmektől. Még nem a sírásra akarunk engedni, meg nem is a kiabálásra akarunk engedni, itt az érveknek akarunk engedni, és ez nagyon helyes is. De Líziász, az ezredes, nagy karhatalommal oda jövén kivette őt kezünkből, és azt parancsolta, hogy a vádolói hozzád jöjjenek. Igen. Tőle te magad, ha kihallgattad, értesülhetsz mindezekről, melyekkel mi őt vádoljuk. Helyben hagyták pedig a zsidók is, mondogatván, hogy úgy vannak ezek. Tehát a vád fölállt. Ez az ügyész, ügyvéd maga után sorakoztatva nyilván, hát tőlük kapta a pénzt, a főpapot és a vallási vezetőt, a vád fölállt, és ahogy mondani szokták, most egy valaki adhatja elő a maga mentségét 100 emberrel szemben. De figyeljük meg, hogy Pál most már nem ügyeskedik. Most már nem azt csinálja, mint Jeruzsálemben, hogy össze akarja ugrasztani a farizeusokat és sadduceusokat. Pál most már látja, hogy ebből a nehézségből csak Isten segítségével kerülhet ki, és Isten mit kér tőlünk mindig az életben? Isten azt, hogy legyünk egyszerűek, legyünk őszinték, legyünk alázatosak, és csak a lényeget és az igazságot mondjuk. És most Pál ehhez folyamodik. Figyeljük meg Pálnak a beszédét a 10. verstől. Felelt pedig Pál, miután intett neki a tisztartó a szólásra. Mivel, hogy tudom, hogy te sok esztendő óta vagy a népnek bírája, bátorságosabban védekezem a magam ügyében. Semmi nyalás, semmi alájátszás. Igen, tudom, hogy te ítélkezel, nem bíró ítélkezik, hanem tisztartó ítélkezik. Én most hadd említsem a magam mentségét. Én elmondom, hogy én hogy látom ezt a dolgot. Mert megtudhatod, hogy nincsen 12 napjánál több, mióta feljöttem imádkozni Jeruzsálembe. Tehát konkrét számodat. Körülbelül 2 hete, hogy feljöttem a fővárosba, azóta bonyolódik ez az ügy. Konkrétumokat mond, egyszerűen tőrőlmetszettem. És a templomban sem találtak engem, hogy valakivel vetekedtem volna, vagy hogy a népet egybezendítettem volna, sem a zsinagógákban, sem a városban. Rám sem bizonyíthatják azokat, amikkel most engem vádolnak. Én ugrasztok össze embereket? Én vagyok a nép megháborítója? Tessék, mondja meg valaki, hogy hol, Jeruzsálemben, máshol, zsinagógában, vagy a városban egyebütt, nem tudják rám bizonyítani, mert hogy nem is tettem meg. Erről pedig vallást teszek néked, hogy én aszerint az út szerint, melyet felekezetnek mondanak, úgy szolgálok az én atyáim istenének, mint akik hisznek mindazokban, amik a törvényben és a prófétákban meg vannak írva. Tehát figyeljük meg, Pál nagyon helyesen a bíróságot egy világi intézménynek tartja, először a polgári dolgokat mondja el, utána a vallási dolgokat. Még véletlenül se keveri össze. Ha egy bíróság ítélkezik, annak az első rendű kérdés az, hogy történt itt törvénysértés, vagy történt-e valami jogszabály megsértése, vagy sem. Utána aztán jöhet a vallási dolog is, hogyha éppen vallási dologról van szó, de hát először magát a szürke tényt kell elmondani. Valaki mondhatna, hogy milyen jól beszélek, tehát én is voltam már néhányszor bíróság előtt, mert sokat utazom az országba, és engem a rendőrök szoktak feljelentgetni. Valamikor okkal, valamikor ok nélkül.
amikor ok nélkül, akkor veszem magamnak a bátorságot, és nem fizetem be a 10 000 forintot, bár azt mondják, hogy ez most olyan apró pénz, de mondom, nem, azért nekem nem apró pénz a 10 000 forint, elmegyek a bíróságra, és elmondom, hogy miről van szó. Múltkor is egy nagyon jó bírónőt kaptam, vagy 2-3 menetben tárgyalták az ügyemet, behívták a rendőröket is, és úgy mondta, kérem, csak mi történt? És akkor elmondtam, leírtam, tehát én is így kikupálódtam, most legutóbb is nyertem egy pert, ugyancsak 10 000 forintot, de mégis az ember azt mondja, hogy nem is azért a 10 000 forintért, amit nem kellett befizetnem, hanem azért, hogy az a rendőr úgy gondolta, hogy rám olyasmit mondhat, ami nem állt, például azt mondta, hogy nem volt bekötve az övem. Biztonsági öv. De nem volt szerencséje, mert akkor egy olyan autóban ültem, ami állandóan jelez, tehát akkor beszereztem ez a papírokat, meg minden, és mondtam, hogy üljenek be egyszer ebbe az autóba, és ha úgy gondolják, hogy ebben lehet úgy vezetni, hogy nincs bekötve, mert ez egy állandóan pityeg, mondom, megbolondul az ember, inkább beköti, mondom, hogy én se akartam addig bekötni, más autóba talán nem kötöttem volna be magamat, de éppen bekötöttem magamat, be is voltam kötve, nem értem, hogy miért mondja, hogy mert ő egy másik dologban vallott ellenem, de ezt még hozzátett, hogy nyomósa legyen az érv. Hát 2 vádpont az már csak 2, és nem 1. Hát mind a 2 elesett, ugye, szerencsére a másikat is tudtam igazolni bizonyos dolgokkal, nekem oda be lehetett hajtanom, mert ilyen dolog volt. És én is hozzászoktam ehhez, van, amikor engem is rendre utasítanak a bíróság, hogy röviden mondja, ugye, hát az ember röviden kell, hogy mondja, itt is Pál pontosan, szabályszerűen elmondja a polgári tényállást, utána rátér a vallásra is. De nem a vallással kezdő, nem akar vallásilag nyomást gyakorolni ott a Félixre, de azért elmondja a vallást. Azt mondja, a reménységem lévén az Istenben, hogy amit ezek maguk is vártnak, lesz feltámadásuk a halottaknak, mind igazaknak, mind hamisaknak. Ebben gyakorlom pedig magamat, hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen az Isten és emberek előtt mindenkor. Ez egy jónak látta hangsúlyozni, hogy én, mint vallásos ember, és ez egy polgári bíróságon is elmondom, nekem az életemben ez a zsinórmértékem, hogy a lelkiismeretem tiszta legyen. Ezt megérti egy nem vallásos ember is, nem? Nem megy bele a hitpontokba, mondjuk annyit belemegy, hogy igen, én hiszek a halottak feltámadásában, de nem akarom ezt ráderültetni se másra. Én abban gyakorlom magamat, milyen szép kifejezés, én napról napra erre ügyelek és eszerint élek, hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen az Isten és emberek előtt való dolgokban. Sok esztendő múlva pedig eljöttem, hogy az én népemnek alamizsnát hozzak és áldozatokat. Ugye utal a missziós útjára is, hogy onnan adományokkal tért vissza. Ezek közben találtak engem megtisztulva a templomban, nem sokasággal, sem pedig háborúságtámasztásban némely Ázsiából való zsidók, kiknek ide kellett volna te elődbe jönni és vádolni, ha valami panaszuk volna ellenem. Pál nagyon világosan fűzi a szót, hát hol vannak azok, akik először engem meg akartak lincselni? Hát azoknak kellett volna ide, miért nem hozták őket ide? Azokat az Ázsiából való zsidókat, akik engem ott a templomban akartak már megölni. Hát ide kellett volna jönniük, de hát ezek között egy sincs itt. Avagy ezek maguk mondják, meg vajon találtak-e bennem valami hamis cselekedetet, mikor én a tanács előtt álltam? Ha csak ez egy szó tekintetében nem, melyet közöttük állva kiáltottam, hogy a halottak feltámadása felől vádoltatom én tőleteke mai napon, meg hivatkozik a másik tárgyalására, hogy most azért akarják elítélni, mert neki van egy vallási meggyőződés, hogy a halottak föl fognak támadni? Képtelenség. Ezért valakit elítélni, mert van egy hitbeli meggyőződése, és mégpedig micsoda pozitív hitbeli meggyőződés, hogy lesz feltámadás. Mikor pedig ezeket hallotta Félix, elhalasztotta dolgukat, mivel hogy tüzetesebb tudomása volt e szerzett dolgai felől, is mondta, mikor Líziász ezredes alájő, dönteni fogok ügyetekben. Érdekes ez a Félix. Úgy tűnik, hogy ez a bizonyos Tertullus lefizetett bér ügyvéd úr nem tudta Félixet levenni a lábáról. És Félix látta, hogy mi az igazság, és ki is mondhatta volna itt, hogy mi az igazság, mert itt napnál világosabb volt első hallásra is. És azt mondja, hogy tüzetesebb tudomása volt, ez szerzett a dolgai felől, ezt miért mondja, ez később kiderül, azért, mert a felesége zsidó volt. Ő római volt,
Félix felesége zsidó volt, tehát ő pontosan tudta, hogy a zsidók mit hisznek, mit vallanak, és neki pontos ismerete volt a kereszténységnek a kifejlődéséről is, tehát ő pontosan tudott mindent, és mégis ezt mondta, hogy majd dönteni fogok ügyetekben. Ez hiba volt. El akarta odázni a döntést, pilátusi szindróma. Elodázni a döntést. Ő pontosan látta, hogy koholt vádak, nincs igazi vád,

fogságban legyen, és senkit ne tiltsanak el az övéi közül attól, hogy szolgáljon néki, vagy hozzámenjen. Meg a Potifár szindróma. Letartóztatom ugyan Józsefet, azzal vádolja a feleségem, hogy erőszakos, ezt úgyse hiszem el, tegyék börtönbe. Hát, hogyha elhitte volna, akkor ki kellett volna végezni, hogyha az ő feleségével erőszakoskodott volna. Nem hiszem el, beteszem börtönbe, itt is azt mondja, hogy sokkal enyhébb legyen a fogsága, és mindenkit engedjenek be hozzá. Egy néhány nap múlva pedig Félix megjelenvén feleségével, Druzillával egybe, ki zsidó asszony volt, tehát erre hivatkozom, hogy ez az oka, hogy ő sokat tudott, maga elé hivatta Pált, és hallgatta őt a Krisztusban való hit felől. Hú, de érdekes fejlemény. Nem tudom, hogy melyik bíró csinálná ezt meg. Mert néhány bíróval a nyári táborunkban is szoktam beszélgetni, hogy mit csinálnak szabad idejükben. Mondják, hogy nincs. Hát mert annyi az irat. Még hazaviszi a munkát. Még olyan időkben is beszélgettem, hogy 10 évvel ezelőtt voltam a magyar bíróságokon olyan, hogy 5 évre el voltak késve. Most már azt hiszem levitték 1-2 évre, vagy van, aki már, hogy úgy mondjam, teljesen up to date van az ügyekben. De hát azért sok ideje nincs a bíróknak, és Félixnek se lehetett sok ideje, de a feleségével elment, és külön Pált hallgatta a Krisztusban való hit felől. Ez annyit jelentett, hogy ez ember pontosan tudta, hogy mi az igazság, és nem csak az, hogy mi az igazság, de megérintette Pálnak a magatartása. Jól tudta, hogy Pál nem vizet prédikál és bort iszik, pontosan tudta, hogy Pál, akit képvisel, az Isten fia létezik, és ő előtte talán ugye nagyon szépen mondja el az Apostolok Történet című könyv, hogy milyen hatást tett Pál Félixre, és milyen hatást tett Druzillára, a feleségére. Félix egy kegyetlen római volt, sok vér tapadt a kezéhez, elvonult előtte az egész élete Krisztus és az isteni dolgok említésére. Druzilla meg zsidóasszony volt, ő tudta jól, hogy mit mond az Ószövetség, a törvény, milyen proféciák vannak. Nézzük csak meg, hogy mi jött ki ebből, hogy sokat hallgatták Pált, mikor pedig ő igazságról, önmegtartóztatásról és az eljövendő ítéletről szólt. Megrémülve mondta Félix, mostan eredj el, de mikor alkalmatosságom lesz, magamhoz hivatlak téged. Milyen félelmetes dolog ez is. Ő tehát pontosan tudta a dolgokat. És nagyon jól tudta, hogy az emberi életben mi a legfontosabb, az önuralom, az igazságosság, és hogy Isten egyszer ítélni fog, és az örök élet itt a tét, és ő is vágyakozott, vagy a lelke mélyén az örök életre, de egy kis újnyi dolgot nem tett, egy szalmaszálat nem tett azért keresztbe, hogy el is induljon ezen az úton, megrémülve mondja, ugye kibeszél megrémülve, amikor találva érzi magát, de mégse akar úgy tenni, mint amit felismert. És mi következik ezután, hogy megint elodázza a dolgot, hogy majd dönteni fogok az ügyetekben, majd magamhoz hivatlak téged. Most jön a súlyos dolog, egyszer s mint pedig azt is remélni, hogy Pál pénzt ad neki, hogy őt szabadon bocsássa, ezért gyakrabban is magához hivatván őt beszélgetett vele. Nem tudom, hogy ki volt ilyen helyzetben. Akkor meg akarták puhítani, vagy értésére akarták adni, hogy ne erőlködj annyit, egy kis pénz, mint ugye Arany János a Fülemilében, hogy ide is csúszson ennyi, oda is aztán majd igazságot osztok, hogy a Fülemile neked is énekel, meg neked is énekel. De hát ez pénz kérdése. Én nem sokszor voltam így az életben, egyszer voltam, nem ügyvéddel voltam, orvossal voltam ilyen helyzetben, hogy mondta, hogy menjek el ő hozzá, és majd ott írja alá a dolgokat, amiket kellett aláírnia. És volt ott egy olyan véreb, hogy azt hittem, hogy ott végez velem, akkor voltak ezek a pitbullos ügyek, és akkor minden újság erről cikkelek, hogy az ember széttépik, és csöngettem, és ott az a kutya már-már rámugrott, és akkor jött a doktor, és mondta, hogy hát igen, ez szét tud tépni ez a kutya, de csak tessék bejönni. Mondom, most bejöttem, most lefogja a kutyát, de mondom, hogy fog kimenni, és akkor ott, hogy most aláírom, és ennyi, és még húzom a szót. Szóval nagyon kegyetlen ügyek ezek. Nem tudom, hogy beérjük-e magunkat, hogy Pál mit érezhetett. Mert Pálnak bizonyára adtak volna pénzt. Gyülekezetek összeadták volna a pénzt, nem? Szerették annyira Pált. Meg hát mi volt ez az ügy? Az elejétől végig koholmány volt. De Pál úgy gondolta, hogy ő a korrupció nemes eszközéhez mégsem folyamodik. Ő Istenre bízta a dolgát. És én is mindenkinek csak azt tudom tanácsolni, hogy

ha csak lehetséges, mert az emberi világban az ember nem mondjon ki semmit sem, mert ha le akarják vágni a nyakunkat mondjuk egy trafipax mellett, és azt mondják, hogy ennek ez az ára, nem ítélem azt az embert, aki előállítja az árat ott egy ültőhelyében. De ha csak lehetséges, hogy Pál tette, mi nekünk is ez legyen a mértékünk, hogyha mi bízunk az igazságszolgáltatásban és az igazságban, mi keresztények az igazságszolgáltatásban nem önmagában bízunk. Nem azért bízunk, mert vannak bíróságok. Ez még nem alap sajnos az igazságban való bizalomra. Mi azért bízunk az igazságszolgáltatásban, mert bízunk, hogy mondja a 11. Zsoltárban, az Úr igaz, igazságot szeret, és igazak látják az ő orcáját. Mi csak ezért bízunk benne. Mi bízunk abban, hogy Isten közbelép, és Isten közbelépése nem pénzre vár. Pál nem adott pénzt, nem adott csúszópénzt, vagy kenőpénzt, vagy nem tudom, hogy nevezzük ezt most ebben a korban. Nem, pedig ugye Félix többször ment hozzá, próbálta puhítani, de Pál azt mondta, ha ez időbe kerül is, kényelmetlenségbe kerül is, nem adott pénzt. Mikor pedig két esztendő elmúlt, Félix utóda Porcius Festus lőn, és a zsidóknak kedveskedni akarván Félix Pált fogságban hagyta. Félix hát 2 év alatt bármikor szabadon bocsáthatta volna Pált. Pénzt ugyan nem kapott, de pénz nélkül is tudta, hogy mi az igazság, szabadon bocsáthatta volna. Nem tette. Hogy miért váltották le Félixet, ugye a római birodalomban, hogy kit miért váltottak le, azt mindig a Szovjetunió felől kell megközelíteni. Mi is átéltük ezt, hogy a szovjet birodalom időszakában mindig mikor váltottak le embereket. Akkor megjelent egy kommuniké, hogy az érdemeikre való tekintettel, stb. És akkor leváltottak embereket. Tehát biztos, hogy sok vaj volt már a fején, le kellett váltani. Bizonyára szép végkielégítést kapott, és nyaralót, és dácsát, és egyebeket. Tehát ez a két diktatúra, vagy egyáltalán diktatúrákban ez a szabály, hogy ott az ilyen gyorsan megy, és jön az újabb helytartó, ez a bizonyos Festus, és Pál ellen újra kezdődik az egész. Hát ennyit csak a világon a dolgokról, hogy a világ a gonoszságban vesztegel. Ezt olvassuk János első levele 5. fejezetében. Ez is egy nagy bibliai ige. A világ a gonoszságban vesztegel. Az igazság szolgáltatás, hát az mindig emberektől függ. Ha most lett egy újabb helytartó, hát a papok, a jeruzsálemi vezetők új támadásba mennek. Erről szól a 25. fejezet. Festus tehát miután bement a tartományba, 3 nap múlva felment Jeruzsálembe Cezáreából. Panaszt tettek pedig néki a főpap és a zsidók főemberei Pál ellen, és kérték őt, kérvén maguk számára jó indulatát ő ellene, hogy hozassát őt Jeruzsálembe, lestvetvén, hogy megölhessék őt az úton. Tehát újraindul minden, az egész masinéria újraindul, kinevezik az újabb helytartót, az 3 nap múlva már tisztelgő látogatást tesz Jeruzsálembe. A főpap azért, hogy a kereszténység milyen veszélyes volt, vagy Pálnak milyen hatalmas munkája volt, és ezt tudta mindenki, az első ügy az volt, hogy Pált eltenni láb alól. És ezt így kérik feszült, nem neked kell eltenni láb alól, dehogy is, nem tőled kérjük. Nem, meg pénzt se áldoznak erre, hozd át Jeruzsálembe, tehát tedd ide le, aztán majd a többit mi elvégezzük, garantáljuk, hogy nem marad életben, ha már a mi területünkre jutott. De szokták mondani, hogy az új seprők mindig jól sepernek. Egy kicsit bakot lőttek itt a vallási vezetők, mert egy újonnan kinevezett ember, ez egy egyszerű pszichológia, ez nem kell hitmegvallás, egy újabban kinevezett ember azért vigyáz a dolgokra, nem? Tehát senki ne menjen be a minisztérium osztályvezetőhöz, vagy miniszterhelyetteshez, vagy miniszterhez, ha tegnap nevezték ki. A legkisebb kéréssel se menjen. A legkisebb kéréssel se menjen, mert az a kinevezése után 100-szor is meggondolja, hogy kinek engedjen. Nem akar ő egy banánhéjon elcsúszni, vagy egy nagyobb dolgon se akar elcsúszni. Tehát itt cserbehagyta a zsidó vallási vezetőket a lélektani érzékük, rögtön akartak valamit kierőszakolni Festustól, de hogy mondja a 4. verstől? Festus azonban azt felelte, hogy Pált Cezáreában őrzik, ő maga pedig csak hamar ki fog menni, akik azért köztetek úgymond főemberek, velem alájövén, ha valami gonoszság van abban a férfiúban, emeljenek vádat ellene.
miután pedig 10 napnál tovább időzött közöttük, lemenvén Cezáreába, másnap ítélőszékébe ült, és Pált előhozatta. Tehát érdekes volt ez a Festus, nem engedett a kérésnek, nem hozatta Pált Jeruzsálembe, azt mondta, hogy az én területemen van, hát hogyha vegyük fel a pert újra, ha valami rossz dolgot cselekedett, tessék, hogy hozzatok tanúkat, mondjátok meg, hogy miről van szó, és akkor ítélek. Mikor pedig az megjelent, körülállták a zsidók, akik alámentek Jeruzsálemből sok és súlyos vádat hozván fel Pál ellen, melyeket nem bírtak bebizonyítani. Mivel hogy ő a maga mentségére ezt felelte, sem a zsidók törvény ellen, sem a templom ellen, sem a császár ellen semmit sem vétettem. Festus pedig a zsidóknak kedveskedni akarván felelvén Pálnak mondta, akarsz-e Jeruzsálembe felmenni, és ott ítéltetni meg ezekről én előttem? Hát, kedves hallgatók, mióta a világ, ez így van, hogy aki hatalmi székbe kerül, az igyekszik jó képet mutatni azoknak, akik szintén hatalmi székbe vannak. Itt ne legyen illúziónk. Festus kinevezték, igyekezett a jeruzsálemi főtanáccsal jó viszonyt ápolni. Ő nem kockáztatta a kinevezése utáni karrierjét, hogy egy holmi kis Pál ügyében ő valamit is többet tegyen annál, mint ami az ő karrierjéhez szükséges. Ezért kedvezni akarta a zsidóknak, és azt mondja, hogy akkor mégiscsak végrehajtom a tervüket, elküldöm Jeruzsálembe, de azért megkérdezem előtte őt is, hogy most itt akar védekezni, vagy ott. Mire utal ez a kérdésfelvetés? Arra utal, hogy Festus is pontosan tudja, hogy itt nem tudtak olyan vádat előhozni, ami megalapozott lenne. És azt látja, hogy nincs megalapozott vád. Ha nincs megalapozott vád, mit kellett volna Festusnak csinálni? Ha nincs megalapozott vád, mit csinál a bíróság? Hát elejte, kérem, akkor azt mondja az ügyészség, hogy kérem, kiegészítés kérek, tessék már mondani még valamit, ami alapján én egyáltalán elkezdem újra a pert, de hogyha nincs, akkor azt mondja, hogy viszontlátásra. De Festus, aki ugyanúgy tudta az igazságot, mint Félix, de mivel hatalmi székben is nem akar a másik hatalommal újat húzni, de azért durván azt se akarja mondani, hogy akkor most elengedem Jeruzsálembe, nincs miért elengedni, egyvalóva engedte volna, szabadlábra bocsátva, ott azt megtette volna. Ezért megkérdezi Pált, hogy most akar-e Jeruzsálemben is. Most ez a nagy kérdés, hogy mi Pál esetében mit feleltünk volna. És itt van a történetünknek egy mélységet csattanója. Ezt ez a könyv nagyon részletesen kifejtés, ha másért nem, ezért az egy oldalér, ha valakinek nincs meg, hogy érdemes itt leülni, és ezt az egy oldalt elolvasni. Pál inkább azt mondja, mai szóval mondom a dolgok, inkább maradjak ateisták kezében, mint kerüljek vallásos emberek kezébe. Inkább kerüljek ateista politikai meg állami emberek kezébe, mint hogy az én vallásom, egykori vallásom vezetőinek kezébe kerüljek. Mert a polgári bánásmódtól még remélhetek valamit, de a vallásitól semmit. Mert hát azok meg akarnak ölni. Azok csak csűrik, csavarják a szót, ezt már megtették Jézus kihallgatásaikor, megtették István megkövezésekor. Itt vére megy a játék, a vallásnál mindig vére megy a játék. Ezért senki ne ítélje el Pált, mint ahogy az Ószövetség egy híres története juthat eszünkbe, ahol talán méltábban elítélhetnénk Dávidot, aki azt mondta, hogy inkább megyek a filiszteusok közé, mint állok szembe Saullal. Inkább megyek az ellenségeim, mert az ellenségeimtől is több megértést várhatok, vagy a polgári bíróságtól is több megértést várhatok, mint akik vallási ügyekben csak egy valamit néznek, hogy aki nem az én vallási hitem szerint nyilatkodik, azt meg kell ölni. Azért a polgári rend eddig még nem süllyedt le. Ne haragudjanak azok, akik távoli példának tartják, de mondom, most a valdens vidékeken jártunk, és erről készült a filmünk. A valdenseket az egyház akarta megsemmisíteni. De természetesen úgy, hogy feltüzelte a világi hatalmakat, hogy hajtsák végre a megsemmisítést. Róma azt mondta, hogy nem élhetnek olyan emberek, akik nem azt vallják, amit én. De nem Rómából mentek ki a zsoldosok,
hanem a savoyai hercegnek azt mondták, hogy vezényelj ki ennyi és ennyi katonát, és mészárold le őket. És a mi útunk azt célozta, ez nem az első rész, ez a második rész. A második részben bemutattuk, hogy kimentek azok az emberek, ezeket a szerencsétlen valdenseket felszólították 2200 méter magas, ma így nevezik a hegyet, hogy Monte Vandalino, Vandál hegy, hát vandál dologról kapta, felszólítani asszonyostul, gyerekestül embereket, és amikor ki vannak ott mindennek szolgáltatva azon a Vandál hegyen, akkor egy 1400 méter magas hegyre, tehát 800 méterre leszorítani őket, azért, mert olyan szép szikla van, hogy onnan 500 méterről le lehet dobálni őket a mélységbe. És akkor az egyházi hatalom azt mondta, hogy nem én csináltam. Savoyai herceg, meg a Zsolta, nem én. Hát csak kitüzelte fel őket. Kikérte azt, kiírt leveleket Rómából, hogy kérem, mindenütt szabad utat engedjenek, és ez 1655 véres áprilisában, és különösen azért volt véres ez az április, mert ott az Alpokban még hó van ilyenkor. És oda a Monte Vandalinóról leszorított embereket, amikor már ott voltak, akkor így lögdösték le, és a havon ott maradt a vér, mert Milton, akit Cromwell odaküld a helyszínre, mert egész Európa felzúdul erre a híre, Milton írja a híres versébe, majd hallani fogjuk, zúdult le nős gyerek. Nem válogattak. Aki nem azt mondta, amit az egyházi hatalom mondanak, meg kellett halnia. Mi a bűne? Nem azt mondja, amit én mondok. Most ezt azért mondom csak, hogy mit tettünk volna mi Pál helyében. Azt mondtuk volna, hogy elmegyek Jeruzsálembe? Hát ki bírja ott szóval? Ki bírja ott szóval, és milyen bíróság előtt? Ki bírja ott idegekkel? Hát úgyis arra megy ki a dolog, hogy valamikor megöljük. Ha nem a bírósági tárgyalás után szabályos ítélettel, akkor lest hányunk, és majd egyik éjszaka innen-onnan átkísérik, majd akkor öljük meg, mint az előző. Hát ezért Pál ezt mondja, Pál azonban mondta, a 10. versben folytatódik, a császár ítélőszék előtt állok, itt kell nékem megítéltetnem. A zsidóknak semmit sem vétettem, miként te is jól tudod. Mert ha vétkes vagyok, én valami halálra méltót cselekedtem, nem vonakodom a haláltól. Ha azonban semmi sincs azokban, amikkel ezek vádolnak engem, senki sem ajándékozhat oda engem azoknak, a császárra appellálok. Akkor Festus tanácsával értekezvén felelt, a császárra appelláltál, a császár elé fogsz menni. Mi más mondtunk volna? Én úgy gondolom, ez kényszerítő lépés volt. Pál világosan mondja itt a beszéd elején, a császár ítélés szék előtt állod, itt kell nekem megítéltetnem. Ha itt nem ítéltek meg engem, visszaküldötök az egyházi bíróság elé? Vagy hova akartok engem küldni, hogy megöljenek? Na hát erre mondom azt, hogy ha két rossz közül kell választanunk, mert senki nem mondja, hogy az állam meg az állami igazság szolgáltatása nagyon jó, főleg nem a római császárkorban, de ha két rossz közül kell választani, azt hiszem mi is Pál helyében ezt a rosszat, a kisebbik rosszat választottuk volna, mint egyházi Jeruzsálem ítélőszék elé mentünk volna. Festus ennek persze örül, mert ő lerázta ezt a kínos ügyet, neki ez nem ér annyit, hogy ezzel foglalkozzon éjjel-nappal, tehát útnak fogja engedni Pált Rómába, csak itt egy kis közjáték következik. Rögtön nem indul a hajó, még van egy kis idő, és nekünk egy újabb előadásra nyújt ez alkalmat, hogy megérkezik az utolsó Heródes sarj, az országnak a teljhatalmú, hát teljhatalmú, ahogy a császár alatt valaki teljhatalmú ura, Agrippa király, Berenicével, a feleségével, és itt a két kihallgatás is azt hiszem sok mindenre rávezetett most bennünket, de most jön a harmadik nagy kihallgatás, mielőtt még Rómába indulna Pál, és ezért kérem, hogy aki a következő előadásra eljön, a 25. fejezet 13. versétől olvassa tovább, a 26. fejezet legvégéig, hogy Pál milyen beszédet mond Agrippa király előtt. Agrippa az, aki talán legmesszebb megy Félix és Festus után, ő ki is mondja azt, mint talán egy se a római tisztségviselő közül, hogy kis híja, hogy keresztényé nem leszek. De sajnos az a kis híj megmaradt, nem lett keresztényé. De hogy mennyire mélyen találva érezték magukat ezek az emberek, ez is azt bizonyítja, hogy még mindig jobb világi bíróság előtt beszélni,
mint elvakult, fanatikus egyházi emberek előtt elmondani azt, amire úgyse figyelnek oda, és ami csak egy gondolat köti le őket, hogy aki nem azt mondja, amit én mondok, azt meg kell ölni. Ezzel a kihallgatással fogjuk folytatni tehát a sorozatunkat Pál Agrippa előtt, ez lesz a következő előadásunk címe, és utána elbúcsúzunk Palesztinától, mert Pálnak is el kell búcsúznia ettől a földtől, Rómába vezet útja, és az apostolok cselekedeteinek szerzője, Lukács a 27. fejezettől rátér erre a kalandos Málta szigetén hajótörés szenvedő útra. Rómába fogjuk kísérni Pált, ahol két fogságot, két börtönt időt él át Pál, és ahonnan a legnagyobb leveleit is írja Pál. Itt Cezáreában csak feltételezhetjük, hogy talán valamit írt Pál, mert hiszen itt is megvoltak rá a körülmények, de az igazi nagy leveleit, a Filippi levél, Kolossé levél és a többi leveleket, azokat már Rómából címezte. Itt vége kell, hogy szakadjon a mi mai fejtegetésünknek is, amit talán így summázhatnék, talán ez a leghangsúlyosabb tanulság számunkra, hogy higgyünk a jogban, ha igazságot szolgáltat, de a jog igazságot szolgáltatni önmagában soha nem fog. Ezen a világon abban kell hinnünk, hogyha Isten mellénk áll, úgy, ahogy Pál mellé is odáll, hogy megvédelek és Rómába is elkísérlek, akkor valóban valami igazságszolgáltatás lesz. Nem is annyira a mi ügyünkben fontos az igazságszolgáltatás. Pál nem is a maga életével törődött. Mivel törődött Pál? Hogy akik előtt beszél, azok előtt olyan bizonyságot tegyen, hogyha egy Félixről is, vagy egy Festusról van is szó, elgondolkozzanak és megtérjenek. Itt megy most Pál hatalmas küzdelembe, hogy Agrippa királyt megtérítse, és ez valóban egy külön előadást igényel, mert az Agrippa előtti beszéd Pálnak az egyik leghatalmasabb küzdő beszéd, egy embert Krisztusnak megnyerjen.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai délelőttön, már elég rég volt, amit nálatok. Szeretném, hogyha mai alkalommal egy kicsit arról gondolkodnánk, hogy itt a vég idején hogyan is kéne élnünk, hogyan is kéne a mindennapjainkat tenni-venni, hiszen látjuk, hogy nagyon-nagyon sok profécia teljesedik a szemünk előtt, akárcsak napjainkban is. Ehhez az alapigét szokásos Máté evangéliumából venném. Máté evangélium a 24. fejezet, ez már mindannyiunk számára ismert rész. De a 24. fejezetnek a 32-33. versét néznénk meg ma. Tehát Máté evangéliuma 24. fejezet, 32. és 33. versét olvasom. A fügefáról vegyétek pedig a példát, mikor az ága már zsendül és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Ismert igeszakat szerintem mindannyian ismerjük már. Igazából a nagy kérdés az, hogy látjuk a jeleket, látjuk a történelmi proféciák beteljesedését napjainkban, másik oldalról pedig tudjuk, hogy közel van az ajtó előtt. Vajon mit érzünk? Mi van a mi szívünkben? Ha azt mondják nekünk, hogy Jézus itt van, az ajtó előtt áll, közel van hozzánk. Ez hogyan hat ránk? Ugye lehet az egyik, ez egy pozitív vélekedés, ugye amikor reménységgel tekintünk erre a dologra. Reménységgel azért, mert le fog záródni a történelem, reménységgel azért, mert véget ér ez a alapvetően szenvedéssel teli földi életünk, és egy új örök élet reménye csillan meg előttünk, és ott lehetünk végül is Jézussal a mennyben. Ez általában ez a reményteljes hozzáállás. De szerintem nagyon sokakban nem biztos, hogy erre az üzenetre feltétlenül a remény szavai jutnak az ő eszébe, vagy az ő gondolatában. Sokszor vagyunk úgy, hogy egy kicsit félelemmel tölt el Jézus közeli visszajövetele. De vajon miért töltheti el a keresztény embert félelemmel Jézus visszajövetele? Hát az egyik eset az, amiért eltölthet esetleg félelemmel, mert tudjuk, hogy nyomorúságos idő lesz közvetlenül a visszajövetel előtt, amilyen még nem volt a földi történelemben. De valójában nem hiszem, hogy ez lenne a fő oka annak, hogy az embert esetleg félelem tölti el Jézus visszajövetelével kapcsolatosan. Hiszen ha tudom, hogy Krisztus mellett járok, akkor nem hiszem, hogy bármiféle problémám lehetne a nyomorúságos időben. A félelemnek egy sokkal prózai oka van. Egy olyan oka, amire nagyon sokszor hívja fel Jézus a figyelmet, hogy figyeljünk oda rá. Ez pedig a gondolkodás módunknak egy olyan torzulása, amit ő halogatásnak hív. Amikor mi még úgy gondolkodunk, hogy halogatja még az én Uram az ő visszajövetelét. Hogy én nekem még van időm arra, hogy ő visszajön. Aztán amikor szembesülünk azzal, hogy de igen, itt van az ajtó előtt, nagyon közel, akkor pont azért, mert úgy érzem, hogy én még nem vagyok egészen készen, ezért az emberbe félelem költözik. Tehát a félelem nem azért van, mert rossz dolgok jönnek, hanem inkább azért van, mert én nem tettem meg mindent annak érdekében, hogy elkészüljek az Úr eljövetelére. Nagyon érdekes, mert ugye ebben az említett igeszakaszban ugye azt mondja, hogy gyümölcstermő fákról vegyük a példát, hogy amikor már ugye adott állapotban elér, levelet hajt minden, akkor itt van a nyár, mert tudjuk. A proféciák alapján tudjuk, hogy a vég idején élünk, és nagyon közel van Krisztus eljövetele. Ezt is tudjuk. És itt párhuzamot állít, hogy amikor mindezeket látjuk, akkor tudjuk azt, hogy közel van. A szombatiskolán beszélgettünk róla, hogy Jakab apostol nem véletlenül mondja azt, hogy az Úr eljövetele közel, hiszen azért ugye, ha több ezer évet ígért volna az ő követőinek, hogy az Úr el fog jönni, ugye nem a következő 2000 évben, de majd el fog jönni. akkor azért a lelkesedés abban az időszakban nem lett volna ennyire intenzív, és nem tudott volna a kereszténység terjedni. Mi viszont már biztosak lehetünk benne, hogy igen-igen közel van. Igen közel van. A Laodicea üzenetben visszaköszön ez az ajtó előtt állok. Ugye ott a személyes életünknek az ajtó előtt állásáról beszél az igénk. Itt ugye általában a történelmről, ugye egész Máté 24 a történelmi folyamatokról beszél. Tehát, hogy a történelemben is eljutunk addig a pontig, hogy már történelmi szinten is az ajtó előtt áll Krisztus. Mai alkalommal megnéznénk egy pár olyan napjainkban beteljesedő proféciát, illetve hát magukat az eseményeket, amik mutatják, hogy tényleg nagyon-nagyon közel van Krisztus eljövetele. De mi, amikor látjuk ezeket a proféciákat, vajon mire várunk alapvetően? Tehát a mi életünkben ugye azt beszéltük, hogy egy kicsit a félelemnek az oka az a halogatás, a személyes életünkben való halogatás. Azért, ha mindannyian végig gondoljuk a napjainkat, az elmúlt heteinket, vagy éveinket, főleg akik már régebbi megkeresztelt adventisták is, és végig gondoljuk az éveinket, és el tudjuk azt mondani, hogy igen, mi mindent megtettünk tökéletesen, mi nyugodt szívvel várjuk Krisztus eljövetelét. Ugye? Hát ha ezt nem tudjuk elmondani, akkor a mi életünkben is ugye ott van, hogy hát még Krisztus halogatja a visszajövetelét, még ezt vagy azt volt időnk megtenni, és éltük a magunk életét. Nem változtunk olyan ütemben, mint ahogy Krisztus azt elvárta volna tőlünk, mint ahogy el kellett volna készülnünk, akárcsak a mai napra. Alapvetően a proféciák, amelyek a végidőről szólnak, azok miért adattak? Döntően ugye azért adattak, hogy megerősödjünk abban, hogy az Isten tényleg előre látja a dolgokat, megerősödjünk abban, hogy az Isten mindenható, de szerintem sokkal fontosabb, hogy azt meglássuk belőle, hogy mi hol tartunk, napjaink, a mai dátum, hol van a nagy egésznek az időintervallumában. Tehát milyen messze vagyunk még Krisztus eljöveteléhez? Milyen messze vagyunk még attól, hogy lezáródjon a történelem? Alapvetően nagyon sok ember úgy gondolkozik, hogy ha jeleket és csodákat nem látnak, akkor általában nem hisznek. Ha végig gondoljuk a mi ige ismeretünket, illetve profécia ismeretünket, láttunk mi már csak az életünkben jó pár csodát? Ugye azért nem egy olyan dolog teljesedett már a proféciákból, ami a mi szemünk előtt teljesedett. Nézzünk egy-két érdekességet belőle. Ugye mi egy nagyon jó túlélők vagyunk alapvetően, nem? Tehát a Nostradamuszi jövendőlésektől kezdve a 2000-es világvége, a Maja naptár, meg minden világvégét túléltünk eddig, tehát itt már jó mederbe zajlik az életünk, alapvetően ezeket a világvégéket simán túléljük. De a végidőre ugye azt mondják, hogy lesznek földrengések és természeti katasztrófák nagyon-nagyon sok. Most nem hoztam el, egy kis táblázatom van nekem, ami megmutatja, hogy hogyan szaporodtak meg a földrengések Krisztus korától napjainkig. Nagyon érdekes, mert az első évszázadokban általában ilyen 10 és 100 között mozgott a földrengések száma. A nagyon érdekes része az, hogy ilyen 2000-es évektől kezdődően ilyen 60-70 ezrek vannak a világban. Tehát ez az egészet úgy kell elképzelnünk, mint egy ilyen, ha itt nézzük az éveket lefele, és itt a mennyiséget, akkor körülbelül így néz ki az egész diagram, hogy rettenetesen nőnek, ilyen exponenciális mennyiségben nő a földrengések száma, katasztrófák száma. Nem egy katasztrófát láttunk már, és nem egy olyan dolgot láttunk, ami tényleg azt mutatja, hogy nagyon közel vagyunk. Következő ilyen jelnek, ha lehetne nevezni, ugye tudjuk, hogy valamilyen szinten a világnak alapvetően egységesednie kell, illetve a vasárnap kérdés körül eléggé komoly vitáknak, komoly problémáknak kell kijönni, ugye ez a kötelező vasárnap ünnepléssel kapcsolatosan. Azért alapvetően a világ még nem tart olyan nagyon elől ebben a dologban, mint Magyarország, mert ugye itt már eléggé élessé kezd válni ez a vasárnap, nyitva tartanak a boltok vagy sem. Ez nagyon érdekes, mert Önmagában ez a kérdés, hogy vasárnap most itt van valaki, vagy nincs, az teljesen lényegtelen. Tehát mondjuk a vasárnap ünneplése olyan nagyon nem kötődne össze. Igen, de ha megnézzük, hogy alapvetően az összes nyugati demokráciában ez azért jön létre, azt tudjátok, gondolom, hogy nem Magyarország az egyetlen, ahol ilyen vasárnapi nyitvatartási tilalom van. Tehát Franciaországban ez teljesen elfogadott, Németország, Ausztria, tehát ezek léteznek. Csak a nyugati demokráciában ez úgy lett létrehozva, hogy annyira jól állunk anyagilag, hogy nincs szükségünk a vasárnapi bevételre, és ezzel támogatjuk az átlag embereket, tehát a köznépet. A máshol inkább teológiai, vagy inkább ilyen vallási színezetet adnak neki, mint ugye Magyarországon is, hogy a családok együtt legyenek, és legyen béke. De ha megnézzük valójában, a 98-ban volt egy nagyon érdekes enciklikánk, amelyet kapott a világ, annak tudjátok mi a neve? Dies Domini enciklika. Ugye ez egy békés nyári napon, júniusban születő enciklika, ami lefekteti ennek a vasárnapnak a szabályrendszerét. Hogyan is kell ez visszajönni? És ha akik olvasták az enciklikát, nagyon érdekes, mert pontosan ugyanazzal a metodikával táplálkozik, mint amit itt most itthon lehet látni. Azt mondja, az első lépés, hogy azért kell kiharcolni a vasárnapi pihenőnapot, hogy a családok együtt legyenek, megvalósuljon a közös béke, az egységes szeretetnek a kiteljesedése. Majd, amikor ez már megvan, akkor utána valamilyen szinten érvényesíteni kell azt, hogy a családok eljussanak a templomba, hiszen az meg a lelki feltöltődésnek az ideje. Még az utolsó lépésnél erre kötelezni is kell az embereket, amikor már lehetőségünk van rá. Ugye ez egy nagyon érdekes folyamat, ennek látjuk a lépcsőit, ahogyan teljesednek mind a világban, mind esetleg hazánkban is. Egy nagyon fontos dolog, hogy alapvetően a világ nagyon sok dolgot használ úgy, hogy az átlag ember számára ez egy közkedvelt vagy jópofának tűnő dolog legyen, holott a háttérben nagyon is komoly vallási indokok, vagy nagyon komoly egyházpolitikai érvek vagy indokrendszerek húzódjanak meg. Tehát ne becsüljük le annyira, hogy egy-egy ilyen jel van a világban, ezek egy-egy lépcsőfokok. Ha végignézzük, azért az egyházak nagyon türelmesek. Nagyon türelmesek. Azért a Dies Domininek erre a fázisára 17 évet vártunk, ugye? 17 év telt el, hogy eljussunk, illetve csak 16 és fél, de hogy eljussunk eddig, és ne felejtsük el, hogy ez egy folyamat. Nem csak itt, egyébként Amerikában is, tehát bár most vannak bizonyos jelek, hogy itt Európában pont a vasárnap ellen mennének, de azért azt nem kell fejteni, nem csak itt erős az egyház, nem csak itt erős. És ha ez profécia, akkor ez mindenütt a világon keresztül fog menni. Másik ilyen nagyon érdekes dolog ezzel kapcsolatosan, hogy maga az egyházaknak a térnyerése, itt például ugye, ha megfigyeltétek, most a pápa felszólalt ugye a Európai Parlamentben. Maga az egyház térnyerése az oktatási rendszerben, és nagyon érdekes, hogy Magyarországon ugye ezt a szemünk előtt látjuk, de ez egyébként Európában is így zajlik, nagyon sok helyen kerülnek be az egyházak az oktatási rendszerbe. Tudjátok, miért vannak ennyire előtérbe helyezve az egyházak? Nagyon érdekes. Azért, mert a társadalom átlagosan, és ezt nagyon sok nyugati politikus nyilatkozza, hogy erkölcsi stabilitás hiányában szenved a társadalom, és ezért, mint erkölcsi támaszt használja föl az egyházakat arra, hogy a jövő nemzedékének olyan erős erkölcsi alapot biztosítsanak, amelyre a jelenlegi oktatási rendszerek nem képesek. Nem érzitek egy kicsit furcsának ezt a dolgot? Erkölcsi támaszt kell nyújtani egy világnak, és az erkölcsi támaszt olyan helyekről várjuk, akinek a háta mögött lezajlott egy középkor, akinek a háta mögött eléggé erőteljesen ott vannak a pedofil botrányok, akiknek a háta mögött ott van, hogy engedik az azonos neműeknek a házasságát az egyházi szinten. Ugye az északi országokban megengedték, hogy a papok azonos nemi identitással rendelkező papok megmaradjanak papi tisztségben, és házasodhatnak is egymással, ezektől az egyházaktól várunk erkölcsi támaszt. Nem morbid egy kicsit? Nem morbid egy kicsit? Pont azért vesszük be ezeket a rendszereket, hogy erkölcsi támaszt nyújtsanak. Egy ilyen világban vajon azoknak az embereknek, akik tudják és látják a Biblia valódi törvényeit, rendtartásait, irányultságát, nem sokkal nagyobb feladatunk lenne megmutatni azt, hogy mit is mond a Biblia erről? Gondoljuk el, hogy az azonos neműek problémáját ugye nagyon egyszerűen kezelte Mózes törvénye, elég egyértelmű volt. De annak idején, amikor ez így elterjed a maga idejében, akkor maga Jézus ugye lejön két angyalával, és mit csinálnak Szodomával meg Gomorával? Felégetik, nem? Ahhoz képest a törvény, a bibliai szabályrendszer hova süllyedt? Őrült változáson. Azt mondja az igénk, 2 Timóteust, ha megnézzük a 3. fejezetét, hogy az utolsó időben milyen erkölcsi állapotok lesznek. És ehhez az emberek látják az erkölcsi eltorzulást, de az emberek mit szeretnének? Támaszt. Azt szeretnék, hogy legyen valaki, aki megmutatja a helyes erkölcsi nívót. Akkor hol vagyunk mi adventisták? Hogy megmutassuk a helyes erkölcsi nívót. A világnak szüksége van rá, ezért kapaszkodnak az egyházakba. De az egyházak, a nagy történelmi egyházak nem tudják megmutatni. Nem is ismerik az igét. Nem is ismerik, hogy annak milyen rendelései vagy szabályrendszerei vannak. Hol vannak a mi példáink, a mi helyes életvitelünk, munkahelyünkön, családunkban, környezetünkben, hogy meg tudjuk mutatni azt, hogy a kereszténység milyen a maga valóságában, milyen a kereszténység valójában megélve. És nem csak az igét, hanem a gyakorlatot. Nem csak az, hogy milyennek kéne lennünk, hanem hogy mi tudunk élni az ige alapján. Nagyon vigyázzunk magunkra, mert mi nekünk nagyon nagy világosság adatott. Nagyon nagy világosságunk van olyan téren, hogy ismerjük az igét. De ha kapaszkodunk a világba, ha kapaszkodunk a környezetünkbe, azokba a szokásokba, akkor a mi világosságunk az eltűnik. Tudjátok, van egy ilyen igénk, hogy ha a világosság sötétség, na mekkora akkor a sötétség? Ha mi világosságunkat hagyjuk kialudni, mert jobban szeretjük a világot, akkor mekkora lesz a mi sötétségünk? Láttunk már erre nem egy példát, amikor lelkészek az igazságot az önérdekük miatt feladva milyenné váltak. Kellogg, Konradi, és még sorolhatnám jó pár olyan lelkész, aki egyszerűen a világ, a hatalom, befolyás, akárminek kapcsán, az fontosabbnak tartott. A hatalmas világosságuk volt, nem mentette meg őket. Eltávolodtak, elmentek az igétől. Nagyon fontos, hogy a világunk egy másik oldala is ugyanilyen intenzíven próbál hatalomra törni. Ugye itt az iszlámra gondolok, de valójában ez is a kereszténység ma már hajtja a vizet. Biztosan hallottatok már erről, hogy az iszlám fundamentalisták elég erőteljesen akcióban vannak, és ugye most ott a keleti végeken, a közel-keleten eléggé szerveződnek, és nagy befolyásra tesznek szert. Nagyon érdekes, hogy ez az egész világunk úgy néz ki, mint egy hatalmas nagy ilyen szimfonikus zenekar. A szimfonikus zenekarban mindenki másfajta hangszeren játszik, de valójában ugyanaz a karmester, és ugyanaz a darab. A karmester jelen esetben a sátán, a darab pedig ugye az egész világunk. És hogy miért mondom azt, hogy ugyanaz a darab és ugyanaz a karmester, azzal, hogy erősödik az ISIS, illetve maga az iszlám fundamentalizmus, nagyon érdekes, hogy a nyugati demokráciákban rettenetesen erős a hangja annak, hogy létre kéne hozni egy nemzeteken átívelő vallási szervezetet, olyan vallási szervezetet, amelyik komoly hatalommal is rendelkezik a világ megregulázása érdekében, és ez a szervezet leválthatná az ENSZ-t, mivel hogy az ENSZ tehetetlen nagyon sok probléma esetében. És ez nem egy helyről jelenik meg ez az igény, nagyon sok állami vezető, vagy volt állami vezető nyilatkozik, és sugallja ezt az igényt, hogy erre szükség van. Nagyon érdekes, mert ennek a hatalmi rendszernek a vezetésére egy nagyon érdekes ember nyilatkozott, Simon Peres, és Simon Peres szavaival élve, ennek vezetésére, tehát ennek a szervezetnek a vezetésére nincs alkalmasabb ember, mint a római pápa. Azért érdekes ez a mondat, mert nem akárkinek a szájából hangzik el. Peres milyen vallású? Zsidó. Tehát amiről még azt mondanám, hogy a 80-as vagy 90-es években el se tudtuk volna képzelni, hogy bármiféle egység vagy kompromisszumkészség lenne a kereszténység és a zsidó állam vagy a zsidó vallás között, 2014-et írunk, és maga egy zsidó vezető állítja azt, hogy egy vallási hatalmi rendszer első emberében el se tudna képzelni mást, mint a római pápát. Akkor hol is állunk az időben? Hol is állunk? Azt mondja a Korszakok nyomában című könyvünk, hogy a legvégére, az idők legvégére előáll egy egységes vallási hatalom, amely majd ugye a szombat tiltása, vasárnap kötelező érvényű ünneplésé mellett foglal állást, és ennek ott kell lennie. Amit még ugye annak idején a 70-es, 80-as években nem lehetett elképzelni, hogy valaha is, vagy legalábbis a közeljövőben véget ér az orosz birodalom, ugye a Szovjetunió, én még úgy nőttem föl, hogy azért az eléggé stabil lábakon állt. Aztán azt láttuk, akik ugye átéltük ezt az időszakot, hogy egyik pillanatról a másikra volt, nincs, ugye? Aztán nem tudtuk elképzelni, hogy valaha ki fog alakulni egy egységes vallási irány, és most pedig látjuk azt, hogy az iszlám erősödésével, mint egy ilyen kontrareakció megjelenik az, hogy a kereszténység fogjon össze, és alkosson egységes hatalmi bázist, és itt nagyon fontos ez, hogy hatalmi bázist. Jézus hogyan vélekedett a vallás és az állam, vagy a hatalomnak a kapcsolatáról? Ugye messze menőkig azt mondta, hogy semmi köze a kettőnek egymáshoz. Semmiképpen nem szabad összekeverni az államot és az egyházat. Itt pedig épp azt látjuk, hogy hatalmi bázissá szeretne alakulni. Nagyon érdekes, hogy ez a kis könyvünk a Korszakok nyomában. Most olvasnék fel az 501. oldalról egy kis dolgot, és azért érdekes, mert ez nem csak egy darab a vallási hatalomra, ez ugye általában a vallási hatalmakra érvényes, ezek a megállapítások. 9. Pius pápa 1854. augusztus 15-i enciklikájában ezt mondja. A lelkiismereti szabadság mellett kardoskodó, értelmetlen és helytelen hittételek, illetve hangoskodások a legveszedelmesebb téveigést jelentik, amely nyűg egy ország legfélelmetesebb része. 10 évvel később ugyanez a pápa december 8-án, szintén egy enciklikában, kiátkozza azokat, akik a lelkiismeret és a vallásgyakorlat szabadságát követelik, és akik azt bizonygatják, hogy az egyház nem alkalmazhat erőszakot. Érdekes, ugye? Nem csak egy adott egyháznak a célkitűzése ez, de a többiek is, a hatalmi egyház mindig ilyen eszközökhöz fog nyúlni. Nagyon érdekes, hogy a Rómáról nyilatkozza egy bíboros, hogy türelmes ott, ahol tehetetlen. Ez O'Connor püspök ugye azt mondja, hogy a vallásszabadság csak addig tűrhető meg, amíg a katolikus világ veszélyeztetése nélkül nem valósítható meg az ellenkezője. Saint Louis érseke azt mondja, az eretnekség és a hitetlenség bűn, és a keresztény országokban, mint például Olaszország és Spanyolország, ahol mindenki katolikus, és ahol a katolikus vallásnak az ország törvényében fontos helye van, épp úgy kell büntetni, mint a többi bűncselekményt. A törekvés a lényeg. Látjuk, ahogy lépésről lépésre, nem csak Magyarországon, más országokban is hatalmat, teret kap a vallás az állam hatalomban. Ugye nem véletlen volt ez az Európai Uniós jelenléte is a pápának. Nagyon fontos látnunk a történelemben a proféciák teljesedését, hogy egyre közelebb és közelebb. Ahogyan annak idején egy év távlatából nem tudtuk volna megmondani, hogy összeomlik az orosz birodalom, az se biztos, hogy most egy év távlatában meg tudjuk mondani, hogy lezárul a történelem. A lehetőségek adottak. A kérdés, hogy megrettenünk-e tőle. Megrettenünk-e attól, hogy ennyire közel vagyunk? Megrettenünk-e attól, hogy mennyire kevés időnk van hátra? Emlékeztek Jelenések könyve 12. fejezet 12. versére? A 12. fejezet szól arról, hogy a sátán és a Jézus közötti harcról beszél, és utána a levettetéséről. A 12. versben mit mond az angyal? Jaj néked, föld! Levettetett hozzád. Ugye jaj a föld és a tenger lakosainak. Levettetett a sátán. Gondoljuk el, egy angyal, aki effektív nem részese annak a nyomorúságnak, amit itt élünk lent a földön. Mégis úgy nyilatkozik a sátán földre való levettetéséről, hogy jaj néked. Az egész menny így figyeli a történelmünket. Jaj. Jaj nekünk. De mi azért nem vesszük ezt annyira komolyan, nem? Tehát mi azért jól elérdegélünk, jól el vagyunk, mert ha ennyire komolyan vennénk, hogy jaj, akkor lehet, egy kicsit másképp értékelnénk a mi életünket. Nagyon érdekes ez a halogatás személyesen a mi életünk, hát nem is tudatosan, de tudat alatt ott van a mi életünkben. Hoztam erről egy nagyon érdekes történetet. A neten találtam. Felolvasnám. Egy zimonkus télen történt. Az Éri tó felől hatalmas jégtáblák sodródtak a Niagara vízesés irányába. Az egyiken egy döglött birka hevert. Az egy sas, amely az áramlat fölött körözött, észrevette, és nyomban lecsapott rá. Karmait mélyen belevájta a tetembe, és pengéjéles csőrével egyik falatot a másik után hasította ki belőle. Időközben a jégtábla egyre közeledett az óriási vízeséshez, ám a sas továbbra is nyugodtan üldögélt a zsákmányán. Csupán időről időre, arrafelé kémlelt éles szemével, ahol a víztömeg a szikláról a mélybe zúdult. Jól tudta, hogy neki csak ki kell terjeszteni hatalmas szárnyait, és már is felemelkedhet a magasba. A víz elkezdett pezsegni és kavarogni körülötte, és a jégtábla egyre hevesebben száguldott. A vízesés felől finom permet szállt fel, és megtelepedett a sas tollazatán. Ő azonban úgy vélte, még ráér, még bekaphat egy hatalmas falatot. Ekkor a jégtömb zuhanni kezdett, a sas a szárnyait emelgette, de nem tudott felszállni. A karmai egyszerűen belefagytak a birka széthasított, megmerevedett tetemébe. A sas egyre hevesebben csapkodott a szárnyával, de a ráülepedett jég meggátolta a repülést. Mint hiába. A jégtáblával együtt a mélybe zuhant, és ott lelte a sírját. Szerintem elég sok helyen be tudjuk azonosítani napjainkat a sassal. A sas csak tekingetett. Tekingetett oda, ahol a Niagara kezdődik. Tudta, hogy még van ideje. És tényleg volt ideje. Mi tekingetünk a proféciákba előre, és tudjuk, hogy még van időnk. Hiszen azért nem holnap lesz valószínűleg. De egy nagyon-nagyon fontos dolgot elnézett a sas. A vízesés előtt közvetlenül már nem lehetett felszállni. Ha valaki túl sokáig kapaszkodik a világba, bele fog fagyni a körme és a keze. Ha elnézzük az időt, akkor a világ rátelepszik a mi szárnyainkra, megjegesedik, és nem tudunk felszállni. Minden lehetőségünk adott, hogy felszálljunk adott időben. Egy adott pontig. Ha az adott pontot átlépjük, többé nem tudunk szakadni tőle. A kérdés az, hogy egyen-egyenként vajon hol van ez a pont? A mi életünkben hol van az a pont, ahol még el tudunk szakadni a világtól? Vagy még mindig csak azt mondjuk, hogy látjuk ott elől teljesednek a jelek. Ottan, távol jön a Niagara. De én még ráérek. Jó nagy szárnyam van, hatalmas hitem, hatalmas ige ismeretem. Én még simán el tudok onnan menni. Vagy ne. Ezt majd az idő eldönti, és a Niagara. Tehát azt fogja eldönteni, amikor az események felgyorsulnak. Most hagyjuk egy kicsit a proféciákat. Nézzük egy kicsit, egy másik fajta történetet szeretnék, méghozzá a Parázna asszonyt hoznám fel itt, és hogy értsétek, hogy miért akarok egy kicsit arra átérni, mert a Parázna asszony szembesült egy nagyon fontos dologgal. Emlékeztek, amikor a Parázna asszonyt oda viszik Jézushoz? Mi volt az első, amit meghallott Krisztustól? Nem. Az első, az egy más mondat volt. Nem. Még előrébb menjünk a történetben. Mi volt az első, amit az asszony hallott a Jézustól? Az vesse rá az első követ. Nem? Ezzel kezdődött a dolog. Nem mondta azt, hogy elmehetsz. Azt mondta, hogy a törvény igaz. A büntetés jogos. Az vesse rá az első követ, aki nem bűnt. Aztán írt a porba. Aztán mi történik? A bűnösnek valójában a helyébe áll, nem? Azt mondta, hogy a törvény igaz. Ennek az asszonynak meg kell halnia. Majd én meghalok helyette, később. És amikor mindez az esemény végigmegy, akkor utána azt mondja az asszonynak, hogy na most mondja azt, hogy eredj el, és többé nem védkezek. Én sem kárhoztatlak. Mehetsz, szabad vagy. De nézzük, mivel kezdődött az egész. Annak az asszonynak szembesülni kellett azzal, hogy méltó az ítéletre. És megváltozik annak az asszonynak az élete. Felolvasnék egy kis történetet, illetve hát Ellen White-nak a leírását erről az eseményről. Jézus életének a 462. oldaláról. Nem nyert. 462. oldal. Az asszony félelemtől reszketve állt Jézus előtt. Aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. Ezek a szavak halálos ítéletként visszhangozottak a lelkében. Nem mert a megváltóra emelni a szemét, csendben várta az elítélését. Döbbenten látta, amint vádlói szótlanul és zavartan távoznak, majd a remény szavai ütötték meg a fülét. Én sem kárhoztatlak, eredj el, és többé ne vétkezzél. Szíve felolvadt, Jézus lábához vetette magát, zokogása kifejezte hálás szeretetét, és keserű könnyek között vallotta meg bűneit. És most jön az érdekes rész. Számára mindez egy új élet kezdetét jelentette. Az Isten szolgálatára szentelt tiszta és békés életét. Ennek a bukott léleknek a fölemelésével Jézus nagyobb csodát tett, mint a legsúlyosabb testi betegség orvoslásával. Mert halálos lelki kór gyógyított meg. A bűnbánó asszony Jézus egyik legálhatatosabb követőjévé vált. Önfeláldozó szeretettel és odaszánással hálálta meg Krisztus megbocsájtó kegyelmét. Azt mondja, az egész életére megváltozott. Egy nagyon érdekes eset. Szembesül halálra való állapotával, meghallja azt, hogy én sem kárhoztatlak, és ezek elegendőnek bizonyulnak arra, hogy megváltozzon az egész élete, egész hátralévő életére, és Krisztus azt mondja, legodaadóbb tanítványává válik. Látjuk a proféciák teljesedését. Látjuk azt, hogy az Úr eljövetele közel van. Látjuk a bűnös állapotunkat, hiszen azért azzal is tudunk szembesülni. Tudatában vagyunk annak, hogy jogos az ítélet, hogy meg kell halnom. Hogy nekem meg kell halnom. Erre tudatában vagyunk. És el tudom fogadni Krisztusnak azt a ígéretét, hogy eredj el, és többé ne vétkezzél? Ha ennek a mélyére ásunk, akkor a mi életünknek nem kellene ugyanúgy átalakulni, mint a parázna asszony életének? Egész hátra lévő életére vonatkozva? Az elmúlt héten úrvacsoránk volt, ugye? Az úrvacsorával lezártuk az életünknek egy szakaszát. Lezártuk azt, azokat a bűnöket. Hallottuk Istentől, hogy eredj el, és többé ne vétkezzél. Azóta eltelt egy hét. A kérdés ugye az, hogy az elmúlt egy hét hogyan telt el? Folytatódtak-e az elmúlt negyed év bűnei vagy hibái, vagy tényleg megújult élettel járunk? Az egész elkövetkezendő hetek, hónapok a következő úrvacsoráig vajon hogyan telnek? Meg akarjuk ismételni a régmúlt bűneit, vagy új életben akarunk járni? Tudjátok, egy nagyon érdekes kérdés, amit föltett az Isten Ádámnak. Visszaemlékeztek, hogy mit kérdezett Ádámtól a bűnbeesés után? Ádám, hol vagy? Három fontos dolgot le lehet szűrni belőle. Az egyik, mindenki van valahol, nem? Mi egész életünkben döntünk. Vagy az jó mellett vagyunk, vagy a rossz mellett vagyunk. Másik fontos tanúság ebből. Nem mindenki ott van, ahol lennie kéne. Ádám abban az esetben nem ott volt, ahol lennie kéne. És mi a harmadik nagy tanúság ebből a kérdésből? Akik most nem ott vannak, ahol lenniük kéne, egyszer majd ott lesznek, ahol nagyon nem akarnak lenni. Ahol majd nem akarnak lenni. Hát nagyon vigyázzunk arra, hogy mi most a mi életünkben hol foglalunk állást. Hol vagyunk? Az Isten mellett, vagy a mammon mellett? Mennyire meresztjük a körmünket a világba? Mennyi ideig várunk? Mennyi ideig gondoljuk azt, hogy halogatja még az én Uram a visszajövetelt? A proféciák, a jelek szépen lassan a maguk folyamatában teljesednek. Nem mondom, hogy rettenetesen kapkod a dolog, de azért teljesednek a maguk szép ütemében. Készen leszünk-e, fel tudunk-e szállni, amikor eljön az ideje? Vagy mikor gondoljuk úgy, hogy most már végre fel kéne szállni? Mikor szeretnénk elszakadni a világtól, és tényleg olyan életet élve az Isten mellett maradni? Hát én kívánom, hogy egyikünk se legyen olyan helyen, ahol nem szeretne lenni az ítéletben, és mindannyiunk élete úgy tudjon átalakulni, hogy az elmúlt héten kapott ígéret, hogy eredj el és többé ne vétkezzél, az megvalósuljon mindannyiunk életében nap, mint nap. Amen.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

A harmadik előadásunkhoz érkeztünk a Jézus Krisztus életéről szóló sorozatunkban, és ennek a harmadik előadásnak a középpontjában Jézus Krisztus pusztai megkísértése áll, de szeretnék röviden megemlékezni Jézusnak szinte minden egyes cselekedetéről, amelyet az evangélisták feljegyeztek, ezért a bevezetőben pár rövid szót hadd szóljak Jézus fellépésének körülményeiről. Ugye az első előadásban foglalkoztunk a messiási jövendőlésekkel, hogy már az Ószövetség milyen világosan profétált Jézusról. Aztán a második előadásban Jézus születés története volt a témánk, és jeleztük azt, hogy Jézus az egyiptomi fogság után visszatért Názáretbe a felneveltetésének a színhelyére, az ország egyik leghírhedettebb városában, Názáretben töltötte gyermek és ifjú éveit. Ugye a korabeli szólásmondás így hangzott, hogy jöhet-e valami jó hír Názáretből, annyira rossz hírű város volt, és Jézusnak, hogy miért kellett így megszületnie, hogy szinte már a születése pillanatától fogva az életére törtek, miért kellett Egyiptomba menekülnie, miért kellett a legrosszabb hírű városban és a legszegényebb családok egyikében felneveltetnie, ugye erről is beszéltem az elmúlt előadáson, hogy Jézus Krisztus semmi előnyt nem élvezhetett hozzánk emberekhez képest. Ő úgy lehetett szabadító, megváltó, hogy egészen az emberiség az embernek a színvonalára jön alá, és innen mutatja meg a szabadulásnak és a szabadításnak az útját. És Jézus Krisztus, amikor elérte a 30. életévét, akkor fellépett az országban, először keresztelő Jánosnál a Jordánban, ezt fogom mindjárt felolvasni, tehát az északi ország részből, a galileai Názáretből, a déli ország részbe siet, és itt a Jordánnál, ahol keresztelő János mint egy fél éve már megkezdte a szolgálatát, őt bemutatja az egész népnek. Jézus Krisztus aztán tanítványokat gyűjt maga köré, ez a második jellegzetes mozzanat, és a bemutatása és a keressége után pedig következik a pusztai megkísértés, amely a mai előadásunk középpontjában áll. Máté evangélium a harmadik fejezetéből szeretnék felolvasni pár verset, tehát Máté evangélium a harmadik fejezetéből, a 13. verstől, hogy milyen is volt Jézus fellépése. Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék ő általa.

János azonban visszatartotta őt mondván, nékem kell általad megkeresztelkednem, és te jössz én hozzám. Jézus pedig felelvén mondta néki, engedj most, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Ekkor engedett néki. És Jézus megkeresztelkedvén azonnal kijött a vízből, és íme az egek megnyilatkoztak néki, és ő látta az Istennek lelkét alájönni, mint egy galambot, és őre áll szállani. És íme egy égi hang ezt mondta, ez am az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Kedves hallgatók, mi is történt itt Jézus Krisztus fellépésekor a Jordánban? Ugye a keresztelő János, mint említettem, mint egy fél éve már hirdette a megtérést a bűnök bocsánatára, és az emberek óriási tömegekben sereglettek ki hozzá. Úgy képzeljük el, hogy az ország minden egyes rétegéből, tehát szegények és gazdagok, kézművesek, parasztok és polgárok, katonák és papok is elküldték a maguk embereit, és ők maguk is elmentek megnézni, hogy ki ez az új próféta. Keresztelő János nem léphetett fel Jeruzsálemben, a zsidó nép fővárosában őt nem engedték volna szólni, kint a pusztában a Jordán mellett az ország peremvidékén kellett tanítani. Ugye ez már előrevetítette Jézus életének tragikus összetevőit, Jézus Krisztusnak is kint a pusztában a Jordán mellett kellett fellépni, Izrael népe, Izrael egyháza nem fogadta már őt. Ugye a papok, a vallási vezetők a maguk eltorzult tanítását hirdették, az emberek viszont sereglettek utánuk, ugye a Biblia szerint sajnos a nagy tömegekben, a nagy embertömegekben különösebb meggondolás soha nem volt, és az emberek mindig a tekintélyek és mindig a hatalmak szavát követik. Ebben van valami drámai mozzanat, hogy keresztelő Jánosnak és Jézusnak kint az ország szélén kellett elkezdeni a mozgalmát. De amikor elment Jézus Krisztus és megállt keresztelő János előtt, akivel végül is rokonok voltak, de addig soha életükben nem látták egymást, János azonban fölfedezte, hogy ő a messiás, a megígért megváltó, akkor keresztelő János el akarta hárítani Jézust. És azt akarta mondani, hogy azok az emberek, akik eddig jöttek hozzám, hát persze, hogy őket megkeresztelem, tehát alámerítem őket a Jordán vizében, mert ez a keresztség, ez egy jelképes szertartás volt. Ez annyit jelentett, hogy meghalni a bűnnek, eltemetni a bűnt a hullámsírba, a vízbe, és feltámadni egy új életre. De keresztelő János miért tiltakozott? Mert tudta jól, hogy Jézusnak erre nincs szüksége. Jézus 30 évesen is bűntelen volt, soha semmilyen bűnt nem követett el, és keresztelő János így mondta Jézusnak, hát talán nekem kellene megkereszteltetnem te általad, és te jössz én hozzám. Jézus Krisztus válasza valami nagyon fontos bejelentést tartalmazott, mert Jézus egyszerűen ezt válaszolta keresztelő Jánosnak, engedj, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Ezzel Jézus Krisztus János keresztségéről, a felnőtt keresztségről úgy emlékezett meg, mint igazságról. Tehát szó sincs arról, hogy itten valami szertartás volt, csak valami régi, az Izrael életében honos cselekmény, valami külső szertartás. Jézus Krisztus azt mondta, ez igazság. És én azért vetem alá magamat a keresztségnek, nem azért, mert bűnöm lenne, és valamit el kellene temetnem a vízben, és feltámadni egy új életre, hiszen én bűnt nem követtem el, hanem Jézus Krisztus azért keresztelkedett meg, azért volt ez a fellépése, mert ezzel szerette volna hitelesíteni a hitáltal való szövetséget Istennel, a felnőtt keresztséget, amit Jézus igazságnak nevezett, amire noha őneki nem volt szüksége, de mégis megtette, hogy a követői semmiféle szégyent ne érezzenek, vagy semmiféle visszatartás ne legyen az életükben. Jézus Krisztus ezt nem ceremóniának, nem szertartásnak nevezte, hanem igazságnak jelölte meg. Engedj, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. És akkor, amikor Jézus keresztelő János, tehát megkeresztelte a Jordán vizében, amikor Jézus kijött a folyóból, akkor az történt, ami az evangéliumok szerint csak háromszor Jézus életében megnyilatkozott a menny, habár Isten továbbra sem volt látható az atya, de a hangja hallható volt. És ez a hang hallatszott a mennyből, hogy ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. Azt mondhatnánk tehát, hogy keresztelő János bemutatta Jézust a népnek, hogy íme a megváltó, a szabadító, és Isten pedig csodálatos jellel, mint egy pecsétet helyezett erre a bemutatásra, és Jézusnak a szolgálata tehát kezdetét vehette.
Ezek után azt a kérdést szeretném feltenni, hogyha Jézust így bemutatta Keresztelő János a népnek. És Jézus el volt szánva arra, hogy most 30 éves, és ő most elkezdi járni az országot és tanítani az embereket, akkor hogyan jön ide ez a bizonyos pusztai megkísértés, ami a mai témánk? Mit jelent ez Jézus szolgálatának közvetlen kezdetén, hogy őt a pusztában Sátán az ördög megkísértette? Máté evangélium a 4. fejezete lesz a mai előadásunk tárgya, az első versétől a 11-ig fogjuk ezt megismerni. Most szeretném az első két verset felolvasni. Akkor, mármint mikor ez az akkor, amikor Jézust bemutatta Keresztelő János, és megkeresztelte, akkor Jézus elvitetett a lélektől a pusztába, hogy megkísértessék az ördögtől. És mikor 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végre megéhezett. Ennek a megkísértésnek a másik leírása a Lukács evangélium a 4. fejezet első 13 versében van megörökítve, tehát nagyon könnyű, mert párhuzamos, mind a kettő, Máté és Lukács is a 4. fejezetében beszél erről, és Márk evangélium a első fejezet 12. és 13. versében. Ha mindezt a három evangéliumot elolvassuk, akkor a következő derül ki előttünk. Jézus Krisztus annyira fontosnak látta a szolgálatát, és bár tudta, hogy mindössze 3,5 évig fog ezt tartani, de ezt annyira fontosnak látta, hogy ő elvonult előtte, és 40 nap és 40 éjjel ő Istenhez nagyon szoros közelségben akart maradni. Nem kezdte el tehát rögtön a keressége után a vándorútjait az országban, hanem elvonult a pusztába, hogy ott böjtel és imával készüljön arra, hogy a szolgálata sikeres legyen. Tehát nyugodtan kimondhatjuk, Jézus nem azért ment a pusztába, hogy ott az ördöggel találkozzék, éppen ellenkezőleg Jézus azért ment a pusztába, hogy ott Istennel együtt legyen imádság, és a Biblia szerint a böjtnek mindig csak imádsággal van értelme, tehát ilyen érdemszerző böjt vagy koplalás, ilyet a Biblia nem ismer, hanem a fokozott, az intenzív imádság erősítésére szolgál a böjt a Biblia szerint. És Jézus ezért böjtölt és imádkozott 40 nap és 40 éjjel. Egyébként ezt a Bibliában más szereplőknél is látjuk, például Mózes is 40 napi böjtöt tart, vagy Illés próféta is az Ószövetségben. Ebben önmagában semmiféle fizikai lehetetlenség nincsen, és ennek a legfontosabb tanulsága az, hogyha az ember valamire készül, valamilyen szolgálatot vállal, valamilyen küldetést teljesít, arra nagyon határozottan, nagyon koncentráltan készülni kell, és ezt Jézus tudta. Jézusnak annyira zsúfolt volt az élete, ezt így szoktam mondani, hogy a mai ember sokat panaszkodik arra, hogy nincsen ideje, és mindig lótunk, futunk, és soha nincs időnk. Hát ha valaki elolvassa a 4 evangéliumot, azt láthatja, hogy olyan kevés ideje a böjtre és az imára, az összeszedettségre, mint Jézusnak senki embernek nem volt. Jézus Krisztusnak sokszor annyira nem volt ideje, hogy nem tudott enni napokig. El akart menni a Genezáreti tó vizére, akart menni a tanítványaival, mert talán ott kipihenhette volna magát a csónakban, bent a tó vizén, de az emberek 10000-esével tódultak utána, nem engedték, hogy elmenjen pihenni. Szóval Jézusnak olyan 3,5 éve volt ez a földi küldetés, aminél program teljesebb időszakot senki nem tud felmutatni. És Jézus tudta, érezte a ráváró nehézségeket, és ő azzal az elszánással ment a pusztába, hogy ott Istenhez fordul, Istenhez nyer erőt, mert hiszen neki az örök élet titkát, az igaz evangéliumot kellett hirdetnie. És milyen megdöbbentő akkor, hogy Isten, akihez Jézus közeledni akar, az Atya, akivel együtt akar tölteni 40 napot a pusztában, az Atya megengedi, hogy Jézust durván és keresetlenül megtámadja az ellenség, megtámadja az a személyes gonosz, akit a Biblia Sátánnak nevez, ugye magyarra fordítva a neve ennyit jelent, ellenség vagy vádoló. És itt is egy nagyon nagy tanulság van ebben a mozzanatban is. Még nem térek rá a pusztai megkísértésre, még csak az előzményeknél vagyunk, de tessenek felfigyelni, a Bibliát valóban gondolkodva és fontolva kell olvasni, mert itt okvetlenül fel kell, hogy vessük azt a kérdést, hogy lehet az, hogy Jézus, aki Istenhez akar fordulni, azaz Isten megengedi számára, hogy ott a pusztában megjelenjék Sátán, és megkísértse, rosszra késztesse őt. Ez ugyanaz a kérdés, amit mi is sokszor felszoktunk vetni az életben, hogy lehet az, szoktuk kérdezni, hogy azoknak az embereknek az életében, akik valami jóra törekszenek, akik tényleg az életet nem könnyelműen akarják élni, hanem valami jó küldetésre akarják rászánni az életüket. Isten megenged olyan nehézségeket,
olyan kísértéseket, akár betegségek formájában, akár valami anyagi nehézségek formájában, akár más embereknek az értetlenségének a formájában. Szinte úgy felszoktuk vetni a kérdést, hogy miért mindig az igazságra törekvő, a jóra törekvő embereket veszi körül ennyire a kísértések. Kedves hallgatók, ebben egy nagyon nagy tanulság van. A Biblia azt tanítja, hogy Isten azért engedte meg ezt a megkísértést, mert minden legyőzött megpróbáltatás után az ember óriási erővel kerül ki abból a megpróbáltatásból. Isten azért, nem azért enged meg megpróbáltatásokat az emberek életében, hogy az emberek összeroppanjanak vagy meggyengüljenek, hanem azért enged meg Isten megpróbáltatásokat, mert a megpróbáltatásokban sokszor az emberek jobban megerősödnek, mint akkor, amikor nincs nehézség és kísértés. Jakab apostol levelét, ha elkezdjük olvasni, Jakab levele első fejezete így kezdődik, mindjárt a levélben azt mondja az apostol a többi kereszténynek, hogy atyám fiai, teljes örömnek tartsátok, amikor bármiféle kísértésbe estek. Ugye nem arról van itt szó, hogy maga a kísértés, a megpróbáltatás jó lenne, hanem azért tartsuk örömnek a megpróbáltatásokat, mert az mindig a megerősítésünkre szolgál, tehát van még erő lábra állni bennünk, ahogy József Attila mondta egy kései versében. Úgy segíthetett, hogy nem segíthetett. Lehetett láng, de nem lehetett hanva. Úgy van velem, hogy itt hagyott magamra. Ez egy paradox helyzet. Van még erő lábra állni bennem. És ugyanezt mondja Péter apostol első levelen, a 4. fejezetében, a 12. verstől, amikor azt mondja egy másik apostol tehát, hogy meg ne rémüljetek attól a tűztől, amely próbáltatás véget támad köztetek. És akkor folytatja tovább, mert semmi különleges dolog nem esik. Ebben a világban, mint a rossz világában élünk. Ez a világ körülöttünk a rossznak ezer és ezerféle arcát mutatja, amikor Isten megenged bármiféle megpróbáltatást az életben, nem azért engedi meg, hogy összeroppantsa vele az embert, hanem azért, hogy megtisztuljon az ember a nehézségek és megpróbáltatások küzdelmében. És ezek után szeretnék rátérni arra, hogy amikor Jézus számára is megengedte az Atya ezt a megkísértést, akkor Sátánnak mi volt az első kísértése? Meg fogjuk látni, hogy ebben a pusztai megkísértésben 3 kísértésről olvashatunk. Tudatában vagyok annak, hogy nagyon sok ember nem érti ezt a Bibliából, egyáltalán mi az, hogy kísértés, meg Jézust minek kellett a sátának megkísérteni, hogy miért éppen 3 megkísértés. Nos, én az előadásban azt szeretném önök elé tárni, hogy ebben a 3 megkísértésben minden emberi kísértés benne van. Ugye az életünk egyik legalapvetőbb tapasztalat, hogy tele vagyunk megpróbáltatásokkal az életben. Egyénileg is, közösségileg is. Megpróbáltatás, kísértés, egy és ugyanaz. De Jézus 3 megkísértésében benne van minden emberi megkísértés. Valóban igaza van Pál apostolnak, aki azt mondja a zsidókhoz írt levél 4. fejezetében, hogy Jézus Krisztus mindenekben megkísértetett. Hozzánk hasonlóan. De aztán hozzáteszi, de azt kivéve, hogy ő bűnt követett volna el. Azt mondja Pál apostol, ő mindenekben megkísértetett hozzánk hasonlóan, de azzal a különbséggel, hogy míg mi nagyon sok kísértésben elesünk és rosszat teszünk, Jézus is mindenekben megkísértetett, de azzal a különbséggel, hogy ő soha rosszat nem tett. Ő a megkísértésekben sem adta a fejét a rosszra. Tehát úgy hallgassuk ezt a 3 megkísértést, és úgy gondolkozzunk közben, bár a lehető legteljesebben szeretném kifejteni a témát, de nyilvánvaló, hogy amennyire a mi életünk összetett, és ha én kimondtam ezt, hogy az egész emberi életünk minden megkísértése benne van, nyilvánvaló, hogy nem tudok mindent részletesen elmondani. De nézzük meg, hogy mi volt az első megkísértés. Hogy nagyon módszeresen járjunk el, először felolvasnám a megkísértéseket, utána felteszem a kérdést, hogy tulajdonképpen mi is volt ez a megkísértés, miben állt Jézus esetében. Utána felvetjük a kérdést, hogy ez miben áll a mi esetünkben. Jézus megkísértéseiben hogy ismerünk a magunk megkísértéseire? És utána pedig a legfontosabb, amit vizsgálni szeretnék, hogy Jézus hogy győzte le azt a megkísértést, mert ebben van a titka annak, hogy mi is hogy győzhetjük le. Tehát ezen a 3-4 lépcsőfokon keresztül nagyon módszeresen és figyelemmel próbáljuk ezeket az evangéliumi följegyzéseket magunk elé állítani. Tehát Máté 4. fejezet 3. versétől olvasom az első megkísértést. És hozzá menvén a kísértő mondta néki, ha Isten fia vagy,
mondd, hogy e kövek változzanak kenyerekké. Ő pedig felelvén mondta, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely Istennek szájából származik. Kedves hallgatók, nem tudom elmondani, hogy hány ember mondta már nekem, én nem értem ezt, mindjárt ezt az első megkísértést nem értem. Hát most mi volt ebben a megkísértés? Jézus 40 napig bőjtől imádkozik, tehát végül is megéhezett. És megjelenik neki Sátán, és azt mondja, hogy ott a pusztában vannak ezek a kövek, ezek a cipó formájú kövek, és azt mondja Jézusnak, fölajánlja neki, hát szólj egy szót, változtasd a köveket kenyerekké, vagyis csillapítsd az éhségedet. Hát most mi rossz van ebben? Hát ha éhesek vagyunk, milyen természetes dolog, hogy akkor eszünk. Hát Sátán itt csak ezt ajánlotta fel Jézusnak a 40 napi bőjt és ima után, hát ha Isten fia vagy, változtasd-e köveket kenyerekké. Mi ebben a megkísértés? No, vajon mi ebben a megkísértés? Szeretném elmondani, hogy ebben a sátáni felajánlásban két alapvető megkísértés is benne rejlett. Az egyik a következő volt. Sátán azt mondta Jézusnak, használd a te isteni hatalmadat, és a te isteni hatalmaddal mondd a köveknek, hogy a kövek változzanak kenyerekké, és csillapítsd az éhségedet. Ebben az volt a megkísértés, hogy Sátán arra akarta késztetni Jézust, hogy a saját isteni hatalmát használja. Miért volt ez megkísértés? Mert ha Jézus használta volna a saját isteni hatalmát, soha nem lehetne megváltója az embernek és az emberiségnek, mert nekünk nincs isteni hatalmunk, mi nem tudunk köveket kenyerekké változtatni. Mi ha egy nehéz helyzetben vagyunk és nem tudunk bizonyos ideig enni, akkor utána nincs nekünk arra hatalmunk, hogy köveket kenyerekké változtassunk. Tehát, hogyha Jézus ezt megtette volna, akkor nyugodtan mondhatná bárki ember, hát könnyű volt neki, neki volt isteni hatalma, ő azt magához vette, a köveket kenyerekké változtatta, de mit segít ez rajtam? Tehát itt az első megkísértésben az volt az első kísértés, hogy Sátán arra akarta rábírni Jézust, hogy ő az isteni hatalmát használja. A Biblia viszont azt tanítja, hogy Jézus úgy jött el erre a földre, hogy ő hozta magával az isteni személyiségét, az isteni lényét, de az isteni hatalmát nem hozta magával. Ezt mondja Pál a Filippi levél második fejezetében, hogy ő az isteni hatalmát kiüresítette önmagából, ő szolgai formát vett fel, hasonlóvá lett mi hozzánk emberekhez. Mert ha Jézus hozta volna a mennyből az isteni hatalmát, akkor nem lehetne megváltó. Akkor, hogy ő legyőzi a bűnt, persze neki könnyen mehetett volna. De hogyan mutathatna példát, hogy mi hogy győzzük le a bűnt, akiknek nincs eleve egy isteni hatalmunk? Ez volt tehát az első megkísértés. De én inkább a hangsúlyt a másodikra tenném. Az első megkísértésnek a második, az első megkísértésben a második dolog az volt, hogy Jézust arra akarta rábírni Sátán, hogy a puszta éhsége kielégítéséért, a testi szükséglete kielégítéséért felejtsen el mindent, tartsa azt a legfontosabb dolognak, ne törődjön Istennel, sem az igazsággal, se semmivel, hanem gyorsan változtassa a köveket kenyerekké. És kedves hallgatók, valahol itt kell megragadnunk ennek az első megkísértésnek a számunkra is fontos voltát. Mert a mi emberi életünkben igenis ez az egyik legnagyobb kísértés, hogy a testi szükségleteink kielégítéséért mi mondjunk le az elveinkről, mondjunk le a lelkiismeretünkről, mondjunk le a meggyőződésünkről, az igazságban való hitünkről, mert éhes vagyok, mert szomjas vagyok, mert ilyen és ilyen szükségletem van, tehát ezt gyorsan ki is kell elégíteni. Ez volt az első megkísértésben a döntő, és úgy gondolom, hogy ebben a földi életben minden ember ezt a megkísértést naponként elszenvedi. Tessenek csak megfigyelni, hogyha egy kicsit is már nem tudunk enni idejében. Az ember milyen lesz? Ingerült lesz, haragos lesz, követelődző lesz. Ha az embernek nem adatik meg valami testi kívánsága, az ember olyan iszonyatos követeléssel áll elő, mint hogyha az lenne a legfontosabb az életben, és az ember sútba tud dobni mindent, ahogy mondja a népi mondásunk is, hogy az anyánkat is meg tudjuk tagadni, csak azért, hogy valamit kielégítsünk, amit mi jónak és szükségesnek látunk. Tehát az első megkísértés az mindannyiunk életében jelentkezik, és Jézus Krisztus életében még inkább jelentkezett. Mert viszont soha mi olyan helyzetben nem vagyunk, nem kerülünk, amiben Jézus volt,
hogy ő 40 napi bőjt és ima után kellett, hogy elszenvedje ezt a megkísértést. Mózes első könyve 3. fejezetének első 6 versét. Ez az ősszülők megkísértése a paradicsomban. Ugyanez a 3 megkísértés volt. Hiszen a sátán ott is azt mondta, hogy vegyél a fa gyümölcséről. El tudta hitetni azt az első emberpárral, hogy inkább vegyél egy fának a gyümölcséről, hogy kielégítsd a testi vágyadat, mint hogy higgyél az Istennek, aki azt mondta, hogy itt megjelenik egy kísértő, rá akar venni valamire, ne vegyél a fa gyümölcséből. Ez volt az első megkísértés, de mennyivel jobb körülmények között érte ezt Ádámot és Évát, akik nem éheztek, akik nem bőjtöltek, nem imádkoztak 40 nap és 40 éjjel, akik erejük teljében voltak, akik nem vették magukra az emberi természet esendőségét, mint Jézus Krisztus, akik nem a pusztában voltak, hogy Pascal, a francia gondolkodó nagyon szépen mondja a Gondolatok című művében, Ádám és Éva a paradicsomban buktak el. Jézus Krisztus a pusztában győzött. Sokkal előnyösebb feltételek között az első emberpár elbukott ebben a megkísértésben. És mi is az életben sokkal előnyösebb feltételek között, de mégis csak azért, hogy mi többet ehessünk, ihassunk, hogy több anyagi dolgunk legyen, ide tartoznak a testi szükségleteink, például a szexuális szükségletek, az emberek mennyire készpénznek veszik ezt. Hát nekem van valami szükségletem, ezt ki kell elégíteni. Ha éhes vagyok, kivonná kétségbe, hogy nekem jogom van akár valami nem tisztességes úton is szerezni élelmet. Ha nekem ilyen nemi szükségleteim vannak, mert már ebbe a korba elértem, kivonná kétségbe, hogy nekem jogom van ezeket a szükségleteket kielégíteni. És az emberek ezt olyan készpénznek, ezt olyan igazságnak veszik. Jézus Krisztus válaszából megérthetjük, hogy Jézus, amikor elhárítja ezt a kísértést, és mindjárt felolvasom, hogy mivel győzi le, akkor Jézus értésünkre adja, hogy mi éppen azáltal vagyunk emberek, hogy uralkodni tudunk a testi szükségleteink fölött. Hát ha mi teljesen ki lennénk szolgáltatva automatikusan a testi szükségleteinknek, az éhségnek, a szomjúságnak és egyéb más testi vonatkozású szükségletnek, ha teljesen ki lennénk szolgáltatva, kiket nevezünk így, ugye az állatokat. De az emberben van erő arra, hogy a testi szükségleteit legyőzze. Az emberben van erő arra, hogy inkább az igazsághoz ragaszkodjon, és még a testi szükségletei kielégítésére se kövessen el bűnt. Mert Jézusnak mi volt a válasza? Jézus Krisztus egyszerűen ennyit felelt sátánnak, ő pedig felelvén mondta, meg van írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely Istennek szájából származik. Kedves hallgatók, ez egy rövid mondat. Jézusnak nagyon ismert rövid mondata. Ugyanakkor azonban 3 döntő dolog is benne van. Nem csak kenyérrel él az ember. Ebben van benne az, amit Jézus így fejezett ki. Nem csak kenyérrel él az ember. Az embernek kell a kenyér, kell a testet táplálni. A szükségletek természetes szükségletek, mert maga Isten is így teremtette meg az embert. De nem csak kenyérrel lehet az ember táplálni. Az embernek elsősorban lelki erőre van szüksége. Az embernek szüksége van persze testi táplálékra is. De mit ér a testi táplálék anélkül, hogy belül nincsen lelki összerendezettség? Ugyanakkor, hogyha valami szükségletet szenvedünk el, de van lelki erő, az ember a lelki erővel le tudja győzni a szükségletét is, a testi szükségletét is. Nem csak kenyérrel él az ember. Micsoda hatalmas Jézusi kijelentés. Ember, ne add meg magad a testi szükségleteid ágálásának és követelődzéseinek. Nem csak kenyérrel él az ember, hogy folytatódik, hanem minden igével. Tessenek megfigyelni, Jézus azt mondja, az emberi lelket táplálni, igazán táplálni csak az Isten beszéde tudja. Mi emberek próbáljuk egymást táplálni, ugye van ilyen, hogy kultúra, van ilyen, hogy civilizáció, van ilyen, hogy művészet, sok mindennel akarja az egyik ember táplálni a másikat. Így és Gyula erre azt mondta, hogy az én írásos szellemi élményeim tartóságával nem vagyok megelégedve. Engem a kultúra alapvető döntő mértékben nem segített hozzá ahhoz, hogy jobb ember legyek. Én elolvastam 1000 és 1000 könyvet, de azok nem tápláltak annyira, hogy én legyőztem volna a megpróbáltatásokat, a kísértéseket. Jézus rávilágít arra, hogy az emberi lelket mi tudja betölteni. Jézus megfogalmazza röviden azt, hogy az embernek mi tud adni lelki erőt. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével.
Tessenek megfigyelni, Jézus nem azt mondta, hogy a Bibliából olvassuk az evangéliumokat, vagy olvassunk néhány részt, hanem Jézus azt mondta, hogy mindent olvassunk. Nem csak kenyérrel ír az ember, hanem minden igével. A Bibliában minden egyaránt fontos. Isten azért adott annyi kijelentést, azért adott annyiféle ismeretet és tanítást, hogy az emberi lélek minden oldalról táplálékot nyerjen. Az emberi lélek egy összetett valami. Nekünk embereknek sok minden válaszra van szükségünk. És Jézus azt mondta, hogy minden ige azt célozza, azt szolgálja, hogy az ember belül megerősödjön. És még egy harmadik dolgot is hozzátett Jézus Krisztus, amely az Isten szájából származik. Mi annyira figyelünk bizonyos emberek kijelentéseire, nem tudom, politikusok vagy művészek, hogy mit mondtak, elolvassunk újságcikkeket kétszer-háromszor is, hogy mit nyilatkoztak. Jézus olyan fájdalmasan állapítja meg, az Isten szájából is van üzenet és tanítás. Vajon az emberek mennyit törődnek ezzel? Mert hogy az emberek annyiszor elesnek a megpróbáltatásokban, hogy az emberek annyira meghazudtolják a saját embervoltukat is, annyira el tudnak esni a nehézségekben. Ez onnan származik, hogy az ember nem törődik azzal a beszéddel, amit Isten személyesen hozzáintéz, amihez, ha felnyitja az ember a Bibliát, közvetlenül hozzáférhet. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely az Istennek szájából származik. Micsoda nagy kijelentés ez is. Valakinek a szájából, a végtelen bölcs teremtő Isten szájából egy olyan beszéd származik, ami meg tud eleveníteni bennünket. Ugye így mondta ezt Jeremiás próféta, amikor hallottam a te szavadat, megelevenedtem, lelkemben erőt támadt, és élveztem a te beszédedet. A 119. Zsoltárt ajánlom mindenkinek elolvasásra. A 119. Zsoltár ugye a leghosszabb bibliai imádság. Ugye Dávid elmondja azt, hogy keblembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Ugye a szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Minden emberi megpróbáltatást le lehet győzni. Itt nem az a kérdés, hogy mekkora a megpróbáltatás. Az életben nagyon nagy megpróbáltatásokba is juthatunk. Nem ez a fő kérdés. Az a fő kérdés, hogy belül mennyire lesz erős az ember. Mert ugye sokszor úgy van, hogy emberek alapvetően kis megpróbáltatásban is elesnek. Miért? Mert belül erőtlenek. És ugyanakkor viszont emberek nagy megpróbáltatásokban is állják a sarat. Miért? Mert belül erősek. És hogyan lehet az ember belül erős? Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely az Úrnak szájából származik. Kedves hallgatóink, nézzük most a második megkísértést, Máté evangéliuma 4. fejezetéből, az 5. verstől. Ekkor vitte őt az ördög a szent városba, és odahelyezte a templom tetejére, és mondta néki, ha Isten fia vagy, vesd alá magadat, mert megvan írva, az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Mondta néki Jézus, viszont meg van írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Ugye megdöbbentő ez a második megkísértés, miért? Mert az első megkísértést Jézus hogy győzte le? Mit mondott a kísértőnek az első felajánlása után? Azt mondta, hogy meg van írva, nem csak kenyérrel él az ember. Erre Sátán jön a második megkísértésben, és azt mondja, hogy hát ha te a Bibliából érveltél, Krisztus, ha te az Ószövetségből idéztél, mert valóban Jézus mind a három megkísértést bibliai igével győzte le. Hát ha te az Isten beszédével érveltél, akkor én is előveszem az Isten beszédét. Kedves hallgatók, mielőtt még rátérnék erre a második megkísértésre, ez egy olyan nagy bibliai részlet, hogy az Isten beszéde két kézben lehet. Lehet jó kézben, de sokan felhasználhatják rosszul, lehet rossz kézben is. Lám-lám Sátán Jézust az Isten igéjével, tehát a Bibliával akarja belevinni a második megkísértésbe. Mi ez a második megkísértés? Ugye Sátán felviszi Jézust, ahogy olvastam a 4. fejezetben, az 5. versben, ugye a szent városba, és odahelyezi a templom tetejére, tehát megdöbbentő, hogy Jézust a pusztából egyik pillanatról a másikra, tehát Júdea pusztájából egyik pillanatról a másikra elviszi Jeruzsálembe, a fővárosba, a templom tetejére, és azt mondja Jézusnak, hogy hát vesd alá magadat a mélységbe, mert hiszen megvan írva, és hivatkozik a 91. Zsoltárra, hogy a 91. Zsoltárban ez van megírva,
hogy az Isten az ő angyalainak parancsol felőled, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. És azt mondja Sátán, hogy ugorjál le a mélységbe, hiszen téged szeret az Isten, te rád vigyáz az Isten, és angyaloknak parancsol az Isten, hogy téged oltalmazzanak. Kedves hallgatók, mi ez a megkísértés? Hogy tudnánk megragadni? Ugye az előző megkísértés mi volt? Hogy a testi szükségleteinket fontosabbnak lássuk, mint az igazságban való meggyőződésünket. Most mi a második kísértés? Nyugodtan így mondhatnánk röviden, a második kísértés az Isten kísértés kísértése. Amikor valaki tud valamit, hogy ez a helyes út, és tudja ezt a lelkiismeretével, eszével, mindenestől, hogy ez a helyes út, és mégis kipróbál egy másik utat. Amikor az ember tudja, hogy ezt kellene dönteni, ezt kellene válaszolni, mert ez a helyes, és az ember kipróbál egy annak éppen ellentétes változatát próbálja ki. És ez az Isten kísértés kísértése, amit Jézus megint csak legyőzött, de előbb azt vegyük sorra, hogy valóban a mi életünkben hogyan jelenik meg ez a kísértés. Én azt hiszem, hogy megint egy olyan megpróbáltatásról van szó, amellyel minden ember naponként szembe találkozik. Ugye az ember vagy a lelki ismerete szerint, vagy a hite szerint tudja azt, hogy mit kellene tenni. Minden ember tudja. Egyszer egy költő ezt mondta, mindenki mindent tud. Ezt úgy értette, hogy annyit, amennyi kell egy helyes döntéshez és egy következő lépéshez, vagy a lelki ismerete szerint, vagy a meggyőződése szerint, mindenki mindent tud. Ebben a második megkísértésben az volt jelen, hogy bár te tudod, hogy ez a helyes út, próbáld ki a helytelent, mert hát ha Isten van, ha Isten létezik és téged ő szeret, akkor biztos ezen az úton is megoltalmaz téged. Hányszor és hányszor belemegy ebbe az ember, hogy látom a jót, de hát kísérletezem egy kicsit a rosszal. Tudom, hogy mi lenne a helyes, de azért megpróbálom a helytelent. Tudom, hogy ez kellene, jobbra kellene menni, de azért egy kicsit megpróbálok balra menni, mert hát ha Isten van, biztos át tud segíteni egy kis hazugságon, egy kis ezen, azon, amazon. Kedves hallgatók, először is arra szeretnék utalni, hogy Sátán rosszul idézte az Ószövetséget. Ha otthon visszalapoznak, a 91. Zsoltárhoz ott az áll, hogy Isten valóban az angyaloknak parancsol az ember felől, de csak akkor, ha az ember a helyes úton jár. Ezt már lehagyta szövegből, a megkísértés szövegéből Sátán. Isten minden embert oltalommal vesz körül, de csak akkor, ha az ember a lelkiismerete vagy a meggyőződése szerint cselekszik. Ugye azért mondom mindig ezt a kettőt, mert vannak emberek, akiknek még nincs meggyőződésük, nincs hitük, de van lelkiismeretük. És az nagy hatalom. Tehát vagy a lelkiismeret, vagy a meggyőződés hit szerint cselekszik az ember, erre az esetre ígért Isten oltalmat. De Isten arra nem ígért oltalmat, hogyha az ember tudja, hogy mit kellene tenni, és mégis teszi a rosszat, akkor Isten meg fogja oltalmazni. Isten ilyen ígéretet nem tett. Ugye ez képtelenség lenne, Isten ezzel bátorítaná a rosszat és az erkölcstelent. És figyeljük meg, hogy Jézus hogyan győzte le ezt a megkísértést. Egyetlen egy kis szócska. Mivel kezdte a válaszát? Viszont. Meg van írva. Jézus ezzel, hogy szokás mondani, a helyes Biblia értelmezésnek az alapját egy szóban meghatározta, hogy viszont meg van írva. Oly sok ember kap ki a Bibliából valamit, és érvel valamivel a Bibliából. Ugye a Biblia ezt mondja, meg így mondja, meg amúgy mondja, meg ez így van, meg úgy van, meg amúgy van. Jézus azt mondja, hogy a Bibliát mindig a Biblia ellenőrzi. A Bibliából nem lehet egy valamit kiragadni, hanem meg kell nézni, hogy viszont még mi van megírva. Isten tesz egy kijelentést. De nézzük meg, hogy amellett még milyen kijelentésekkel fogja az közre, mert a Biblia csak egészében igaz, és csak úgy igaz, hogyha meglátjuk, hogy hogyan függenek össze az isteni kijelentések. Tehát Jézus azt mondja, hogy viszont meg van írva, ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. Ugye itt is látjuk a Károlyi Bibliánkban Mózes 5. könyve 6. fejezet 16. verséből idézi ezt vissza Krisztus. És Jézus azt mondja, hogy ha mi látjuk a helyes utat, akkor ne kísértsük az Isten, ne tegyük próbára az Istent, hogy mit tenne az Isten akkor, hogyha mi a helytelen úton kezdenénk járni. Tehát ez a második megkísértés, az Isten kísértés kísértése tulajdonképpen az, amit egy szóval így mondhatnánk, a magabízás kísértése. Szeretnék ezzel kapcsolatban önöknek felolvasni pár mondatot,
abból a könyvből, amelyet már régóta hozok itt minden alkalommal magammal, ebben az Ellen Gould White Jézus élete című könyvben két fejezet is szól a pusztai megkísértésről. Ezek döbbenetes, mély fejezetek, de talán két mondatot hadd emeljek ki ebből. Ennél a második megkísértésnél többek között ezt írja. A hit semmilyen téren nem hozható rokonságba az elbizakodottsággal. Csak is az lehet biztonságban az elbizakodottsággal szemben, akinek igazi hite van, mivel az elbizakodottság a hit hamisítványa. A hit igényli Isten ígéreteit, de az engedelmességgel együtt. Az elbizakodottság is igényli az ígéreteket, de úgy használja fel őket, ahogyan Sátán a törvényszegés mentegetésére. A hit ősszüleinket az Isten szeretetében való bizalomra vezérelhette volna, engedelmességre parancsolata iránt. Az elbizakodottság arra késztette őket, hogy Isten törvényét áthágják, és azt higgyék, hogy az ő nagy szeretete megmenti őket a bűn következményeitől. Nem hit az, amely Isten szeretetét igényli anélkül, hogy teljesíteni a feltételeket, amelyekhez ez a szeretet kötve van. Az őszinte hit alapja a Szentírás ígéreteiben és rendelkezéseiben van. Ugye hallatlanul mély sorok ezek, csak annyira hadd utaljak vissza, hogy nagyon sok ember valóban összetéveszti a hitet az elbizakodottsággal. És úgy gondolja, hogy ha neki hite van, akkor ő megpróbálhat olyan dolgokat is, amit azelőtt talán ő maga is kiszúrt más emberek életében, hogy hát ezek milyen visszataszító dolgok, de hát most én az Isten oltalma alatt vagyok, tehát én ezt kipróbálhatom, megcsinálhatom. Jézus ezt válaszolja erre, megvan írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. És ezután jön a harmadik megkísértés, a 8. verstől. Ismét vitte őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatta néki a világ minden országát és azok dicsőségét, és mondta néki, mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor mondta néki Jézus, eredj el Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak néki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok jöttek hozzá, és szolgáltak néki. Kedves hallgatók, mi volt ez a harmadik megkísértés? Miben állt ez? Ugye Jézust felviszi egy igen magas hegyre az ördög, megmutatja neki a világ dicsőségét, milyen érdekes a világ nyomorúságát, azt elfátyolozza, mint ha a világnak csak dicsősége lenne. Nyomorúsága, betegség, szenvedés nem lenne a világban. És azt mondja Krisztusnak az ördög, hogy ha leborulva imádsz engem, mindezt néked adom. Mi volt ebben a harmadik kísértésben a kísértés? Az, hogy Jézus Krisztus miért vállalnád azt a sorsot, amiért jöttél? Miért vállalnád a szenvedéseket, a küzdelmeket? Csak egy valami kell, borulj le előttem, és mindent neked adok. Mi ebben a megkísértés? Nem vállalni a küzdelmet és a szenvedést a cél elérése érdekében, hanem leborulni a rossz, a kísértő előtt, és ő akkor majd egyben átad mindent. Hogyan ér bennünket ez a megkísértés az életben? Megint csak egy hétköznapi, mindennapos dologról van szó. Mi emberek hajlamosak vagyunk arra, hogy ami küzdelemmel jár, ami szenvedéssel jár, azt szeretjük kikerülni. Mi emberek mindig a gyors utat szeretnénk választani. A címekhez, a rangokhoz, a beosztásokhoz, a pénzhez. Nem az, hogy küzdeni és egy folyamatos, állandó küzdelem és fejlődés legyen az életünkben, hanem az ember mindig ragadományra vágyik. Az ember mindig arra vágyik, hogy valami gyorsan pottyanjon az ölébe. És ez minden embert fenyeget, ez a veszély az életben, kinek-kinek milyen formában, de állandóan küzdeni kell ez ellen, és Jézus itt is megmutatja a bűn feletti győzelemnek az útját, mert ezt mondja Jézus a kísértőnek, eredj el Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak néki szolgálj. Ugye csak nagyon röviden szeretném elmondani, hogy a Bibliában mit jelent az, hogy imádat. Sajnos a hétköznapi nyelvben mi nagyon pontatlanok vagyunk, ez az imádás szó is ugye széltében, hosszában röpköd, ugye már a gyerekek is ilyeneket mondok, hogy én ezt imádom, én ilyen együttest, meg ilyen embert, ugye imádok. Ugye ez egy teljesen félrevezető megfogalmazás, mert az imádatnak mi a jelentése? Az, hogy én teljesen alárendelem a magam lelkiismeretét valakinek. Ez az imádat. Teljesen meghódolok valaki előtt. És a Biblia azt tanítja, hogy ember előtt
ne hótoljon meg. Ember embert ne imádjon. Mert egy ember soha nem bizonyos, egy ember soha nem 100%-os, egy emberben mindig csalatkozni lehet. Egyedül Istent imádhatja az ember, mert Istentől csak jó származik, és ha Istenbe veti a bizalmát, az ember soha nem fog csalódni. De hogyha egy ember egy másik emberbe, egy eszmébe, egy közösségbe, bármibe veti az imádatát, hogy az előtérbe helyezés fontosabbnak tartja bárkinél, akkor az ember nagyot fog csalódni az életben. És Jézus azt mondja, hogy megvan írva az Urat, a te Istenedet imád, és csak néki szolgálj. Az ember teljes lelkiismereti odaadással, alárendeléssel csak egy lény iránt lehet, és ez az Isten. Így győzi le Jézus Krisztus ezt a megkísértést, tehát, hogy nem fogja megtakarítani a szenvedéseket és a küzdelmet. Mert Isten ezt az utat jelölte ki Krisztus számára. Isten azt mondta, hogy igen, Krisztusé lesz a föld, de a földet erkölcsi úton kellett Jézusnak visszavásárolni, megváltani, megszabadítani. És ez Jézusnak a halálát igényelte, ez Jézusnak az áldozatát igényelte. És enélkül erkölcsileg Jézusnak nem lenne joga, hogy ő legyen a föld vezetője. És Jézus senki előtt nem hajolt meg, és nem hajolt meg a világ fejedelme előtt sem. Holott az emberek, mi emberek naponként, és nagyon sok ember itt rontja el az életét. Ugye hajlékony gerincel meghajol más emberek, meghajol hatalmak, akár politikai, akár egyházi hatalmak előtt. Az ember a lelkiismeretét alárendeli bizonyos eszméknek és közösségeknek. Igen, itt van a bajok forrása. Ez az, amiben vergődnek a nagy tömegek, ugye, hogy kezdtem azzal, hogy a tömegeknek soha nem kell az áldozatvállalás, és mindig kell a testi kielégülés, és a kenyér, meg ugye a külső javak. De ismét azt tudom mondani, hogy ne legyünk tömeglények. Mert a tömegek itt is egyszer idehajolnak, másszor odahajolnak. Egyszer ezt imádják, másszor azt imádják. Kiszámíthatatlanul. Ahonnan jön a széljárás, ahonnan jön némi nemű kenyér vagy bizonyos juttatások. Jézus Krisztus azt mondja, hogy ember boldog ezen a földön csak úgy lehet, ha megismeri az Istent, és neki rendeli alá az ő akaratának a maga akaratát. És ezek után távozik Sátán, mert bebizonyosodik az, hogy nem érhet célt Jézussal. Jézus mind a három kísértésben győzött. Figyeljük meg, hogy Jézusnak ez a három kísértése valóban magába foglal minden emberi kísértést. Magába foglalja a testi kísértéseket, magába foglalja a vágyat, a belső lelki kísértéseket, és magába foglalja a szellemi kísértést, hogyha valaki előtt meghódolsz, akkor tied lesz minden. Ezért felírtam még egy harmadik Biblia verset is, János első levele második fejezetét, a 16. és 16. versben ezt mondja az apostol, mert a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az atyától van, hanem a világtól. És a világ elmúlik, és annak ábrázata is. De aki az Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké. Ugye figyeljük meg, hogy Mózes, Máté, Lukács és János hogyan egészítik ki egymást. Ez a Bibliának a titka. Egymástól 1500 év távolságban éltek, össze nem beszélhettek, hogy ki mit ír le. Leírja Mózes a megkísértést, hogy látta az asszony, hogy jó a fagyümölcse elederre, kedves a szemnek, kívánatos a bölcsességért, ezért vett a fagyümölcséből, és adott vele levő férjének is. Ez volt az első bűn. Ez volt az első három kísértésben az elbukás. Leírja Máté és Lukás, hogy Jézus ugyanebben a három kísértésben, de a puszta nehézségei között győzni tudott. Le tudta győzni, hogyan mondja János apostol? A test kívánságát, a szem kívánságát és az élet kérkedését. És azt mondja, hogy ezek nem az atyától vannak, ezek a nagy ellenségtől vannak. És a világ, ez a romlott világ elmúlik, és annak ábrázata is elmúlik, de aki az Isten akaratát cselekszi, aki legyőzi ezeket a nehézségeket, az megmarad örökké. Ez tehát a pusztai megkísértésnek a hatalmas nagy tanulsága és tanítása, hogy ember bármilyen kísértésben győzhetsz. Nincs olyan nagy kísértés, amiben ne győzhetnél. Mert a mi életünkben soha ilyen nagy megpróbáltatások nem következnek be, mint Jézus életében. Vegyük sorra.
kinek az életében jönnek akkor testi kívánságok, amikor 40 napig nem evett már? Nincs ilyen ember. Kinek az életében enged meg Isten olyat, mint Jézus életében, hogy egyik pillanatról a másikra az ördög felviszi a templom tetejére? Ennyire ki volt szolgáltatva az ellenségnek Krisztus? Senki ember életében nincs ilyen megpróbáltatás. Melyik ember életében van az, hogy Sátán egyszer csak a világ legmagasabb ormára felviszi, és ott bemutat mindent, és azzal csábítja, hogy ha leborulva imádsz engem, akkor mindezt neked adom. Senki ember életében nincs ilyen nagy megkísértés. Ezért mondhatja tehát, még egyszer idézem Pál apostolt, aki ezt állítja, Jézus Krisztus mindenekben megkísértetett, hozzánk hasonlóan, de anélkül, hogy bűnt elkövetett volna. Ha tehát Jézus mindenekben megkísértetett, sokkal hatalmasabban, mint mi, és mégis győzött, akkor mi is győzhetünk, ha megismerjük, ha magunkévá tesszük Jézus győzelmének a titkát. Ha látjuk azt, hogy Jézus mivel győzött mindig, nem a saját erejével, hanem mindig a hitnek és az írásba való fogóckodásnak az erejével. Mind a három megkísértést Jézus így hálította el, megvan írva, viszont megvan írva, távozz tőlem, mert megvan írva.

Szeretettel köszöntök ismét mindenkit, Biblia és Jobb című előadásunk negyedik alkalmával. Az elmúlt két alkalommal nagyon fajsúlyos kérdésekről beszéltünk. A büntetőjog és a büntető eljárások és annak bibliai vonatkozásai,

minden szempontból meghatározza a jelenkornak is a közgondolkodását, nem csak a tulajdon felől, hanem általában véve a dolgokhoz való viszonyulásunkat illetően. A római jog az kiemelkedik az ókorból. Azért is emelkedik ki, hiszen Rómának, ha úgy tetszik, kevés hagyatéka van. De ami hagyatéka van, az a mai korunkig ér el, és meg is határozza azt. Az egyik ilyen, és talán legismertebb pont a római jog. Egy ókori társadalomnak a vasakaratát fejezte ki, amelyet rá tudott kényszeríteni minden népre, amely fölött hatalmat gyakorolt. Olyannyira, hogy túl is élte a római birodalmat. Ez a túlélés szemléletében a középkorban is végigvonult, és ennek szemléletes példája, hogy magát a római jogot is valójában a középkorban, a 16. század végén foglalták össze. Egész pontosan ugye 1583-ban Genfben jelent meg a Corpus Juris Civilis, amely foglalata a római jognak. Tulajdonképpen innen ismerjük, ebből a gyűjteményből ismerjük magát a római jogot. Azt tudnunk kell, hogy maga a római jog nem egy egységes jogrendszer. Már a 12 táblás törvényekkel, az úgynevezett civil joggal megalapozódik, amely egy statikus jogrendszer volt, amelyet a később kiegészített a prétori jog, hogy hozzáigazítsa a napi igényekhez, és egyfajta jogfejlődés a császárikori Rómán keresztül egészen elvezetett a későkori Rómáig, amikor is írott joggá vált, a tekintetben, hogy jött egy olyan uralkodó, aki úgy gondolta, hogy ő nagyot akar alkotni, nevét az utókornak fönt kívánja hagyni. Ma is találkozunk ilyen jelenséggel, hogy nagyot akarnak alkotni azok, akik szegény sorból jönnek. Justinianus császár is szegény sorsú gyermek volt, vidéki, ha úgy tetszik, paraszt gyerek, és Justinus császár volt, aki örökbe fogadta őt és felnevelte, kitanítatta, mindennek előtt jogot és filozófiát tanult. És hasonlóképpen utódaihoz ő is nagyot akart alkotni. Ő nem alkotmányozott, mint amit látjuk a mostani korban, nagy divat. Nem is kódexet, saját nemzeti kódexet alkotott, mint ezt tette korábban. Ugye a jelenkorhoz képest korábban Napóleon, aki a civil kódot alkotta meg, hanem egy olyan jogrendszert akart létrehozni, amely úgy gondolt, hogy időtálló. Összefoglalja azt, ami előtte történt, és iránymutat a jövőre nézve. Az első Justinianusi kódex, amely tulajdonképpen egy hatalmas 10 éves munkának volt az eredménye, ez 529-ben készült el. Sajnos ebből nem maradt föl semmi. Azt viszont tudjuk, hogy mivel foglalkozott. Ugye magánjogi kérdéseknek a foglalata volt. Később, már ránk maradt, 4 évvel később megjelent Digesta, ez tovább is fejlesztette ezt a Justinianusi kódexet. Ami azt érdekes maga a kódex, az, hogy a bevezetője visszanyúlt majdnem 200 évet, mégpedig az első nagy Theodosius császárnak a rendeletéhez, amelyet Tesszalonikában adott ki, és ez a rendelet, amely időszámításunk után 380-ban íródott, ez alapozta meg a katolikus vallást, mint államvallást. Most erre nem fogok kitérni, mert erről majd lesz szó a lelkiismeret és vallásszabadság tárgyalásánál. De minden esetre érdekesség, hogy egy olyan kódex, amely egy teljes körű szabályozást akart az akkori teljes birodalom területén, az egy

olyan ediktummal kezdődik, amelynek semmi köze nincsen valójában magának a kódex tartalmához, hiszen vallási kijelentéseket tesz. Minden esetre a fogalmak, amelyeket megalkotott, azok máig meghatározzák, és valójában nem csak a polgári jogi kérdéseket, hanem mindenfajta jogágra hatással voltak. Ugye szűkebb értelemben kell kezelnünk, és ezen belül is ugye mi a dologi joggal fogunk foglalkozni, amely ugye a magánjognak azon részét jelenti, ami a személyek számára abszolút jogi uralmat biztosít a rendelkezésre álló vagyoni értékű jogok felett. Mit is jelent ez? Tehát azt jelenti, hogy ami az enyém, azzal azt teszek, amit akarok. Így lehetne talán lefordítani a köznapi nyelvre. Ez az abszolút szerkezet, úgynevezett in rem, ugye latinul, védelmet élvező jogok, az egyik ilyen a tulajdonjog, a másik pedig ugye bizonyos korlátolt dologi jogok. A tulajdonjog teljes hatalmat biztosít a dolog felett. Ez azt jelenti, hogy ezen belül megtalálunk olyan részjogosítványokat, mint a birtoklás joga, ugye latinul ez a jus possidendi, megtaláljuk a használat jogát, ez a jus utendi, megtaláljuk a hasznosítás jogát, másképpen az gyümölcsöztetésnek is nevezi, ugye a római jog, ez a jus frutendi, és a rendelkezés jogát, ami több jogból tevődik össze, hiszen ez a jus dipodenti, az elhasználás, az átalakítás, a megsemmisítés jogát is magába foglalja, az elidegenítés és megterhelés jogát is magába foglalja, és magáról a tulajdonjogról való lemondás jogát is magába foglalja. Gyakorlatilag a korlátolt dologi jogok csak bizonyos vonatkozásokban adnak jogosultságokat, másokat kizáró abszolút hatalomnak. Ezek a korlátolt dologi jogok, amelyek különböznek a tulajdonjogtól, ezeket nevezzük állagjogoknak és úgynevezett értékjogoknak. Az állagjogok másképpen ilyen használati jogok, az a célja, hogy a vagyontárgyat más számára bizonyos korlátolt használati joggal kössék le. Ilyen például a szolgalmi jog. Például valakinek ugye engedek, hogy átjárjon a telkemen, vagy vezetéket létesítsen rajta. Tehát ez bizonyos értelemben egy korlátolt dologi jog. A másik része pedig, ugye, ami az értékjogokra vonatkozik, hogy bizonyos értéket szerezzen magának a lekötött vagyontárból valaki. Tehát ilyen például a zálogjog, hogy ugye kölcsönad, és akkor biztosítékként ugye megterheli akár az ingatlanát, vagy átad egy ingóságot biztosítékként. Ez is egy korlátozott dologi jog. Még talán annyit érdemes a fogalmak tisztázásakor megtennünk, hogy maga a dologi jog, és ezenből a tulajdoni jog különbözik a kötelmi jogtól, amely csak bizonyos részjogosítványokat enged, az nem abszolút értelemben jelent uralmat, ugye a kötelmi jog, hanem csak bizonyos személyek vonatkozásában érvényes. Tehát ilyenek a szerződések, kötések. Ugye valakivel szerződést kötök, akkor csak vele állok kapcsolatban. Vagy ilyen lehet, hogy valakinek kárt okozok, akkor nyilván csak a kárt szenvedő féllel kerülök kapcsolatba. Ez másra nem érvényes. Vagy ilyen például, hogy a jogalap nélküli gazdagodás kategóriája is, hogy valamit megszerzek, ami nem engem illet, de mégis jogot szerzek felette valakivel szemben. Tehát a kötelmi jog ebből a szempontból elkülön a dologi jogtól. A római jog ezt nagyon világosan ketté osztja. Egy bizonyos, hogy magát a tulajdonjogi védelmet, azt a római jog nagyon kiemelten kezeli. És ennek a tovább élése tapasztalható a középkorban is. Olyannyira, hogy bevezeti a büntetőjogi védelemnek a fogalmát is, amely kiterjed a tulajdonjogra.
hogy ez mennyire köszön vissza, érdemes felidézni most a első László királyunknak a harmadik dekrétumából idéznek. Nagyon röviden. Ha szabad ember 10 dénár értékűt lop, minden vagyonával együtt vesszen el. Ha kevesebbet, egyik szemét válják ki. És Szent István törvényei szerint ítéljék meg. Ha szolga 6 dénár értékűt lop, veszítse el mindkét szemét. Ha kevesebbet, egyik szemét, és amit lopott, ura kétszeresen adja vissza. Érdemes elidőznünk ennél a törvénycikkeinél, annál is inkább, mert nálunk ugye egy olyan alaptörvény van érvényben, amely részét tekinti az élő joganyagnak mindazt, ami nem hagyományként kezeli a korábbi joganyagot, hanem a Szent Konorára való hivatkozással, mint egy élő joganyagként értelmezi. Szent István törvénye is az új alkotmány szerint élő joganyagok. Ez nem azt jelenti természetesen, hogy bárkinek ki lehet vágni a szemét, de a szemléletet minden esetre tükrözi. A tulajdonjog védelme egyébként beemelésre került olyan mértékben is a jelenlegi büntetőjogi szabályozásra is, hogy önhatalommal lehet élni. Ez az önhatalom pedig kiterjedhet arra is, hogyha valaki mondjuk éjszaka tör be egy házba, akkor azt ugye le lehet lőni. És ez az önhatalom, ez ugye a Szent Lászlói törvényekben úgy köszön vissza, hogy az egy legsúlyosabb büntetéssel terhelendő. Az állam a maga erőszak szervezetével alkalmas arra, hogy a legsúlyosabb büntetésnek is érvényt szerezzen. Még egyszer nézzük csak meg. Szabad ember és szolga között különbséget tesz. 10 dénár és 6 dénár nem olyan nagy különbség egyébként, mert valójában a 40 dénár volt akkoriban egy dinó, egy fiatal ökör. Tehát ha így nézzük, vagy lefordítjuk ezt mondjuk mai nyelvre, akkor körülbelül egy olyan egy hétig egy nagy család, mondjuk egy tiszta családnak a hús szükségletéről van szó. Mennyiségben. A retorzió, hát szabad ember esetében ugye enyhébb, szolga esetében, ugye ahogy itt 6 dénáról van szó, mindkét szemét veszítse. Ha 6 dinárnál kevesebbet, tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk a mértéket mondjuk forintban nagyon, nagyon óvatosan, de mondjuk 50.000 forintot nem meghaladó értékről beszélünk. Ha 50.000 forintot nem meghaladó értékről beszélünk, akkor csak az egyik szemét. Ehhez képest idéznék második Mózes könyvből. Mózes könyvének, második könyvének 22. fejezetében ezzel a kijelentéssel találkozunk. Ha valaki ökröt vagy báránt lop, és levágja vagy eladja azt, 5 barmot fizessen egy ökörért, és 4 juhat egy bárány. Érezzük a különbséget? Valaki jogtalanul eltulajdonítja a másét. És 5-öd annyit, vagy 4-szer annyit adjon vissza. De nem az orrával, vagy a szemével fizessen. Egyébként a lászlói törvényekben, hogyha a lopó az asszony volt, akkor neki az orrát kellett levágni. Nem a szemét kitolni. És ha fiatal asszony volt, nagyon érdekesen fogalmazott a törvény, akkor rabszolgának kellett eladni. Tehát neki nem vágták le az órát a fiatal lánynak,
hanem rabszolgának kellett eladni. Volt rabszolgaság ugyanis a keresztény Magyarországon. És ha valaki megváltotta netán, mert annyira szép volt, akkor a királynak kellett először bemutatni, hogy mi értelme nem tér ki a törvény. Lehet, hogy elővásárlási joggal akart élni, de ez nem volt benne a Lászlói törvényben. Minden esetre érezzük a különbséget. Egy 1500 évvel, vagy egy, nem bocsánat, 2500 évvel korábbi törvénykezés mennyivel humánusabbnak tűnik? Mennyire az embert veszi célpontba? Nem a tulajdon. Levonható ebből az egyetlen egy összehasonlításból, hogy a Biblia nem a dolgot, hanem az embert állítja középpontba. Két példát azért még hadd sorolnék. Például szintén a polgárjog és a tulajdonjoggal összefüggő részterületekre. Így például a felelősőrzésről. Tudjuk, hogy a felelősőrzés az, hogy valakinek átadok valamit, akár fizetség ellenében, rábízom, sajátjaként rendelkezem vele, és adja nekem vissza. Így szól szintén második Mózes könyve. Ha valaki szamarat, vagy ökröt, vagy bárányt, vagy akármiféle barmot ad az ő fele barátja gondviselése alá, és az elhull, vagy megsérül, vagy elhajtatik, úgyhogy senki nem látta, az Úrra való esküvés legyen kettejük között, hogy nem nyújtotta-e ki kezét fele barátja vagyonára. Mit látunk ebből? Ugye azt látjuk ebből, hogy nem tartozik érte rögtön felelősséggel. Felelősőrzésbe kapta, de mégis van kiút ebből. Nem kell neki megfizetnie rögtön. De azért folytatja. Az Úrra való esküvés legyen kettejük között, hogy nem nyújtotta ki kezét fele barátja vagyonára, és ezt fogadja el annak ura, és semmit ne fizessen. Ha pedig ellopták tőle, tehát ellopták tőle, van, aki ellopta, fizessen annak urának. Ha széttépetett, hozzá el a bizonyságul, és a széttépetettet nem kell megfizetnie. Tehát felelősőrzésbe kapta. Nem jól vigyázott, el valaki ellopta tőle. Akkor kártérítéssel tartozik. Nem az órával, fülével, szemével. Meg kell adni annak az árát. Hiszen arra vállalkozott, hogy megőrzi. De ha önhibáján kívül valami történt, azért nem tartozik felelősséggel. Gondoljuk el, hogy milyen törvényről van szó. Ugye 2500 évvel, bocsánat, 3500 évvel ezelőtt született törvényről van szó. Bele tudjuk illeszteni ezt a mai jogrendszerünkbe? Megállná a helyét? Vagy nézzük a zálogjog területéről. Ha zálogba veszed a te fele barátod felső ruháját, naplemente előtt visszaadd azt néki. Mert egyetlen takarója, testének ruhája az, amiben hájon. Bizony, ha én hozzám kiállt, meghallgatom, mert én irgalmas vagyok. Ugye az állaggal hogy viselkedünk ma? Teljesen jogosan tartjuk magunknál. Behajtjuk kíméletlen. Ugye a dolog feletti uralom ezt jelenti. És itt most ne csak bankokra gondoljunk, akik elárvereztetnek. Vagy ne csak uzsora kölcsönökre, gondoljunk csak a saját gondolkodásunkra. Valaki ad nekünk valamit, és cserébe biztosítékot ad. Nem jogunk van hozzá élni vele? Viszont Isten másképp tekinti ezt. Nem azt nézi, hogy mit követett el az illető, hibázott, nem tudja visszafizetni, hanem az ő szenvedését nézi. Tekintünk mi így az emberekre? Hogy nem azt látjuk benne, hogy éppen mit csinált,
Nem azt látjuk, hogy éppen miben hibázott, hanem azt nézzük, hogy miben szorul rá. Tudunk így tekinteni egy másik emberre, a szenvedőt meglátni benne. Azt keresni, hogy miben van neki szüksége. Vagy csak azt látjuk, hogy hát ezt tetted rosszul, azt tetted rosszul. Hát viseld a következményeit. Hiszen én nem kisebbedhetek meg. Ehhez képest azt mondja, naplemente előtt visszaad neki. ezelőtt 500 évvel ezelőtti törvényről van szó. Hogy mennyire gyökeret ver az emberben a tulajdonosi szemlélet, bocsáss meg, András, a szemüvegemet ide hoznád a kabátom felső zsebébe, köszönöm. Hogy mennyire gyökeret ver a tulajdonosi szemlélet az emberben, az gyakorlatilag már egy kisgyermekben is tetten érhető. Köszönöm. Gondoljuk el, nem az az első szavak közé tartozik egy pici gyereknél, az enyém. Add ide. Hogy mennyire természetesnek gondolja azt, hogy valami csak hozzátartozik. Nem adom. Nem ismerősek ezek a szavak. És milyen kedvesen gügyögik ezt a gyerekek. És milyen megértőek vagyunk velük szemben. Hát nézzük az ilyen első gügyögést a Bibliából. Idéznék Mózes első könyvéből. Lett pedig idő múltával, hogy Káin ajándékot vitt az Úrnak a föld gyümölcséből, és Ábel is vitt az ő juhainak első fajzásából, és azoknak kövérségéből. És tekintett az Úr Ábelre és az ő ajándékára. Káinra pedig és az ő ajándékára nem tekintett, miért is Káin haragra gerjedt és fejét lecsüggesztette. Mindenki előtt ismeretes ez a történet. Káin és Ábel története. Valójában ugye innen indul el egy tragédia, aminek a végkifejlete, hogy Káin megöli Ábelt, az első embergyilkosság is. De a szemlélet, amelyet találkozunk, a tulajdonosi szemlélet, az innen indul ki. Mert mit is láttunk először? Káin ugye ajándékot vitt. Itt az ajándék szó félreérthető, felajánlás áldozatot is jelent az eredeti héber. De nagyon érdekes, az ajándék is benne van. És hogy mi a különbség a kettő között, bár ugyanazt a szót használja, mégis az értelme más, ezt látni fogjuk. Tehát Káin ajándékot vitt az Úrnak a föld gyümölcséből. Káin földművelésre foglalkozott. Megtermelte a javakat, az övé. És mit csinált? Én ezt odaadom az Istennek. A merkantilista vallásosság. Üzletelünk. Én valamit letettem, és valamit ajándékozok, valamit majd kapok is cserébe. Ehhez képest mit látunk Ábelnál? Ő vitt az ő juhainak első fajzásából és azoknak kövérségéből. Ugye azt tudjuk, hogy a bárány áldozat, mint a tiszta és büntelen áldozat jelképe Krisztusra mutat. Krisztus maga azonosítja is magát ezzel. Mint bárány vitetett a mészárszékre. Ennek az előképeivel találkozunk, és Isten ezen keresztül szemléltette a bűnért való áldozatot. Tehát Ábel ajándéka mindenképpen az ő bűneiért való áldozat volt, áldozat bemutatás volt. És át is élhette azt, hogy milyen, hogy amikben ő vétkezett, azért másnak kell meghalnia.
az ártatlannak. Amikor nyakára helyezte a kést, a tiszta újszülött báránynak az első kövérségéből, ugye mondja a Szentírás, akkor szembesült ezzel a szörnyűséggel, hogy az ő bűneiért másnak kell meghalnia. Ehhez képest Káinnál mit találkozunk? Az enyémből adok. És ez a káini vallásosság így lesz az érdemekre épülő vallásosságnak a jelképe. Amíg Ábel vallásossága a kegyelem felismerésén alapul, addig Káin vallásossága az üzleten. Ezt a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében Pál apostol így mutatja be. Hitáltal vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Káin, ami által bizonyságot nyert afelől, hogy igaz. Bizonyságot tevén az ő ajándékairól Isten, és azáltal még holta után is beszél. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik keresik. Kiderül ebből a pálapostoli megfogalmazásból, hogy nincs más lehetőségünk az Istennel való kapcsolatteremtésre, mint mindenre, amink van, arra nem úgy tekinteni, mint sajátunként, és mindenünket az Isten elé kell vinnünk megszentelésre. És amit mi igazából felajánlhatunk, az a mi hitünkből eredhet csupán. Egyáltalán lehet-e Istent ajándékozni, ugye? Tehát azért is furcsa ez a megközelítés, mert ugye Káin ajándékot vitt, de Ábel ajándékot vitt. Ábel nem ajándékot vitt. Azért is nem vihetett, mert ilyen megfogalmazásokkal találkozunk például a Mózes 5. könyvében. Íme az úrei, a te isteneiédi, a föld és minden, ami rajta van. Mert az Úr a ti istenetek, isteneknek istene és uraknak ura, nagy és hatalmas Isten, aki nem személyválogató, sem ajándékot el nem fogad. A mi Istenünknél, írja a második Krónikák könyvében, a mi Istenünknél nincsen hamisság, sem személyválogatás, sem ajándékvétel. Az Efezusi levélben pedig így olvashatjuk. Mert kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. Valójában Isten ajándékoz meg bennünket. Még azáltal is ő ajándékoz meg bennünket, amikor mi viszünk áldozatot. És mi csak a bűnért való áldozatot tehetjük oda. Mit vihetünk mi Istenhez? Amit mi vihetünk Istenhez, az csak mi beszennyezett szívünk. És Isten az, amit Isten, aki elvégez bennünk mindent, ő az, akitől mi kapjuk valójában az ajándékot. Nem tudjuk őt megajándékozni. Hogy miért nem? Szintén idéznék Mózes 5. könyvéből. Íme az úréi, a te isteneidé, a föld, és minden, ami rajta van. Hát, ha minden az övé, akkor mi az, amit mi neki adunk? A sajátját adjuk neki? Vagy például a Krónikák 1. könyvében. Ó, Uram, tiéd a nagyság, hatalom, dicsőség, örökké valóság és méltóság, sőt, minden valami a mennyben és földön van, tiéd. Tiéd, ó, Uram, az ország, te magasztalod fel magadat, hogy légy minden fejedelmek felett. A gazdagság és dicsőség mind tőled vannak,
és te uralkodsz mindeneken. A te kezedben van mind az erősség, mind a birodalom a te kezedben van. Mindeneknek felmagasztalása és megerősítése. Mert micsoda vagyok én, és micsoda az én népem, hogy erőnk lehetne a szabad akarat szerint való ajándék adására. Mert tőled van minden, és amit a te kezedből vettünk, azokat adtuk most néked. Nagyon világos beszéd ez. És Zsoltárokban, amelyet egyébként a korintusi, első korintusi levél is idéz, egy nagyon rövid és nagyon velős megfogalmazással ezt a kérdést le is zárhatjuk. Az Úré a Föld, és annak teljessége. Hogy miért van ez így? Mert őtőle, őre elnézve vannak mindenek. Mert minden ő általa lett. És nála nélkül semmi sem lett, ami lett. A merkantilista vallásosság tehát Isten előtt elfogadhatatlan. Vele nem lehet üzletelni. Kierkegaard, Søren Kierkegaard, ugye nagy dán filozofus és keresztény gondolkodó is egyben, ezt így fogalmazta meg. A kereszténység óriási vétke, hogy a bűnnel szemben az erényt állította. A bűnnel szemben ugyanis nem az erény áll, hanem a kegyelem. Érdemes még egyszer ezt a gondolatot ízlelgetni. Óriási vétke a kereszténységgel, hogy a bűnnel szembe az erényt állította. A bűnnel szemben nem az erény áll, hanem a kegyelem. Van-e erényünk egyáltalán? Van-e, amire büszkék lehetünk? Jobb könyvében így olvashatjuk Isten kijelentését. Ki adott nekem előbb, hogy azt visszafizesse? Ami az ég alatt van, mind az enyém. Isten nem mondta ezt Káinnak, amikor oda itt az ajándékot. Ezt hozod nekem? Hát, te előbb adsz nekem, és én fizessem vissza. Ki adott nekem előbb, hogy azt visszafizessem? Isten egyszerűen nem tekinthetett rá, nem fogadhatta el. Ezzel nem egyezhetett ki. Az első korintusi levélben, ez Pál apostol szinte koppanósan fogalmazza meg. A szavak mögött némi szemrehányást is érezhetünk. Mert kicsoda különböztet meg téged? Mit van ugyanis, amit nem kaptál volna? Ha pedig úgy kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna? Vagy a római levélben. Ugye visszaidézi Jobb könyvét. Vagy kicsoda adott előbb néki, hogy annak visszafizesse azt? Mert őtőle, ő általa és őre elnézve vannak mindenek. Övé a dicsőség mindörökké. Hát, ha minden Istentől van, akkor hogyan lehetséges az, hogy ilyen a világ? Valóban minden Istentől van? Valóban mindent Isten ad nekünk? Ez az a kérdés, amit a keresztény világba sűrűn föltesznek, és nem válaszolnak meg. És ettől van olyan rossz istenkép a világban. Mert van más is, aki akar adni. Lássuk, hogy hogy ad ő, és kiről van szó. Lukács evangéliumból idéznék. Jézus harmadik megkísértéséből. Majd felvitte őt az ördög egy nagy magas hegyre, megmutatta néki a föld minden országát egy szempillantásban.
És mondta neki az ördög, neked adom mindezt a hatalmat és ezeknek dicsőségét, mert nékem adatott, és annak adom, akinek akarom. Azért, ha te engem imádsz, mindez a tiéd lesz. Először is egy dolog mindenképpen kitűnik ebből a kijelentésből, amit Jézus maga is visszaigazol. Sátán a világ fejedelme. Hogy is mondja a Getsemáné kertben, jön a világ fejedelme, de nincsen bennem semmilyen. Ő az, aki elhiteti a föld minden lakosát. Azonban azt, amikor hazugságot szól, akkor önmagából szól, és itt is hazugságot beszél. Leplezzük le, és nézzük meg azért, miről van itt szó. Először is azt mondja, hogy néked adom mindezt a hatalmat, és ezek dicsőségét. Mert nékem adatott. Hát ez az első hazugság, mert senki nem adta neki. Ugye ez kicsalta az embertől. Mert Isten nem sátánnak teremtette a világot és a földet, és annak minden javait. De az ember átjátszotta az ő kezébe, és hatalmat gyakorol felette. Ezt a hatalmat ugyan fékezi Isten, de ebben a hatalom fékezésében azért tud tombolni sátán a maga keretei között. És a másik hazugsága, hogy azt mondja, hogy én annak adom, akinek akarom. Ugye itt a dószó szó szerepel az eredeti görögben, ami jövő időt jelent. Jövő időben fogom neked adni, majd neked adom. Majd neked adom, ha ahogy ugye Máté Evangéliumban olvassuk, hogy szolgálsz nekem. Leborulsz előttem, és imádsz engem. Majd akkor, majd utána. Jézus válaszát tudjuk. De azt is tudjuk, hogy egy időre hagy csak előtt a sátán. Egész küldetését kísértés alatt szenvedte végig. Sátán folytonos támadásai közepette, amelynek a legerőteljesebb a keresztfánál volt. És ha úgy van, hogy nem mindent Istentől kapunk, akkor hogyan tudjuk megkülönböztetni? Mi az, ami Istentől van? Ezt elfogadhatjuk. E fölött rendelkezhetünk. És mi az, ami viszont nem tőle van? Amit el kell hárítanunk. Még akkor is, ha hatalomról és dicsőségről van szó. Pénzről és mindenről. Ugye a Jakab levélben így olvassuk az első fejezetben. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás sem változásnak árnyéka. Tehát amiben különbséget tudunk tenni, Istentől, amit kapunk, az mindig csak jó lehet. És mivel a gyümölcseiről ismerjük meg a fát, tudjuk azt, hogy a jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa rossz gyümölcsöt terem. Tudjuk, hogy a mi jellemünkben akar Isten bennünket jobbá tenni, nem az anyagi viszonyaink közepette. Nem kényelmet akar számunkra itt varázsolni, hanem a vele való közösséget akarja építeni. Ebből következően mindaz, amit kapunk, ami a rendelkezésünk alá kerül, azt csak úgy tudjuk megítélni, hogy az jó nekünk, vagy rossz. Miért pedig erkölcsi értelemben. A római jog ezzel a kérdéssel nem foglalkozik. Ő csak magát a dolgot nézi. Ami viszont érdekesség, hogy amikor Isten adott, hogyan adta azt? És milyen küldetést adott vele?
De rögtön egy nagyon erőteljes kifejezéssel találkozunk a Teremtés könyvében. Ugyanis a következőt olvashatjuk az első emberpárral kapcsolatosan. És megáldotta Isten őket, és mondta nékik Isten, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó, mászó, mindenféle állatokon. Ugye olyan ez a kijelentés, mintha Isten tulajdonba adna valamit. Látszólag itt történik. Sőt, maga az eredeti héberben ugye a kábas és a rádach szó szerepel. Tehát hajtsátok birodalmatok alá, az azt is jelenti, hogy erőszakkal leigázni. Sőt, vannak egy sokkal erőteljesebb kifejezési, megerőszakolni. A nőkön tett erőszak is ezt jelenti. Vagy, hogy uralkodjatok, ugye ráda, meghódítani. Nagyon erőteljes kifejezésekről van itt szó. Mit jelenthet ez vajon? Isten úgy adott valamit a világ fölötti rendelkezésben, hogy tapossátok meg. Van egy ilyen kijelentése is a kábas szónak. Ezzel találkozunk az Új Szövetségben is egy ilyen kifejezéssel. Azt is felidézném, mégpedig a Máté Evangélium 11. fejezetéből. Jézus maga mondja. Keresztelő János idejétől fogva pedig mind mostanig erőszakoskodnak a mennyek országáért, és az erőszakoskodók ragadják el azt. Milyen különös kijelentés ez is. Mennyi félreértésre adhatok ott? Hát akkor van jogom erőszakoskodni, mondják ugye a középkorban. Hát van jogom nekem azt tenni, hogy a másik embert akár halálra ítéljem az ő lelki üdvéért, vagy mások megmentése, kímélése okán. Ugye, hát az első eretnek üldözők, a dominikánusok, akiknek ugye a beceneve, vagy gúnyneve, ha úgy tetszik, a dominikánis, ugye Isten kutyái, a dominikánusok alapítója, rend alapítója, domokos, az ki is jelentette, hogy ott, ahol a hit nem használ, a rábeszélés nem használ, ott a furkosbot használ. Hát honnan gondolhatta, hogy ezt, ha nem minden? Menjek országba erőszakot szemet. Az erőszakoskodók ragadják el ezt. Hát nem erről van szó. Ennek az értelme ugyanis, hogy valóban a mennyország abban az értelme erőszakot szenved, hogy támadják. Támadják őt sátán erői. De nekünk egy másfajta lelkülettel kell uralkodni. Jézus Krisztus ezt éles ellentétben állítja ezt a kijelentését azzal, amikor ezt mondja, ezt sokan ismerik az ateisták közül is. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek. Szemet szemért és fogad fogért. Én pedig azt mondom nektek, ne álljatok ellene a gonosznak, hanem aki arcul üt téged jobb felől, fordíts felé a másik orcádat is. És aki törvénykezni akar veled, és elvenni a te alsó ruhádat, engedd oda neki a felsőt is. Hát micsoda ellentét ez az előzővel. És akkor most hol állunk mi? Mert az egyik oldalon úgy tűnik, hogy erőszakkal kell eljárnunk, másik oldalon meg nagyon jámbornak, hát megütnek, hát tartsuk oda a másik felünket is. Hát. Most akkor az egyik ilyen kereszténység, a másik olyan kereszténység. Ugye, belga viszerint, hát ugye, itt, jobbra a vallonok, balra a másik, de hát hová álljanak a belgák? Kérdező, ugye, Kón. Hát most hol van az igazi kereszténység? A kettő között? Nem.
Ugyanarról beszélünk. Ugyanarról a lelkületről beszélünk. Ugyanarról a lelkületről beszélünk, mert a határozottság, a kitartás, a törekvés, az erőfeszítés az szükséges. Így írja ezt Lukács evangéliumban Jézus, így mondja nekünk. Igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert sokan, mondom néktek, igyekeznek bemenni, és nem mehetnek. Az eredeti görögben az agóni dzészte felszólítás szerepel. Ugye az agónia szót mindenki ismeri. Életre, halálra. Életre, halálra menjetek be. Semmit ne tekintsetek fontosabbnak. Úgy küzdjetek, hogy akár az életetek, a testetek is rámenjen. Mert azt se féltsétek. Mert nem attól kell félni, akik ugye a testet megölhetik, mondja Jézus, hanem akik a lelket megölhetik. Életre, halálra igyekezzetek bemenni a szoros kapun. Ezt a fajta erőt mutassátok fel. Ezt az eltökéltséget. És a ti a másik oldalról viszont, hogyan viszonyuljatok a ti ellenségeitekhez? Szeressétek őket. Lássátok meg benne a szenvedőt, hogy mennyire elveszett. Amikor Jézust pofon ütötte, ugye a szolga, amikor a kehillak előtt állt, a nagy tanács előtt. És visszaszólt a főpapnak, hogy te mondtad, és oda lépett hozzá a templomszolga, és megütötte. És Jézus nem felháborodott, hanem küzdött érte. Odafordult, és azt mondta neki. Ha rosszat szóltam, bizonyítsd be. De ha nem, miért bántasz engem? Gondolkodásra akarta késztetni. Megfordítani. Metanója. A megtérés, a gondolkodás, az elme megváltozása, megfordulása. Szenvedvén nem fenyegetőzött. Szidalmazván viszont nem szidalmazott. Bízta az igazságosan ítélőre. Ezt jelenti oda tartani a másik orcánkat. Nem miénk az ítélet, az Úré az ítélet. Övé, ahogy a Károly Biblia fogalmaz, a bosszú állás joga, ami ugye az eredeti értelemben az igazságszolgáltatás jelenti. Fontos, hogy bárhol, amikor ezt olvassuk a Szentírásban, mindig fordítsuk le magunknak. Mindig igazságszolgáltatásról van szó. Istennél ugyanis az igazság és a szeretet ugyanazt jelenti. A kettő együtt jár, egy irányban halad. Ahogy egyek az Atya a Fiúval, úgy az igazság és a szeretet is együtt benne. Így fogalmazza az első Korintus levélben Pál apostol. Úgy tekintsen minket az ember, mint Krisztus szolgáit, és Isten titkainak sáfárait, ami pedig egyéb iránt a sáfárokban megkívántatik, az, hogy mindegyik hűnek találtassék. Ebből a kijelentésben találkozunk először a szórólapunkon is meghirdetett kifejezéssel, hogy vagyonkezelő, sáfár égiesen. És hogy kapcsolódik ez az előbbiekhez? Hogy úgy kell ránk néznünk, hogy mindez, amit az Isten nekünk adott, a föld madarait, a csúszómászállatokat, hogy rendelkezzünk földre, azt úgy adta nekünk, mint vagyonkezelőnek. Gondozzátok őket. Ti vagytok az ő gazdáik. És egy gazdának vezetnie kell.
annak uralkodnia kell. Nem mehet akármerre a nyomtató ökör, akinek ugye nem szabad bekötni a száját. Még erre is gondja van a Szentírásnak. Mindennek rendelt ideje, és minden Isten teremtményének rendeltetése van. De fölött igazgatni kell, ahogy Isten igazgatja a világegyetemet. Ahogy igazgatja bennünk a sejtjeink működését. Ahogy belülről ösztökél bennünket. Ami ellen rugódzunk ugyan, de Isten nem adja fel ezt a küzdelmet. És így ad nekünk uralmat. Sáfársággal bízattunk meg. Még pedig hogyan? Ami pedig egyéb iránt a sáfárokban, a vagyonkezelőkben megkívántatik, hogy mindegyik hűnek találtassék. Ugye az eredeti görögben mindig tudjuk, hogy a hűség, a hit, az a pisztos, pisztis szóból származik, itt ugye a pisztos kifejezés szerepel, főnév, igenév. Tehát hűséges legyen egyfelől, de bizakodó is legyen. Bizalommal teli legyen. Ki iránt? Akitől ezt kapta? Hogy amiért kapta, és amire elhivatták, az mind az ő javát is szolgálja. Ugye az első korintusi levélben, a 9. fejezetben így fogalmazza, folytatja ezt a gondolatot Pál apostol. Mert ha az evangéliumot hirdetem, nem dicsekedhetem, mert a szükség kényszerít engem. Jaj, ugyanis nékem, ha az evangéliumot nem hirdetem. Mert ha akaratom szerint művelem ezt, jutalmam van. Ha pedig akaratom nélkül, sáfársággal bizattam meg. Mi köszön itt vissza? Ugye hát, ha magamtól tudom csinálni, ha magamtól hitre jutok, ha magamtól vagyok tökéletes, akkor megérdemlem a jutalmat, hát akkor én üzleteletek Istennel. Akkor lehet, akkor, ha ez igaz lenne, akkor Káinnak igaza lett volna. Hogy vitt ő is az Istennek. Hát ezt kínálta föl Sátán az embernek, nem? Hát ti is Istenek lehettek. De Pál apostol azt mondja, de ha nem, ha csak úgy kaptam, és nem dicsekedhetem, ha semmi érdemem nincs benne, akkor csak a sáfárság az enyém, akkor csak kezelője vagyok annak, amit kaptam. Mit van, amit ne kaptál volna? És Jézus Krisztusnak milyen tulajdona volt? Ő mit kapott? Hogyan tekintett ő a világ dolgaira? Nem nagyon beszélt ő erről, de volt egy félmondata. Szívszorongató félmondata. Idézném is Máté evangélium 8. fejezetéből. A rókáknak van barlangjuk, és az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs hová fejét lehajtani. Hát Jézus Krisztus így jött. A világ teremtője. Minden az övé volt. Ő teremtette azt a világot, amit egyébként Sátán oda akart neki ajándékozni, hogy majd neked adom. Minden az övé volt. És amikor itt élt közöttünk, semmilyen nem volt. Ki lehet akkor a tulajdonos? És ki lehet vagyonkezelő? Egyáltalán ha valaki tulajdonos, az kicsoda? Biblia úrnak nevezi. És a vagyonkezelőt pedig szolgának. De ki az úr és ki a szolga? Hogyan viszonyul a Biblia a tulajdonhoz? A Vörös Sándornak van egy rövid epigrammája. Biztos sokak előtt ismer, de nagy Isten kereső ember volt. Így hangzik.
Én is világot hódítani jöttem, de magamat meg nem hódíthatom. Ostromolhatom nehéz kövekkel, ámíthatom és becsaphatom. Valaha én is úr akartam lenni, de bárcsak szolga lehetnék. De jaj, szolga csak egy van, az Isten. És uraktól nyüzsög a végtelenség. Vörös Sándor meglátta az emberi önzésnek a mérhetetlen mélységeit. Meglátta azt, hogy hová vezet a dolgok felmagasztalása. Hová vezet az, hogyha nem Istenre tekintünk? És hogy mutatja be Isten ezt a viszonyt? Jézus Krisztus úrként mutatja be magát? Hát nem. Így olvassuk a Máté Evangélium 20. fejezetében. Az embernek fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgálja. És még hozzá is tette, és életét adja sokakért. Ismerjük talán azt a példabeszédet, amivel Jézus befejezte a nagy apokaliptikus beszédét. Három példázatot is mondott, és ezek a példázatok egymásra épülnek. És a talentumokról szóló példázat így fejeződik be. Ugye ismerjük, hogy így kezdődik, hogy éppen úgy van ez, mint az az ember, aki útra akarván kelni, előhívatta az ő szolgáit, és amilyen volt, átadta neki. És a végén pedig ezt olvassuk, azzal, aki jó gazdálkodott ezzel. Jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Ugye mit is olvasunk? Sokan, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Jól van hű szolgám. Ugye, ahogy olvastuk az első korintusi levélben, ami a sáfárságban megkívántatik, hogy mindegyik hűnek találtassék. Kevesen voltál biztos, bizakodó, az Istenben bizakodó, de abban megmaradó. És most sokra bízlak ezután. Nem azt mondta, hogy a tulajdonodba kerül, hanem hogy néked adom. Sokra bízlak ezután. És amivel kezdődött, hogy amilyen volt, átadta neki. Nem azt mondta, hogy neked ajándékozom, nekem már nem kell, elmegyek, többet nem jövök vissza. Elmegyek, de visszajövök. Átadom neked. Használd. Tekintünk mi így a dolgainkra? Mint az Isten pénzére például, ami nálunk van? Tekintünk a mi javainkra? A mi szellemi képességeinkre, vagy testi adottságainkra. Úgyhogy sáfársággal bizottunk meg. Tekintünk-e arra, hogy mindez, amink van, ami bennünk jó, amit jónak tartunk, az nem tőlünk van. De mindenek esetleg azért van, hogy azt kamatoztassuk. Valójában mi az, amit átad ez az ember, aki útra akarván kelni, magához hivatja a szolgáit. És nékik adja, milyen van. Mit ad nekünk? Mit ad nekünk ez az ember? Mit ad nekünk az embernek fia? Mit ad nekünk Jézus Krisztus? Mit ad át nekünk valójában? Tulajdonba ad nekünk házat? Tulajdonba ad nekünk mindenféle javakat, amiket szeretünk egyébként kérni tőle? Uram, azt add meg ezt. Uram, add meg azt.
Hát ennek van, nekem meg nincsen. Hát mennyivel jobb ember az nálam, hogy neki van, nekem meg nincsen.

Én most a 8. versből idéztem, de a 3. versben van ott ennek a magyarázata. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztus. Hát erre akar bennünket Isten elhívni, a vele való örök életre. Ez az, amit nekünk igazán ajándékba akar adni. Ez az, amit ő elkészített nekünk. Ez az, amire elhívott. Ez amiért, amit nekünk örökségül szán. Következő előadásban lesz majd szó az örökségről. De amit tőle kaptunk valójában, és amit Krisztus átadott nekünk, az ő beszéde volt. De nem akármilyen beszéd. Mert kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. És minden általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Erről az igéről van szó. Ami teremteni tud, ami megmenteni tud, ami az Isten megismerésére vezet bennünket. A vele való közösségre. Az ő jellemének megismerésére és felöltésére. Hogy már nem éljünk, ahogy Pál apostol fogalmaz, már nem én élek, hanem a Krisztus él bennem. A tulajdonjog tehát, ahogy a római jog építkezik, az érdemre építkezik. Ezt hordozza ma is a világ. Ez az az érdem, amihez nekem jogom van. Amihez amit önhatalommal is megvédhetek. Sőt, még ahhoz is jogom van, hogy másét elvegyem. Ha zálogul adja nekem. Minden jogot az érdemre épít, amit ha tulajdonból szemléljük. De aki sáfársággal bizatik meg, aki tudja, hogy nem az övé, az így tekint erre a szolgálatra. Jézus Krisztus így mondja ezt a Lukács evangéliumban. Ezenképpen, ha mindazokat megcselekedtétek, amik néktek parancsoltattak, mondjátok, haszontalan szolgák vagyunk, mert amit kötelesek voltunk cselekedni, azt cselekedtük. Tehát még abban sincs érdemünk, hogy az Isten beszédét szóljuk. Még abban sincs érdemünk, hogy az Isten beszéde élővé, élő és ható lesz bennünk. Még arra sem lehetünk büszkék, hogy Isten általunk szól. Még arra se, hogy a jellemünk Krisztusivá válik. Mert csak azt tesszük, amire elhívott bennünket az Isten. És ami az az ő erejét adta, amit bennünk előkészített, amit bennünk végrehajtott, haszontalan szolgák vagyunk. Csak azt cselekedjük, ami a kötelességünk. Akkor mi az, ami miatt Isten közösséget akar velünk? Mit akar akkor az Isten velünk? Hogyan tekint ránk? Máté evangéliumból szintén Krisztus példázatából, ugye a nagy apokaliptikus beszéd után az első példázatból idéznék. Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, akit az ő ura gondviselővé tett az ő háza népén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt. Boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor hazajön, és így munkában talál. Bizony mondom nektek, minden jószága fölött gondviselővé teszi. Itt nyer értelmet, hogy a kevesen voltál, hű sokra bízlak ezután. Azt cselekedtük, ami a kötelességünk, semmink, semmi érdem.

De Isten azt nézi, hogy segítségül hívtuk az ő nevét, hogy belé akartunk kapaszkodni. Ahogy Dávid mondja, a 16. Zsoltárban, az Úrra néztem szüntelen, jobb kezem felől van, meg nem rendülök. Mindig belé kapaszkodunk. Bármire tekintünk, ami nem a miénk, ne is akarjuk, hogy a miénk legyen. Mert az se a miénk, ami annak látszik. És ez a hű és bölcs szolga, amit ránk bízott az Isten, az ő beszédét, és azokat, akiknek ezt szólnunk kell, és a maga idejében tettük meg ezt, hogy Pál apostol mondja, alkalmas vagy alkalmatlan időben, a maga idejében adtunk eledelt. Istennek ugyan nincs oka hálára, csak az embernek, mégis Isten az, aki ajándékoz. És ez az ajándék, ez felülmúlhatatlan. Jegyezzük meg, hogy amit a tulajdonjog szentségeként állít elénk, a római jogra alapító jogrendszer, ahhoz képest Isten mit kínál? A hűséges Isten, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Azt mondja ő, így munkában talállak, akkor bizony mondom néktek, minden jószága vagyona, ugye, régi kifejezés, minden vagyona fölött gondviselővé tesz. Hát micsoda vagyona van Istennek? Hát, hogy tekintünk mi a világra? A világ mindenségre, a kozmoszra. Minden a miénk lehet. Nem csak az itt a földön az ég madarai, meg a földön csúszómászó állatok, minden vagyona fölött. Mit árul fel előttünk? Mit akar adni nekünk az Isten, amikor ránézzünk egy dologra, és megtetszik, hogy ezt meg akarom szerezni magamnak. Magamnak. Isten pedig mindent fölkínál. Felfoghatatlan dolog ez. Ez áll szembe viszont azzal, amivel Sátán hitetel. A Biblia nagyon világos különbséget tesz a látható és láthatatlan dolgok között. Isten világából sok mindent nem látunk, de amit látunk, az a sok szépség. Ugye teszi föl az esti kérdésben Pavics Mihály. Mondd, mire való? És csak arra tudsz gondolni árván. Sok szépség. Mire van? Minek a lombok, és minek a dombok, és a tenger, melyben nem vett magvető? Minek az árok, és az apályok? És a felhőke búzsdanaid a lányok? És miért a végét nem lelő idő? Vagy a végén, és vett példának a picin fűszálat? Miért nő a fű, hogyha majd leszárad? És miért szárad le, hogyha újra nő? Isten ezt az értelmet adja nekünk. Az örökké valóság értelmét. És nem olyan dolgokban, amit megrágamolj, elviszont ellopatolvaj, hanem melyek múlhatatlanak. Az ő vagyonán akar bennünket vagyonkezelővé tenni. Így tekintsünk tehát a világra, és arra a reménységre, amit Krisztusban Isten megmutatott nekünk. Köszönöm szépen a figyelmet. Rövid szünet után lehet kérdéseket föltenni, és következő alkalommal pedig az öröklés jog kérdéseivel fogunk foglalkozni. Viszontlátásra!

Nagyon sok szeretettel köszöntök a mai estén is mindenkit. És folytatjuk a meghirdetett előadás sorozatunkat. A következő részről, ma Józsefről lesz szó, Jákob fiáról. De még mielőtt elkezdenénk, újból egy zeneszámot szeretnénk előadni, hogy egy kicsit ráhangolódjunk a mai napi témára, úgyhogy megkérném a kórustagokat, hogy legyenek kedvesek ide fáradni. Ez a zeneszám Bachtól lesz.

Ugye a múltkori előadáson, az elmúlt alkalmon Jákobról beszéltünk, Jákob megélt hitéletéről, a küzdelméről, és a mai előadás szervesen kapcsolódik ehhez, hiszen a mai napon az egyik fiáról, Józsefről lesz szó. Nem tudom, mennyire ismerős József története az itt ülők számára. Megpróbálom amennyire lehet részletesen elmondani, amit az ő történetéről tudni kell. Minden nem fog beleférni, mert nagyon-nagyon gazdag a róla szóló írás. Mózes első könyvében található, ezzel zárul az első könyve Mózesnek, a második könyv már József utáni történelemmel foglalkozik, azzal indít. És arról szeretném az elején, arról szeretnék szólni, hogy mi volt a különös József életében, illetve a gyermekkorában. Ugye tudnunk kell ahhoz, hogy megértsük az ő dolgait, hogy Jákobnak 12 fia volt, illetve 12 fiú mellett még egy lánya is. József akkor volt fiatal gyermek, amikor abban az időben, amikor a jákobi küzdelem volt, amiről múltkor beszélgettünk, a legkisebb fiú Benjamin még nem született meg. Nem tudom, mennyire említettem múltkor, hogy négy felesége volt Jákobnak, ugye a félrebicsaklott élete után. Volt a becsapottként elvett Ráhel, aztán volt Lea, aztán volt a kedves, akiért küzdött és szerette, ő volt Ráhel. És ezen kívül, mivel a feleségek elkezdtek versengeni egymással, hogy kinek születik és hány gyereke születik, ezért az ő szolgáló lányukat is időnként odaadták, tehát ők is feleségül mentek Józsefhez. Bonyodalom volt az egész családban, ugye beszéltünk múltkor róla, hogy egy-egy rossz döntés milyen következményeket hoz maga után, és el tudjuk képzelni, hogy ebben a családban Jákob hiába küzdötte meg, nem hiába, de megküzdötte a nagy dolgait, de következmények nélkül nem maradt az élete. És ezt végig kellett néznie, és bizony a hívő életbe is belefér jócskán az, hogy noha teszünk rossz döntéseket, de az Isten nem veszi el a következményeit, és nagy fájdalmak útján, de végig kell néznünk a rossz döntéseinknek a következményeit. Így zajlott a gyermekkora Józsefnek, méghozzá azért neki volt talán többek között a legörömtelibb és legkeservesebb a gyermekkor, mert kitűnt a többiek közül. Ugye Jákob tanította a gyermekeit a proféciákra, az Isten útjára, de nem voltak rá fogékonyak. És ez az akkor legkisebb fiú, ez a fiatalemberi cseperedett kisfiú, aki aztán 17 évesen kerül majd be a történetünkbe, ez a fiú úgy nőtt fel, hogy ő nagyon szerette az édesapjától tanult dolgokat. Folyamatosan tanult tőle, szerette hallgatni, és nem csak hallgatni, hanem az életévé tette azokat, amiket az apjától tanult, amiket ő örökített rá. Ő volt az egyedüli, aki igazából figyelt ezekre a dolgokra, és nem vetjük meg Jákobot ugye azért, hogy kedvesebb volt ez a fiú neki, mint a többiek. Sajnos könnyebb szeretni az olyan gyermeket, aki fogékony rá, és nehezebb az olyan gyermekkel, aki kevésbé érett, kevésbé fogékony ezekre a tanításokra. És Jákob ezzel együtt elkövetett egy nagy hibát, egy nagyon nagy hibát. Az, hogy az emberi szívnek mi áll közelebb, mi könnyebb neki, az az egyik oldala a történetnek. A Jákob hibája az volt, amit még az Isten ki kellett, hogy csiszoljon belőle, és bizony elég borzalmas tanulságokkal szolgál, és erről szól a mai történetünk, hogy kivételezett is ezzel a fiával. És nyilvánosan kimutatta az iránta érzett, megkülönböztetett szeretetét, méghozzá úgy, hogy csináltatott egyszer neki egy olyan ruhát, ami fejedelmi ruha volt, ami hétköznapi munkára, hétköznapi viseletre nem volt alkalmas, ami így mondták akkoriban, hogy cifra ruha, hosszú ujjú volt, kifejezetten azoknak készítettek ilyen ruhát, akik megkülönböztetett pozícióban vannak, megkülönböztetett szerepben a mindennapi életben. Ezt a ruhát nem viselték munkába, tehát nem arra készült. Ez a fiúcska mégis hordta, mert szerette, és nem dologtalan volt, sőt, nagyon megtanult a gyermekkorában a kötelességet és az engedelmességet. De az egyébként is irigykedő, civakodó, rosszindulatú testvérek között, akik között majd meglátjuk, hogy miért alakult ki különösképpen még ez a magaviselet,
ez a ruha, ez már csak egy ilyen gyújtózsinór volt. Tehát akkor, amikor emberek, pláne egy családon vagy közösségen belül, nem azt követik, mint amit a család vagy a közösség diktál, és összefognak azért, hogy védjék egymást, hogy kijátsszák egymás dolgait, falazzanak időnként egymásnak, és ha van közöttük olyan, aki megköveti az Istent, meg szereti az Istent, az törvényszerű módon ki lesz téve a többiek gyűlöletének. Ugye van egy olyan ige a Szentírásban, hogy a búsulásban keserűség van. Amikor búsul az ember, az nagyon rossz dolgokat hoz maga után, sok benne a keserűség magának is, a környezetnek is. Azt mondja, hogy a haragban meg áradás van, az meg megállíthatatlan, az is sodor visz magával mindent, de ki áll meg az irítség előtt. Példabeszédek könyvében van ez az ige, és nagyon-nagyon jól rámutat arra, hogy ugyan nagy dolog a harag, nagy dolog a keserűség, csalódottság, búsulás, de az irítség az egy megfoghatatlan dolog. Amikor emberek között irítség van, akkor nem tűnik ki, hogy mi a mozgatórugója a dolgoknak, az alattomos, megfoghatatlan az irítség, mert belátni magát az irítséget is egy nehéz dolog az ember életében, és azik szenved körülötte mindenki. Ezek a fiúk irigyek voltak. Irigyek voltak, és amikor az ember megengedi magának ezt az érzést, akkor jönnek a buta gondolatok, a mögé gondolások, és ezek a fiúk azt tárgyalták együtt, ők már felnőtt férfiak voltak, azért elég nagy korkülönbség volt. Én is tudom, én is egy 5 gyerekes családból származó késői gyerek vagyok, a legidősebb bátyám napra pont 20 évvel idősebb nálam. Tudom, hogy milyen nagy korkülönbségek lehetnek, náluk még nagyobbak voltak, ugye a terjedelem miatt is, az életkor miatt is. És bizony, ezek a fiúk egymás között beültették a bogarat egymás fülébe, azt beszélték egymás között, hogy József biztos az első szülöttségre pályázik. Ugye múltkor már beszéltünk erről, hogy ki lehetett egy családon belül első szülött, bent van a kifejezésben is, aki először születik meg fiú gyermekként, de mivel olyan nyilvánvaló gonosz tetteket tettek az első két fiú, Simeon és Ruben, ő rájuk nem szállhatott a dolog. Lévivel más volt az Isten terve, ő is egy elég véres dologba bent, mert a beszélgetés közben szívesen beszélek róla, és ezért a negyedik fiú, Júda volt az esedékes az első szülöttség, de József, mondom, a legvégén volt, tehát esélye nem volt rá, és mégis megengedték maguknak ezt a buta gondolatot, hogy József erre pályázik, és amikor megengedi magának az ember ezt a félre siklást, nem a tiszta lelkiismeret síkján mozog, akkor rombol és taszít. A Biblia így emlékezik meg József gyermekkoráról, hogy a testvéreinek egyetlen egy jó szava nem volt irántuk. Egyetlen egy jó szava nem volt irántuk. És ez a fiú mégis szerette őket. Ez a fiú mégis boldog volt közöttük, mert örömmel tette azt, amit az apja tanított neki, amit mutatott neki, és egyszer megbízta azzal, amikor 17 éves volt, hogy menjen el utánuk, ők itt éltek Bételben, és elmentek Síkembe. Ugye félnomád életet éltek még ők is, ami azt jelentett, hogy elég nagy területet bejártak a anyájjal, és ezek a fiúk, mivel már fel is hergelték eléggé magukat, és messze szerettek volna egyébként is lenni, elvitték anyáját elég messze Síkembe. Bétel és Síkem között ennyi különbség van, és még onnan is felmentek Dótánba, hogy még messzebb legyenek, és Jákob aggódott értük. Nem is alaptalanul, mert történt régen egy nagyon csúnya, véres dolog Síkem környékén, eredetileg ott éltek. Erről a beszélgetés folyamán szívesen beszélek, és féltette, hogy az ott élő népek ellene támadnak a fiainak, mert szerette a többi fiát, és aggódott értük is. És utánuk küldte Józsefet, az akkor éppen legkisebb kis fiát, vár már megszületett, aztán a legkisebb is Benyámin, aki még karonülő volt, hogy menjen, nézzen utánuk, és vigyen hírt róluk. Ugye József tényleg szokott hírt vinni róluk. Azért is, mert látta a testvéreinek a fals dolgait, a buta dolgait, a gonosz dolgait. És még abban a hitben élt, hogy majd az apai tekintés segít rajtuk, tud rajtuk változtatni, ezért mindig tényleg vitt róluk hírt, nem mint árulkodást, hanem mint aki attól remélte a változást, hogy majd az apai tekintély tud rájuk hatni, nem tudott. És most is elment utánuk nagy boldogan, és azzal a különös esettel találkozott, és megrázó eseménnyel,
hogy nem örültek a testvérei, bár ezt megszokta, de arra, ami ott történt vele, nem tudott igazán felkészülni. A testvérei, amikor messziről meglátták, megint egymást belehergelték a gonosz gondolatokba, a gyűlölködésbe, a számításba, és olyan dologra vetemettek, amit talán még ők sem tudtak elképzelni magukról soha azelőtt, hogy összefogva tízen ezt meg fogják csinálni, arra vetemettek, hogy el kell tenni az útból Józsefet. Annyira elviselhetetlen a jelenléte, annyira feltűnően más csinál, mint mi, és annyira piszkálja a lelkiismeretünket mindig, amikor mi szeretnénk a magunk útján járni, hogy ez így elviselhetetlen számunkra, még akkor is, ha csak néha látjuk, úgyhogy el kell tenni útból. Egyikük kitalálta, méghozzá az első szülött Simeon volt az értelmi szerzője ennek, kitalálta, hogy meg kell ölni. Most mi történik egy közösségen belül, amikor valaki nagy gonoszságot próbál elkövetni, még ha a többiek valamennyire ellenkeznének is, de ugye a nagyszájú, az erős jellem, aki viszi a dolgokat, ő tud rájuk hatni úgy, hogy ne tűnjön olyan nagy dolognak az, amit elkövetni szándékoznak. Tehát csöndbe maradnak. Még azok is, akik egyébként szólnának, vagy félig legalább érzik, hogy nem normális a dolog, de nem szólt senki. Illetve volt valaki, méghozzá Ruben, a legidősebb testvérek közül, ugye Simeon, Ruben volt a második fiú, aki azt javasolta, hogy ne tegyük, hát szóval nem merte így kimondani, csak volt egy ötlete, hogy itt van egy kút, dobjuk bele, és majd kialakul valami, hát gondolkodjunk rajt. Ő neki az volt a terve, hogy vissza fog menni, és kimenekíti, lesz, ami lesz, nem mert szólni nyíltan a többiek előtt, de ő neki volt az az ötlete, hogy dobják a kútban. De hozzá tartozik a történethez, hogy nem csak megfogták, és kedves szavakkal betették a kútba, leeresztették szépen úgy, ahogy illik, hanem kifejezetten gyűlölködve, kiabálva, nekirontva, a ruháját letépve, elvetemült módon és könyörtelenül, amikor ő könyörgött, így írja később a Szentírás, könyörgött az életéért, hát hiszen megrendülhetünk mi most is, ahogy halljuk, egy 17 éves fiatal ember a saját testvéreinek könyörög az életéért, és könyörtelenül ezt a gyors ötletet kihasználva, jó, hát ebben mi lenne rossz, mi addig szépen étkezünk és megtesszük a magunk dolgát, aztán majd utána rendelkezünk vele, beledobták a kútba. A kút száraz volt, ennyi jó dolog volt a történetben, és volt egy harmadik testvér, méghozzá Júda, akinek meg az a korszakalkotó ötletet támad, hogy jó, hát mégse öljük meg, mert hát vére rajtunk lesz, meg azért, hát azért ezt mégse. Közben Ruben elment a társaságból, és azt gondolta, arra ment egy ismaelita karaván, ami Egyiptomba tartott, és úgy gondolta, hogy mi lenne, hogyha eladnánk. Ugye ez volt a harmadik variáció, mi lenne, hogyha eladnánk, legyen ott rabszolga, távol tőlünk, számításból, nem lesz útba, és ha ő nem lesz útba, akkor mi majd boldog emberek leszünk. Nem lesz mihez viszonyítani, nem lesz folyton a lelkiismeretünk piszkálva általa. Adjuk el jó messzire, az élete is megmarad, mi is jól járunk, apánknak se ő lesz a kedvence, első ágon biztosított, hogy mi leszünk a várományosok, adjuk el. Sikerült is nekik. Eladták Józsefet, és azt szeretném itt elmondani, hogy és azt szeretném a történetből ennek a szakaszában kikerekíteni, hogy mi történik egy fiatal emberrel, aki annak az Istennek a közvetlen tanítványa, aki elhívta Ábrahámot Mezopotámiából, egy pogány nép közé, ugye beszéltünk róla múltkor, hogy segítsen az ott élőknek, hogy bemutassa az igaz Istent. Mi történik azzal a fiatal emberrel, aki annak az Ábrahámnak az unokája, a dédunokája? Ugye Ábrahám, Izsák, Jákob és József. Mi történik azzal a fiatal emberrel, aki tud az Isten terveiről? Aki szeretné betölteni.
Nem úgy, hogy ő lesz a várományos, és ő lesz a proféciák beteljesítése, beteljesítője, de része van benne. Szeretné az Istent követni. Senki nem követi körülött az Istent. Mi történik azzal a fiatal emberrel, aki kap két különös álmot, és naívan elmondja a testvéreinek még ezelőtt, a tragédia előtt, hogy képzeljétek, azt álmodtam, hogy kévéket szedtünk, gyűjtöttünk, és a ti kévéitek meghajoltak az én kévéim előtt. Már gondoljunk csak bele, egy ilyen felpaprikázott környezetben mi lehetett, még egy lapáttal ugye a gyújtózsinór mellé. Aztán elmondta a másik álmát is, ugye a búzakalászokról, ja, az egy másik, a csillagokról, a napról és a csillagokról, hogy azok is eljöttek és meghajoltak előttem. És ki volt akadva, így tudom csak mondani, az egész család, hogy nem gondolod, hogy mi előtted fogunk hajlongani. És mi történik azzal a fiatal emberrel, aki tudja, hogy része van az Isten munkájában, és ketté törik az élete. Mert rabszolgának menni, az nem olyan volt, mint egy kéztörés, hogy eltörik a kezem, és majd befor, ha nem, akkor törnek rajta még egyet, de előbb-utóbb csak befor, és csak jóra változik. Ez egy megmásíthatatlan dolog volt, ez egy visszafordíthatatlan esemény volt. Mit érez egy fiatal ember, aki tanult az Istenről, szereti az Istent, és nincs tovább? Nincs tovább az élete. Egy olyan tragédia történik vele, amit hogy dolgoz fel? Fel tudja-e dolgozni? Megakasztja-e őt abban, hogy az Isten mellett döntsön a további életében? Lehet az Isten mellett dönteni akkor, ha rossz dolgok történnek velünk? Ugye múltkor arról beszéltünk, amikor Jákob a saját hibája révén került nehéz és kibogozhatatlan körülmények közé. De mi van akkor, ha nem azért kerülök, mert rosszat teszek? Hogy lehet ezt feldolgozni? Hogy lehet ennek utána járni? Meg tudom-e az életben azt, hogy mi ennek az értelme? Lehet-e így élni? Ahhoz, hogy tovább gondoljuk, meghallgatunk most egy másik számot is Mendelssohntól, amelyik elgondolkodtat továbbra minket, hogy mit érezhetett József, és vajon mi történik vele a további életében.

0: József azt tanulta az édesapjától, hogy aki az igaz Istent szereti, az minden körülmény között szereti. Akkor is, ha nem érti, hogy miért történnek vele a dolgok. Akkor is, ha nem ő a hibás. Akkor is, hogyha nem tudja elrendezni a bűneit, mert nem a bűnei miatt van ez a dolog vele. Akkor is, ha semmi kapaszkodót nem lát közben. És Józsefnek döntenie kellett. És ez az egyik tanulság, kedves hallgatók, a mai napon nekünk. Dönteni minden körülmény között. Két út állt előtte. Emberileg vagy belerokkanok a történtekbe, és mi történik akkor, amikor valaki belerokkan a történtekbe? Milyenné válik? Zárkózottá, keserűvé, gyűlölködővé, és olyanná válik, mint a többi ember. Erről szól ez a világ. Mindenki ezt csinálja. De aki ismeri az Istent, az, ha történik vele valami, arra van kihegyezve egyik oldalról, hogy zárkózzon be, gyűlölködjön ő is, taszítson el magától mindenkit, és bántódjon meg mindenen. De a másik oldal nem ilyen. Az Isten nem ezért adta nekünk az életet. Mindenkivel történnek rossz dolgok ezen a világon. Elhordozhatatlan, felfoghatatlan, fájdalmakkal teli dolgok. De a másik oldal másik távlatot nyit. A másik oldal azt mondja, hogy te ismersz engem. Noha most nem értesz semmit, de ha mellettem döntesz, akárhova kerülsz, akármi fog érni, én ugyanaz az Isten vagyok, mint akit megismertél a jólétben, a dédelgetésben, a könnyebb gyermekkorban, mert noha bántottak a testvéreid, de végig érezted, hogy szeretlek, és édesapádon keresztül is érezted. És ezen az úton, ahogy őt vitték Dótánból lefelé, Egyiptom felé, keresztül mentek azon a vidéken, ahol ő élt, Bétel környékén. El tudjuk képzelni, milyen fájdalmas lehetett neki. Láncra verve, így ír róla a Szentírás a 105. Zsoltárba, láncra verve, vasba volt egészen addig, míg az Isten megmutatta rajta a kegyelmét. És ez a fiú 17 évesen, egy kiforratlan, mit mondunk mai világban a 17 évesekről? Kamasz. Még nem érti a lényegét, még nem érti a maga értelmét se, nem tudja hova tenni magát a világban, formálódik. Éretlen gyermek még. És József megérett ezen az úton. Dönthetett. Kedves hallgatók, minden élethelyzetünkben ugyanez a kérdés. A vagy-vagy kérdése. Vagy így döntök, vagy úgy döntök. A körülményem adott. Azon nem tudok változtatni. A körülmények hajlíthatják az embereket, és hajlítják is a gyenge embereket. De az Isten embereit a körülmények nem változtathatják meg. És ez a fiú itt ezen az úton erről tett bizonyságot, és döntött a szívében. Honnan tudjuk a Szentírásból, hogy ő jól döntött? Honnan tudjuk, hogy mellette volt az Isten? Mellette van az Isten azoknak, akik ő mellette döntenek? Milyen formában nyilvánul ez meg? Van-e ennek látványos módja? Figyelnek erre az emberek? Vagy mindenhol taszító? Mi értelme ezen a világon jól dönteni, Isten mellett dönteni? Ha tovább olvassuk a történetét, amelyik röviden ír erről a szakaszról, ahogy őt eladták, és ahogy megvetették, nem arról, ahogy kútba dobták és eladták, hanem arról az útról, ami itt volt. Ennyit olvashatunk az első Mózesi könyv 39. fejezet első verseiben. Józsefet pedig alávitték Egyiptomba, és megvette őt az ismálitáktól, kik őt oda vitték, egy egyiptomi ember, Potifár. A fáraónak főembere volt, és a testőrök főhadnagya. És az Úr Józseffel volt, és szerencsés ember volt, és az ő egyiptomi urának házában volt, látta pedig az ő ura, hogy az Úr van ő vele, és hogy valamit cselekszik az Úr, minden szerencsésé tesz az ő kezében. Minden szerencsésé tesz az ő kezében. Kedves hallgatók, milyenné válik az az ember, aki a körülmények ellenére úgy dönt, hogy az Isten mellett marad. Hit az, amikor azt látjuk, hogy csak a jó dologban van valaki az Isten mellett. Tanultunk Jóbról. Emlékeznek-e rá, hogy mi hangzott ott el? Jóbot kikérte az ellenség, hogy megnézze, hogy tényleg valóban igaz, istenfélő és bűngyűlölő ember-e, vagy csak a jólétben. És ez a fiú 17 évesen lett kikérve. És az az ember, aki az Isten mellett dönt, és nem gyenge, nem gyenge, nem hajlítható, meghozza a döntését, a gondolkodás döntését, a szabad gondolkodás döntését. Ahogy említettem, a körülmények adottak, azon nem lehet változtatni. Akkor mi az Isten szabadsága? Mit kalkulál bele az életünkbe? Miért kellene nekünk minden alkalommal dönteni? Azért, mert mi alakítjuk a jellemet ilyenkor. Mert ezek a döntéseink, ezek a hozzáállásaink nagyban befolyásolják a további sorsunkat. Ezt jó, hogyha megjegyezzük. Akkor néha úgy tűnik, hogy semmi, olyan mindegy, hogy elkeseredem vagy nem, de a további életemben nem mindegy. A kihatásokban nem mindegy, mert az az ember, aki nem keseredik el, és nem roppan bele egy ilyen súlyos dologba sem, és mi mennyi mindenbe belerokkanunk, ami kisebb is. Ugye utólag szoktuk csak értékelni, hogy milyen hálásak lehetünk az Istennek, hiszen milyen jó dolgunk volt akkor, amikor azon keseregtünk, most már mennyivel nagyobb dolog van. De az az ember, aki nem rokkan bele, az megalapozza a jövőjét. És ezt teljesen vehetjük nyilvánvalónak. A Szentírás alapján mondhatom önöknek. Az az ember, aki az Isten mellett dönt, a keserűsége ellenére, hogy vagy befele fordulok, vagy megmaradok emellett az Isten mellett. Ha megmaradok emellett az Isten mellett, akkor az Isten velem lehet, szerencsés emberré tehet, és nem gazdagságban. Miben vált ez a fiú szerencséssé? Mit látott rajta az ő ura? Azt látta, hogy bármilyen feladatot, amit rábízok, megtesz. Nagy dolog az életben? Munkahelyen is nagy dolog? Nem lázadozni? Én is dolgoztam kollektívában, normában, és tudom, milyen az, tudom, milyen volt egy főnöknek is az, amikor be kellett ugrani valakinek más helyett. Vagy volt egy kevésbé fizető feladat, ami csak az aljának jut. És az, aki oda beugrott szívesen, teljesen mindegy volt, hogy ezt kell csinálnia, vagy azt kell csinálnia. Az az ember fejlődött. És arra az emberre lehetett számítani. A többiek meg maradtak mindig ugyanazon a szinten, amit ők nagynak gondoltak, és megrekedtek. Nagy dolog az életben, amikor megtesszük az apró kötelességeinket. És szívből tesszük meg. Idegen országba, olyan közegbe, ahol apám tanította, hogy bálványt imádnak. Látom is. Ahol a bűn nem bűn, ahol az Isten nem Isten, nem az az Isten, amelyiket én megismertem, fogalmuk nincs az embereknek, és butaságokat csinálnak, és bután élnek. Látom. Hogy legyek én egy ilyen közegben? Mit tegyek? És aki az Isten mellett dönt, és az Isten vele van, azt az Isten megtanítja arra, hogy ha te igazán akarsz élni, és mellettem döntöttél, akkor feladatod van. És ha neked most éppen az a feladatod, hogy ezt kividd, akkor ezt töltsd be. Ha az a feladatod, hogy azt fölmerd, akkor azt tedd meg értem. És így tud az Isten fejleszteni. A jellem a mindennapokban így fejlődik. És ez a fiú így mutatta meg, a gyakorlat életben mutatta meg, mi az Isten hit. Idegen nyelvet beszélt, nem ismert senkit, egyedül volt, távol volt, megvetett volt a sajátjai között, de itt, ahol volt, ő eltökélte, hogy bármit kell tennie, az Istent fogja szolgálni, és ezt mindenki látta rajta. És így alakította az Isten a további sorsát, noha az ő szabad döntése volt, a mellette való kiállás, de a munkához való viszonyát, a kötelességének az elvégzését teljes lelkiismerettel. És mit gondolunk, ezt hányszor kellett eldöntenie? Úgy marad az ember, ha egyszer döntött, és akkor már természetszerűen csinálja a dolgait? Nem. Minden nap kell dönteni. Minden nap kell dönteni. Sokszor minden nap, minden esetben kell dönteni. Valóban ezt az Istent akarom-e szolgálni, vagy nem? És ezen a fiún látszódott. Ugye az a kérdés itt ebben a helyzetben, megáll-e? Megáll-e ebben a helyzetben? Megállt abban, hogy eladták, hogy bántották? Megáll-e abban a helyzetben, hogy rabszolga? Nincs szabad ideje, nincs jövedelme, nincs értéke, nincs semmije, nincs jövője. Megáll-e ebben a helyzetben, ebben a tudatban hosszú távon? Megállt. 11 évig volt ennél a Potifárnál, a fáraó főemberénél, aki egyiptomi származású volt. Ez azért érdekes egyébként a történetben, mert ekkor nagy dolognak látszott, hogyha egyiptomi ember tölti be a magas pozíciókat, mert olyan dinasztia uralkodott a fáraók között, akik nem egyiptomi származásúak voltak. Ezért említi meg a Szentírás, egyébként régészetileg is tökéletesen utána lehet járni, mindenkinek ajánlom, ha valakit érdekel ez a vonal, akkor bátran nézzünk utána, nagyon sokat lehet tanulni. Én elárulom, én nagyon nem szerettem a történelmet gyermekkoromban, most a gyerekek dugják be a fülüket, mert nem értettem. Soha nem értettem, és én amit nem értettem, azt nem szerettem. Azt nem szerettem tanulni, mert nem volt eleje, vége, ki miért, mikor, mit csinál, hogy miért öldökli, rettegtem a történelem óráktól. Én matekban voltam erős, a barátnőm a történelemben, amikor kértem, hogy súgjon, akkor ide rátette a kezét a szájára, és súgott, és én megmondtam, hogy várj csak, visszajön még a matek óra is, majd amikor nekem kell súgni. Nem értettem a történelmet, de ahogy megismertem a Szentírást, onnantól fogva világossá vált előttem. Nem tudom, még most se úgy, de kutatom. Mert ennek a fényében már egész más betülete van a dolgoknak, és helyére állnak a dolgok, ami értek. Szóval Potifár házában 11 évig szolgált József, és egy különös fordulat jött az életében, mert egyre följebb emelkedett. Így ír róla a Szentírás, hogy mivel Potifár látta, hogy ez egy különös ember, és különös istene van, és megbízható ember, azért a megbízható emberekre jó számítani. Azért előbb-utóbb, még hogyha megvetés veszi is körül, azért nagy becsben tartják azok, akik körül vannak, de legalábbis a nagy feladatoknál azért mindig lehet rá számítani. Ugye ott is voltak lopások, ott is volt egy, a rabszolgák között is volt egy munkaközösség, hogy így mondjam, és nem voltak, hát bánatosak voltak, keserűek voltak, ő azért lelki vonalon is végezte a maga dolgát. Miért? Mert szerette az Istent. Nem érdekből. Mi lehetett volna ebbe érdeke? Semmi. Szerette az Istent, és ha valaki az Istent szereti, akkor a körülötte lévő embereket szolgálja, éppen azzal, amit kell tennie. De egy különös fordulat jött az életében, nem csak a közvetlen főnökének tűnt fel az ő jósága, kedvessége, szolgálatkészsége, hanem rávetette a szemét Potifárnak a felesége. És mindenét rábízta ez az ember, és így olvasom, ezt feltétlenül szeretném felolvasni, hogy az ő urának felesége Józsefre vetette szemeit, és azt mondta, háj velem, mai probléma? Hát mit mondana erre egy fiatalember manapság? Nagy bűnnek számít-e, mit látunk a világban? Nem nagy dolog, még magasabbra is kerülhetek. Ő azonban vonakodott, és azt mondta az ő ura feleségének, íme az én uramnak, én mellettem semmi gondja nincs az ő háza dolgaira, és amije van, mindenit az én kezemre bízta. Senki nincs nálam nagyobb az ő házában, és tőlem semmit sem tiltott meg, hanem csak téged. Mivel hogy te a felesége vagy, hogy követhetném hát el ezt a nagy gonoszságot, és hogy vétkeznék én az Isten ellen? Milyen fordulat jött József életében? Mi történik vele, amikor már nem a legalja nép között van, mikor lehetne emberileg látszólag egy úródeszka? Ki tudja meg? Ha megtudják is, hát jó, az életemmel játszhatok, de azért egy feleség elég bős lehet, pláne ha ilyen rámenős. Ki tudja játszani a dolgokat a férjénél? És ezt mondta neki,
1: De nem zárul le a történet, mert utána az asszony minden nap mondogatta Józsefnek, de ő nem hallgatott rá, hogy vele egyesüljön. Hirtelen dolog, rám törő kísértés, megszokott a közegemben, mindenki ezt teszi. Hogy lehet erre előre felkészülni? Előre kell erre készülni? Tud-e az ember úgy dönteni helyesen, hogyha nem mérlegel minden nap korán reggel, hogy mire számolhat az életben? Nem. Ha nem dönt minden nap az Isten mellett, akkor a rájövő kísértések közben egész biztos, hogy elbukik. És az a fiú számolt vele. És az azonnali jövő kísértésnél is rögtön nemet mondott az Istenre való tekintettel, és itt is döntött, és a következendőkben is kitartott emellett. Pedig tudta, hogy most kockázatosabbá válik a dolog. Mert egy nő, aki meg akar magának kaparintani valakit, az nem hagyja ennyiben a dolgokat. És ki fog fundálni valamit, hogy rossz legyen a másiknak. Sok filmet láttunk mi is, az életet is látjuk magunk körül, nem kell hozzá nagy fantázia. Az történt Józseffel, hogy bemártotta, bevádolta ez a Potifárné, a többiek előtt egyszer egy nagy csetepatét csapolt, a kezébe maradt József ruhája, ő elment onnan, leszabta róla, és kikiáltotta ő bűnösnek, mint aki őt akarta megerőszakolni, és rosszat akart vele tenni. De azért a férje jól ismerte a feleséget is, jól ismerte Józsefet is. Ilyenkor, hogyha beigazolódik a vád, azonnali halállal kell lakoznia annak a pláne rabszolgának, aki ilyet követel. De Potifár nem ölte meg Józsefet, de valamit tennie kellett. Hát a család védelmébe is ugye elmismásolni a dolgokat, börtönbe dugta. De nem akármilyen börtönbe, hanem kemény, nehéz börtönbe. Döntött ez a fiú az úton, amikor hozták, döntött a mindennapi kötelességei mellett, döntött a kísértésekben akkor is, amikor látszólag és valóban a nehéz dolog jött rá utána, de hogy követhetné elő ezt az Isten ellen? Érezzük a súlyát, hogy növeli a jellemet az Isten? Hogy szeretné, hogy egyeneságon fejlődjünk? Belekombinálja a bukdácsolásainkat is, láttuk múltkor az édesapjánál. De ez a fiú miért tudott az Isten mellett dönteni? Azért, mert ez a fiú sok mindent látott gyerekkorában. Nem feltétlenül ott, mert azt is látta, de akkor már tudta, hogy mibe van, hogy pogány nép között, és ezt teszik, mert fogalmuk nincs, hogy nincs fogalmuk róla, hogy milyen az Isten. De mit látott ez a fiú otthon? Hogy itt az Isten, aki szívét, lelkét kiteszi, hogy megismertesse magát a világgal, és itt vannak a hálátlan testvérei, akik ebben nem akarnak belekapcsolódni. Vallásosnak mondják magukat, mert leszármazottai egy vallásos embernek, mert beleszülettek egy vallásos dologban, de megelégszenek azzal, ahogy ők élnek, megelégszenek a pillanatnyi kényelmükkel, megelégszenek a pillanatnyi kedvező körülményeikkel, teljesen jól el tudnak élni az indulataikkal, a kívánságaikat maximálisan be tudják hozni az életbe, és meg is teszik. És József elgondolkodott, hogy ez a vallás, ez az Isten követés. Külsősök is látják, hogy nincs összhangban, nincs kontrasztban az, amit mondunk, és amit teszünk. És ne felejtsük el, hogy valaki ezen folyton munkálkodik, hogy megakassza azt a folyamatot, amivel az Isten a dicsőségét szeretné az emberek között bemutatni. És látott ő elég csúf dolgot otthon. Látta, hogy milyen indulatosak a testvérei, hogy vérengzenek, hogy állnak bosszú csíken vidékén, amiről az előbb említést tettem. De látta azt is, hogy az egyszem leány testvére mennyire vette komolyan az Isten szavát akkor, amikor elment Síkem népe közé, mert félvárról vette azt, hogy ne menjen még a bűn felé sem, és kellette magát ott, csak így említi a Szentírás, hogy jóba lett az ottani lányokkal, megtetszett az ottani fiúnak, aki aztán erőszakot vett rajta, és egy családi tragédia 2 perc alatt összeállt. És József tudta, hogy az életünk nagy dolgai pillanatnyi döntéseken múlnak. És ő meg akarta magát attól óvni, hogy a tragédiák előhozója, okozója legyen. Mert ahogy mondtam, végig az volt benne, hogyan követhetném én el ezt az Isten ellen, akit megismertem és szeretek. Megáll-e József a börtönben? vagy megakasztja az a valaki, aki folyton azon munkálkodik, hogy az Isten dicsősége megláttassék az embereken. Meg tudja-e akasztani azt, aki döntött már mellette ott, döntött mellette a dolgaiban, döntött mellette a bűn ellen, most összeroppan-e a börtönjén? Nem kis dolog volt, én ezt mindig el szoktam gyerekeknek is mondani, hogy az akkori börtönök, meg a mostani börtönök,

volt ám olyan ételük, mint nekünk most, vagy mint a börtönben lévő foglyoknak. Kiszolgáltatottak voltak. És most, kedves hallgatók, azért gondoljunk bele, innen milyen távlat lehet. Egy kettétört élet után, amikor a szeretteim áskálódtak ellenem, és cudarul és kíméletlenül megtoroltak rajtam valamit, egy viszonylag jónak tűnő közegben, ahol sikerült az Istennek velem lenni, és mindenki látta, és dicsőséget hoztam a nevére, de mi történik velem egy börtön mélyén? Lehet-e innen kijönni? Felolvasom, hogy mit ír erről a Szentírás, jó? De az Úr Józseffel volt, és kiterjesztette rá az ő kegyelmességét, és kedvessé tette őt a tömlösztartó előtt. És a tömlösztartó mindazokat a foglyokat, akik a tömlözben voltak, József kezébe adta. Úgyhogy ami ott történt, minden ő általa történt. És semmi gondja nem volt a tömlösztartónak azokra, amelyek keze alatt voltak, mivel hogy az Úr volt Józseffel, és valamit cselekedett, az Úr szerencsésé tette őt. Mit gondolunk, mi történt megint Józsefben? Volt-e ő neki abban része, hogy az Úr vele lehetett? Döntött. Megint döntött. Nem a csüggedés, nem az elkeseredés, nem vagyok hajlítható nátszál. Azért történt velem a dolog, mert az Isten mellett álltam ki, de én most már kezdem megérteni, hogy szolgálatra születtem. Ha itt halok meg a börtön mélyén, akkor is szolgálni szeretnék, és a szolgálatban nincs erőszak, a szolgálatban nincs gyűlölet, és a szolgálatban nem lehet keserűség. Aki keserű ember, az nem tud másokért élni. Aki nem keserű ember, az tud másokért élni. Az Úr akkor van az emberrel, az a látványos része, így tudja biztosítani az embert, hogy a meglévő képességeit fejleszti. Biztos mi is megtapasztaltuk már, hogy milyen az, amikor higgadtak vagyunk, mikor nyugodtak vagyunk egy körülmény között, és valahogy valami plusz jön ki belőlünk, ami néha megvolt, néha nem, néha magunk se láttuk, nem is hittünk benne, és valahogy úgy a maximumára emelkedett. Na ez az, amikor az Úr van velünk. Mert itt is mit csinált? Akármi volt a feladata, megtette, úgy, mint Istennek, és nem, mint embereknek, de az embereket szerette közben, és ez a békesség, ez a maximális megbízhatóság, ez a megvesztegethetetlen becsületesség, ami a kereszténységgel, a Krisztusivá válással együtt kell, hogy járjon, ez meglátszódott rajta. Megállta itt is a helyét. És itt is egy magasabb börtön részlegbe emelkedhetett, de ott is lelki gondozóként volt, most így mondanák, megtette ő a pohár kihordástól kezdve a mindent, hát ott azért el tudjuk képzelni az akkori cellákat, nem biztos, hogy volt külön WC, nem biztos, hogy mindent lehetett biztosítani, azért ő egészségügyileg is helyén kellett, hogy álljon, tanulta édesapjától, családjába, hogy mik az Isten követelményei, hogy kell tisztán élni, hogy kell betegséget megelőzni, hogy kell a betegséget gyógyítani, hogy kell az embereket gondozni, hogy lehet reményt adni egy olyan helyzetben, amikor magam is reménytelen esetben vagyok, helyzetben vagyok. De ezután az történt, és ez nem rögtön történt József életében, itt is idő kellett, míg ez kiforrotta magát, de a vallását mindenüvé magával vitte, ezt a vallást. Nem azt, amit otthon látott, és amiben ő is megrendült, és látta, hogy ez fals, és mindenki számára nyilvánvaló, hogy emögött nincs semmi. Hogy lesz az Isten művéből valami, amikor a testvéreim nem töltik be, amit kellene. Ez nem az én részem, nem tudok vele foglalkozni. Az én részem az, hogy én tegyem meg, ahol vagyok, és amit tenni kell. És az történt, hogy egyszer egy olyan tömlöc részlegben volt már, ahol a felsőbb rabok lehettek. A kedvezményezettebb rabok, úgymond, nem a rabszolga, meg az alja nép közül, és bekerült két olyan ember, aki közvetlenül a fáraó alatt dolgozott. Az egyik fősütőmester volt, a másik főpohárnok. És ennek a két embernek különös álma

0: és mind a ketten ott tűnődtek, töprengtek rajta, hogy vajon mit jelenthet. És József megfejtette mind a két álmot, és elmondta nekik, hogy mit jelent, nem magától, ezt is az Istentől adottan, és elmondta az egyiknek, hogy te halállal fogsz lakolni, te pedig visszakerülsz az eredeti pozíciódba. És megkérte azt a főpohárnokot, akit visszahelyeztek, aztán tényleg az ő szava, proféciája szerint az állásába, az életébe, a szabadságába, megkérte, hogy csak arra kérlek téged, hogy tegyél említést rólam a fáraó előtt, mert úgy adtak el engem igazságtalanul, és úgy kerültem be ide börtönbe igazságtalanul, hogyha módod és alkalmad nyílik rá, legyél kedves, és tegyél rólam említést. És 2 évig nem történt semmi. És most a hálátlansággal kellett neki szembenéznie, amikor nem történik semmi, mikor nem változik semmi. Megállok-e akkor, amikor látványosan az Isten csodát nem tesz az életembe? A kezét nem így nyújtja ki, és emel ki egy helyzetből, egy körülményből. Megingathatóvá válok-e, vagy kitartok akkor is az Isten mellett? Most már az eddigiekből talán van annyi rálátásunk, hogy hogy döntött József. Kitart. Végezte a dolgát tovább, és az Istennek szolgált. És az a különös dolog történt, hogy a fáraó is álmodott 2 év múlva. És nem tudta senki megfejteni, ugye akkor is voltak ilyen csiribiri csoda emberek a politikusok körül is. Ugye régen a magyarság körül is voltak ezek a táltosok, meg mindenfélék, akik majd megmondják, és majd megteszik. A mai nap is virulnak ezek a dolgok. Akkor is voltak ilyenek. És a fáraó megkérte az övéit, hogy segítsenek megfejteni az álmot, és senki nem tudta. És akkor eszébe jutott ennek a főpohárnoknak, hogy hoppá, én is ezúton kerültem ide, és mély nyomot hagyott akkor az életembe, és elkezdett a lelkiismerete dolgozni, és próbálta behozni az elmulasztott dolgát, és bátorkodott a fáraónak szólni, hogy én ismerek egy olyan embert, aki meg tudja fejteni az álmokat. Különös ember, és különösen furcsa és különcnek tűnő, de megbízható ember, és jóságos ember, rajtam is segített és megvigasztalt. És akkor a fáraó magához hívatta, elmondta az álmait, és József elmondta neki nyíltan és egyenesen, hogy arról szólnak az álmaid, hogy 7 bőséges esztendő fog az országra következni, nagyon bő lesz a gabonatermés, de utána 7 nagyon szűk esztendő, szárazság, asszály, éhség lesz a környéken, Egyiptomban, és még a környező országokban is. És hát ez bizony nem kis dolgot ró rád fáraó. Fáraó furcsálotta, de aztán belátta, hogy ebben van reális esély, hogy erről szól az álom. Látta József különös mi voltát is, és megkérdezte tőle, hogy mit javasolsz. Ugye kijelentette, hogy milyen bölcs vagy, hát te meg tudod oldani, és József azt mondta, hogy nem én, hanem az Isten. És azt mondta, hogy te mit javasolnál? És egy értelmes, épp választ adott, mert kedves hallgatók, az Istennel járás, az Isten mellett döntés, az azt jelenti, hogy az ember fejlődik a gyakorlati életében. Rálátásai lesznek dolgokra, és észszerű, józan paraszti észszer, és felsőbb pozícióról is belátható, észszerű, normális, követhető gondolatai, tanácsai támadnak, amit be lehet tölteni a gyakorlatba, és ahhoz, hogy megéljünk, be is kell tölteni. A Szentírás nagyon sokat beszél az észszerűségről. És itt József bemutatta ennek a fáraónak, hogy hogyan lehet észszerűen kormányozni egy ilyen helyzetben. Hogyan lehet észszerűen beosztani, észszerűen takarékoskodni. Nem eldőzsölni azt, amink most van, hanem számolva a következendőkkel, a jövőbeli szűkölködéssel, észszerűen beosztani, takarékoskodni, csűröket építeni, gabonatárolókat, az emberektől aztán, ha elfogy az övé, mennyit kell beszedni adóba, közössé tenni a földeket, és elmondta, hogy mit kellene tenni, és hát mit gondolnak, hogy mit tett a fáraó? Megtette magának ezt az embert, ő utána a legnagyobbnak Egyiptomban. Láttuk, hogy ez a fiú megállt a helyét, az úton nem roppant bele. Láttuk, hogy ez a fiú megtette a munkáját ott, ahol volt, a legkisebbtől a legnagyobbig. Az Isten szolgálta. Kitartott mellette a kísértésekkel szemben is. Nem hagyta magát a börtönben. Na de hol szoktak az emberek legtöbbször elcsúszni az életben? Amikor hatalmat kapnak. Vajon megáll-e ez a fiatal ember? Eltelt most már sok év. 11 év, 2 év, plusz 1-2 év, 13-14 év, 30 év körüli. Megáll-e ez a fiatal ember a helyzet magaslatán? És megállt. Ő a 7 bő esztendőben azon dolgozott, hogy egy pogány nemzetnek az élelmezés ügyét, a gazdasági életét fellendítse, helyrehozza, beossza, azon dolgozott, hogy akármilyen pogány nép is életük legyen és bővölködjenek abban, hogy mindeközben megismerik az Istent. Egy szem ember egy pogány helyen. Azt szokták mondani, hogy egy fecske nem csinál nyarat.
1: Így csinál.
0: A Biblia megcáfolja ezeket a mondásokat. Igenis csinál. Ugyanúgy, ahogy azt mondják, hogy a kutyából nem lesz szalonna, erre a Biblia azt mondja, hogy a megváltást viszont erre találtam ki. És csinált. Észszerűvé tette a dolgokat, bemutatta az Istent, mivel? A munkájával, a lelkületével, a szeretetével. Azzal, hogy nem megvetette azokat, akik nem olyan Istenbe hittek, mint ő. Hiszen tudta, hogy Istent megismerni idő kell. Hitre jutni nem jut egy ember egyik pillanatról a másikra. Tudta, hogy ennek kifutási ideje van. Elnézni a botladozókat, néha süketnek meg vaknak lenni arra, amiben ők még vannak, de segíteni ott, ahol kell. Hagyni az Istenre azt, ami az Isten része, és megtenni azt, ami az én részem. Aki az Istennel jár, aki a hitet megtanulja, aki jól dönt a helyzeteiben, az bölcsességet nyer. És a bölcsességgel együtt szeretetet nyer. A szeretet pedig sokszor elnéző bizonyos dolgokkal szemben, de nagyon következetes a saját dolgaival szemben. Nem bukott el a hatalmon sem. És eltelt a 7 bő esztendő, megtette az ország, amit kellett, és eljött a 7 szűk esztendőnek a kezdete. És az a különös dolog történt, és most érünk el, azt kell mondjam, az egész előadás leglényegi pontjához, hogy éhség és szárazság volt Palesztina területén is, amelyik akkor egyiptomi fennhatóság alá volt esve. És nem csak Egyiptomban éheztek az emberek, hanem Palesztinában is. Éhezett az a 10 ember is, aki őt ide juttatta, és otthon is egy családi válság volt, egy gazdasági válság. A gazdasági válságban általában összefognak a családtagok is, jó esetben, meg a társadalom is. Ugye annyit láthatunk, itt vannak idősebb emberek, de azért, amikor háború volt, amikor nehézség volt, amikor szűkölködtek az emberek, azért nagyobb összefogás volt, mint akkor, amikor bőség van. Így van? Akkor jól hallottam én is. Én még nem értem meg ilyet, de fogok. Ez egész biztos. És az a különös dolog történt, hogy ahogy ő végezte a dolgát akkor, amikor már osztani kellett az embereknek, akkor, amikor meg kellett őket tanítani arra, hogy most, amikor úgy tűnik, hogy kevesebbetek van, akkor sem fogtok éhen halni, mert az éhenhalástól nagyon messze vagyunk még akkor, amikor azt hiszük, hogy már nincs semmink, hanem bölcsnek és okosnak kell akkor is lenni. És mentek idegen országokból hozzá emberek gabonáért, és egyszer, amikor fogadott egy társulatot, ott állt előtte 10 ember. A testvérek. Mit gondolunk, milyen érzés lehetett Józsefnek? Az egész előadásunk lényege most következik. Mert az az ember, aki az Isten mellett dönt, kettévágott élet között, megfejthetetlen dolgok mögött, a börtön mélyén, a munkájában, a kísértések között, a hatalmon, de a legnagyobb kérdés az életben, hogy meg tudok-e bocsátani. a legnagyobb mérőpróba Krisztus mérlegén, hogy meg tudok-e annak az embernek bocsátani, aki miatt nehéz helyzetbe kerültem, aki ketté vágta az életemet. És József hogy döntött? Lehet-e kapásból jól dönteni, vagy erre is készülni kell? Az egész addigi élete erre volt készülőben. Azért ne felejtsük el, ő kapott két álmot. És amikor megjelentek a testvérei, és meghajtották magukat előtte, eszébe jutottak az álmok. Az álmok proféciák voltak. A Szentírás tele van proféciákkal. Amikor az ember felismeri, hogy beteljesedik az Isten proféciája, akkor tudja egy hívő ember, hogy feladata van. És amikor feladata van, abban nem fér bele a harag, nem lehet helye az érzelmeknek, amik feltörnének, mert egy hívő embert nem az érzelmei vezérelnek, ugyanúgy, ahogy őket sem szabadott volna az irítség, a harag, a számítás, a féltékenység, de egy megvetett, egy bántott, egy kegyetlenül elintézett embert sem vezethetnek az érzelmei akkor, amikor lehetősége lenne visszaadni vagy megtorolni. És mit gondolunk, mit tett József, mikor ott voltak előtte a testvérei? Ellátta őket gabonával. Elolvasta, vagy gondolja? Mi mit tettünk volna a helyében? Ellátta őket gabonával, ez tény. De próbára tette őket. Mert az, aki jól dönt, aki a hitet gyakorlattá teszi, és készpénzre váltja azt, amit tanított, aki megteszi a dolgát, bármi legyen is az, aki szereti az embereket és szolgálja őket bármilyen körülmény között, az az ember megtanulja azt, hogy az élet igazi értelme és célja az, hogy embereket megbánásra segítsünk, bűnbánatra segítsünk. De ez a férfi tudta, hogy emberileg ezt nem lehet. Hogy az édesapjánál sem látta az akarás ellenére, hogy változnak a testvérek, tudta, hogy ha ehhez emberileg nyúlok hozzá, törvényszerűen kudarca vége. És nem tudom a feladatomat beteljesíteni. Lehet, hogy ezért kerültem én ide? 22 év telt el azóta. Lehet, hogy most van az életemben a legnagyobb kérdés. Uram, hogyan? Megátalkodott embereket, hogyan? 22 év óta nem beszélni egy bűntényről. 22 évig falazni egymásnak. 22 évig becsapni az apánkat. Azért ez kegyetlen dolog. És csak 10 vannak. És mi van az öcsémmel? Vajon vele is ezt tették? Változtak ezek az emberek azóta? Mit csináljak? Megjelentek előtte, gabonát kértek, és azt mondta, hogy kémek vagytok. És elkezdtek védekezni. Uram, mi nem vagyunk kémek. Ugye tolmács volt közöttük, és azt mondta, hogy uram, mi nem vagyunk kémek, mi igaz emberek vagyunk, Egy igaz embernek a fiai is vagyunk, de ti kémek vagytok. A tipikusan olyan a megjelenésetek, látni rajtatok, azért jöttetek, hogy kikémlejétek az országot, és megtegyétek a magatok dolgát. Bizonyosságot szeretett volna szerezni arról, hogy mi van az öccsével. Ugye ő meg Benyámin az öccse születtek a szeretett feleségtől, aki aztán meghalt a második szülésben. Változtak-e ezek a bátyáim azóta, és mondta neki keményen bizony, hogy kémek vagytok. És sokszor elgondolkoztam ezen az eseten, mert én úgy gondoltam, hogy a szeretet arról szól, és a megbocsátás is arról szól, hogy rögtön leborulok a másik előtt, és biztosítom arról, hogy megbocsátottam. De mit érünk el ezzel? Ha én meg is bocsátottam, fakaszt ez bűnbánatot a másik emberbe rögtön? Nem. Vagy felszínes dolgot hoz, vagy félelmet hoz, de ez nem az Istentől való dolog. Mert az Istentől való dologhoz végig gondolkodás kell. Végig egy olyan isteni személlyel kell járni, ami nem adatik meg csak úgy a mindennapokban is. És ez a Szentlélek. Ugye az Ószövetség nagyon-nagyon szűken szól az Istenség harmadik személyéről, de ilyen esetekben kimutatja, hogy ezek az emberek a Szentlélekkel jártak. Ő tudott gondolatokat ihletni, ő tudott nekik tanácsot adni, és neki is ő adta a tanácsot. És amikor azt mondta, hogy kémek vagytok, és most bezárlak bennetek, és itt maradtok, és foglyok lesztek, és rabszolgák lesztek, akkor megijedtek a testvérek. Azt mondták, hogy addig maradj, azt mondta, hogy kiszedte belőlük, hogy tizen vagyunk egy igaz embernek a fiai, még egy öcsénk van otthon, meg egyikünk nincs meg. Ugye nem mondták meg nyílt, hát persze nem tárulkozik ki egy idegen uralkodó előtt, még félelmében sem az ember, egyikünk nincs meg, tizen vagyunk, egy öcsénk van otthon, a tiszta sor, életben van az öcsém, de vajon hogy reagálnak ezek most rá? Akkor menjetek haza az öcsétekért, itt fogva tartalak benneteket, azzal bizonyítjátok be, hogy nem vagytok kémek, hogy valamelyikőtök hazamegy, visszamegy Palesztinába, elhozza az öcséteket ide a szemem elé, mert azért hiszem is, meg nem is. Látni akarom, hogy viszonyultok hozzá, és akkor elhiszem, hogy nem vagytok kémek. És végig hallgatta, mert nem tudták, ugye nem tudták. Nem tudták, hogy ő József. És ne felejtsük el, hogy legkönnyebb lenne azt, amit mi tudunk, azonnal előtárni. Legkönnyebb lenne emberi gondolkodás szerint kitálalni rögtön mindent, amit tudunk, amit érzünk, amit vélünk, hogy jó. A nehéz dolog az, hogy nem megtenni ezt rögtön, hanem kivárni. Kivárni minden körülmény között. És József végighallgatta, ők nem tudták, hogy érti, végighallgatta, hogy esnek kétségbe. Hogy ők azon tanakodnak, hogy hát most egyedül kiáll apánk elé, belerokkant már ebbe is, hogy nincs József. Ki mer odaállni? Én nem. Gyerekek, nem valahogy az Isten büntetése van rajtunk? És József végighallgatta, hogy ezek az emberek már aggódnak az apjukért, már nem akarnak bajt az öccsüknek, nincs bennük olyan, ami akkor volt, és mit tesz egy igaz ember, aki hívő? Nem hordozza a saját sérelmeit se, de örül a változásnak. Örül. Minden morzsának, ami a másik emberbe pozitívum, és látja, hogy ezek az emberek a bajban, a szorongatás közben összefognak, és valami jót próbálnak már kihozni belőle. És 3 nap múlva azt mondta, hogy én is istenfélő ember vagyok, hazaengedlek bennetek, de egyikőtöket itt tartom. Ugye pedagógiai jellege volt a dolognak, minden mozzanata ki volt számítva, és ott tartotta Simeont, azt a Simeont, aki az eszmei kitalálója volt az ő megölésének. De nem azért, hogy bántsa, nem azért, hogy megbosszulja, hanem azért, hogy forhasson benne az, amit ő nem tud benne elérni. Se ráolvasással, se magamutogatással, se a szeretettel nem tudja hirtelen elérni azt, amihez idő kell, és annak az isteni személynek a munkája, aki őt is vezeti. És ez nagy tanulság az életben. Ott hagyta Simeont fogva, a többieket hazaküldte, bőven gabonával ellátva, még azt megtette, hogy mindegyikőjüknek a zsákjába visszarakatta a pénzt, meglássa, hogy ehhez hogy viszonyulnak, és amikor mentek hazafelé, már észrevették, hogy ott van a pénz, már akkor tanakodtak megint egymás között, nem tudták eldönteni. Most ez az Isten büntetése, vagy az Isten jó téteménye, de már legalább gondolkodtak az Istenről. Mert szorult helyzetben voltak végre az életben. Ne felejtsük el, a szorult helyzet nem mindig negatív helyzet. Úgy tűnik, és fájdalmas, de sokszor azért van az életünkben szorult helyzet, hogy megláthassuk, hogy mi van bennünk, és az Isten tudjon minket formálni. Náluk is ilyen volt. Aztán hazamentek, és elmondták Jákobnak, hogy bizony, édesapánk, nem tudtunk mindannyian hazajönni, és Jákob kétségbe esett. Elvesztette Józsefet, és most már nincs meg neki Simeon sem. És azt mondta, hogy Benyámint el nem viszitek, nem adom. Elkezdett Rúben fogadkozni. Az a Ruben, aki menteni akarta annak idején Józsefet, hogy majd visszamegy és kimente a kútba, és azt mondta, hogy Én kezességet vállalok érte. Vagy odaadom az én két fiamat, nem, nem mehet veletek. De hát a gabona elfogy hamar. Mi is úgy táplálkozunk, hogy itthon sütjük a kenyerünket, tudjuk, hogy milyen nagyon sűrűn kell hozatni a gabonát, ott is elfogyott. Egy nagy kolóniában az éhség idején nagyon hamar elfogyott, de nem mertek szólni az édesapának. És ez az idő is arra volt jó, hogy forjon bennük a lelkiismeret, hogy forjon, hogy mi legyen a jó. És amikor látták, hogy az apa is látta rajtuk már az aggódást, de a csöndességet, akkor amikor látták, hogy egy picit befolyásolható, akkor rászették arra, hogy apánk figyelj ide tényleg, és az a júda kezdett el fogadkozni, amelyik végül a kútba dobás mellett döntött, és ezt az ötletet adta, az kezdett el fogadkozni, és annak a lelkiismerete fakadt fel, hogy elvisszük Benjamint magunkkal, nem maradhatunk éhen, muszáj még gabonát szereznünk. Tudom, hogy hosszú a történet, de ahhoz, hogy megértsük, kell, hogy tudjuk a mögöttes dolgokat. És én garanciát vállalok neked azért, hogy visszakerül a fiad. Az életemet adom azért, bármit tehetsz velem, elveheted a fiaimat, megölhetitek. Inkább én maradok ott, mint Benjamin, hadd menjünk el. De vitték magukkal Benjamint, visszaértek, és ott állt József megint. És kiengedte közéjük Simeont, akkor örültek, hogy megint együtt lehetnek, elmúlt a vész, talán minden simán lesz, nem tudódik ki itt semmi, de azért tudjuk, hogy milyen az, amikor valami nagy gaztett ott áll az emberek mögött, és már kezd felszíre fakadni, és már nem lehet annyira tartogatni, ott azért jön a vádaskodás, ott azért jön az egymásra mutogatás, meg jön az, hogy eddig 22 évig csöndben voltunk, de lehet, hogy szólni kéne? Lehet, hogy valaki előtt szint kellene vallanunk? És József azt a különös dolgot tette, hogy megvendégelte őket ebéddel, egy olyan terembe, ahol születési sorrendbe ültette le őket, már ez is különös volt nekik, de nem ismertette meg magát. És ne felejtsük el, háromszor ír a Szentírás arról, hogy József megrendült, mikor hallgatta őket, bement a szobájába és sírt. Örömében is, fájdalmában is, de nem ez motiválta, hanem az Isten lelke és a higgadtság. És megvendégelte őket, Benjaminnak ötször annyi részt adott, mert kíváncsi volt, hogy hogy reagálnak. Féltékenyek-e, irigyek-e még, mi jön ki ebből? És azt látta, hogy látta, hallotta őket, ismerte őket, tudta a nézésüket. Tudta, belük élt 17 éves koráig, tudta, hogy egy nézés miről árulkodik. Tudta, hogy egy gesztus, vagy a háta mögött elejtett szó, egy-egy célzás, egy-egy mozdulat, egy-egy viszonyulás, mit sejtett maga mögött, mert ismerte őket. Semmi nyomát nem látta bennük. Semmi nyomát. És azt tette, hogy aztán megetette őket szépen, megint adott nekik gabonát, elengedte őket, mindannyiukat, együtt voltak már, hazafele mentek. De azt tette, hogy az ezüst poharat, a fáraó ezüst poharát beletetette Benjaminnak a zsákjában. Zsákjába. Mi lesz most? Mi történik most? Megvédik-e a testvérüket, vagy nem? Vagy hagyják? És útközben utánuk küldte az ő főemberét, mondta, hogy hogy mertétek ezt tenni ezzel a magasrangú kormányzóval. Mi aztán nem tettünk semmit, hogy elkezdték magukat jogosan védeni, mert tényleg nem tudtak semmiről. Akinél megtalálod ezt a poharat, rabszolgává teheted, lenyakasztathatod, amit akarsz. De nem számoltak arra, hogy Benjaminnál fogják megtalálni. És mit gondolnak, kedves hallgatók, mit tettek akkor, amikor kiderült, hogy Benjaminnál van? Most tettünk valamit a mi szavunkkal, és fogadkoztunk, mi történik most a családunkkal. Mi egyszer már átéltünk egy tragédiát. Mi voltunk az okozói, majd belehaltunk. Nem lehet nyugodtan élni. De hogy volt nyugodt az életünk? Azért, mert jól lepleztük. 22 évig azt hittük, hogy eltüntetjük a színünk elől, de ez nem ad az ember életében nyugodtságot. Nem voltunk nyugodtak, alig tudtuk elhordozni. Rányomta a bélyegét a mindennapi életünkre, és most tettünk olyat, amivel nem tudatosan, de bajba sodortunk megint egy apánk kedvenc gyerekét. És odaálltak, visszamentek, és Júda aki a kútba dobás eszmei kitalálója volt, szívére beszélt Józsefnek, hogy nem tehetem meg, értsd meg, nem tehetjük meg. Apánk otthon van, vár minket. Ez a gyermek a lelkéhez nőtt. Majd belehalt abba, hogy elvesztette a másik fiát, és így írja szó szerint, hogy ha te most visszaküldesz minket a mi atyánkhoz, és nem lesz velünk, annak lelke ennek a szívéhez van nőve, ha meglátja, hogy nincs meg a gyermek, meghal. Inkább itt maradok én. Tégy velem, amit akarsz. Mit látod benne, József? Mit látod benne, József? Itt már nem tudta tartani magát. Kiküldött mindenkit, minden egyiptomit maga körül, és itt már nem tudta az érzelmeit visszatartani. Hangosan zokogott, és elmondta nekik, hogy én vagyok József. És nehéz elfogadni a megbocsátást. Nem csak adni nehéz, kapni is nehéz. De a szívből jövő megbocsátásnak törvényszerű következményei vannak. Idővel el kell, hogy fogadja a másik. Idővel be kell, hogy bizonyosodjon a másik előtt, hogy én sem haragszom rád. És én is el tudom hinni, hogy megbocsátasz nekem. Kedves hallgatók, az élet másik nagy kérdése. Sarkalatos kérdése. Mindannyian halálra méltó emberek vagyunk. El tudjuk-e fogadni Krisztus áldozatát? Most volt húsvét. Szokásszerűen végigmentünk az ünnepen. Tudjuk-e, hogy miről szólt a húsvét ünnepe? Tudjuk-e, hogy Jézus azért halt meg, hogy ezt a megbocsátást, amit itt József bemutatott, mi is elfogadjuk az Istentől? Értékeljük-e? Utána járunk-e? Érdemes. Ez fog minket ítélet alá vonni, mert aki elfogadja, az lesz más emberré, azon tud az Isten alakítani, azt tudja magához felnöveszteni, arra mondja azt, hogy jól van, jó és hű szolgám, mert igaz és biztos voltál az utaidon, de aki nem engedi magában ezt a változást, azon nem tud az Isten alakítani. És mi történik azzal az emberrel, aki nem esik kétségbe, jól dönt minden helyzetben, az utolsó nagy helyzetben is jól dönt. Milyen az igazi megbocsátás? Van ott még fejére olvasása a másiknak? Van ott olyan, hogy te ezt tetted, azt tetted, emlékszel, majd én megmondom. Majd én felserkentem benned. Nincs. Tudják, mit tett József? Azt mondta nekik, hogy ne busuljatok. A ti megmaradásotokért küldött ide engem az Isten. Most már látom, hogy bánkodtok. Tudom, hogy ez iszonyúan fáj. De most már azon vagyok, hogy ne fájjon. És inkább azt mondom, ami a lényeg ebből, hogy az Istennek mi volt ezzel a szándéka. Az Isten küldött el engem ti előttetek, hogy műveljem a ti megmaradásotokat a földön, és hogy megmenthesselek titeket a nagy szabadítással. József bemutatta a testvéreinek, és megélte azt, amiről Arany János így ír, hogy legfőbb cél ebben a létben ember lenni mindig, minden körülményben. Az igazi emberré válás erről szól. Megbánásra segíteni azokat, akik ellenem tettek. Így beszélt erről Jézus. Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak. Jót tegyetek azokkal, akik titeket bántanak. És imádkozzatok azokért, akik titeket üldöznek. És ne csak azokat szeressétek, akik titeket szeretnek, mert akkor semmivel nem vagytok különbek, mint mások, hanem az ellenségeiteket. És bosszúállók ne legyetek, és így fejezi be ezt a blokkot Jézus, hanem legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Kedves hallgatók, az emberi életben a tökéletesség mércéje a megbocsátás, a másokért élés, a nem bosszúállás, nem az érzelmek hajtása, nem a szerint cselekvés, az Istenre hallgatása mellett a döntés. Ez az élet igazi értelme, és aki ezt megismeri, az megismeri ezt az Istent. Azt az Istent, aki előre tudott ezekről a dolgokról, és hogy lehet, hogy mégis mindenki szabadon döntött. Milyen Istenünk van nekünk? Hogy tud ő proféciákat mondani rólunk? Mit ismert Józsefről? Mit ismert Józsefről? Ismerte Józsefnek az indítatását, a jóhoz való maximális ragaszkodását előre ismerte. Tudta, hogy meg fog állni ezekben a helyzetekben. Ezért engedte meg. Tudta, hogy nem hátrál meg. És tudta, hogy bekövetkezik az, amit ő megmond előre, mert ez a törvényszerű dolog, hogy mindenki csinálta a maga számításait, szabadon elkövethette a gonoszságait, de a végkifutása akkor, amikor valaki őt akarja követni, ez kell, hogy legyen. Ez kell, hogy legyen. És így ír erről a római levél, Pál apostol első levele a sorrendben a Szentírásban. Római levél 8. fejezete, és ezzel szeretném zárni az előadásunkat, hogy azok, akik ismerik az Isten, tudják, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden együtt munkálkodik a jóra az életükben, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Mert akiket előre így ismer az Isten, ismeri a szándékaikat, indítékaikat, azokat elrendeli, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Akiket pedig előre elrendelt, azokat el is hívja, bármilyen körülmény között. Akiket elhívott, azokat meg is igazítja, megszenteli, jellemben, magatartásban, indítékokban, hozzáállásban, Krisztusivá teszi, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőíti, és az ő nevét dicsőíti benn. Mit is mondjunk ezért ezekre, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, kedves hallgatók? Ha az Isten így van velünk, és így volt Józseffel, amikor azt mondja, hogy az Úr volt vele, akkor ez ezt jelentette, hogy ezen a folyamaton végigviszi, és a végén megdicsőíti a saját nevét is, és azt a környezetet, ahol él ez az ember, megsegíti. Ez a kereszténység. Erről semmelyik más vallás nem beszél. Ilyen Istent nem tudnak kitalálni, aki az életét adja azért, hogy embereken így segítsen. Ilyen Istent nem lehet kitalálni. Ez a Biblia Istene. És erről szól a predesztináció, amit szintén félreértelmeznek különböző történelmi egyházak is. Hát az Isten nem előre elrendeli, hogy valakinek ilyen legyen az élete, és betölti a szerepét, és akkor mi történik? El tudjuk képzelni? Hanem az Isten előre ismer. Előre ismer, és erre épít. És nem megváltoztatja a dolgokat, hanem betölti annál az embernél, aki szeretné. És egy utolsó gondolatként minden embernek a saját kezébe van az, hogy hova fog jutni. Ezeknek az embereknek is a saját döntéseik voltak az, ami mozgatta őket, ami befolyásolta őket, ami segítette vagy elbuktatta őket. Mindenkinek a kezében van a saját élete. Hívhatja ezt az Isten segítségül, vagy eltaszíthatja magától. Az, hogy melyik érdemes, arról otthon gondolkodjon mindenki maga tovább. De én egyet tudok mondani, és a Biblia ezzel a gondolattal zárul többek között, hogy az Isten azt mondja, és azt így fejezi ki, hogy a lélek és a mennyasszony ezt mondják, jöjj. Az Isten lelke és az övéi ezen a világon azt mondják, hogy jöjjetek. Aki ezt hallja, az tovább mondja, hogy jöjjetek. És aki erre figyel és hallgat, és aki akar, az jön, és veszi az életvizét ingyen. És én azt kívánom mindenkinek, hogy akarjunk. Akarjunk így élni. Akarjunk így hitre jutni, mert akkor fogjuk tudni betölteni az Isten dolgát, és akkor dicsőülhet meg ezen a világon az Isten neve. Olyankorban, ami ránk fog következni, ami kevésbé lesz könnyű, mint Józsefé volt, ahol a proféciák arról beszélnek, hogy nagyon nagy megpróbáltatásai lesznek azoknak az embereknek, akik ő mellette döntenek, rendkívül kevesen lesznek a világhoz képest, mindenki mást fog csinálni inkább, de ezek az emberek így dicsőítik meg az Isten nevét, és én azt kívánom, hogy mindenki legyen ezek között, és akarjuk az életvizét ingyen venni. Zárásként pedig meghallgatunk egy nagyon szép zeneszámot Bachtól.

Szeretettel köszöntök mindenkit. Két gyermek van közöttünk, és őhozzájuk külön szeretnék szólni. Kedves gyerekek, a bibliai ige, amit most megtanulunk, az így hangzik, hogy ha megvalljuk bűneinket, Isten hű és igaz, hogy megbocsásson, és megtisztítson minden hamisságtól. János első levelében van ez, ha otthon esetleg a szüleitekkel kikeresitek. És hát ugye gyerekkorban is azért az ember elkövet hibákat, de azt mondja az írás, hogy ha megvalljuk bűneinket, ha beismerjük, elsősorban a Jóistennek, de akik ellen vétettünk azoknak is, ugye elsősorban a szülőknek, akkor ő hű és igaz, hogy nekünk megbocsásson, és attól a gyengeségtől, attól a bűntől, attól a hibától meg is tisztítson, meg is szabadítson. Hát én szeretném elmondani nektek, mivel iskolások vagytok mind a ketten, az én iskolai történetemet, ami meggyőzött engem ennek a bibliai igének az igazságáról. Igaz, hogy nagyobb voltam, mint ti, gimnáziumba jártam, és a mi gimnáziumunk egy nagyon szigorú gimnázium volt. Ott nem lehetett olyat csinálni, hogy az ember hiányzik, aztán hát az a tananyag rész kiesik, hanem az volt az óráknak a rendje, hogy a tanár beírta naplóba, aztán feltette a kérdést, hogy most álljanak föl azok, akik hiányoztak az előző órán. Mindegyiket végigkérdezte, hogy mennyit hiányzott, megkérdezte tőle, hogy mikorra pótolod. Akkor megegyeztek, akkor a következő kérdése az volt, hogy most álljanak föl azok, akik mára pótoltak. És akkor mindegyiknek belekérdezett egy-kettőt abba a tananyag részben, aminél nem volt ott. Hát én is hiányoztam, és fizika órán történt a dolog. Egyébként nagyon szerettem a tanárnőmet, meg úgy máskülönben jó tanuló is voltam, de ugye jött egy ilyen időszak, amikor azért valahogy terhemre volt az iskolába járás, és hát nem is voltam olyan nagyon beteg, de azért otthon maradtam, és nem mentem is. Hát persze, ugye engem is felszólítottak, mikorra pótolom, megegyeztünk. De hát, röstellem is nektek mondani, de így volt, valahogy elment az idő ezzel-azzal, és én nem tanultam meg. Na és mikor jött a fizika óra, ugye álljanak föl, akik mára pótoltak, akkor eszembe jutott egy mondat, azt az édesanyámtól tanultam, hogy legjobb az egyenes út. Ez azt jelenti, hogy ha már hibáztál, akkor mondd meg őszintén, de ne próbálj kibúvót. Úgyhogy hát én megmondtam őszintén a tanárnak, hogy én nagyon sajnálom, restelem is, de hát sajnos én nem tanultam meg kellőképpen is, és hát kérem, hogy adjon egy másik időpontot. Egy rossz szót nem szólt, adott egy másik időpontot. Hát most jön a rossz, gyerekek. Képzeljétek el, akkor is elment az idő. És én nem tanultam meg úgy, ahogy kellett volna. És hát aztán azért anyukámmal, ő is egy szigorú anya volt, így nem lehetett, hogy így mondjam, hogy most anyukám, hát bajba vagyok, hadd maradjak itthon. Nem, hát akkor, ha megtanultad, ha nem, fiam, ez a feladat, el kell menni. És hát annyira rosszul éreztem magam, mikor, hát már ugye serceg a toll ír a naplóba, most mi lesz, és hát elkezdtem nagyon komolyan imádkozni, mert eszembe jutott az is, hogy ez az ige, hogyha megvalljuk bűneinket, Isten hű és igaz, hogy megbocsásson. És elkezdtem magamban fohászkodni, hogy Istenem, hát én vagyok a hibás, teljesen elismerem, visszaéltem még a kegyelem idővel is, és hát szeretem a tanárnőmet, és nem akarom őt sem megsérteni, és a te nevedre se szégyent hozni, hogy én most itt így állok, és hát mindent elismerek, és ha még egyszer segítesz rajtam, nagyon meg fogom tanulni, és nem akarok soha többet ilyet. Szóval mindent elimádkoztam ott a Jóistennek buzgó könyörgéssel, de azért átsuhant az agyamon, hogy ebből a helyzetből a Jóisten hogy tud kisegíteni. Mert ugye milyen az ember úgy gondolja, hogy vannak olyan helyzetek, ahol a Jóisten se tud segíteni. Hát mi történhet itt még, gondoltam én is. Hát mindjárt fogja mondani, hogy álljanak föl, akik mára pótoltak, és akkor nekem föltesz kérdéseket, és nem tudom. És képzeljétek el, hogy mi történt. Én soha nem voltam orrvérzős gyerek. Nem emlékszem rá, hogy ezen az eseten kívül egyszer vérzett volna az orrom.
Képzeljétek, elerett az orrom vére. A tanárnő rám nézett, azt mondja, mi van, bérzik az orrod? Menj ki a mosdóba, majd felelsz a következő órán. Hát, gyerekek, ahogy én kimentem a mosdóba, komolyan mondom, az orrom vére meg a könnyem egybefolyt, mert úgy meg voltam hatódva, és úgy hálát adtam a Jóistennek, hogy egy ilyen lehetetlen helyzetből az én buzgó imádságomra kisegített. Persze aztán úgy megtanultam, ahogy csak meg lehetett tanulni a következő órára, és meg is maradt a leszke, hogy időt elvacakolni, és aztán megszégyenítő helyzetbe kerülni, hogy egy kötelességet az ember időre nem teljesít, ez nem elfogadható. De hát ezért titeket is bátorítalak, hogyha mi jobb nem hibázni, szeretném mondani, sokkal jobb nem hibázni, de ha mégis megtörténik, akkor erre gondoljatok, ha megvalljuk bűneinket, először a Jóistennek, másodszor, akit illet, akkor hű és igaz, hogy megbocsásson, és utána meg is szabadítson minket attól a bűntől vagy hibától, és segíteni fog rajtunk. Úgyhogy iskolába jártok, azért mondtam el nektek bátorításul, ti is kerülhettek nehéz helyzetbe. Persze értitek, hogy ezzel visszaélni nem lehet, hogy megcsinálom háromszor, négyszer, ötször, aztán Istenem segíts, hanem ezt, ha komolyan vesszük, hogy hálásak vagyunk, hogy megsegített, és nem ismételjük ugyanazt a hibát. Kedves gyülekezet, most pedig a Szentírásból olvassuk a mai igehirdetésnek az alapigéjét, ez pedig Példabeszédek könyve 4. fejezetének a 23. verse. Példabeszédek könyve 4. fejezetének a 23. verse így hangzik, egy nagyon ismert ige, szerintem sokan fejből is tudják. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Hát én azt hiszem, hogy ez egy olyan egyszerű kijelentés, és annyira vitathatatlan az igazsága, hogy senki nem tudja mondani, hogy ez nem így van, mert ugye a Biblia mit ér szíven? Magyar nyelvünkben, ha átvitt értelemben használjuk a szív szót, akkor nagyon sokszor az érzelmeket értjük rajta. Ugye, például, ha van egy ilyen mondás, hogy hallgass a szívedre, ezen azt értik, hogy hallgass az érzelmeidre. Szóval mi rendszerint csak az érzelmeket utalunk a szív szóval, de a Biblia szövegében a szív jelenti az ember teljes lelki világát, mindent, a gondolkodását, a lelkiismerete működését, a döntéseit és az érzelmeit is. Mindenestől az ember lelki világát. Mondok nektek egy példát. Például azt mondja a Szentírás, hogy ugye híres ige ez is a Mózes imájából, taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Ugye, tehát a szív nem egyszerűen az érzelmek, hanem az egész lelki világunk, ezért imádkozhatunk így, hogy taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Na most tudja valaki vitatni azt, hogy minden élet innét indul ki a lelki világunkból? Hát mielőtt kimondanánk valamit, vagy cselekednénk valamit, valami ott a lelki világunkban zajlik, igaz? Minden onnét indul ki, hogy mit fogok mondani, mit fogok tenni. És ez az ige mit mond? Azt mondja, hogy minden féltett dolognál jobban vigyázz a szívedre, vagyis a lelki világodra, mert minden innét indul ki. És hát ez közérthető és vitathatatlan igazság, de most felteszem azt a kérdést, hogy ismerjük ezt, hogy kell a szívünkre vigyázni. A lelki világunkra, a lelki világunk épségére, egészségére, helyes, jó működésére. Nagyon örvendetes az, hogy manapság egyre több szó esik arról, hogy a testi egészségünkre hogyan vigyázzunk. Ugye a Biblia is tanít erre, de a Bibliától függetlenül úgy szokták mondani, hogy az emberek ma mindinkább kezdenek egészségtudatos életet élni, legalábbis az emberek egy része. És hát sok mindent hallunk, olvasunk arról, hogy hogyan vigyázzunk az egészségünkre. De ugyanennyit tudunk arról, hogy a lelki világunkra hogy lehet vigyázni? Hát ezzel sokszor úgy vagyunk, hogy egy az adottság. Hát most mit csináljak, így gondolkodom, most mit csináljak, így érzem. De ez az ige olyan komolyan mondja ezt, hogy azt mondja, minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, őrizd meg épségben, egészségben, mert abból indul ki minden élet. Hát ugye, ha most eszünkbe jut, van egy ilyen mondásunk, hogy a legfőbb kincs az egészség. Hát ez nagy igazság,
de ez a Biblia még fokozza azt, mondja, minden féltett dolognál jobban fontosak hat a lélekre.

Honnét indul ki? És akkor még egyszer föltessem a kérdést, hogy hogy lehet vigyázni, hogy lehet megőrizni a szívünket tisztának, épnek, egészségesnek. Hát nem olyan könnyű egy mondattal válaszolni rá, de én fogok idézni egy másik igét, ugyancsak példabeszédek könyvéből, és ez az ige egy közvetett választ ad erre a kérdésre. Majd, ha elolvastuk, felteszem a kérdést, hogy mi is ez a közvetett válasz, hogy hogyan őrizhetem meg a szívemet. Ez az ige példabeszédek könyvében található, a 23. fejezet 26. verse. Példabeszédek könyve 23. fejezet 26. verse, és így hangzik. Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Még egyszer elolvasom. Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Kiolvassa valaki a közvetett választ arra a kérdésre, hogy hogyan tudom megőrizni a szívemet? Hát én azt olvasom ki ebből az igéből, hogy sehogy. Én magam ezt nem tudom megőrizni. A testi egészségemért sok mindent tehetek, de a szívünket megőrizni nem tudjuk. Ezért most hangzik a szeretetteljes hívás Isten részéről, adjad, fiam, a te szívedet nékem. És megkérdezem, miért nem tudjuk a szívünket megőrizni? Jeremiás próféta, ez a 17. fejezet 9. versében található, így jellemzi általában az emberi szív állapotát, a bűneset óta, minden emberét. A valamivel jobbakét és a rosszabbakét, mindenkiét. Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az, kicsoda ismerheti. Lehet, hogy egy percig tiltakoznánk, hogy hát azért gonosz szívem talán nincs, de a Jóisten szemében sok minden gonosz, amit mi még úgy elbagatilizálunk, az ő erkölcsi mércéje szerint. És hogy a szív csalárd, ez azt jelenti, hogy még önmagunkat is meg tudjuk csalni, és önmagunkat sem tudjuk megismerni, mert úgy is folytatja, hogy kicsoda ismerhetné azt. Nincs olyan, amikor úgy gondolkozunk azon, hogy nem is tudok magamon egészen kiigazodni. Tulajdonképpen mit is akarok én, vagy hogy is vagyok most ezzel, vagy azzal a dologgal. Tehát azt mondja a Szentírás, hogy rejtelmei vannak a szívünknek, és néha olyan furcsa dolgok bukkannak föl ott annak a szívnek a sötét, mély kútjából, és azt mondja, ez nincs a mi hatalmunkban, hogy ezt a bűneset utáni, azóta mindig ilyen csalárd szívet, mi akár alaposan megismerjük, akár a saját szívünket, és hogy meg tudjuk őrizni olyan épségben, tisztaságban, egészségben, hogy igaz jó dolgok jöjjenek ki belőle, igaz beszéd, igaz gondolatok, igaz érzések, tisztaság jöjjön ki belőle. De viszont itt van nekünk a tanács, és talán úgy érezzük, hogy milyen szeretetteljes atyai hívás ez. Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. De figyeljünk meg benne még valamit, hogy Isten mennyire tiszteletben tartja a szabad választásunkat. Mert meghív, adjad. De ha mi nem adjuk, ő nem fog erőszakkal beavatkozni a lelki világunkba. Ugye Sátánnak a szokása az, hogy ő nem kér engedélyt, hogy egy ember lelki világába belépjen. Ha valaki vagy azáltal, hogy a bűn útjára lép keményen, vagy azáltal, hogy a sérült szerencsétlen embernek az idegrendszere, az agyműködése nem egészségesen zajlik, vagy pedig valami szenvedélybetegségnek a fogja is elkábítja magát alkohollal vagy egyéb kábítószerrel, tehát nem tudja a gondolatvilág a gyeplőit a kezében tartani, akkor Sátán nem kér engedélyt, megszállja annak az embernek a lelki világát. Magasabb rendű teremtmény, mint az ember, hatalmas tudással rendelkezik, pontosan tudja az idegi agyi működéseket, és ő képes megszállni egy embernek a lelki világát. Ugye a Biblia is beszél ilyen esetekről, és ma ezek ugyanúgy léteznek. Én sokáig dolgoztam alkoholbetegekért, és mindig a fülemben van egy alkoholbetegnek a nyilatkozata. Egyébként egy szelíd ember volt, de 3 nap óta rettenetes, agresszíven viselkedett, és akkor egyszer csak úgy kitört belőle ez a vallomás. Azt mondja, 3 napja bennem van a Sátán, micsoda makacs, nem akar kimenni.

mintha úgy maga is elborzadva. Na de a Jóisten ilyet nem tesz. A Jóisten csak szeretettel szólít és meghív, és azt mondja, adjad, fiam, a te szívedet nékem. Hát ugye sok mindent bízhatunk valaki másra, és sok minden lehet a bizalom kifejezése. Például óriási bizalom, ha az valaki mondjuk a féltett kiskorú gyerekét rámeri bízni valakire x időre. Nagy bizalom az, ha valaki az anyagi ügyeinek az intézését bizalommal rábízza valakire. De hogy a szívét rábízza, ugye ilyen bizalomra az Istenen kívül nem is méltó senki. Az ige azt mondja, hogy ezt nem is adhatjuk, még ha a legjobban bízunk valakiben, vagy a legjobban szeretjük is. Ez a saját felségterületünk, mi rendelkezünk vele, nekünk kell számot adni róla az ítéletkor, és egyedül az Isten az, aki méltó arra a bizalomra, hogy még a szívünket is rábízzuk. De most jön a lényeges kérdés, és tulajdonképpen én erre akarom tenni a legnagyobb hangsúlyt, hogy én hogyan adhatom át a szívemet Istennek. Én mindig úgy félek a szép vallásos kifejezésektől, vagy vallásos szólamoktól, ami az égvilágon semmit nem ér, ha nem tudom, hogy gyakorlatilag ezt hogy lehet megtenni. Például úgy érzem, hogy ez egy nagyon szép gondolat, vagy egy nagyon szép meghívás, hogy hát mivel én nem tudom megőrizni a szívemet, adjam a szívemet az Istennek, bízzam rá. Na de hát úgy a mindennapi életben, a hétköznapokban ezt hogy lehet megtenni. És amikor kerestem erre a választ, hogy lehet ezt világossá tenni, akkor Zsoltár igéket találtam, és én ezeket a Zsoltár igéket szeretném idézni, hogy közelebb hozzák hozzánk, hogy mi személyesen hogy tudjuk ezt megvalósítani, hogy a szívünket Istennek átadjuk. De mielőtt ezeket a Zsoltár igéket idézném, elmondanám azt, hogy ugye mik a Zsoltárok, a 150 Zsoltár, amit a Bibliában találunk, ezek Isten dicsérő énekek, vagy a tapasztalatoknak a költői formában való elbeszélése, vagy pedig fohászok, imádságok. És ezek arra valók, hogy tanuljunk belőle imádkozni. Én néha úgy meg szoktam kérdezni gyülekezetekben, hogy valamit fejlődnek-e, változnak-e az imádságaink évek során. Néha rájövünk, hogy sok-sok év óta én ugyanúgy imádkozom. Pedig az imádságban is lehet fejlődni, az imádságaink is gazdagodnak, és tudjuk, hogy mi a legjobb ihletés ehhez? Hát éppen a zsoltárok. A zsoltárokban bizonyos imádságos fohászokat, amelyek Istentől ihletettek, azért vannak benne a Bibliában, mert azok Isten szíve szerinti, Szentlélektől ihletett imádságos fohászok. Ha én ebből egyet-egyet mélyen megértek, és magamévá tudom tenni, akkor nagyon helyes, ha beépítjük az imádságunkba. És jó lenne, ha sok ilyen ihletett zsoltár ige beépülne az imádságunkba, és gazdagodna ezáltal az imádságunk, és tisztulnának a gondolataink és az érzéseink. Na, nézzük akkor ezeket a zsoltár igéket. Az első, amit szeretnék idézni, az a 19. zsoltár utolsó versében található, csak egyetlen mondat, és így hangzik. Az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Isten. Az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Isten. Hát a bűneset óta hajlamos az ember arra, hogy úgy kicsit menekül az Isten elől. Érezzük, hogy ő szent, tiszta, mi pedig bűnösök, fogyatékosok vagyunk, és ezt nem tudatosan gondolja végig az ember, de ahogy Ádám is rögtön elrejtőzni kívánt az Isten erről a bűneset után. Bennünk is van egy ilyen hajlam, hogy hát tudjuk, hogy az Isten van a helyén, mindent tud, mindent lát, de azért egy kicsit ugye elvonulnánk az ő háta mögé, egy ideig ugye az ő háta mögött élnénk, hogy most ugye csúnyán így szokták durván mondani emberek, na most az Isten ne nézzen ide egy kicsit, ugye, és akkor most hát én a magam útjain akarok járni, vagy a magam elképzelései szerint akarok valamit tenni. De nézzük, hogy milyen más az, amikor egy ember azt mondja, hogy szívem gondolatai előtted legyenek. Amikor azt mondja, nem, hogy elrejtőzni nem akarok előled, vagy bármit is elrejteni te előled, hanem ellenkezőleg én kérem, hogy kísérd figyelemmel az én gondolataimat. És ugye érezzük, ott van ez benne, hogy,
hogy és jelez nekem, ha az én szívem gondolatai rossz felé indulnak. Nagy bizalom ez? Ugye, amikor az ember önként akarja a gondolatait kitárni, és önként akarja, hogy a gondolatai Istennek az ellenőrzése alatt legyenek. Ugye ez a valódi Isten iránti bizalomnak a kifejezése. Aztán egy másik igét is idézek, a 139. Zsoltár utolsó két versét. Ez lényegében ugyanez a gondolat, de még egy kicsit tovább is fejleszti. Tehát a 139. Zsoltár utolsó verseit idézem, ahol a következőt olvassuk. Ezt mondja a Zsoltáros: vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat. És lásd meg, van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóság útján. Annyival több, mint az előző ige, mert itt is azt kéri, hogy ismerd meg gondolataimat, vizsgálj meg engem, ismerd meg szívemet. De még azt mondja, lásd meg, nincsen nálam a gonoszságnak valamilyen útja. Ugye ebben benne van az önmagunkkal szembeni bizalmatlanság. Én tudom, hogy milyen könnyen bekúszik az ember gondolataiba valami, ami fertőző, ami rossz felé visz. Nincs megírva a Bibliában, hogy mikor a sátán már belesugalta az Iskáriótes Júdás szívébe. Hát ha Júdás szívébe tudott belesugalni valamit, a mi szívünkbe is tud. Még ha nem is megszálltságról van szó, de tud nekünk belesugalni a szívünkbe helytelen gondolatokat. És mi észre se vesszük, hogy honnét jön, és könnyen megfogan az a gondolat. És itt a Zsoltáros azt mondja Istennek, hogy lásd meg, nincsen állam a gonoszságnak valamilyen útja. Valahogy nem lopózott ebbe a szívembe, úgyhogy én észre se vettem. És aztán milyen szép a vége: vezérelj engem az örökké valóság útján. Ugye milyen fontos ez? Mit ér az egész életünk, ha itt a vége, és utána a kárhozat ítélete vár, a félelmetes szembesülés azzal, amit elrontottunk, amit nem használtunk fel. És tulajdonképpen az ember legfőbb kérése ez lett: vezérelj engem az örökké valóság útján. Azon az úton, amely oda visz, ami az életnek értelmet ad. És te előtted legyenek a gondolataim, hogy én valahol le ne térjek erről az útról. Aztán idézek egy harmadik igét, ez a nevezetes bűnbánat is Zsoltárban van, az 51. Zsoltárban: tiszta szívet teremts bennem, ó Isten. Az a véleményem, hogy ezt az igét kell a legtöbbet imádkozni. Én is nagyon sokszor veszem a számra. Éppen az önmagunkkal szembeni bizalmatlanság miatt ez nagyon fontos. És azért, hogy fejlődjünk. Mert melyikünk merni azt mondani, hogy ér rá már érvényes az a boldog mondás maradéktalanul, hogy boldogok, akiknek a szívük tiszta, és ők az Istent meglátják. De hát azoknak szól az ígéret, hogy ők az Istent meglátják. És amikor azt kérjük, hogy tiszta szívet teremts bennem, akkor elismerjük, hogy nekünk még bőven van fejlődni valunk a tiszta szív felé. És amikor figyeljük meg benne ezt a szót, hogy teremts bennem, ebben benne van az, hogy az Isten tud belehozni a mi lelki világunkba olyan gondolatokat és érzéseket, és olyan tiszta késztetéseket, amelyeket magunkból nem jönnének. Amelyek, hogy így mondjam, kívülről jövő és felülről jövő tiszta forrásból származnak. Tehát nem bennünk fogant meg, hanem teremti az Isten bennünk. Ő nem csak úgy, hogy így mondjam, olyan ravaszul belénk sugalja, hanem ha mi kérjük, ha mi igényeljük, akkor teremti bennünket, a legjobb késztetéseket, a legtisztább, legszentebb gondolatokat és érzéseket. Van egy énekünk, a 130-as ének. Néha az jut eszembe, hogyha napközben jön, megy az ember, végzi a dolgát, és nincsen többre ideje, csak egy fohászt fölküldeni, ennek az éneknek az első sorát is fohászkodhatja: drága égi kegyelem, munkálkodj a szívemben. Ugye? Egyszerű mondat. Drága égi kegyelem, munkálkodj a szívemben. Hogy jövünk, megyünk, van egy kis pauza, járnak ide-oda gondolatunk, de az Isten mindig figyeljen ránk, és ő dolgozzon a Szentlélek által a lelki világunkon,
hogy tiszta szívet teremtsen bennünk. Az égi kegyelem a Szentlélek által munkálkodjon, dolgozzon a szívünkön, a szívünkben, hogy minket a tiszta szív felé tereljen, hogy egyre közelebb jussunk ehhez, és egyre teljesebb legyen a szívünknek a tisztasága. És még egy negyedik Zsoltár igét is idézek, talán ez a legérzékenyebb, a 141. Zsoltár 4. versében találjuk. A 141. Zsoltár 4. versében ezt olvassuk: ne engedd szívemet rosszra hajlani. Csodálatos kérés ez, érzékeny kérés. Még nem mondtam ki semmit, még nem fogant meg semmi rossz a szívemben, de azt mondja, te már annyira a forrásnál vigyázz rám, hogy ne engedd szívemet rossz felé hajlani. Hát képes az Isten arra, hogy egy embernek a szívét megőrizze? Ha mi rábízzuk, ha mi a szívünket átadjuk Istennek, ilyen konkrét, szívünkből átgondolt kérésekkel, amikkel mi teljesen azonosulunk, akkor az Isten annyira meg tud őrizni, hogy még rosszra hajlan is engedi a szívünket. Van egy ilyen ige a Bibliában, meg tudja őrizni a kegyeseket, Isten, vagyis az Isten félőket a kísértésektől. Még ki se tudja a kísértés fejteni az erejét. Mert meg mindig környékez, de nem tudja kifejteni az erejét, mert meg tudja őrizni az Úr, az Isten félőket a kísértésektől. Mert aki így imádkozik, hogy rosszra hajlani ne engedd a szívemet, azt kéri Istentől, hogy már csírájában jelez nekem is, munkálkodja szívemen, hogy én ezt elutasítsam, hogy én ezzel szembeforduljak, hogy én ebbe az irányba el se induljak. Van egy nagyon közkedvelt Zsoltár szintén, a 121. De az a tapasztalatom, hogy a legtöbben ebből a Zsoltárból azt teszik magukévá, hogy megőrzi az Úr a te ki és bemeneteledet mostantól fogva mindörökké. Hát ilyen fizikai oltalomra is kétségtelenül ebben az orr életben nagy szükségünk van utakon járva kelve, és hát ebből ezt az ígéretet ragadjuk meg, hogy megőrzi az Úr a mi ki és bemenetelünket, elmenetelünket és hazaérkezésünket, és hát fizikailag megőriz a bajoktól, veszedelmektől. De nézzük csak meg az előtte lévő verset, a 7., mert ugye ez a 8. van, hogy megőrzi az Úr a te ki és bemeneteledet, de a 7. vers hogy hangzik? Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet. Van ennél nagyobb ígéret, hogy megőrzi az Úr a te lelkedet minden gonosztól? Ha valaki átadja a szívét Istennek, de ezekkel a konkrét kérésekkel, mert ez nem olyan, hogy egyszer átadom, és akkor vége, ezt egy életen át folyamatosan gyakorolnunk kell, hogy Istennek a belépését kérjük a lelki világunkba, és a munkálkodását, és a gondolatokig, és a gondolataink hajlásáig az ő ellenőrzése alá helyezzük a szívünket. Azt mondja, ha ezt tesszük, akkor megőriz téged az Úr minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet. De milyen érdekes ez az ige, hogy adjad, fiam, a te szívedet nékem, itt már véget is érhetne, de nem ér véget. Hanem mert utána még mindig mond valamit, azt mondja, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Mert ugye az ember mire lenne hajlamos? Hát ha én átadom a szívemet Istennek, akkor én most már hátradőlök a karosszékben, én átadtam az Istennek az életemért való felelősséget, rábíztam a szívemet, és én most már nyugodtan, kényelemben és biztonságban vagyok. Nem, soha ne felejtsük el, hogy Isten minket együtt munkálkodásra hív. Ez a kulcs szó, együtt munkálkodásra. Van egy nagyon találó mondás, amely így hangzik, amennyire igaz, hogy az ember semmit sem tehet Isten nélkül, tudnélik igazán jót, épp annyira igaz, hogy Isten a maga részéről semmit sem akar tenni az ember nélkül. Van egy ugyancsak jól ismert ige Jelenések könyvében, ahol Jézus így szól, és ez is a szabad választás tiszteletben tartására is utal, mondja, az ajtó előtt állok és zörgetek, és ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és itt véget ér? Nem, még van egy fontos kis szó, és ő én velem.
Tehát ez azt fejezi ki, hogy Isten partnerségre hív bennünket. Együtt munkálkodásra hív. Egyszer azt mondta Jézus, én nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura. Én az én barátaimnak mondalak titeket. Mondhatnánk is szövetséges társaimnak, akikkel én együtt munkálkodni akarok. Tehát, ha én átadom a szívemet Istennek, ilyen konkrét módon, ahogyan ezt próbáltuk felvázolni, akkor utána én nekem együtt kell munkálkodni Istennel, és ezt az együtt munkálkodásnak a lényegét így határozza meg, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Hogy érzékeltessem, hogy ez milyen fontos dolog, elmondanék egy esetet, valahol voltam egy olyan körben, ahol hozzá is lehetett szólni, és ott valaki tartott egy áhítatot. És az áhítatnak az volt az alapigéje, a 68. Zsoltár 20. verse, hogy áldott legyen az Úr, napról napra gondoskodik rólunk, ami szabadításunk Istene. És azt fejtegette, hogy ez az abszolút hit, ha én tudom, hogy Isten minden nap gondoskodik, és ezt hangsúlyozta, hogy nekünk nem kell tudni semmit. Még azt is mondta, nem kell tudnunk az utat. Nekünk elég az, hogy az Úr napról napra gondoskodik rólunk. Aki ma gondoskodott, holnap is fog, és nekünk nem kell tudni semmit, nem kell tudni az utat. Hát ott volt lehetőség hozzászólni, és azért hát én megjegyeztem, hogy itt vigyázzunk azért, mert a Szentírásban ilyet olvasunk, és idéztem a 86. Zsoltárból, nézzük meg ezt az igét is. Így olvasom a 86. Zsoltárban, a 86. Zsoltár 11. verse, és ez is Istentől ihletett imádságos kérés, tehát helyes kérés. Mutasd meg nékem a te utadat, hogy járhassak a te igazságodban, és teljes szívvel féljem nevedet. Nem gyönyörű ima fohász ez? Tehát azt mondja, nem így van, hogy nekem nem kell tudni semmit. Isten együtt munkálkodásra hív, nem szolgáknak mond, hanem az ő barátainak. Tehát ő akarja, hogy mi tudjuk, hogy melyik az ő útja. És mivel a mi bölcsességünk kevés, azért nyugodtan kérjük tőle, erre bátorít, mutasd meg nekem a te utadat. Hogy járhassak a te igazságodban, és teljes szívvel féljem nevedet. Hányszor vagyunk mi ilyen válaszutakon, ilyen útelágazásoknál, és milyen ritkán kérünk ilyet az Istentől, hogy mutasd meg a te utadat. Ellenben hajlamosak vagyunk a magabiztosságra. És azt mondjuk, hát én látom, én pontosan látom, hogy hol van ez a jó út. Jó Isten, az még sokkal több alázatra lenne szükségünk, sokkal kevesebb magabiztosságra, és a szombatiskolában is előjött, hogy az Ószövetségben olvassuk a régiekről, hogy megkérdezte az Urat. Sokat kérdezték az Urat. És mondtam, hogy mi többet kérünk, mint amennyit kérdezünk. Mi tudjuk, hogy mi mit szeretnénk, és kérjük a Jóistentől, de többet kéne kérdezni. És főleg ezt most mutasd meg nekem a te utadat. Nehogy elvédsem, mutasd meg a te utadat. Hogy járhassak a te igazságodban, és teljes szívvel féljem nevedet. És egy ígéretet is hadd idézzek a 25. Zsoltárból, hogy a Jóisten az ilyen kérésre felel is, mert határozottan ezt ígéri. Így olvasom a 25. Zsoltárban, a 25. Zsoltár 12. verse. Kicsoda az, aki féli az Urat? Megmutatja annak az utat, amelyet válaszol. Egyértelmű ígéret, aki féli az Urat, aki kellően alázatos és nem magabiztos, és aki a szívét át akarja adni Istennek, az sokszor kérdezi Urat, és kérdezi, most itt van előttem különböző utak, melyik a te utad? Nem akarom én a nagy bölcsességemmel egyből eldönteni, hanem mutasd meg nekem a te utadat. És azt mondja, ki az, aki féli az Urat, megmutatja annak az utat, amelyet válaszol. Hát nem jó érzés ez, hogy, ahogy mondtam, életünkben olyan sokszor állunk választás és döntés előtt. És ez az ígéret azt mondja, aki tiszteli, szereti, féli az Istent, és megkérdezi tőle, hogy mutasd meg nekem a te utadat, meg fogja mutatni az utat, amelyet válaszol. Vagy a gondolataiban vezeti rá, és ad neki egy nyugodt meggyőződést abban, hogy ez a jó út, vagy eltorlaszolja az útját, erre is kinyitja arra. Valamilyen módon az Isten mindig megtalálja a módját, hogy az egyértelmű legyen, hogy megmutatja az utat, amelyet válaszol. És utoljára még egy igét idéznék befejezésül, hogy
aki kéri az Istentől, hogy mutasd meg nekem a te utadat, mert ugye az iránymutatás úgy szól, hogy adjad először is a szívedet nékem, és utána a te szemeid az én utaimat megőrizzék, tehát az Isten akaratának, az Isten igazságának az útját. És ezzel kapcsolatban, hogy hogy őrizzük meg a szemünkkel ezt az utat, hogy arról le ne térjünk. Megint egy példabeszédek igét idézek, példabeszédek 8:20. Én nagyon szeretem ezt az igét. Azt mondja, a szemeid az én utaimat megőrizzék, azaz vigyázz, hogy erről az útról le ne térj. Ez az ige így hangzik, az igazság útján járok, az igazság ösvényének a közepén. Én mindig csodálom a bibliai igéket, hogy mi egy fölösleges szó nincs. Ugye mondhatnánk annyit, hát már nem lenne elég az, ha azt mondja, hogy az igazság útján járok, mint egy hívő hitvallás. Még kiegészíti, az igazság ösvényének a közepén. És ennek is van mondani valója, mert utal arra, hogy az igazság útja sokszor egy nagyon keskeny ösvény. Nem mondta azt Jézus, hogy vigyázzatok, mert széles az az út, és tágas az a kapu, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak, de keskeny az az út, és szoros az a kapu, amely az életre visz, és kevesen találják meg. Tehát amikor azt mondja, az igazság ösvényének a közepén, akkor benne van az, hogy a sokszor egy keskeny ösvény. De még mindig fokozza, azt mondja, annak is a közepén járok. Mintha azt mondaná, az igazság útjának még a szélére se szeretnék lemenni, nem akarok semmi kockázatot vállalni, hogy én onnét lesodródjak. Értjük ezt? Az igazság útján járok, de az igazság ösvényének is a közepén. A nagy köd van, és megyünk autóval az országúton, és nincs nagy forgalom, szembeforgalom, mi a legbiztonságosabb? Menni a csíkon középen. Ezt a képet jegyezzük meg, az igazság útjának is a közepén jól járni, még a szélén se kacérkodni azzal, hogy esetleg lecsúszunk innét, ez a biztonságnak az útja. És az Úr szava így szól, adjad, fiam, a te szívedet nékem. És akkor nincs vége a dolognak, add át a szívedet, és akkor én már tudnak neked segíteni és tanácsolni, de akkor neked még feladatod van, hogy a te szemed az én utaimat megőrizzék. Tudatosan működj együtt az Istennel, vigyázz, hogy az igazság útjának is a közepén jársz, hogy az a nagyon találékony ellenség valamiképpen le ne sodorjon téged az igazság útjáról. És kedves gyülekezet, én remélem, hogy a szívünket megörvendeztetik ezek az ígék, és nekünk reménységet adnak, hogy bár ahogy valamikor Ágoston mondta az ókori nagy tanító, kelepcékkel teljes szörnyű erdő az élet, vagyis mint a madárnak vagy a vadnak a csapdákkal teli erdő, olyan ez az élet mindannyiunknak. De ha valaki megszívleli ezt, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, és megérti, hogy én nem tudom, de a szívemet az Istennek adhatom, és ha az Istennek adtam, utána pedig vigyázzak az útra, hogy az igazság ösvényén járjak, nehogy gyanútlanul menjek a széles úton, hanem kérjem az Istent, hogy mutasd meg nekem a te utadat, és aztán, mikor megtaláltam az igazság ösvényét, még annak is a közepén járjak, hogy az a biztonság ösvénye legyen számomra, hogy Isten az örökké valóság útján vezethessen, és engem onnét semmi el ne tántorítson. Én szívemből kívánom, hogy emlékezetünkben maradjanak ezek az igék, és akkor építsük be az imádságainkba ezeket. Szívem gondolatai előtted legyenek. Lásd meg, nincsen állam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóság útján. Tiszta szívet teremts bennem. Ne engedj szívemet rosszra hajlani. És bármennyire kelepcékkel telje szörnyű erdő ez az élet, az Isten meg tud őrizni. Nekem nagyon tetszenek a Bibliában azok az életrajzok, nem sok ilyen példa van a Bibliában, de azok az életrajzok, akiknek az életében nem volt egy kanyar, nem volt egy bukás. Gondolom, ha kérdezném, tudnánk ilyeneket mondani. József. Mint a kilőtt nyilvessző, úgy ért a célba az élete. Az Isten kiteljesítette az életét, és általa megváltás műve haladt előre.
Józsué. Ott is csak egy pici tévedés van, de ahogy az Isten neki mondta, hogy te el ne távozzál, a törvénynek beszéde a te szától, ne hajolj arra, te se jobbra, se balra. Ő tényleg nem hajolt. Élete végén is azt mondta, mindenki dönthet, ahogy akar, de én is az én házam az Úrnak szolgálunk. És ő ment ezen az úton, és az egész élete egy pozitív kiteljesedés volt a maga számára, és Isten műve számára. Dániel, a mennyei követ mondta neki, kedves férfiú, és végig járta a pályáját így. Azért az olyan vigasztaló, hogy az Úr előtt ugyanilyen kedvesek azok, akik elkövettek egy bukást az életükben, de utána szívből megtértek, és attól fogva folytattak ilyen pályát. Hát például Dávid, ugye? Az Úr hogy mondta, hogy az Isten szíve szerint való ember meg. Volt az életében egy szörnyű bukás, de utána olyan mélységesen megtért, hogy utána az élete már csak ebbe az irányba ment. Tehát azt akarom mondani, hogy akár ha kezdettől fogva nem is volt ilyen az életünk, de életünk bármelyik szakaszában elindulhatunk abba az irányba, hogy mostantól fogva a szívemet az Istennek adom, és az én szemeim az ő útját megőrzik. És akkor az Isten nem csak a ki- és bemenetelünket őrzi meg, a fizikai biztonságunkat, hanem megőrzi a lelkünket minden gonosztól. És teljes életet élhetünk, másoknak, Isten művének óriási áldása lehet az életünk és a tevékenységünk. És adja meg a Jóisten, hogy mi megtaláljuk az igazság ösvényének a közepét. És azon biztonságban haladjunk mindvégig. Amen. Szerető mennyei atyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád. És add, hogy ennek az éneknek a gondolata is megfogadjanak a szívünkben, amit énekeltünk, hogy mostantól fogva hadd legyek egészen a tiéd. Istenünk, köszönjük, hogy te olyan kegyelmes vagy, hogy akármennyit rontottunk el az életünkben, akármennyi hibát követtünk el. Ha nem is kérdeztük útelágazósoknál, hogy melyik a te utad, és rossz útra léptünk, te akkor is, akármikor, amikor a szívünket átadjuk néked, te attól a pillanattól fogva kézbe veszed a mi életünket, és ahogy az ige tanács mondja, szemeiddel tanácsolsz, tanácsoddal igazgatsz, és végül a te országodba fogadsz be minket, az örökké valóság útján vezérelsz. Úrunkat, hogy mindannyian meggyőződésre jussunk, hogy mennyire törékenyek, sérülékenyek, tévedőek vagyunk, mennyire okunk van egy értelmes alázatra te előtted. És megköszönjük néked, Istenünk, hogy mi tudhatjuk azt, hogy soha nem fogod a mi szabadságunkat elvenni. Még ha a szívünket átadjuk néked, akkor is szabadok maradunk. Csak ha mi napról napra így döntünk, akkor fogsz vezérelni, tanácsolni minket. De kérünk téged, add, hogy megfogadjon a meggyőződés az értelmünkben, hogy mi az igazság ösvényén akarunk járni. És még arra is féltő gonddal vigyázni, hogy annak is a közepén járjunk. Hiszen hatalmas ellenséggel állunk szemben, aki meg tud ejteni a maga hitetésével. És segítsd, hogy mi csak tőled kérjünk tanácsot, csak tőled kérjük mindig, mutasd meg nekem a te utadat, hogy járhassak a te igazságodban, és teljes szívvel féljem nevedet. Urunk, te ismersz mindannyiunkat, akik itt vagyunk most. Te tudod, kinek a szívében milyen gondolatok forognak-e pillanatban is, milyen vágyak, vagy reménységek, vagy elhatározások. Kérünk, szilárdíts meg minden jót a szívünkben, és ne hagyj el minket, és segíts, hogy ami életünk megmentessék a te örökké való országod számára. Hallgasd meg imádságunkat, és szenteld meg a mi testvéri együttlétünket is, egész napunkat. Árasz ránk áldást, kérünk bőségesen. Amen.

Szeretném megkérdezni a mai esti beszélgetésünket. Ez egy kicsit más, mint a jogi kari sorozat. Először egy egyórás rövid előadás hangzik el, és utána a hangsúlyt a megbeszélésre helyezzük. A mai alkalommal a Jézus Krisztus végidőre vonatkozó példázatai című sorozatunkban, hogy látjuk a táblán, a kenyeret kérő, vagy más néven a tolakodó barát példázatát vesszük szemügyre. Minden egyes alkalommal egy példázat a témánk, ezt felolvasnám, röviden elemezném, és utána lehet hozzászólni, és megbeszélgetnénk. Tehát ez a sorozatunk, ez nagyobb hallgatói aktivitást igényel, mint a másik, a jogi kari előadás sorozat. Két héttel ezelőtt egy általános bevezetőt nyújtottam Jézus példázataihoz, és a mai alkalommal elkezdenénk ezzel a példázattal az egyes történetek tanulmányozását. Ahogy említettem önöknek, külön szeretnénk hangsúlyozni ezeknek a példázatoknak a mai időkre vonatkozó jellegét, illetve fontosságát. Lukács evangélium a 11. fejezetében szeretném felolvasni a példázat elmondásának az előzményét az első versben, és utána az 5. verstől olvasnám fel magát a példázatot a 8. versig, majd a 9., 10., sőt még a 13. versig is felolvasnám Jézusnak ehhez kapcsolt magyarázatát. Tehát kérném szépen, hogy akinél van Biblia, lapozzuk fel Lukács evangélium a 11. fejezeténél, és az első versben a következőt olvashatjuk. És lőn, mikor ő imádkozott egy helyen, minek utána elvégezte, mondta néki egy az ő tanítványai közül: Uram, taníts minket imádkozni, miképpen János is tanította az ő tanítványait. Az 5. verstől, és mondta nékik: Ki az közületek, akinek barátja van, és ahhoz megy éjfélkor, és ezt mondja néki: Barátom, adj nékem kölcsön 3 kenyeret, mert az én barátom én hozzám jött az útról, és nincs mit adjak ennie. Az pedig onnét belülről felelvén ezt mondaná: Ne bánts engem, immár az ajtó be van zárva, és az én gyermekeim velem vannak az ágyban, nem kelhetek fel, és nem adhatok néked. Mondom néktek, ha azért nem fog is felkelni és adni néki, mert az barátja, de annak tolakodása miatt felkél, és ad néki, amennyi kell. És a magyarázata Jézusnak így hangzik: Én is mondom néktek, kérjetek, és megadatik néktek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik néktek, mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Melyik atya pedig az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ad néki? Vagy ha halat, vajon a hal helyett kígyót ad-e néki? Avagy ha tojás kér, vajon skorpiót áld-e néki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább áldati mennyei atyátok néktek, atyátok szent lelket azoknak, akik őtőle kérik. Idáig olvasom. Kedves hallgatók, ez egy viszonylag rövid és talán ismeretlen példázat. Nem hallunk erről a példázatról, a kenyeret kérő vagy tolakodó barát példázatáról sokszor, de ha magunk elő idézzük ezt a példázatot, azt láthatjuk, hogy ez Jézus tanításai közül az egyik legfontosabb példázat és a legidőszerűbb példázat. Ugye a példázatnak rendkívül egyszerű a cselekménye, hogy valakihez váratlanul ének idején beállít a barátja. Ő erre nem számított. Felkelti. És miközben ez az illető ember már az ágyban van a gyerekeivel együtt, a barátja mégis felkelti, kér tőle, és ez az illető elmegy, hogy valamit beszerezzen, mert neki otthon nincs ez a bizonyos 3 kenyér. És a példázatban Jézus arról szólt, hogy ha valaki kér az embertől, és alkalmatlanok vagyunk arra, hogy adjunk neki, mert nincs még, nekünk sincs mit adnunk neki. De látjuk azt, hogy az az ember nagyon nagy szükségben van. Nagyon rászorul erre a valamire, akkor az ember, hogyha kér nem magáért, hanem a barátjáért, akinek szüksége van, akkor az ember be tud szerezni valami olyasmit, amivel a másikat kisegítheti a helyzetéből.
És Jézus ezt a rövid példázatot egy még hosszabb magyarázattal látta el, amelyben összefüggésbe hozta a kenyeret kérő barát példázatát Istennek a válaszával arra, amikor valaki kér őtőle. Mindjárt meg fogjuk vizsgálni a példázat elmondásának az előzményeit, magát a példázatot és a példázatban azt a két-három rendkívüli mozzanatot, amire felhívtam a figyelmet, de engedjék meg, hogy a kezdet-kezdetén azt hangsúlyozzam, hogy mennyire időszerű ez a példázat. Mert egy olyan világban élünk, amelyben tényleg az emberek kimerülnek és lemerülnek. És az embereknek szükségük van arra, hogy feltöltődjenek, egyrészt azért, hogy éljenek, a munkájukat végezzék, másrészt meg azért is, hogy hát tényleg ellássák a családjaikat, meg ember módra tudjanak élni. És úgy gondolom, hogy egy keresztény embert nagyon közelről érint ez a szükséglet, hogy sokszor kérnek tőle, és egy keresztény ember sem tud adni. Sokszor váratlanul kérnek, váratlan helyzetekbe kerül, és elkezd gondolkozni azon, hogy hát én is ugyanabban a taposó malomban élek, mint a többi ember, ugyanabban az időnek a szorításában, és hát magam is úgy vagyok, hogy szinte sokszor lemerülök és kimerülök, hát mit tudok én a másik embernek adni? Pedig azt látjuk, hogy a családtagjaink is éhezik ezt, hogy adjunk valamit. Ugye aki gyerekeket nevel a mai világban, tudja, hogy a gyerekek is hogy jönnek haza az óvodából, meg az iskolából, hogy mennyire kell nekik az, hogy a szülők elbeszélgessenek velük, és helyre rakjanak dolgokat, és megnyugodjanak otthon a gyerekek, mert az életnek ez a forgataga rettenetesen kimerítő. Házastársak is tudják, hogy mit jelent egymáson segíteni, barátok is, ismerősök is, mert valahogy mindenki egy ilyen kérő helyzetben van, még akkor is, hogyha ezt nem meri bevallani, de a szeme pillantásából, vagy elejtett szavaiból lehet látni, hogy az emberek rendkívül kiszipolyozottak, és rendkívül meggyötörtek, és rendkívül kimerültek. Úgy gondolom, hogy a mai napokban ez a példázat Jézus tanításai közül nagyon hozzánk szól, nagyon közvetlenül a mi problémánkra utal, és engedjék meg, hogy ezzel kapcsolatban el is mondjak egy történetet. Óvónő között voltam egy ízben, és az előadás után rögtön azt vetették fel, hogy ők egész nap foglalkoznak ezekkel a kis csepségekkel, ugye 2-6 éves korú gyerekekkel, de amikor hazamennek, rendkívül fáradtak, és otthon jut a legkevesebb idejük és erejük a saját családtagjaikra. Ők szeretettel viseltetnek a más emberek gyermekei iránt, és megpróbálják a legjobbat adni, de amikor hazamennek, érzik, hogy itt valami baj lesz, mert vagy egy ingerültség fellép, vagy valami más dolog, szóval ők nem tudják a saját legszeretettebb családtagjaik iránt azt adni, amit hát idegen szülők gyermekei iránt adnak. Erre kértek választ tőlem. Roppant nehéz egy ilyen kérdéssel választ adni, mert mindenféle nevelői testületben, akár óvodában, akár iskolában vegyülékes a gárda. Tehát ott vannak legteljesebben merev ateista emberek is, akiket ugyanúgy tisztelni kell, mint minden más ember. Vannak vallásos emberek is, meg vannak komoly személyes hittel rendelkező emberek is, szóval csak úgy szeretném érzékeltetni, hogy egy ilyen kérdésre az ember nem rögtön a Bibliából adhat választ, vagy éppen nem idézhettem fel a tolakodó barát példázatát, hogy Noéme, hát azért erről is gondoskodik a Biblia, mert erre is van válasz. Kezdtem így körbe tapogatni a helyzetet, hogy így kezdtem a választ, hogy hát én két megoldást ismerek az ilyen lemerülésnek a feltöltésére. Az egyik bizonyos népek szokásai. És itt idéztem azt a japán szokást, ami már nekem régen szöget ütött a fejembe, és nagyon tetszik, hogy állítólag a japán, én ugye nem jártam soha Japánban, mert úgy különösen nem is búvárkodtam a japán kultúrában, de olvastam valahol, hogy ha a japánok hazamennek, akkor megfürödnek és felveszik a legszebb öltözetüket. Ezzel akarják kifejezésre juttatni, hogy ők most a munkából hazajöve nem egy fáradt gőzt akarnak adni a családtagjaiknak, hanem ők többet akarnak adni a hozzájuk közelállóknak, mint azoknak, akiket szintén szeretnek, tisztelnek a munkájukon, de hát mégiscsak az a legnagyobb érték, aki ott van, aki a családom. És ez nekem nagyon megtetszett, és elgondoltam, hogy ezt sokszor el fogom mondani, mert a mi gyakorlatunk egészen az ellentéte.
Mi akkor öltözködünk ki, amikor reggel elmegyünk a munkahelyre, vagy valamilyen alkalomra, ott kivágjuk a rezet, ott próbálunk teljesíteni, meg megmutatni, hogy mire vagyunk képesek. Aztán jó fáradtan hazamegyünk, akkor otthon elhagyjuk magunkat, mindent leszórunk magunkról, fölveszünk egy ócska köpenyt, vagy valamit, és akkor így éljük a legszeretettebb lények között az életünket, akik már csak ebből is látszik, hogy joggal panaszkodnak, hogy ő rájuk csak ez jut. Szóval mondom, így próbáltam ezzel a példával, hogy nem rögtön a Bibliával, vagy nem rögtön mondjuk Jézus tanításaival, hogy lám-lám bizonyos népek gondolkoznak, és feje tetejére állítják a világot, de azt hiszem, hogy inkább azt lehet mondani, hogy ők élik józanul a világot, és mások állítják feje tetejére. Utána pedig belevágtam abba, hogy tudok én egy másik utat is erre, hogy hogy lehet feltölteni a lemerülő telepet. De mondtam, hogy ez a Bibliából tudom, és hát itt legyenek megértéssel, hogy olyan fogalmakat fogok használni, meg olyan összefüggésekre mutatok rá. Én nem akarok senkit se téríteni. Mindig mondom, kicsit mosolyogva, hogy itt még nem járunk, hogy téríthetnénk az embereket, mert téríteni azokat lehet, akik már ismert dolgokról hallanak, és akik dönthetnek, választhatnak, de amikor még nem is ismerik az emberek. Tehát ezért mindig bocsánatot kérek, hogy a Bibliát felemlítem, csak mondom, azért említem, mert nem ismerik általában az emberek, és én nem téríteni akarok, csak megismertetni a Bibliát. És említettem nekik, hogy számomra erre a kérdésre egy ószövetségi próféta gyönyörű kifejezése adja meg a választ, és engedjék meg, hogy felolvassam. Ahogy tőlük engedélyt kértem, itt is felírtam a táblára Ézsaiás könyve 40. fejezetét, sokaknak ismerős Biblia részlet lesz ez, de ennek a szépségében nem tudunk elég sokszor gyönyörködni, és ez épp a tolakodó barát példázatához kapcsolódik. Ézsaiás könyve 40. fejezetében a 28. verstől olvastam a 31-ig tartó részt, amit azért érdemes megjegyezni, mert itt a Biblia válaszol arra, hogy mit tegyünk olyan esetben, amikor kimerülünk, amikor megfáradunk, amikor érezzük, hogy nincs erőnk az általunk elképzelt, elgondolt jó dolgokra sem. Ézsaiás 40. fejezet 28. versétől, tehát így szól a Biblia. Hát nem tudod-e és nem hallottad-e, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremtette a föld határait? Nem fárad és nem lankad el, végére mehetetlen a bölcsessége. Erőt ad a megfáradottaknak, és az erőtelen erejét megsokasítja. Itt meg szoktam állni, és itt felszoktam hívni a figyelmet, hogy ezt nagyon komolyan kell venni, mert amit a Biblia mond Istenről, az valóság. Ha valaki ezt még nem tapasztalta, bármikor beteljesedhet az életében, ha elfogadja, hogy a Biblia igaz módon mutatja be az Istent. Tehát a Biblia úgy mutatja be az Istent, aki erőt ad a megfáradottnak, és az erőtelen erejét megsokasítja. Mondtam, hogy ez egy csodálatos kijelentés, mondom, ez egy olyan ígéret, aminél szaván lehetne fogni az Istent. Próbáljuk ezt ki. De ezután jön talán a legszebb vers, a 30. vers, amely ezt mondja, elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. Nagyon megindító részlet ez ugye a Bibliában, hogy az ifjak is elfáradnak. A legerősebb életidejében is az embert fenyegeti a kifáradás, a kifulladás. Az, hogy reggel fel kell az ember, de már úgy dél körül érzi, hogy már nem az az ereje, se fizikailag, se lelkileg. És ezt az Isten ismeri. Az Isten tudja jól, hogy mi milyen utat választottunk akkor, amikor elfordultunk tőle, és ő ezt látta előre, és most is látja, hogy elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. Micsoda kijelentések ezek, ugye? Szóval az Isten mennyire ismer, mennyire biztosít arról, hogy ő nem kárhoztat, ő nem vádol, ő látja a mi helyzetünket. És most jön a megoldás. Mert az eddigi versek azért voltak, hogy valahogy a bizalmunkat növeljék, hogy az ilyen Isten, aki látja az életet, meg látja az életünket, ő tud segíteni, ő látja a valódi problémákat. És mi a megoldás a 31. versben? De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. És itt elmondtam az ottani kolléginknak, hogy az Úrban bíznak. Mondom, sokan nem tudnak mit kezdeni ezzel, hogy hit, meg Istenben való bizalom.
Ez egy nagyon egyszerű dolog. Mondok egy példát. Ha az előbbi példánál maradunk, hogy a gyerekek hazajönnek, és hozzák az iskolából a sok feszültséget, és ott kibeszélik a szülőnek, vagy aki otthon van szülő, micsoda nagy dolog az, hogy valakiben megbízhat az a gyerek, hogy mindent elmondhat neki. Hogy megértést remélhet. Hogy beavathatja a legtitkosabb zúgaiba a lelkének, mert az apám, az anyám meghallgat, megért, ha nem is hagy mindig jóvá, de meghallgat, megért, tanácsot fog adni. Hát én is ezt válaszoltam, ha az emberi világban is létezik ilyesmi. Hogy az emberi világban is a bizalom, hogy valaki bizalommal hozzám fordul, meghallgat, elkezd gondolkozni, hogy mi legyen itt a megoldás, ad tanácsokat. Én is észrevettem a gyerekeknél, hogy szintén úgy megújulnak. Nem csak azért, mert elmondtak valamit, ez nem úgy van, hogy kibeszélünk valamit, ebben én nem hiszek, ebben a kibeszélésnek a lélektani magyarázatában. A kibeszélés önmagában nem sok dolog, sőt, az még gyengítheti is az embert. De én úgy gondolom, hogy azért erősödnek meg a gyerekek, ha megbeszélhetik a szülőkkel. Mert az a bizalom, az szinte erőt ad nekik, az úgy felvillanyozza őket, hogy újra tölti a telepet az életükben. És mondom, hogy ha az emberi világban ilyen lehetséges, akinek van egy igazi apja vagy anyja, vagy van egy családi háttere, az egészen más életet fog élni az a gyerek már kisgyerek korától fogva, mert tudja jól, hogy valakivel megoszthatja az élete problémáit. Ha ez az emberi világban lehetséges, hát akkor tegyük föl, hogy van Isten. Próbáljuk meg szólni hozzá. Hát ő biztos, hogy jobban megért, ha van. Hát ha nincs, akkor mondhatnám Pascallal, aki a híres fogadást ajánlotta az ateistáknak, ha nincs, akkor úgyse veszítünk semmit. Ha meg van, és úgy viselkedünk, mintha nem lenne, akkor mindent elveszítünk. Ugye egy matematikusnak az okoskodás. Ha nincs Isten, és mégis szólok hozzá, hát akkor legfeljebb akkor nem történt semmi. Rossz nem történt. Ha meg van, de nem szólok hozzá, akkor viszont mindent elveszítek. Tehát a puszta valószínűség alapján is ki kellene ezt az embereknek próbálni, hogy mi lenne akkor, hogyha bizalommal én is feltárnám az életemet meg a lelkemet valakinek, akiben talán most még nem annyira hiszek, vagy még nem tapasztaltam meg azt, hogy mit jelent ő benne hinni vagy bizakodni. Említettem önöknek ezt a példát, hogy egyik kedves barátom meglátogatott egy 40 év körüli házaspárt, akinek egyetlen lányuk volt, és nagyon sok öngyilkossági kísérlete volt, és a legutóbbi kísérleténél alig tudták megmenteni, éppen kórházban volt a kislány, 16 éves lehetett. És meglátogatta ezeket a szülőket, és a szülők teljesen kétségbe voltak esve, tudnék amiatt, hogy mi lesz majd, ha kijön a gyerek a kórházból. Mert 16 éves gyereket nem lehet már parancsuralmi módszerekkel igazgatni, hogy már pedig verd ki ezt a fejedből, meg legyél józan, meg nem lehettek mindig a sarkában, hogy megakadályozzák mondjuk az újabb öngyilkossági kísérletét. Azt se tehették, hogy ráhagyni a dolgokat, mert ott azt meg a lelkiismeretük nem engedte, mert hát féltek attól, hogy kijön a kórházból, és kis idő múlva újra próbálkozik ezzel a borzalommal. És a kedves barátom, hogy látta az elesettségüket, látta a tanácstalanságukat, és azt hiszem mi is át tudjuk érezni egy röpke idő alatt, ha ezt a történetet megismerjük, hogy mélyen fohászkodott magába, hogy milyen választ adjon, és akkor azt mondta nekik, hogy hát tudom rólatok, hogy ti nem hallottatok Istenről, titeket nem így neveltek. Én sem most akarom nektek bizonyítani, hogy van Isten. De azt kérem tőletek, hogy próbáljátok meg a magatok egyszerű szavaival elmondani az életeteket, és kiönteni Isten előtt, és segítséget kérni. Hát rögtön az egyik azt mondta, hogy hát ők soha életben nem imádkoztak, ők nem tudnak beszélni így, vagy nem ismernek imaformát, de a barátom nagyon józan volt, és mondta, hogy az ima az nem egy betanult szöveg, az nem annyit jelent, hogy valaki tud imádkozni, vagy nem tud imádkozni, hanem őszinte legyen az ember, tárja fel a lelkét, és forduljon Istenhez. Hát csak a végeredményt hadd mondjam, ez az ateista házaspár, mivel hát tényleg emberileg se volt más reményük. Otthon elkezdtek ketten, felálltak, meghajtották magukat, és amit tudtak a maguk egyszerű hétköznapi szavaival, kérték az Istent, hogy segítsen, mert ők nem tudnak itt már mit csinálni. És a család élete megváltozott, a gyermek hazajött, utána is nyomon kísérték így imáikkal az életét, és él még. Tehát azt tudom mondani, hogy tényleg van valami hatalom, és van valami erő abban,
hogy amit itt mond az Ézsaiás próféta könyv, hogy akik az Úrban bíznak, azoknak erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Amikor elmondtam ezt a két lehetséges választ ennek az óvodai közösségnek, valaki jelentkezett és azt mondta, hogy ő nem tud rajta kívüli erőben hinni. Ő nem tud Istenbe hinni, ő csak magába hisz. Ha az embernek meg kell oldani a problémáit, mondta, akkor ez túl olcsó megoldás, hogy akkor kell az Isten, és akkor az Istenhez fordulok. Azt mondja, én csak magamban hiszek, és ő elmondta, hogy erre a problémára, hogy hazamegy valaki, és gyenge, és nem tudja azt adni a családja körében, amit szeretne adni, ő milyen megoldást javall. Azt mondja, én amikor veszem a kabátomat, és hazamegyek, akkor elgondolom magamba, hogy igenis nem leszek mérges, nem leszek indulatos, nem fog kihozni a gyerek a sodromból, mert tudom, hogy ott rám ugyanúgy szükség van, mint itt az óvodában, és elkezdem magamban ezt tudatosítani, és én felkészítem magamat, hogy hogyan fogok találkozni a családommal. Szóval nekem ez a megoldásom. Mindenki nézett. És akkor én erre azt feleltem, hogy van a Bibliában a Jakab levele első fejezetében egy nagyon nagy vers. Mondom, ezt az elgondolást, amit eltetszett mondani, ez is az Istentől származik. Mert az emberek sajnos ezt nem nagyon gondolják el. Az emberek ösztönösen élnek, és indulatosan élnek, és hazamennek, és ahogy esik puffan, úgy mennek a dolgok. Mondom, ez, hogy valaki önnek egy ilyen gondolatot adott, hogy készüljön föl lelkileg. Tudatosítson valamit, hogy nem fognak kihozni a sodromba. A gyerek majd szemtelen lesz, akkor sem fog minden összeolni kártyavárként, hanem majd én szépen elindítom úgy a dolgokat, hogy lehűtöm azt a gyereket, és elkezdem kezelni a problémát. Mondom, ezt is a Jakab 1.17 szerint az Isten adta, mert van a Bibliában ilyen kijelentés, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék felülről származik, és a világosságok atyától száll alá, akiben nincs változás, sem változásnak árnyéka. És érdekes módon erre megnyugodott, és erre semmit nem mondott, nem vitatkozott. Mondtam neki, hogy van ilyen eset, hogy valaki nem hisz az Istenben, vagy azt gondolja, hogy ő kevesebb lesz azáltal, hogy Istenbe hinne, mert hát hiszen akkor nem ő oldja meg a problémákat. De mondom, az ilyen elgondolásokat is, amikor az ember ezt tudatosítja, hogy hogyan álljon meg majd a közelgő küzdelmekben, mondom, egy szeretetteljes és jóságos lény adhat ilyen

túl van Jézus szolgálatának a delelő pontján, és a tanítványok kezdték észrevenni Jézus küldetésének a titkát. Ez nagyon nagy dolog ám, hogy a tanítványok erre rögtön nem jöttek rá, szóval nem egy-két hónap után jöttek rá, ehhez kellett egy olyan több mint két év, hogy rájöjjenek, hogy mi Jézus életének a titka. Tudnék, mit értek ezen, hogy hogyan tud Jézus úgy élni, ahogy senki más nem él. Hogyan tud Jézus úgy élni, hogy ő belőle mindig jól jön. Ő mindenkit tud erősíteni, mindenkit tud vigasztalni, mindenkit tud bátorítani. Soha kétségbe nem ejt embereket, soha nem panaszkodik. Ugye ez elég világosan kitűnt azért a kezdet kezdetétől, de itt a dolognak a titka meg a nyitja, hogy miben van, erről a tanítványok csak későn kezdtek gondolkozni, mégpedig elmondja a 11. fejezet első verse nevezetesen akkor, amikor egy ízben, valószínűleg ez reggeli órában lehetett, Jézust nem találták. És Jézus keresésére indultak. És ahogy Jézust föllelték, hallották, hogy Jézus imádkozik. Jézus azt, hogy a napot így kezdte, hogy elvonult magában és imádkozott, ez tulajdonképpen egy ószövetségi proféciának a beteljesedéséként tette Jézus, és ez megvan írva Ézsaiás könyve 50. fejezetében, a Jézusra vonatkozó egyik legszebb proféciában. Ez nem az Ézsaiás 53, az a híres szenvedő szolgáról szóló példázat, hanem az Ézsaiás 50. fejezet 4-től a 7. verséig szóló rész. Engedjék meg, hogy ezt is felolvassam, mert ennek a jövendőlésnek a szépsége, ez valami felülhaladhatatlan dolog, de az is, ahogy Jézus ezt betöltötte. Ő felőle tehát így szólt a jövendőlés, Ézsaiás 50. fejezet 4. versétől. Az Úristen bölcs nyelvet adott én nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. Fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, mikét a tanítványok. Az Úristen megnyitotta fülemet, és nem voltam engedetlen, hátra nem fordultam. Hátamat odaadtam a verőknek, és orcámat a szaggatóknak, képemet nem fedeztem be a gyalázás és köbdösés előtt. És az Úristen megsegít engemet, azért nem szégyenülök meg. Ezért olyanná tettem képemet, mint a kova, és tudtam, hogy szégyent nem vallok. Kedves hallgatók, ez egy életprogram lehet. Ez ma minden embernek ez a legrövidebb életprogram. Egy napnak a kezdetén, hogy az ember felkel, amikor legerősebb még, fizikailag is, meg hát az értelmi képességeinek is a legjobb tudatában van, tehát a legerősebb formájában van. Jézus így vonatkozott a profécia, hogy felserkenti majd minden reggel, felserkenti fülét, hogy hallgasson miként a tanítványok. Ezért mondhatta Jézus egy ízben az életében János 14. fejezet 24. verse szerint, hogy amilyen beszédeket én mondok, nem az enyéim, hanem amiket az atyától hallottam. Ezen semmi misztikumot ne keressünk ebben. Jézus minden reggel, ahogy könyörgött Istenhez, a mennyei atyához, hogy erőért, kitartásért, álhatatosságért, Isten adott neki erőt, és ő valóban nem a saját bölcsességét árulta Jézus az emberek között, hanem minden nap azt a megfrissült, megtisztult, tiszta szemléletmódot és erőt tudta közvetíteni az embereknek, az emberiségnek. És ezt látták a tanítványok, és hallották is, hogy Jézus imádkozik. Hogy közel mentek hozzá, Jézus úgy látszik nem vette észre őket, tehát Jézus imádkozott hangosan, és a tanítványok elkapták a Jézus imádságának a foszlányait, és megrendültek ezen, és most jöttek rá arra, hogy Jézus hogyan tud olyan életet élni, amilyet ők nem élnek, pedig ott vannak Jézus közelében. Most jöttek rá arra, hogy az igazán emberi élethez, az igazán hívő élethez az imádság nélkülözhetetlen. Mert Jézus sem tudott volna úgy élni komoly ima élet nélkül. És akkor, amikor a tanítványok látták, hogy Jézus befejezi az imádságát, akkor hozzámentek, és azt mondták neki, hogy hát Uram, taníts minket imádkozni, mert látjuk, hogy ez a mi nagy bajunk. Mert elvileg látni az igazságot, eszmeileg valamit befogadni, ez még a dolgoknak csak az egyik része. De hogy az ember kitartson az igazság mellett, hogy szégyent ne valljon. Ugye tessenek megnézni, hányszor van benne ebben a jövendő, és szégyent nem vallok. Olyanná teszem képemet, mint a kova.

0: ha ellenségeskedéssel találkozom, ha lenéznek, ha becsmérelnek, ha bármit csinálnak velem, én akkor sem fogok erre rosszal válaszolni. A rosszra soha nem fogok rosszal válaszolni. Ezt hogy lehet megtenni? Hát ehhez erő kell, erőfelesleg kell. És a tanítványok kezdték átlátni, hogy ők ott vannak Jézus közelében, de lelkileg nem igazán tanítványai. De vágytak a tanítványságra, vágytak egy igazi lelki közösségre, vágytak egy igazi életre, és ezért ezek a halász emberek, hát meglett emberek, ugye nem szégyelték azt mondani, sőt, hát ki budjant belőlük, hogy Uram, taníts minket imádkozni, ahogyan Keresztelő János is tanította az ő tanítványait. Még arra is visszaemlékeztek, hogy Keresztelő János életében is ez volt a titok. Tehát kezdték összekötni a dolgokat, hogy nem csak Jézus győzelmes életének volt a titka az ima élet, hanem az ő előfutárának, Keresztelő Jánosnak az életéből is ezt láthatták, csak ők nem sajátították el. Ők, hogy úgy mondjam, ott sütkéreztek Jézus napja vagy világossága alatt, és ugye hallgatták Jézus tanításait, követték Jézust, látták azokat a mindig tökéletes megoldásokat, amiket Jézus tett. És ugye az ember nagyon kényelemszerető, és az embernek nagyon jól esik, hogyha mondjuk egy derék ember közelében van, vagy valakinek a társaságában van, és neki semmit nem kell tenni, mert a belőle származó világosság rá is hull. De a tanítványok most már olyan mélyen megindulva és megkeseredve azt mondták, hogy Uram, taníts minket imádkozni, ahogy János is tanította az ő tanítványait. És ezután Jézus először újra elismételte a mintaimát, ezt nem olvastam fel, ez a második verstől a negyedikig van, tehát ez a mi atyánk elmondásának a második alkalma, ugye a mi atyánk először a hegyi beszédben hangzott el Máté 6. fejezete szerint, de a mi atyánk még egyszerben van a Bibliában, és ez Lukács 11. fejezet második versétől a negyedikig tartó rész, és miután Jézus ezt elmondta, azután mondta el a tolakodó barát példázatát. Na most már, hogyha itt vagyunk a példázatnál, emeljük ki ennek a példázatnak a legfontosabb összetevőit. Az első. Ebben a példatörténetben Jézus mit helyezett élre, mit helyezett a középpontba? Én azt gondolom, hogy azt helyezte a középpontba, hogy ez a tolakodó barát nem magának kér, hanem egy barátjának. Ebbe egy roppant mély dolog van belerejtve. Ebbe az a roppant mély dolog van belerejtve, hogy mindannyiunknak vannak szükségleteink, és mindannyiunknak vannak kéréseink, de ezek is akkor elégíthetők ki igaz módon, ha nem csak magunknak kérünk. Ha felszámoljuk azt a felfogást, azt az önző felfogást, hogy nekem ez kell, és nekem az kell, és amaz kell, ha van tekintetünk és figyelmünk mások szükségleteire, és mi másokért akarunk élni, és másoknak kérünk valamit, akkor nekünk is több lesz. Ugye ez a bölcs Salamon mondásaiban a híres mondás, hogy aki másokat felüdít, maga is üdül. Ez egy nagyon nagy mondás. Aki másokat felüdít, maga is üdül. Vagy amit Pál apostol idéz Jézustól az apostolok cselekedetében, hogy nagyobb öröm adni, mint venni. Tehát ha valaki ad valakinek, és mások szükségleteit ugyanolyan fontosnak tartja, mint a sajátját, akkor az ő életének a szükséglete is meg fognak oldódni, és be fognak töltetni. De hogyha valaki az egész életét azzal a gondolkodással éli végig, hogy most nekem ez kell, meg erre van szükségem, meg a családomnak, és még mindig mozog csak a saját maga körében, és soha nem másokért kér, hanem az imádságaiban is önző az ember, mert ezt nagyon könnyű megcsinálni, hogy még ez kell, és az kell, és amaz kell, akkor az ember tulajdonképpen nem igazán fordul az Istenhez, nem igazán hisz az Istenben, és nem igazán bízik abban, hogy az Isten ki tudja elégíteni a szükségletet. Tehát ez a példázatban rendkívül fontos, ez a mozzanat, hogy valakit fölkeltenek, kérnek tőle, és ez az ember, ez másoknak a javára, másoknak a szolgálatára szeretne állni, és nem magának kér. Szeretném a második mozzanatot is kiemelni, és ez pedig az, hogy a váratlan kérések. Amikor azt érezzük, hogy ha más valaki kér tőlünk, De váratlanul kér, és úgy érezzük, hogy mi nem tudunk adni a másik embernek. Most nem testi dolgokat értek ezen, vagy pénzt, vagy vagyont, hanem lelki dolgokat. Valaki tanácsot kér. Valaki valamilyen nehéz ügyben eligazítást kér. És magunk is, amikor halljuk a kérést, valahogy belül azt érezzük, hogy hát mi erre teljesen képtelenek vagyunk. Ez meghaladja az erőnket. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy Jézus élettörténetében van egy olyan mozzanat, amikor Jézus ezt nagyon szerette volna hangsúlyozni, és ez a kenyérszaporítás története. János evangélium a 6. fejezet 51. versében van ez a különös mondat, János 6.51-ben, hogy amikor ott volt az a nagy sokaság, kb. 15 ezer főnyi tömeg, és beesteledett, és étlen szomjan ott voltak az emberek, és ott voltak a tanítványok, akkor Jézus azt mondta e vers szerint a tanítványoknak, hogy adjatok nekik ti enni. Hát Jézus ezt miért mondta? Ez egy képtelenség volt, hogy ez a 12 tanítvány tudjon adni 15 ezer embernek, akkor kiderült, hogy pár árpacipó, meg néhány hal volt ott a tömegben. Hát miért mondta ezt Jézus? Miért mondta ezt a saját tanítványának Jézus, hogy hát adjatok nekik ti enni? Én úgy gondolom, hogy Jézus ezt azért mondta, mert tudatosítani akart, hogy a mi életünkben, az őt szerető emberek, a Krisztus követő emberek életében nagyon sok ilyen eset fog adódni. Amikor váratlanul enni kell adni a jelképes 15 ezer emberek, amikor váratlanul egy nehéz helyzetben kell mondani valamit, valakit most tudtam meg, hogy hirtelen gyászért valakit, hozzám jön először. Hirtelen kell valamit adni, és nem vagyok rá képes, nem vagyok rá felhangolva, nem készülhettem elő, nem tudom végig gondolni a dolgot, és mégis érzem, hogy nem mondhatom azt, hogy majd gyere el holnap után, vagy egy hét múlva, akkor pontosan szükséglete van a másik embernek, ki kell elégíteni. Nagyon sok ilyen van az emberi életben. Sokszor úgy gondolom, hogy Isten ezeket azért engedi meg, mert ahogy kudarcot vallunk nagyon sokszor, utána elkezdünk gondolkodni, hogy mi tulajdonképpen akkor szeretetben élünk, vagy hogyan élünk mi emberek, hogyha nem tudunk a másiknak adni, meg a másik szükségletét kielégíteni. Váratlan helyzetekbe kudarcot vallunk, tehát az élet tele van váratlan helyzetekkel, nem? Hát az életet nem, a forgatókönyvet nem írjuk előre, hogy majd XY jöjjön hozzám, és annak majd tudok adni, másnak nem tudok adni. Én úgy gondolom, hogy Jézus ezzel, hogy ő maga mondta a tanítványoknak, hogy adjatok nékik ti adni, arra akarta felhívni a figyelmet, hogy az ilyen esetekben mindig tekintsen fölfelé az ember. Mindig keresse az Istent, mert Isten nagyon gyorsan tud tanácsot adni, nagyon gyorsan tud megvilágítani dolgokat. Nagyon váratlan helyzetekben nagyon tökéletes megoldásokat tud sugallani, és mozgósítani az emlékezetet, a gondolkodást, a tudást, az érzéseket. Szóval ne álljunk ott magunkban szerencsétlenkedve, hogy most mi nem tudunk. Hát bocsánat, de hát én nem vagyok képes. Önmagunk soha nem tudunk jót adni. Mindig keresni kell az Istennek a közelségét, és a tekintetünk irányítása az az, ami a mi hatalmunkban van, és a tekintetünket mindig irányítsuk Istenhez. Ne hiányozzék az ember életéből a rövid fohászkodás, az Istenhez való vágyakozó kérés, mert Isten ezeket a szükségleteket nagyon gyorsan ki tudja elégíteni. A harmadik dolog, amit szeretnék itt kiemelni a példázatból, hogy ez a tolakodó barát, mert nagyon jogosnak tartom azt, hogy nem csak kenyeret kérő barát, mert hát elő is fordul ez a szó a példázatban, hogy ha azért nem ad, mert ő a barátja, mert hát még a barátjának se ad azért az ember sokszor ilyen esetben, nem azért ad, mert a barátja, hanem azért ad, mert az ő tolakodása miatt enyhül meg, vagy szóval hajlik felé a szíve. Szóval Jézus nagyon kiemelt ebben a példázatban a kitartó kérést. A dolgot fel nem adó, a türelmes, kitartó kérést. Vajon erre miért van szükség? Mert nagyon sok ember úgy gondolkozik, hát ha valami jogosan megillett, vagy egy másik embernek, hát hogy legyen étele, itala, vagy cipője, ruhája, és én ezt kérem egyszer imádságban, és ez nem lesz meg, hát akkor ez katasztrófa. Sokan azt mondják, hogy nincs is Isten, aki ezt a sok igazságtalanságot és nyomorúságot elnézi. Hát miért kell ilyen egyszerű dolgokat annyit kérni? Miért van erre szükség, hogy ennyire kérjük ezeket a dolgokat? Na most itt van ez a kis füzetke, ahol tetszenek látni, hogy minden ilyen példázathoz 6-7 kérdés van. A kérdéseknél ott vannak más bibliaversek, vannak idézetek. Ez itt, amire most értem én, ez tulajdonképpen a negyedik kérdés, és itt a következő megjegyzést hadd olvassam fel önöknek. Szilárdan, tántoríthatatlanul kell bíznunk Istenben. Az Úr sokszor késlelteti a választ, hogy megpróbálja hitünket és kérésünk őszinteségét. Ha igéje szerint kérünk, higgyünk ígéretében, és imádkozzunk olyan céltudatos kitartással, amit nem lehet megtagadni. Isten nem azt mondja, hogy kérd egyszer és megkapod, hanem arra szólít, hogy lankadatlanul, álhatatosan imádkozunk. Imádkozzunk. Ha kitartunk a könyörgésben, buzgóságunk erősbödik, és még jobban vágyunk arra, amit kérünk. Krisztus is így szólt Mártához Lázár sírjánál, ha hiszel, meglátod majd az Istennek dicsőségét. Nagyon szíven ütött engem ez a mondat, hogy Isten nem azt mondja, hogy kérd egyszer és megkapod. Nagyon sok ember így gondolja, hogy ez az imádság. Kérd egyszer és megkapod. Mennél egyszerűbb valami kérés, hát az minek ezt ragozni, mondják az emberek. Hát ez olyan megalázó dolog, hogy az embernek ennyit kell kérni egyszerű dolgokat. Tessenek ezen elgondolkodni, nem azt mondom, hogy most mindenki ezt fogadja el, de én már régen gondolkoztam ezen a kérésen, illetve kérdésen, és arra jutottam tényleg, hogy mi emberek annyi mindent szoktunk kérni, de nem komolyan. El is felejtjük már másnapra, meg harmadnapra. Borzalmasok az olyan imádságok, amikor az ember már azt se tudja, hogy egy napja vagy két napja, hogy tulajdonképpen mit is kért az Istentől. Hát egy emberrel szemben ezt megengednék magunknak, akkor jól néznénk ki. Nem? Valakitől kérek valamit, aztán két nap után találkozom vele, csak nézek rá, ő már mondja, hogy mit akar adni arra, amit kértem, én meg elfelejtettem, hogy mit kértem. Ugye mondjuk nem egészen rendes dolog lenne ez, hogy így elfelejtünk. Gondolom, hogy nem is nagyon felejtjük el, hogy ha emberektől kérünk valamit, hogy az azért ott van a fejünkben, másért nem, hogy azért, mert nem adta még meg. De hogy Istennel kapcsolatban ezt megengedi magának az ember, tényleg helyes az a mondás, hogy az emberek úgy szeretik szögről leakasztani az Istent. Most kell az Isten, most kell. Gyorsan megadja, vissza a szögre. Most aztán élünk magunkban, majd valamikor, ha kell, újra leakasztjuk. Szóval ez egy annyira nem a személyes viszonyhoz illő dolog. Mert Isten személy, mondta Jézus a Samária asszonynak, és akik őt keresik, szükség, hogy lélekben és mint személyként igazságban imádják. Tehát Isten arra vágyik, hogy az ember azzal, hogy kér, megerősödjék a jóban. Egyrészt hát ugye az imádságnak az is a feladat, hogy egyáltalán kitisztázza előttünk, hogy mi a jó. De hogy amikor már kitisztázódik előttünk, hogy mondja itt a megjegyzés, hogyha az ő akarata szerint kérünk, amikor már látjuk, hogy mi az ő akarata, akkor is, hogy álhatatosan kérjünk, tehát tudatosítsuk azt, hogy ezen a világon, a bűn birodalmában nem törvényszerű, nem természetes dolog, hogy jó dolgok meglesznek. Szóval ahhoz az Istennek sincs joga, hogy jó dolgokat adjon akkor, amikor az emberek az felemás módon vagy nem is teljes szívvel kérik. Az Isten erkölcsi lény, az Isten csak olyan kapcsolatban tudja az ember kérését kielégíteni, amikor az ember valóban komolyan gondolja azt, amit akar csinálni, vagy amit kér. Nagyon érdekes, hogy ezzel kapcsolatban a példázat a 8. versben azzal az érdekes kijelentéssel fejeződik be, hogy ugye felkél ez a barát, és ad neki, amennyi kell. Ugye 3 kenyérről volt szó. Azt mondja, felkél és ad neki, amennyi kell. Jézus ezt azért mondta el, hogy hozzáfűzhesse magyarázatként, hogy Isten sokkal többet ad az embernek, amennyi kell, meg amennyit kért az ember. Mert ugye a példázatokban sokszor az ellentétes tanulsága fontos. Tehát a példázatokban Jézus sokszor azért beszélt, azért formált meg bizonyos helyzeteket, nem azért, mert az lenne igaz Isten és az ember viszonyára, hanem annak az ellentéte az igaz. Az emberek sokszor annyit adnak, amennyi kell. 3 kenyeret kértél, itt van a 3 kenyér. De az Isten sokkal többet ad. Az Isten pontosan tudja, hogy az embernek mi válik a javára. És ezért mondta Jézus, hogy aki kér, az kap, aki keres, az talál. Nem skorpiót, nem kígyót, hanem kenyeret, tojást, szent lelket, tehát önmagából ad az Isten. Önmagát adja az Isten. Az ember kér valamit, kér valami jót, és ehelyett a legnagyobb jót kapja meg, hogy az Isten önmagát adja vezetőül és irányítóul. Szeretnék ezzel kapcsolatban egy döntő igehelyre hivatkozni, ezt fel is írtam a táblára, a Filippi levél 4. fejezetét olvassuk el egy pillanatra, mert ez is a példázathoz csatlakozik egészen szorosan. A Filippi levél 4. fejezet 19. versében Pál apostol a következő vallomást tesz, ez egy nagyon szép vallomás, Filippi 4.19. Így kezdődik: az én Istenem pedig. Szóval azért úgy Pál apostol szinte a lelkét kiteszi, és azt mondja, hogy higgyetek, mert én tudom, hogy ki az Isten, én tapasztaltam az életben, és a Bibliában is így mutatkozik be az Isten, hogy az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint, dicsőségesen a Krisztus Jézusban. Tehát Isten nem olyan barát, aki annyit ad, amennyit kérünk. Isten mindig többet ad. Ha valaki végig tekint az életén, és hogy mondjam, józanul és a valóságnak megfelelően tudja már értékelni az élete eseményeit, azt hiszem, hogy az az ember el tudja mondani, hogy az életben sokkal többet kapott, mint amennyit érdemelt volna, vagy mint amire szüksége lett volna. Szóval az Isten nem épp ahogy teljesíti az ember kéréseit, hanem az én Istenem be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint. Tehát itt a tolakodó barát példázatában ez például nem áll az Istenre, hogy csak annyit ad, amennyi kell. Jézus ezt nem is azért mondta el, hogy mi úgy higgyünk az Istenbe, hogy épp, hogy annyit ad, amennyit kérünk, hanem így, hogy a Filippi levélben mondja Pál apostol, hogy be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint. Jó lenne azért ezeket számba venni az embernek az életben. Mi emberek sajnos eléggé követelődző lények vagyunk, kérő lények, de nem megköszönő lények. Ha az ember megtanulná ezt, hogy számba venné, hogy mi teljesült abból, amit kértem, és számba venné azt, hogy annak a duplája meg a triplája, akkor egészen más lenne az ember viszonya az Istenhez. Mert mondom, ha valaki józanul és a valóságnak megfelelően mérlegel, akkor ezt minden ember így mondhatja ki a maga életével kapcsolatosan. Szeretnék még arra is rámutatni, hogy ebben a kérésben, ebben az álhatatos kérésben, amikor sokkal többet kap az ember az Istentől, mint amit remélne, egyáltalán még ezzel az elhúzódó kéréssel, meg azzal, hogyha még rögtön nem jön válasz az Isten részéről, mit kell tudatosítanunk. A Római Levél 8. fejezetéből szeretném felolvasni a 26. verset, és itt felhívni a mindenkinek a figyelmét, hogy a páli levelekben az imádságnak a gyakorlatáról olyan mély kijelentések vannak. Ezt ugye, ha valaki így olvassa Pál leveleit, az megdöbben ezen, hogy micsoda mélységek tapasztalata fűződött az ő életéhez. Azt mondja a Róma 8.26-ban, hasonlatos képpen pedig a lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek, mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk. Micsoda mély megfigyelés. Azt mondja, hogy sokszor mi emberek nem tudjuk azt kérni, amit kell, vagy nem tudjuk úgy kérni, amire szükségünk van. Róma 8.26. Mert azt, amit kérnünk kell, amit kellene, nem tudjuk. Sokszor tényleg az embernek se szavai nincsenek, se világos látása ahhoz, hogy tulajdonképpen mire lenne leginkább szükség, és hogy kellene ezt kérni. De azt mondja a Pál apostol, hogy ne csüggedjünk el, mert a lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Tehát ha valaki, mint az előbb említettem, ateista házaspár, csak egy kicsit elcsendesedik, és kéri az Istent, hogy mi szeretjük a gyerekünket, hát segítsél Istenem, hogy életben maradjon. Akkor mivel számolhat az ember, hogyha Istenhez fordul, hogy akkor ott van az a különleges isteni személy, a Szentlélek, aki bármilyen egyszerű vagy kezdetleges fohász során kezdi az ember gondolatát vezetni. Beszéltem erről már előadásokon, csak röviden említem, hogy a 32. Zsoltár ennek a prototípusa. Amikor Dávid elmondja az imáját, és közben érzi, hogy vezeti őt a lélek, talán egészen más irányba, mint ahogy ő elkezdte, mert nem is tudta, hogy egészen pontosan honnan induljon el, és mit is kérjen. Azt mondja, maga a lélek segítségére van a mi erőtelenségünknek, mert azt, amit kérnünk kellene, nem tudjuk, de maga a lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Kedves hallgatók, aki komolyan veszi az imádságot, olyan értelemben, hogy őszintén Istenhez akar fordulni, annak egy hatalmas nagy tapasztalat terület nyílik meg az életében, hogy az imádság közben olyan dolgokra jut el, amit semmi más nem pótol, még a bibliaolvasás sem. Az imádság közben vagy érzi az az ember, hogy vezeti az Isten a gondolatait, és elkezdi titokzatos módon, mert hát a gondolatok, hát hogy lehet a gondolatokat megragadni, hogy lehet azokat szétszálazni, hogyan lehet azoknak a folyását egyáltalán nyomon követni, nem hogy még irányítani. Sokszor annyi minden gondolat rajzik az elménkben, meg nem vagyunk tisztában, hogy honnan indul, hova megy. De amikor a lélek belekapcsolódik az ember életébe, az imádság olyan biztos, arasznyi vezetés, sokszor egy biztos vezetés, amikor úgy érezzük, hogy most ez az, igen, ez az, nem azt kell kérni, ezt kell kérni, nem ez a fontos, az a fontosabb, nem ez az Isten akarata, ez az Isten akarata, mert a Szentléleknek van egy ilyen különleges, tényleg isteni képessége, hogy a gondolatokba rendet tud teremteni. A gondolatokat ki tudja egyenesíteni. Az ember életében a belső labirintusból egy világos és egyértelmű utat tud formálni. Én is ezt is már elmondtam önöknek, hogy főleg a gyerekekért való imádságban tapasztaltam ezt sokszor. Mert az ember úgy gondolja, hogy hát a gyerek, hát 20 évvel vagy 30 évvel idősebb vagyok, mint ez a taknyos gyerek, hát csak azért tudom őt nevelni, vagy tudom ugye irányítani. És aztán hány csőd van a nevelésben, meg hány kudarc. És amikor aztán komolyan imádkozunk a gyermekeinkért, akkor a Szentlélek elkezdi vezetni az ember gondolkodását, hogy az a gyerek nem egészen olyan, mint amilyennek te látod. Hiába vagy az apja, vagy az anyja, félreismered, vagy nem figyeltél erre a dologra, vagy nem figyeltél arra a dologra. Szóval ebben a Róma 8.26-ban egy óriási segítségünk van, amire a Biblia rávezet bennünket, hogy amikor mi imádkozunk és komolyan imádkozunk, isteni segítségre számíthatunk. És az isteni segítség az imádságban az valami olyan hatalmas tapasztalat, hogy talán nem is ezért akartam imádkozni, és ez jött ki belőle, akkor értem meg, hogy mire van szükségem. Akkor értem meg, hogy hogyan kell gondolkozni és élni. Ezt nem lehet eszmékkel, meg filozófiákkal megoldani. Ehhez tapasztalat kell. Ehhez Istennel szerzett tapasztalat kell. És ha valaki még ezután is felteszi a kérdést, na de miért kell annyit várni sokszor az imádságoknak a beteljesedésére? Akkor itt a János első levelét szeretném befejezésül felidézni, a János első levele 5. fejezetét, amelyben a következőket olvashatjuk, és ez is egy roppant mély megfogalmazás, és jó, hogyha mindig eszünkbe jut, hogyha esetleg elégedetlenkedünk, hogy már mióta, hogy szeretném, hogy a gyerekem kijöjjön ebből a válságból a kamaszkorban, vagy felnőtt korban, vagy szeretném, hogy a családi életem rendeződne, vagy szeretném, hogyha megtalálnám az igazi célomat az életben, és sok ember ezt nem kapja meg máról hónapra, de hogyha ezért nem küzdünk, ha ezért nem imádkozunk, akkor valóban nem is lesz ebből semmi sem, de miközben küzdünk és nem kapjuk meg, mit tudatosítsunk, ezt mondja el a János 1 János 5 14-15. És ez az a bizalom, amellyel ő hozzá vagyunk. Hogyha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket. És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, melyeket kértünk őtőle. Hát mondanom se kell, hogy itt mi a legfontosabb kijelentés. Megvannak a mi kéréseink, amelyeket kértünk őtőle. Nehogy azt higgyük, hogy Isten elfelejti azt, amit mi kértünk, nehogy azt higgyük, hogy ha valóban az ő akarata szerint kértünk valamit, akkor az Isten egyszerűen ezt felülbírálja, vagy hát milyen kis porszem emberek vagyunk mi, hát majd ő tudja, hogy mit kell teljesíteni. Istennél megvannak a kérések. Istennél el vannak téve a kérések. És Isten sokkal tökéletesebb időben hozza újra elő és teljesíti ezeket a kéréseket, mint mi, ahogy azt remélnénk vagy várnánk. Ez is egy óriási tapasztalat. Szóval Jézus ebben a példázatban először is arra hívta fel a figyelmet, hogy másokért kérni. Aztán arra hívta fel a figyelmet, hogy, hogy kitartóan kérni, aztán arra hívta fel a figyelmünket, hogy Isten sokkal többet tud adni, mint ami kell. Hiszen annak a kis szónak ilyen értelemben az ellentéte igaz a példázatban, ami kell. És ezzel Jézus a hozzákapcsolt magyarázattal kitárta előttünk ezt az utat és ezt a lehetőséget, hogy az életben, ha megfáradunk is, ha elfáradunk is, ha testileg, lelkileg a hétköznapok igénybe vesznek bennünket, akik bíznak az Úrban, azok szárnyra kelhetnek, mint a saskesejű, és nem lankadnak el. Tehát folyton folyvást megújulhat az embernek az ereje. Nem kell arra hivatkozni, hogy most fáradtak vagyunk, most betegek vagyunk, most kedvetlenek vagyunk, most nem úgy sikerültek a dolgok. Egy keresztény embernek azért egy jó értelemben vett állandóságot kell, hogy mutasson az élete. Bármilyen nehézségek között is ugyanolyannak kell maradnia, hiszen ha valaki jól van, vagy ha valakinek sikerei vannak, hát akkor könnyű vígan élni. Akkor legyen valaki boldog, örömteli és kiegyensúlyozott, amikor erre talán semmi jel nem mutat, vagy semmi indok nem látszik a környezetében, de hogyha ennek ellenére olyan tud lenni, én azt hiszem, akkor az emberek fölkapják a tekintetüket, és akkor azt mondják, hogy igen, hát ez hogy nem emberi erőből van. Ez valami más. És a tolakodó barát példázatában Jézus ezt akarta tudatosítani, de a következő alkalommal látni fogjuk, hogy Jézusnak az imádságról nem ez volt az egyetlen példázata. Hanem Jézusnak az imádságra nézve három példázata volt, tehát ami bekerült a Bibliában, három példázat, és két hét múlva a hamis bíró és az özvegyasszony példázatával folytatjuk tovább a Biblia körünket. Az ugyanide csatlakozik, nagyon hasonló a tolakodó barát példázatához a hamis bíró és az özvegyasszony, és amit nem tudunk venni az imádságra vonatkozó példázatok közül, ez a farizeus és vámszedő példázat. Ez nem fért bele a sorozatba, nem fért bele ebbe a kötetbe sem. De azok számára, akik tovább szeretnék tanulmányozni a kérdést, és esetleg megvan otthon a Krisztus példázatai című könyvük, ami szintén kifogyott sajnos, akkor azok ezt a három példázatot egymás mellé állíthatják. Én úgy gondolom, hogy ez a tolakodó barát példázata is egy rendkívül mély, és a mai időkre nézve rendkívül időszerű példázat. Én az egy órán belül maradtam, tehát a Biblia körünknek ez a jellege, most egy kis szünetet fogunk tartani, egy 10 perc szünetet, és utána kérném szépen, hogy aki szeretne hozzászólni, kérdezni, a Biblia körünkben mindig egy adott témát beszélünk, meg ma ezt az adott témát beszéljük meg, ha kifogytunk a kérdésekből, majd fel lehet tenni más kérdéseket is, tehát erre készüljünk, egy 10 perc múlva itt a terem előső részében elkezdenénk a beszélgetést. Köszönöm szépen a figyelmet. Hát kérném szépen, hogy akkor foglaljunk helyet, és akinek kérdése van, nyugodtan tegye fel a kérdéseit, hozzászólását is nyugodtan tegye meg. Hát körülbelül erre is ugyanannyit szánunk egy órát a beszélgetésre. Akkor átadom a szót. Még arra gondoljunk, hogy Jézus Krisztus a jelenések könyvében azt mondta az ateista emberekről, hogy bárcsak hideg lennél vagy hév, de mivel langymeleg vagy, ki foglak vetni a számból. Tehát Jézus szemében nem az ateista emberek a nagy probléma, hanem a langyos vallásos emberek a nagy probléma. Ugye, mert hogyha ott abban a kijelentésben, a Laodicea üzenetben a forrót vagy a hévet, azt az igazán őszinte, mélyen hívő vallásos emberekkel azonosítjuk, akkor a hideg az csak a ateizmus lehet, akár tudatos, akár nem annyira tudatos, de abból még mindig van tovább lépés. De ami az igazán nehéz lelki állapot, amikor valaki önmagának magyarázza be a vallásosságát, vagy önmagát nyugtatja azzal, hogy ő mennyire hívő vagy vallásos, és ebből az öncsalásból kiemelni embereket. Ez sokkal nehezebb, mint az ateizmusból, mert lényegileg az ateisták nagy része a tudatlanság miatt ateista, és nem a gonoszság vagy a megáltalkodottság miatt. Egyszerűen nincs ismerete Istenről, nem mutatták meg neki, rossz példákat látott. Sokszor hozzájárul a vallásos emberek vagy egyházak rossz példája, és nagyot néznek azért ateista emberek, amikor a Bibliából akár csak 2-3 Biblia verset felidéznek nekik, hogy hát, hogy ilyen az Isten. Nem tudom, hogy valaki felfigyelte rá, hogy amikor felolvastam az Ézsajásnak ezt a részét, én különben azért gondoltam, hogy ezt felmerem olvasni mondjuk egy ateista közösségben is, bár ez az egyik legmélyebb része a Bibliának, a személyes istenhitről szóló mély rész, de nem tudom, hogy valaki felfigyelte rá, hogy ez hogy kezdődik. Hát nem tudod és nem hallottad hogy örökké való az Isten az Úr, aki teremtette a föld határait? Tehát azért kezdődik így, mert Ézsajás is számolt azzal, hogy nagyon sok ember nem hallott az Istenről, meg nem tudja, hogy ki az Isten. Ezért mondja, ugyanebben a fejezetben, ugyanebben a 40. fejezetben van ez a kérdése Ézsajásnak a 18. versben, hogy és kihez hasonlítjátok az Istent, és milyen képet készítetek ő róla? A bálványt a mester megönti, és az ötös megaranyozza azt, és olvaszt ezüstláncot rá. Aki szegény az íj áldozatra, oly fát választ, mely meg nem rothad. Okos mestert keres, hogy oly bálványt állítson, mely nem ingadoz. Szóval a legtöbb ember bálványisteneket hisz, vagy bálványistenként képzeli maga elé az Istent, és ezért kérdez itt is, hogy hát milyen képet készítetek az Istenről, és mihez hasonlítjátok őt? Tehát itt ne legyünk elkeseredve, én az ateista világ miatt soha nem vagyok elkeseredve, mert ott még sok minden jó dolog kialakulhat. Ami nagyon lehangoló, az a keresztény világ. Idézőjelben, igen. Témánál maradva, mert ugye a mai témánk azért mégis a tolakodó barát, hogy a bálványistenekkel nem lehet tapasztalatokat szerezni, azok nem tudják megsegíteni az embert. Szóval itt azért az istenhit, a keresztény értelme vett istenhit, azért az a személyes tapasztalatokra van felépítve. És a Zeusszal, meg a Baállal, meg az Aserával nem lehet olyan tapasztalatot gyűjteni, hogy el vannak téve a kéréseink nála. Meg a lélek fohászkodik bennünk kimondhatatlan fohászkodással. Tehát ezért mondom, hogy azért Jézus nem véletlenül mondta, hogy a keresztény vallásnak igazában a gyakorlata a próbája. Ugye ez a János Evangélium a 7. fejezetében, amit Jézus mondott, hogy ha valaki cselekedni akarja az Isten akaratát, megismerheti arról a tudományról, hogy ő tőle van. És a Nikodémusnak is azt mondta Jézus, hogy az emberek azért nem hisznek az Istenben, mert nem próbálják ki, nem fogják szaván, nem cselekszik, hanem ragaszkodnak az addig életitelükhöz. Ugye az a híres János 3:20 vagy 21, most nem emlékezem pontosan, hogy amikor Jézus azt mondta, hogy a világosság a világba jött. De az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert gonoszak voltak tetteik. Tehát ha valaki ragaszkodik az addigi önző dolgaihoz, és arról nem akar lemondani, nem akarja kipróbálni, hogy mit jelent egy más életet élni, amiben talán értelmileg meg van győződve már, hogy az önzetlenség igazabb élet, mint az önzés. De ezt ő nem akarja valóra váltani, hanem tapad, ragaszkodik az addigi életviteléhez, akkor hiába jött a világosság a világba. Annyi a jelentősége, hogy a mi atyánknak a szövege szó szerint nem egyezik, hogy van több ilyen részlet is a Bibliában, hát hogy a mi atyánkhoz hasonló fontosságot említsek maga a 10 parancsolat. Amikor először elhangzik, az a teljes, tehát az a 2 Mózes 20, a mi atyánknál a Máté 6. Úgy gondolom, hogy utána azért nem szó szerint hangzik el, mert a 10 parancsolat is újra elhangzik az 5 Mózes 5-ben, de nem szó szerint úgy, mint a 2 Mózes 20-ban. És a mi atyánk is újra elhangzik, de nem úgy szó szerint, mint a Máté 6-ban, itt a Lukács 11-ben. Ez talán azért van, mert Isten azt szerette volna hangsúlyozni, hogy ez nem annyit jelent, hogy a szavakkal való mágia, hanem az értelme, a lényege, a tartalma fontos, tehát senki ilyen gondolkodásba ne menjen bele, amiben sajnos belesétált a nagy kereszténység, hogy lényegileg a mi atyánkot mágikus céllal használják, mert az, hogy nagy tömegek elmondják, hát ez mondjuk a mágia eszköztárából való. Jézus nem azt mondta, hogy a mi atyánk az közösségi skandált ima legyen, hogy most mindenki mondja, hanem Jézus világosan mondja ott Máté 6-ban, hogy te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és az atya, aki titkon van, megfizet néked nyilván. Tehát a mi atyánk az egyéni imának a minta imája. Egy közösségi ima azért más. Soha a mi atyánkot közösségi alkalmakkor nem mondták el az apostolok. Az egyéni, ugye az egyéni ima a legmélyebb és legösszeszedettebb, legösszefogottabb iba, annak a mérföldköveit, illetve annak a lépcsőfokait mutatja be a mi atyánk, hogy mi az első kérés, mi a második, mi a harmadik, hogyan illeszkednek ezek egymáshoz. Ez kifejezetten az egyéni ima mintaimádsága, persze nem úgy, hogy a szó szerint kell mondani, hanem értelemmel, hogy mit helyezzünk az érre, mi jön utána. A mindennapi kenyér is jogos kérés, de hát az csak a negyedik kérés, ugye, a mi atyánkban, és így tovább. Tehát én ebben látom ennek az okát, hogy a Biblia még a látszatát is kerülni akarja a mágiának. Mert az minden pogány vallásban megvan ez, hogy ugyanazt elmondani, hát ugye ezt mantrázásnak nevezik a keleti vallásból, hogy sokszor ugyanazt elmondani, és akkor abban valami földön túli erő van, mert ha már sokat mondja az ember, akkor már az Isten teljesíteni is fogja. De ezen alapul sok minden szokás a kereszténységen belül is, ugye a rózsafűzérig bezárólag. Az ugyanaz, mint a mantrázás. Tehát erre nagyon vigyázni kell, hogy vegyük komolyan Jézusnak ezeket a tanításait. Ebben is tanítás van, hogy Jézus ezt nem ugyanúgy megismétli, hanem a lelkét, a lényegét helyezi újra a tanítványok elé. Ez nagyon jó kérdésfelvetés volt. Itt a 14. lapról, a tanulmány 14. lapjáról csak egy mondatot ezzel kapcsolatban hadd idézek. Az imának nem az a rendeltetése, hogy Istent megváltoztassa, hanem hogy bennünket összhangba hozzon Istennel. Nos, bennünket hogy lehet összhangba hozni Istennel? Itt egy kicsit kitérnék arra, amit tetszett mondani, hogy hát Isten értelmes lény, ő előtte nem egy szószaporítása fontos, de sokszor úgy van ez, hogy amikor megismételünk kéréseket, akkor mi magunknak is sokat jelent, hogy egy kicsit másképp ismételünk meg, mert annak a kérésnek más oldalai jutnak érvényre, vagy lesznek világosak előttünk. És azért nem mondja a Biblia, hogy mondjuk el egyszer, és akkor ezzel minden el van rendezve, hanem sokszor látunk a Bibliában példákat, hogy a Bibliában nagyon sok imádság van. Ezzel kapcsolatban csak úgy figyelembe idézném a Dániel 9. fejezetének imáját. Az hányszor és hányszor visszatér ugyanarra a dologra, de másféleképpen, mert az úgy mélyebben tudatosul az emberben. Tehát erre nem Istennek van szüksége, nekünk van szükségünk. Vagy hát a legnagyobb példa a 176 versből álló 119. Zsoltár, ami tulajdonképpen egy mondatban megragadható, hogy mit kér ott a zsoltáros. Talán azt a mondatot lehetne így összefoglásképp mondani, amit ott így szó szerint elhangzik, hogy kebelembe rejtettem beszédedet, vagy törvényedet, hogy ne vétkezzem ellened. Ez mondjuk ennek az egész imádságnak a lényege, hogy Istenem, én szeretnék állandóan annak a tudatában élni, hogy mi a jó, mi a helyes. Én ezt ide bele akarom rejteni, mert ugye az ember csak azt tudja tenni, ami benne van. Nem külsődlegesen cselekszünk, vagy ha valaki úgy teszi, hát az ne tegye azt, hanem ugye az embert a belső meggyőződése, hite vezérelje, de ezt olyan sokféleképpen elmondja, hogy elmondja, hogy én gyönyörködöm a parancsolatodban, mint aki nagy nyereséget talált. Vagy hogy ne engedj eltávoznom a te beszédettől, mert abban van az én életem. Ugye érezzük, hogy tulajdonképp ugyanazt mondja, de mégis mindegyik annyira mély és annyira szívbe markoló, és ezt Dávid ennyire tudatosította, szóval ennyire közel akart maradni az Istenhez, hogy ne a magam útján induljak el, és akkor ugye mindig az, hogy most itt hibáztam, most itt nem kellett volna itt tenni, hanem eleve már vérteződjünk fel a hibákkal szemben, hogy ne is kövessük el őket. Na most ez olyan léleki elindító dolog, hogy ez mondjuk nem az a kategória, hogy valaki szószált jár, mert ezt Jézus is elítélte ott a Máté 6-ban, mondja, hogy ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg. Ugye, tehát Jézus a mágiát, meg ezt a pogány vallásosságot mindig a leghatározottabban elutasította. Nagyon jól tetszett észrevenni, hogyha Isten személy, vagy egy értelmes lény, hát ki az az értelmes lény itt közülünk, akinek mindig a fülét kell rágni, és akkor ötször tisztát, sajnos megtörténik ilyen az emberi életben, de fázunk tőle, nem? Amikor valaki csak mondja ugyanazt, és ugyanazt, szóval az emberi világban sem a legszebb magatartás, akkor Istennel kapcsolatban sem engedjük ezt meg magunknak. Azért ajánlja a Biblia mondjuk a hangos imát, mert amit az ember kimond, az még erősebb, még nyomatékosabb, mint amit az ember elgondol. Van gondolatíma is, tehát van néma belső fohászkodás is, de hogyha az embernek erre van módja, hát hiszen most láttuk a Lukács 11.1-ben Jézust is, hogy ő is hangosan imádkozott. Gecsemáné kertben is hangosan imádkozott. A főpapi imáját is fel tudta jegyezni János apostol, mert ott az olajfák hegyén hangosan imádkozott. Valahogy az, ami emberi személyiségünkben megvan ez, hogy amit kimondunk, az aztán vissza is hat ránk. Tehát a külső és a belsőnek ez az egymást erősítése, ez azért működik. Tehát ha csak lehet, az ember keresse azt az alkalmat, hogy maga legyen, hogy el tudjon vonulni valahova, arról már nem is beszélek, hogyha hangosan imádkozunk, akkor nem fenyeget az a veszély, amire sok ember panaszkodik az ima élettel kapcsolatban, hogy elkalandozik a figyelme. Ugye, mert hát a gondolatok azok tényleg nehezen megfoghatók és megragadhatók, ott nagyon könnyű az eltérés, eltérítés. De azért a beszédben az ember annak súlya van, annak jelentősége van. Ezt látjuk mindannyian, és az, hogy a zsoltárokat is, azt a 150 zsoltárt még le is jegyezték utána. Ezt én csak úgy tudom elképzelni, hogy lejegyezni is csak azt lehet. Nem hiszem, hogy lejegyezni azt olyan könnyen lehet, amit az ember úgy gondolatban fohászkodott. Az sokszor megfoghatatlan, vagy szóval csak olyan foszlányokban ragad meg. De amit az ember úgy azt mondja, hogy a mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, hallgass könyörgő szavamra. Legyenek füleid figyelmesek könyörgő szavamra. Ha bűnöket számon tartott, kiállhat meg erőtted, Uram. De nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. Szóval annyira lehet érezni, hogy ez egy beérlelődött ima, és ezt Dávid ki is mondta. Ez a 130. Zsoltár, ez valami hatalmas mélység, és akkor mondja, hogy várjad lelkem az Urat, mint őrök a reggel, mint őrök a reggelt. És sokszor az ismétlés az a nyomatékosítás. Nagyon sokszor a zsoltárokban látjuk, hogy ismétlés visszatér, paralelizmus, mint szerkezet. Ez, ha valamit komolyan gondolunk, vagy egy megfontolva mondunk, azt hogy nyugodtan lehet nyomatékosítani, az nem egy szófecsérlés. Különben a művészetekben is, azok a nagy művészi alkotások a zenében is, vagy az irodalomban is, az idői művészetekben, azoknak is a lelke az állandó visszatérés és ismétlés, és akkor újra kiindulás, újra visszatérés. Az embernek ez alapvető sajátsága, tehát itt semmi újat nem mondtam, csak tudatosítani szeretném, hogy mennyire fontos számunkra az imádság. Az imádság tényleg, hogy mondani szokás, a léleknek a lélegzetvétele, mert imádság nélkül az ember elúszik, vagy elszáll, vagy hogy mondja a mai nyelven, szóval nem tud lekötődni, vagy nem tud egy súlyt kapni az ember élete. Ugye az egyik híres zsoltár, a 139. zsoltár, még ajkamon sincs a szó, te már jól tudod, hogy mi van bennem, Uram. Hát ennek ugye az a magyarázat, hogy az Isten gondviselése az valami csodálatos dolog, mert az Isten gondviselése az mindig több, mint az ember maga gondviselése. Ez a kiinduló pont. Hogyha az ember úgy tudna magáról gondot viselni, csak a tized vagy század részében, hogy az Isten gondot visel, akkor nagyon jó lenne a helyzet. De mi emberek sokszor nem látjuk a legjobb tulajdon céljainkat, vagy a leginkább hasznunkra váló dolgokat. És ezért sokszor azt látjuk, hogy kérés nélkül. Miért? Mert az Istennek létezik minden embernél a gondviselése. Tehát az, hogy föntartja azt az embert, a legjobb dolgokat szerzi neki. De mennyivel inkább létezhet az Isten gondviselése, hogyha valaki már tudatos kapcsolat által tapasztalatokat szerez arról, hogy mit jelent Istennel járni. Tehát azért mégiscsak fokozatbeli különbség. De ez nagyon igaz megállapítás volt különben.
1: Nem tudom, hogy nagyon
0: van. Ma nincsen, mert abból kell kiindulnunk, hogy ma, amit általában az emberek imaként ismernek, egy rendkívül eltorzult imakultúrát látunk. Mert ez az eltorzult imakultúra azon alapszik, hogy én így nevezem, hogy mágikus imakultúra. Mondunk valami szöveget, meg különböző kis imakönyveket kiadtak, ahol minden kázusra van egy szöveg. Reggel 5 órára, 9 órára, ebéd előtt, délután, este, szóval ilyen betanult imák. Most ezért mondom, hogy ez egy eltorzult imakultúra, mert hát az imádság az, az Istennel való beszéd, párbeszéd. Az ember hétköznapi életére valaki előírja azt, hogy reggel 6-kor mit kell mondanom a feleségemnek, vagy a gyerekemnek, vagy 10-kor, vagy ugye képtelenség ilyesmit föltételezni. Tehát a Biblia nem ír elő ilyen imát, mert a Bibliában mindenki az adott szükségletnek megfelelően az adott helyzetben fordult Istenhez. Több száz ima benn van a Bibliában, csak tessék megmondani, hogy csak a Zsoltárokban 150 ima van. Akkor tele van Mózes könyvei, Mózes imája a vöröstengeri átkelés után, Miriam imája az átkelés után, Debóra éneke, esethez, na de ilyen kell, hogy legyen a mi ima életünk is, mert szóval a Biblia azt mondja, hogy minden percben hálát adhatunk, és minden percben más szavakkal, vagy másért köszönetet mondva, tehát nem szükséges, sőt, nagyon káros az, hogyha lenne egy ilyen imaforma, az rendkívüli kárral járna. A Biblián kívül persze bizonyos vallási iratok csőstül döntik az ilyeneket. De hát ez rossz. Tehát ez az emberek elgondolását teljesen eltávolítja az Istentől, mert akkor magában egy szöveg elmondásában hisznek. Ez a mágia. A mágiának az a lényeg, hogy vagy tárgyban hiszek, vagy egy helyszínben hiszek, vagy pedig egy szövegnek a mormolásában, vagy elmondásában hiszek, annak tulajdonítok egy szentségi erőt. Annak tulajdonítok egy olyan kivételes erőt, ami képes változást hozni az életben. Most ez mondom, minden pogány vallásnak ez a jellegzetessége. A Jóisten azonban úgy akarta nevelni az embert, hogy ahogy Jézus mondta, hogy azt mondja, hogy barátaimnak mondalak titeket. A szolga nem tudja, hogy mit cselekszik az ő ura. Én barátaimnak mondalak titeket. Mindazt, amit az én nevemben kértek, megadom néktek. Tehát itt mindig az adott szükségletnek megfelelően kell Istenhez fordulni. Persze én azt nem mondom, hogy a mi atyánkot nem lehet elmondani, de akkor azt úgy mondja az ember, hogy értse is, hogy mit ért rajta. De hogy minden nap a mi atyánkot mondani, hogy többször a mi atyánkot mondani, ez óhatatlanul elcsúszik a mágia felé. És ma a templomi gyakorlat ez. Akkor ott hangzik, és az emberek azt mondják, hogy mivel nem egy ember mondja, hanem 200 vagy 500, hát ez majd eljut a seregek ura füléhez. Hát erre az Illés prófétának a szavait tudom idézni, mert a Baál papok ott ilyen betanult imát mondtak, hogy Baál, hallgass meg minket, Baál, hallgass meg minket. Ezt kurjongatták, Baál, hallgass meg minket. És azért hadd mondjam, hogy Illés itt megengedett magának egy kis iróniát, és azt mondta ott a Királyok első könyve 18. fejezetében, lehet ezt elolvasni. Azt mondja, hogy szóljatok tán hangosabban, ha nem hallja az a Baál. Azt mondja, kiáltsatok még hangosabban, tán elvonultán félrement, a dolgát végzi. Szóval kifejezetten gúnnyal illette ezt, mert ez rombolja az embert, az ilyen imaforma. Ez egy mágikus, pogány imaforma. Mi nekünk nem egy szövegben kell hinnünk, és nem abban, hogy mi hányszor mondjuk el, nekünk az élő, személyes Istenben kell hinnünk, aki már előre látta azt a helyzetet, már örök időtnek előre látta azt a helyzetet, amiben mi belekerülünk. De nekünk kell úgy látnunk, ahogy ő látja. Ezért kell nekünk felemelkedni az imádság által ő hozzá. Tehát ezért én az imádságra az egyik legnagyobb mondatnak tartom ezt, hogy az imának nem az a rendeltetés, hogy Istent megváltoztassa. Ez a pogány ima. Az imának nem az a rendeltetés, hogy Istent megváltoztassa, hanem hogy bennünket összhangba hozzon Istennel. A pogány ima az, hogy Isten ide a mi szintünkre, és amit kérünk, azt tedd meg. Keresztény ima, hogy az imádság által mi jussunk arra a szintre, ahonnan Isten megmutatja, hogy az életünkben az a helyes, amit ő megenged, vagy amit ő elrendel, és hogy ebben nyugodjunk meg, és ezen az úton járjunk. Ez teljesen két különböző út. Ezért nincs a Bibliában. A Bibliában mondjuk van egy áldásforma, ugye Mózes 4. könyvének az elején ez az ároni áldás, hogy amikor a közösség szétosztott, vagy amikor egy istentisztelt után hát a pap megáldotta az embereket, akkor ott elmondta az ároni áldást. Az egy áldásforma volt. Annak ugyanúgy mondták a szövegét. De azért annak az ároni áldásnak, épp most a Postás Művközpontban erről beszéltem, múlt héten volt, azért annak csodálatos mélységei vannak annak az ároni áldásnak. Hogy az Úristen könyörüljön rajtad, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és adjon békességet néked. Szóval azon a három mondaton azon tényleg el lehet gondolkozni. Ez mondjuk egy kötött forma volt. Vagy a keresztény, vagy az egész Bibliában még ilyen kötött forma például az üdvözlések. De nagyon érdekes, hogy az üdvözlésekben sincs egyforma. Tehát van olyan üdvözlés, hogy Jézus megjelent és azt mondja, hogy béke veletek. Vagy Boáz kimegy a szérűre és azt mondja, hogy áldjon meg tégedet az Úr. Tehát ott van egy-két ilyen forma, hogy hívő emberek így köszöntötték egymást, hogy kegyelem és békesség néktek. Vagy béke veletek. Vagy Isten áldjon benneteket. Vagy ilyesmi. De erre is vigyázni kell, mert ha ez formasággá válik, akkor ennek is vége van. Ebben a helyzetben ez tényleg egy nagyon súlyos megrázkódtatás volt az ön életében. Ebben a helyzetben a legjobbnak én azt tartanám, hogyha tetszene olvasni a Bibliát, mert ott is nagyon sok ilyen eset van, hogy emberek elvesztették fiatalon a gyermeküket, vagy Ezékiel prófét elveszítette fiatalon a feleségét. De valahogy én úgy gondolom, hogy ebben, valahogy abban a hitben kellene megnyugodni, hogy Isten ígéretei között van az egy, a legnagyobb ígéret a viszontlátásnak az ígérete, a föltámasztásnak az ígérete, az örök életnek az ígérete. Ami megtörtént, azt nem tudjuk visszahozni, de Isten igazságos. Istennek van ilyen kijelentés, hogy nem hagyod, hogy a te szented rothadást lásson. Nem hagyod a testemet a sírban, mondja a Szentírás, hanem tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára a porom felett megáll. Tehát ebben kellene meggyökerezni, ebben a hitben, mert hogy valaki meghalt, eltemették, hogy most sírban van, vagy felveri a gaz, vagy urnában, vagy bárhol, ez lényegileg olyan nagy jelentőséggel nem bír. Ne tessék engedni, hogy ez önt kihozza a sodrából. Az embereknek az életben van nagy jelentőségük. De Istennek van ilyen ígérete, hogy ő vissza tudja adni az életet, amiben nem is annyira a hatalma nyilvánul meg, mint az igazságossága, hogy ő vissza fogja azoknak az életét adni, akik nem egyeztek bele a bűnbe vagy az önzésbe, hanem tényleg igaz módon akartak élni. És hát, hogy ön viszont életben maradt, és hát messze túlélte a kislányt, erre tessék törekedni, hogy most egy élet lezárult, de egy másik élet még nyitott. Az ön élete még nyitott, hogy ön úgy tudjon küzdeni a hétköznapokban, hogy tényleg békesség és nyugalom legyen. Hogy ne perlekedés legyen, ne feszültség legyen, ne tessék úgy perlekedni az Istennel, mint aki igazságtalanabb, mint mi vagyunk. Mert ha mi igazságérzetünk is mond valamit, hát akkor mennyivel inkább mond az Isten igazságérzete, ő sokkal inkább igazságos. De valahogy tényleg egy lelki megnyugvása, megbékélésre van szükség. Biztos, hogy ezt megtetszik kapni, eltetszik ezt nyerni. Beszéltem. Nem ez ellen. Köszönjük szépen, ez igaz dolog, amit tetszett mondani. Tessék be. Természetes. Igen, ez természetes, hogy amikor... Mivé? Hogy önerőből való akarása. Kiejtettem azt a szót, hogy mágia, akkor még egy ilyen pogány vallásokra vonatkozó dolgot, hogy mondjak, szóval az imádság az nem egy talizmán. Az nem egy olyan dolog, hogy most előveszem, és akkor most 5 órakor, 6 órakor, ahhoz, hogy az ember beszélni tudjon az Istennel, ahhoz azért egy alapjában vett békesség szükséges. Szóval azért mondja Pál apostol, hogy minden kéréseteket háladással terjesszétek az Isten elébe. Tehát az imádság az nem olyan dolog, amiben az embernek magát fel kell tornászni, vagy éppen óránként, vagy 2 óránként, hanem az imádságnak az előszobája az, hogy először én hallgassak az Istenre. Hagyjam őt beszélni, tehát ez a Biblia olvasás. Ha valaki a Bibliából olvassa, hogy az Isten mit mond, és komolyan olvassa a Bibliát, vagy akár csak naponta egy Zsoltárt olvas, hogy az ottani imádságokból nyerjen valamelyes világosságot és útmutatást, az másféleképp fog majd imádkozni az Istenhez. Nem lesz egy olyan, hogy mondjam, rúdugrás az imádság, hogy most nekem fel kell tornásznom magamat, nem tudom, 10 méter magasságba, hanem akkor az Isten maga segít, akkor a Szentlélek maga segít ahhoz, hogy vágyakozzon az ember szólni ahhoz, ahhoz az Istenhez, aki beszélt hozzá, és akinek a szavában igazságot tapasztaltunk. Tehát az imádságot hosszabb távon nem lehet elképzelni csak imádságként. Az egy egyoldalú dolog. Így fejlődnek ki a követelődző vagy meghiúsult imák, hogy mondja Péter első levele, harmadik fejezete. Nagyon sok embernek ezért vannak követelődző és meghiúsult imái, mert ő állandóan imádkozik, de nem véve tekintetbe, hogy az Isten mit akar neki mondani. Az imádság az egy kétoldalú dolog. Az imádság közben Isten is utat mutat, és már előtte ő is fel akar készíteni arra, hogy a jelenlétébe érkezzen. A Biblia olvasás

rám hagy mindent, vagy akár a gyerekeimre, hát akkor én leszek a legrosszabb a családban. Tehát ezt értse meg valahogy. De különben, hogyha nem értette volna meg, akkor se fogadtam volna el. Tehát, mert ugye tisztázni kell az embernek ezt a kérdést, hogy vagyunk négyen testvérek, akkor ő, hogy ő mit mond 81 néhány éves korában, azt nem vagyok köteles tudomásul venni, mert hát ugye agyérelmeszesedés és egyéb más dolog. És hát természetes, hogy meg kell osztani akkor a dolgot, mert az a testvéries, vagy az az igazságos. És nekem attól a pillanattól nem létezik ilyen probléma. Most nem gyötrődöm most ezen, hogy nekem lehetett volna 100%, így 25%-on. Ezt a kérdést ez egyszer s mindenkorra az ember elintézte. Függetlenül attól, hogy 10 forintot örökölt, vagy 10 millió forintot örökölt. Itt is ebben a kérdésben ezt el kell dönteni, hogyha az ember egy kocsmáról lemondott, mert azt mondja, hogy ezzel én nekem nincs mit kezdenem, vagy ezt nem is akarom pénzése tenni, és hogyha erről lemondott, akkor ez akkor ebben nyugodjunk meg, akkor már ahogy így röviden értem ezt a dolgot. Ha meg ezt rosszul döntöttük el, akkor próbáljuk ezt valahogy helyrehozni, de nem jó örlődni dolgokban évekig vagy évtizedekig, hanem jusson nyugópontra az ember. Ahogy mondja Pál a Római Levél 14. fejezetében, hogy boldog ember az, aki nem kárhoztatja abban magát, amit helyesel. Tehát ha én lemondtam arról, akkor arról mondjak le. Tehát az most ne legyen egy kísértés a számomra, hogy most elkezdek számolgatni, hogy akkor mennyi is lenne most nekem, ha nem mondtam volna le. Amit egyszer az ember lelkiismeretében, hitében eldöntött, az bízza a jó Istenre, majd az Isten ad máshonnan, vagy más csatornát, nem fog hiányozni az. Szóval ettől meg kell szabadulni. Ez nem az imádsággal lehet, mint egy ilyen, nem tudom én, ilyen aszkézissel, hogy most akkor továbbra is megvan, és akkor imádkozom, hogy víz alá lehessen a problémát nyomni. Ezt elvileg kell értelmileg megoldani ezt a kérdést. Itt az imának olyan nagy szerepe nincsen, mint ahogy azt kivennénk első látásra. Az életben erre nagyon vigyázzunk, hogy nagy döntéseket fontoljunk meg, de utána, hogyha láttuk azt, hogy minden ok és minden törvény arra mutat, hogy így döntsünk, akkor utána ne sajnálkozzunk amiatt, hogy mit tudom én, mi következett be. Egyszer ezt így eldöntöttük, ezt az Istenre kell hagyni. Ha az ő törvénye szerint döntöttük el, akkor majd ő gondoskodik arról, hogy nekünk mindenünk meglegyen, amire szükségünk van. Mit jelent pontosan az Isten akarata szerint élni, ezt talán kérni? Mit jelent az Isten akarata szerint kérni? Mert ez egy nagyon sokszor előfordul. Igen. De hát a János Evangélium a 15. fejezetében is ez van, a 7. versben, hogy kérjetek, amit csak akartok, mindaz meg lesz néktek, mondja Jézus. De előtte mondja.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Miskolci gyülekezetet. Ma délelőtti alkalommal, hogy a kivetítés címe is mutatja, mint jelen való igazságról szeretném, hogy közösen gondolkoznánk. Ha ezt a fogalmat meghalljuk, hogy jelen való igazság, akkor sokszor egy ilyen homály fedi ezt a fogalmat, és részben kézzelfogható, részben olyan bizonytalan területre tévedünk, mert ez nincs olyan egyértelműen definiálva az igében, hogy mit jelent az, hogy jelen való igazság. Hogyha kicsit a megváltás történetébe visszatekintünk, akkor azért határozottan meg lehet fogalmazni egy-egy esetben, hogy mit jelentett azoknak az hithőseink, hitelügyedeink életében ez a fogalom. Csak egy-egy példát szeretnék. A Dániel életében, illetve a héberi fiak életében volt egy nagyon határozottan megfogható jelenvaló igazság, amikor elhangzott, hogy most pedig le kell borulni mindenkinek a Dura mezején. Hogyha most kezdenénk el hirdetni azt, hogy már pedig senki ne boruljon le a Dura mezején, amikor megszólalnak a hangszerek, akkor nem lenne értelme. Mert most az nem jelenvaló probléma és jelenvaló kérdés. Akkor az nekik az Isten megvallásának a kérdése volt, hogy megvallom-e az Istent, vagy sem. Kicsit ugrunk a történelemben, akkor keresztelő Jánosnak is megvolt egy maga üzenete a maga életében, hogy nem soká jön az Isten báránya. Amikor meglátta Krisztust, akkor neki az volt a feladata, hogy arról beszéljen, hogy itt van az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Mindenkornak megvan a maga speciális üzenete. Például Millernek az ő személyre szabott üzenete az volt, hogy mondd el a világnak, amit megértettél. Dániel könyve, Jelenések könyve proféciáiból, és mondd el, hogy Krisztus nem sokán vissza fog jönni. Neki ez volt a feladata, hogy ezt képviselje. Aztán, hogyha pár hónapot ugrunk a nagy csalódás után, utána jött a következő, amikor megértették, hogy a könyvecskét azt megették, de megkeseredett az ő gyomrukban, és ismét profétálnod kell. Millernek még nem volt feladata, hogy ismét profétáljon. Az utána lévő időszakban viszont feladatuk volt, hogy ismét profétáljanak. Nem próbálkozok meg azzal, hogy egy listát összeírjunk, hogy ma 2013. 25-én mik a jelenvaló igazságok, mert lehet, hogy hiányos lenne, lehet, hogy olyat is belekevernék, ami egyébként nem kellene oda kerüljön. Olyan dologról szeretnék beszélni, viszont egészen biztos, hogy feladatunk, az pedig Jézus Krisztusnak a főpapi szolgálata. Most a szombatiskola is egy kicsit érintette ezt a kört, a csoportban, ahol ott voltam, ott is több kérdés felmerült. Én bízom benne, hogy lesz egy pár kérdés, ami lehet, hogy újszerűen fog hatni, de talán egy kicsit közelebb hozza nekünk Krisztus főpapi szolgálatát a mi életünkre nézve. Ugye adventistákként, vagy adventista igazságokat ismerő, valamelyest ismerő emberekként vannak általános kérdéseink, amit úgy föl tudunk tenni, hogyha valakivel szeretnénk erről beszélgetni, és vannak általános válaszaink. Ilyenek például az, hogy hol van most Krisztus. Aztán mikor kezdődött el az ő főpapi szolgálata, mikor fejezi be a munkáját, mit csinál, mi lesz az eredménye az ő munkájának. És erre megvannak a szintén általános válaszaink, azt, hogy a mennyei templomban végzi most ezt a szolgálatot, ő személyesen ott van, 1844-ben kezdődött el ez a munkája. Aztán megtisztítja a Szentek Szentjét, ugye ez az ő kifejezett munkája, az ószövetségi sátornak az előképnek a betöltése, illetve az eredménye, az ő munkájának az eredménye, az, hogy lesz egy nép, akiket el lehet pecsételni. Ugye, nem tudom, emlékszünk-e arra, hogy mi hangzik el, amikor Krisztus kilép a Szentek Szentjéből? Emlékszünk? Aki szent legyen, szent ezután is, aki fertemes legyen, fertemes ezután is. Az utolsó két pontra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy
Jézus Krisztus mit csinál? Erre az általános válaszunk az, hogy ő a mennyei templomban van, és azt megtisztítja az ószövetségi ünnepkör mintájára, illetve az ószövetségi ünnepkör Krisztus valódi munkáját mintázza. És az eredménye, általában ez a válasz szokott jönni, hogy elpecsételt és megtisztított nép lesz az ő munkájának az eredménye. És itt úgy érzem, hogy van egy kis hiányosság, mert ha Jézus Krisztus fönt van a mennyben, és végzi a mennyei szentély megtisztítását, hogy lesz annak az eredménye a földön egy megszentelt nép? Ezeket a pontokat kijelenthetjük, ezek így vannak, igazak, tehát a munkája az a mennyben van, 1844-ben elkezdte, és be fogja fejezni, és ott végzi. De a földön a megszentelt nép, az hogyan jön létre ennek nyomán? Hol van a kapcsolat a kettő között? Ezzel szeretném, hogyha most a későbbiekben foglalkoznánk. Amikor Jézus Krisztus főpapi szolgálatáról beszélünk, annak egy központi helyszíne az a templom, mint fogalomkör. Hogyha a Bibliát megnézzük, hogy a templom kifejezését mire használja a Biblia, akkor van egy pár dolog, amit felsorolásszerűen előhozhatnánk. Egyrészt, mint tudjuk, egyébként, mint advent hívők, majdnem, hogy egyedül vagyunk, hogy a mennyben egy valóságos helyszín az egy templom. Tehát, de ez egyértelműen ugye az igéből levezethető. Tehát a templom, egy mennyei templomra gondolhatunk. Másrészt, ennek a mintája az ószövetségi sátor, amit Mózes épített. A harmadik, amire még gondolhatunk, ez Péter apostol fogalmazza meg, hogy ti pedig, mint élő kövek, épüljetek föl lelki házzá. Ilyen vonatkozásban is beszél az ige a templomról. És van még egy vonatkozása, amit múlt héten, aki ott volt a színvateraszon az előadáson, vagy az evangelizáción, ott elhangzott ez az utolsó pont, amit én ki tudnék emelni. A ti testetek a Szentlélek temploma. És továbbiakban ezzel egy pontjával szeretném, hogyha foglalkoznánk. Ez az utolsó pont, ez Pál apostol gondolatmenetében, leveleiben egy nagyon hangsúlyos pont. Korintusbéliekhez írt első levél, harmadik fejezet, 16-17. Versében megfogalmazza, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma. Szóval, hogy olvassuk tovább a fejezetet, 1 Korintus 6.19-ben újból visszatér erre, ugyanezt a gondolatot megfogalmazza, hogy ti testetek a Szentlélek temploma. Aztán a Korintusbéliekhez írt levél második levélben újból visszatér erre, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma. Aztán a 6. fejezet 16. versében is. A két levélben négyszer, ha szövegkörnyezetet megnézzük, akkor jelentős terjedelmű témával foglal, jelentős időt tölt azzal, hogy gondolkozzunk arról, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma. És egyesével nem olvasnám föl mindet, az igehelyeket meg lehet jegyezni, illetve majd szívesen adom bárkinek, érdemes foglalkozni vele. De hogy ez nem egy olyan dolog, ami egy mellékes része a szentély szolgálatnak, mert Pál apostol többször visszatér arra, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma. Ezzel kapcsolatban Jézus élete 125. oldalról szeretnék egy rövid szakaszt felolvasni, és pontokba szedni, hogy mit ír Ellen White a templom megtisztításával kapcsolatban. Jézus életéből az ő templomában című fejezet, ugye ebből a piros kiadásból fogom olvasni, 125. oldalról. És szeretnék, hogyha egy pontokba szednénk azokat, hogy mi mindent ír Ellen White, amikor a templom megtisztításáról ír, amikor Jézus Krisztus ugye a földi élete során bement a templom és megtisztította. Azt írja, a templom megtisztításával Jézus kijelentette messiási küldetését, és megkezdte munkáját. Tehát a templom megtisztításával megkezdte az ő munkáját. A templomot,
az isteni jelenlét lakhelyül emelték, hogy szemléltető példa legyen Izrael és a világ számára. Örökségtől fogva az volt Isten célja, hogy a ragyogó szent szeráftól az emberig minden teremtett lény templom legyen, amelyben a Teremtő lakozik. A bűn miatt az ember megszűnt Isten temploma lenni. A bűnnel szennyezett világosságtól elfordult szív már nem tükrözte az isteni dicsőséget. Isten fiának testetöltésével azonban megvalósult a menny terve. Isten az emberben lakozik. És megmentő kegyelme által az emberi szív újra templomává lesz. Isten úgy tervezte, hogy a jeruzsálemi templom állandóan tanúsítsa. Minden léleknek lehetősége van rá, hogy ezt a nagyszerű rendeltetését betöltse. Azonban a zsidók nem értették meg az ünnep, az épület jelentőségét, melyre oly nagy büszkeséggel tekintettek. Nem ajánlották föl magukat Isten lelkének szent templomául. A jeruzsálemi templom udvarait betöltötte a rengeteg szentségtelen üzérkedés, és ez nagyon jól jellemezte az érzéki gyönyörök szentségtelen gondolatok jelenlététől beszennyezett szívtemplomát. Kicsit későbbi gondolatot, ez rövid lepszakasz lesz. Nem tudjátok-e, hogy a Korintus Bélekhez írt levélből idéz, nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke lakozik bennetek? Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. És azt írja, hogy jelenléte megtisztítja és megszenteli a lelket. Az így az Úr szent templomává lesz, és Isten hajlékává a lélek által. Ha ezeket a pontokat egymás alá rakjuk, akkor kiderül az, hogy a templom, mint olyan, az az Isten jelenlétének a helyszíne. És gondolhatunk, nem tudom, emlékszünk még a felsorolásra, a mennyei templom most Jézus Krisztus jelenlétének a helyszíne. Erre igaz ez a kijelentés. Az Ószövetség is átorra, ha gondolunk, mi történt, amikor Mózes felszentelte a templomot? Megjelent, és betöltötte a dicsőségével a templomnak a templomot. Hogyha gondolunk a gyülekezetre, gondoljunk csak egy felházi eseményekre. Akkor egy szívvel lélekkel voltak, ott megjelent közöttük. Ugye épüljetek föl lelkiházzá. Ők is betöltötték ezt a funkcióját, mint templom. És van egy utolsó, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma. És így sorba végig mehetünk, hogy mi mindent írelem vájt. A szemléltető példát kiemelik. És mit szemléltet? Azt, hogy az Isten eredeti célja, hogy a szent szeráfoktól az emberig minden teremtett lény az Isten temploma tudjon lenni. Mi az Isten temploma lesünk. Amikor az Ószövetségi Sántort szemléljük, akkor annak van személyesen ránk a mi szívünk megtisztítás, a mi testünk, mint a Szentlélek temploma megtisztítására vonatkozó tanulságai. A bűn ezt megtörte, Krisztusban ez helyreállt, ugyanis Krisztusban lakozott teljességgel az Isten lelke, igaz? Ezt kimondja az ige. Krisztus jelenléte megtisztítja és megszenteli a lelket, így szent templomá lesz a lélek által. Ezzel az utolsó gondolattal majd még fogunk foglalkozni, ezt ne felejtsük el. Van egy tanulmány, amit a Kerak Miskolc Pikáza képgyűjteményében megtalálható, ezt ajánlom mindenkinek a figyelmébe, aki eddig nem ismerte, és ez nyomtatott formában is megtalálható, a Szentély a mennyben és a szívben című tanulmány. Ezeket, hogyha véglapozzuk, akkor amiket így eddig általánosságban elmondtam, ezeket mind megtalálja, de ennek a tanulmánynak van egy nagyon érdekes oldala, ezt szeretném, hogyha megnéznétek, erről az oldaláról beszélek, mert van egy pont, ami fölött nagyon könnyen átsiklunk, és későbbiekben ezzel foglalkoznánk.
Ez a tanulmány advent hitünk központja leír nagyon sok időrendi táblázatot, hogy milyen esemény miután fog bekövetkezni, de egy központi gondolata, hogy van a szentélyben, van a szentély a mennyben, de ugyanúgy a szívben a mi testünk a Szentlélek temploma. A szívben ez hogyan megy végbe? És itt, amire most szeretnék utalni, ezen az oldalon, ugye ez a középtáj található ez a kis gondolat, két állapotot hasonlít össze, illetve többet is, de most csak kettőt szeretnék kiemelni ebből. Akkor azon gondolkodik, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma, akkor párhuzamba hozza az embert, az emberi szívet, és annak megtisztítását a templom megtisztításával. Két kijelentést tesz a megtért és a megszentelt szívvel kapcsolatban. Az egyik kijelentés a megtért emberről, hogy egy megújult szívet nem lehet egészében szentnek nevezni, ugyanis a megtért elmében megmarad a bűnnek az emléke. Egy megtért ember annak ellenére, hogy ő akarja az Istent követni, nem lehet azt mondani, hogy ő mindenestől fogva szent a szíve, mert ott van benne a bűnnek az emléke. Ezt a kijelentést teszi, nagyon sok igeverset és Ellen White idézetet hoz mellé, és ezt a ábrát helyezi mellé. Ez az alaprajza lenne az Ószövetségi sátornak, ahol van a külső rész, és van a belső rész. A szentély és a szentek szentje. Azt mondja ki, hogy egy megtért ember, az a szíve, bár megtért, de ott van a bűnnek az emléke, nem lehet emiatt egészen szentnek nevezni. Ugye ez szemlélteti a külső és a belső részét a szentének. Aztán az elpecsételt emberről viszont egy másik érdekes kijelentést tesz. Azt mondja, hogy az ítélet és a végső engesztelés megtisztítja az elmét. Tehát az ítélet és a végső engesztelési munka megtisztítja az elmét, az élőkön végrehajtott ítélet és a késői esővel karöltve meghozza a teljes megszentelődést, és azután hoz egy újabb ábrát, ami pedig így néz ki. Van a külső rész, ami a testet jelképezi, és a szívet. Az egyik az elkövetett bűnök, és azoknak azokért való bocsánatkérés, a belső rész pedig a bűnnek az emléke. Hogyha ezt most kicsit fölelevenítjük az ószövetségi ünnepkört, hogy az hogy zajlott, akkor eszünkbe jutott, hogy amikor valaki elkövetett egy bűnt, akkor az állatot megölte, megáldozták az állatot ezen a részen, bűnbocsánatot nyert. De eltörölve nem lett. Hanem a bűnnek a bűn be lett hárítva a legbelső részbe. Meg lett bocsájtva, de nem lett eltörölve. A főpap évenként egyszer mit csinált? Amit addig megbocsájtottak, de nem töröltek el, nem lett elfelejtve, hanem az ott volt a legbelső részben, évenként egyszer bement, és eltörölte. Ennek mintájára hirdetjük azt, hogy 1844 óta Krisztus a bűn, most hogyha ezt a szó szerint is átóra értjük, a bűn eltörlésének munkáját végzi. Amit egész évben odahárítottak, azt eltörli, megsemmisíti, sátánra hárítja. Tanulmány azt mondja ki, hogy ez a munka megtisztítja az elmét, és eltörli a bűnöket. Hogyha igaz az, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma, igaz, hogy az példa, ugye, emlékszünk az Jézus életéből, amit olvastunk? Az Isten célja a templommal, hogy szemléltető példa legyen. Az Isten akarata az volt, hogy a Szent Szeráftól az emberig mindenki a Szentlélek temploma legyen, és ő benne lakozzon az Isten. A bűn ezt a folyamatot, ezt a célt megtörte, és Krisztus azért jött, hogy ezt helyreállítsa. Krisztusban lakozott a lélek mindenestől, és aztán azt is mondja, hogy az ember önmagától ezt nem tudja megtenni, de akiben lakozik benne, akiben
Nincs bűn, az visszanyerte az eredeti célját. Azt mondja ez a tanulmány, hogy az ítélet, ez az 1844-től végzett Krisztusnak ez a munkája, a megtért ember életében, megtért ember életéből ezt a fekete részt távolítja el. Ez mit mond a tanulmány? A bűnnek az emlékét. És ezzel kapcsolatban, hogyha folytatjuk tovább a gondolatmenetet, két igeverset állít egymás mellé. Jeremiás könyvéből nagyon jól ismert az igevers, hogy Júda vétke vastollal és gyémánt heggyel van felírva, fel van vésve szívük táblájára és oltáraik szarvára. Fel van vésve a szívük táblájára Júda vétke. Ha ezt megpróbáljuk azonosítani, ezeket a jelképeket, amiket ő használ, Júda kit jelképez? Ugye az Isten népét, igaz? Az Isten népe föl van vésve az ő szívük táblájára, oltáraik szarvára. Bűnbocsánat, bűnbánat eseménye az megjelenik ebben az igeversben. De azt is kimondja, hogy bár, mondjuk tovább lapozok, hogy a képek is láthatók legyenek, bár a bűnbocsánat megtörtént, de a bűn eltörlés, a szívük táblájára felvésett, az nem tűnt el. Az ott van. Júda vétke, erre szoktuk mondani, hogy az öröklés, vagy meg a szokás törvénye, stb. Ilyen fogalmakat szoktunk erre használni. Az elpecsételt emberrel kapcsolatban viszont nagyon érdekes igeszakaszt hoz elő. Úgy szintén Jeremiás könyvő, ugye Jeremiás 17.1-ből olvastuk ezt a Júda vétke vastollal, és az 50. fejezethez tereli a figyelmünket. Az 50. fejezetnek a felépítését, hogyha megnézzük, csak ki egy-egy gondolatot emelnék ki belőle. A 8. vers egy az egybe a fussatok ki Babilonból, én népem, gondolat szólal meg. Így szól, hogy fussatok ki Babilonból, és jöjjetek ki Káldea földjéről, és olyanok lesztek, mint a kecskebakok anyája előtt. Azt mondja Jeremiás 50. fejezet, hogy egy olyan időszakról beszél, ami a mi feladatunk. Az advent nép üzenete, ugye, fussatok ki bele, ez mi hármas angyali üzenetünknek az egyik kulcsgondolata. És ezzel kapcsolatban a 20. vers, ugye ez volt a 8. vers, és a 20. versben, azokban a napokban, és abban az időben azt mondja az Úr, kerestetik Izrael bűne, de nem lesz. Júda vétkei, de nem találtatnak. Kerestetik Izrael bűne, de nem lesz. Júda vétkei, de nem találtatnak. Mi történik akkor, amikor egy főpap a nagy engesztelési nap előtt keresi Izrael bűneit? Oda megy a szent sátorhoz, és ott vannak a vérnyomok. Amit egész évben odahárítottak, ott van egyértelműen a bizonyítéka. Ott vannak a bűnök. Mi történik akkor, amiután elvégzi a főpap az ő szolgálatát, bemegy a templomba, és nincs ott semmi, mert megtisztította már. Ha igaz az, hogy Krisztus most ezt a főpapi munkáját végzi, és a mi testünk a Szentlélek temploma, mi történik akkor, amikor Krisztus befejezi ezt a munkáját? Ugye azt mondta Jeremiás 17.1, hogy Júda vétkei, bár az áldozati rendszeren már keresztül ment, mert az oltáraik, az megjelenik ez a kép, az oltárkép. Bár én bocsánatot kértem a bűneimért, de az eltörlés munkája itt még nem fejeződött be, de azokban az időkben, amikor azt kell kiáltani, hogy fussatok ki belőle én népem, és ez még előttünk el, ez a hármas angyali üzenet hangos szóval való kiáltása, akkor kerestetik az Izrael bűne, de nem lesz. Ez nem azt jelenti, számomra ez igevers, hogy igazából mindannyian tudjuk így egymásra kacsintva, hogy emlékszel, hogy milyen volt az a bűn, hogy tudjuk mindannyian, meg igazából megvannak azok a bűnök is, és föl vannak azok halmozva az emlékekben, de nem beszélünk róla, hanem kifejezetten azt mondja az ige, hogy kerestetik Izrael bűne, de nem lesz. Júda vétkei, de nem találtatnak.
Azt fogalmazza meg, 17.1, azt mondja, hogy Júda vétke őt szívük táblájára, a legbelső részbe föl van írva még, de abban az időben már nem lesz. Ellen White, Pátyák és Proféták című könyvéből szeretnék ezzel kapcsolatban két szakaszt idézni. Az egyik a 315. oldalról, ebből a kék kiadásból. 315. oldalon ezt írja Ellen White, a Szentély és Szolgálat című fejezetben. Egy nagyon rövid, 3-4 soros bekezdés. Amint a végső engesztelés alkalmával az igazak bűneit kitörlik a mennyei könyvekből, és soha többé nem emlékeznek meg azokról, és senkinek nem jut az az eszébe, úgy itt jelképesen kivitték azokat a pusztába, és örökre elkülönítették a gyülekezettől. Még egyszer olvasom. Amint a végső engesztelés alkalmával az igazak bűneit kitörlik a mennyei könyvekből, és soha többé nem emlékeznek meg azokról, és senkinek sem jut az az eszébe, úgy itt jelképesen kivitték azokat a pusztába, és örökre elkülönítették a gyülekezettől. Másik ehhez hasonló gondolat, az egy kicsit konkrétabban a mi időszakunkról szól, mert ez egy általános szentélyszolgálatról szóló szakasz. A 161. oldalról, a Jákobi éjszakával kapcsolatban. Ezt írja ez a bekezdés. Ha Jákob, ez ismerős szakasz, csak az utolsó mondatát szeretném kiemelni. Ha Jákob előzőleg nem bánta volna meg bűnét, az elsőszülöttségi jog csalással való megszerzését, Isten nem hallgatta volna meg imáját, és nem őrizte volna meg irgalmasan életét. A nyomorúság idején Isten aggódó és gyötrődő gyermekei is összeroppannának, ha be nem vallott bűnök jutnának az eszükbe. A kétségbees is kioltaná hitüket, és nem tudnának bizalommal esedezni Istenhez szabadulásért. De amíg mélységesen tudatában vannak méltatlanságuknak, nincsenek titkos bevallatlan vétkeik, és most figyeljünk, Krisztus engesztelő vére már eltörölte bűneiket, és nem tudják emlékezetükbe idézni azokat. Még egyszer olvasom. Krisztus engesztelő vére már eltörölte bűneiket, és nem tudják emlékezetükbe idézni azokat. Van egy másik fordítás, ami a kezünk között forog, a Pátyák és Prófétákban, az ilyen barna fordítás, az egy picit ezt a nagyon határozott megfogalmazást kicsit legömbölyíti, az én megítélésem szerint, és megkértem a fordítót, hogy nézze már utána, hogy az, legalábbis akinek a nevével van fémjelezve az a másik fordítás, hogy nézze már meg, hogy ez pontosan hogy van, meg más embert is, aki igazán jól tud angolul. Itt van, aki tud közületek angolul, az megnézheti. Az eredeti angolban így van leírva ez a szakasz. És ők nem tudják az emlékezetükbe idézni azokat. Úgy fogalmazott a fordító, hogy itt a képességnek a hiánya jelenik meg, az ő szavaival élve. A képességnek a hiánya. Nem tudják emlékezetükbe idézni azokat. Krisztus engesztelő vére már eltörölte bűneiket, és nem tudják emlékezetükbe idézni azokat. Így kezdődött ez a gondolat, ez a bekezdés, hogy ha Jákob előzőleg nem bánta volna meg bűnét, az elsőszülöttségi jog megszerzését, Isten nem hallgatta volna meg imáját. Összeroppannának, ha be nem vallott bűnök jutnának az eszükbe. De nem tudják emlékezetükbe idézni azokat. Érzik azt, hogy ők Krisztus nélkül semmik. Érzik azt, hogy ők nem tudnak a Szentlélek közössége nélkül élni. Nem tudnak a bűnök fölött győzni. Érzik, hogy
gyengék, hogy méltatlanok az örök életre. És vizsgálják az életüket, hogy van-e vajon be nem vallott bűnök. Ha eszükbe jutna be nem vallott bűn, akkor összeroppannának. De nem, de mivel Krisztus engesztelő vére már eltörölte bűneiket, nem tudják emlékezetükbe idézni azokat. Egy olyan határozott kijelentése ezeknek az ige szakaszoknak, ami lehet, hogy sokunknak újszerűen hat. De ez van leírva. Jeremiás könyve azt mondta, hogy Júda vétke vastollal és gyémánthegyel be van vésve mindannyiunk szívünk táblájára. Ha visszagondolunk az életünk múltjára, akkor fel tudunk sorolni sok mindent. De utána azt mondja, hogy abban az időben, azokban a napokban, amikor Krisztus be fogja fejezni az ő munkáját, kerestetik az Izrael bűne. Az utolsó nem, vagy akik az Isten király székelé állnak, azt mondja róluk az ige, hogy az Isten királyi széke előtt fedhetetlenek. Nem találtatik benne álnokság. Amikor az ige azt mondja, hogy nem találtatik benne, akkor nem azt mondja, hogy igazából találtatik, mert van benne, meg hogyha megnéznénk a múltját, akkor nagyon sok minden lenne, de nem beszélünk róla, és ha Isten elé állunk, akkor hát igazából ő is tudja, meg én is tudom, de nem elhallgatjuk, és akkor nagyon fedhetetlen vagyok. Nem ezt mondja. Azt mondja, hogy nem találtatik. Kerestetik, de nem lesz. Azt írja Ellen White egy másik bizonyságtétel, kiben bízhatunk négy kötetében, hogy a mennyei szentek, már itt a földön szentek. A mennybe való belépés nem változtatja meg az embert. Amit Krisztus a főpapi szolgálata során elvégez az emberben, az el lesz végezve, és amikor kilép onnan, elhangzik, hogy aki szent, legyen szent ezután is, aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is, és pont. És az az állapot fog odállni a Krisztus királyi széke elé. Utána még a földi történelem fog folytatódni. Nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy mikor zárul le. De az ige azt mondja, hogy kerestetik, és nem lesz. Mi történik azzal a bűnnel, amit az Isten megbocsájt? Mit ír az ige róla? Hova helyezi azt? A feledés tengerébe. Elveti, mintha soha nem lett volna. Azt mondják ezek az ige szakaszok, illetve bizonyságtételek, hogy talán sokkal többet szeretne az Isten bennünk elvégezni, mint amit mi valaha gondoltunk volna. Sokkal többet jelent az igazi bűneltörlés, mint amit mi valaha gondoltunk. Hogyha csak abban gondolkodunk, hogy Krisztus a mennyei szentélyben végzi az ő főpapi munkáját, akkor az egy adminisztratív munka, megnyittatnak a könyvek, és nem akarom ezzel az értékét gyengíteni. De akkor az annyit jelentene, hogy Ócsa Imre ezt és ezt és ezt a bűnt elkövette, oda van írva mellé, hogy megbánta, rendezte, és akkor el van felejtve, és akkor eltöröljük. De amikor az Isten király széke elé állok, akkor igazából emlékszünk mindannyian, hogy ott van. Emlékeznénk rá. De azt mondja az ige, hogy amikor ő ezt a munkát végzi, nem lesz többi emlékezés róla. Ismét az előző bekezdést a 315. oldalról. Amint a végső engesztelés alkalmával az igazak bűneit kitörlik a mennyei könyvekből, és soha többé nem emlékeznek meg azokról, és senkinek sem jut az az eszébe, úgy itt jelképesen kivitték azokat a pusztába, és örökre elkülönítették a gyülekezettől. Itt található, hogy kivetített gondolatból szeretnék még egy aktualitást, egy nekünk szóló üzenetet kiemelni. Jákob küzdelmét emeli ki a Ellen White, azt hozza nekünk példaként. Ha Jákob előzőleg nem bánta volna meg a bűnét, az elsőszülöttségi jog megszerzését. Emlékszük a történetre?
Az Isten azt mondta, hogy az egyiket szereti, a másikat megveti. Ugye az Ézsaut megvetette, Jákobot meg szereti. Megígérte, hogy Jákob lesz az elsőszülött. Ő megszerezte, mert meg volt neki ígérve, emberileg. És utána emiatt menekülnie kellett, és amikor jött visszafele, egy olyan élethelyzetben kellett neki bűnbánatot tartania, amikor ő bírt az Isten ígéretével. Az Isten megígérte neki, hogy ő lesz az elsőszülött. Ezt megszerezte jogosan, jog szerint az övé az elsőszülöttségi jog, mert az Isten megígérte. És ráadásul, akit az Isten megvetett, az kivont karddal jön ellene, hogy kioltsa az életét. Egy olyan élethelyzetben volt, amikor emberileg nézve jogosan bírta az elsőszülöttségi jogot, és ráadásul gyilkos szándékkal jött vele szembe valaki, akit ő szeretett volna meglágyítani, akinek a szívét szerette volna meglágyítani. És az Isten mit várt tőle? Az egy dolog, hogy a testvére kegyetlen, és meg akarja őt ölni. Az egy dolog, hogy megvolt neki ígérve az elsőszülöttségi jog. De ez nem mentesíti attól, hogy a megszerzése az bűnös, bűn volt, és ez nem mentesíti őt attól, a kijelentéstől, hogy szeressétek a ti ellenség. Aki titeket meg

Szentéről szóló kép szerint megbocsáttatik, de még nem töröltetik el. Ami Krisztus a főpapi munkája nyomán, azt el nem tördi. Amilyen mértékben tudja a szívemből a bűnnek az emlékét is kitörölni, olyan mértékben lesz kitörölve a mennyei könyvekből is az a feljegyzés a bűneimnek a hosszú-hosszú soráról. Amilyen mértékben a szívemet meg tudja tisztítani az ő lelke által, olyan mértékben lesz az én nevem alatti feljegyzések tisztára mosva. Ezzel kapcsolatban még egy gondolatot Jelenések könyvéből. Azt mondja az ige az utolsó nemzedékről, hogy akik megmosták az ő ruháikat a bárány vérébe. Nagyon sokszor ezt olyan oldalról szoktuk megközelíteni, hogy hát igen, csak a bárány vére tud minket megtisztítani, és ez igaz. De ki az, aki megmossa? Hogy fogalmaz az ige? Ezek azok, akik megmosták az ő ruháikat a bárány vérébe. Nem Krisztus jön oda és mossa meg az én, ő adta a vérét, de nekem kell a bűneimet oda vinnem, hogy Uram, ezt és ezt és ezt a bűnömet most tiszta, a véreddel, hagyd legyen tiszta. Ezt Ellen White egy ige hirdetésében, nagyon meglepődtem ezen a gondolaton, a Mondd el a világnak című könyvnek egy fejezetében foglalkozik ezzel a gondolatisággal. Ellen White egy ige hirdetést szánt erre a kérdéskörre, és nagyon meglepődtem, amikor így határozottan kiemelte, hogy figyeljük csak meg, hogy mit mond itt az ige. Az, akik megmosták a bárány vérébe. Csak a bárány vére képes megtisztítani a bűnt. De nekem kell az életemben önvizsgálatot tartanom. Lehet, hogy a másik hibás, és sokkal nagyobb bűnei vannak. És a másik bánt, és ráadásul jogtalanul bánt. De az engem attól nem mentesít, hogy nekem az Isten király széke elé kell állnom. És ha lehetőségem van olyan mértékű megtisztító munkára, ahol az életemből még a bűnnek az emléke, és még egyszer szeretném olvasni, 161. oldal végéről. Krisztus engesztelő vére már eltörölte bűneiket, és nem tudják emlékezetükbe idézni azokat. Emlékszünk, amikor Ellen White, azt hiszem, a tapasztalatok és látomásokban ír arról, hogy találkozott ott olyanokkal, akik korábban elhunytak. És talán, amikor találkozott vele, kérdezték, hogy mondták neki, hogy meséljenek azokról a küzdelmeikről, azokról az eseményekről, amik azóta történtek az ő életükben. És megpróbálták felidézni, csak az fogalmazódott meg bennünk, hogy méltó a bárány, és hála és dicséret hangzott. Most a szombatiskolából még egy zárásul, egy utolsó gondolatot szeretnék idézni, aminek nagyon örültem, hogy most volt ebbe a tanulmányban. Azt mondja, hogy az ötödik kérdésnél, bár arról szól ez a tanulmány, hogy a bűnnek még az emléke is ki lesz törölve, de azt írja Ellen White, a bűnnek csupán egy emléke marad. Megváltunk, örökre viselni fogja kereszt halálának nyomait. A bűn kegyetlen munkájának semmi más emléke nem marad, csak a sebb helyek Krisztus fején, oldalán, kezén és lábán. Ezt a mondatot sokszor úgy értelmezzük, hogy hát igen, már nem lesz rozsda, meg nem lesz moly, meg már nem lesz ilyen meleg, meg nem lesznek ezek a bogáncskóró, meg a bűnnek a következményei. De lehet, hogy ez a gondolat többet is tartalmaz? A bűnnek csupán egy emléke marad. Megváltunk, örökre viselni fogja kereszt halálának nyomait. Csupán egy emléke marad. Kívánom azt, hogy mindannyian tanulmányozzuk ezt a gondolatot, ezt a gondolatkört. Krisztus a szívünk templomát, az én személyes templomomat, amit azért teremtett, hogy benne lakozzon,

azt meg tudja tisztítani. Tanulmányozzuk ezt a témakört, hogy el tudja végezni az életünkben ezt a munkát, és egy megszentelt népe része lehessek. Egy olyan megszentelt nép, aki odáll az Isten királyi széke elé, és nem lehajtott fejjel, hogy hát Uram, hát én is tudom, hogy milyen volt, hanem megszentelt a bűnnek az emlékét is eltörölt munkáját át tudjuk élni, és valóság lehessen az életünkben. Amen.

Ünnepek című sorozatunkon, amelynek a meghirdetésében láttuk, hogy olyan sorozat ez, hogy minden bibliai, sőt, a kereszténység történetében kialakult ünnepet szeretne ismertetni, és az egyes ünnepekről egy-egy előadást tartunk, tehát nagyon az ünnepek mélyére szeretnénk nézni. A mai alkalommal az első előadáson ez a cím, milyen rendeltetést töltöttek be a régi ünnepek, tehát a régi bibliai ünnepek, és egyáltalán az emberiség történelmében a régi ünnepek, hiszen a modern korban az ünnepeknek egy kicsit más, sőt mondhatnám, hogy nagyon más a rendeltetésük, mint régen volt. Ezért a mai előadás bevezető jellegű, szeretném a témánkat nagy ívben összefoglalni és előre jelezni, hogy milyen roppant súlyos kérdések várnak ránk ez évben, amelyekre válaszokat kellene találnunk. Először is abból szeretnék kiindulni, hogy a Biblia hol beszél először ünnepekről. Mindjárt, hogy felnyitjuk a Bibliánkat, Mózes első könyve első fejezetében, a 14. versben, a 4. napi teremtés történetben a következőket olvassuk, és itt fordul elő szövegszerűen is először az ünnep kifejezés. Tehát Mózes első könyvének, a Genezisnek első fejezetében a 14. vers így hangzik. És mondta Isten, legyenek világító testek az ég mennyezetén, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek és meghatározói ünnepeknek, napoknak és esztendőknek. Tehát amikor a 4. napon az égi testek teremtésére, ezen belül a nap és a hold teremtésére sor került, itt fűzi hozzá a Szentírás azt a magyarázatot, hogy mivel Isten bennünket itt a Földön időben és időbeli lénynek teremtett, és munkára teremtett bennünket az Isten, de ezért előre gondoskodott arról, hogy az embernek az ideje meghatározott idő legyen. Később majd ezt az athéni bölcsek előtt így mondja Pál apostol, az apostolok cselekedetei 17. fejezet 26. versében, hogy Isten, amikor megteremtette az egész emberi nemzetséget, meghatározta itt eltöltendő idejüket és itt lakásuk határait. Tehát teret és időt az Isten felosztott. Ugye Isten az embert elsősorban tevékenységre teremtette, és a tevékenység, mint egy időbeli folyamat, kívánja azt, hogy az ember megpihenjen, megnyugodjon. Maga Isten adott erre példát a 6 napos teremtés történettel, amelynek a végén a 7. napon megnyugodott. Tehát az ünnepnek az eszméje, meg az ünnep elrendelése az a legszorosabban összefügg az emberi létezésünkkel, pusztán az, hogy időbeli lények vagyunk, és tevékenységre teremtett lények vagyunk, akik számára Isten előre gondoskodott arról, hogy legyen megpihenésre való időnk, legyen időnk a létezésnek, a teremtésnek a titkaiban gyönyörködni, tehát hogy az élet felemelő legyen. A létezés az tényleg egy ünnepelhető dolog legyen. A legfőbb ünnepet Isten a 7. napban jelölte meg, amelyre tehát ő adott példát. Szokták így is mondani latin kifejezéssel, hogy az ember bennünket ugyan az Isten az ember tevékenységre teremtette, tehát mi homo faberok vagyunk, de ugyanakkor homo festivusok is. Ez a két kijelentés, hogy homo faber, ugye ez a tevékenykedő dolgozó ember, a homo festivus az pedig a dolgozó ember. Nyilvánvalóan ünnepelni csak azt tud, aki jónak látja a létet, a létezést, aki szeret élni, és aki az élet ölti, azt tud

a legtöbb népnél egyszerűen eltűnt. Tehát a legtöbb nép, a mezopotámiai népek, az egyiptomi nagy birodalomban élő nép, sőt, hát a zsidó nép is tulajdonképpen elfelejtkezett erről. Azt is mondhatnám, hogy ahogy bejött a világunkba a bűn, ahogy a világunkat elrontotta az önzés és a rossz, úgy kezdte az ünnep is elveszíteni a fényét és a ragyogását, és egyszerűen az emberiség nem vette komolyan az Istentől kapott ünnepet. Ha végignézzünk különböző népeknek a múltbeli történelmén, azt láthatjuk, hogy tulajdonképpen ez a hetedik napi nyugalom, ez megszűnt náluk. Ugye az egyiptomiak dekádokban számolták az időt, 10 napos közökben, és a 3 10 napos köz adott ki egy hónapot. A görögöknél és a rómaiaknál teljesen eltűnt az ünneplés, csak a szabadok számára voltak ünnepek, a rabszolgáknak soha ünnepnapjuk nem volt. A szabad emberek viszont, minthogy nem nagyon dolgoztak, hanem őket fenntartották, nem tudtak mit kezdeni azzal az 50-60 ünneppel, ami általában ezeknél a népeknél volt. Tehát a tétlen semmittevés, vagy a dőzsölés és a mértéktelen evés és ivás társult az ünnepeknek a képzetéhez. Magának Izraelnek a történelmében is sajnos ez a hanyatlás megfigyelhető. Innen érthetjük azt, hogy amikor Isten kihívta a zsidó népet Egyiptomból, akkor miért tanította őket a 6 napi munkára és a 7. nap megszentelésére. Mózes második könyve 16. fejezete szerint, ugye ez a manna szedés, manna hullás történelme, amely elmondja, hogy minden napra egy-egy rész mannát szedhettek, és a 6. napon lehetett begyűjteni annyi mannát, hogy az a 7. is elegendő volt. Tehát a zsidókat is újra tanítani kellett az ünneplésre, és innen érthető az is, hogy miért kapott a kőbevésett parancsolatban, a 10 parancsolatban, Mózes második könyve 20. fejezetében, a 8-tól a 11-ig tartó versekben, a 4. parancsolatban a 6 napi megpihenés és a 7. napi megnyugvás külön parancsolatot, ami a Biblia szerint Isten örök időktől való szándéka és elrendelése volt. Ezeknek mind a mélyére fogunk nézni, most az első előadáson ezt csak úgy nagy összefüggésekben említem, hogy tehát ez az első pontunk, hogy az ünnep az a Biblia legkezdetibb lapjaitól jelen van a Szentírásban, egy alapvető bibliai tanítás, mert időbeli lények vagyunk, mert cselekvő, munkálkodó lények vagyunk, ezért tulajdonképpen ünnepre is teremtett, ünneplésre is teremtett lények vagyunk. Szeretném ezután megemlíteni, mint egy második pontként, hogy az alapünnep, tehát a 7. napi nyugalomnap mellé Isten külön ünnepeket is rendelt, de mikor? Akkor, amikor a zsidó nép már nagy néppé lett. Azelőtt a zsidóknak nem voltak olyan ünnepeik, amelyeknek az elrendelését Mózes második könyve 12. fejezetétől olvashatjuk, és legteljesebb kifejtésük Mózes 3. könyve 23. fejezetében van. Az egész év során ezzel a fejezettel sokat fogunk foglalkozni, mert hiszen itt szerepel az a 7 ünnep, ami Izrael népének a meghatározó évi ünnepei voltak, 4 tavaszi ünnep és 3 őszi ünnep. Szeretném tehát még egyszer hangsúlyozni, hogy az alapünnep, a Biblia szerint az egy nagyon gyakori ünnep, a 7. napi ünnep, a 7. napi nyugalom, de ugyanakkor, amikor már egy nép közösségé szerveződött, akkor Isten külön közösségi ünnepeket is adott, és olyan népnek, amely a messiást váró nép volt, a messiást befogadó nép volt, a zsidó nép, és hogy a messiást méltóképpen tudják várni és befogadni, ezért Isten különböző közösségi ünnepeket adott, de ez már az időszámításunk előtti 15. századnak a fejleménye, és azelőtt ezzel nem találkozunk. Majd fogunk beszélni ezekről az ünnepekről, ezt egy rendkívül egyszerű sematikus ábrán úgy tudnám ábrázolni, hogyha itt van az év, és a felső rész jelzi a tavaszt és a nyarat, az alsó rész az őszt és a telet, tehát így egy éves ciklust így jelzünk nagyon egyszerűen magunk előtt, akkor ezek a közösségi ünnepek így helyezkedtek el, hogy az első hónap 14. napján volt ugye a húsvét ünnepe, utána volt a húsvét ünnepétől elindulva egy folyamatos 7 napos ünnep, ez volt a kovásztalan kenyerek ünnepe, ezen belül volt még a zsenge kéve meglóbálásának,

0: ünnepe, és a harmadik hónap 6-án volt a pünkösd ünnepe. Tehát ez négy tavaszi ünnepet jelent, ha egész részletesen és pontosan veszük, ha nem, akkor azt mondjuk, hogy két nagy ünnep volt ez a húsvéti ünnepkör, amely magába foglalta magát a húsvétot, a zsenge kéve meglóbálását és a kovásztalan kenyek ünnepét, és a pünkösdöt három hónappal később. Az őszi ünnepek sorát a hetedik hónap első napján a kürtzengés ünnepe nyitotta meg, majd a tizedik napján volt a nagyengesztelési nap, és a 15-től 22-ig ismét egy hétnapos ünnep volt, hogy itt már látjuk, hogy tavasszal is volt egy egész egyhetes ünnep. Itt ez az egyhetes ünnep a sátoros ünnep volt, tehát hogyha így komolyan megint vesszük, akkor azt mondjuk, hogy ez az első ünnep, ez a második, ez a harmadik, ez a negyedik, ez az ötödik, hatodik és hetedik ünnep. Nagyon érdekes, hogy a tavaszi ünnepek és az őszi ünnepek között volt egy nagy időszak, amelyben nem volt ünnep. Ez az időszak csak nem négy hónapos volt. Tehát ugye a harmadik hónap 6-án volt a pünkösd, és a tizedik hónap 1-én volt a kürtzengés ünnepe, egy csak nem négy hónap. Ez a nagy időköz is önmagában nagyon beszédes, és láthatjuk, hogy ezek az ünnepek mind sarkallottak. Mi volt az ószövetségi ünnepeknek az elsődleges jelentésük, mert nagyon sok jelentésük lesz még, de az elsődleges jelentésük az volt, hogy Isten ezeket az ünnepeket azért rendelte, mert ezekkel az ünnepnapokkal akarta tanítani a zsidókat a messiás első és második eljövetelére. A tavaszi ünnepek az első eljövetelt ábrázolták ki előre, az őszi ünnepek pedig a második eljövetel előzményeit és körülményeit, befejezve a sátoros ünneppel, ami az örök élet jelképe volt. Mondom, most itt csak nagy összefüggésekben említem, majd ezekbe bele fogunk ereszkedni, hiszen minden egyes ünnepről külön-külön előadás lesz. Megismerjük az ünnepnek az értelmét, az ünnep cselekményrendjét, az ünnep szimbólumait, az ünnep erkölcsi lelki tanításait, és azt is, hogy mi most a 20. században mit tanulhatunk ezekből az ünnepekből. Tehát most én csak az alapokat raknám le, és az, hogy már az első előadáson tudjuk a Bibliából előkeresni ezeket a fejezeteket, és tudjunk mi magunk is gondolkozni ezen a témakörön. Tehát az elsődleges jelentés, hogy úgy mondjam, az egy üdvösség történeti, az egy erkölcsi lelki jelentés volt. De természetesen ezeknek az ószövetségi ünnepeknek más jelentésük is volt, olyan jelentésük, amelyek azóta is az ünnepeknek a jelentései. Például ezek közül az ünnepek közül egy-két ünnepnek kifejezetten nemzeti történelmi jelentőségű ünnepnapoknak számítottak. Például a Páska ünnepe vagy Húsvét ünnepe Nisán hónap 14-én, ez volt a zsidók számára a legnagyobb nemzeti ünnep, ez az Egyiptomból való szabadulás ünnepe volt. Ez ugyanolyan, mint nálunk magyaroknál is vannak kiemelt nemzeti ünnepek, teszem azt a március 15-e több mint 150 éve, ugye az éppen 150 éve, az egy kiemelt nemzeti ünnep, ha ilyen rendszer jön, ha amolyan, azt azért általában nem szokták elmozdítani. Április 4-e az már lezárult, ugye az volt egy-két évtizedig, vagy nem tudom, november 7-e az is lezárult, most ugye október 23-e alig egy évtized, azt mondjuk, hogy ezek nemzeti ünnepek, mert a magyar nemzet élettörténetében meghatározó történelmi sorsfordulókra emlékeztetnek. Most ilyen volt például a zsidók esetében az első ünnep, ami az egyiptomi szabadulásra emlékeztetett, ez egy történeti nemzeti ünnep volt. De másodlagos jelentés, mert vannak még harmadlagos jelentései az ünnepeknek, ez is rendkívül fontos, tudni, az ünnepek közül nagyon sok természeti ünnep volt. Tehát az embert nem csak a közössége, a nemzete határozza meg, nagyon sokszor még ennél is hangsúlyosabban a természetnek a ciklikussága, a körforgása, tehát előbb is mondtam, hogy tavaszi ünnepek, őszi ünnepek, tehát itt például a zsenge kéve meglóbálás az egy jellegzetesen természeti ünnep volt, amikor a tavasszal a későbbi gabonának a zsengéjét, ahogy learadták, azt mutatták be a templomban, Vagy például a negyedik ünnep, a pünkösd ünnepe, az a tavaszi, illetve már azon az éghajlaton a nyári betakarításnak, tehát az aratásnak volt az emlékünnepe. Ez a Siván hó 6-án a pünkösd ünnepe, ami hát a mi, körülbelül a mi Péter Pálunknak megfelelő időszak azon az égövön. De ugyanilyen jelentősége van tulajdonképpen a sátoros ünnepnek is, ami az őszi betakarítás utáni ünnep. Tehát, ahogy említettem, az ünnepek az időhöz és a munkához, a tevékenységhez is kapcsolódnak. Tehát akkor, amikor egy nemzet életében mondjuk betakarítják a kenyérgabonát, vagy betakarítják az őszi gyümölcsöket, amelyekből aszalmányok lesznek, vagy a szőlőből must, akkor ezeket is megünneplik, mint egy a jól végzett munkának, vagy annak az emlékezeteként, hogy Isten megadta azt, amire az embernek szüksége van, van miből élnünk, és biztosítva lesz a következő évünk. És persze ez a hármasság, hogy tehát erkölcs, az ünnepeknek az erkölcsi oldala, az ünnepeknek a nemzeti oldala és az ünnepeknek a természeti oldala, ez az ünnepeket át és átjárta, tehát nagyon sok ünnep egyszerre mind a három jelentést magán viselte, de hogy említettem, ezt majd részletezni fogjuk. Már itt ennél a pontnál azonban hadd jegyezzem meg, hogy ezek a bibliai ószövetségi ünnepek ennél fogva is sokkal gazdagabb ünnepek, mint például más népeknek az ősi ünnepei. Mert más népeknél általában csak természeti ünnepek voltak. Nem voltak, egyáltalán nem léteztek nemzeti ünnepek, és egyáltalán nem létezett az, hogy az ünnepeknek valami mélyebb, erkölcsi és Istentől kijelölt tartalmuk lett volna, és ez természetes is, hiszen Istennek egy választott népe volt, és ez volt a zsidó nép. Szeretném már itt megemlíteni, hogy az ünnepekhez különböző Istentől elrendelt tanítások és rendelkezések csatlakoztak. Azért gondolkoztam, hogy mit mondjak, mert nem mondhatom azt, hogy szokások. A Bibliában az ünnepekhez nem szokások kapcsolódtak. Itt van a nagy különbség például a bibliai ünnepek, és például a magyar ünnepek, vagy a középkori ünnepek között, mert a Bibliában, amit Isten elrendelt, hogy egy ünnepet így kell ünnepelni, ott minden tanításnak megvolt a maga feladata, megvolt a maga célja, a rendeltetése. Már amikor Isten az első ünnepet elrendelte Mózesnak, a Mózes második könyve 12. fejezete szerint, arra figyelmeztette a népnek a vezérét, Mózest, hogy ha majd később kérdezik az utódok, a gyerekeitek, meg az unokáitok kérdezik, hogy miért ünnepitek ti a Páskát, akkor el tudjátok mondani értelmesen, hogy ennek az ünnepnek mi a tanítása, mi az értelme. Tehát ez nem szokásból kell ünnepelni. Itt van, mondom, az óriási különbség, hogy a Bibliában az ünnepeknek mindig eleven tanító jellegük volt, ellentétben a későbbi európai ünnepekkel, amelyek többnyire szokáson alapultak. Ha például valaki hozzá tud jutni Dömötő Teklának a naptári ünnepek és a népi színjátszás című kötetéhez, ezt az akadémiai kiadó adta ki, végig megy az egész éven, és elmondja azt, hogy a középkorban kialakult ünnepek hogyan jöttek létre. Egyrészt volt ezeknek bibliai alapjuk, de nagyobb részt a pogány népek szokásaiból jöttek létre. És ha hozzácsaptak is valamilyen bibliai tartalmat, mindjárt jelzésül majd egy ilyen ünnepet szeretnék elmondani, akkor azok teljesen hasonultak a pogány ünnepléshez. Például ilyen volt nyáron az egyik ünnep, a Szent Iván napja. Ugye ez a Szent Iván napja elég híres ünnep a népi ünnepkörben, de hát az irodalomba is bevonult, ugye a Szent Iváni álomra gondoljunk. És itt elemzi a gány ünnep, napfordulónak az ünnepe, amikor például tüzeket gyújtottak. A legtöbb pogány nép Egyiptomtól a keleti népeken át a germánokig nyáron könnyű is volt tüzet gyújtani, mert meleg volt és könnyen fogott lángot akkor a tarló is. Hát a tűzgyújtás ez kimaradhatatlan része volt ennek az ünnepnek. Általában ezekhez a pogány ünnepekhez, például a húsvéthoz a víz kapcsolódott, ugye a locsolásnak az őse, mint egy pogány gyökerű dolog, ugye a termékenység szimbóluma a pogány gondolkodásban, de a tűz az meg az erőnek, a megtisztításnak, a háborúnak a szimbóluma.
1: És ezt az ünnepet, ezt a pogány ünnepet valahogy kereszténnyesíteni kellett. Hát először is úgy tették keresztényé, hogy az Iván napot rendelték hozzá ez az ünnephez, és ugye ki volt ugye az Iván a Bibliában, ugye János, keresztelő János. Hát keresztelő Jánosról Jézusnak van egy érdekes kijelentése, János evangélium a 5. fejezet 35. versében. János 5.35-ben Jézus ezt mondta keresztelő Jánosról, hogy ő égő és fénylő szövétnek volt. Na hát erre akkor azt mondták, hogy kérem, akkor a szokást már meg is magyaráztuk, meg is találtuk az ideológiát rá, pogány szokás a tűzgyújtás, tehát Jézus is azt mondta keresztelő János, hogy égő és fénylő szövétnek volt, ezért keresztelő János emlékére fogunk tüzet gyújtani. Ez egy szokássá vált. Hogy aztán Magyarországon úgy gyújtottak tüzet, hogy nem tudom én, ekkora tüzet, és nem tudom, Angliában akkorát, hogy leégett egy fél erdő, és akkor mindenki kidombolhatta magát ugye a fiatalság soraiból. Ez egy más kérdés, ennek leírja az összes ágát, bogát, ez egy szokás volt. Ez egy szokás volt. Hogy nem tudom én, hogy ott fával gyújtottak, vagy szénnel, vagy nem tudom én, mágiát is emeltek, vagy sem. Nagyon érdekes, és nagyon jó a könyv olyan szempontból, hogy rámutat például egy 6.-7. századi keresztény gondolkodótól idéz, Eligiustól, Noyon püspökétől, ez egy francia város püspöke volt, aki tiltakozik ezzel ellen a pogány szokás ellen, és főleg az ellen, hogy ezt próbálják keresztényesíteni. Olvasom szó szerint a 141. lapon idézi ezt a 583-tól 659-ig élt püspököt, aki azt mondja, egyetlen keresztény se higgyen a mágiákban, ne üljenek össze énekelni, mert ezek az ördög művei. Senki Szent János ünnepén vagy valamelyik szent ünnepen ne ünnepelje a napfordulót, ne építsen sáncot, ne járjon táncot, ne varázsoljon és ne énekeljen ördögi énekeket. Hát miért mondja ezekről, hogy ezeket ne csinálják? Mert mondom, hogy ez a pogány vallások behozták a maguk szokásait, ilyenkor varázsoltak, babonás dolgokat tettek, ördögi énekeket énekeltek, és mindezt a nap és a hold állásával magyarázták meg, és a 6.-7. században még élénkelt tiltakoznak ezzel ellen az akkor egyébként már hatalmivá váló kereszténység vezetői. Ha ugrunk pár évszázadot, a 15. század végén Temesvári Pelbárt, ugye ismert magyar ferences szerzetes, a következőket mondja. Az egyház három módon szokta ünnepelni János születésének napját. Először a vigíliát bőjtel, másodszor az egyház ünnepi ma János ünnepét tűz vagy égő fáklyák készítésével, először, hogy megmutassa, hogy János csontjai megégettettek Szabaszté városában, mely valaha Samária volt, hogy honnan veszi ezt, hogy Jánost megégették, és épp Samáriában, ezt persze nem tudni. Másodszor azt jelent, hogy a Krisztus mondása szerint ő volt a lángoló és világító lámpás. Nem tudom, hogy tetszenek-e érzékelni, hogy ezek a szokások kialakulnak, évszázadokon keresztül tartják magukat, és ha valaki megkérdezte mondjuk a 17.-18. században, hogy nyáron miért kell tüzet gyújtani, hát ez a lehető legveszélyesebb dolog nyár közepén tüzet gyújtani, és miért kell ilyen, nem tudom, ráolvasásokat ilyet csinálni, azt mondták, hogy kérem, ez szokás. Most ilyennel a Bibliában nem találkozunk. Erről azért beszéltem ennyit, mert nagyon markánsan szeretném megkülönböztetni a bibliai ünnepeket, és az azután kifejlődött, sokszor az olyan ünnepeket, amelyek hivatkoztak a Bibliára, keresztény ünnepeknek tartják, vagy ma is tartják ezeket, semmi közük nincs a Bibliához és a valódi kereszténységhez. Isten nem azért rendelt ünnepeket, hogy egy csomó szokást sal tele aggassa még az életet, és fölösleges, értelmetlen dolgokkal nehezítse az életet. Isten azért rendelt ünnepeket, hogy az emberek valóban ki tudják magukat pihenni fizikailag, de lelkileg is valahogy föl tudjanak emelkedni, és megértsék az Isten dolgait. Tehát az ünnepekben a tanítás volt a legfontosabb, nem a szokás és a hagyományrendszer. Szoktam idézni, elnézést, ha valaki sokat hallja már, de Pilinszky Jánosnak van erről egy nagyon szép szójátéka, amikor azt mondja, hogy az az igazi ünnep, amely segít bekapcsolódni, nem kikapcsolódni. Ugye a mai világban az emberek az ünnepeket olyan eseményeknek tartják, amikor jól, hát amikor ki lehet kapcsolódni, mert van időnk, mondjuk nem kell dolgozni, van időnk enni, inni, ide menni, oda menni, kicsit dorbézolni, vagy kirúgni a hámból, és ez ellen tiltakozva mondja Pilinszky, hogy a nem kikapcsolódni kell, mert amúgy is kikapcsolja az embereket az élet, szétforgácsolja az embereket fizikailag, lelkileg ez a rohanó élettempó és ez a 20. századi élet. Az igazi keresztény ünnepek azok nem a kikapcsolódásban segítenek, hanem a bekapcsolódásban. Tudnék, hogy az ember be tudjon kapcsolódni az Isten gondolkodásába, az Isten munkájába, az Isten üdvtervébe, és ebben nagyon nagy igazság van, és ez itt méltán idézhető. Ezért a harmadik pontot úgy tudnám megfogalmazni, hogy egy lépéssel már tovább is lépjünk, hogy a Bibliában az ünnepek soha nem jelentenek öncélt, és nem hordoznak magukban öncélúságot. Nem úgy van, hogy van egy ünnep, és akkor hát ezt az ünnepet meg kell ünnepelni, esetleg ez még érdemet is jelent az Isten előtt, hogy valaki valamit ünnepel. Erről a leghíresebb ige részletet az Ézsajás könyve első fejezetéből szeretném felidézni, amely jó, hogyha a fülünkben fog csengeni, és hogyha jól megjegyezzük, mert az egész évi sorozatunk során erre a részletre sokat kell majd visszaemlékeznünk. Ézsajás proféta időszámításunk előtti 8. században élt. És akkor már nagyon eltorzult a zsidó nép élete, az ünnepeket ugyan megtartották, majd arról is beszélünk, hogy hányszor nem tartották meg, voltak évszázados kimaradások az ünnepekben, de akkor éppen megtartották, de erre Isten válaszát a következőképpen közvetítette a proféta Ézsaiás könyve első fejezetében a 10. verstől. Halljátok az Úrnak beszédét, Sodoma fejedelmei, és vedd füleidbe Istenünk tanítását, Gomora népe. Jelképesen szólítja meg a zsidó népet, azt mondja, olyanok lettetek, mint a Sodoma Gomora volt egykor. Hiába a nevetek választott nép, hiába vagytok az Isten népe, de tulajdonképpen nem úgy éltek, ahogy Istenhez méltó lenne, és ezért Sodoma Gomora népének szólítja meg őket. Mire való nékem véres áldozataitoknak sokasága, ezt mondja az Úr. Megelégeltem a kosok egészen égő áldozatait és a hízdalt barmok kövérjét, és a tulkok, bárányok és bakok vérében nem gyönyörködöm. Ugye hivatkozik az áldozati rendszer, hogy napról napra vitték az áldozatokat Jeruzsálemben, de formaivá vált, szokássá vált, hagyományá vált az egész, nem volt benne gondolkodás, nem volt éltető erő. Ha eljöttök, hogy színem előtt megjelenjetek, ki kívánja azt tőletek, hogy pitvaraimat tapossátok? Ne hozzatok többé hazug ételáldozatot, és a jó illatétel utálat előttem, újhold, szombat és ünnepre felhívás, bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. Ez egy döntő kijelentés a Bibliában az ünnepekre nézve, hogy Isten előtt bűn és ünneplés nem áll meg. Tehát ha valaki az ünnepeket bűnnel párosítja, hogy akkor kirúg a hámból, meg nem tudom én, lerészegedik, meg csak úgy jól beeszi, formailag tart valamit, és ugyanakkor viszont nem arra használja fel az ünnepet, hogy megnyugodjon, hogy megértsen dolgokat, hogy felemelkedjen, hogy megváltozzék, hogy Isten meg tudja őt változtatni, bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. Újholdjaitokat és ünnepeiteket gyűlöli lelkem. Terhemre vannak, elfáradtam viselni. Szóval Isten mondja, hogy most azért ünnepítek az ünnepet, mert azt hiszitek, hogy ez érdem előttem, hogy most ti bizonyos ünnepeket megültök. Szóval bűnt és ünneplést el nem szenvedek, és ezek terhemre vannak, elfáradtam viselni. Később ezt Jézus nagyon egyszerű szavakkal így mondja ki, Márk evangélium a 2. fejezet 27. verse szerint, hogy nem az ember lett a szombatért, hanem a szombat az ünnepért. Ugye az egyik fő ünnepre, a 7. napi nyugalomra mondja ezt Jézus, hogy nem azért adott Isten ünnepeket, hogy ez teletöltsék mindenféle szokással, rendelettel, érdemszerző cselekedetekkel, nem az ember lett a szombatért, hanem a szombat az emberért, tehát az ünnep szolgálja, akarja szolgálni az embert, és ne az ember próbálja a saját felfogása szerint az ünnepeket átváltoztatni, ahogy az ő neki tetszik. Szeretnék hivatkozni még ugyanitt egy pozitív példára is, mert ez a negatív példa, hogy az ünnepek nagyon gyakran ilyenné válnak a történelemben, régen is így volt, és ma még inkább így van, de majd a sorozatunk keretén belül külön részletesen fogjuk elemezni a Krónika 2. könyve 30. fejezetét, ami a tárgyunk szempontjában egy rendkívüli fejezet a Bibliában, mert ez elmondja azt, hogy a zsidó nép bizonyos ünnepekről elfelejtkezett, egyáltalán. Tehát úgy, ahogy van. Ugye az év a tavasszal kezdődött, és a tavaszi első ünnep volt a Páska. Úgy, ahogy van, elfelejtették. Volt, amikor évszázadokig nem ünnepelték. Ez különben első hallás úgy érthetetlennek látszik, mert hát nálunk is vannak emberek, akik nem ünnepelnek, semmit nem ünnepelnek, de az, hogy ne vegyen róla tudomást, az szinte senki nem tudja megtenni. Ahogy van, elfelejtették az ünnepeket, és évszázadok eltettek, és nem ünnepelték meg. Egy ilyen történetet mond el Ezékiás király idejéből a Szentírás, szintén 8. századiban uralkodó Ézsaiás kortárs, és kezdenek utána nézni, hogy neki kellene ünnepeket ünnepelni. Hát melyik a legfőbb ünnep, amikor Isten kiszabadította a népet Egyiptomból? Hát a húsvét ünnepe. Igen ám, de míg utána járnak, mondom, ennyire elfelejtik az ünnepeket, mert az első hónap után a második hónapba érkeznek, és akkor megkérdezik a királyt és a papokat, hogy hát már lejárt az ünnep ideje. És most már ugye az első hónap 14. napján volt, ugye ez a mi március-áprilisunknak felel meg, és mint hogyha mi azt mondanánk, nem tudom én, április 15-én, hogy hát ennyi, elfelejtettük a március 15-ét megünnepelni, hát most már április 15-e van, de mit csináljunk? Hát erre ugye azt válaszolja Isten, hogy méltányolom, hogy legalább rájöttetek, hogy valamit elfelejtettetek, hát akkor gyűjjetek össze az év második hónapján, a 14. napján, és akkor ünnepeljétek meg a húsvétot. És valóban a király követeket küld országszerte, azok kihirdetik. Vannak, akik gúnyolódnak az egészen, hogy ők se az első hónapban nem ünnepelnek, se a második hónapban nem ünnepelnek, de nagyon sokan elmennek Jeruzsálembe, és ha nem is az első, de a második hónapban összejönnek, és hogy ugye itt lehet látni, ez 7 napos ünnep volt, 7 napig együtt van az egész község, és amit hallanak a Bibliából, mert ezeken az ünnepeken a Bibliát fel kellett olvasni. Bizonyos bibliai könyveket, részleteket, tanításokat fel kell olvasni, és amikor az emberek hallják, tessenek meggondolni, hogyha mi egy hetet azzal töltünk, hogy minden nap hallgatnánk bibliai előadásokat, és hallanánk a Bibliát. Szóval ezek az emberek olyan örömre jutnak, hogy amikor letelik a 7. nap, követséget menesztenek a királyhoz, hogy tudja számukra biztosítani Jeruzsálem, ugye több ezer ember van, szóval ünnepek során is azért enni-inni kell, tudja a király számukra biztosítani, hogy tovább is ott maradhassanak, mert ez egy olyan öröm az Isten szavát hallani. És akkor a király tanácskozik ott a papokkal, lévitákkal, és még 7 napra kirendeli például az élelmüket, és még 7 napig azt mondja, hogy nagy örömben ott vannak Jeruzsálemben. Ezt azért említem, mert az ünnepnek végül is mi a legfőbb célja? Az ünnepnek az a legfőbb célja, hogy az ember egy kicsit összerendeződjön, az ember tudja jobban, mint azelőtt, hogy miért él, és az emberi életben az öröm és a boldogság az megerősítse az élet értelmességébe vetett hitet, és az Isten gondviselésébe vetett hitet. És ez a bibliai ünnepeknek alapvető céljuk. Tehát ezért mondom, hogy a bibliai ünnepek nem szokások, nem hagyomány, nem olyan, hogy most 77 ezer, nem tudom én milyen népszokás, meg egyéb kell, hogy ezekhez társuljon. Isten megmondta, hogy mely ünnephez mit társítsanak, mit csináljanak, és annak mi a jelentősége. Ezért ez rendkívül fontos dolog, és ezért lehet egy évi sorozatot erről hirdetni, és elmerülnünk az ünnepeknek a tanításaiban, jelkép használatában, mert ezek az ünnepek a mai embert is nagyon sokban útba igazíthatják. Jó lehet, nekünk nem kell ünnepelni a Biblia szerint sem a húsvétot, sem a zsengekéve meglóbálását, sem a kovásztalan kenyerek ünnepét, sem a pünkösdöt, sem a kürtzengés ünnepét, sem a nagy engesztelési napot, sem a sátoros ünnepet. Arról is lesz majd egy külön előadás, hogy ezekből a Biblia ünnepekből, ószövetségi ünnepekből milyen ünnepek maradtak meg, mi az a 3 ünnep, amit Jézus ezek helyébe állított. Erről is majd egy külön előadás lesz. De már is megyek tovább, és a következő pontunk tehát az, amihez már most elértem, hogy a Biblia szerint az ünnepek változók. Az ünnepeknek addig van értelmük és jelentőségük, ameddig egy közösséget valamire fölkészítenek, valamire megtanítanak. Az őskeresztény korban nagyon nagy kérdés volt, hogy a keresztények ünnepeljék-e tovább ezeket az ünnepeket. Erről 2 bibliai levél szól. A Galatákhoz írt levél és a Kolossébeliekhez írott levél. Mindenkit kérek arra, hogyha így a Biblia körünkön említést nyer 1-2 bibliai irat, próbáljuk otthon ezeket elolvasni. Mi volt a galáciabelieknek és a kolossébelieknek a fő problémájuk? Ezek a mai Törökország területén létrejövő keresztény közösségek voltak, amelyeket Pál apostol alapított, vagy Pál apostol hát gondozott, látogatott, de amikor Pál elment más területre, akkor jöttek Júdeából, Palesztinából zsidó emberek, vagy zsidókból lett keresztények, mind a két csoport egyébként, és próbáltak ezeknek a pogány keresztényeknek a fülükbe sugdosni bizonyos dolgokat, például ilyeneket, hogy ti csak akkor vagytok igazán keresztények, ha továbbra is ünneplitek a húsvétot, továbbra is megáldozzátok a húsvéti bárányt, továbbra is ünneplitek a zsengekét, stb. Tehát tulajdonképpen az ószövetségi ünnepeknek a megtartására, további megtartására akarták őket buzdítani. Ez aztán egy óriási kavarodást hívott elő, és ezért szeretném szó szerint idézni, különben a Galata levélnek főleg a 4. fejezetében van erről szó, de most én a rövidség kedvéért a Kolossi levél 2. fejezetét szeretném felidézni, hogy Pál apostol mit válaszolt erre a problémára. Figyeljük meg, hogy milyen rövid, de mennyire teli találat lesz az a megfogalmazás. A Kolossi levél 2. fejezetében a 16. és a 17. vers így hangzik. Senki azért titeket meg ne ítéljen evésért vagy ivásért, avagy ünnep vagy újhold vagy szombat dolgában, melyek csak árnyékai a következendő dolgoknak, de a valóság a Krisztusé. Tehát mit mond itt Pál apostol? Az ószövetségi ünnepkörnek addig volt jelentősége, amíg Krisztus el nem jött. Addig óriási jelentősége volt. 1500 éven keresztül ebből az ünnepkörből a zsidó nép előre leolvashatta a megváltás forgatókönyvét. A zsidó népnek ott állt az éves ünnepek során dramatikusan a szemük előtt, hogy a messiás, ha eljön, akkor mint ártatlan bárány meg fogják ölni. De harmadnapra feltámad. De aki ezt elfogadja, elhiszi, annak az életében őhozzá hasonlóvá kell válnia, minden kovászos tisztítson ki az életéből, és váljon hasonlóvá Krisztushoz, aki bűn nélkül élt, és bűnt legyőzve élt. És ennek nyomán, akik elfogadják Krisztus evangéliumát, azokra kiárad a Szentlélek, és itt lesz majd a nagy betakarítás, a nagy begyűjtése a Krisztus magvetésének. És majd eltelik egy óriási időszak a Krisztus első és második eljövetel között, de a második eljövetelre is küldzengés fog majd figyelmeztetni. A második eljövetel előtt elkezdődik az ítélet a mennyben, a nagy engesztelési nap, ezt ábrázolta ki. És lesz majd egy örök élet, ahogy az év egy ciklusa lezárul, és hogy megértük ezt az évet, és mindent betakaríthatunk, biztosítva vagyunk télire, tavaszra, a következő évre. Ugyanígy, aki a földi életben megküzdi a maga hit küzdelmét, erkölcsi küzdelmét, azt majd várja az örök élet az újjáteremtett földön. Szóval a zsidó nép erről az ünnep körül leolvashatta előre a megváltásnak a főbb állomásait, és Isten gondviselését nem csak az egyesek, hanem a tömegek életében is. Na most ennek csak addig volt jelentősége, ameddig Jézus el nem jött, meg nem feszítetett a keresztván, harmadnap fel nem támadott, pünköskor ki nem áradt a Szentlélek, stb. Nem akarom ezeket most elismételni. Tehát Pál apostol azt mondja, hogy senki azért titeket meg ne ítéljen evésért, ivásért, ünnepek dolgában, hogy ti már nem tartjátok ezeket az ünnepeket. Mert az őskeresztényeknek világosan elmondták az apostolok, hogy ezek az ünnepek beteljesedtek, ezekre többet szükség nincs. Akkor, amikor a húsvét előestén Jézus megáldoztatott, gondoskodott arról, hogy egy újabb ünnepet rendeljen, az ószövetségi húsvétot felváltja az újszövetségi úrvacsora, hiszen Jézus az utolsó vacsorán elrendeli, most már nem az Egyiptomra való szabadulást, ugye, amit 1500 évig ünnepeltek, hanem az ő halálára, az ő golgotai áldozatára és feltámadására való emlékezést. Tehát Jézus a húsvéti ünnepkör helyébe beállítja az úrvacsorát. Utána az, hogy ki lesz keresztény, hogy ki az, aki követi Krisztust, annak a helyébe beállítja már életében ugye a kerességet. Tehát az, hogy más lesz a dolog az új szövetségben, mint az ószövetségben. Az ószövetségben beleszülettek a zsidók egy népbe, az új szövetségben nincs már testi beleszületés, van felnőttkori döntés, felnőttkori választás, és ezáltal a keresség ünnepe egy következő ünnep. Meghagyja Jézus a hetedik napi nyugalmat, itt a Kolossi levélben csak egy kis fordítási pontosítást hadd tegyek a 16. versben, senki azért titeket meg ne ítéljen evésért, vagy ivásért, vagy ünnep, vagy újhol, vagy szombat dolgában. Ez a vers helyesen nem így hangzik, hogy szombat dolgában, hanem szombatok dolgában. Többes számban van itt a szombat kifejezés. Tudnék, a szombat kifejezés többes számban azokat a szombatokat jelölte, amelyek nem a naptári szombatra estek, hanem az ünnepek előtti napot nevezték a felkészülés napjának, vagyis a nyugalom napjának, a sabbatnak, szombatnak, de ezek nem a heti szombatok voltak, mert hiszen az ünnepek mindig szabott időpontra estek. Tehát például Nisán hónap 14. napja volt, mindig 14. napján volt a húsvét. Ha hétfőre esett, ha kedre, ha szerdán, stb. Teljesen mindegy, hogy milyen napra esett, az volt a húsvét. Na most, hogyha mondjuk az kedre esett a húsvét, akkor a hétnapos ünnepről van szó, arra fel kellett készülni. Ezek voltak a ceremoniális szombatok, tehát jelen esetben, abban az évben, amikor kedre esett a húsvét, akkor az előző való nap, a hétfőt is ceremoniális szombatnak nevezték, amikor az asszonyok megsütöttek, megfőztek, a férfiak is mindent szépen eltettek, hogy hét napig nem végeztek munkát, hanem az ünnep örömében lehetett osztozniuk. Tehát Pál apostol azt mondja, nem azt mondja, mint sokan, ezt hirdetik, hogy hát az őskeresztények eltörölték a szombatot, erről szó nincsen. A 10 parancsnak egy rendelkezését se Isten, se ember el nem törölte és el nem törölheti, hanem ezeket az ószövetségi ceremoniális szombatokat. Azért is mondja, hogy senki titeket meg ne ítéljen evésért, ivásért, újhold ünnep vagy szombatok dolgában. Tehát erre mondja a Pál apostol, hogy az ószövetségi ünnepkör érvényét veszítette. Nem kell ünnepelni az az a két nap, amivel megünnepelték a hónap befejezését és egy új hónap kezdődött. Nem kell megünnepelni ezt a hét ünnepet, és természetesen, hogyha ezeket nem kell megünnepelni, akkor az előttük való ceremoniális szombatokat se kell betartani, mert hogyha nem tartjuk a húsvétot, akkor miért tartanánk az előtte való napot, mint nyugalomnapot? Ezek a ceremoniális szombatokon már nem végeztek hát kenyérkereső munkavégzést, csak a családok felkészülése volt, munkás felkészülése arra, hogy az ünnepek háborítatlanak legyenek. Lukács evangélium ezt így fordítja, hogy a készület napja. Készület napja. Ugye Lukácsból így fordítják. Tehát ennél azt szeretném hangsúlyozni, hogy a Biblia szerint az örök ünnep az a heti nyugalomnap. De a többi ünnep az mind időleges ünnep. Az Ószövetséghez társultak ezek az ünnepek, és az Új Szövetséghez a heti nyugalomnap mellett már csak két ünnep társul, a keresztségnek és a keresztség megújításának, az úrvacsorának az ünnepe. Több ünnepet Isten nem adott. Tehát ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, mert ez mind a mai napig a kereszténységben egy nagy zűrzavar forrása. Ugye a második századig egyáltalán nem ünnepelték a keresztények ezeket az ünnepeket. A második század végén kezdik visszahozni Rómában ezeket az ünnepeket, nem véletlenül, hogy Rómában, mert Róma a nagy gyűjtő medencéje a pogány vallásoknak, és kezd kialakulni a második század végén már az a szinkretizmus, hogy minden vallást egybeolvasztani. Ez a harmadik, negyedik században felerősödik, a negyedik században ez a szinkretizmus teljes erővel ki fog fejlődni, és mind a mai napig az európai kereszténység egy ilyen szinkretista a vallás, minden van benne, és mindennek az ellentéte. Ezért kell nekünk a Bibliáról beszélni, mert a Biblia nem tűri a szinkretizmust. A szinkretizmus az, hogy minden vallásból egy kevés, pogány vallásból is, a Biblia vallásából is, nyilvánvalóan, hogy ez nem Istentől származik, és az Isten tanítását ezek nem képviselik. Ugye a szinkretizmus az kialakult a gondolkodásban, teológiában, de főleg kialakult az ünnepekben, és a keresztény, úgynevezett keresztény ünnepek, ezek egy nagy szinkretizmust hoztak létre, majd ha odaérünk, fogunk erről beszélni, hogy nem tudom én, a húsvét, ugye éppen két hét múlva már téma lesz, amikor a húsvétról húsvétot újra előhozzák, mert a húsvét, majd két hét múlva ezt halljuk, a húsvétot Isten egy bizonyos ünnepnek jelölte ki, bizonyos szertartással, bizonyos cselekménnyel, ami Jézus első eljövetelekor, a golgotai áldozatakor véget ért. Amikor Jézus meghalt a keresztfán, nem véletlenül repett ketté a templom kárpitja, ugye széthasadt, vége volt ennek az ünnepnek. Az utolsó húsvét az ez volt az utolsó, és az utolsó páska vacsora, azért is nevezzük utolsó vacsorának, az a vacsora volt, amit Jézus húsvét előestén elfogyasztott. Ezután nincs értelme húsvétot ünnepelni, mert az egyiptomi szabadításnál egy nagyobb szabadítás következett be, a Jézusnak a golgotai áldozata és szabadítása. Nem is ünneplik a keresztények általánosan egy-másfél évszázadig, akkor a második században ezt visszahozzák, akkor kezdik a pogány vallásokból is oda rendelni a különböző szokásokat. Ezért társul idővel a húsvéttal, nem tudom én, a víz, a vödörrel való leöntés, a locsolás, nem tudom én mi, mert ezek a pogány vallások termékenységi kultuszainak a szokásai. Azért jön be a tojás, meg a nyúl, meg a nem tudom én mi, mert ezek is pogány, mágikus, termékenységi jelképek, ugye bizonyos népeknél a nyúl a termékenység jelképe, más népeknél a tojás a termékenység jelképe, és amikor a kereszténység, a hatalmi kereszténység kiegyezik a különböző vallásokkal, akkor minden vallásból, ugye, hogy kedvezzen az embereknek, ugye átveszi ezeket a dolgokat, és akkor kialakul egy nagy egyveleg, amiről már az ember azt se tudja, hogy hova kapja a fejét, mert ugye annyi mindennel társul, annyi minden felé viszi szét az embereknek a gondolkozását és a gyakorlati cselekedetét is, és összezavarja, ugye az egész gondolkodást összezavarja, és hát azért járunk most, ahol járunk, ennek ilyen történeti és elvi természetű okai vannak. De már is ennél a pontnál, hogy megérintettem itt is egy fő kérdés, lépjünk tovább egy következő pontra, hogy tudnélik a középkortól fogva az ünnepeknek, hogy úgy mondjam, a szerkezeti átalakulása és hangsúly eltolódása következik be. Az ókori keleti népeknél, ahogy említettem, az ünnepek elsősorban természeti jellegűek voltak. Az Izrael népénél az ünnepek nem csak természetiek voltak, hanem itt már az üdvtörténeti oldal, a nemzeti oldal is kidomborodott, de a középkorban, amikor ez a szinkretizmus lezajlik, az ünnepek elsősorban politikai természetűek lesznek. És ez a folyamat 1500 éve tart. Mit értünk ezzel, hogy politikai természetűek lesznek? Nyilván, hogy az ünnepekben bizonyos ünnepek megtartanak bizonyos természeti alapokat. Például itt van Magyarországon augusztus 20-a. Ennek ugye megtartották a természeti alapját, hogy körülbelül akkora már itt learatják a gabonát, tehát mit tudom én, ez új kenyér vagy kenyér ünnepe, teljesen mindegy, ez is az augusztus 20-a. Ugyanakkor nemzeti jellegű ünnep, ugye a honfoglaló István király ünnepe, amikor őt a 11. század végén szentté avatták, bekerült a római kalendáriumba, és attól fogva az egész világ számára ez a Szent István nap, és ez a magyaroknak egy különleges nemzeti ünnep. Tehát a természeti mellett ez egy nemzeti ünnep is, de hát elég csak a mi életidőnkben visszatekinteni, ki hány évtizedet élt meg, és hány augusztus 20-át látott, ugye minden politikai hatalom, párt, kormány próbálja bele gyömöszölni a maga felfogását ebbe az ünnepbe. Ugye akkor nagy szónoklatokat tartanak, nagy beszédek hangoznak el, hogy így és úgy, meg nem amúgy, hogy így és így, meg ez a cél, meg az a cél, meg ilyen. Ugye nagy népámító szónoklatok általában az ünnepeken hangoznak el. Tehát az újabb korban, attól a ponttól kezdve, amikor a kereszténység hatalmivá vált, ugye ez a 4. század Nagy Konstantin császár uralkodása, amikor a kereszténységet hatalmi helyzetbe hozta, az elmúlt 1500 évben az ünnepeknek egy elég gyászos szerkezeti módosulásával van dolgunk. Tudnék, hogy mindig az illető hatalom akarja felmutatni, hogy ez az én ünnepem. És én ezt akarom kifejezni az ünneppel. Minden hatalomnak a felség jelei lettek az ünnepek. Ezért is van az, hogy hatalomváltásnál sokszor ünnepeket is átalakítanak, amire már hivatkoztam, hogyha mondjuk a 1989 vagy 90-ben kikiáltották a Magyar Köztársaságot, nyilvánvalóan a Magyar Köztársaság nem fogja tovább ünnepelni április 4-ét, se május 1-ét, se november 7-ét, azt mondja a Magyar Köztársaság, ez nem én vagyok, ez volt a régi, és most én október 23-a vagyok, most én március 15 vagyok, soha, mint eddig soha annál inkább, stb. Tehát az ünnepek tulajdonképpen a fennálló hatalomnak az eszközeivé válnak. Ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, erről majd lesz szó, hiszen az előttünk álló jövőnek nem egy eseményét és nem egy nagy dolgát ebből lehet majd megérteni. mert az ünnep az elkötelezettséget jelent. A zsidók azzal, hogy más ünnepet ünnepeltek az ókorban, mint a többi nép, ezzel kifejezték azt, hogy ők Istent fogadják el, az önmagát kinyilatkoztató Istent az uruknak. Főleg akkor, amikor valóban ünnepeltek, mert előbb mondtam, hogy sokszor nem ünnepeltek évszázadokon keresztül, de amikor ők összegyűltek és ünnepeltek, a legfontosabb ünnepük ugye a szombat már is megkülönböztette őket a többi néptől, ugye ez nyilvánvalóvá tette, hogy ezeknek az embereknek, ennek a népnek egy más istene van, mint a többi népek bálványistenei. Ugyanez van a mi mai korunkban is, hogy tulajdonképpen az ünnepekkel és az ünnepléssel egy-egy hatalom nyilvánítja ki, hogy ő mit akar, és mit akar látni az emberektől, illetve az emberek választanak, hogy ők kihez tartoznak. Ugye, tehát ezért lesz az ünnep kérdés, nagy kérdés előttünk a történelemben, mert a hatalmak így nyilvánítják ki a céljaikat. Erről egy döntő profécia szól a Dániel könyve 7. fejezet 25. versében. Dániel könyvéről tudjuk, hogy a Bibliának az alapvető profétikus könyve, ami az egész emberi történelmet bevilágítja 2400-2500 évvel előre, tehát ez valóban a Jelenések könyve is ezen alapul, Dániel könyve a Bibliának legalapvetőbb könyve. Itt Dániel könyve 7. fejezet 25. versében olvashatunk egy hatalomról, és tessenek megfigyelni ezt a pontos megfogalmazást. Azt mondja itt a Biblia, hogy ez a hatalom véli, hogy megváltoztatja az időket, őket. Hát beszél, szél, időket, és bizonyos törvényeket, isteni törvényeket és isteni ünnepeket megváltoztatva azt kívánja, hogy az emberek az ő zászlaja arra sorakozzanak. Erről a hatalomról a Biblia nagyon sokat beszél, itt először hangsúlyosan, itt meg is adja például a tejhatalmát a történelemben, ez a bizonyos 1260 évről szóló jövendőlés, itt kezdődik Dániel 7.25-ben, ez 7-szer van benne a Bibliában, Dániel és Jelenések könyvében. Aztán Márk evangélium a 13. fejezet 14. verse újra a szög fejére üt, és azt mondja, hogy ez a hatalom majd, ahogy megjelenik Jeruzsálem lerombolásakor, megjelenik majd a történelem végén is, és ott áll, ahol nem kellene, ugye, szóval kisajátítja magának az Isten szerepét, és az embereket arra akarja késztetni, amit ő hirdet. Nem akarom végig sorolni, hiszen erről is egy külön előadás lesz, én most csak itt arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogyha mai korban világméretű megnyilatkozásokról hallunk, hogy milyen ünnepet kell ülni, vagy milyen ünnepet nem kell ülni, akkor azért vessük föl a fejünket és a tekintetünket, hogy a Biblia ezt már több mint 2500 évvel ezelőtt leírta, hogy éppen ez lesz majd a nagy vízválasztó azok között, akik Istent szeretnék követni, és azok között, akik nem az Istent követik, hanem elfogadnak egy hatalmat, ami nem csak politikai hatalom, hanem a Biblia szerint egyházi hatalom is, egyházpolitikai hatalom a kettő együtt, és ez bizonyos ünnep emberekre való rákényszerítésében fog megnyilvánulni. Itt egészen konkrétan hadd hívjam fel a figyelmet, mi is árusítjuk, de nem szereztük be nagyon nagy példányszámban, hiszen egy kicsit nagy ára van. Ugye május 31-én kelt a Vatikánban, és augusztusban Magyarországon is közzétették a Dies Domini című legújabb pápai enciklikát, amelynek ez a magyarra fordított címe, hogy a vasárnap megszenteléséről. Tehát itt például maga a mai világnak az egyik legelismertebb és legtekintélyesebb hatalma a római pápa, egy 3/4 könyvnyi enciklikát, ugye ez körlevelet jelent magyarul, szánt erre, hogy az egész világ számára egyértelművé tegye, hogy mi az az ünnep, amivel a keresztények azonosulhatnak, és amivel azonosulniuk kell. Ha valaki például ezt szeretné már most megismernie, én erről írtam egy kis elemzést, egyelőre még így van, ilyen formában van, ez itt megvásárolható. Én elküldtem ezt például minden magyar, számba jöhető magyar folyóiratnak és lapnak, hogy ezt vajon közlik-e. Hát már mondták, hogy majd évvégén lesz szerkesztőségi ülés, majd talán január, február, stb. mondhatnám én is Babits Jónás könyvvel szavaival, hogy van időm, én várhatok. Tehát én kivárom, de addig is még kivárom, hogy nem közlik, vagy közlik, addig is azért szeretném fölhívni legalább a kedves hallgatóknak a figyelmét, vagy akik a Bibliát tekintélynek veszik, akik a Bibliát valóban Isten szavának tartják. Ezzel a címmel írtam, hogy a vasárnap kérdés a legújabb pápai enciklikához. Ez is egy előadásunk témája lesz, itt is, meg a jogi sorozaton is. Ennek én nagyon szeretnék a mélyére nézni, de addig is, hogy támpontunk lehessen, ajánlom mindenkinek, hogy olvass el. Itt bemutatom az enciklikát. Meg lehet rendelni az enciklikát is, elhozzuk meg, ebből is készítünk fénymásolatot. Azért hoztam ezt szóba, mert szeretném itt jelölni, hogy semmi sem véletlen. Semmi sem véletlen, hogy ez most jelent meg. Közeledik ugye az ezredforduló, ugye a másodikból a harmadik évezredből való átlépés, és az ilyen kerekszámok, az ilyen nagyon ünnepi alkalmak, ezek kínálják a lehetőséget arra, hogy most kivel azonosul az ember vagy az emberiség. Ki az, akit elfogad, ki az, akit követ, és ez az idő, amit mi most élünk, illetve megérjük az elkövetkezendő néhány évet, ez nagyon nagy vízválasztó idő lesz abból a szempontból, hogy emberek itt mivel fognak azonosulni. Milyen ünneppel fognak azonosulni, mert amilyen ünneppel azonosulnak az emberek, olyan valakivel azonosulnak, aki az ünnep mögött van. Ugye? Tehát csak úgy emlékeztetném a kedves hallgatókat, hogy amikor a keresztény üldözések idején azt mondták a keresztényeknek, hogy hát nem kell Krisztust kifejezetten káromolni, mert ugye először ez volt, hogy káromolják Krisztust, akkor nem fogják őket megkínozni és lefejezni. Nem kell Krisztust káromolni, de tömjént szórjanak a császár szobra vagy képmása elé. Tehát azonosulás kívánja. Egy kiélezett helyzet volt, ugye a másodiktól a negyedik századig, és aki nem azonosult a császárral, nem azonosult egy politikai hatalommal, annak az életében könyörtelen üldözéseket foganatosítottak, elvették a házát, a földjeit, az életét is sokszor elvehették. Ugye erről a történelmi korról majd fogunk beszélni. Körülbelül ilyen történelmi kor, a kora középkornak a megismétlődése várható ilyenkor az ezredforduló idején, hogy ki mivel azonosul. Vagy Istennel azonosul valaki, és az Isten által elrendelt megünneplésével fejezi ki azt, hogy Isten parancsolatait szentnek tartja, Isten törvényeit igaznak tartja, vagy pedig, hogyha nem ezzel azonosul, akkor a Biblia szerint csak egy másik hatalom van, aki a különböző meszt, különböző állarcot felvéve tud mozgatni intézményeket, eszméket, szokásokat, aki viszont nem az Isten, hanem az Isten ellensége. Tehát ennyiben szeretném itt ennél a pontnál aláhúzni, hogy az ünnepek kérdése a mi korunkban azért egy véres kérdésé fog válni, szó szerint is, hogy ki mivel azonosul, és kit imád, kit akar követni. Hát aki az elmúlt néhány évtizedet is úgy élte meg, hogy a hitéhez vagy a lelkiismeretéhez ragaszkodott, az tudhatja, hogy a szocializmus idején is az ünnepek azok komoly azonosulások voltak. Ha valaki mondjuk nem ment el április 4-én, nem tudom én milyen tömeggyűlésre, vagy május 1-én nem ment el itt a pestiek ugye a ligeti felvonulásra, amikor én Budapestre kerültem, csak csodálkoztam, hogy minden munkája annyira tényleg kivezényelte a dolgozóit, az összes mellék utca tele volt, és várták azt az ünnepélyes pillanatot, sokszor 4-5 órán keresztül is vártak, míg a disztribűnön álló nagy állami hatalmasságok előtt ellépkedhettek. Nálunk vidéken is volt ez, de mondjuk, hogy gyorsabban végbe ment, amikor én Pestre kerültem, és hát munkahelyre jutottam, és ez már a 70-es évek végén volt, de még akkor is komoly azonosulást vártak. Visszaemlékezem, hogy amikor a Tudományos Akadémiára kerültem, a főnököknek mindig volt egy ilyen szokásuk, hogy a legifjabb kezébe nyomják a zászlót. És hát én voltam a legifjabb az intézetben, és hát én persze hallani nem akartam, hogy egy vörös nyelű, vörös lobogójú, mit tudom, milyen zászlót vigyek, és hát kerekperec közöltem, hogy ahogy eddig nem vittem, úgy ezután se fogom vinni. Hát majdnem az állásommal fizettem ezért, de hát ugye a 70-es évek végén, 80-as évek elején már egy bizonyos fellazulás volt, meg akkor voltak jó akarim, akik kijelentettek, hogy hát beteg volt ez a gyerek, ugye, úgyis albérlő, nézzük el neki, szóval így kimentettek, de az egy komoly azonosulás volt, mert bizony olyan komoly emberek, akiknek könyveik jelentek meg, és ma is komoly tudósoknak tartottam őket, bizony ott várakoztak a nem tudom én melyik mellék utcában, hogy ellépdelhessenek az azóta már minden keresztvizet leszedett emberek tribünje előtt, és ez nekik egzisztencia volt, és akkor azonosultak, most már ugye legyintenek rá, hogy ez egy jó móka volt, vagy valami, de akkor élesbe ment a dolog. És gondolom, hogy akik az 50-es években voltak hasonló helyzetben, azoknál még élesebb ment a dolog. Szóval mit jelez ez? Azt jelenti, hogy az ünnep és a hatalom közvetlen összefonódásban van a mi korunkban. És ezért kell odafigyelnünk keresztény szempontból, hogy tényleg mi mit tartunk ünnepnek? És milyen ünnepeket ünneplünk? Ugye a Bibliában két olyan ünnep van, ami ugye egyéni ünnep, személyes ünnep, a születésnap ünnep, amikor például borzalmas dolgok történtek Egyiptomban is, meg Heródes palotájában is, ugye? Ismerjük a bibliai leírást. Az egyiptomi fáró az ünnep hatására valakit fölmentett, ugye ez volt a főpohárnok, de valakit a bitófára küldött, ez volt a fősütőmester. Tehát ünnepeken, hogy mondjam, fejét vették az embereknek. A másik esetben is. Heródes az ünnep napon annyira a bor hatása alá került, hogy nem egyszerűen csak kicsapongott vagy lerészegedett, amikor azt mondta Salomé, hogy én azt kérem tőled, hogy add nékem keresztelő János fejét, Márk evangélium a 6. fejezet, egy megrendítő bibliai fejezet, azért megrendítő ez a fejezet, mert ott írja le, hogy keresztelő János az egyik legközelebbi barátja volt Heródesnek, akire odafigyelt, tanácsaira hallgatott, ugye ez a negyedes fejedelem, a lány táncára odadobta a legjobb barátjának a fejét. Szóval véres ünnep volt. Ugye, amikor egy prófétának a fejét tálcán hozták elő. De ezeken kívül is hány és hány ünnep fonódott össze vérrel? Hát az őskeresztényeket mikor, hogyan, csak úgy a valami zugolyába kivégezték? Dehogy is, nagy ünnepet rendeztek. Tele volt az aréna. Mindenki nézte, hogy most az oroszlánokkal, meg a nagy gladiátorokkal ezek hogy bírják a küzdelmet. És ott a császár születésnapján, meg a nagy római ünnepeken micsoda kéjjel mutatott ugye a császár, hogy igen, akkor most ezt meg lehet ölni. Kész. Az ünnepek véresek voltak. Ezért az utolsó gondolatom az, hogy milyen jó, hogy a Biblia beszél egy olyan világról, az Ézsás könyve 66. fejezet 22. és 23. versében ismét a heti nyugalomnappal kapcsolatban egy olyan világról, amelyre mi nekünk magyaroknak van egy nagyon szép mondatunk is, ugye a Vörös Marti híres mondat, hogy lesz még egyszer ünnep a világon. Hogy egy olyan világról beszél a Szentírás, ahol az ünnep visszakapja a méltó helyét. Ahol olyan emberek lesznek majd, akik szeretnek élni, megbecsülik az életet, megbecsülik az Isten közelségét, és akik Isten szerint fognak ünnepelni. Abban a világban majd minden héten eljön minden test. Van a világban az örömnep, amit Isten már a teremtés kezdetekor az emberiség szívébe akart vésni, a heti nyugalomnap ünnepe. És abban a világban, ahol az emberek közül csak azok lesznek ott, akik valóban az élet mellett tettek bizonyságot, azoknak az életében fölemelő lesz majd az ünneplés. Közel vagyunk ehhez a világhoz. Tehát valóban az időnek és az örökkévalóságnak a határmesdjén élünk. Ezért is rendkívül kiélezett a dolog. Ma az ünnepek során rendkívül sok dolog dől el. Sok rossz dolog dől el. És a jövőben az ünnepek különösen próbára fogják tenni az embereket. Ezért gondoltuk azt, hogy egy egész sorozatot erre fogunk szánni, hogy valóban meglássuk a bibliai ünnepekben, hogy mi az Isten célja az ünnepekkel és az ünnepléssel. Hát ez lett volna a mi bevezető, átfogó első előadásunk, hogy szoktuk tenni itt a Bibliakörön, tartunk egy 10 perc szünetet, és utána mindenki visszakérdezhet a ma fölvetett kérdésekre, és két hét múlva, hogy tetszenek látni a témajegyzékünkön, egész részletesen bele fogunk menni, mikroszkópikusan meg fogjuk vizsgálni, mi volt a Páska, Kovásztalan kenyerek ünnepe, zsengekéve, hetek ünnepe vagy pünkös, kürtzengés ünnepe, nagyengesztelési nap, sátoros ünnep. Aztán itt jön ez a külön kérdés, hogy milyen ünnepek maradtak meg mindmáig, ez egy külön kérdés. akkor utána a szombat vagy vasárnap kérdés, tehát a heti nyugalomnap, utána a keresztség és úrvacsora ünnepe. Sort kerítünk két olyan ószövetségi ünnepre, amit nem Isten rendelt el, a zsidók kezdtek tartani, ez a Púrim és a templom szentelés ünnepe, és utána pedig lesz a középkori eredeti ünnepekről egy előadás, majd az utolsó 11. alkalommal egészen részlet, 14. alkalommal egész részletesen szeretnénk majd megvilágítani, hogy a korunkban az ünneplés hogyan lesz majd vízválasztó. Köszönöm szépen a figyelmet, tehát 10 perc szünetet tartunk, és utána a megbeszélés következik. Hozzá lehet szólni, lehet kérdést feltenni. Azt kell, hogy mondjam, hogy kelet felé el kell indulnom még ma este. Máté Szalka irányába, és még ma oda szeretnék érkezni, úgyhogy 8-kor én szeretném befejezni ezt. Mindenkit serkentsen arra, hogy kérdezzen. Azt látjuk a Bibliából, hogy nem voltak ilyen ünnepek, nem csak a zsidóknál, más népeknél se szokták a születésnapot megünnepelni. Egyrészt, mert nem volt pontos anyakönyvezés. Szóval azért a születésnap ünnepléssel eléggé össze van kötve az anyakönyvezés. Ez Európában a legkorábbi kezdetek, amikor már rendszeres anyakönyvezés van, ez ugye a 17.-18. század, azelőtt csak a nagy emberek születését örökítették meg, de úgyhogy egy egyszerű jobbágy gyerek mikor született, hát a mitén húsvét utáni héten valamikor ebben és ebben az évben. Szóval nem volt pontos anyakönyvezés. Másfelől pedig valahogy a bibliai felfogással is inkább az vág egybe, hogy a születés elég esetleges dolog, hogy mondjuk nem elsőkán

az életének a legfontosabb dolgát megtette, hogy az életét adta az emberekért, annak az óráját is följegyzi a Biblia. Szóval, hogy ez a két időpont, hogy Jézusnak nem tudjuk a születésnapját, ez vagy 5 ősze, vagy 4 legeleje, de hogy 31 Nisán hónap 13. napján délután 3 órakor mondta azt, hogy elvégezhetett és visszaadta az életét a teremtőjének, ezt viszont órára pontosan tudjuk. Azt hiszem, hogy ez a legjobb mintánk arra nézve, hogy az embernek a születése, az esetleges az életében az újjászületés, vagy az áldozathozatala, az viszont ennél sokkal fontosabb. Most mindent egybevetve én ezzel nem azt mondom, hogy most egy családban ne legyen bármilyen családi ünnep, hiszen amikről én beszéltem, az az egyéni ünnep és a nemzeti ünnep. Nem beszéltem családi ünnepekre, egy családban lehet ünnep egy, az is ma, hogy a szüleink mikor házasodtak össze, egy jobb családokban például a házassági évforduló az ünnep. Ha ott valóban jó házasság van, meg a gyerekek is szeretik a szüleiket, ezt meg szokták ünnepelni. Egy születésnap, névnap is lehet ünnep, de arra vigyázzunk, hogy annak ne olyan legyen a tartalma, ne olyan legyen a lebonyolódás, hogy az bármi fajta kicsapongásra, ember dicsőítésre adjon alkalmat, hanem inkább csöndes hálára és megemlékezésre. Tehát ezek lehetnek ilyen módon ünnepek, senki nem mondja, hogy egy családban ne legyen ő névnap vagy születésnap, de azt már viszont lehet mondani, hogy egy keresztény családban az ilyen alkalmakkor nem az okozza a legnagyobb örömet, hogyha szesz folyik, vagy hogyha nagy társaság gyűl össze, mert ez ellentétbe kerül a keresztény felfogással. Igen, a körülmetél, igen, hát éppen a Kolossé levélből idéztem az előbb, hadd olvassam, ami előtte van, épp a körülmetélkedéssel kapcsolatban. Azt mondja a Kolossé 2.11-ben a keresztényeknek, hogy Jézus a feje minden hatalmasságnak, akiben körül is metéltettetek, kéz nélkül való körülmetéléssel, levetkezvén az érzéki bűnök testét a Krisztus körülmetélésében, eltemettetvén ővel együtt a keresztségben, akiben egyetemben fel is támasztottatok az Isten erejébe vetett hitáltal, aki feltámasztotta őt a halálból. Tehát a körülmetélkedés, ami az Ószövetségben, nem, azt mondjuk nem nevezzük talán annyira ünnepnek, az egyrészt egy testi rendtartás volt, hogy fennmaradjon a nép. Mert amely népeknél például nem volt körülmetélkedés, általában kihaltak, ugye a nemi betegségek következtében, elharapozása következtében, másrészt meg az Ószövetség testi jele volt. Amikor megszűnt az Ószövetség, nincs értelme a körülmetélkedésnek, de a körülmetélkedés úgy is tanít valamiről, mert az a testi cselekmény is, hogy egy fiúgyermek előbőrét levágták, eltávolították, az azt fejezi ki lelkileg, hogy mi is, ha megismerjük Krisztust, és mi is újonnan születünk, akkor azért, amikre rájövünk, hogy ezek bűnök az életünkben, és ezek helytelen dolgok, azokat rögtön el kell távolítani, azokat le kell metélni, és el kell hagyni az életből. Tehát erről fogunk majd 4 hét múlva beszélni, mert a kovásztalan kenyér ünnepe ugyanezt fejezte ki egy másik jelképpel, ugye a kovász a bűn jelképe, a kovásztalanság pedig a bűn legyőzésének, a bűn kitakarításának. Tehát ahogy a körülmetélés, hogy a bőrdarabot vágjuk le, marad csak bajt okoz, a kovásznál is az, hogy távolítsuk el a kovász, mert az csak bajt okoz. Tessék? Jó kérdés, mert ha valaki figyel, akkor ilyen kérdést föl fog tenni, de erre lesz majd egy külön előadásunk. Erre lesz egy külön előadásunk, hogy mely ünnepek maradtak érvényben, vagy melyek nem, de talán röviden a kulcsot hadd adjam meg ehhez. Ezek az ünnepek tulajdonképpen a történelemben beteljesedő, ugye a Jézus második eljövetele jellegében más, mint az első eljövetel. Az első eljövetelen Jézus egy nép közé jött. A második eljövetelen az egész emberiség közé fog jönni. Az első eljövetelre egy nép várta őt, a második eljövetelre egy egész világnak kell várnia. Ezek az ünnepek beteljesedtek, például a küldzengés ünnepe már beteljesedett. De ünneplésére azért nem volt szükség, mert más jellegű ünnepek voltak az őszi ünnepek. Azok az ókorban, amikor a zsidók ünnepelték őket, akkor mind a két eljövetelt ünnepelték. De abban a pillanatban, amikor

0: hát megszűnik ilyen módon az új szövetségben az egyház, hogy nem egy nemzeti egyházról van szó, hanem elszoródva minden helyre emberek eljutnak és keresztények. Ilyen szempontból nem is lehet ünnepelni, de ennek ellenére majd erről fogunk beszélni, hogy mit jelent az, hogy a küldzengés ünnepe beteljesedése, mit jelent a nagyengesztelés ünnepe beteljesedése. Ezekre azért van szükség külön előadást tartani, mert ha most így gyorsan akarnám jellemezni a dolgot, azt mondhatnám, hogy ma a nagy engesztelési nap idején élünk. Tehát ez most tudni kell, hogy ez mit jelent. Ez most, hogy ezt kimondom, valaki azt mondja, hogy miről van szó? Ez bibliailag, hogy azt mondja, hogy ma a nagy engesztelési nap idején élünk. Be kell ismerni, hogy ezen a napon mit tettek az ókorban, mit írt elő Isten a zsidó népnek, és azt minden hívő kereszténynek ma is tennie kell. Tehát ilyen szempontból ezek ma is gyakorlandó ünnepek, az egyes keresztények és az igazi keresztény közösség ma is ünnepli a küldzengés ünnepét, mert a küldzengés, hogy az a világ népeinek a felhívása arra, hogy Jézus másodszor eljön, és ez közel van. A nagy engesztelési nap pedig az, hogy azoknak, akik élve megérik Jézus második eljövetelét, azoknak élő állapotban kell megállni a Krisztus ítéletében. Ez is közel van. A sátoros ünnep az, ami hát az örök életnek az elővételezése, az meg a világon soha nem ért nemzedék, amelynek ennyire közel lett volna, mint a mostani nemzedék. De attól a pillanattól fogva, hogy ezek hogy az Ószövetség lezajlódott, lejárt, és a zsidó az északi ország részt a délig, ez tehát mindenki elment Jeruzsálembe. Most ilyen szempontból nincs egy Jeruzsálem, vagy nincs egy valami. Próbálták ezt, ugye például a római pápaság próbált ezt visszaállítani a maga módján, hogy szent éveket hirdetett például. Először 100 évenként, aztán 50 évenként, most meg már 25 évenként van szent év. Ugye én abban nem mentem bele, de hát most kicsit túl is beszélem a kérdést, hogy ha valami hatalmi kérdés lesz, vagy politikai kérdés, ezzel egyidejűleg azt is mondom, hogy ez pénzkérdés lesz. Ugye, mert ma egy szent év, nem akarok senkit sem megbántani, de az elsősorban anyagi természetű dolog. Akkor mindenki oda megy Rómába, ott él, ott vásárol, stb. Azért is vezette be a nem tudom, hányadik, talán Ince pápa ezt, hogy ne 100 évenként legyen, mert 50 év, meg 25 év sokkal nagyobb hasznot nyújt meg. Hát Janus Pannonius is erről írta a gúnyverseit. De a pozitív oldalról talán csak ennyit előzetesen, és ezt majd fogjuk részletezni, azután, hogy megismertük mindegyik ünnepet. Ez a kérdés csak azután vethető fel, hogy megismertük mindegyik ünnepet önmagában, régi lezajlódásában, előrevetített profétikus jellegében, mai tanulságaiban, és utána vethetjük fel, hogy igen, ezt értjük, hogy ezek beteljesedtek, tehát erre nincs szükség. De amelyek még nem teljesedtek be ezekre, most hogy van szükség, vagy most ezt lehet ünnepelni kell, vagy stb. Majd utána egy külön előadásban erre is rá fogunk térni. Egyébként még fiatal koromban kiadtam ezt a könyvet, már majdnem 16-17 éve ennek azért mondom, az ünneptudomány az egy külön tudomány. Úgy hívják, hogy heortológia. Ez annyit jelent, hogy ünnepkutatástan. Ennek első és talán máig legnagyobb magyar képviselője Katona Lajos volt. Én foglalkoztam az ő munkásságával, és így kiadtam Folklór kalendárium címen, a Magyar Néprajz klasszikusaiban jelent meg ez a gondolatkiadónál 80-as évek elején, 82-ben írtam hozzá egy tanulmányt, meg összeválogattam a tanulmányait, hogy ő például leírja bizonyos ünnepek kifejlődését, például amit beválogattam, ilyen ünnepek, hogy a kedd asszonya, ugye ez Anna ünnep mind a mai napig egy döntő ünnep, a Mikulás ünnep, ugye a Luca nap, karácsony, apró szentek, húsvét, keresztjáró napok, fagyos szentek, Orbán napja, Medárd, Szent Lőrinc, halottak napja, stb. Meg Buddha hogyan került a keresztény szentek sorába. Szóval nagyon érdekes kis tanulmánykötet ez. A Katona Lajos nagyon korán elhunyt magyar irodalomtörténész, néprajztudós volt, Váci születési Vácott a könyvtárat is róla nevezték el, és nemrég halt meg a leghíresebb magyar néprajzkutató, vallási néprajzkutató, akinek a könyveit a Szent István Társulat adja ki, például az éves ünnepi kalendárium, ez ugye katolikus volt, Bálint Sándor, szegedi volt, és világszerte ismert tudós. Ő például leírja minden keresztény ünnep kifejlődésének a történetét, és hogy milyen népszokásokkal elegyednek ezek az ünnepek. Tehát mondom, ez az úgynevezett ünnepkutatás tan, ez a heortológia mára már egy külön tudományá fejlődött. Sajnos ez a tudomány az erdőtől sokszor a fát nem látja, mert nem látja például az alapkérdéseket, hogy a Bibliában mit jelent az ünnep, és milyen kihatásai vannak. A mi sorozatunk az elsősorban arra tesz kísérletet, hogy a bibliai ünnepeket nagyon alaposan, nagyon részletesen szeretnénk megismertetni, minden összefüggéseivel, és így a történeti részre mi annyi figyelmet nem fordítunk, de így elhoztam ezeket a könyveket, és úgy fölhívom, ha valaki a figyelmet, hogyha valaki utána akar járni, akkor ezt már megteheti, hogy utána néz, hogy bizonyos ünnepek mögött mi van. Úgyhogy ennyit, tessék. Ezt antikvárokban még most meg lehet kapni mi is, hogyha be tudjuk szerezni, hogy antikvár részlegünk ott van tőlem jobbra fönt, néha szokott lenni egy-egy példány, meg a főiskolánkon is szoktuk. Ez a Katona Lajos nagyon elfogulatlan, ő egyébként katolikus származású volt, de egy gondolkodó ember, aki hát leírta, hogy a nagy vallás keveredés idejéből jönnek ezek az ünnepek. Bálint Sándor, ő nagyon elfogult már, ő az ünnepekben látja a magyar nép lelkének a legszebb oldalait, és olyan kedvteléssel ecseteli ezeket, mintha maga a szokás lenne a Szentírás. Eléggé e felé haladunk különben, hogy a szokások és hagyományokat próbálják a Szent. Most közeledik majd a halottak napja. Ugye felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy a halottak napja kifejlődésével foglalkozik a Jóhír ezévi száma. Ha valaki nem vette volna még meg, éppen 1000 éve vezették be a halottak napját. Ott tetszenek olvasni erről tanulmányt, hogy hogyan és miként, mivel kapcsolódott ez össze, honnan eredt és hogyan nőtt ki ilyen nagy ünnepé, amikor hát azért a bibliai szempontból végig gondoljuk, a halálnak külön ünnepet, meg a halottaknak külön ünnepet szentelni ebbe, ez, ha valaki ezt végig gondolja, akkor ebben van valami félelmetes dolog. Valami félelmetes. Arról meg nem beszélve, hogy ez is ugye nagy pénz, bevételt jelent ugye bizonyos rétegeknek, és a magának a kegyeletnek is egy fajta leépítése, mert az igazi kegyelet nem az, hogy hát visszaemlékezünk, hanem az, hogy reménykedünk abban, hogy lesz viszontlátás. De itt most nem akarok ebbe belemenni, mondom, hogy a sorozatnál gondolkoztam, hogy betegyünk-e néhány ilyen kérdést. Egy előadás fog erről majd szólni a végén, összesen csak egy előadás, hogy nem biblia ide a kereszténység idejében kifejlődött ünnepek. Aki ennek utána akar nézni, a Jó Hír foglalkozott a húsvét kialakulásával, ott van a 93/1-2-es szám, foglalkozott most ugye a halottak napjával, bizonyos ünnepekkel, tehát tudom, hogy ezek érzékeny dolgok, mert minden embernek vannak szokásai, hagyományai, családi tradíciók, és én nem akarok semmiféle érzékenységet itt érinteni. Csupán arra hívnám fel a kedves hallgatók figyelmét, hogy a Biblia fényében gondoljuk át ezeket a kérdéseket, nehogy óhatatlanul, vagy oda nem figyelve is nem krisztusi úton találjuk magunkat. Tessék. Meg a pénz. Az annyira a világunkra rányomja a bélyegét, és az ünnepek szinte ettől szenvednek, ugye, mert az ünnepek a mai világban egy nagy pénzbevételi alkalmak.
1: Igen, viszont ebben az a legjobb.
0: Ezt tényleg nem lehet törvényekkel, csak törvényekkel szabályozni, mert azokat könnyen kijátszák. Hát itt van a Bibliában ugye egy angyal nevet ismerünk, ez a Gábriel, és ez ma Magyarországon a biztosítónak, meg a taxinak, meg nem tudom én mi. De hát ha van Szentlélek tér, meg van, nem tudom én, által szegezett utca, Zalaegerszegen például által szegezett utca, vagy Szentlélek tér, nagyon sok helyen, Sopronba, Győrött, mindenhol. Tehát hogyha, hát ilyeneket, Pesten is van Golgota utca, meg Kálvária, meg nem tudom én mi. Ezeket nem lehet, hogy mondjam, nem lehet. Itt csak azt lehet tenni, hogy ami rajtunk áll, magunkat tartsuk tisztán, mert a világot nem lehet meggyőzni értelemmel sem, meg törvényekkel sem, ezeket mindig ki fogják játszani.
1: Hát, igen.
0: Ja, köszönjük szépen, tessék, más kérdés van-e? Kérdés, akkor köszönjük szépen a megjelenést. Mára akkor az első témánkat befejeztük, két hét múlva, tehát akkor következik az első ünnep. Kérném szépen, hogy aki azért tudja elolvasni Mózes második könyve 12. fejezetét, ott van először szó a Páskáról vagy Húsvétról, Mózes harmadik könyve 23. fejezetét, ott mind a hét ünnep egyszerre bent van, és akkor olvassuk el azért az evangéliumokból is a húsvéti, tehát az utolsó vacsorának a leírását, a Máté evangélium a 26. fejezetéből, és a János evangélium a 13. fejezetéből legalább ezt a kettőt. Tehát még egyszer, 2 Mózes 12, 3 Mózes 23, Máté 26 és János 13. Még említettem a Galata levelet és a Kolossé beliekhez írt levelet. Tehát szeretnénk, hogyha itt többet tetszenének olvasni Bibliát, mint egy nagy előadáson a jogi karon. Ott is mondom ugyan mindig, hogy Bibliaolvasás nélkül nem lehet megélni. De itt viszont talán jobban meg tudjuk beszélni, itt nem kell rohannunk, mint ott, és csak rövidebb az előadás, lehet előre felkészülni. Úgyhogy ez lesz a jellege a sorozatunknak. Sok fontos, érdekes, eddig nem tudott dologgal fogunk találkozni, úgyhogy mindenkit buzdítok, hogy azért ezt a sorozatot se hanyagoljuk. Jó, akkor viszontlátásra és jó pihenést mindenkinek!

0: Akkor köszöntök szeretettel mindenkit ezen a mai estén. A szeretet útjáról gondolkodunk, ugye már egy jó pár alkalom szólt erről a fő dologról, hogy hogyan is juthatunk el a szeretetig. Tehát, hogy szeretni tudó és szeretetre méltó emberekké válhassunk, mert valahol igazából ez az emberi létnek az igazi értelme, az igazi célja, hogy szeretni tudó és szeretetre méltó emberekké fejlődjünk. És ugye sok mindenről beszéltünk, gondolkodtunk már az előző alkalmakon. Legfőbb dolog, ugye, amivel kezdtük, hogy igazából, ha nem attól tanulunk szeretni, aki maga a szeretet, akkor soha nem fogunk megtanulni. És ugye a Bibliából keressük a válaszokat ezeken az alkalmakon, és Isten maga a szeretet, és őt megismerve, őt szemlélve, őt befogadva járhatunk igazából ezen az úton, és érhetünk el a célig. És az alcímekben pedig sok minden volt megfogalmazva, tehát, hogy milyen törvényszerűségeket kell figyelembe vennünk, amikor haladni akarunk ezen az úton, és fejlődni akarunk a szeretetnek az útján. És a mai alkalommal ez az alcímünk, hogy egy ország, ahol nincs munkanélküliség, az örömteli kötelességek hazája, és aki keres, az talál, vajon? Tehát a munkáról. Milyen szerepe van, ami növekedésünkben, szeretetben való fejlődésünkben a munkának? Akár a fizikai munkának, akár a szellemi, akár a tehát értelmi képességünknek fejlesztésének. Munka. Munkanélküliség, ugye ez van a címben megfogalmazva. Ugye hazánkban az utóbbi, hát jó 20 évben is egyre több ember szembesül ezzel a fogalommal, ha magával a munkanélküliséggel nem is, de ugye egyre több szó esik a munkanélküliségről, mert sokan munkanélküliek, próbáltam nézni a jelenlegi statisztikákat, de hát elég sok időpontban elég sokféle adatot adnak meg. De ugye általában az utóbbi egy-két évre visszamenőleg olyan 10% körül mozog. Tehát Magyarországon olyan jó 4 millió körül tartják számon, akik dolgoznak, már papíron, munkahelyen, és egy olyan jó 500 000, akik pedig munkakeresők, úgymond, tehát munkanélküliek. Rádióban azt hallottam nem olyan régen, hogy ott éppen az étkezésről volt szó, meg az egészségről, és azt mondták, hogy a világnak az egyik része azért beteg, meg abba hal bele, hogy túleszi magát. Kövér, ugye a civilizált fele, Amerika, meg hát most már egyre inkább mi is. Tehát úgy eszik, meg annyit eszik, hogy mértéktelenül, és ebből különböző betegségek fakadnak, és hát halál. A világnak a másik része pedig azért beteg, és azért hal meg, mert nem tud mit enni. És ugye ez érdekes, egy felállás. Egy picit én úgy gondolom, hogy a munkával kapcsolatban is lehetne valami ilyesmi tanulságot megfogalmazni, hogy vannak, akik túl dolgozzák magukat, és ebbe rokkannak bele. És vannak olyanok, akik pedig úgy állnak a munkához, hogy más is hozzáférjen, tehát ellustálkodják az egész életüket. Ez megint csak nem vezet semmi jóra. Tehát, hogy mi emberek szeretünk a lónak hol az egyik, hol a másik végére esni. Tehát mit mond a Biblia a munkáról és a munkanélküliségről? Ezen gondolkodnánk egy picit ezen a mai alkalommal. És hogy a munkának milyen szerepe van a mi jellemfejlődésünkben? Először tekintsünk a mi teremtőnkre. Mit gondolunk? Isten dolgozik? Igen, látom. Dolgozik. Is-is. Az mit jelent, hogy valamikor pihen, valamikor dolgozik?
1: Mindig dolgozik.
0: Uh-huh. Van egy ilyen közmondás, hogy az ördög nem alszik. Isten vajon alszik?
1: Uh-huh.
0: Nézzünk egy pár igét, amelyek erre utalnak, hogy vajon Isten dolgozik-e, és vajon mikor, és mi csinál vajon. János 5.17, Jézus beszélt a körülötte lévő embereknek, és azt mondta, hogy az én atyám mindez ideig munkálkodik, és én is munkálkodom. Azt mondja, hogy az én atyám mindez ideig. Ez azt jelenti, hogy valószínűleg kezdetektől fogva, megállás nélkül, azt mondja, a mostani időpontig munkálkodik. Tehát ez már egy konkrét utalás arra, hogy bizony dolgozik, munkálkodik a Teremtőnk. Jób könyve 34. fejezetében is van egy utalás erre, ugye ismerjük talán, azt mondja, hogy az ige, hogy ha csak ő magára volna gondja, és ha csak magára volna gondja, lelkét lehelesít visszavonna, azt mondja, hogy elhervadna minden élet, visszatérne a porba az ember, meg mindenféle élőlény. Tehát, hogyha nem foglalkozna Isten másokkal, itt is az van, hogy mindez idáig, tehát folyamatosan, azt mondja az ige, hogy akkor bizony minden élet elhervadna. Tehát maga az élet bizonyítja, hogy Isten munkálkodik. 104. Zsoltárból is szeretnék felolvasni egy részt. Az első verstől kezdődően olvasok belőle. Áldjad én lelkem az Urat! Uram, én Istenem, nagy vagy Te, igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra. Aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot. Aki a vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá, ő fundálta a földet, az ő oszlopain nem mozdul meg a soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek fölött is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlottak, és mennydörgésednek szavától szétriadtak. Hegyek emelkedtek föl, és völgyek szálltak alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között, megitassák a mező minden állatát, a vadszamarak is megoltsák szomjúságukat. Mellettük lakoznak az ég madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. A te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarja azt a barmoknak, növényeket az emberek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből. Idézem még, azt mondja, hogy mi számtalanok a te műveid, Uram, mindezokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. És mindazok te rád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak, megnyitott kezedet, megtelnek a te jóvoltoddal. Miről szól ez a Zsoltár? Isten folyamatosan gondoskodik minden teremtményéről. Ugye van egy ilyen elképzelés, hogy hát, ha Isten alkotta is ugyan a világot, de hát az úgy olyan törvényszerűségeket épített bele, hogy megy az magától. Mint a... Tessék? Az a dolga, hogy... Igen, ilyen felfogás is van. Egy madács ember tragédiájában van az valahol megfogalmazva, hogy évmilliókig eljárt tengelyén, míg egy kerékfogát újítni kell. Az Isten belökte, mint egy lentkerekes autót, és azt mondja, évmilliókig megy úgy magától. A Biblia egy kicsit más, tehát árnyalja ezt a képet, hogy nem egészen így van. Azt mondja, mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom, és azt mondja, hogy ott van, hogy megeteti az állatokat, füvet sarja azt, esőt, bocsát, stb. És azt mondja, hogy ha csak magára volna gondja, akkor mi elég nagy bajban lennénk, mi akik élünk, teremtmények, élő lények. A 113. Zsoltárban is azt olvassuk, hogy kicsoda hasonló az Úrhoz, ami Istenünkhöz, aki a magasságban lakozik, aki magát megalázva tekint szét menjen és földön. Tehát önmagát háttérbe szorítva, önmagát megalázva teszi mindazt, amit az ő olvastam, tehát szolgálja szüntelenül folyamatosan az ő teremtményeit. A Biblián valahogy egy ilyen Isten képet tár elénk. A hegyi beszédben Jézus is beszélt az Istenről. az ő munkálkodásáról, ebből is szeretnék idézni egy pár gondolatot, Máté evangélium a 6. fejezetéből. Azért azt mondom néktek, ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felül, mit tegyetek, mit igyatok, sem a ti testetek felül, hogy mibe öltözködjetek, ahogy nem több az élet, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet. Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak, és a ti mennyei atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok azoknál. Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal. Az öltözet felül is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek, nem munkálkodnak, nem fonnak, de mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van és holnap kemencébe veti, így ruházza az Isten, nem sokkal inkább titeket kisinyhitűek. És azt mondja, hogy keressétek először az Istennek országát és az igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Megadatnak. Ugye ebben ott van. Eleve azt mondta, hogy a ti mennyei atyátok eltartja azokat. Ugye összekapcsolva az eddigi gondolatokkal, igékkel. Azt mondja, hogy az madarak nem aggódnak. Miért? Mert bíznak a Teremtőben. És azt mondja, hogy ha mi is ugyanúgy bíznánk a Teremtőnkben, azt mondja, hogy megadatna mindaz, ami miatt aggodalmaskodunk egyébként, hogy mit eszünk, mit iszunk, mi beruházkodjunk, hogy fogunk megélni. Azt mondja, hogy megadatnak. Hogyan adatnak meg? Hát a Teremtőnk által adatnak meg, mert ő gondoskodik ezekről. Ugye azt mondta Jézus, hogy én is munkálkodom. Azt mondja, mind az én atyám, mind az ideig, mind pedig én is munkálkodom. Ugye azt olvassuk, hogy ő volt a közvetlenül teremtő isteni személy, és nem csak teremtett, hanem fenn is tart. Konkrétan mind a kettőről a zsidókhoz írt levélnek a legeleje beszél. Ahogy kezdődik maga a levél, mindenekután az Isten sokrendben, sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nekünk fia által, akit tett mindennek örökösévé, és aki által a világot is teremtette, aki az ő dicsőségnek visszatükröződése, az ő valóságának képmása, aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget. Azt mondja, hogy Isten, konkrétan az Isten fia, az, aki teremtette a világot, és hatalma szavával fenntartja. Tehát nem azt mondja, hogy beindította, aztán magára hagyta, mert hogy olyan szép törvényszerűségek vannak itt, hogy eljár magától, és azt mondja, hogy fenntartja. Fenntartja a világot. Mi lenne, ha nem tartaná fönn, ugye? Megint csak a jó könyve, ha csak magára volna gondja, akkor bajban lennénk mi, teremtmények, élőlények. Ugye első Timóteusi levélben fogalmazza Pál apostol, hogy egy az Isten és egy a közben járó is Isten és ember között, az ember Jézus Krisztus. Fenntartja a mindenséget. Ez azt is jelenti, közben jár, közben járó. Ha nem járna közben, bajban lennénk. Ha nem tartana fönn minket, bajban lennénk. Földi élete során is azt látjuk Jézus életében, hogy élete nagy része mivel telt?
1: Gyógyítás.
0: Gyógyítással.
2: Uh-huh.
0: Tanítással. Élete nagy része mivel telt? Imádkozással.
2: Uh-huh.
0: Mint egy 30 éves koráig mit csinált? Ács volt. Tehát nem tudom, hogyha én lettem volna az ő helyébe, akkor nem tudom, lehet, hogy csak úgy csettingettem volna, és minden megadatott volna nekem. Ő pedig azt mondta, hogy ugye viszonylag elég szegény családba beleszületve, egy hírhetten rossz erkölcsű kisvárosban felnőve, fizikai munkával töltötte az élete nagy részét. Ugye, mert mintegy 30 éves volt, amikor megkeresztelkedett, 3,5 évig utána másféle munkát végzett. Azért mondom, hogy főleg, tehát életében zömmel mit csinált? Fizikai munkát végzett. Fizikai munkával teltek. És az utolsó éveiben, abban az utolsó pár évben, ugye azt írja róla az apostolok cselekedetében, az ige, hogy széllyel járt jót tévén. Amiről nem nagyon olvasunk, csak tényleg egy pár mondattal van megemlítve az ő mintegy 30 évig tartó földi élete, és akkor ott érzékelteti, hogy ott csendesen fizikai munkát végezve telt az élete. Utána fellépett, mint tanító, és azt mondja, hogy gyógyított, tényleg tanított, hirdette az evangéliumot, és széllyel járt jót tévén. Ott is munkával telt. Nem, hogy csak magára lett volna gondja, hanem ugye egy kicsit más jellegű munka, de munka. Az én atyám mindez idáig munkálkodik, én is munkálkodom, mondta Jézus. Mintegy 30 esztendős volt Lukács evangéliuma szerint, és 3,5 éven keresztül, ugye amikor keresztsége után 3,5 év telt el, amikor megfeszítették, így van a Biblia szerint. Máté 20:28, Jézus ezt mondta magáról, hogy az embernek fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és ugye életét adja sokakért. Mint az életének a programját határozta meg egy mondatban. Azért jöttem, nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, azért jöttem, hogy én szolgáljak. Ugye széllyel járt jó tévén, dolgozott, munkálkodott. Ugye élete végén, már az utolsó vacsora alkalmával ott is voltak a tanítványok, akiknek csak magukra volt gondjuk, és bosszankodtak valószínűleg, hogy hol van már a szolga, meg kéne most a lábunkat, mert hát nekünk egy kicsit, már bocsánat, szó szerint büdös ez a munka, egy lábmosás, valószínűleg nem olyan higiénikus, tehát zokniban meg cipőben jártak akkor az emberek, és Jézus azt mondta, hogy akkor példát adok néktek, és ugye levette a felsőrét, körülkötötte magát, és megmosta a tanítványok lábát, és mondta, hogy példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekszem, ti is aképpen. Azt mondja, nem jól gondolkodtok, nem jól álltok hozzá a munkához. Nincs bennetek kellő alázat, meg öröm, meg eleve késztetés a szolgálathoz, a munkához. És Jézus azt mondta, hogy tekintsetek rám, mert én példát adtam néktek ezzel is. Ti ültök, csak magatokra van gondotok, arra vártok, hogy majd mások titeket kiszolgálnak, és lássatok meg, az embernek fia nem azért jött, hogy néki szolgálnak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak. Tehát mind az atya életében ezt látjuk, mind a fiú életében ezt látjuk. Angyalok élete, az angyalok élete mivel telik vajon? Mit tudunk erről, mit gondolunk? Mit olvasunk a Bibliában az angyalok? Jákobnak az álmában látott egy létrát, angyalok le és föl jártak rajta. Miért? Játszanak, szórakoznak vajon? Mint a óriás kerékbe ott beülnek, és akkor leföl járkálnak. Vagy miért járkálnak leföl? Igen, ugye Zsoltárokból idéztem, megint a Zsoltárból idézek, 103. Zsoltárban fogalmazza meg az ige, 20.-21. vers. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat minden ő seregei, ő szolgái, akaratának teljesítői. Azt mondja, hogy hatalmas erejűek, akik teljesítik az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára, áldjátok az Urat minden ő seregei, ő szolgái, akaratának teljesítői. Mitől van az angyaloknak hatalmas erejük? Mitől lehet nekünk esetleg egyre nagyobb erőnk? Fizikailag, szellemileg, lelkileg. Istenen keresztül, az angyalokon keresztül, és még min keresztül? Szent lelken keresztül, és miről szól ez a mai előadás? A munkán. A tevékenységen keresztül, így van. Mert az Atya Isten, a Fiú Isten, az angyalok erre mutatnak példát. Az igékből legalábbis valahol ez derül ki, nem? És itt az angyalokkal kapcsolatban mondja, ugye az nem kérdés, hogy hát az Isten tényleg hatalmas erejű, de az angyalok is azt mondja, és összeköti ezzel, az, mert teljesítik az Istennek a parancsait, szolgálnak. És a kettő, mintha összefüggne, meg elválaszthatatlan lenne egymástól. Zsidó 1.14, a zsidók az itt levélben mondja, hogy szolgáló lelkek azok, elküldve szolgálatra azokért, akik öröklik az üdvösséget. Szolgáló lelkek az angyalok. Munkálkodó angyalok, akiknek szintén nem önmagukra van gondjuk elsősorban, hanem mondjuk ránk van az azzal bízott angyaloknak. Ugye minket szolgálnak, azt mondja, azokért, akik öröklik az üdvösséget, az emberekért, a teremtményekért munkálkodnak, dolgoznak. Tehát valahol ezt kell, hogy megfogalmazzuk, hogy a szeretet cselekedni akar. A szeretet szolgálni akar. A szeretet munkálkodni akar. És milyen tanács, milyen útmutatás szól nekünk embereknek vajon? Milyen tanácsokkal lát, milyen ajánlatokat olvashatunk, vagy hát útmutatást. Tehát ezt olvassuk az atyáról, ezt olvassuk a fiúról, ezt olvassuk az angyalokról, akkor mi van velünk emberekkel? Mi dolgozunk? Munkálkodunk?
1: Nem mindig.
0: Nem mindig. Uh-huh. Hogy jó nekünk ehhez hozzáállni? Hogy jó nekünk gondolkodni? A szolgálat felül, a munka felül, mind a fizikai munka, mind a lelki munka, mind a szellemi munka felül. Ugye az Édenben, amikor azt mondja az ige, hogy íme minden igen jó, mit gondol most nagyon sok ember, hogy mi lenne igazából jó? Eldorádó. Fekszünk, kitátjuk a szánkat, jön a sült galamb, minden körülöttünk forog, de hány ember képzeli, hogy na hát azért kell most dolgozni, hogy majd ide eljuthassak, hogy ne kelljen dolgozni. Nem? Ez álom meg, hogy azért lotózok, hogy majd ide eljutok, hogy munka nélkül, dolog nélkül is meg tudok élni, a kamatokból, meg mit tudom én. Hány ember gondolkodik, és szerintem elég sok. Igen? Te is gondolkodod ezen. Hát igen, nem lenne rossz ez a dolog, vagy tényleg nem lenne rossz? Gondolkodjunk egy kicsit ezen, hogy...
1: No. Ez a picit megkap, hogy mit tudom,
0: hogy élni,
1: és
2: kész.
1: Az minimális.
0: Igen. Erika?
2: Azt hallottam, hogy a tétlenség az bűnszű.
0: Igen. Úgyis szokták fogalmazni, a tétlenség a kísértés meleg ágya. Igen. Tehát az Édenben azt látjuk, hogy Isten azt mondta az emberpárnak, hogy műveld a földet és őrizd. Művelje a földet és őrizze. A föld művelés az egy fizikai munka, ugye? Azt is szokták mondani, hogy hát kik a földművesek? A parasztok. Milyen becsülete van a fizikai munkának napjainkban, különösen még a földművelésnek? Milyen szó az, hogy paraszt? Az már egy ilyen... Igen. Akit meg akarok sérteni, azt mondja, te paraszt. Földműves. Isten azt mondja, hogy műveld a földet, légy paraszt, mert ez jó neked. Ekkor tudsz igazából fejlődni. És én nem gondolom, nem olvasom, hogy ezt a parancsát is, vagy ezt az útmutatását visszavonta volna Isten. Tehát azt mondja, hogy fizikai munkát végezzél, azt mondja, hogy őrizd, azt is mondja, hogy adjon nevet az állatoknak. Azt mondja, hogy elvonultatott előtte minden állatot, és azt mondja, hogy adjál nekik nevet. Ez milyen munka volt? Munka volt ez is. Szellemi. Gondolkodjál. Gondolkodjál, adjál nekik nevet. Azt mondja, uralkodjon a teremtményeken, mindenen, amit Isten. Azt mondja, mindent a te uralmad alá helyeztem. Tehát valahol ott van már a legkezdetben a fizikai munka, a szellemi munka és a lelki munka. Mert ugye mi az uralkodás? Isten hogyan uralkodik? Önmagát megalázva, önmagát háttérbe szorítva, önuralmat gyakorolva szolgálja a teremtményeket. Az embert ezzel bízta meg, hogy önuralmat gyakorolva szolgáljuk a körülöttünk lévő embereket is, meg az egész teremtett világot. Mert Isten így munkálkodik és így uralkodik. Szolgálva uralkodik az Isten. Erre mutat példát. És az emberpárnak ezt adta. végez fizikai munkát, szellemi munkát, és lelkiekben, lelki munkát, lelkileg fejlődjél. Isten végezett fizikai munkát? Most attól eltekintve, hogy Jézus, mikor ember volt, akkor ács volt. Milyen fizikai munkáról olvasunk, amikor, tehát Isten mit végzett fizikailag? Azt mondja, hatalmas szavával fönntartja mindenséget. Hát itt nem kell semmit csinálni fizikailag. Ültetett egy kertet. Saját kezeivel formálta az embert a földnek a porából. Saját kezeivel kőtáblára írt 10 igét. Tehát nem csak Jézus földi életében látunk fizikai tevékenységet, hanem ezt olvasunk már előtte is. De valahogy így kerek az Isten akarata szerint, útmutatása szerint, hogy mi teremtmények végezünk fizikai munkát mindenképpen, szellemi munkát mindenképpen, és lelki munkát mindenképpen. Mert így nem leszünk féloldalasak. Tehát így fogunk igazából fejlődni, haladni. Az Édenben itt

0: Mert miért jó dolgozni? Mi ebbe a jó? Miért jó dolgozni?
1: Segíteni
0: tudunk másoknak. Igen.
2: Emberi jellemét is formálja.
0: Hogy formálja az emberi jellemét? Ha én bekapálom a kertet, beültetem, az az én jellememet hogy formálja? Nem azért, mert most nem értek vele egyet, csak kérdezem, hogy hogyan? A munkahoz emelte ki az embert az állat sorból, ugye? Ezt tanultuk általános iskolában, az evolúció. A munka hogyan nemesít, vagy hogyan formálja a jellemünket? Hogy tapasztaljuk ezt, hogy mi mindenre van az ember rákényszerülve, miközben dolgozik? Jól végzett munka öröme, az alkot megtagadva, háttérbe szorítva, el kell végezni a munkát, így van. Igen, János? Végezzem el ezt a munkát, ami rám van. Nem akárhogy, csak úgy összecsapni. Igen, a jól végzett munka öröme, van ilyen kifejezés. Aha. Igen, Erika? Elhangzott, amit szerettél volna. Tehát igenis, hogy jó dolgozni, jó tevékenykedni, jó dolog, mert ez tényleg ez a törvényszerűség van, hogy a növekedésnek, a gyarapodásnak az alapja a tevékenység, a munka. Tehát a semmit tevés, a lustaság az a leépülést jelenti. Ez fizikailag is így van, szellemileg is így van, lelkileg is így van. Ugye jó példát szokták mindig példaként hozni a bodybuildingeseket. Tehát, hogyha fizikailag épülni akarok, akkor sok munkát kell végezni. És ugye emelik a súlyt, minél több súlyt emelnek, hogy annál erősebbek lesznek, meg annál inkább fejlődnek. Szellemileg is. Ezt minél többet tanulok, kombinálok, gondolkodom, annál inkább fejlődik a memóriám, annál okosabb leszek, úgymond. És hát ugye a lelki munkában is minél inkább gyakorlom az önuralmat és a mások iránti szeretett szolgálatot, annál inkább hasonló lesz az én jellemem az Istenéhez, akiről olvastam az igéket, hogy ő hogyan munkálkodik és hogyan él, és hogyan gondolkodik. Hogyan lehet Isten művében munkálkodni? Isten országa építésében hogyan lehet részt venni? Hiszen azt olvassuk, a 1 Korintus 3.9-ben fogalmazza meg Pál apostol, azt mondja, hogy Isten munkatársai vagyunk. Ez mit jelent? Mit gondolunk? Mit jelent Isten munkatársának lenni? Miért mondja ezt? Miért írja ezt Pál apostol? És ez mit jelenthet vajon? Isten munkatársai, vagy miben lehetünk mi Isten munkatársai? Tehát mondjuk, amit Jézus mondott, hogy nem azért jött az embernek fia, hogy őt szolgálják, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, igen. Miben lehetünk még munkatársai az Istennek? Igen?
2: Abban, hogy megismerhetjük Istent az emberekkel, mert Istennek az a legfőbb szándéka, hogy az ember üdvözüljön, tehát hogy megváltozzon, hogy ő szabaduljon. És ezt emberekkel megismerhetjük. Főleg
0: Egy könyvben olvastam, hogy mi az a munka, mi az a legnagyobb munka, amit Isten valaha is emberre rábízott. A jellem formálása. Nem tudom, hogy olvastuk ezt, de érdemes elgondolkodni. Tehát, hogy a legfelelősség

0: legteljesebb, legnagyobb munka, amit Isten valaha is emberre rábízott, ez a jellemnek a formálása. Ez mind, én úgy gondolom, a saját jellemünkre érvényes, mint pedig mondjuk a gyereknevelése. Ugye érdekes, hogy miért így tervezte el Isten, hogy tehetetlenül születik meg, jön erre a világra, és ugye a szülőnek ott van egy-két évtized, minimum eltelik legalább két évtized, hogy önálló egyedi tudjon fejlődni az a másik, hogy önálló életképes legyen. Másképpen is tehát lehetne ez. Tehát, hogy a szülőknek, ugye mi kezünkbe tette az Isten, hogy formáljuk a gyereknek a jellemét, a jövendő felnőttnek a jellemét, mint pedig, hát mindannyiunk jelleme olyan, amin van mit munkálni, és ebben Isten munkatársai lehetünk, mert Isten formálni akarja a jellemünket, de mi nekünk ebben együtt kell munkálkodni az Istennel. Ha mi nem hagyjuk, az Isten nem tudja kimunkálni ugye a krisztusi képmást, vagy azt a jellemet, azt a gondolkodásmódot, azt az életformát, ami alkalmassá tehet minket az örök életre. Isten munkatársai lehetünk, és kell, hogy legyünk. Mind a jellemformálásban, ami a legfontosabb munka, saját jellemünk formálásában, és együtt kell munkálkodnunk az Istennel. Plusz nyilván abban is, hogy az evangéliumot elvigyük minden embernek. Ugye, hogy az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson, de ehhez minket akar munkatársaivá fogadni. Hogy mi is vegyünk részt ebben a munkában, hogy az emberek eljussanak az igazság ismeretére. Kinek jó az, hogyha én hirdetem az evangéliumot? Kinek jó az, ha én elviszem a szabadulás jó hírét az embereknek?
1: Elsősorban neked.
0: Ebben a logika. Nyilván próbálkoztatok már talán a legtöbben ezzel a dologgal, hogy hát akkor munkálkodjunk emberekért, és akkor beszéljünk Istenről, beszéljünk a szabadulásról. Mivel találkozunk ilyen esetekben? Mindig azzal, hogy mindenki egyből örömmel, széles mosollyal fogad minket, és kérdez, és befogad, és hallelujázik, és megköszöni, hogy ezt tettük, vagy esetleg találkozunk másféle helyzetekkel is. Tehát igen, én is ezt a logikát látom benne. Egyébként bibliai ige is szól erről, hogy ha nem végzem ezt a szolgálatot, akkor én, jaj nekem. Már ugye a jellemfejlődésemnek, jaj. Lelki fegyverzet, Efézusi levél 6. fejezete. Hogy Isten nem csak elhív embereket az ő seregébe, úgymond, hanem fel is fegyverzi az ő katonáit. Ugye az Izrael, tudjuk mit jelent? Isten harcosa. És Isten nem csak elhív harcosokat, hanem azt mondja, ellátja fegyverekkel, lelki fegyverekkel. Mi ellen, ki ellen valók a lelki fegyverek? Saját magamban, mindazok dolgok ellen, ami elválaszt engem az Istentől és a hittől. Nem a szomszéd ellen valók a lelki fegyverek, nem a másik egyház ellen, nem a nem tudom ki ellen. Azt mindaz, ami bennem van és elválaszt Istentől, azt mondja, Isten ad nekem fegyvereket, hogy ezeket le tudjam győzni ott magamban, mint ahogy Jákob, aki győzött, önmaga fölött győzött. És ott ezek között a fegyverek között csak egyet említek, azt mondja, hogy felsarúzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével. Felsarúzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével. Azt mondja, hogy menjél, hirdesd a békesség evangéliumát. Ez azt mondja, hogy legfőképpen neked kell, mert mi ebbe a logika? Ugye azt is mondja 2 Korintus 5-ben, hogy Isten volt az, aki megbékéltette magával a világot Jézus Krisztus által, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, ránk bízta a békéltetés igéjét. Angyalok, miért nem angyalokra? Hát az angyalok nem különbül tudnának, itt is beszélni, hogy ha nem én állnék itt, hanem egy Isten angyala, akkor nem jobban tudná végezni ezt a szolgálatot? Szerintem sokkal jobban tudná. Miért ránk bízta emberekre? Hogy tudjunk fejlődni. Mert ilyenkor azzal szembesül az ember, hogy a hiányosságaival, a tehetetlenségével, a gyengeségével, a félelmeivel, a tudatlanságával, a sok minden jellem fogyatékosságával találkozik ekkor az ember, hogyha ezt erre az útra lálép. És arra ösztönzi, hogy de Uram, akkor téged keresnek, akkor mutasd meg, akkor adj erőt, akkor imádkozik az ember, akkor könyörög az ember, és fejlődik az ember. És nyilván persze jó annak is, akit próbálok megbékeltetni az Istennel, az evangélium által. Itt is az van, hogy tehát hogyha az ember használja amilyen van, akkor az gyarapodni fog. Ha nem használja, akkor vissza fog fejlődni. Ha az ember örül az evangéliumnak, a szabadulásnak, a jó hírnek, és nem osztja meg másokkal, egy idő után bele fog közömbösödni, és el fog múlni az ő életében az öröm, meg maga az evangéliumnak a hatása. De hogyha újra és újra átéli a saját megtérését is emberek megtérésében, azt mondja, akkor egyre erősödik, egyre inkább gyarapszik. Én úgy gondolom, hogy nem kell igazából nagy dolgokra gondolni. Nem kell igazából rendkívüli alkalmakra várni. Hát, ha majd Afrikába elmegyünk misszionáriusnak, meg majd valami nagy dolgot teszek az Istenért. Máté 10:42. Azt mondja, ha valaki egy pohár vizet ad egynek, a kicsinyek közül, elnyeri jutalmát, bizony el fogja nyerni jutalmát. Bármilyen kis dologban megsegíteni embertársainkat. Ugye azt mondja, amennyiben megtettétek egy eleme legkisebb atyánféi közül, mit? Ételt adtam neki egy kabátot, egy nadrágot. Tehát azt mondja, nem kell nagy dolgokra gondolni. Azt mondja, ekkor igazából az evangéliumot hirdeted, az Isten munkáját végzed. Az első korintusi levél 12. fejezetében van egy hasonlat, Pál apostol a test hasonlatával él. Azt mondja, ilyen kell, hogy legyen a gyülekezet. Meg hát igazából Isten országa azt mondja, így működik, mint egy test. És azt olvasjuk itt a 25. versben, hogy ne legyen hasonlás a testben, hanem gondoskodjanak egymásról a tagok. Az Isten országában ez az alaptörvény, ez a szeretet törvénye, ez az épülés, a fejlődés, a tevékenységnek a törvénye, hogy egymásról gondoskodnak a tagok. Azt mondja, ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai részszerint. És azt én úgy tudom, hogy az emberi testben nincs munkanélküli sejt, szerv, testrész. Nincs olyan, ami fölösleges lenne. Hogy ne lenne szükség a munkájára, hogy ott vagy, te csak pihenjél, majd mi dolgozunk, mondják a többi szervek, vagy sejt, vagy valami. Igen, én nem tudok, hogy ilyen lenne, fölösleges, munkanélküli. És azt mondja az Isten, hogy ez az én akaratom szerint való élet, gondolkodásmód, munkavégzés, tevékenység. Az Isten országában ilyenek, mindenki így gondolkodik és munkálkodik. Egymásról gondoskodnak. Egyszer olvastam egy hasonlatot, nem tudom, hogy hol, csak olyan szemléletes megmaradt bennem. Azt mondja, hogy milyen ez a föld, tehát a sátán birodalma, a bűn országa, miről szól. És azt mondja, hogy látott egy nagy termet, hallottuk már, tehát látott egy nagy termet, ez a valaki, és azt mondja, a terem, tehát tele volt, rengeteg ember volt a teremben, a terem közepén volt egy hatalmas nagy üst, főd benne az étel. És mindenki rettenetesen éhes volt, csak azt mondja, egy gond volt, hogy mindenkinek a kezéhez hozzá volt nőve egy ilyen jó méter hosszú kanál. És hát mindenki ilyes volt, mindenki enni akart, ott tolongtak az üst körül, és mindenki próbált enni, magát etetni, de ugye hát eleve hosszú volt a kanál, nem is lehetett, meg hát ott ütötték, verték egymást a kanál, leforrázták egymást. Mindenki csak magára gondolt, és na ilyen az, ilyen a föld. Ilyen a sátán birodalma. Mindenki azt mondja, hogy én, nekem én egyek. És azt mondja, hogy benyitott egy másik terembe, ami ugyanaz volt a felállás, hatalmas tömeg, a terem közepén egy nagy üst, tele étellel, mindenkinek a kezéhez nőve egy méteres kanál, és azt mondja, mit látott? Teljes csend, nyugalom, békesség, öröm, mert kanalazgattak, megfújta, és etették egymást, és mindenki jól lakott, és mindenki örült, mert egymásnak szolgáltak. És azt mondja, ez az Isten országa, ez a szeretetnek a munkája, tevékenysége. Tehát azt mondja, hogy ne legyen hasonlás a testben, hanem gondoskodjanak egymásról a tagok, ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint. Példabeszélek 11.25. A mással jól tevő ember megkövéredik, és aki mást felüdít, maga is üdül. Nem nagyon látok itt kövér embereket. Mit jelent ez? A mással jól tevő ember megkövéredik. Akkor Amerikában biztos nagyon sok ilyen ember van, meg azért már Magyarországon is egyre több ilyen ember van. Mit jelenthet ez? Mi az, hogy megkövéredik? Mit gondolom, mit jelent ez? A mással jól tevő ember megkövéredik.
1: Jól lakik
0: szeretettel, igen. Gyarapodik. Ugye az eredeti kifejezés szerint valahogy így lehetne inkább visszaadni. Nem az, hogy fizikailag, testileg megkövéredik, hanem gyarapodik. Azt mondja, az az ember gyarapodik, aki mással tesz jót. A mással jól tevő ember gyarapodik, és aki mást felüdít, az maga is üdül. Isten örömtelivé teheti a munkát, a szolgálatot, a másokért végzett szolgálatot is. Hogy örüljünk annak, hogy szolgálhatunk. Jézus azt mondta, az én békességemet adom néktek. Az én örömömet. Jézus, amikor azt mondta, hogy az embernek fia nem azért jött, hogy néki szolgálnak, hanem ő szolgálja másokért, ezt nem úgy önsajnálattal, meg sopánkodva mondta, hogy hát, elég a nyomorúság ez nekem. Hanem ugye mit mondott a Samári asszonynak? Azt mondja, az az én eledelem, hogy az én mennyei atyám akaratát cselekedjem. Az az én igazi örömem, azzal tudok igazán beteljesedni, hogy végzem azt a munkát, amit az Isten rám bízott. Mit? Széllyel járt jót tévén, ugye? Tehát nem nyűg, nem teher, hanem a Szentlélek örömével tud ilyenkor minket megajándékozni. És ezt tényleg megtapasztalhatjuk, aki mást felüdít, aki máson segít, azt örömmel lehet tenni, mert a Szentlélek öröme ilyenkor megjelenik az emberben. Jakab leveléből is idézek egy szakaszt, ott is a cselekedetekről beszél, a jó cselekedetekről, érdekes jelzőt tesz hozzá. Jakab 3.13-at idézem, és a 18-at is. Kicsoda köztetek bölcs és okos. Mutassa meg az ő jó életéből az ő cselekedeteit bölcsességnek szelídségével, és azt mondja, az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak, akik békességesen munkálkodnak. Azt mondja, hogy cselekszenek és munkálkodnak, de azt mondja, nem nyűg, teher, panaszkodás, zúgolódás, bosszúság, stb. Azt mondja, hogy szelíden, tehát mutassa meg az ő cselekedetét bölcsességnek szelítségével, és azt mondja, akik békességesen munkálkodnak. Örömtelien, örömteljesen munkálkodnak. Hogy lehet ennek örülni? Vagy mi ebben a logika? Tehát valóban egyrészt a Szentlélek gyümölcsét termi meg, amikor ezt a munkát vállalja az ember, tehát Isten munkatársává lesz ilyen formában. De a Kolossi levélben olvasunk egy érdekes dolgot. Kolossi 3.23-ban így írja Pál apostol, hogy ha valamit tesztek, ha valamit cselekedtek, valamit munkálkodtok, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak, és nem embereknek. Hogy lehet Istennek tisztítani a vécét, már bocsánat, vagy bármit, azt mondja, akármit cselekeztek, bármit tesztek, lélekből tegyétek, mintha az Úrnak tennétek. És nem a fizetésért elsősorban, nem a másik embernek elsősorban, nem a főnöknek elsősorban, nem a rabszolgatartónak elsősorban, ugye ezt rabszolgáknak is írta, hanem mintha az Úrnak tennéd. Mi ebben a logika? Miért? Mitől más az a munka, amit nem csak a fizetésért esetleg, vagy nem elsősorban azért, nem a másik emberért, nem a munkahelyért. Kommunista szombat, ugye? régen volt ilyen fogalom. Igen, János? Ha nem mi? Az önzetlenség? Hanem a hála. Ugye szokták mondani, amikor valakin segít az ember, akármilyen formában, ó, az Isten fizesse meg, ha ugye ismerjük ezt a kifejezést. És nagyon sok ember, én úgy gondolom, hogy tényleg így gondolkodik, hogy megteszem, mert remélem az Isten majd engem megáld ezért, vagy kipótolja majd, stb. Mi ebben a gondolkodásban a nem helyes, vagy mi az, hogy az Úrnak, mintha az Úrnak tennéd, nem pedig, mint embereknek? Mert ugye itt a számítás munka, az önzés munkálkodik itt, hogy hát megteszem ugyan, szívom a fogam is lehet közben, de hát remélem az Isten majd kipótolja nekem, és majd kamatostól megkapom majd az Istentől. Vagy pedig akkor tudom igazából örömmel és hálából végezni bármit teszek, ha azt mondom, hogy a Jóisten nekem adott, vagy éppen elengedett 10 000 talentumot. Hogy tudnám ezt meghálálni? Tudom, hogy nem tudom visszafizetni, soha az életbe visszafizetni nem tudom, de hogy tudnám valamilyen formában kifejezni a hálámat, az örömömet ezért, amit az Isten adott nekem. Nem az, hogy na majd megfizeti, majd ezt meg azt ad, hanem hogy én látom, hogy az Isten mit végzett, mit adott, mi mindennel ajándékozott meg. Hogy tudnám ezt valamilyen formában kifejezni, hogy én ennek örülök, és hálás vagyok, és örömmel. Tudom, hogy visszafizetni soha nem fogom tudni. Isten erre mit mond? Hogy lehet az Istent szolgálni? Hogy lehet az Istent szeretni? Amennyiben megtettétek egyeleme legkisebb atyánfiai közül. Megint csak hallottam egy hasonlatot, az is szemléletes, és ezzel zárnám majd ezt az alkalmat. Nyilván minden példa sántít, tehát nincs benne részletesen a teljes evangélium, de úgy mindig kiemeli egy-egy oldalát, ugye a példázatok, a példabeszéd erre jó. Ezt is hallottam, de engem úgy megérintett, lehet, hogy már mondtam, de elmondom még egyszer akkor. Tehát, hogy a Amerikában játszódik, ez még a régi időkben, amikor rabszolgattartó államforma volt, hogy valaki rabszolgaként megszületett egy farmon, és hát ilyen nagy barakban nőttek fel, ugye ott voltak százával a rabszolgák, és hát egész élete arról szólt, hogy ütötték, verték, semmi köszönöm nem volt, semmi fizetés nem volt, hanem ugye látástól vakulásig, a gyapott földön, meg hát nagyon kemény munkát kellett végezni, és hogy nődögélt, és egyszer csak ugye megjött az esze, és látta, hogy hát itt vannak szabad emberek is a világon. Nem csak rabszolgákból áll, hanem szabad emberek is vannak is. Elkezdett gondolkodni, hogy hogy lehetne ő szabad ember. Mit kéne tenni, hogy szabad ember legyen? Azt találta ki, hogy megpróbál többet dolgozni. Hát ha kiérdemli, és a rabszolgatartó fölfigyel, és majd felszabadítja, és elkezdett nagyon-nagyon keményen dolgozni. És ugyanúgy ütötték, verték, ugyanúgy nem kapott jó szót, ugyanúgy nem, semmi nem történt. És akkor pedig azt mondta, hogy rendben van, ha így van, én a kisujjamat megmozdítani többet nem fogom. És azt mondta, ha agyonvernek, akkor sem. És ezt meg is mondta a rabszolgatartónak, hogy ha agyonversz, sem fogok neked ezután semmit csinálni. És hát agyon is verte, majdhogy nem, de amikor már ott volt, hogy félholtra verte, akkor gondolkodott, de hát ebből nekem semmi hasznom nincs. Eladom, inkább eladom, hát abból legalább van valami hasznom. És kivitte a rabszolgapiacra, vagy hát megkérdette, és akkor próbálta eladni, de azért nem tudtam, mert akár milyen vevő jött, ez az ember mindig azt mondta, hogy ha agyonversz, akkor se fogok neked dolgozni. És hát nem nagyon kapkodtak érte, de jött egy ember, és azt mondta, hogy hát nem mondott semmit, csak kifizette a pénzt, aztán vitte magával. És neki is mondta, hogy ha agyonversz, akkor sem fogok dolgozni. És csak ment, ugye felültek a lovasszekér, és mentek, egy gyönyörű táj volt, soha nem látott még ilyen gyönyörű tájat az az ember, és hát úgy teljesen már úgy lenyugodott egy kicsit, és gyönyörködött benne, és mondta, hogy na, látod, milyen vidékre hoztalak téged, azt mondta, nem baj, én akkor sem fogok neked dolgozni. És akkor mentek tovább, egy gyönyörű farmra értek, És akkor hát ott minden, nem olyan volt, mint ahol ő felnőtt, hanem minden csodaszép volt. És mondta, hogy hát itt ide hoztalak téged, itt fogunk majd lakni. Azt mondta, nem baj, én akkor sem fogok neked dolgozni, nagyon versem. És akkor mondta, hogy ez az én házam, és mutatott egy gyönyörű kis házaskát, és azt mondta, na ez lesz a te házad, itt fogsz majd lakni. És akkor már úgy nagyon nyögve nyelve mondta ez valaki, hogy nem baj, én akkor sem fogok neked dolgozni. És mondta ez az ember, hogy de ki mondta neked, hogy kell dolgozni? Én nem azért vettelek meg, hogy te nekem dolgozz, én csak téged felszabadítottalak. Én a szabadsággal ajándékozlak meg téged, meg mindezzel, amit itt látsz. Ez a tiéd. És akkor azt mondta az ember, hogy én egész életemben neked fogok dolgozni. Na, azért mondom, hogy minden példa sántít, de valahol ki hozza, hogy mi az igazi evangélium, meg mi az igazi munka, ami örömmel, hálából, azt mondja, ezt soha nem fogom tudni visszafizetni, vagy meghálálni, de hogyan tudnám kifejezni, hogy ez nekem milyen sokat jelent, és mint az Úrnak tenném, nem pedig mint embereknek. És ez az evangélium, hogy Isten nem azért szabadított föl minket, hogy mindenki szolgáljunk és robotoljunk. Azt mondja, hogy itt van, megajándékozlak tényleg a szabadsággal, és mindazzal, amivel körülvesz minket, de az ember ezt megérti valahol, ez kell, hogy felfakadjon benne, hogy Uram, én egész életemben neked akarok szolgálni. És igazából ezen az úton lehet nekünk gyarapodni, fejlődni, mind fizikailag, mind szellemileg, mind pedig lelkileg. És én azt kívánom, hogy járjunk, induljunk el ezen az úton, és járjunk ezen az úton, tényleg, hogy gyarapodni tudjunk, mert a Jóistennek valahol ez a szándéka mindannyiunkkal. Hogy fizikailag is erősödjünk, gyarapodjunk, szellemileg is és lelkileg is váljunk alkalmassá, hogy valóban abban az országban lakozzunk, ahol egymásról gondoskodnak a tagok. Tehát az Isten országában ugye ez a logika. Köszönöm szépen a figyelmet, én ennyit szerettem volna megosztani.

Kedves gyülekezet, ebben a negyed évben a zsidókhoz írott levélről szól a szombatiskolai tanulmányunk. A zsidókhoz írott levél egy-egy versét, egy-egy részletét vesszük folyamatosan ebben a negyed évben. És a mai délelőtti istentiszteleti alkalommal szeretnék a zsidókhoz írott levélnek a harmadik fejezetéből egy szakaszt felolvasni, ami a következő heti tanulmányunknak az egyik részlete lesz majd. Én erről a néhány igeversről szeretnék részletesebben most szólni. A zsidókhoz írott levél harmadik fejezet 7-től terjedő verseit olvassuk el. A zsidókhoz írott levél harmadik fejezet 7-től terjedő verseit olvasom a következőképpen. Tehát a zsidókhoz írott levél harmadik fejezet 7. versétől a következőképpen olvasom. Annak okáért, amint a Szentlélek mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés ama napján a pusztában, ahol a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértének engem, és látták az én cselekedeteimet 40 esztendeig. Azért megharagudtam arra a nemzetségre, és mondám, mindig tévelyegnek szívükben, ők pedig nem ismerték meg az én útaimat. Úgy, hogy megesküdtem haragomban, hogy nem fognak bemenni az én nyugodalmamba. A 19. verset is olvassuk el, látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenség miatt. És ezek után még a 12. és 13. verset így olvasom, vigyázzatok azért, atyám fiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen, gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon, hanem intsétek egymást minden napon, míg tartama, hogy egyikőtök se keményítessék meg a bűnnek csalátsága által. Ez az idézet itt a zsidókhoz írott levél harmadik fejezetében Pál apostol a 95. Zsoltárból idéz. Tehát ez egy idézet a 95. Zsoltárból. És a következő képpen kezdi itt a figyelmeztetést Pál apostol, fölhívja a figyelmünket arra, hogy a Szentléleknek ellene ne álljunk. Azt mondja, hogy amint a Szentlélek mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Ezzel kezdi a Szentírás ezt a szakaszt, Pál apostol ezzel kezdi ezt a gondolatmenetet, amelyben egyértelművé teszi, hogy nincs ember ebben a földi életben, akihez a Szentlélek ne szólna. Nincs ember ebben a földi életben, akit a Szentlélek ne kérlelne a jóra, az Istenhez való közeledésre. Az Isten minden embert megszólít, azokat is, akik még nem is ismerik az Istent, akik még távol vannak tőle, a Szentlélek minden emberért munkálkodik. De a Szentlélek azokért is folyamatosan munkálkodik, akik már ismerik őt, akik ismerik az Istent, akik együtt járnak esetleg évek, évtizedek óta vele. A Szentlélek minden nap szüntelenül kérlel bennünket. Kérlel bennünket a jóra, az Isten felé fordulásra. És ezért kezdi így ezt az igeszakaszt Pál apostol, hogy annak okáért, amint a Szentlélek mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. És miért mondja ezt, hogy ma, ha az ő szavát halljátok? Mert az ember hajlamos arra, hogy elodázza ezt a kérlelést. Az ember hajlamos arra, hogy ne azonnal, ne most engedelmeskedjen. Érzi annak a vonzásnak az erejét, érzi annak a dolognak a szép voltát, amit a lélek meg akar mutatni neki. Ki tudja, hogy hány és hányféle módon szól hozzánk a Szentlélek. De milyen gyakran van, hogy elodázzuk ezt majd holnap, majd. És erre a késlekedésre hívja fel a figyelmünket, hogy amire kérlel a Szentlélek ma, most ebben a pillanatban engedjünk az ő késztetésének, engedjünk az ő vezetésének, miért? Hogy meg ne keményedjen a mi szívünk. Elmondja itt a veszélyt, hogyha mi visszautasítjuk a Szentlélek kérlelését, nem engedünk az ő szavának, minden egyes visszautasításkor, ha elodázzuk a kérlelésnek való engedelmességet, a szívünk keményedik. A szívünk keményedik, és egyre keményebbé válik. És ezért van ez a hangsúlyos figyelmeztetés, hogy ne halogassuk a lélek hívásának való engedést, hanem ma, ha az ő szavát halljuk, engedjünk neki. Miért? Mert olyan élethelyzetekbe tud utána belesodorni bennünket az engedetlenségünk, amit esetleg nem is gondolunk.
Nem is gondoljuk, hogy milyen következménye van annak, hogyha mi ezt a halk hangot állandóan és folyamatosan visszautasítjuk. És erre a kérlelés visszautasítására, a kérlelésnek nem engedelmességre hozza fel példaként Pál apostol Izrael népe történetét. Fölemlíti itt a történetüket, amit nem sokára mindjárt az igehirdetés nagy részében ezt fogjuk majd elemezni, de elmondja, hogy a nép úgy viselkedett, visszautasította a Szentléleknek a kérlelő hangját, és ezért az Isten mit mondott? Azt mondta, hogy megharagudott erre a népre, és megesküdött, hogy nem fognak bemenni a nyugalom helyére. Nem viszi be őket a Kánaánba. És utána így olvastuk a 19. versbe, hogy nem is mehettek be hitetlenség miatt. Tehát a magatartásuk által, hogy visszautasították az Isten kérlelő hangját, megkeményedett a szívük, hitetlenekké váltak, és az Isten nem tudta őket bevinni az ígéret földjére, Kánaánba. Fölvetődhet az a kérdés, hogy miért lényeges ez az ige szakasz, ami számunkra, meg mindaz a történet, amiről ma szólni fogunk Izrael népe történetéből, miért lényeges, ami számunkra. Elmondhatjuk azt, hogy minden korok hívői számára fontos volt Izrael népének a tanulsága, hiszen Pál apostol a korintusi levélben azt mondja, hogy azok, amik történtek velük, példaképpen estek ő rajtuk, példaképpen estek rajtuk. De utána így folytatja, hogy megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. Tehát Pál apostol egyértelművé teszi, hogy minden korban fontos volt ezeket az ószövetségi történeteket ismerni, a bennük levő tanulságokat levonni és hasznosítani az életünkben, de ha egy kornak szüksége volt erre, ha egy kor hívőinek szüksége volt erre, akkor azok mi vagyunk, akikhez az időknek vége elérkezett. Miért? Mert a törvényszerűségek ugyanazok. Isten azt a népet is egy nyugodalomba akarta bevinni, a Kánaánba akarta bevinni, a földi Kánaánba, és Isten pedig most bennünket az igazi nyugalomba akar bevinni, az örök életbe, a mennyei Kánaánba, az örök élet ajándékában akar bennünket részesíteni. És gondoljuk végig, hogy amikor Sátán megpróbálta megakadályozni Isten jó tervét Izrael népével kapcsolatban, kísértéseket hozott eléjük, akadályokat gördített eléjük, hogy meggátolja az Isten tervének a megvalósulását, hogy ők birtokba vehessék a Kánaánt, akkor gondoljuk, hogy amikor ennél egy sokkal dicsőségesebb esemény előtt állunk, az örök élet elnyerésének a küszöbén, gondoljuk, hogy Sátán nem próbálja ugyanezt alkalmazni velünk, mint akkor a zsidó néppel, de hogy nem. Sőt, sokkal nehezebb helyzetekbe kerülünk. Ugyanazokat a kísértéseket csak még erőteljesebb formában helyezi a mi szívünk, szemünk, lábunk elé. Igen, Sátán bennünket is ugyanolyan módon megpróbál visszatartani, ahogy Izrael népét meg akarta akadályozni, hogy birtokba tudják venni a Kánaánt. És ki kell, hogy mondjuk, hogy Sátánnak részlegesen sikerült a terve. Mert azt a népet, akit kihozott Isten Egyiptomból, nem tudta bevinni az ígéret földjére. Mi miatt? Mit olvastunk? Nem mehettek be hitetlenség miatt. A felnövekvő generáció, a pusztában felnövekvő generáció vehette birtokba az ígéret földjét. Az Isten jó terve mégis megvalósul, mindenképpen megvalósul. De ki kell, hogy mondjuk, hogy a kérdés csak egyetlen egy, hogy velem valósul meg, vagy nélkülem valósul meg. Az Isten mindenképpen valóra váltja az ígéretét. És azért foglalkozunk ezekkel a tanításokkal, az Ószövetségnek ezzel a történetével is, hogy amikor az Isten jó terve megvalósul az ő népével, akkor ezek közé mi is oda tartozhassunk, és hogy az Isten bennünket is bevihessen az ígéret földjére, a Kánaánba. De nézzük meg ezek után azt a történetet, amire utal elsődlegesen ez az ige szakasz, amire utal Pál apostol. Nézzük meg a 8. és a 9. verset. A zsidókhoz írott levél 3. fejezet 8. és 9. versében a következőt olvasom. Meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés ama napján a pusztában, ahol a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértettek engem, és látták az én cselekedeteimet 40 esztendeig. Álljunk meg egy pillanatra, és gondolkodjunk el közösen, hogy melyik történetre utal itt Pál apostol. Izrael népe történetének melyik eseményére utal, amikor azt mondja, hogy ott a kísértés ama napján a pusztában a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértettek engem.
Sok-sok ilyen volt. Ugye 40 évi vándorlás története alatt, amikor számtalan nagy lázadásra került sor, de olyan lázadásra, hogy az Istennek közbe kellett avatkozni hatalmas módon a lázadás leverése érdekében, azon kívül rengeteg zúgolódás, kisebb fajta lázongás végigkísérte a 40 évet. De vajon mi az az esemény, mi az a rendkívüli esemény, amire itt visszahivatkozik Pál apostol, amikor azt mondja, hogy a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértettek engem. Egyáltalán álljunk meg egy pillanatra ennél a fogalomnál, és először ezt kellene tisztáznunk, hogy mit is jelent, amikor az ember próbára tevéssel megkísérti az Istent. Hogy létezik ez, hogy az ember próbára tevéssel kísérti az Istent? Mindenek előtt, mielőtt még a történetre rátérnénk, és mielőtt végig gondolnánk, hogy mit is jelent, amit itt ír Pál apostol, nézzük végig, hogy mit mond a Biblia az ember és az Isten viszonylatáról a kísértés tekintetében. Mindenek előtt a Jakabi levelet szeretném idézni. Jakab apostol levelében az első fejezet 13. versében azt olvassuk, hogy az Isten maga gonoszsággal nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit. Ugye nem is keresem ki az igét, mindannyian ismerjük, Jakab apostol levele első fejezetének a 13. verse azt mondja, hogy az Isten gonoszsággal nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit. Tehát ugye egyértelmű, hogy amikor Izrael népe próbára tevéssel megkísértette az Istent, akkor az Istent nem valamilyen gonoszságra akarták rábírni, mert a Biblia egyértelműen mondja, hogy az Isten gonoszsággal nem kísérthető. Tehát akkor itt valamilyen más fogalomról kell, hogy szó legyen. De nézzük meg először most abban a viszonylatban, hogy mit jelent az, amikor az Isten megkísérti az embert. A Bibliában számtalan esetben látjuk ezt a kifejezést, de ennek tükrében vizsgáljuk most meg, hogy mit jelent ez a fogalom, hogy Jakab apostol egyértelműen azt mondja, hogy az Isten nem kísérthető, de ő sem kísért gonoszsággal senkit. Akkor mit jelent ez, hogy az Isten megkísérti az embert? Mert így fogunk majd közelebb jutni ahhoz a gondolathoz, hogy mit jelent az, amikor az ember kísérti próbára tevéssel az Istent. Mindenek előtt olvassunk el egy igeszakaszt Mózes 5. könyvéből. Mózes 5. könyvéből, a 13. fejezetből olvassuk el az első 4 verset. Mózes 5. könyve 13. fejezet első 4 versében nézzük meg azt, hogy mit jelent, milyen értelemben használja a Biblia azt a kifejezést, hogy az Isten megkísérti az embert. Így olvasom Mózes 5. könyve 13. fejezetének az első 4 versében. Mikor te közötted jövendőmondó vagy álomlátó támad, és jelt vagy csodát ad néked, ha bekövetkezik is az a jel vagy csoda, amelyről szólott néked mondván, kövessünk idegen isteneket, akiket te nem ismersz, és tiszteljük azokat. Ne hallgass efféle jövendőmondónak beszédeire, vagy efféle álomlátóra. Most figyeljük, mert az Úr, a te istenetek kísért titeket, hogy megtudja, ha szeretitek-e az Urat, a ti isteneteket teljes szívetekből és teljes lelketekből. Az Urat, a ti isteneteket kövessétek, és őt féljétek, és az ő parancsolatait tartsátok meg, és az ő szavára hallgassatok, őt tiszteljétek, és ő hozzá ragaszkodjatok. Tehát azt mondja a Szentírás ezen a helyen, egy élethelyzetet mutat, és azt mondja el, hogy az Isten megengedett az ószövetségi népe életében is nehéz helyzetet. Nem tiltotta el ilyen értelemben a jövendőmondókat, vagy a hamis prófétákat, vagy az álomfejtőket. Nem sújtott le rájuk az ő isteni ítéletével, hogy meg se szólalhassanak, hanem amikor ilyen helyzetet megengedett, hogy előforduljon az ő népe körül, akkor mit mond a Szentírás? Ezáltal az Isten megkísérti őket, hogy meglássa, hogy mi van az ő szívükben. Tehát az Isten nem azt akarja, hogy ezáltal, a nehéz helyzet által, vagy ezek által, az emberek által az ő népe bűnbe essen, hanem azt próbálja meg, nyugodtan kimondhatjuk, hogy ez a szó, hogy megkísért, ez egyenlő a megpróbálással, majd mindjárt látni fogjuk, tehát megpróbálja a ti szíveteket, megnézi, felszínre hozza azt, hogy mi van bennetek. Nem azért, mert az Isten ezt nem látná, de mi számunkra szükséges, hogy lássuk, hogy milyen állapotban van a szívünk. És utána azt mondja, hogy az Urat, a ti isteneteket kövessétek, őt féljétek, az ő parancsolatait tartsátok meg. Egy másik igét is hadd idézzek, a Mózes 5. könyve 8. fejezetének a 2. versét, ugyanitt ebben a könyvben a 8. fejezetének a 2. verse ezt mondja.
És emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr a te Istened immár 40 esztendeig a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a te szívedben. Vajon megtartod-e az ő parancsolatait, vagy nem? Ugyanez a gondolat, amit az előbb olvastunk a 13. fejezetben. Megkísért, megpróbál az Úr a nehéz helyzetek megengedésével, hogy nyilvánvalóvá legyen, hogy mi van a te szívedben. Tehát ezt jelenti az, amikor az Isten megkísérti az embert. Tehát ez nem egy rosszra való kísértés, hanem a nehéz helyzet megengedése az ember életében, hogy nyilvánvaló legyen, hogy mi van a szívünkben. Nézzük meg, hogy a 26. Zsoltár második verse mennyire ugyanezt a gondolatot mondja el. Dávid mennyire megértette az Isten magatartását, eljárás módját az emberrel szemben, és ezért a következőt mondja Dávid. A 26. Zsoltár második verse ezt mondja: próbálj meg, Uram, és kísérts meg, és vizsgáld meg veséimet és szíveimet. Ugye, hogy teljesen egyértelmű, próbálj meg, kísérts meg, vizsgáld meg az én szívemet. Ugye Dávid nem azt kéri, hogy az Isten valami rosszra késztesse őt, hanem az, hogy nyilvánvalóvá tegye, hogy mi van a szívében, mi van az ő bensejében. Ugye ugyanezt a gondolatot mondja, most már nem is idézném, csak kívülről említeném meg, Pál apostol ugyanezt mondja, amikor az úrvacsoráról van szó, azt mondja, hogy kísértsétek meg ti magatokat, ha az Úrban vagytok-e. Kísértsétek meg magatokat, az Úrban vagytok-e. Másik helyen, ugyancsak a korintusi levélben azt mondja Pál apostol, próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy egyék abból a pohárból. Tehát amikor az Isten megkísérti az embert a Bibliának ezzel a szóhasználatával élve, akkor nyilvánvalóvá teszi a megpróbáló körülmények által, hogy mi van az ember szívében. De nézzük meg ezek után, és most térjünk vissza az alapigénkhez. A zsidókhoz írott levél 3. fejezetében, a 8. és 9. versben azt olvastuk, hogy az elkeseredéskör a kísértés ama napján a pusztában, a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértettek engem. Tehát akkor milyen az az élethelyzet, amikor az ember kísérti próbára tevéssel az Istent? Olvassuk el a Mózes 2. könyve 17. fejezetében leírt történetet, mert erre utal vissza Pál apostol, amikor a zsidó nép életének egy eseményét eleveníti fel. Mózes 2. könyve 17. fejezetének olvassuk el az első verstől terjedő gondolatait. Ugye az Egyiptomból való szabadulás, a Veres-tengeren való átkelés után történik mindez, miután az Isten mannát hullatott a népnek az égből, és táplálta az ő népét minden nap eledellel, és utána azt olvassuk a 17. fejezet első versétől, és elindult Izrael fiainak egész gyülekezete a Szín pusztájából az Úr rendeléséhez képest az ő útjuk rendje szerint, és tábort ütöttek Refidimben. De a népnek nem volt inni való vize. Versengett azért a nép Mózessel, és mondták: adjatok nékünk vizet, hogy igyunk. És mondanéki nékik Mózes: miért versengtek én velem, miért kísértitek az Urat? És szomjúhozott ott a nép a vízre, és zúgolódott a nép Mózes ellen, és mondta: miért hoztál ki minket Egyiptomból, hogy szomjúsággal ölj meg engemet, gyermekeimet és barmaimat? Mózes pedig az Úrhoz kiáltott mondván: mit cselekedjem ezzel a néppel, kevés híja, hogy meg nem köveznek engem. Az 5.-6. verset nem olvasnám, ott azt láthatjuk, hogy az Úr parancsol Mózesnek, hogy vegyen egy vesszőt, sújson a kősziklára, és abból majd víz fog fakadni, és utána a 7. verset így olvasom. És nevezte annak a helynek nevét Masszának és Meribának, Izrael fiainak.

Isten jelenlétének és hatalmának hatalmas bizonyságát szerezte ez a nép. Az Isten az egyiptomi 10 csapás következtében megtörte a fáraót, csapásokkal sújtva egész Egyiptom földjét, amiben nem volt részük az izraelitáknak. Gósen földjét elkerülte a csapás. Micsoda hatalmas megtapasztalása volt ez az Isten hatalmának. Utána kivetette őket Egyiptomból, megnyitotta előttük a verestengert. Ez volt az a csoda, amiről több mint 1000 év múlva is a Biblia írói még akkor is megemlékeztek. Az Istennek a legnagyobb csodája volt az ő népe érdekében. Utána megnyitotta az eget, hullatta nekik a mannát. Jelenléte a tűz és a felhő oszlopban állandóan nyilvánvaló volt előttük. Szeretnék egy igét olvasni Mózes 2. könyve 13. fejezetéből, a 21. és a 22. vers a következőt mondja. Az Úr pedig ment előttük nappal felhőoszlopban, hogy vezérelje őket az úton, éjjel pedig tűzoszlopban, hogy világítson nekik, hogy éjjel és nappal mehessenek. Nem távozott el a felhőoszlop nappal, sem a tűzoszlop éjjel a nép elől. De nézzük meg, hogy mit is jelentett ez a felhő és ez a tűzoszlop. Milyen áldásai voltak annak, hogy a felhő és a tűzoszlop szüntelenül kísérte őket. Néhány mondatot a Pátriárkák és Proféták című könyvből így olvasok. Jelenlétének látható megnyilvánulása iránti vágyukat felhő és tűzoszlop elégítette meg, amely vezette őket. Utána így olvasom. Láthatatlan vezérük lobogója állandóan velük volt. Nappal a felhő vezette vonulásukat, mint mennyezet terjeszkedett a sereg felett. Védelemül szolgált a perzselő forróság ellen, árnyéka és csapadéka kellemes enyhet adott a tikkasztó száraz pusztában. Éjjel tűzoszloppá változott, megvilágítva táborukat, és állandóan biztosítva őket Isten jelenlétéről. Ilyen előzmények után nézzük meg újra ezt a történetet, a 17. fejezetben levő történetet. A 7. versben ezt olvassuk. Kísértették az Urat mondván, vajon köztünk van-e az Úr, vagy nincsen. Igen, ez volt az, amikor próbára tevéssel megkísértették az Urat. Nem hitték el, hogy az Isten jelen van, velük van, a számtalan jel csoda ellenére sem, hogy megtapasztalták nap mint nap azt, hogy ő megsegíti őket, megáldja őket. Ennek után a következő, újabb nehéz helyzetben újra elbizonytalanodnak, elveszítik a hitüket Isten lényében, az ő hűségében, az ő szeretetében, elcsüggednek, kétségbe esnek, és újra fölteszik a kérdést, vajon közöttünk van-e az Isten, avagy nem. Szeretnék a 78. Zsoltárból olvasni néhány gondolatot. A 78. Zsoltár 40-től 42-ig terjedő versei a következőt mondják. A 78. Zsoltár 40-től 42-ig terjedő versei a következőt mondják Izrael népének erről a bűnéről. Hányszor keserítették őt a pusztában, hányszor illették fájdalommal a kieklemben, és újra kísértették az Istent, és ingerelték Izrael szentjét. Nem emlékeztek meg az ő kezéről, sem a napról, amelyen megváltotta őket a nyomorgatótól. És az 56. vers ezt mondja, de megkísérték, és megharagíták a magasságos Istent, és nem őrizték meg az ő bizonyságait. Igen, ezt jelenti, amikor az ember kísérti próbára tevéssel az Istent. Meg akarja próbálni az ember az Istent, hogy mi van az Istenben, az Isten szívében, vajon hűséges az Isten? Vajon igazat mond-e az Isten? Az Isten kijelent számtalan dolgot az ő igéjében. Meg is tapasztalhatjuk az életünkben, hogy az Isten igazmondó Isten. És egy újabb próbában, egy újabb nehézségben elfeledkezünk az ő bizonyságairól. Elfeledkezünk mindarról, amit megtapasztaltunk az ő szeretetéről, és újra elcsüggedünk, kétségbe vonjuk az ő jelenlétét, az ő szabadító erejét és hatalmát, és újra visszaesünk a mi csüggedéseinkben. Igen, ezzel tudja az ember kísérteni az Istent. Szeretnék a 95. Zsoltárból is, mint ahogy említettem, hogy a Zsidókhoz írott levél 3. fejezete, ugye a 95. Zsoltárból való idézet. Nézzük meg a 95. Zsoltár 9. verse is, hogy említi ezt a történetet. Ahol megkísértettek engem a ti atyáitok, próbára tettek engem, jól lehet, látták az én cselekedeteimet. Az Isten nem hagyta bizonyság nélkül magát. Látták az ő cselekedeteit, és mégis

0: kétségbe vonták az ő szavát, kétségbe vonták az erejét, az ő megszabadító hűségét. Összefoglalóan szeretnék még általánosságban a 78. Zsoltárból, tehát erről a bűnről szeretnék olvasni egy igeszakaszt a 78. Zsoltárból a 18-tól terjedő versekben. Így olvasom. És megkísérték Istent az ő szívükben, ennivalót kérvén az ő kívánságuk szerint. És szóltak Isten ellen mondván, avagy tudna-e Isten asztalt teríteni a pusztában? Imé megcsapta a kősziklát, és víz ömlött, és patakok özönlöttek. De vajon tud-e kenyeret is adni, avagy készítheti húst az ő népének? Meghallotta az Úr, és megharagudott ezért, és tűz gyulladt fel Jákob ellen, és harag gerjedt fel Izrael ellen, mert nem hittek Istenben, és nem bíztak az ő segedelmében. Figyeljük, az Isten haragját mondta ez magára, hogy nem bíztak ő benne, nem hittek Istenben, és nem bíztak az ő segítségében, mindam a csodák ellenére sem, amit láttak és tapasztaltak. Néhány idézetet szeretnék felolvasni, először a Pátriárkák és Proféták című könyvből, csak néhány gondolatot, először így olvasom a 302. oldalról, és utána egy kicsivel hosszabb idézetet olvasnék a Bizonyságtételek 3. kötetéből a következőképpen. Bűnös hitetlenség volt részükről attól félni, hogy ők vagy gyermekeik éhen vesznek, ugye, vagy szomjan vesznek, vagy egyáltalán elvesznek. Az Úr megígérte, hogy Istenük lesz, hogy mint népet magához fogadja őket, jó és tágas földre viszi be őket, de mégis minden a megígért országba vezető úton felmerülő akadály láttán elcsüggettek. Ott volt az Istennek jó ígérete. Ott volt a rengeteg megtapasztalás. És mégis, amikor egy-egy újabb nehézség előtt álltak, újra elcsüggettek, kétségbe vonták az Isten hatalmát, szeretetét és erejét. Így olvasom a 3. kötetből az idézetet. Isten hatalmának, mely az Egyiptomból való szabadulásuk csodáiban nyilvánult meg, s melyet időről időre egész vándorlásuk alatt is láthattak, hitre kellett volna serkentenie őket, örökre be kellett volna zárni a szájukat, hogy a hálátlanság akár egyetlen hangját ki ne eresszék rajta. Örökre el kellett volna, hogy némítsa a szájukra a zúgolódást, a kétségeskedést és a panaszokat. Mégis az ínség legkisebb közelsége, a veszélytől való legparányibb félelem nagyobb súllyal esett latba, mint az a tengernyi áldás, amelyben részesültek. Akkor már nem emlékeztek a legfenyegetőbb veszélyek idején kapott áldásokra, nem szívlelték meg a leckét, nem tették jóvá hűséges engedelmességgel a múltbeli bukásaikat, és a sátán kísértései újra legyőzték őket. Álljunk meg megint egy pillanatra, és gondoljuk végig az alapigénket, a zsidókhoz írott levélnek a figyelmeztetését. Ettől a bűntől óv bennünket is a Szentírás. Ettől a bűntől óv bennünket Pál apostol. Meg ne keményítsük a mi szívünket, ne legyen hitetlen szívünk, ne kísértsük az Istent próbára tevéssel. Szeretném megkérdezni, hogy mi vajon nem esünk ebbe a hibába és bűnbe. Pont azt gondoltam végig, hogy lehet, hogy az Isten kísértés az egyik legnagyobb bűne mindannyiunknak. Mert mikor kísértjük az Istent? Amikor kétségbe vonjuk az ő szeretetét, kétségbe vonjuk az ő jelenlétét, amikor megjedünk a próbáktól, amikor csüggedünk, amikor zúgolódunk ellene, annak ellenére, hogy számtalanszor megtapasztaltuk az ő segítségét a mi életünkben. Hányszor vagyunk így, kiment az Úr bennünket valamilyen nagyobb bajból, és utána mit teszünk? Élünk ezzel az áldással, emlékezünk erre, szüntelenül eszünkben van. És amikor a következő próba jön, akkor azt mondjuk, hogy Uram, te megszabadítottál akkor is, én nem csüggedek el, nem félek, hanem megbízom a te szeretetedben. Ezt mondjuk. Vagy pedig újra kétségbe esünk, elcsüggedünk, és ezzel próbára, tevéssel kísértjük az Istent, és megszomorítjuk őt, mert nem emlékezünk meg az ő bizonyságairól. Ne feledjük el, sátán ugyanezzel próbál bennünket is kísérteni. Az Isten nem azt ígérte, hogy kivesz bennünket az élet nehéz helyzeteiből, sőt, pláne nem azt ígérte Jézus Krisztus eljövetele előtti időszakra vonatkozóan, hanem a próbák egyre sűrűsödnek, egyre több mindenbe enged be bennünket az Isten. De ugyanakkor mit akar elérni az Isten? hogy megedződjünk ezekben a próbákban, és ad állandóan tapasztalatot, hogy ne csüggedjünk el, mert velünk van, de a hitünket akarja megnövelni és erősíteni az előttünk álló nehéz időszakra vonatkozóan. A 301. oldalról olvasnék, és a 302. oldalról néhány mondatot. Talán csak ezt a mondatot olvasnám fel, az Úr megengedte, hogy nehézségek közé kerüljenek, hogy táplálékuk lecsökkenjen, de miért? Hogy szívük hozzáforduljon, aki eddig is szabadítójuk volt. Ha ínségükben hozzá kiáltanak majd, szeretetének és gondviselésének kézzel fogható jeleit nyújtja számukra. Tehát az Isten ezért engedi meg nekünk is a mennyei Kánaánba való bemenetel előtt a próbáknak a sokaságát. Miért? Hogy a szívünk hozzáforduljon, és ha hozzá kiáltunk, akkor újabb tapasztalattal erősít meg bennünket. Hogy a legnehezebb időben sem fogyatkozzon el a hitünk, hanem valóban ott legyen a tűzben megpróbált arany gazdagon mi nálunk. Utána a következő idézetet így olvasom. Csodálatos módon vezette ki őket az egyiptomi szolgaságból, hogy felemelhesse és megnemesbíthesse őket, és megdicsőjön bennük ezen a földön. De szükséges volt, hogy szembeszálljanak az akadályokkal, és a viszontagságokat elviseljék. Mi volt az Isten másik célja ezzel a néppel? És mi a célja mi velünk is, a mi élethelyzeteinkkel, nehéz helyzeteinkkel? Hogy az Úr megdicsőülhessen bennünk ezen a földön. Miért? Milyen értelemben? Megdicsőülhessen bennünk, hogy az emberek, az Isten nem ismerő emberek, azt a hited, bizalmat látva a mi életünkben, ahogy az Istenhez fordulunk a nehézségek idején, ezáltal az Istenről legyen bizonyság a mi életünk, azon kívül pedig az Isten megmutathassa azt, hogy a legnehezebb helyzetekben is ő közbe tud avatkozni, meg tudja változtatni, alakítani tudja az eseményeket. Az Isten így akarja megdicsőíteni önmagát is, hogy az emberek fölfigyeljenek az ő szeretet teljes lényére. De ehhez mi szükséges? Ehhez az szükséges, hogy nekünk ezeket a próbákat, amikor adja, mi el tudjuk hordozni ezeket, és hittel, bizalommal tudjunk a nehézségekben megállni. Még egy harmadik mondatot is hadd olvassak a következőképpen. Ha hittek volna az Úrban azok után, amiket cselekedett értük, akkor jókedvűen viseltek volna minden kényelmetlenséget, ínséget, és még igazi szenvedést is. De ők csak addig voltak hajlandók bizalmat előlegezni Istennek, amíg folyamatosan láthatták hatalmának jeleit. Mennyire hajlamosak vagyunk mi is erre, csak addig vagyunk hajlandók sokszor az Úrban bízni, amíg folyamatosan látjuk az ő hatalmának megnyilvánuló jeleit. Mihelyt egy pillanatra ezt nem látjuk, mihelyt várakoznunk kell a szabadítással, ugye foglalkoztunk ezzel az elmúlt időben is néhány alkalommal már itt, abban a pillanatban az embernek hajlamos arra, hogy elbizonytalanodjon a hite, és kétségbe vonja az, hogy az Isten itt van velünk. Itt van velünk, megszabadít bennünket. Igen, ezzel kísértették, próbára tevéssel kísértették az Istent. És gondoljuk végig azt, hogy hányszor gondolunk Izrael népére, nem megvetéssel, az talán erős kifejezés, de úgy csodálkozunk az ő hitetlenségükön, hogy tudtak ilyenek lenni. Ennyi bizonyság ellenére is, ennyi kézzel fogható csoda ellenére is ilyen lelkületet tanúsítani. De még egyszer mondom, gondoljuk végig, vajon mi különbek vagyunk-e náluk? Vajon mi nagyobb hittel, erősebb hittel rendelkezünk-e? De nézzük meg azt, egy másik gondolatot is szeretnék még itt fölvetni a 17. fejezet kapcsán. Mi lett az eredménye, illetve a következménye az ő kétségeskedésüknek és hitetlenségüknek? A 17. fejezet 8. versében azt olvassuk, eljött pedig Amálek, és hadakozott Izrael ellen Refidimben. Mi lett ennek az eredménye, hogy ők kétségeskedtek és hitetlenkedtek? Az Úr megengedte az amálekitáknak, hogy megtámadják Izrael népét. Megengedett egy nagyobb, nehéz helyzetet. Álljunk meg itt egy pillanatra, mert ezt a tanulságot is szeretném, hogyha rögzítenénk magunkban egy másik példa történet kapcsán. A Korintusi első levél 10. fejezetét lapozzuk fel. Itt a Szentírás Pál apostol, itt egyértelműen beszél az ószövetségi Izrael nép tapasztalatáról. A 10. fejezet szinte végig erről szól, a 10. fejezetnek az első része. És nézzük meg, hogy a 9. versben mit mond Pál apostol. Se a Krisztust ne kísértsük, amint közülük kísértették némelyek, és elvesztek a kígyók miatt. Tehát ez is egy Isten kísértés volt, amikor ők a kígyók miatt vesztek el. Mi volt ez az élethelyzet? Mózes 4. könyve 21. fejezetéhez lapozzunk. Mózes 4. könyve 21. fejezete a következőt mondja. Mózes 4. könyve 21. fejezet 4-től 6-ig terjedő versei, ugyan az a gondolat, mint amit a 17. fejezetben találtunk Mózes 2. könyvében, ugyanaz az élethelyzet. Így olvasom Mózes 4. könyve 21. fejezet 4-től terjedő verseiben, és elindultak a Hor hegyétől a Veres tengerhez vivő úton, hogy megkerüljék Edom földét, és a népnek lelke megkeseredett útközben, és szólt a nép Isten ellen és Mózes ellen, miért hoztatok fel minket Egyiptomból, hogy meghaljunk-e pusztában, mert nincsen kenyér, víz sincsen, és e hitvány eledelt útálja a mi lelkünk. Bocsátott azért az Úr a népre tüzes kígyókat, és megmardosták a népet, és sokan meghaltak Izrael népéből. A nép megint lázongott, a nép megint zúgolódott, megint kísértette próbára tevéssel az Istent, amikor megszomjaztak. És az Úr mit tett? Az Úr megengedett egy nehéz helyzetet az életükben. A kígyók megmardosták az izraelitákat. Gondolkodjunk azon, hogy ez mi volt Isten részéről? Egy különleges büntetés volt? Teremtett oda kígyókat, akik megmardosták az izraelitákat? Vagy mi történt ennek kapcsán? Olvassuk el Mózes 5. könyve 8. fejezetének a 15. versét. Mózes 5. könyve 8. fejezet 15. verse. Így emlékezik vissza Mózes a pusztai vándorlás 40 évére, ez már a 40 évnek a végén van. Aki vezérelt téged a tüzes kígyóknak, skorpióknak és szomjúságnak nagy és rettenetes pusztáján, amelyben víz nem volt, aki vizet adott néked a kemény kősziklából. Milyen területen vándorolt Izrael népe? Hogy mondja itt Mózes? A tüzes kígyóknak és a skorpióknak volt ez a pusztasága. És mégis hányszor marták meg a népet ezek a kígyók vagy a skorpiók? Hányszor? Egyetlen egyszer sem, soha. Egy idézetet szeretnék olvasni a 463. és 464. oldalon a Pátriárkák és Proféták című könyvéből. Mivel Isten ereje védte őket, számtalan környező veszedelmet nem ismertek fel. Bolyongásuk minden napján az isteni kegyelem egy-egy csodája tartotta meg őket. Isten távol tartotta tőlük a puszták és erdők vad ragadozóit, mérges csúszómászóit. Ha szeretetének ez sok jelét semmibe véve továbbra is folytatják panaszkodásukat, az Úr visszavonja védelmét, amíg megtanulják becsülni gyöngét gondoskodását, bűnbánó szívvel és alázattal ismét hozzátérnek. Tehát az Isten nem egy külön csapást bocsátott rájuk, csak mit tett egyszerűen? Visszavonta az ő védőkezét. Hogy érezzék meg és lássák meg, hogyha ő nem tartaná fölöttük szüntelen az ő kezét, akkor mi lenne velük? Abban a pillanatban mindannyian megsemmisülnének. Igen, és ki kell, hogy mondjuk, hogy ez van a mi életünkben is. Az Úr, amikor megenged nehéz helyzetet az életünkben, és mi zúgolódunk, mi elkeseredünk, mi kísértjük az Urat, az Úr sokszor megenged ennek következtében még nehezebb élethelyzetet. De ezt is miért teszi? Miért engedi? Azért, hogy hozzáforduljunk, hogy valamilyen módon, de a szívünkre tudjon beszélni. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek az ő szíveteket. Az Isten először az ő áldásaival akar megszólítani. Ha ezekkel nem tud megszólítani, akkor az áldások elvonásával akarja mi szívünket hozzáfordítani. De mindenképpen azt szeretné, hogy figyeljünk ő rá, és ne csüggedjünk el az életnek a megpróbáltatásai, az élet nehéz helyzeteiben, hiszen számtalan jelét és bizonyságát adta már az ő hűségének és szeretetének. És olvassuk el a Zsidókhoz írott levél 3. fejezet 12. és 13. versét, ezeket a figyelmeztető szavakat, amelyeket olvastunk a bevezető alapigényben. A Zsidókhoz írott levél 3. fejezet 12. és 13. versei ezt mondják: vigyázzatok, atyám fiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen, gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon, hanem incsétek egymást minden napon, míg tart a ma, hogy egyikőtök se keményítessék meg a bűnnek csalárdsága által. Mit mond itt Pál apostol? Pál apostol azt mondja, hogy vigyázzunk, hogy valaha ne legyen hitetlen szívünk. Mit olvastunk a 19. versbe? Ez a nép miért nem ment be az ígéret földjére? Hitetlenség miatt. Miért? Nem azért, mert elfelejtették azt, hogy Isten létezik. Nem azért, mert valamilyen elméleti ismeretről megfeledkeztek, és ezért nem hittek valamilyen elméletben, nem azért. Hanem nem hittek az Isten állandó jelenlétében és változhatatlan hűségében és szeretetében. Ez volt az a hitetlenség, ami miatt ők nem mehettek be az ígéret földjére. És ezért mondja a Szentírás, ezért mondja Pál apostol, hogy vigyázzunk, hogy valaha bármelyikünknek ne legyen hitetlen szíve. Ez nem azt jelenti, nem attól a veszélytől óv bennünket a Szentírás, hogy egyszer csak mondjuk elfelejtjük a hármas angyali üzenetet. Vagy nem hiszünk az Isten parancsolataiban, vagy elfelejtjük, hogy a negyedik parancsolat a szombat. Nem ettől óv bennünket a Szentírás, hanem attól, hogy elfelejtjük azt, és nem hiszünk abban, hogy az Isten a legnagyobb nehézségeken keresztül is ott van velünk, és hogy a nehézségek árán akar bevinni majd bennünket az örök nyugalomba, de nem azért, hogy itt elveszítsen bennünket, hanem hogy bennünket megerősítsen, az ő hatalmát meg tudja mutatni a mi életünkben, és ezáltal élő bizonyságai legyünk az ő szeretetének és hűségének. És ha mi erről megfeledkezünk, és nem töltjük be ezt a küldetésünket, akkor a mi szívünk is gonosszá válik, és megkeményedik. A hitetlenség ide fog vezetni, hogy gonosszá és keményé válik a mi szívünk. És mi lesz ennek az eredménye? Ennek az eredménye az lesz, hogy minden elméleti ismeret mellett az Istentől el fogunk szakadni. És ettől óv bennünket a Szentírás, hogy nehogy hitetlenek legyünk, nehogy ne engedjünk az ő kérlelő, az ő szeretetteljes szavának, mert ezeket a következményeket akkor nem tudja elhárítani a mi életünkből. Azt mondja itt az záró figyelmeztetés, hogy vigyázzunk arra, hogy az Istentől, az élő Istentől el ne szakadjunk. Tegyük fel azt a kérdést, hogy az Istentől hogy tud az ember elszakadni? Hogy tud az ember az Istentől elszakadni? Mi szakíthatja el az embert Istentől? Mi az, ami elszakíthatja egyedül? Szeretném felolvasni a Római Levél 8. fejezetéből a 35-től terjedő verseket. Pál apostol így kezdi ezt az igeszakaszt, egy kérdést tesz fel. Kicsoda szakaszt el minket a Krisztusnak szerelmétől? Hogy szakadhatunk el a Krisztus szerelmétől? És utána azt mondja, nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy mesztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyveré. Ezek a körülmények, a legnehezebb körülmények, milyen élethelyzeteket mond, nyomorúságot, szorongattatást, üldöztetést, éhséget, mesztelenséget, veszedelmet, fegyvert, a legnehezebb körülményeket említi, és fölteszi a kérdést, hogy ezek elszakaszthatnak bennünket a Krisztustól, a Krisztus szeretetéről, tett szeretetéről. Utána így olvasjuk a 38-tól terjedő versekben. Meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszhat el minket az Istennek szeretetétől, mely van, ami Urunk Jézus Krisztusban. Tehát amikor Pál apostol elmondja azt a zsidókhoz írott levélben, azt a figyelmeztetést, hogy vigyázzunk arra, hogy az élő Istentől el ne szakadjunk, akkor nem arra utal, hogy olyan nehéz helyzetek fognak a mi életünkbe esetleg bekövetkezni, ami elsodor bennünket az Istentől, vagy elszakít. Sőt, azt mondja, hogy ezek a helyzetek nem tudnak elszakítani. Az Isten és az ember közötti kapcsolatot, köteléket, szoros, elszakíthatatlan köteléket egyetlen egy valakinek van hatalma szétvágni. És ez a valaki, akinek hatalma van, ez nem a sátán. Egyetlen egy valakinek áll hatalmában, és az én vagyok. Egyes egyedül én szakíthatom el ezt a kötelet, ami engem az Istenhez köt, hitetlenség által, ha nem bízok meg az ő szeretetében és hatalmában. És ezért mondja nekünk figyelmeztetésként, hogy vigyázzunk arra, hogy az élő Istentől el ne szakadjunk. És én szívem mélyéből kívánom, hogy emlékezzünk meg mindig az Isten bizonyságairól, emlékezzünk meg az ő csodáiról a mi életünkben, hogy a hitünk napról napra erősödjön, hogy a mi életünk bizonyság legyen ebben az utolsó időben is az Isten szeretetéről és hűségéről, hogy az Isten jó tervei megvalósulhassanak általunk az emberek között, de ugyanakkor az Isten jó terve a mi életünkben is megvalósulhasson, hogy be tudjon bennünket vezetni az örök nyugalomba. Amen. Kegyelmes Istenünk, mennyei jó édesatyám, köszönetet és hálát mondunk neked azért,
1: hogy Te a szeretetnek, a hűségnek és a kegyelemnek az Istene vagy, és köszönjük Istenünk, hogy nem vontad vissza a Te kegyelmedet és szeretetedet mi tőlünk, a mi bűnös hitetlenségünk ellenére sem. Istenünk, köszönjük, hogy nem vontad meg a Te jóságodat és irgalmadat felőlünk annak ellenére sem, hogy mi Téged napról napra megbántunk, azzal, hogy bizalmatlanok vagyunk Te irántad, hogy elfeledkezünk a Te csoda dolgaidról. Istenünk, kérünk Téged, adjál nekünk egy megváltozott szívet, egy megváltozott gondolatot, egy egész megváltozott szívet és lényt. Istenünk, adjad, hogy ne a régi módon gondolkodjunk, ne úgy gondolkodjunk, ahogy gondolkodtunk idáig, hanem adjad, hogy teljesen meg tudjunk változni. Adjad, Istenünk, hogy valóban ott legyen a mi szívünkben az, hogy a Te hűséged változhatatlan. Adjad, hogy élő hittel tudjunk Te beléd kapaszkodni, és óvjál meg, Istenünk, bennünket attól, hogy a mi hitünk csak elméleteken alapuljon. Adjad, hogy a mi hitünk a napokban, minden napokban látszódjon meg, amikor nehézségek vesznek körül. És Istenünk, adjad, hogy ezzel szerezzünk Neked dicsőséget, ezzel tudjuk az emberek figyelmét felhívni a Te szeretetedre és jóságodra, hogy a legnagyobb baj és nehézségek idején sem lankadunk el, hanem Te benned bízunk és Téged hívunk segítségül. Istenünk, köszönjük, hogy ezáltal önmagadat is meg tudod dicsőíteni, hogyha mi így viszonyulunk az élet nehézségeihez. De még egyszer kérünk, bocsássad meg, hogy annyiszor másképp éltük a mi életünket, de kérünk Téged, Te adjál nekünk mindahhoz erőt, amiről most szóltunk, és ne engedd, Istenünk, hogy újból és újból kísértsünk Téged, és ne engedd, hogy ezáltal újból és újból keményedjen a szívünk, és végül teljesen elszakadjunk tőled, hanem adjad, hogy élő hittel beléd kapaszkodva tudjunk járni ebben az életben, és köszönjük Neked az ígéretet, hogyha mi így járunk Te veled, akkor Te beviszel bennünket az örök nyugalomba, beviszel bennünket a mennyei Kánaánba. Istenünk, köszönjük, hogy ez az ígéreted valóra fog válni. Köszönjük, hogy üdvözölendők sokaságát fogod egy örök életben részesíteni. Istenünk, arra kérünk, adjad, hogy ebben a sokaságban mi is ott lehessünk. És köszönjük, hogy erre mindannyiunknak van most még lehetősége, mert köszönjük, hogy Te mindannyiunkat még most kérlelsz arra, hogy megfogadjuk a Te hívásodat, a Te szeretetedet. Urunk, adjad, hogy ma meghalljuk a Te kérlelő szavadat, és adjad, hogy engedjünk meg a késztetésednek, és a hitünk növekedjen Te benned, hogy a Te jó terveid velünk is megvalósulhassanak. Az Úr Jézus nevében kértük mindezt. Amen.

A mai alkalommal a szabadság kérdése kerül sorra, a boldogság és a szabadság összefüggése, és egyáltalán az, hogy egy olyan világban élve, amelyben élünk, amelyben olyan sokan emlegetik a szabadságot, és ahol az egyik legfőbb érték a szabadság, már szinte a boldogság kárára is. Tehát nagyon sokan nem úgy gondolkoznak, hogy a boldog élet, hanem hogy én ember vagyok, és én azt teszek, amit akarok, nekem a szabadság a legfőbb érték, még annak örvén is, hogy talán boldogtalanná tesz ez a szabadság rossz kihasználása, de én akkor is mindig a szabadságot akarom elevenen átérezni. Az biztos, hogy kényszeríteni senkit nem lehet se a szeretetre, se a boldogságra. Az biztos, hogy a boldogsághoz is a legközelebbi kapocs a szabadság, de mi is ez, hogy szabadság? Mit tanít erről a Biblia, és hogyan éljük át ezt mi a hétköznapokban, és amikor szembesítjük a Bibliát a hétköznapjainkkal, akkor milyen kép derül ki, és milyen eredmény jön ki ebből a szembesítésből? Mi is ez, hogy szabadság? Emlékezem, hogy a rendszerváltás után Nyugat-Dunántúlon voltam, akkor még léteztek a pedagógiai intézetek, és Vas megyében meghívtak valamilyen előadásra, nagyon sok pedagógus volt ott, és a beszélgetésben hogy nem szó került arra, hogy ma a gyerekekkel, a diákokkal miről lehet leginkább beszélni. Mire fogékonyak, vagy mire kíváncsiak a legjobban, és már akkor a 90-es évek elején elsöprő többséggel azt mondták, hogy hát ma a gyerekeknek nem lehet a boldogságról, vagy szeretetről, ezek unalmas témák. Egy valami kell, a szabadság. És mondom, de hát semmi más, csak, de azt mondták, hogy ha a szabadságról beszélünk, irodalomórán, történelemórán, osztályfőnöki órán, erre vevők a fiatalok, mert a szabadság valami olyan elementáris szükséglet kamaszkorban és később is, hogy hát valahogy erről mindig szeretnének beszélni, és hát ezt a nagy szabadságot szeretnék érezni és élvezni. Mi is ez, hogy szabadság? Mert az biztos, hogy ha úgy fogalmazzuk meg, hogy mindaz, ami a kényszer ellentéte. Tehát akkor szabad az ember, hogyha senki és semmi nem kényszeríti őt valamire, ha saját gondolkodásából, elszánásából dönthet, választhat. Biztos, hogy ez a meghatározásnak az egyik része, hogy az a szabadság, amivel nincs kényszer, amivel nem érzünk szükségszerűséget, determináltságot, előírtságot, hanem amikor az ember érezheti, hogy az ő döntésein múlik az élete, vagy azt érzi, amit a Példabeszédek könyve 4. fejezete is olyan csodálatosan kimond, amikor ott Bölcs Salamon a Példabeszédek 4.23-ban arra hívja fel a figyelmünket, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Tehát amikor az ember érzi azt, hogy ahogy gondolkodom, döntéseket hozok, ahogy én belülről valahogy irányítom az életemet, hogy az életem útját mégiscsak én dönthetem el, ez biztos, hogy a meghatározásnak ez a része, ez igaz, és ezzel nincs is mit vitatkoznunk és megbírálnunk. De amikor az emberek sokszor ezt a meghatározást úgy folytatják, tehát hogy akkor, amikor nincs kényszer, amikor nincs szükségszerűség, de hát akkor vagyok szabad, amikor azt teszek, amit a kedvem jónak tart. Akkor vagyok szabad, amikor azt csinálok, amit akarok. Ugye, mert a szabadsággal kapcsolatban nagyon gyorsan elhangoznak ezek a mondatok, hogy én akkor érzem magamat szabadnak, hogy azt teszem, amit a kedvem tart, engem ne különböző törvényekkel ne békjózzanak meg, különböző parancsolatokkal ne kényszerítsenek kalodába. Én azt csinálok, amit akarok. Ugye ez nagyon sokszor előfordul ez a szófordulat, hogy én azt csinálok, amit akarok. És hát itt jön a Biblia, és a Biblia, ami helybe hagyja azt, hogy igen, az a szabadság, ami kényszerítésmentesség, ami kényszermentesség, de itt jön a Biblia, ami azt mondja, hogy gondoljuk végig, hogy mi ez, hogy szabadság. A szabadsághoz, hogy értékelni tudjuk az ember életnek ezt a hatalmas nagy adományát, ajándékát, azért hozzátartozik a gondolkodás. Ugye a gondolkodás az annyira a szabadsághoz kötődő érték, mert hiszen a szabadság egy nagy lehetőség, egy választási lehetőség, azt mindenki érzi, hogy ez túl nagy lehetőség ahhoz, hogy ezt a kedvhez, az ösztönhöz, az indulathoz kapcsoljuk, és azt mondjuk, hogy azt teszem, amit akarok, és akkor vagyok szabad,
hanem azért, ha az ember ezt meggondolná, hogy a szabadság gondolkodás nélkül szinte nem létezik, akkor egy másik döntésre is eljuthatna minden ember, hogy a szabadság csak akkor szabadság, amikor még egy dologhoz kötve van, hogy tudnik a gondolkodás által, amit az ember mint jót és rosszat felismer, felfedez, tehát valahogy a szabadság az nem egy önálló kategória, hanem az a jóval és a rosszal a legszorosabban összefüggő kategória, vagyis eljuthatunk majd később ahhoz a belátáshoz is, hogy van-e szabadságunk akkor, amikor a rosszat választjuk, és milyen a szabadságunk ehhez képest akkor, amikor a jót választjuk. A kereszténység történetében is nagy viták tárgya volt, ez már a második, harmadik századtól fogva. Biztos sokan ismerik Pelagiusnak a nevét. Pelagius egy angol-brit gondolkodó volt, aki a harmadik században, harmadik, negyedik század fordulóján azt a tetszetős elméletet állította fel, és ezt pelagianizmusnak is nevezték, hogy ő azt mondta, hogy az ember annyira szabad, hogy a szabadságát mindvégig megőrzi az életében, akkor is, ha állandóan a rosszat választja. Az ember mindig tud jó és rossz között választani, akkor is, ha állandóan a rosszat választja, mindig vissza tud térni arra az alapra, hogy egyszer-egyszer azért a jót is tudja választani, hogyha akarja. Maga a kereszténység első nagyhatású gondolkodója, Augustinus, vagy hogy mondják Szent Ágoston, is kiszállt ezzel ellen az elmélettel szemben, és ő kezdte hirdetni, hogy ez egy tetszetős elmélet, hogy mindig szabadok vagyunk, hogy mintha a mi szabadságunk az egy olyan aranyfedezet lenne, ami az életünkben soha el nem kopik, az mindig megmarad. Aztán mégsem igaz ez, mert hogyha nagyon sokat választjuk a rosszat, előbb-utóbb a rossz szokása az megkötöz bennünket, és nem engedi, hogy a jót válasszuk, akkor se, hogyha egyébként látjuk, hogy mi a jó. És így már a harmadik, negyedik században nagyon nagy viták kerekedtek ebből, és aztán mindmáig folyó viták ezek, az úgynevezett szabad akarat viták valahova ide eresztik a gyökerüket. Később aztán a középkorban is nagy kérdés volt ez a tomizmus időszakában, a reformáció korában is, Luthernél, Calvinnál is középponti helyzetbe került ez, hogy mikor vagyunk szabadok. Vagy szabad-e egyáltalán az ember? Hiszen annyi minden kötöttségbe születünk erre a világra, és hogyha gondolkodunk is, meg a jó és rossz között különbséget tudván tenni, ha mi sokszor megengedjük magunknak azt, hogy a rosszat választjuk, akkor vajon ez a szabadságunk mennyire marad meg? Luther például a híres művét, a Szolga akaratról című művét ezzel a mondattal kezdte, hogy az emberi akarat szabad akarat, az emberi akarat szolga akarat. Mert elvileg mindenki szabad. Az, hogy emberek vagyunk, megkaptuk azt a szabadságot, hogy gondolkozzunk, hogy döntsünk, hogy válasszunk. Az ember léthez ez hozzátartozik, de hogyha egy ember elrongálja ezt a szabadságot, és sokszor választja a rosszat, a végén már maga se tudja, olyan megkötözöttségek közé kerül, hogy ha akarja is, akkor se tudja a jót választani is, és megcselekedni még kevésbé. Aztán jött a felvilágosodás korszaka, a pozitivizmus korszaka, jött ugye, amit mi a gyerekkorunkban megtanítottak már velünk az iskolában, ugye a híres Engelszi tétel, hogy a szabadság, a felismert szükségszerűség, ugye milyen nagy tételeket tanítottak meg velünk az 50-es, 60-as éve, hogy szabadság, a felismert szükségszerűség, érdekes mondat. Nem mondom azt, hogy nincs valami világosság ennek a mondatnak, de azt ebből Marx és Engels is levonták a következtetést, hogy az a szabad ember, aki a társadalmi folyamatok, a pozitív társadalmi folyamatok szerint választ, társadalmi haladás érdekében választ, és akkor ettől már csak egy lépés volt az, hogy ki mondja meg, hogy mi a társadalmi haladás, ki mondja meg azt, hogy mi a jó, amit ennek érdekében választani kell, és akkor hullottak a fejek a porba, és emberek szabadnak érezték magukat, és mentegették a lelkiismeretüket, hogy csak a fölismert szükségszerűség, hát előre kell haladni a világnak, és a haladó dolgoknak kell előre menni, ez viszont néhány millió fejnek az eltüntetését igényeli a nyakról. Ugye milyen érdekes dolgok ezek, hogy mennyire igaza van Babits Mihálynak, aki az első világháború után elkezdett gondolkodni, hogy miért is jött az emberiség történetében ilyen rettenetes világégés,
és Babits már 1918 legején arra a meggyőződésre jutott, hogy vagy a torz gondolkozás alapozza meg mindig az életben a dolgokat. A rossz gondolkodás, a helytelen gondolkodás, az hoz létre helytelen elméleteket, a helytelen elméletek, hogy ahogy népszerűvé válnak és elterjednek, ezek hozzák létre a háborúkat, a katasztrófákat, tehát minden baj a gondolkodásban kezdődik. Ezért mondja Bölcs Salamon 3000 évvel ezelőtt, hogy amiképp gondolkodik az ember, az ő maga. A gondolkodásban kezdődik minden baj, tehát hogyha a szabadságot is mi jól akarjuk felhasználni, és valóban szabad embernek akarjuk magunkat érezni, a gondolkodásban kellene először rendet teremteni a szabadsággal kapcsolatos eszmék és elméletek felől. Most akkor mi a szabadság? Jézus Krisztus válaszát szeretném először idézni erre. János evangélium a 8. fejezetében egy heves vita során, a farizeusokkal való heves vita során mondja Jézus ezeket a szavakat. Tehát János evangélium a 8. fejezetében a 31. verstől olvasom, mondta azért Jézus a benne hívő zsidóknak, ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Egy híres bibliai mondat. Nem is jó ezt elfelejteni. Mindenkinek tudom tanács, hogy jegyezzük meg ezt a félmondatot, hogy az igazi szabadságot mi szerzi. Az igazság szabadokká tesz titeket. Ebben a mondatban nagyon sok minden benne van. Ebben a mondatban benne van az, hogy ameddig az ember az életben nem keresi az igazságot, és nem jut el az igazságig, addig is tulajdonképpen szabad, de csak a rosszra szabad. A rosszra szabad. Szabadok vagyunk. Úgy is éljük át az életünket, hogy azt csinálunk, amit akarunk, de amíg nem ismerjük meg az igazságot, addig a szabadság olyan felemás ajándék, hogy szabadok vagyunk, így is éljük át, de hogy tele van az életünk rossz döntésekkel, hogy tele van az életünk az, hogy sokszor átkozzuk a szabadságot, és nem megköszönjük a létét, azért, mert csak az igazság tud igazán szabaddá tenni bennünket. Tehát az első alaptételünket levonhatjuk már ennyi gondolkodás után is, hogy a szabadság az valóban, és ezért örültem itt a fiatalok címválasztásának, az visszakapott szabadság. Ebben a két szóban is sok mindenben a szabadság, az visszakapott szabadság, akkor, ha megismerem az igazságot. Ha nem keresem az igazságot, nem ismerem meg az igazságot, a szabadság illúzióját élem át, de ez a szabadság azért illuzórikus, mert nem sokat fogja előrevinni az életemet, nem sokat fogja építeni az életemet. Vagyis a szabadságról akkor gondolkozunk helyesen, ha az igazság kategóriájával mindig a legszorosabbra fűzzük a kapcsolatát, mert csak szabadságról beszélni, hát ezt még az egzisztencialisták is úgy mondták a 20. században, ez a partalan szabadság, ez semmire nem való. Ma az emberek általában egy ilyen partalan szabadságba hisznek, azt csinálom, amit akarok, és ami ez a kedvem van, ahhoz fogok hozzá szabadság, de ez nem nagyon építi az ember személyiségét, vagyis a puszta hétköznapi megfigyelés szempontjából is azt mondhatjuk, hogy az az igazi szabadság, amit jóra használva az emberi élet számára építő jelleggel bír, tehát amikor én a szabadságomat úgy használom ki, hogy valóban a jót tudom választani, az igazat tudom választani, az fog építeni, ha viszont a rosszat választom, akkor az rombolni fogja nem csak az emberi személyiségemet, de magát a szabadságot is meg fogja nyírbálni, mert egyre kevesebb köre lesz és lehetősége lesz a szabadságnak. Tehát ezért mondom, hogy ezt a jézusi mondatot nagyon érdemes megjegyezni, hogy az igazság tesz szabadokká bennünket. Ha az ember nem igazságkereső ember, nem az igazságért él, akkor a szabadság nagyon kétérű játék lehet, sőt, egy idő után nem is kétérű, hanem
egyértelműen romboló játék lehet, egyszerűen a szabadságot az ember rosszra fogja felhasználni, és utána jön az önigazolás, hogy meg kell magyarázni, mert a szabadság akkora érték, hogy ahhoz ragaszkodom, és ha rosszat tettem, akkor is inkább a szabadsághoz ragaszkodom, és nem a felismeréshez, hogy rosszat tettem, és az élet elkezd homályosulni, és elködösülni. Tehát ezért az életben rendkívül fontos dolog az, hogy a gondolkodást és a gondolkodásból származó erkölcsi meggyőződést soha ne válasszuk el a szabadságtól. Mondok például bibliai példát is, egyszerű bibliai példát. Az emberek általában elkezdik olvasni a Bibliát, mivel találkoznak a teremtés története után rögtön a bűnbeesés történetével. És itt nagyon sok probléma támad az emberekben, nem járnak utána a Biblia más könyveiben, én is mindig megkapom a kifogásoló megjegyzéseket. Például azt mondják az emberek, hogy hát Isten miért teremtette úgy az embert, hogy tudjon rosszat is választani? Hát miért nem úgy teremtette az embert az Isten, hogy csak jót tudjon választani, és akkor nem következett volna be ez az iszonyú tragédia a bűneset után? Hát ilyenkor még az ember elmondja, hogy a szabadságnak az a lényege, hogy tulajdonképpen semmi kényszer nincsen, nem csak közvetlen kényszer nincs, közvetett, manipulált kényszer nincs. Tehát a szabadság az magába hordoz az, hogy bármit lehessen választani. Bármit lehessen választani, és Isten így teremtett bennünket, hogy mi választhattuk azt is, ami nem Isten szándéka szerint való, választhattuk azt is, ami a mi egyéni elgondolásunk. Tehát ebbe minden megvolt, tehát Isten így teremtett bennünket. Sokan nem elégeztek meg ezzel a magyarázat, és azt mondják, hogy akkor rossz ez az egész teremtés, mert hát hogyha ekkora nagy a szabadság, akkor ez már előre lehetett volna látni, hogy valami ebbe a gépezetbe, mint porszem bele fog vegyülni, és az ember csak kipróbálja azt, ami nem az Isten akarata szerint való, és akkor elindul a lavina, és sokan ebbe kapaszkodnak bele. Mások azt mondják, hogy hát a szabadságot én a Biblia elejéről úgy értem meg, hogy az a szabadság, amikor tudok jó és rossz között választani, tehát a rossz szükségszerű. Kell, hogy legyen, mert ha nincs rossz, akkor nem tudok, akkor nem vagyok szabad, mert ha csak jó van, akkor mi között válasszak, ha csak jó van. Sokan ebből arra a feltételezésre jutnak, hogy a rossz a szükségszerű, Sátán kellett, hogy létezzék, és innen már néhány lépés, hogy Sátán is egy örök érvényű valóság, tehát ahogy Isten örökkévaló, a rossz is örökkévaló. Nagyon sok ilyen eszmerendszer van divatban, mind a mai napig. Leghíresebb talán itt Európában a maniheizmus, ami azt kezdte tanítani már a második századtól, ugye egy perzsa gondolkodó művei alapján, hogy a jó és a rossz az egyaránt erős két principium, és mi emberek a kettő között vagyunk, és mi állandóan választhatunk a jó és rossz között. Tehát a szabadság az az, hogy a rossznak is mindig meg kell maradnia, mert ha nincs meg a rossz, akkor nincs szabadság. Sokan tehát például ilyen következtetéseket vonnak le a szabadság témaköréből, hogy azért, hogy szabadok legyünk, ezért a rosszra is szükség van. A Biblia például világosan tanítja, hogy a rosszra semmi szükség nincsen, mert akkor is szabadok vagyunk, ha nincs rossz, csak az az egyedüli jó, az semmit nem kényszerít ránk. Hát akkor is szabad volt az első emberpár, amikor rossz nem volt még a világon. Akkor nem volt szabad. Ha nem lett volna szabad, akkor hiába jelent volna meg a rossz, ha kényszer lett volna az ember teremtésében, és nem is tudta volna a rosszat választani, akkor hiába jelent volna meg a rossz. A szabadságunk nem azért szabadság, mert a rossz létezik. Én azt úgy szoktam mondani, hogy nehogy már a rossznak kell köszönetet mondjunk azért, hogy szabadok vagyunk. Mi akkor is szabadok vagyunk, sőt akkor voltunk a leginkább szabadok, amikor nem volt rossz, amikor még ennek az elgondolása se volt, de még akkor is szabadok voltunk, amikor Isten a tudomásunkra hozta, hogy a rossz már megszületett a mennyben, mert a Biblia szerint a rossz már a föld teremtése előtt létezett a mennyben, hiszen a sátáni lázadás már bekövetkezett, de nem próbáltuk ki. Amikor mi kipróbáltuk a rosszat, tehát úgymond azt gondoltuk, hogy ezzel leszünk szabadok, hogy kipróbáljuk a rosszat, akkor veszítettük el a szabadságunkat. Tehát ezt végig kell gondolni. Nem tudom, hogy nyomon követhető, amit mondok. Tehát nem attól vagyunk mi szabadok, hogy a rossz létezik. Ez csak egy tetszetős és egy látszólagosan helyes elmélet. Mi akkor voltunk leginkább szabadok, amikor a rossz nem létezett.
Mert bennünket egy olyan jó Isten teremtett, aki semmit nem kényszerített ránk, tehát akkor is, amikor a rossz nem létezett nekünk, akkor is szabadságunk volt Istent követni, vagy valami mást követni, ami mondjuk nem Istentől jön, amit mi találtunk volna ki. Tehát Isten eleve szabadnak teremtett bennünket, a teremtésnek a lényegéhez tartozik hozzá a szabadság, ezért beszél a Jakab levele első fejezete a szabadság tökéletes törvényéről. Isten törvényekre alapította a világ mindenséget, az emberi létezést is, de Isten a törvények alapjául a szabadságot adta, mert Isten senkire nem akarja ráerőltetni a maga akaratát. Isten nem azért teremtett embereket, hogy basáskodjék fölöttük, vagy megszabja eleve a pályájukat. Isten nem köveket, meg nem ásványokat, meg nem növényeket, meg nem állatokat teremtett ember címén, hanem embereket, vagyis gondolkodó lényeket. Tetszenek látni, most is a gondolkodás mennyire előtérbe kerül, hogy előbb is mondtam, hogy a gondolkodás ide kapcsolása nélkül nem is lehetne a szabadságról beszélni, de sajnos ezt a gondolkodásunkat nem használva jutottunk el oda, hogy mi kipróbáltuk a rosszat, és amikor az ember kipróbálja a rosszat, akkor csak látszólag szabad, hogy ő most dönthetett volna jót is, de most hát éppen rosszat döntött. Tehát aki a rossz mellett dönt és a rosszat kipróbálja, az előbb-utóbb elveszíti a magát, a szabadságát is, aztán az egész életünk elveszítése is ide nyúlik vissza, mert végülis a rossz miatt veszítjük el az életünket, vagyis halunk meg. Tehát ez se igaz. Az se igaz, amikor emberek azt mondják, hogy Isten miért nem teremtett bennünket úgy, hogy ne tudjunk egyáltalán választani, akkor minden jó lenne. Attól koldulna a világ, ha minden a kényszer alapján jó lenne. Én azt szoktam mondani, hogy ha mérleg két serpenyőjébe belehelyezünk kétféle felfogást. Az egyik felfogás, hogy Isten megteremtette volna a világunkat, meg az ember életünket úgy, hogy ne is tudjunk választani, minden csak a jóba történik. Ez a mérleg egyik serpenyője. A másik serpenyője, hogy Isten így teremtette, hogy teremtette, tehát teljesen szabadok vagyunk, és hát ebből a szabadságból sajnos az emberiség ezt hozta ki, hogy a mérleg másik serpenyőjében a tömény szerencsétlenség van. Az egyik serpenyő, hogy csak jó lenne, de azon az áron, hogy nem lehetne választani. A másik serpenyőben ez a tömény szerencsétlenség választással együtt. Én azt gondolnám, hogyha ezt értelmesen, alaposan végig gondolnánk, mindannyian a második mellett döntenék. Pedig ilyen az élet, ilyen a világtörténelem, mert kérnénk mi egy olyan életből, ami ugyan csupa jó, de abban semmi közreműködésünk nincsen, mert nem vagyunk szabadok, mert nem tudunk választani. Azt hiszem, elejthetjük ezt a lehetőséget. Az ember élethez nagyon hozzátartozik a szabadság, mélyében, alapjában, mert gondolkodó embernek lenni, ez annyit jelent, hogy szabad embernek. Viszont a másik serpenyőben, hogy az Isten megengedett lehetőségeket, és minden lehetőség adva volt. Sajnos mi a rossz lehetőséget választottuk, abból aztán kijött ez a végeredmény, amit ma életnek és történelemnek nevezünk. El kell, hogy gondolkozzunk azon, hogy ez hogyan javítható meg. És itt mondja a Biblia, itt idéztem előbb Jézust, az igazság szabadokká tesz titeket. Tehát ha valaki keresi az igazságot, Isten visszavezeti őt a szabadság helyes felhasználásához, és az igazság birtokában való döntés hozza létre a szabadság helyes felhasználását, tehát így nyerhetjük vissza a szabadságot, vagy hogy a Jób könyve 33. fejezetében olvashatjuk, hogy az Isten vissza akarja adni a mi életünknek az igazságát. Isten itt a földi életben, már itt a földi életben vissza akarja állítani az eredeti teremtés rendjét, de ez csak az egyes emberek életében valósul meg. A történelem életében ez például nem tud megvalósulni. A világ nem lesz jobb. A világ nem fog megváltozni. Nem evangéliumunk azt hirdetni, hogy a világ megváltozik. Sőt, a Biblia világosan tanítja, hogy a világ nemhogy nem változik meg, hanem egyre mélyebbre süllyed, az önzés összegződik, hatványozódik, és a világunk egy elkerülhetetlen vég felé sodródik, és csak Jézus második eljövetele lesz a valódi reménység és a valódi megoldás. De az egyes ember életében mindig van megoldás. És az egyes ember életében, hogyha valaki keresi az igazságot, megtalálja az igazságot, vagy más szóval hagyja magát megtaláltatni az igazságtól, akkor vissza fogja nyerni a szabadságot is. Ezért nagyon hangsúlyosan szeretnék emlékeztetni az itt a könyveink között is található Pascal Gondolatok című művének arra a megjegyzésére,
amit Pascal 1670-ben így írt, így jelent meg a gondolatokban, hogy két ember méltó az értelmes ember névre. Az egyik ember, aki ismeri az Istent, aki ismeri, az teljes szívéből szolgálja is őt. A másik ember, aki nem ismeri, az viszont teljes szívéből keresse őt. Ez az értelmes emberi magatartás. Az értelmes emberi magatartás a keresés, az Isten keresés, mert ha Istent megtaláljuk, az igazságot találjuk meg, és az igazság tud bennünket szabaddá tenni, és a visszakapott szabadsággal kezdünk igazán élni, lélegezni, mert szabadság nélkül is ugyanolyan folytogató az élet, mint ahogy igazság, vagy szeretet, vagy boldogság nélkül. Kedves hallgatók, nagyon szeretném, hogy ezek nem annyira filozófikus vagy elméleti megfontolások lennének. Sokszor elmondtam azt a történetet, amit most is szeretnék elmondani, hogy mindannyiunk életében vannak olyan tapasztalatok, amelyek belepillantani engednek ebbe a hatalmas kérdéskörbe. Az én életemben például a katonaság volt egy ilyen időszak. Ugye a katonaság idején az ember brutálisan elveszíti a szabadságát. Ugye, amikor az ember leérettségizett, és emlékszem, amikor vonattal vittek bennünket a 400-valahány kilométerrel odébb levő település laktanyájába, én ott a vonaton ülve is azt mondtam, hogy ez nem lehet igaz, ez biztos csak álom. Hát mert eddig én nem ezt éltem meg, nem erről tanultam, nem ezt találtam igazságnak, hogy engem betesznek egy vagomba, és meg kaszárnyába be fognak tenni. Ez biztos, hogy egy rövid zárlata az agyamnak, itt valami baj történt, biztos, hogy majd fölocsudok, és majd otthon találom magamat. Hát amire fölöcsuttam, már a ruham, Billy is a fejemen volt, ugye így neveztük, már este már kiadták a gyalogsági ásót, és minden fel voltuk szépen pántlikázva, cicomázva, vagy 20 kilót föltettek az emberre. Azt mondták, hogy mars oda a laktanyának az illető épületébe, és reggel 6-kor ébresztő, hideg vízben mosakodás, föltetted a lábatat a vájuba, és kezdődött egy új élet. Hát gondoltam, majd valamikor fölébredek, az indiaiak, a keletiek mondják azt, hogy csak álom az élet, majd a mája fájtla egyszer szétnyílik, és egyszer majd bepillantásom lesz, de ez biztos valami tudatzavar. De másnap igenis fölkeltünk 6-kor, föl hideg víz, föltenni a lábat, 2 perc norma idő mosakodás, most visszasírom ezeket, amikor látom, hogy a fiatalok fél óra alatt nem tudnak egy reggeli mosakodást megcsinálni, nekünk 2 perc alatt meg kellett csinálni. Na, amikor aztán eljöttek a konszolidált napok, és látom, hogy ez nem álom, ez a valóság, ugye én bölcsész voltam, de TTK-sokkal voltunk egy laktanyában, és matematikusokkal, fizikusokkal, és hát ugye éjjel virasztottunk, mert őrizni kellett ott a falakat. És ugye éhes disznó makkal álmodik, egy matematikussal őrzöm ott a körletet, és éjjel miről is beszélünk a laktanyában, mint a szabadságról. Hát hatalmas filozofikus gondolatok jöttek, ugye, mert amikor az ember meg van szorítva, és amikor bele van kényszerítve valamibe, akkor aztán kell gondolkodni, hogy öregem, én ezt nem tudom ezt a katonasságot elfogadni, ez az emberiség szégyene, ez egy kényszer, ide bezupálnak bennünket, mint az állatokat, itt nekem meg kell tanulnom a gépfegyver különböző részeit, meg minden nap 2-szer beolajozni, meg hát ez borzalmas. És egy éjszaka volt, ugye fel volt mosva ott a folyosó, és ilyen úgynevezett surranóban őriztük ugye a laktanyát, és a surranó szélével egy kört mintázott ott a padlózatra, és beállt a kör közepébe, hogy előttem van ez a jelenet, vannak az emberi életnek ilyen elfelejtetetlen nagy jelenetei, ott áll az én társam a kör közepébe, azt mondja, tudod öregem, mikor vagyok én szabad? Akkor, hogyha a körnek ugye 360 foka van, hogyha engem senki nem gátol, én mind a 360 fok felé elindulhatok. De ha már egy fokban nekem azt mondják, hogy ide nem, ide tilos, akkor ezt már én szabadságnak nem nevezem. A szabadság az az, hogy semmiben ne korlátozzanak engem, és én tényleg elindulhassak az első fok, 27. fok, 350, amelyik fok felé elakad. Na te erre mit mondasz? Hát ugye vetekedtünk, mert ők voltak a reáliák, mi voltunk ugye a ideáliák követői. Azt mondja, álljál be, azt mondja, te mit mondasz erre? Tudsz ennél jobbat mondani? Beálltam oda a kör közepébe, hát mondom, de gondoljuk végig ezt az egészet, mondom, hát az igaz, ez nagyon jól hangzik, hogy 360 fok felé elindulni, de hát úgyse tudok elindulni mind a 360 fok felé. Hát az lehetetlen mondjuk, mind a 360 fok felé elindulni. Te mondom, nem abban van a szabadság, hogy melyik az az egy fok?
Az az egy, a 360, csak az az egy fog, aminek pontosan tudom, hogy az a jó irány. Engem az úgy annyira nem érdekel, mert hát 360 felé egyszerre nem lehet elindulni. Se kétszerre, se háromszor, ugye, mert vagy egy irányt fölveszek, akkor nem mehetek hátra. És akkor egy ilyen nagyon mély vita kerekedett, majdnem le is csuktak bennünket, mert ugye jön az ellenőrzés, és hogyha nem áll ott a katona, és stb., hát ugye, meg hogy miért ilyennel foglalkozunk? Hát ugye meg gondolkozni, miért gondolkoznak? És azóta is ugye szöget ütött ez a fejembe, hogy mi emberek hajlamosak vagyunk a szabadságot olyan elméleti, teoretikus szinten földobni, hogy én csak akkor vagyok szabad, ha azt csinálom, amit akarok, és mind a 360 fok felé. Egy nagyon jó mentség különben arra nézve, hogy az ember utána hogy magyarázza meg azokat a dolgokat, amiért felelős, amit rosszat tett az életben. De én nem voltam ebben meggyőződve, és úgy gondoltam, hogy a szabadság valahogy annyira össze van kötve az erkölcs kategóriáival, a szabadság nem lehet egy ilyen sehova nem tartozó fogalom, mert nem azért kaptuk a szabadságot, hogy mindent kipróbáljunk, mert ha mindent kipróbálnánk, akkor a következő pillanatban talán már életben se lennénk. Hanem azért kaptuk a szabadságot, hogy ez a szabadság, ez segítsen azon az úton, ami bennünket épít, ami bennünket fölemel, és nem pedig romba dönt. Tehát ma is így fogalmaznám én meg, hogy az a szabad ember, aki tudja, hogy melyik a jó út. Az a szabad ember, aki nem kényszerből, se vallási, se másmilyen kényszerből, a maga elhatározásából, de a helyes utat választja. Szabadon, tehát nem szükségszer, nem kényszer alapján szabadon, de ha nem a helyes utat választom, akkor is persze úgy élem át, mint szabadság, csak később fog visszaköszönni úgy a dolog, hogy megnyírbálja a szabadságomat, megnyírbálja a lehetőségeimet, és ezért nagy igazsága van Luthernek, hogy az ember szabad, de ugyanakkor mi emberek szolgává tettük magunkat, mert ha sokszor választom a rosszat, nem igaz, nincs igaz a Pelágiusnak, hogy újra tudom akkor a jót választani, a rossz az megkötöz. Jézus folytatja tovább, tessék megfigyelni, hogy Jézus nem filozófiát hirdetett, vagy nem valami akadémikusoknak való nagy beszédeket mondott, egyszerű embereknek szólt Jézus, de ezt a mondatát, amit előbb így folytattam, hogy és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesztiteket, feleltek neki a zsidók, Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek. Mi módon mondott te, hogy szabadokká lesztek? Mind a mai napig az emberek, amikor szabadságról beszélnek, nem ezt az igazi szabadságot ragadják meg, tessenek megfigyelni, ma is, ha szabadságról beszélnek, általában politikai szabadságról beszélnek. Mintha a politikai szabadság már magába foglalna minden szabadságot. Én nem akarom lenézni a politikai szabadságot, mert ha lenézném, talán azt mondhatni, nem is állhatnánk itt, mert mondjuk 30 évvel ezelőtt itt ebben a teremben összegyűlni. Tehát azért

Mondom, nem akarom lenézni a politikai szabadság, örüljünk, hogy van politikai szabadság, és most tényleg szabadon lehet hirdetni még az igazságot is. A hamisságot mindig szabadon lehetett, tehát az nem volt probléma, de hogy az igazságot is lehet hirdetni, ezért a politikai szabadság is ezt előidézte, és ezért köszönet jár. De csak a politikai szabadság még nem jelenti azt, hogy teljesen szabadokká leszünk. Ezért mondja Jézus, felelt nékik Jézus, bizony-bizony mondom néktek, hogy mindaz, aki a bűncselekszi, szolgálja a bűnnek. Most Jézus itt áttér az erkölcsi vonatkozásokra. Igen, ha ti rosszat tesztek, most nem a politikával kapcsolatban, otthon, ha idegesek vagytok, ha rosszul nevelitek a gyerekeiteket, ha nem szeretitek a házastársatokat, ha ezt többször teszitek, hogy ingerlékenyek vagytok, idegesek vagyok, hát akkor ti a bűnnek a szolgáivá váltok. Hát hol van itt a szabadság? Lehet valaki szabad államnak a tagja és rab. Lehet egy független államban élni, olyan rabságban, ami nagyobb, mint egy diktatúrában élő ember is. Lehet egy diktatúrában is élni, olyan szabadságban, ami irigylésre méltó. Erről beszél Jézus. Aki a bűn cselekszi, szolgálja a bűnnek. Azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. De ez a visszaadott szabadság, ez a visszakapott szabadság. Tehát tudomásul kell, hogy vegyük azt, hogy Jézus Krisztus nélkül a szabadság csak látszat. Lehet politikai szabadság, és ennek bizonyos szintig van érvénye, de nem is a nagyobb szintig, nem is lényeges szintig, mert Magyarországra is beköszöntött a politikai szabadság, de az emberek úgy tetszik, hogy nem lettek szabadok. Sőt, olyan szolgaság van egy ilyen kis nemzetben is, azt látjuk, hogy az emberek függő viszonyban vannak ezer dologtól, sokkal jobban, mint az egy függő viszony volt a diktatúrától. 40 éve volt egy függő viszony a diktatúrától, most meg van 100 függő viszonya az alkoholtól, a cigarettától, a kábítószertől, a hazugságok millió formájától, és a hamisan megélt szabadság millió változatától. Tehát ezért mondja Jézus, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Tehát nagyon meg kell vizsgálnunk, mi ez, hogy szabadság, mert ha csak olyan felületes megfogalmazásokra jutunk, hogy hát az a szabad, aki azt csinál, amit akar, ezzel nem sokat fogunk tudni kezdeni, se elméletben, se gyakorlatban. Ezért én úgy folytatom a Jézusnak a gondolatmenetét, hogy a boldogság és szabadság témaköréből szeretnék a kedves hallgatóknak kiemelni néhány olyan bibliai mondatot, amelyek első pillantása, első hallása talán megdöbbentőek, de hát ilyen a Biblia mindig valami elementárisat mond, mindig valami, ami emberileg mi nem látunk, vagy nem úgy látunk, valami olyasmit hoz a tudomásunkra. Először Jób könyvéből szeretnék idézni. Azért is idéznék Jób könyvéből, mert mint tetszenek tudni, Jób könyve írja le az egyik legfélelmetesebb emberi élethelyzetet, amikor valaki majdnem teljesen elveszít mindenféle szabadságot. Elveszíti a családtagjait, 10 gyereke meghal, elveszíti a vagyonát, az élete során fölhalmozott kincseit, elveszíti az emberek megbecsülését és bizalmát, mert aki szegény lesz, annak nem sok barátja marad. Tehát úgy tűnik, hogy Jób mindent, szinte mindent elveszít, és ebben a Jób könyvében olvasható egyik vers, ami nagyon megdöbbentő, ez a 8. fejezet 7. vers, amit egyébként egy barátja mond Jobnak, és itt egy nagyon nagy igazságot mond ki a barátja. Sokszor a barátok nem igazat mondanak, csak féligazságot, tehát veszélyes dolgokat állítanak. De ez a Jób 8.7 például ezt mondja Bildád, ha az előbbi állapotod szegényes volt, az ezutáni állapotod boldog lesz nagyon. Mit akarok ebből a Biblia versből a kedves hallgatók előtt állni? Sok ember úgy éli át az életet, hogy szegény ember vagyok, nem jutottam sokra az életben, nem tudtam nagy vagyont létrehozni, mert ehhez nem volt meg a szabadságom, vagy én nem jól használtam ki a szabadságomat. Nagyon sok ember az életet úgy éli meg, hogy a legfontosabb kategóriájának a szegénység-gazdagság kérdését tartja. Nagyon sokan egész életükben csak erre figyelnek, a másiknak milyen van és nekem mim van. Vagy inkább a másiknak milyen van nekem, meg mim nincs. És itt a Jób könyve azt mondja, hogy sokszor az életben a szegénység nem is múlik el. Mert nem azt mondja itt az ige vers, hogyha az

0: előbbi állapotot szegényes volt, az ezutáni gazdag lesz. Nem ígér ilyesmit. Milyen érdekes ígéret, azt mondja, hogy ha szegény voltál, én azt ígérem, hogy ezt a szegénységet te nem úgy éled át, mint sorscsapást, hanem úgy, hogy az Isten neked ezt engedte meg, akkor, és te ezt vállalod, ezt a szegénységet, akkor az utóbbi állapotod boldog lesz nagyon. Hatalmas mélységű Biblia vers. Én először ezzel a Biblia verssel egy szegény családnál találkoztam. Ma azért ritka Magyarországon, hogy emberek olyan szobában élnek, hogy föld van a szobában, és nincs valami aljazat, beton vagy parketta. Már vagy 25 éve egy ilyen családot látogattam, akik nagyon emberhez méltatlan szegénységben éltek. Egy falu helyen volt ez, és ők abban az időben kezdtek a Bibliával foglalkozni, és nagyon sokat jelentett nekik a Biblia, és amikor elbúcsúztam tőlük, akkor mondta az egyikük, hogy neki ez a Jób könyve 8. fejezet 7. verse most az életet jelenti. Mert ezt olvashatja Isten szavából, hogyha szegény marad is, hogyha nem lesz többje is az életben, de hogyha kitart emellett, hogy ezt nem sorscsapásnak veszi a szegénységet, hanem tulajdonképpen egy ajándéknak, akkor ő boldog lesz. Hadd kérdezzem meg önöktől, hogy a szegénységnek van több adománya, vagy a gazdagságnak?
1: Szegénységnek.
0: Ma a világon, például egy egyszerű adatot hadd mondjak, azok az inkább egészséges emberek, akik szegénységben élnek. Nem tudják rosszra költeni a pénzt, mert nincs. A gazdag országok tele vannak betegségekkel. Miért? Van pénz, mire költeni, sok hiába valóságra, sok egészségtelenségre. Nagyon szeretem a vietnámiakat, mind a mai napig iszonyatos nyomorban élnek, nagy szegénységben élnek, de ha most úgy mondanom kellene, hogy a világ nemzetei közülé melyik nemzet fiaitól tanultam a legtöbbet? Hát nem, persze nem ismerem mind a százolány nemzetet, de egyetemista koromban is én laktam mongol fiúval, amerikaival, kanadaival, arabokkal, voltunk egy kollégiumban. Nekem a vietnámiaknak az egyszerűség az, hogy valaki egyszerű, és nemhogy nem volt pénzük, de nem is beszéltek erről. És mégis mindig mosolyogtak, és mindig jókat lehetett velük beszélni. Ki a boldog ember? Az a boldog ember, aki a nagy szabadságában azt tesz, amit akar, mert óriási lehetőségei vannak. Gazdag ember, sok boldog ember találunk a gazdagok között, és azok között, akiknek nagy a lehetőségük. Egyszer hallottam ezt a megfogalmazást valakitől, hogy szíven ütött, de jó, hogy az életben kényszerek vannak. De jó, hogy az életben kényszerek vannak. Mert az ember úgy képzelni el az életet, hogy az az jó élet, amikor mindig akkora szabadságom legyen, tényleg azt tegyek, amit akarjak. De ha mi mindig azt tennénk, amit akarnánk, már régen a föld alatt lennénk. Milyen érdekes összefüggések ezek, milyen érdekes Biblia vers ez, hogy ha az előbbi állapotod szegényes volt, az ezutáni állapotod boldog lesz nagyon. Érdemes ezeket a Biblia verseket úgy nagyon mélyen elraktározni. Vagy egy nagy váltással, szinte ugyanerről a témakről egy másik igeverset is hadd olvassak, és ez a Jakab levele 5. fejezetének a 10. verse. Ez a következő képen hangzik. Tehát Jakab levele 5. fejezetének 10. verse. Például vegyétek, atyám fiai, a szenvedésben és a béketűrésben a prófétákat, akik az Úr nevében szólottak. Íme boldogoknak mondjuk a tűrni tudókat. Egy ember elolvastad már a 11. vers, hogy íme boldogoknak mondjuk a tűrni tudókat. Hát, ha valakinek most meg kellene mondani, ki a boldog ember, nem hiszem, hogy az ére ezt sorolná, hogy az a boldog ember, aki tűrni tud. Sokra azt mondják, az a boldogtalan ember, akinek állandóan tűrni kell. Arany János is, ahogy a Fiamnak című versében mit mond, hogy szegénynek drága kincs a hit, tűrni s remélni megtanít, s néki, míg a sír rá nem lehel, mindig tűrni s remélni kell. Ez lenne a boldog élet, ez a boldogtalan élet. Mindig tűrni, eltűrni emberektől a dolgokat, és elszenvedni munkahelyen, családban, emberektől otromba dolgokat, és ez a boldog ember, íme boldogoknak mondjuk a tűrni tudókat. A világ nem mondja a boldogoknak azokat, akik tűrni tudnak. Azt mondja, hogy hát az a boldogság, amikor azt teszed, amit akarsz, és az életeddel te azt teszel, amit akarsz, és mégis azok, akik elfogadják azt, hogy most ez a helyzet, most nekem tűrnöm kell. Tűrnöm kell egy családtagom miatt. Tűrnöm kell a gyerekem miatt. Tűrnöm kell a munkahelyen egy nagyon rossz főnök miatt. De ezt ő meggyőződésből teszi. A szabadságában talán ott állna az, hogy nem foglalkozom azzal a családtagom. Hát gyerek menjen, nem foglalkozom. Nagy a különbség most a felnőttek és a gyerekek között. Vagy elmegyek arról a munkahelyről. Aki hozzám fordul munkahelyi problémákban, tudhatja, hogy én mindig a végsőkig való türelemre szoktam a válaszomban bíztatni mindenkit. Hogy mondom, tűrd el annak a főnöknek, iszonyatos dolgait. Mondom, tűrd el, de miért? Hát én nem vagyok olyan hős. Mondom, azért tűrd el, mert eközben tudsz érte a legtöbbet tenni. Lehet, hogy majd elgondolkozik ezzel, lehet, hogy majd megszégyenül ezen, de úgy tűrd, hogy hittel tűrd, tehát ne kényszerből tűrd. Boldogoknak mondjuk a tűrni tudókat. Ugye érdekes biblia versek ezek, nem? Olyan elementális, hogy a szívünkbe hasító biblia versek, hogy boldogoknak mondjuk a tűrni tudókat. Nem emlékszem, sokat elgondolkoztam ezen a versen, és mondtam, hogy hát az emberi természet nem ilyen álláspontot vesz föl, az ember nem ezt mondja a boldogságnak, és egy keresztény gyülekezetnek, ugye 12 nemzetségnek írja Jakab a levelét, azt mondja, hogy mi keresztények viszont, hogy boldogoknak mondjuk a tűrni tudókat. Aki a szabadságát erre használja fel, hogy tudnélék, nem az, hogy én azt tegyek, amit akarok, hanem én a szabadságomat arra áldozom, hogy valakivel valamit megértessek, ez önkorlátozást kíván, ez lemondást kíván sokszor a legelemibb szabadság jogainkról, de inkább lemondok, mert nekem az a fő dolog, hogy a másik ember valamit megértsen, mert a szabadság az egy lehetőség, az egy eszköz, de a legfőbb érték viszont a boldogság, meg az, hogyha valaki megértésre és belátásra jut. Az apostolok cselekedetei 26. fejezet második verséből is szeretnék idézni ilyen elementáris bibliai kifejezést, amíg mondom, mind a szabadság és boldogság témakörében mozog, és itt az Agrippa király előtti kihallgatása, ami még Palesztinában történik, eközben a kihallgatás elején, a védőbeszéde elején mond Pál egy érdekes kifejezést, ami így hangzik a cselekedetek 26. fejezet második versében. Agrippa király, boldognak tartom magamat. Pál így kezdi a védőbeszédét a letartóztatott és a börtönbe vetett Pál. 9 év börtön, ez várt rá, és boldog volt. Hát a börtön az mondjuk a szabadságnak a legélesebb ellentéte, mint mi, amikor a katonasságnál gondolkoztunk, a éhes disznóként a makról álmodoztunk. Tehát, és ő letartóztatott emberként így kezdi a védőbeszédét, hogy ő boldognak tartja magát. Miért? Ugye nagyon érdekes dolog, ha valaki végig tekinti Pál apostolnak a rabságát, hogy sokszor, amikor nem vagyunk szabadok, olyan lehetőségek nyílanak meg, amelyek a legteljesebb szabadságba se nyílanak meg. Például Pál apostol hogyan tudott volna a császár legközvetlenebb környezetéhez szólni? Mondjuk teljesen szabad, kiutazik Rómába, elteszem gondolni azt, hogy odaállhatott volna a Néró elé, meg a császári környezet elé? Esélye nem volt, hogy odajusson. Rabként viszont igen. Királyok elé állt, helytartók elé állt. Nem mindig az a szabad, aki a külső látszat szerint szabad. A szabadság, éppen ezért kell mindig hadakoznunk, a szabadság nem elsősorban a politikai szabadság. Annyira tévútra vezetik a tömegeket, és annyira egy műegér után mennek az emberek, amikor szabadság, az mindig a politikai szabadság. A régi rendszerben is szabad volt egy keresztény ember. Átéltem én is a Kádár diktatúrát. Én soha nem gondoltam azt, hogy én rab vagyok. Szabad voltam. Lelkileg szabad voltam. Persze politikailag nem, mondjuk nyugatra nem tudtam utazni. Devizát se kaptunk. Na és akkor? Az a nagy dolog volt. És nem tudtam nyugatra utazni. Nem kaptam dollárt a kezembe. Most ezért búsongjak. De lelkileg az ember szabad, vagyis hogyha én láttam azt, hogy az Isten által nyújtott szabadság az akkor is működik, ha esetleg a külső körülmények korlátoznak bennünket, és rabok vagyunk, gúzsba kötve is lehet táncolni. Ez az Isten által nyújtott szabadságnak a nagy ajándéka. És Pál apostol is a letartóztatott, fogságba vetett Pálnak az első szava az, hogy boldognak tartja magát. Ez a kifejezés egy másik kérdést is fölvet, tudnék azt a kérdést, hogy mi kimondhatjuk-e, hogy boldogok vagyunk. Mert sokan azt mondják, hogy ha már az ember kimondja, hogy boldog, ott az már veszélyes. Legjobb az, hogy boldogok vagyunk, de nem mondjuk ki, mert netán valami ránk szakad utána, aztán boldogtalanok leszünk. Ugye ilyenkor szokták mondani, hogy lekopogom, meg el ne kiabáljam. De érdekes, hogy a Bibliában ilyen mondat is van, hogy boldognak tartom magamat. És én azt gondolom, hogy ha valaki nem teljesen szabad, sőt megkötözött ember, attól még lehet boldog. Ha az a belső lelki szabadság, hogy ő tudja, hogy most az igazságért van letartóztatva, a kiveheti el a boldogságát. Maga Jézus is így fejezte be a boldog mondásokat, hogy boldogok vagytok, ha minden gonosz hazugságot szólnak ellenetek, én érettem. Mert így üldözték a prófétákat is, akik előttetek voltak. Tehát summa summarum, kedves hallgatók, én senkit nem bátorítok arra, hogy a szabadságért küzdjön ebben az életben. Politikai szabadságért ne küzdjünk. Egy keresztény embernek teljesen mindegy, hogy diktatúra van, vagy polgári demokrácia. Vietnámi barátom szokta mondani, egyik kutya, másik ebb. Rögtön ezt mondta a rendszerváltás után. Először idejött, azt mondja, egyik kutya, másik ebb. Mondott még egyet. Egyik 19, másik egy hiány 20. Ezt még ő is tudta. Milyen megdöbbentő, hogy magukat kereszténynek nevező emberek ezt nem tudják. És azt gondolják, hogy küzdeni kell a politikai szabadságért. A politikáról egyik tanárom mondott nekünk egy olyan mondatot, ami egész életünkre nézve elégséges beirányzottság volt. Azt mondta a kedves Török Endre professzorunk, a politika érvénytelen terület. Végső esetben se lépjetek rá. Soha. A politika érvénytelen terület. De olyan szép megfogalmazás, ebben semmi indulat nincsen, ez egy szabatos, desztillált víz megvan. Politika érvénytelen terület, mintha nem lenne, úgy kell kezelni. Senkinek nem ajánlom ezért a földi szabadságért való küzdelmet, még akkor is, hogyha az emberiség történelmének a legtöbb áldozatát ez igényelte. Tessenek meggondolni, hogy Dózsa szabadságharc, Rákóczi fölkelés, Martinovics féle jakobinusok, 1848-49, a 20. századról nem is beszélek. Szabadság, itten hordozzák zászlóidat. A szabadság. De azt látjuk, hogy az emberek sokat küzdöttek a szabadságért, a politikai szabadságért, és mind a mai napig még ezt se tudták kivívni. A lelki szabadságot meg nem lehet emberi erőből kivívni. A lelki szabadságot azt Isten adhatja meg egyedül az ember számára. Nem tudom, hogy eltetszettek-e azon gondolkodni, hogy mióta él az emberiség szabadabban. Mióta él az emberiség szabadabban? Mióta van az, hogy gondolatszabadság? Sajtószabadság, vallásszabadság, lelkiismereti szabadság, ez mióta van? Egy ateista forradalom után van. A francia forradalom után, hogy egyáltalán van-e, azt nem tudom, ha nyilván nem élnek vele, akkor nincsen, de hogy egyáltalán, hogy hozzáférhető lett, a 18. századig nincsenek meg ezek a szabadságjogok. Miért? Azért nem voltak meg ezek a szabadságjogok, és olyan hosszú időn keresztül, és az úgynevezett kereszténység időszakában azért nem voltak meg, mert a kereszténység annyira eltorzult, hogy tulajdonképpen az Isten nevében a legteljesebb kényszert, a legteljesebb kényuralmat erőltették rá az emberekre. Ez volt a középkor. Az Isten nevében, vallás nevében, kereszténység nevében. Abban a pillanatban, amikor a Biblia kiszabadul a börtönéből, jön a reformáció, jön aztán a Biblia terjesztés, tehát a legutóbbi 150-200 évben beszélhetünk olyan emberi szabadságjogokról, amelyeket elsősorban Isten teremtett meg az ember számára, mert az ember hadakozik a szabadságért, és azt gondolja például egy kis nemzet, hogy most mi magyarok szabadok lettünk, tehát most milyen jó, és kiderül, hogy ez a szabadság még nagyobb szolgaságot jelent, mint az azelőtti kényszer volt. De mi azt mondjuk, hogy szabadok lettünk. Hát igen, formálisan szabadok lettünk, de a politikai síkon még nagyobb kényszerekbe tettük bele a lábunkat, önként és dalolva, mint azelőtt kényszerrel belekényszerítettek bennünket. De hol beszélhetünk lelki szabadságról? Lelki szabadságról csak ott beszélhetünk, ahol az igazság napja felvirad az emberek számára. Az igazság tesz szabadokká titeket. És az az így felcsillant szabadság, amit tessenek megnézni, a szabadságot mindig a Biblia hozta el a népeknek. Amikor a Biblia kézbe került, amikor Luther végre a németek kezébe adta a Bibliát, amikor a Waldens Biblia Olaszországból eljutott Hollandiába, és a hollandok lefordították a Bibliát, milyen megdöbbentő dolog, a 12. században a hollandusok a Kotti Alpok nyelvjárásából fordították le a Bibliát. Ilyen félelmetes csempészárú volt. Ennyire nem akarta valaki, hogy az igazság fénye beragyogja az embert, mert az igazság tesz szabadokká, és akik megismerték ezt az igazságot, a legkegyetlenebb üldözéseknek voltak kitéve, valdensek, husziták, lorradok. Szegények voltak, de boldogok voltak. A szabadság, a politikai szabadság csak látszólag szerez boldogságot. Ahol a politikai szabadság beköszönt, én még olyan statisztikát nem olvastam, hogy egy-két évtizeden belül boldogak lettek az emberek. Sőt, olyat már olvastam, hogy beköszöntött a politikai szabadság, és az emberek világában katasztrofális lelki helyzet állt elő egy-két évtized után. Ezt mi is tapasztaljuk itt Magyarországon. Isten nem így akarja biztosítani a boldogságot. Isten olyan szabadságot akar biztosítani nekünk, ami valódi szabadság. A Jézus mondás, hogy aki hallja az én szómat, megismeri az igazság szabadokká tesz titeket, és akiket a fiú megszabadít, azok valósággal szabadok lesznek. A valódi szabadság biztos, hogy hozzájárul ahhoz, hogy boldogok legyünk, de csak a valódi szabadság, a politikai nem, az érvénytelen terület. Ezért már itt is sokszor elmondtuk, és másut is elismételtük, és tudom, hogy sok kedves hallgató ezzel nem ért egyet, de újra hadd mondjam el, hogy keresztény ember ne politizáljon. Azért ne politizáljon, mert ez valóban érvénytelen terület. A politikában semmi nem azonos önmagával. Ott minden nap más helyzetet hozhat, minden nap újabb hazugságot teremthet. Egy keresztény embernek a feladata az, hogy az igazságért küzdjön, igazságkereső ember legyen, és az igazság szabaddá fogja tenni, és ez a valódi belső szabadság indítja el az embert a boldogság útján. Befejezésül megint szeretném a kedves hallgatók figyelmét felhívni Jézus példájára. Jézus, amikor a világra jött, a legteljesebb szolgaságot vállalta. Tessenek elgondolni, hogy Jézusról úgy beszél a Biblia, mint Teremtő Istenről. János evangéliuma így kezdődik, hogy nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Tehát ő Teremtő Isten. A világot Teremtő Isten annyira megkötözte magát, hogy eljött a földre, ahol a durvaság, a kényszer világa él. Jézus ezt magára vállalta, hogy Pál mondja a Korintusi második levél 9. fejezetében, hogy gazdag lévén szegény élet értünk. Gazdag lévén szegény élet értünk. A legteljesebb szolgaságot, a legteljesebb kényszert választotta, politikai értelemben is, hiszen akkor a zsidó nép egyébként is egy alávetett helyzetben volt a rómaiaktól, de Jézus Krisztus egy ilyen présbe kényszerülve Valami csodálatos módon mutatta meg, hogy mi az igazi emberi élet, ha valaki azt mondja, hogy neki sokkal nagyobb kényszerek vannak az életében, mint Jézusnak, az hazudik. A rókáknak volt barlangjuk, az égi madaraknak volt fészkük, Jézusnak nem volt a fejét hova lehajtania. Úgy élte végig az egész életét és szolgálatát, hogy teljes kiszolgáltatottságban, fizikai kiszolgáltatottságban, az embereknek való kiszolgáltatottságban is, meglemértéstől körülövezve, a vallási tekintélyek elnyomták sokszor a befolyását, csalónak bélyegezték, és egy ilyen nehéz helyzetben, egy ilyen, a szabadságtól megfosztott helyzetben Jézus Krisztus megmutatta, hogy az Istennek az ajándékai, eredeti teremtő ajándékai mégis élnek, mert aki az igazságot követi, aki a legkeményebb helyzetbe is bekerül, de boldognak mondjuk a tűrni tudókat, és Jézus nem csak hogy tűrt, hanem eltűrte azt is, hogy semminek állítsák, eltűrte azt is, hogy elvegyék az életét, mert látta, hogy visszaadni az embereknek az igazságot kell, majd az igazság teremt szabadságot, és majd ebből a szabadságból lesz valódi boldogság. Jézus Krisztus megmutatta azt, hogy semmi, de semmi nem gátolhat bennünket abban, hogy boldog emberek lehessünk. Ha mi az Isten törvényeihez visszatalálunk, és ez legyen az utolsó igém, amit a mai előadáson felolvasnék, ez Prédikátor könyve 8. fejezet 5. verse, ha visszatalálunk Isten törvényeihez, akkor mindig csak boldogok lehetünk, vagy most egy ellentétes megfogalmazást fogok felidézni a kedves hallgatóknak, tehát a Prédikátor 8. fejezet 5. verse azt mondja, aki megtartja a parancsolatot, nem ismer nyomorúságot. Aki megtartja a parancsolatot, nem ismer nyomorúságot. Tehát, ha valaki boldog ember akar lenni, akkor mindig arra gondoljon, hogy az általa fölismert isteni igazsághoz való ragaszkodás, az isteni igazság pedig az Isten törvényeiben és parancsolataiban nyilvánul meg, az ehhez való ragaszkodás, ez az nagyon egyszerű titka annak, hogy mikor lehetünk az egész életünkben boldogok. Ragaszkodjunk ahhoz, amit az Isten mond. Akkor is, hogyha nincs szabadságunk, akkor is, hogyha a legnagyobb nyomorúságokat kell átéljük, ragaszkodjunk ahhoz, amit az Isten mond. Ez a mi emberi természetünk szerint kivihetetlen. Jobb könyve mondja azt, hogy mi emberek a bűnt a nyomorúságnál jobban szeretjük. Ez is egy érdekes bibliai mondat. A bűnt a nyomorúságnál jobban szeretjük. Ha ott kell választanunk, hogy inkább elkövetek egy bűnt, és kivágom magam egy nehéz helyzetből, mint hogy nyomorgok, akkor 100 ember közül 99 és fél ezt fogja választani, hogy inkább elkövetek valami rossz dolgot, de kivágjam magam a szegénységből, a nyomorúságból, a megalázott helyzetből. A bűnt a nyomorúságnál jobban szereted. Ez az emberi természetről való legsúlyosabb látlelet. Amikor ez megfordul, amikor rajtunk, hogy engedjük, hogy az Isten munkálkodjék, ez egy titokzatos munka, mert az egész életünkben munkálkodik Isten, hogy 180 fokkal megforduljon ez a képlet. Hogyan fordul meg 180 fokkal? Ha elmondhatjuk azt, hogy te a nyomorúságot a bűnnél jobban szereted. Inkább nyomorogsz, de bűnt nem követsz el. Érezzük, hogy ez emberileg megvalósítható. Erre az ember nem képes. Az ember arra képes, hogy a bűnt a nyomorúságnál jobban szeretem. Amikor már arra képes az ember, hogy a nyomorúságot jobban szeretem, mint a bűnt, erre mondja a Prédikátor 8.5, aki megtartja a parancsolatot, nem ismer nyomorúságot. Mert nem lesz nyomorúság az, mert a szegénység nem lesz szegénység, a megalázottság nem lesz megalázottság. Amikor az apostolokat megveszőzték, megszégyenítették, hálát adtak az Istennek, hogy ők már méltóknak tartottak erre. Amikor Pál apostolt bebörtönözték itt Európában az első állomáshelyén, Filippiben, akkor énekeket énekeltek Sílással, boldog örömteli énekeket, hogy őket már az Isten alkalmasnak tartotta erre. Az emberi életben a boldogság sokszor nagyon érdekes utakon köszönt be. Az emberek általában keresik a boldogságot, keresik a parttalan szabadságban, keresik az élvezetekben, keresik a gazdagságban, mindenütt keresik az emberek a boldogságot. Kikeresi a szabadság hiányában, kikeresi a nyomorúságban, kikeresi itt, kikeresi ott. Isten sokszor belevezet bennünket ilyen utakra, mert meg akarja mutatni azt, hogy ő ezek ellenére is boldogokká tud bennünket tenni. Ezért kell megtanulnunk úgy gondolkodni a szabadság és boldogság összefüggéséről, ahogy a Biblia tanít bennünket, és ezért nem szabad, hogy keresztény embereket behangoljanak, lázítsanak, felkelésre buzdítsanak. Hát most egy kicsit nyugodtabb a helyzet, de emlékezem, amikor tavaly összegyűltünk itt, azért más szelek fújtak és más vibrálások voltak a levegőben, akkor is csak azt tudtam elmondani, hogy kérem, tessenek hazamenni, nyugodtan hazamenni, nem érdemes kimenni az utcára. És most is azt mondom, hogy a szabadság az csak a legkisebb mértékben a politikai szabadság. A szabadság az a rossztól való függetlenségnek a szabadsága, és a jó döntések, a jó választások szabadsága. Ez viszont az Isten igazsága tudja elérni bennünk. És hogyha ezt engedjük, hogy az Isten elérje bennünk, akkor ha szegények vagyunk is, de boldogok leszünk, akkor, hogyha ragaszkodunk a parancsolatokhoz, nem fogunk ismerni nyomorúságot, mert nem nyomorúság az, amikor azt mondhatjuk el, ami a Bibliának az egyik első nagy kijelentése, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Az emelt fővel járás az mindig boldogság is, hogy Kainnak mondta Isten Mózes első könyve 4. fejezete alapján.

Kedves gyülekezet, a laodiciai üzenet tanulmányozása közben eljutottunk most a 3. fejezet 20. verséig. A mai alkalommal erről a Biblia versről fogunk szólni, az üzenetnek erről a részéről, amit joggal mondhatnánk, hogy a laodiciai üzenetnek bizonyos értelemben a csúcspontja. Jelenések könyve 3. fejezete 20. versében az üzenet vége felé ezt olvassuk: Imé az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Az üzenet korábbi szakaszait áttekintve olvastunk feddést, olvastunk tanácsot Jézus részéről, de ebben a bibliaversben, ebben az egy bibliaversben nyugodtan elmondhatjuk, hogy sok minden együtt van. Itt van a feddés, itt van benne a kérlelés, de ugyanakkor hatalmas ígéretet is tartalmaz ez a bibliavers. A mai alkalommal tehát erről a bibliaversről fogunk szólni, amit még egyszer így olvasok: Imé az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Azt mondtuk, hogy ebben a bibliaversben benne van a feddés, benne van a kérlelés, benne van az ígéret. Nézzük meg, hogy hol van ebben igazából a feddés, ebben az üzenetben, ebben a bibliaversben. Azt hiszem, hogy mindannyian egyértelműen látjuk, hogy a bibliavers első néhány sora, pontosabban néhány szava tartalmaz egy nagyon komoly feddést, de ami egyben rávilágít a mi laodíciai állapotunknak az okára. Mert a bibliavers így kezdődik, hogy imé az ajtó előtt állok. Tehát Laodíciának, a mi gyülekezetünknek, a mi közösségünknek, ebben a korszakban élő Isten népének ez a legnagyobb baja, hogy Jézussal nincs élő közössége. Jézus csak az ajtón kívül áll. Mennyire különös és elgondolkodtató Jézusnak ez a kijelentése. Nem egy egész különleges helyzet, hogy pontosan ebben a korszakban nyert Isten népe hatalmas világosságot. Az ige ismeret ebben a korszakban a legnagyobb. Elméletben hatalmas gazdagság birtokosa Isten népe. És mégis Jézus azt mondja, hogy ő az ajtón kívül kénytelen állni. Egész különleges helyzet. És tulajdonképpen, ha végig gondoljuk, hogy mindez a Jézus nélküliség, mindez párosul egy önhittséggel az ismeret miatt, egy hamis biztonságérzettel, akkor valóban azt lehet mondani, hogy ez a Biblia vers világít rá igazából, hogy mi a legnagyobb probléma a mi életünkben. De azt kell, hogy mondjuk, hogy ezen nem lehet csodálkozni, hogy ez így van. Mert a Korintusi első levél 8. fejezetének az első verse pontosan erről beszél. A Biblia versnek a második részét szeretném megemlíteni. Azt mondja itt Pál apostol, hogy az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Szeretnék annyit szólni erről az igéről mindjárt előjáróban, hogy sokan ezt az igét arra szokták felhasználni, hogy azt mondják, hogy nem lényeges az ige ismeret, csak szeressük egymást, és akkor tulajdonképpen minden rendben van. Nem erről beszél itt a Szentírás. Pál apostol azt mondja, hogy az ismeret önmagában, ha nekem csak ismeretem van, még olyan előre haladott ismeretem, ami esetleg másnak nincs is a birtokába, de ha csak ez van bennem, szeretet nélkül, akkor ez nem mást jelent, mint felfuvalkodottságot. De hogyha az Isten, Jézus Krisztus személyesen jelen van az életemben, az Istenről hogy szól a meghatározás? Ő maga a szeretet. Ha a szeretetet befogadom, ha Jézus nem kívül van az én életemben, hanem belül, ha vele élő szövetségben vagyok, igen, az épít. És az nem egy ismeret nélkül való állapot. Azt kell, hogy mondjuk, hogy a legmagasabb ismeretet jelenti a szeretettel való közösségben élés, az Istennel való közösségnek az ápolása. De ha csak maga az ismeret van, az nem tesz mást, mint felfuvalkodást, és önhittséget és gőgöt eredményez az ember életében. Igen, ez az állapotunk, de szeretném, hogyha azt a kérdést tennénk fel önmagunk számára, hogy érezzük-e igazából a Jézus nélküliség állapotát, érezzük-e mindennek a meghatározásnak az igazságát, vagy pedig még most is ott van a lelkünkben az, hogy hát mi annyi mindent teszünk Jézusért, mi tulajdonképpen sok mindent teszünk másokért is, a gyülekezetben is, a misszióban is tevékenykedünk,
azért vajon tényleg igaz ez az állapot, ez a leírás, amit itt olvasunk? Mielőtt tovább mennénk, azért szeretnék annyit elmondani, hogy ne feledjük el, hogy ki mondja mindezt. Az a valaki mondja, aki így mutatkozik be a laodíciai üzenet elején, talán olvassuk is el a 3. fejezet 14. versét, azt mondja az a valaki, aki ezt is mondja rólunk, hogy Jézus az ajtón kívül áll. A 14. versben ezt olvassuk. Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete vagy fejedelme. Tehát igen, a hű és igaz tanú bizonyság mondja ezt, hogy a mi életünkben sajnos Jézus kénytelen még az ajtón kívül állni. Igen, de felismerjük-e valóban ezt az állapotunkat? Szeretnék egy idézetet olvasni, és a mai alkalommal több idézetet fogok ebből a könyvből olvasni. Ennek az a címe, hogy Közösség Istennel, ez egy idézet gyűjtemény az imádsággal kapcsolatban, és ebből szeretnék olvasni egy idézetet, először így hangzik. Vajon mit gondolnak a mennyei angyalok a gyenge, elhagyott és kísértéseknek kitett emberiségről, mikor látják, hogy Isten végtelen szeretete sokkal többet óhajt nekik adni, mint amennyit kérni tudnának, de ők mégis oly keveset imádkoznak és oly kis hitűek. Az angyaloknak öröm Istent szolgálni és közelében tartózkodni, legnagyobb örömük, hogy Istennel közösségben lehetnek, ám e föld fiai, akiknek pedig oly nagy szükségük van arra a segítségre, melyet egyedül ő adhat, elégedetteknek látszanak Isten lelkének világossága és a vele való közösség hiányában is. Igen, én azt hiszem, hogy Jézus nekünk is elmondhatná, amit a korabeli embereknek mondott az ő életében. János evangéliuma 5. fejezetének a 39. és 40. versében Jézus az ő népének, a saját népének, a választott népnek a következőt mondja. János evangéliuma 5. fejezetének a 39. és 40. versében azt olvassuk, hogy tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam, és nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Szeretnék először megállni ennél a Biblia versnél, mert ezt nagyon-nagyon sokan nem értik, ezt a Biblia verset, én is 20-valahány évig nem értettem ezt a 39. verset, mert első olvasásra kívülről is jól tudtam az igét, de úgy tűnik ez az ige, hogy felszólító módban van, hogy tudakozzátok az írásokat, mert ugyan ti azt hiszitek, hogy ebben van a ti örök életetek, tehát minthogyha nem is egészen bizonyos lenne az, hogy ebben van az örök élet, csak a zsidók gondolták így, hogy ebben van az örök élet. De nézzük meg, hogy mit mond ez a Biblia vers valójában. Ez a Biblia vers, amikor azt mondja, hogy tudakozzátok az írásokat, ez nem felszólító módban van, hanem ez kijelentő módban van. Jézus azt mondta a zsidóknak, hogy ti tudakozzátok az írásokat, ti olvassátok a tekercseket, ti igen, ti foglalkoztok mindezekkel, elhiszitek, azt

lehetett, van hatalmas gazdagság, de Jézus még sincs a szívben. Nem akarunk hozzájönni valóságban, hogy életünk legyen. De nézzük meg, hogy mit mond tovább a harmadik fejezet 20. verse. A harmadik fejezet 20. versében, miután ezt mondja Jézus, ezt a szomorú megállapítást teszi, hogy ő az ajtó előtt áll, utána mond valamit, egyetlen egy szó, amelyben azt hiszem, hogy hatalmas bíztatás és bátorítás van. Mert Jézus azt mondja, hogy ő nem mond le rólunk amiatt, hogy ő kénytelen kint állni a szívünk ajtajánál. Jézus nem mond le rólunk azért, mert megelégszünk sokszor az elméleti ismerettel, és önhittek vagyunk, és lelki gőg, ami jellemez bennünket, hanem Jézus azt mondja, hogy ott áll és zörget. Tehát Jézus, kimondhatjuk azt, hogy nem akar beletörődni ebbe az állapotba. Jézus nem akarja ezt elfogadni, ezt az állapotunkat, és akármennyire sérti, és akármennyire bántja ez a visszautasítás, amit kap állandóan a mi részünkről, Jézus ott áll és zörget. Milyen megszégyenítő ez a helyzet, hogy Jézusnak az élet fejedelmének kell ott állni kívülről, és zörgetni, és várni arra, hogy bebocsátást nyerjen. De ha belegondolunk, micsoda alázat ez Jézus részéről. A Biblia azt mondja Istenről, hogy ő magát megalázva tekint szét mennyen és földön. Tehát az Istenre az alázat nem csak akkor volt jellemző, amikor Jézus megüresítette magát, emberi szól formát vett föl, engedelmes lévén halálig, és amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát. Tehát az alázat Jézusra nem csak akkor volt jellemző, amikor itt emberként élt, hanem az Isten egész lényére mindenkor jellemző az alázat. És milyen alázat ez Jézus részéről, hogy ott áll, kitartóan kérlel bennünket és zörget, azért, hogy vele igazi, élő összeköttetésbe kerüljünk. Szeretnék valamit kérdezni tőletek. Volt-e már olyanban részetek, hogy valaki a szereteteteket visszautasította, valaki nem igényelte, nem igényelte a társaságotokat? Volt-e már ilyenben részünk? És ha volt, akkor az ember mit tesz? Az ember sértődötten elvonul. Hát ha neked nem kell, hát én nem fogom magam rád erőltetni. És Jézus ezzel szemben mit tesz? Gondoljuk végig, hogy egyénenként, mindannyiunk életében Jézus hány év óta zörget, hány év óta kérlel bennünket, és mindennél jobban vágyakozik arra, hogy mi megnyissuk ezt az ajtót. De hogy zörget Jézus? Mit jelent ez a valóságban, hogy Jézus zörget mindannyiunk szíve ajtaja előtt? Mit jelent ez? Nyugodtan kimondhatjuk azt, hogy Jézus minden életkörülmény által szólni akar hozzánk, zörget minden élethelyzet által. Először a szívünkön belül próbál megszólítani bennünket, a lelkiismeretünkön keresztül ad késztetéseket, ébrezgeti a mi szívünket, hogy ne legyünk nyugton ebben az állapotban, amiben vagyunk, érezzük a hiányát annak, aminek oly fájó a hiánya a mi életünkben. De utána az életkörülményeinkben, a próbáinkban, a nehézségeinkben, minden egyes esemény, amit megenged az életünkben, legyen az öröm, legyen az két kézzel való áldása, legyen az ennek a megvonása, minden zörgetés Jézus részéről. Minden egyetlen egy a célja, hogy bennünket megszólítson, és megnyissuk végre az ajtót, és beengedjük, és vele élő közösséget ápoljunk. De Jézus zörget még másféleképpen is. Jézus zörget a mi szívünk ajtaján az események által, amik nem velünk történnek, de a világban történnek, és látjuk ezeket az eseményeket. Jézus megszólít bennünket a teljesedő proféciák kapcsán is. Megszólít bennünket mindazzal az eseménnyel, amit látunk, tapasztalunk magunk körül. De ugyanakkor megszólít bennünket a szűkebb körünkben történt események kapcsán is. Ne haragudjatok, úgy érzem, muszáj megemlíteni, és szeretnék 2-3 szóval csak hivatkozni erre a nagyon tragikus eseményre, ami történt gyülekezetünkben pár héttel ezelőtt, Ceglédi Attila testvérünk halálára. Szeretném megkérdezni tőletek, hogy volt-e valaki közülünk, akit valahol ne rázott volna meg, valahol ne egy zörgetés lett volna Jézus részéről a mi életünkben. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy ennek az esetnek is mindannyiunk életében volt mondani valója. Jézus ezt is arra fordítja mindannyiunk életében, hogy zörgessen, hogy bebocsátást nyerjen, hogy érezzük, hogy nem jó ez az állapot, amiben vagyunk. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy Jézus kitartóan zörget mindannyiunk szíve ajtaján egyénileg is,

de közösségileg is. De nézzük csak meg, hogy Jézus ezt a zörgetést vajon egyforma módon teszi-e, vagy pedig fokozza a zörgetésnek az ütemét. Nyugodtan kimondhatjuk, hogy ez a zörgetés, ez a kopogtatás egyre sűrűbb. Ez egyre intenzívebb Jézus részéről. Miért? Mert pontosan tudja, hogy mennyire rövid időnk van már hátra. Pontosan tudja, hogy milyen kevés időnk van arra, hogy megnyissuk igazából az ajtót, és beengedjük őt az életünkbe, és igazi közösséget ápoljunk vele. És ezért nyugodtan lehet mondani, hogy szinte meghatványozza az erőfeszítéseit azzal arányban, ahogy csökken a mi időnk, és megpróbál mindent megtenni azért, hogy mi valóban élő közösségre jussunk vele. De sokszor úgy elgondolkodtam azon, hogy Jézusnak ez milyen fájdalom lehet, látva azt, hogy mennyire rövid időnk van, és mi mennyire közömbösen csak a saját magunk problémáival vagyunk elfoglalva, nincs meg az az élő közösség, ami a győzelemnek az egyedüli feltétele. És Jézus nem tehet más, csak zörget, egyre sűrűbben, zörget minden módon, de várnia kell. Arra kell várnia, hogy én magam nyissam meg az ajtót, és vágyakozzam a vele való élő közösség után. Utána hogy folytatódik ez a Biblia vers? A 20. vers így folytatódik utána, ugye, hogy imi az ajtó előtt állok és zörgetek, és utána Jézus azt mondja, ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót. Igen, ezután jön ez a lépés, kimondhatjuk, hogy az egyedüli lépés, amit nekünk kell megtenni. Mert Jézus ott áll, Jézus zörget, és majd a Biblia vers végén látjuk, hogy Jézus az, aki belép az ember életébe, és velünk vacsorál, ápolja a közösséget. De a Biblia versnek ez a része kimondja, hogy van valami, amit nekünk kell megtenni. Nekünk kell meghallani ezt a halk és szelíd hangot, ezt a kérlelést, ezt a zörgetést, nekünk kell meghallani, és nekünk kell megnyitni a mi szívünk ajtaját. Ezt ő helyettünk elvégezni nem tudja. Mit jelent ez, hogy meghallani és megnyitni az ajtót? Mit jelent ez a valóságban? Igen, meghallani, amit ő akar mondani nekünk. Meghallani ezt a késztetést, és erre válaszolni, igennel válaszolni, és dönteni Jézus mellett. Nyugodtan kimondhatjuk, hogy ezt jelenti megnyitni az ajtót. Megnyitni az ajtót nem azt jelenti, hogy akkor én ettől kezdve a saját erőmből én valami hatalmas dolgokat fogok véghez vinni, én egészen más életet fogok élni. Nem ezt jelenti megnyitni az ajtót. Nem ezt jelenti. Azt jelenti megnyitni az ajtót, hogy vállalom a Jézussal való közösséget, meghozom a döntést az életemben, és ezt Isten előtt imádságban kifejezem, hogy én igen, ezt az utat akarom választani, a vele való közösségnek az útját. És innentől kezdve, amikor megtettem azt, amit én tehetek, semmi többet nem tehetek, és ettől kezdve imádkozom ennek a kapcsolatnak a megvalósulásáért, innentől kezdve Jézus az, aki munkálja bennem az akarást, munkálja bennem a véghezvitelt is jókedvéből. De a döntés, a választás az enyém. Igen, ő utána munkálni fog mindent. A vele való közösség valóban gyógyulás mindenre. Mindent ő fog ezek után munkálni. Úgy elgondolkodtam azon, hogy milyen különös, hogy Jézus az akarást is munkálja az emberben. Akkor nem bénítja meg így teljesen az embert? De nem. Miért? Mert ha én eldöntöttem szabad akaratból, ez az én részem, hogy választok, ha őt választom, akkor igenis kérhetem arra, hogy munkálja bennem az akarást kitartóan. Miért? Milyen az emberi akarat? Hányszor buzdulunk fel az életben valamire? Akarunk valamit? Szeretnénk valamit? És utána mi van a saját akaratunkkal, amit pedig mi akartunk valamit? Egész rövid idő után újra alábbhagy a lendület, az akarat megtörik. Igen, ha én választottam, ha én döntöttem, akkor kérhetem őt, hogy munkálja bennem az akarást, és munkálja bennem a véghezvitelt is az ő jó kedvéből. De gondolkodjunk el azon, hogy miért olyan nehéz mégis ezt a lépést megtenni. Gondoljuk végig azt, hogy ezen múlik minden, hogy én meghallom-e, és megnyitom-e az ajtót. Miért olyan nehéz mindez az ember számára? Hiszen valóban azt lehet mondani, hogy ez a kulcsa a győzelemnek, de miért olyan nehéz? Mert az ember érzi a lelkében, és tudja, hogy ez egy teljes átadást követel.
Ezt nem lehet fél szívvel megtenni. Ez szembefordulást jelent mindazzal, amit az Isten megítél. Ez a bűnökkel való végleges szembefordulást jelenti az ember életében. És az ember mennyire különös, mennyire tragikus, hogy ilyen állapotban vagyunk, de ragaszkodunk inkább a mi bűneinkhez, ragaszkodunk a mi bálványainkhoz, ragaszkodunk a mi szokásainkhoz. Ahelyett, hogy ezt a lépést megtennénk, megnyitnánk az ajtót. Igen, a mi lemondás mindarról, amit ő megítél, de szeretném kérdezni, hogy amit az Isten megítél, az igazi örömet és tartós boldogságot jelenthet-e az ember életében? Semmiképpen nem. Jézus semmiről való lemondást nem követel, ami nekünk igazából jó lenne. Csak azokról való lemondást, ami úgyis gátját képezik a mi örök életünknek és a mi igaz boldogságunknak. És mi mégis milyen nehezen vagyunk hajlandók ezt a lépést megtenni. Mennyire ragaszkodunk sok mindenhez. Pedig Jézus valami olyat akar nekünk adni, ami mindennél nagyobb és mindennél értékesebb, a vele való vacsorálásnak a lehetőségét, a vele való személyes, élő és állandó közösségnek a lehetőségét. Pedig kimondhatjuk, hogy enélkül, hogy mi meghalljuk ezt a szót és beengedjük Jézust, enélkül nem tarthatunk fönt vele élő kapcsolatot. Ő nem fogja elvégezni azt mi helyettünk, amit nekünk kell elvégezni. Hányszor gondolkodunk úgy, hogy mi halljuk az ő hangját, és sokszor megelégedünk ezzel, hogy igen, hallottam, hogy megszólított, igen, hallom az ő hangját, sokszor megelégszünk ezzel, de utána a megnyitást, a teljes átadást azt valahogy elodázzuk. Megnyugtatjuk magunkat abban, hogy mi sok mindent cselekszünk az Istenért, mi sok minden munkát végzünk érte. És valahogy elodázzuk, várunk még valamire, valami kedvezőbb alkalmakra, jobb lehetőségre, és nem vesszük észre, hogy igazi közösség nem jöhet addig létre, amíg meg nem tettük ezt a döntő lépést, meg nem nyitottuk valóban a mi szívünket az Isten előtt. De hogyha ez bekövetkezik, ha mi megnyitjuk igazából a szívünket az Isten előtt, akkor válik valóra, amit a versnek, a Biblia versnek az utolsó része említ, hogy akkor bemegyek ahhoz az emberhez, vele vacsorálok, és ő én velem. Ekkor valósulhat meg az új szövetségnek az ígérete. Mi az új szövetségnek az ígérete Jeremiás könyvében? Jeremiás könyve 31. fejezetében nézzük meg, hogy mit mond a Szentírás. Jeremiás könyve 31. fejezetének a 31., 33. és 34. verse a következőt mondja erről a szövetségről, erről a Jézussal való kapcsolatról. Imé eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és új szövetséget kötök az Izrael házával és a Júda házával. Törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ő pedig népemmé lesznek. És nem tanítja többé senki az ő felebarátját, és senki az ő atyafiát mondván, ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsinytől fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem. Igen, elmondja a Szentírás, hogy mit jelent az új szövetség, mit jelent a Jézussal való szövetség. Azt mondja, hogy a törvényemet az ő szívükbe, az ő bensejükbe helyezem. Törvényemet, önmagában a törvényt? Nem. A törvényt a törvényadóval együtt. Igen, ez ettől kezdve nem csak egy külső, kötelező, megtartandó paragrafus lesz, hanem az én törvényemet az ő belsejükbe, az ő szívükbe helyezem. Igen, egy Jézussal való belső kapcsolat. Nem egy külső kapcsolat, hogy bizonyos formákat megcselekedni, bizonyos törvényeket megtartani kívülről, hanem egy belső lelki kapcsolatot mutat ez. Utána azt mondja, hogy Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. Tehát egy személyes kapcsolatot feltételez ez Isten és minden egyes ember között. Ami mit jelent? Hogy megvalósul a testben Jézus Krisztusnak a fő volta. Ugye azt mondja Pál apostol, hogy a testnek a feje Jézus Krisztus. És a testnek minden egyes tagja a fejjel kell, hogy kapcsolatban legyen. Így tud működni a test. Igen, Jézus azt mondja, hogy ez az új szövetségnek az ígérete. És utána azt mondja, hogy nem tanítja többé senki az ő atyafiát, hogy ismerjék meg az Urat. Mit jelent ez?
hogy az Isten minden embert személyesen vezet el az ő megismerésére. Minden embernek személyes tapasztalatokat ad az ő lényéről, kiknek, a kicsinyeknek és a nagyoknak. Ugye ez nem azt jelenti, hogy valaki életkorban picite áll gyermek, vagy pedig életkorra nézve felnőtt, hanem a hitben kezdők, akik éppen most indultak el ezen az úton, de a hitben érettek is, közvetlenül Istentől várhatják Jézus jelenlétén keresztül a tanítást. De nézzük meg, hogy ez hogy valósul meg, ez a kapcsolat, az Istennel való közösség, hogy Jézus az ember szívében lehessen, ahogy Jelenések könyve fogalmaz. Egész röviden erről csak néhány gondolatot szeretnék mondani, mert ezeket az igéket annyira jól ismerjük. Jézus azt mondja, hogy még a földi életében, hogy én imádkozom azért, hogy eljöjjön hozzátok a Szentlélek. Én kérem az Atyát, és más vigasztalót ad néktek. Igen, és leírja, hogy a Szentlélek lesz az, aki őt helyettesíti az emberi életben. A Szentlélek vezeti el az embert minden igazságra, megérteti Jézusnak a szavait, Jézusnak a kijelentéseit az ember életében. Igen, a Szentlélek által valósul meg a Jézussal való állandó kapcsolat, ez a bensőséges, baráti viszony. Hogyha ez nincs meg, akkor az ember ámíthatja magát, hogy ő az Isten gyermeke, de azt mondja Pál apostol, hogy akit nem a Krisztus lelke vezet, az nem lehet az övé, és akiket az Isten lelke vezérel, csak is azok az Istennek fiai. De befejezésül az Isten tiszteletünk hátralevő részében szeretnék néhány gyakorlati dologról szólni, mert én úgy érzem, hogy mindannyian sokszor úgy vagyunk, hogy bizonyos gyakorlati dolgok hiányoznak a mi életünkben ennek megvalósulása terén. És ezért szeretnék a gyakorlatról néhány szót szólni, hogy mit jelent ez valóban, hogy én megnyissam az ajtót, és Jézussal egy élő közösséget ápoljak. Szeretném, hogyha kimondanánk röviden azt, hogy minden az imádságon fordul meg. Szeretném, hogyha valóban ezt annyira a lelkünkre helyeznénk, amennyire csak lehet, hogy ennek nincs más eszköze, a Jézussal való ilyen kapcsolatra eljutásnak nincs más eszköze, mint az imádság. A Római Levél 10. fejezetének a 11-től 13-ig terjedő verseiben hadd olvassak el 3 biblia verset, és nézzük meg, hogy mit mond a Szentírás. Mert azt mondja az írás, valaki hisz ő benne, meg nem szégyenül. Mert nincs különbség zsidó meg görög között. Mert ugyanaz az Ura mindeneknek, aki kegyelemben gazdag mindenekhez, akik őt segítségül hívják. Mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Mit mond ez a biblia vers? Azt mondja ez a biblia vers, hogy mindenkinek egy Ura van, az Isten mindannyiunknak az Istene, és azt mondja, hogy ez az Isten nem személyválogató Isten, mert ő kegyelemben gazdag mindenekhez, akik őt segítségül hívják. Tehát Jézus arra vár, hogy hívjuk segítségül, hogy ő gazdagon tudja nekünk adni az ő kegyelmét, a vele való közösség áldásait. És utána itt jön a hatalmas ígéret, a másik ígéret, hogy mindenki, aki segítségül hívja az ő nevét, aki imában hozzáfordul, tőle várja a vezetést és a segítséget, itt jön az ígéret, hogy az megtartatik. Mi az egyedüli eszköze a mi megtartatásunknak, a mi győzelmünknek? Segítségül hívni az ő nevét. Mindenki, aki segítségül hívja az ő nevét, megtartatik. Miért? Mert azt a valakit hívhatjuk segítségül, aki kegyelemben gazdag mindenekhez, akik őt segítségül hívják. Igen, ki kell, hogy mondjuk azt, hogy az imán múlik minden. Szeretnék ebből a könyvből, mint ahogy az előbb említettem, most néhány részletet felolvasni. Először csak egy mondat, ez a mondat a Nagy Küzdelem című könyvből vett idézet, azaz a korszakok nyomából vett idézet, így hangzik, egy napig, de még egy óráig sincs senki biztonságban imádkozás nélkül. Én azt hiszem, hogy ezt a mondatot odáig értjük, hogy egy napig sem vagyunk biztonságban imádkozás nélkül, de hogy egy óráig sem legyünk biztonságban imádkozás nélkül. Mit mond ez az idézet? Ez az idézet elmondja, hogy igen, az igazi, komoly, kitartó imádság nélkül nem lehetünk biztonságban, de nem elég az, hogy reggel és este kitartóan, komolyan imádkozunk, nekünk napközben is kapcsolatban kell lenni az erő és a hatalom forrásával. Nekünk egy állandó imádkozó életet kell érni ahhoz, hogy a Jézussal való közösségünk megmaradjon.
szeretném valamit kérdezni, reggel imádkozunk az Istenhez, utána elindulunk, kilépünk a hétköznapokba, azaz kilépünk az aznapi feladatok végzésének a területére. Gondoljuk végig, hogy hányszor jut eszünkbe az Istennel való kapcsolat, hányszor jut eszünkbe. Rengeteg minden a gyűl, amit tenni kell egymás után a teendők, és hol van a Jézussal való kapcsolat? Hol van az a bensőséges, meghitt kapcsolat? Szeretnék egy Biblia verset olvasni Jézus életéből, ami rávilágít erre, hogy ez hogy valósulhat meg. Lukács evangélium a 9. fejezetének a 18. versében egy egész különleges igét olvasunk, én nem olyan túl régen figyeltem föl erre az igére. Jézusról ugye nagyon sok élethelyzetben látjuk, hogy imádkozik. Sokszor egész éjszakákat imádkozik. Azt olvassuk, hogy hajnalban, szürkületkor elment magában és imádkozott. Igen, Jézusnak az ima életét látjuk így bemutatva a Szentírásba. De mit mond a 9. fejezet 18. verse? Jézus megy a tanítványaival valahova, egyik helyről a másikra, és ezt olvassuk, és lőn, mikor ő magában imádkozott, vele voltak a tanítványok. Nem is olvasom tovább. Jézus magában imádkozott, és vele voltak a tanítványok. Tehát Jézusnak az atyával való kapcsolattartása nem szorítkozott a reggeli imádságra, meg sokszor az éjszakai imádságra, hanem Jézus, amikor ment az úton, amikor ment a tanítványaival, minden pillanatot megragadott ahhoz, hogy az ő gondolatait fölküldje az atyához, és hogy az atyával keresse a kapcsolatot gondolatban, magában is imádkozott. Sokszor azt mondjuk, hogy hát nekünk annyi dolgunk van, hogy erre végképp nem érünk rá napközben, a rengeteg munka közben, hogy mi a gondolatainkat felfelé küldjük időnként, és az Istenhez fohászkodjunk, tartsuk vele a kapcsolatot. De azért annyira szeretném, hogyha egy napot tartanánk úgy az életünkben, mindannyian egyetlen egy napot, hogy tudatosan próbáljuk megkontrollálni magunkban azt, hogy mikor, mire gondolunk. Csak egy napot próbáljunk meg, minden nap, a napnak minden pillanatában, reggeltől estig próbáljuk meg magunkat figyelni, hogy mi minden van a mi gondolatunkban. És meg fogjuk látni, hogy mennyi a hiába valóság. Meg fogjuk látni azt, hogy mennyi az olyan dolog, amin tulajdonképpen nem is kell töprengeni, mert olyan csak olyan üres járatban van az agyunk, hogy így mondjam. Igen, sok-sok időnk lenne nekünk naponta is, hogy fölfelé tekintsünk, az Istenbe kapaszkodjunk. Ha nincs is idő, meg lehetőség arra, hogy valahova félrevonuljunk és leborulva imádkozzunk. De hogy a Jézussal való kapcsolatot keressük, igen, erre biztos, hogy van mindannyiunknak napközben időnként ideje. És ezért mondja ez az idézet, hogy egy napig, de egy óráig sem lehetünk biztonságba anélkül, hogy ne imádkoznánk. A másik idézet így hangzik. Jézus, a menny fenséges ura társul szegődik mindazok mellé, akik hozzájönnek terheikkel, gyengeségeikkel és gondjaikkal. Az a kiváltságunk, hogy naponta nyugodt, közvetlen és boldog közösségben lehetünk Jézussal. Igen, ez a legnagyobb kiváltság, ami létezik. Minden terhünket, gondunkat rávethetjük, és naponta a nap folyamán is élő közösséget ápolhatunk az imán keresztül Jézussal. De mi mindent kell nekünk kérni Jézustól ahhoz, hogy a vele való kapcsolat igazi lehessen, töretlen lehessen, és hogy megvalósulhasson, amit ő így mond, hogy vele vacsorálok, és ő én velem. Mindenekelőtt a Jézussal való közösség szükségessé teszi a mi számunkra, hogy kérjük tőle az igazi bűnbocsánatot, az életünk áttekintése, az életünk segítségével történő átvizsgálása és a bűneink lerendezése. Mit mond a Szentírásban Isten? Hogy ő a bűnnel közösséget nem ápolhat. Jézus felajánlja a velünk való közösségét. Nem vetel bennünket a mi bűneink miatt, de nem a mi bűneinkkel együtt akarja velünk a kapcsolatot tartani. Igen, a bűnrendezés, az életünk átvizsgálása és az őszinte bűnbevallás Isten előtt mindenképpen szükséges ahhoz, hogy ez a kapcsolat élő és igazi meghitt baráti kapcsolat lehessen Isten és Jézus között, ember és Jézus között. De a másik gondolat, amit szeretnék megjegyezni, nem elég a múltat átvizsgálni, nem elég a mi életünk bűneire bocsánatot nyerni, hanem azt mondja János első levele 2. fejezetének 6. verse, hogy aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt. Ha mi ezt a kapcsolatot akarjuk Jézussal, ezt az élő, bensőséges kapcsolatot, akkor hogy valósulhat ez meg? Ha mi ugyanúgy járunk, ahogy Jézus járt. Ha követjük Jézust az ő földi életében.
Jézusra mi volt jellemző, mint az előbb is már megemlítettük? Az atyával való állandó kapcsolat, az Isten akaratának a keresése, és annak a megvalósítása az ő életében, és ezért az erőért való folyamodás az atyához. Igen, Jézus így járt az atyával, így élt ebben a földi életében, és azt mondja a Szentírás, hogy ha mi benne maradunk, akkor ez csak úgy valósulhat meg, ha mi is úgy járunk, ahogy Jézus járt ebben az életben. És mit jelent ez a mi számunkra a gyakorlatban, hogy úgy járni, ahogy Jézus járt? Egy rövid idézet így hangzik a Tapasztalatok és Látomások című könyvből. Ha kísértések és próbák jönnek ránk, járuljunk Istenhez, és küzdjünk ő vele imában. Isten nem enged minket üresen távozni, hanem kegyelmet és erőt ad, hogy győzhessünk, és az ellenség hatalmát megtörjük. Tehát, ha jön a kísértés, hogy ne úgy járjunk, ahogy Jézus járt ebben a földi életben, ne úgy győzzünk, ahogy győzött ő, akkor mit tegyünk? Járuljunk Istenhez, és küzdjünk ő vele imában. És itt jön az ígéret, Isten nem enged minket üresen távozni, hanem kegyelmet és erőt ad, hogy győzedelmeskedhessünk, és az ellenség hatalmát megtörjük. Mikor szoktunk mi imádkozni a kísértésekkel kapcsolatban? Mikor szoktunk imádkozni? Én azt hiszem, hogy nekünk ez a fajta imádkozás is leszűkül reggelre vagy estére. Kérjük az erőt az aznapi küzdelmekhez. De gondoljuk végig a mi életünket, amikor jön a kísértés. Mire való kísértés? Például arra, hogy most ingerülten szóljak, most valamilyen durva dolgot cselekedjek, vagy valamit indulatból csináljak. Nem hatalmas nagy dolgok, de mégis olyanok, amik az Isten által megítél dolgok. Mit szoktunk mi olyankor tenni? Mikor jön a kísértés, és érezzük ezt, hogy szinte úgy tolul föl bennünk valami, akkor mit teszünk? Elcsendesedünk, és fohászkodunk az Istenhez, hogy Uram, most adjál nekem erőt, mert érzem, hogy minden szinte ágaskodik bennem. Vagy pedig oda se figyelünk, vagy föl se ismerjük ráadásul a kísértést, hanem egyszerűen valami ért bennünket, kimondjuk, amit gondolunk, és utána esetleg gondolkodunk, hogy hú, azért ez kár volt megtennünk. A múltkori alkalommal beszéltünk a szemgyógyító írról, a Szentlélek szemgyógyító írjáról. És arról egy idézet, Ellen White idézet azt mondja, hogy mi az a szemgyógyító ír. Azt mondja, hogy egy idézetben a Bizonyságtételek 4. kötetében, hogy az a kegyelem és bölcsesség, hogy felismerjük a bűnt, bármilyen formában közeledik hozzánk, bármilyen álcázással közeledik hozzánk. Ez a szemgyógyító ír. De mi sokszor a kísértés sem vesszük észre. De ha észrevesszük, akkor is teszünk valamit, amit a pillanatnyi ösztöneink diktálnak, és utána érezzük, hogy kár volt, helytelen volt. De hol van az állandó kapcsolat Jézussal, hogy amikor jön a kísértés, akkor azonnal hozzáfohászkodjunk. Mit mond a zsidókhoz írott levél? Járuljunk hozzá alkalmas időben való segítségül. És ott van az alkalmas idő, amikor jön a kísértés. És hogy szólt az idézet? Jézus nem enged bennünket üresen távozni. És szeretném az egyik legbátorítóbb idézetet felolvasni a vele való szövetség kapcsán, a vele való együttjárásról. Ezt olvassuk a 35. oldalon. Ha bárki, aki naponta közösségben van Istennel, eltéveszti az utat, ha egyetlen pillanatra leveszi tekintetét Jézusról, az nem azért van, mert szándékosan vétkezni akar. És most figyeljük, ha belátja hibáit, Jézushoz jön, és szemeit újra reá emeli, az a tény, hogy vétkezett, egyáltalán nem teszi őt kevésbé drágává Isten szívének. Igen, Jézus nem elvetni akar bennünket a mi bűneink miatt, hanem ki akar belőle emelni. És ha mi beleesünk a bűnbe, de rátekintünk, és hozzá fordulunk vissza, ő nem fog elvetni, ő nem töri fel a szövetségét, a velünk kötött szövetségét emiatt, hanem meg akarja újítani. Rá akar ébreszteni arra, hogy még nagyobb szükségünk van a vele való közösségre. Ő ugyanúgy szeret akkor is, de még közelebb akar bennünket magához vonni. Igen, imádkoznunk kell ezen kívül mindenképpen a Szentlélek jelenlétéért. A Szentlélek minél hatalmasabb mértékű ajándékáért a mi életünkben. A Szentlelket nem adagokban, egységes adagokban kapjuk. Nem így működik ez. Hanem amilyen mértékig befogadjuk, olyan mértékig nyerhetjük el a Szentlelket. Imádkozni kell ezért, nem mérték szerint adja a lelket, mérték nélkül adja Isten a lelket.
nekünk imádkozni kell egyre többért a Szentlélek erejéből és hatalmából, hogy megnyilvánulhasson a mi életünkben. Jézus maga mondja ezt, hogy kérjünk ezért, állandóan könyörögjünk. Azt mondja Jézus, hogy ha mi a gonosz létünkre tudunk jó ajándékokat adni a mi gyermekeinknek, akkor mennyivel ne inkább adna Szent Lelket azoknak Jézus, akik tőle kérik. Igen, ezért is naponta imádkoznunk kell. De tegyük fel azért azt a kérdést is, hogy mi naponta szoktunk-e imádkozni a Szentlélek minél nagyobb arányú jelenlétért a mi életünkben. Küzdünk-e ezért? Kérjük-e azt, hogy pillanatról pillanatra ő vezessen bennünket? Vagy pedig úgy időnként eszünkbe jut, de igazából nem is küzdünk a Szentlélek jelenlétért minden nap a mi életünkben? És ezek után még egy gondolatot hadd jegyezzek meg, hogy miért kell imádkozni. És ez az egy szó, mindenért. A Péteri első levél 5. fejezet 7. verse azt mondja, hogy minden gondotokat őre elvessétek. Ez a három gondolat volt a legfőbb, amit szerettem volna elmondani, a bűnrendezés, az Istennel való járás, tehát hogy úgy tudjunk járni, ahogy Jézus járt, a jellemfejlődés, és ezen kívül a Szentlélek ajándékáért, de ezen túlmenően mindenért imádkoznunk kell. Azt hiszem, mindannyian ismerjük azt, amikor az ember az életében valakivel jó barátságban van. Mit szoktunk elmondani annak, akivel jó barátságban vagyunk? Egy-egy dolgot, csak úgy nagyjából egy-két szóval ecseteljük a történéseket a mi életünkben, vagy pedig alig várjuk már, hogy beszélgethessünk, és mindent elmondunk. Igen, Jézus ezt akarja, hogy minden gondunkat őre elvessük, hogy ez az igazi kapcsolat kialakulhasson, megvalósulhasson, hogy ő velünk vacsorál, és mi pedig ő vele. És befejezésül két idézetet szeretnék olvasni, az egyiket a 74. oldalról a következőképpen. Isten minden lesz nekünk, aminek hagyjuk, hogy legyen. Milyen elgondolkodtató mondat. Ő minden lesz nekünk, ha hagyjuk, hogy legyen. Langyos, félszívű imáink nem hoznak nekünk áldást a mennyből. Nyomatékosan kell feltárnunk kéréseinket. És utána az utolsó idézetet így szeretném olvasni, egy kicsit hosszabb idézet. De ez az idézet arról beszél, hogy amikor a legtöbb munkánk van, amikor a legtöbbet fáradozunk, még akár az Isten ügyéért is, akkor sem szabad elhanyagolnunk ezt a vele való kapcsolattartást. Az ő érte való munkálkodás, az ő művében való tevékenykedés nem pótolja a vele való élő személyes összeköttetést és kapcsolatot. És ez az idézet így hangzik. Ha megengedjük, hogy a munkában tanúsított igyekezet elvonjon bennünket annak a célnak a teljesítésétől, hogy naponta keressük az Urat, a legsúlyosabb hibákat fogjuk elkövetni, és a legsúlyosabb veszteségeket fogjuk elszenvedni. Tehát, hogyha a sürgető munkánk megakadályoz abban, hogy őt keressük naponta buzgó szívvel, akkor azt olvassuk, hogy hatalmas hibákat követhetünk el. Az Úr nem lesz velünk, mert bezártuk előtte az ajtót, és így nem jut el a lelkünkhöz. De ha imádkozunk akkor is, amikor kezünk munkával van tele, az Úr füle nyitva lesz, és meghallja könyörgésünket. Ha elhatározzuk, hogy nem szakadunk el erőnk forrásától, az Úr is elhatározza, hogy jobb kezünk mellett marad, és segítségünkre siet, hogy ne kelljen megszégyenülnünk ellenségeink előtt. És most figyeljük, Krisztus kegyelme képes lesz elvégezni értünk mindazt, amit erőnk végső megfeszítésével sem érhettünk volna el. Hányszor gondolkodunk úgy, hogy hát nem hagyhatjuk abba, hát tevékenykedni kell, hát dolgozni kell, hát annyi a munkám. Hogy szól az ígéret? Ha én elhatározom, hogy őt keresem állandóan és kitartóan, akkor ő is elhatározza, hogy olvastuk, hogy jobb kezünk felől lesz, és az ő kegyelme képes lesz elvégezni értünk mindazt, amit erőnk végső megfeszítésével sem érhettünk volna el. Azokat, akik szeretik és félik az Urat, gondok sokasága veheti körül, anélkül, hogy bizonytalanná és botladozóvá tenni lépteiket. Isten gondoskodik rólad azon a helyen, ahova kötelességeid állítanak. De most figyeljük, de gondod legyen arra, hogy amilyen gyakran csak teheted, keresd fel azt a helyet, ahol el szoktad mondani imáidat. Tehát mi az ember részéről az egyedüli feltétel? Az ima. Keresni Istent imában. Gondod legyen arra, hogy amilyen gyakran csak lehet, keressed fel azt a helyet, ahol el szoktad mondani imáidat. És én szívem mélyéből kívánom, hogy ez a fajta ima kapcsolat megvalósulhasson köztünk és Isten között Jézus által. Hogy létrejöhessen ez a közösség, amire Jézus olyan régóta vágyódik,
hogy megnyissuk az ajt, meghalljuk az ő szavát, megnyissuk az ajtót, vele vacsorálhassunk, és ő mi velünk. És én szívem mélyéből kívánom, hogy ebben az áldott közösségben mindannyiunknak részünk lehessen. Amen. Kegyelmes Istenünk, mennyei jó édesatyánk, köszönetet és hálát mondunk neked a te végtelen és változhatatlan szeretetedért, és köszönjük neked azt, hogy te nem adod fel a miértünk való fáradozást. Köszönjük neked, Jézusunk, hogy te ott állsz mindannyiunk szíve ajtajánál hány és hány év óta, és te zörgetsz, kopogtatsz kitartóan azért, hogy mi megnyissuk az ajtót, és beengedjük téged, hogy te veled egy élő közösséget tudjunk ápolni és fenntartani. Urunk, tudjuk, hogy ez neked micsoda fájdalom, hogy te nem tudod azt elérni a mi életünkben, amit te szeretnél, mikor pedig te pontosan látod, hogy milyen hatalmas erőt adsz nekünk, és tudnál nekünk adni, és hogy micsoda ajándékot tudnál nekünk adni azáltal, hogyha igényelnénk a veled való közösséget. Kérünk téged, bocsássad meg, hogy annyira nem értékeljük ezt a mi életünkben sokszor, és kérünk téged, bocsássad meg azt is, hogy mi sokszor belefeledkezünk a munkába, még esetleg a te érted való munkába is, ahelyett, hogy igazából ezt tennénk, hogy megnyitjuk a mi szívünk ajtaját a te kérlelésed elől. Urunk, segítsél magunkat átadni neked teljes mértékig. Ne engedd, Istenünk, hogy nekünk csak egy hitünk legyen, egy vallásunk legyen, valami formák, amiket követünk. Urunk, ne engedd, hogy ez legyen a mi életünkben, hanem adjad, hogy veled élő közösségben tudjunk járni nap mint nap, és kérünk, tanítsál meg bennünket imádkozni. Urunk, köszönjük neked azt, hogy itt van ez a hatalmas ajándék a mi életünkben, az imának a lehetősége, hogy ezáltal téged megszólíthatunk, kapcsolatot tarthatunk fenn. Istenünk, köszönjük mindazt az áldást, amit ebből akarsz nekünk adni. De bocsássad meg, hogy ezt az eszközt is nem úgy vesszük sokszor igénybe, hogy kellene. Kérünk téged, taníts minket imádkozni, és adjad, hogy elnyerjük azt az áldást, amit te megígértél nekünk. Urunk, köszönjük az ígéretet, hogy te nem engedsz bennünket üresen távozni. Köszönjük neked azt, hogy ha mi valóban odafordulunk te hozzád, és valóban odafigyelünk arra, hogy nap mint nap ápoljuk veled a kapcsolatot, akkor te olyanokat végzel el a mi életünkben, amit magunk minden erőnk megfeszítésével se tudnánk elvégezni. És köszönjük, hogy neked a veled való kapcsolat által igazi győzelmeket adsz nekünk. Urunk, köszönjük, hogy minden ettől függ, hogy mi megnyitjuk-e az ajtót, és köszönjük, hogyha megnyitjuk, akkor minden áldást tesz magával hoz Jézusunk a te jelenléted. Kérünk téged, segíts, hogy ez valóra váljon mindannyiunk életében, és hogy ezáltal győzőkké lehessünk. Az Úr Jézus nevében fordultunk hozzád. Amen.

0: Aki érdeklődik még a vita iránt, azt szívesen látunk továbbra is. Akkor megkérem az előadókat, hogy fáradjanak ki, és hát nagyon várom a közönségnek az aktív részvételét ebben a vitában. Minden egyes előadáshoz lehet megjegyzést is fűzni, illetve kérdéseket feltenni. Nem tudom, mindenki hallotta-e a kérdést? Igazából nem. Az egyik, az konkrétan arra vonatkozott az első kérdés, hogy sokszor hozzák fel példaként az evolúcióra azt, hogy a fogamzás után a méhen belüli fejlődésnél igazából a magzatnak a fejlődése megismétli a törzsfejlődésnek a lépéseit. És ezzel kapcsolatban egy konkrét olyan kérdés volt, hogy egy bizonyos csigolya az hát miért van ott, és miért úgy van ott, ahogy van. Ezt én nem tudom, én orvos nem vagyok, ez igazából fontos, nem tudom. Ez volt az egyik kérdés.
1: Ez nem egy új gondolat, ezt a nem sokkal Darwin művének megjelenése után Heckel csinálta meg, és különböző ábrákat mutatott be. Tegnap volt 2 hete, hogy voltam egy hasonló jellegű vitán. Nem hasonló jellegű, mert ott az evolúció elméletnek komoly képviselői szólaltak fel, talán ennek az egyetemnek professzora Szatmári Őrs, és ott ő mondta azt, tehát nem egy értelmes tervezettségnek a pártolója, hogy nagyon sajnálatos, hogy az oktatásban és a ismeretterjesztésben sokszor olyan dolgokra hivatkoznak, amelyekről maguk az evolucionisták is tudják, hogy nem igazak. Egyszerűen már régóta nyilvánvaló tény, hogy Heckelnek ezek az összes, ezt az elképzelést igazoló ábrái, rajzai közönséges hamisítványok. Egyszerűen a valós tényeknek nem felelnek meg ezek a rajzok, amelyeket ő leközölt. Tehát ezt azt javaslom, nem én javaslom, az evolúció képviselői javasolják, hogy ezt az egész dolgot, hogy az ontogenézis és filogenézisnek ez a kapcsolata, ezt mindenki sürgősen felejtse el. Na most, ami az emberi farokcsontot illeti, milyen jobb folytatni?
2: Csak egy szomorú tény, hogy a középiskolai tankönyvben ez tényként van megemlítve, ami már rég megdőlt.
1: Na most, ami a farokcsontot illeti, hát én nem értek ezt különösebben, csak egy olvasmányomra tudok visszaemlékezni. Arról van szó, hogy ezek a látszólagosan céltalan dolgok, messze nem céltalanok, ugyanis az egész izomrendszerben annak a farokcsontnak olyan összetartó szerepe van, ami nélkülözhetetlen. Na most a férfiak mellbimbója, hát ennek egyet fejlődési oka van, hogy az ember eredetileg nem alakul ki nemiséggel, az egy későbbi időben differenciálódik, és a mellbimbó az egyén fejlődéséből ki, mielőtt a

0: fejlődésnél gyakorlatilag az ivarszervek később jelennek meg, ha erre gondolt a válaszadás alatt, professzor úr. Igen?
1: Elnézést, ápolod még, és mit tudom a válaszok egyszer.
0: Igen, köszönjük szépen.
1: Ha húsira esünk, ápolodod a farokcsont, az rugalmasat ad, és nem annyira töri össze, tehát elviszi az energiát. Mert véli az egészet.
0: Hát mondjuk ez lenne akkor egy válasz egy ápolónő részéről. Egyéb kérdés, igen, ott hátul szintén van egy. Igen, tehát a kérdés akkor úgy szól, hogy miért van szüksége a hitnek bizonyításra? Valakinek van megjegyzés.
2: Érdekes ez a felvetés, mert ez az előadás ez nem erről szólt. Tehát lehet, hogy messze vannak a hátsó sorok. De hitről annyiban volt szó, hogy bizonyos következtetést le lehet vonni. Tehát mindabból, amit a természetvizsgálata mond nekünk, abból van, aki akár magának levonhatja azt, hogy van Isten. Nem kell. Ez az előadás nem erről szólt. A hitnek erre nincs szüksége, van, önnek teljesen igaza van. Nyugodtan lehet hinni a lapos földben, amit egy teknős béka tart a hátán. Ez is egy hit. Semmi köze nincs se értelemhez, se logikához. Lehet benne hinni. Van értelmes hit, meg van nem teljesen alátámasztott értelemmel alátámasztott hit is. Mi arról próbáltunk beszélni, nem a hitről, de arról próbáltunk beszélni itt ma este, hogy a valóságnak a vizsgálata, az életnek a vizsgálata milyen következtetést enged levonni. Na most, ha ebből az a következtetés, hogy lehetséges egy értelmes tervező, akkor igen, de itt a tudományról volt szó, meg a tudományosságról, és éppen ezért nem akarom, hogy valaki innen úgy menjen el, hogy itt a hitről volt szó. Nem. Lehet itt hinni utána ebben, el kell ezen gondolkodni, tehát pont azért van ez a és ezért kéne több ilyen konferencia mind a két oldalnak a részvételével, hogy érdemi beszélgetés és vita alakuljon ki, mert nem erről van szó, tehát tudományos alapon kell ezt nézni, tehát mit mondott neked az előadás, hogy ha megnéz egy szervezetet, az létrejöhet magától, vagy nem jöhet létre magától? És aztán most hiszel abban, hogy ez magától jött létre, vagy hiszel abban, hogy ezt valaki megcsinálta? Mi nem Isten létét akartuk itt bizonygatni, azt akartuk bizonyítani, hogy a világ komplexitása, minden, ami ebben látható, ez inkább utal arra, hogy ezt valaki megkonstruálta és kigondolta, mint arra, hogy nem. Nagyjából ennyi szerintem, de még kollégám akar.
3: Igen, ez is egy ilyen közkeletű legenda a Darwinnak a vallásosságáról. Kétségtelenül, hogy Darwin egész fiatal korában teológiát is tanult, vallásos volt. Azonban kétségtelen tény, hogy ő magát agnosztikusnak vallotta, amit legyen szabad most a marxizmus klasszikusait idéznem, ami szégyenlős ateizmus volt tulajdonképpen a részéről. Szóval mindezek a históriák, hogy ő megtért a halálos ágyán, ezek legendák. Darwin gyakorlatilag ateista volt. A legendáknak az alátámasztását, a legendákat alátámasztotta egy nagyon érdekes tény, hogy Darwin, mint igen jómódú ember, támogatott anyagilag különböző vallási szervezeteket. De emögött számára csak az a racionális felismerés volt, hogy például a fizikai munkások alkoholizmusa ellen legjobb eredményeket vallásos szervezetek érnek el. Ő ezért ilyen pragmatikus, szociológiai okokból támogatott valóban vallásos szervezeteket, de egyáltalán nem azért, mintha ő hit volna Istenben. Úgyhogy ennek tessék utána olvasni, mert bőséges irodalma van, de Darwin nem volt vallásos. Attól kezdve, legfiatalabb éveitől eltekintve, amikor elkezdett ő már a örökléstan, származástannal foglalkozni, nem volt vallásos.
0: Igen, most hátul jelentkezik még egy fiatal ember. Tehát a kérdés úgy szól, hogy miért gondoljuk azt, hogy a Földön alakult ki az élet, miért nem lehet inkább arra gondolni, hogy ez valahol a világ mindenségben alakult ki, és úgy került a Földre. Mondván, hogy az a Föld történetet ismerve, illetve a sztohasztikus folyamatok valószínűség számítása alapján, kiszámított dolgok alapján valóban úgy néz ki, hogy a Földön nem állt erre elegendő, sem idő, sem lehetőség. Megkérem, Farkas.
4: Visszakérdeznék, mennyivel vagyunk előbbre, hogyha egy sarokkal arrébb tesszük a problémát? Semmivel. Az általunk ismert világegyetem korát vettem alapul, nem a Földet. De nem jelent semmit, mert ha 15 milliárd év, az ugye másfélszer 10-12 év. Szorozzuk meg százzal. Másfélszer 10-12 év lesz, de itt ilyen

0: De 150 genes nagyságrendek voltak. Tehát nem megyünk bele semmire. Ha eltesszük egy sarokkal arrébb, magát a kérdést nem válaszolja meg. Adunk magunknak még 3 évet, vagy 5-öt, hogy elgondolkodjuk rajta, hogy akkor ugyanonnan hogy került ide. Felmerül ugyanis egy újabb kérdés. Melyik volt az a szervezet, amely kibírta a világűrben uralkodó viszonyokat, és életképes maradt? Vagy ha nem, akkor hogy került ide?
1: Tehát a kérdés tényleg olyan választ kaphat, hogy ha az egész világmindenségnek pillanatnyilag ismert törvények alapján számított korát, vagy nézzük, az mindössze körülbelül egy nagyságrenddel lesz hosszabb idő, azok a hatványkitevők pedig, és a sztochasztikus folyamatok alapján számított valószínűségek annyival nagyobb időt igényelnének, ami még akkor sem áll rendelkezésre, ha a Big Bang-től számolunk mindent. A mai ismereteink szerinti Big Bang-től számolunk mindent. És hát vannak persze pánspermium emléletek, az én általam említett egyik könyv is, Fred Hoyle, Mathematics of Evolution éppen ezekkel számol. Pillanat, még az idős hölgyet, akkor meg...
2: Köszönöm szépen! Mi a gond abban, hogyha esetleg a tudomány megerősíti a Bibliának az állítását?
1: Akkor a kérdés, miért baj az, hogy a tudománnyal próbálunk bizonyítani bizonyos bibliai tételeket?
3: Egy mondatot mondanék erre, semmi baj nincs ezzel normális viszonyok mellett. A baj azért van ezzel, mert ha ezt most itt beengedjük ide, és azt mondjuk, hogy igen, ez alátámasztja a hitet, akkor az ellenfeleink erre koncentrálnak. Tehát akkor ebből az előadásból az egész azt fog lecsapódni, hogy itt ez egy ilyen istenes előadás volt, prédikáltunk, és csak jó, hogy nem hozsannákat nem énekeltünk, vagy egyházi énekeket. Tehát ugye mindenki abba köt bele, amiben bele tud kötni. Tehát, hogyha mi most azt mondjuk, hogy ez bizonyította Isten létezését, akkor erre koncentrál az ellenfelünk, és utána holnap az újságban ez fog lejönni, hogy itt volt egy ilyen evangelizáció, és nem tudományos előadás volt. Ennyi a probléma vele.
1: Ez a van a fiatalban.
4: Szerintem a hitet nem lehet különbözően a tudománytól. Mégpedig azért, mert a mindenféleképpen valamilyen tudás tudományra épült. Hát a Darwinnak is, hogy megfigyelte lezajlott folyamatokat, és erre épült a hite. És kijelentette, hogy bármi nem bűn állításra bebizonyosodik, hogy tehát egy tudomány által ütösült, az nem úgy van, megdől az elmélete. Ez által megdől a hite is. Tehát mindenféleképpen az ember, ha a tudománya vizsgálja a hite alapjait, hogy lehet fordítva is, mindenféleképpen nem lehet különbözően a hite egymástól.
1: Hát úgy emlékszem, ez elsősorban az én bevezető előadásomat érinti. Én vázoltam egy-két ismert filozófusnak vagy kutatónak a véleményét. Ugye erről, hogy ezek ugyanazon területen dolgoznak, átfedő fogalmak, és valóban igazából egységesen érdemes az egészet tepinteni. Illetve említettem Tóth Tibor könyvét. A Tóth Tibor könyvének a második, harmadik, negyedik fejezete vagy 50 oldalon keresztül próbálja ezeket elemezni és boncolgatni. És természetesen egy természettudomány által megfogalmazható, ha megfogalmazható tudománydefiníció és egy úgymond hát teológia által megfogalmazható tudománydefiníció, de mondjuk egy bölcsész által megfogalmazható tudománydefiníció fog átfedő elemeket tartalmazni, de lesznek speciális részei, ami nem fog érvényes lenni valahogy a másikra. A történelem például egy olyan tudomány, ami egyszer megtörtént dolgokkal foglalkozik, aki a vegyész bemegy a laborba, és egyszer megcsinálhatja ugyanazt a kísérletet ugyanolyan körülmények között, vagy egy picit megváltoztatva. Szóval ez egészen más dolog. Amiről igazából az intelligens tervezettség, mozgalom, hogy úgy mondjam, beszél, az, hogy ma már és elsősorban a biológiától erednek, de ez nem igaz, mert az általam felsorolt könyvekben nem csak biológiai témájúak, hanem fizikai témájúak és kémiai témájúak is voltak. Vannak konkrétan ma elvégezhető olyan kísérletek és eredmények, amelyek nem támasztják alá azt a bizonyos legtágabb értelembe vett evolúció elméletet, ami a, mint említettem, particle to people, vagyis a részecskéktől az emberig egybe foglal mindent, mert az kizárólag csak az anyagot tekinti, hát hogy úgy mondjam, szem előtt lévőnek, és csak azokkal a tulajdonságokkal foglalkozhat, amit az anyaggal kapcsolatban tudunk hozni. Másodszor ugye, maga Darwin a könyvét érdemes, mindenkinek ajánlom, tanuljon meg annyira angolul, hogy eredetibe elolvassa. Először is ugye ma már mindig csak azt mondják, hogy The Origin of Life a címe. Nem igaz, az volt, hogy On the Origin of Life, vagyis ő írt az élet eredetéről. Ez egy nagy különbség. Igazából valahol a 8.-9. kiadás után változtatták így meg. Egyébként a magyar fordításban ez le van írva az előszóban. Tehát Ha elolvassa valaki Darwin könyvét, az azon fog meglepődni, hogy micsoda mennyiségű feltételes módot használ. Ezt a feltételes módot kifelejtik ma már. Általában is mindent kijelentő módban mondanak. Ennyit szerettem volna hozzáfűzni ehhez a kérdés. Most nagyon sok... Igen, akkor még egy hozzáfűzni.
0: A hitről és a tudományról az előadásom végén mondtam, hogy hiszünk. Vagy abban, hogy vakvéletlen hozott létre ilyen valószínűtlenséggel valamit, vagy a teremtő. Mindenképpen hiszünk, ha tudományt hiszük, ha vallást hiszük, valamiben hiszünk. Csak az a baj, hogy egyikre sincs bizonyíték. És addig, amíg a materialista filozófia ököllel veri az asztalt, hogy már pedig Isten nincs, én meg mondhatom ököllel verve az asztalt, hogy már pedig materialista filozófia nincs, pont, és akkor vagyunk vittek. De mi nem verjük ököllel az asztalt, hanem azt, hogy gondolkodjunk el rajta. Ennyiben más a hit, meg a vallás, meg a tudomány.
1: Valamelyik a kettő közül?
5: Mondjuk az, hogy az élet keletkezése egyrészt másod kezdik arról, hogy mi ezt tudjuk, vagy ezt látunk. Tehát mi az, hogy élet elsősorban a kérdés? A másik kérdés pedig mi az, hogy tudás?
1: Igen, tehát a kérdés úgy szólt, hogy igazából két fogalmat kellene először tisztázni, azt, hogy végül is mi a tudás, a másik az, hogy végül is mi az élet. Ha ezeket ugye definiálni tudnánk, vagy ha definiáljuk, utána lehetne esetleg arról vitatkozni, hogy hogyan jöhetett létre az élet a Földön. Gondolom ehhez kapcsolódott ezeket valakinek valamilyen megjegyzése ezzel kapcsolatban hozzászólása.
0: Az élet definíció rendkívül kényes téma. Szent Györgyi Albert írt egy könyvet, az Élő állapot című könyvére hivatkozom. Ő az elején boncolgatja, hogy tulajdonképpen mi is az az élet, és felhoz egy példát. Vegyünk egy békát, ugye él, mozog, ugrál. Vágjuk ki a fejét. A béka tovább ugrál, mintha mi sem történt volna. Vegyük ki a szívét. A béka szív tovább lüktet, mintha mi sem történt volna. Szedjük szét izomszálakra ezt a béka szívet, tovább lüktetnek a rostok, mintha mi sem történt volna. Fagyasszuk le, törjük porrá, mínusz 180 fokos állapotába. Utána tegyük bele csepp vízbe, tegyük mikroszkóp alá, és nézzük meg a mikroszkopikus szálakat, tovább lüktetnek. De hol van már a béka? Sehol. Most akkor él vagy nem él? Vagy hol van az élő állapot, az élő és egyetlen határa? De ezt nem csak én nem tudom megfogalmazni, nálam sokkal okosabb ember sem tudták megfogalmazni, hogy mi az élet tulajdonképpen.
6: Szabad legyen, itt az élet definíciója az borzasztó nehéz. Én azt hiszem, hogy itt most ezzel nem is mélyedhetünk el ebbe. Nagyjából azért van valamilyen kép. Róla. Itt felmerült a tudás kérdése, ez már sokkal érdekesebb, és azt hiszem jobban érinti a mai témánkat, valamint itt egyik előző hozzászóló a hit kérdését és a hit bizonyítását akarta felvetni. Na én azt hiszem, hogy itt kétféle tudásunk van. Az egyik tudás az, hogy 5x6 az 30. Ez egy általánosan elismert, bizonyítható, igazolható tudás, de azt hiszem még az is ilyen tudás, mondjuk az Ohm törvénye is ezek közé tartozik. Amikor arról beszélünk, hogy hit, az nekünk tudás. De ez a tudás bennünk rendkívül komplex módon alakult ki, minket körülvevő egész környezetből, családi hagyományból, társadalmi környezetből, valószínűsített, de igazán nem bizonyított gondolatokból, olyanokról, amiről úgy érezzük, hogy ennek ez logikusan így kell, hogy legyen, ami saját egyéni pszichikai adottságainkból, hogy mire, hogy rezonálunk. Hát ezért van az, hogy amíg az intelligens tervezésnél tartunk, akkor valami olyanról beszélünk, ami azért úgy egy bizonyos, az első csoportba tartozó közös ismérvek alapján meghatározható. Amikor a hitről beszélünk, akkor nyilvánvalóan ez alatt azt a tudást értjük, amit mi a magunk számára élettapasztalataink stb. Alapján levontunk. Én azért nem vonnék olyan rettenetesen éles határt a kettő között, mert hiszen végül is, amikor én azt mondom, hogy valamiben hiszek, ez azt jelenti, hogy a rendelkezésekre álló adatokból ezt a következtetést vontam le a magam számára, tehát ilyen módon azért az ismeretnek ez a módja nem különbözik olyan mértékben, nem egy egészen minőségileg más kategória. Mert ha azért hiszem, mert XY ezt mondja, akkor ez azért van, mert én XY-t egy olyan embernek tartom, akinek a véleményét érdemes elfogadni. Tehát itt ez egy nagyon komplex dolog, de azért nem látok kettő között ilyen élesen elhatárolt különbséget.
1: Igen. Egy pici megjegyzést akart hozzátenni ehhez.
5: Mondtam, hogy 5-6-30, de mi az, hogy 6?
6: A legabszolútabb tudás a matematika, mert olyan absztrakciókra épít, amelyek a mi elménknek a termékei, tehát ott a matematikát nem változtathatja meg semmiféle tapasztalat. Absztrahálunk, és olyan elemekkel dolgozunk, amelyek a mi szellemünkben élnek, és tiszta.
3: Hozzászólnék. Nyilvánvalóan ez egy ilyen közmegegyezés. Tehát az, hogy milyen fogalmon mit ért az emberiség, az egy közmegegyezés. Tehát ez egy nyelv, a matematika egy nyelv, amiben megegyeztünk az idő folyamán, hogy ezen ezt értjük. A 6, az neked is legyen 6, meg nekem is legyen 6. Tehát ez nyilván ez egy közös megegyezés alapján kitalált dolog. Visszatérve még az előző, visszatérve egy kicsit az életre. A Csányi Vilmosnak van ugye több könyve evolúcióval kapcsolatban. Próbáltam felidézni itt közben. Ilyen tulajdonságokat rendelt ahhoz, hogy mi az élő. Például ilyeneket, hogy anyagcserét folytat, szaporodásra képes, stb. Stb. Tudom, hogy erre vannak ellenérvek most már, hogy bizonyos ilyen nanotechnológiás kis gépecskék is reprodukálják magukat, meg még anyagcserét is folytatnak, meg ilyen dolgok. Ez... Tessék? Igen, tehát mindig lehet ilyeneket hozni. Most, ha már megemlítettem, akkor mondom, hogy ez nem példa az ID ellen, mert ugye az is azt bizonyítja, amikor megcsinálták ezeket a nanotechnológiás önreprodukáló szerkezeteket, hogy értelem hozta őket létre, és értelem ruházta fel őket azzal a képességgel, hogy önreprodukálók legyenek. Tehát tényleg nagyon nehezen megfogható az, hogy mi az élet, de azért annyira nem egy ilyen elvon dolog mégsem.
6: Összvér nem képes szaporodásra, ugyanakkor senki se vonja kétségbe, hogy az összvér az élő. Úgyhogy ezek azért...
0: És még ahhoz, hogy mennyi a 6. A Földön 10 féle ember él, aki ismeri a kettes számrendszert, és aki nem.
1: Akik...
5: Igen, itt az indítékot szeretnék beszélni, nagyon fontos dologról, és ezzel kapcsolatban szeretnék majd megkérdezni itt a ágyú részéről megjelent urakat. Nevezetesen, majd a végén meg fogom őket kérdezni, hogy miért jöttek ide? De mielőtt ezt megkérdezném, elmondom. Én úgy gondolom, hogy a hallgatóság azért jött, hogy őket meghallgassa, és miután ők az ID tagjai és az értelmes tervezettség mozgalmának magyarországi képviselői, itt szerintem teljesen felesleges hitről és olyan dolgokról beszélni, amiről a Bacsó István előadásában meghallottuk, hogy amiről nem szól az ID. Na most a indítékkal kapcsolatban még egy nagyon fontos tény, hogy itt a biológia tanár úr hivatkozott arra, hogy ő mekkora örömét teli abban, amikor újra és újra felfedezi az életben a szépségeket. Én meg mindig örömmel velem abban, amikor az indítékot felfedezem. És itt ugye nagyon fontos, hogy az ID az semmiféle ellenállásban nem ütközne, hogyha a mindenkiben belesültolt evolúciós elmélettel nem helyezkedne szembe. Tehát akkor beszéljünk arról, hogy mi volt Darwin indítéka. Ugye
1: egy... Darwin vagy az ID?
5: Darwin
1: indítéka.
5: Darwin indítéka. Az egyik kedvesen Holder, akinek az indítéka ateizmusára az volt, hogy a lisszaboni földrengésben nagyon sokan haltak meg, hívő emberek, akikre hát konkrétan rászakadt a templom, mert pont akkor volt a földrengés, amikor ez a nagy portugáliai vallásos ünnep, és hát ugye több tízezer halott volt, a Holder meg ott jól mellettek, hogy hát ezért vagyok te is, mert ugye az Isten csak mozgásba hoz, és nem tart mozgásban, de hát nem felelős a, ugye, hát a híveinek a elbújtáért. És Darwinról valamit nagyon kevesen tudnak, és itt a Jeszenszi Pánától szeretnék csatlakozni, illetve őkhöz is. Két dolgot nem tudnak az emberek általában Darwinról. Az egyik az, hogy mit ír. Hiszen nagyon sokan hiszik azt, hogy amit az iskolában tanítanak, az ugyanaz, mint amit Darwin. És itt szeretném megerősíteni, hogy én is elolvastam Darwint végig, és ő feltételezéseket köszön. Tehát nem tényeket tesz az aztán feltételezéseket. Az iskolában ezt tényleg tanítják, utána lehet járni, hogy miért. De mi volt Darwin indítéka, és ezért mondtam, hogy azt fogom tőlük megkérdezni, hogy miért van, hogy tudom, hogy azt fogják mondani, hogy az értelmes tervezettségről beszéljük, akkor beszéljük az értelmes tervezettségről. Viszont hát akkor Darwin előkerül, mi volt Darwin indítéka? Ugye itt elhangzott, hogy Darwin hívő ember volt, és erre tanár úr elmondta, hogy nem volt teológiai végzettsége, attól még két volt is teológiai végzettsége, tehát itt nincs összeütközés. Én magam is hiszek, és itt sok mások is a teremben, de
7: mi kell, hogy történjen ahhoz, hogy egy korábban hívő ember a hitéből kitérjen. Kell, hogy legyen valami esemény. Nagyon kevesen tudják, hogy Darwin miért kezdett el Istenünk kívüli dolgokat keresni, holott a legény Istenben. Meghalt a lány, és ezt ő nem bírta feltartozni. Tehát itt a teremben ülnek emberek, akik szeretnek valakit, és el tudják képzelni, hogy a korábbi világnézetükből mennyire kitérnének akkor, hogyha Isten hívőként meg kéne magyarázni egy tragédiát. És ez volt Darwin indíték arra, hogy amellett, hogy hívő ember elkezdje keresni, annak a magyarázatát, hogy ez megtörténhetett. És ezért neki muszáj volt Istenünk kívül keresni, és ezért feltételezéseket tett az asztalra, ami ő nagyon jól igaztatta. Tehát a kérdés, hogy látjuk a kérdéket. Azért jöttek, hogy az értelmes tervezettségről beszéljük? Ez kérdés. Valószínűleg az, hogy vagy.
3: Kérdezni, hogy vagy. Erről beszélünk, vagy? Tehát gondolom, önnek van egy koncepció, hogy miért jöttünk.
7: Szerintem ezért, de...
1: Tehát igazából a kérdéseknek az irányultsága azt a benyomást keltette, hogy eltértünk a tárgytól.
3: Igen. Igen. Annyit mondanék erről, hogy a személyes indítőkom az valamennyire az volt, hogy, és szerintem a többieknek is ez benne van, mert ugye mi beszélünk, egy egyesületben vagyunk benne, hogy az egyensúlyt létrehozzuk. A tudományban, a közéletben, az oktatásban az egyensúlyt létrehozzuk. Az, hogy ha van egy uralkodó, mindent elnyomó elmélet, amiben nagyon sokan látnak nagyon sok hibát, akkor legyen már ott mellette az a másik egyensúlyban. Mondják el ezt is, mondják el azt is, folyjon érdemi vita, de ne sarlatánok legyünk, meg ne tudománytalan hülyék, hanem partnerek legyünk a másik oldal számára. És egy ilyen szimpózium az erre jó, hogy akik innen elmennek, talán egy picit másképp kezdenek előgondolkodni, és mint egy Kovács, ez úgy már megérleli a tudományos magyar közéletet is arra, hogy üljenek le velünk, és beszéljünk érdemben ezekről a dolgokról. Ennyi lenne szerintem.
8: Az igazságot hazugsággá változtatták. Én ezért jöttem ide, mert tanítottam az iskolába, iskola rendszerünkben 30 évet lassan már, és folyamatosan szembesülök azzal, hogy a gyerekek hazugságban vannak, tartva szépen, mondva magyarul. És ez tragédia. Ebből következik az egész életszemléletük, erkölcsi hozzáállásuk. A múltkori értem konferenciáról erről beszéltem, hogy az erkölcsiségünkre hogy hat ez az elmélet. Hogy ebből milyen emberi kapcsolataink, probléma megoldásunk következik, ez tragédia. Hát nézzük meg ezt a világot, összeomlás szín van, miért? Mert a freudizmus és darwinizmus alapján áll. Ez tragédia, ez hazugság. Hát az eszünket, az józan esztétikai értékítéletünket, mit mondjak, az érzelmeinket használjuk, a szemünket, a látásra, a fülünket, a hallásra, vakságban vagyunk tartva, vagy nem is tudom, mint a bárányok, akik vezérelnek bennünket egy ostorcsapás, és megyünk egy irányba, de hát, bocsánat, mi emberek vagyunk, hazugságban vagyunk, pedig igazságban kéne lennünk.
1: Következő kérdés.
9: Én nem kérdezni szeretnék, hanem azt szeretném mondani, hogy az Isten értelmet és szabad akaratot adott az embernek. Önöknek nagyon szépen köszönöm azt, hogy biztosítják részemre azt a szabad akaratot, amit önök ellensúlyoztak a mostani előadásokkal, azzal a média túlsúlyjal és azzal a iskolába tanultakkal, ami csak az evolúciót szentesíti. Tehát én köszönöm, hogy az önök előadása lehetővé teszi azt, hogy én szabadon döntsek majd, hogy melyiket fogadom el.
1: Köszönöm szépen a megjegyzést. Ott, igen, ott van egy.
10: Nekem az az érzés, hogy elég sok zavarban Darwin körül, és egyrészt Darwin az elméletét 1838-ban már gondolta, a lány viszont sokkal később volt meg, ez egyik dolog. Tehát nincs ilyen fajta összefüggés, lehet, hogy a végső ötlés, tehát a teljes agnoszticizmushoz az adta meg, hogy a lány meghalt, biztos, hogy volt egy ilyen. Egyébként a fő a folyókeret, az nem foglalkozik az élet eredetével. Ez fontos lenne tudni, hogy önmagában nem lehet rámondani a darwinizmusra, hogy az ateista és materialista. Más kérdés, hogy utána az ő úgymond követői és napjainkban a neodarwinizmusnak a legtöbb híve, az kiegészíti azzal, hogy már pedig az ületteremből lett az élő. De maga a darwinizmus az nem mond ellen a teremtőnek. Ez egy. A másik pedig, hogyha az értő, hogy itt egy elnézést ennek részemről, én úgy gondolom, hogy a említett könyvnek a címe ellené a tudomány nem fedezi föl, és nem is fedezheti föl a transzcendens Isten, egyszerűen nincs rá módszere. Tehát a tudomány, ami ahova eljuthat, az a saját önmaga számára deklarált korlátoknak a beismerése lenne. De nem fedezheti föl Isten. Tehát ilyen nincs, hogy tudományos bizonyítékot tudunk Isten létre. mellett vagy kellett?
1: Ezzel egyetértek. Egyébként a könyvnek a címe az nem azt jelenti, hogy teljesen, mint mondjuk Bibliánál szó szerint kell érteni. De arról van szó, amit én próbáltam bemutatni az egyik dián, hogy fokozatosan az egész tudásmennyiségünket tekintve és annak megszerzését tekintve fokozatosan csökkent a hitnek a szerepe, és a tudományi növekedett. És ennek következtében most az a könyvcím arra utal, hogy újra tekintjük a hitet is valahogy a tudásunk forrásának.
6: Úgy látszik, fontos dolgokról beszélgetünk, akkor az szokott bekövetkezni, hogy a szigorúan előírt témától mindig egy kicsit eltérünk. Azért, mert a fontos dolog természetszerűleg mindenhez kapcsolódik. Tehát nyilván azért az eredeti téma tulajdonképpen itt az élet keletkezése volt, és nem a fajok kialakulásának a kérdése, de hát a kettő azért olyan szoros rokonságban van, hogy óhatatlanul áttértünk rá. A másik dolog, ami másik irányba pedig a hitre is kitértünk, mert ez is valahogy kapcsolódik. Persze a Tudomány felfedezi Istent című könyv címe, abban van egy kis, mit tudom én, marketing politika, egy blikfangos címet talált ki a könyvnek a szerzője. Nyilván nem arról van szó, hogy felfedez Istent, hanem a tudomány megmutatja azokat a határpontokat, ahol bizony a gondolkodó ember számára eléggé nyilvánvalóvá válik, hogy itt valamilyen transzcendentális elem lép működésbe. Tehát ez alatt csak ezt kell érteni. Na most azért is érdekes ez a téma, talán azt még hozzáfűzném, hogy szó esett arról, hogy a intelligent design követői legtöbben vallásos emberek, a legtöbben szót is aláhúzom, ugyanis természetes az, hogy ez megnyit egy lehetőséget, de ezen belül vannak ilyen kvázi deista beállítottságú követőitől kezdve egy-egy konkrét tételes vallás követőig mindenféle típusú ember, és az is nyilvánvalóan következik, hogy egymással esetleg más tekintetben, bizonyos értelemben harcban álló vallások képviselői is éppen úgy egyet tudnak ebben érteni, eltekintve attól, hogy amikor már tényleg valaki felfedezi Istent, akkor az már nagyon különböző istenképekkel következik be, és ez valóban a mai témát azt hiszem ez már meghaladja.
3: Két dolgot, hogy szabad legyen, megjegyezem. Mi a tudomány? Tehát tudománya a filozófia, meg tudománya a teológia, mert ha igen, akkor pontosítsuk, ugye, mert szerintem a filozófia tudomány, a teológia tudomány, tehát nyugodtan beszélhet Istenről. A másik dolog pedig a könyv címe, ugye, hogy a tudomány felfedezi Istent. Előadásomban mondtam, hogy nem Istent kell a másik felén felfedezni a térfélnek, hanem a szellemi valóságot. Tehát azt, hogy nem anyagi valóságból áll az egész világ, hanem van egy anyagi része, meg van egy nem anyagi része. Metafizikai transzcendens, tök mindegy, mit mondok. Tehát a tudománynak az anyagból kéne valahogy kilépnie, és ellépnie egy olyan irányba, ahol már nem csak az anyag van, mert ugye rengeteg dolog nem magyarázza meg a szerelmet, nem magyarázza meg az anyag. Tehát a tudománynak fel kell fedeznie a nem anyagi világot is, és akkor lesz egy kerek egész.
10: Köszönöm. A valóság és a tudomány nyilvánvalóan a tudomány nem szinonimák. De a természettudománynak a módszere az alkalmatlan.
3: Persze, persze, csak nem ezt mondta, csak azt mondta, hogy tudomány.
6: Ezért gondolkodik erről, aztán mindenki más.
1: A hölgy jelentkezett itt.
8: Amíg elkezdjük, csak addig annyit mondanék, hogy pont ez a mi problémánk, hogy ezt a kérdésfelvetést sem engedi meg a mai magyar oktatásügyi minisztérium. Nem engedi meg ezt a kérdésfelvetést. Csak egyetlen egy kérdésfelvetést enged meg. Ugye múltkor írtunk egy levelet a minisztériumba, a miniszternek, még csak majdnem választa sem méltatta. Hát nem engedik szóhoz jutni ezt a kérdést. Ez a szomorú. Bocsánat, tessék.
0: A 10-175 gramot egy durva becsés volt, azt mondtam, hogy a laminósavak átlagos mol súlya 200, és ugye egy izomennek a súlya, egy mol izomennek a súlya, 200 gram, az 6×10^23 darab molekula, hogyha a 197-es nagyságrendből levonom a 23-at, megszorozom 200-al, így jött ki a 175. Tehát majdnem mindegy, hogy most 10-176-on vagy 177-en, igen, teljesen mindegy. Molárisan gondolkodtam, tehát a lavogodró számmal osztottam és szoroztam a mósúlyjal. A másik pedig minden bizonnyal kísérletileg lehetne igazolni, hogy vajon hány izomer keletkezik, elméletileg lehetséges. Gyakorlatilag nem próbáltam ki, hogy összesen hány keletkezne.
1: Kérdés, megjegyzés még van.
7: Ezeket a keleteken belül is elmondani, tehát akkor nem elég össze a természettudományt a teológiának.
11: hogy ezeken a felületeken, tehát viszont Isten létezésre nem látok bizonyítékot. Tehát akkor innentől kezdve mindenkinek a személyes.
12: Pontosan.
11: Hisze Istenben vagy nem. De amit értem, viszont ez nem egy elmélet, hanem egy elképzelés, és akkor állatlan no. Kvázi, hogy akkor vagy hiszeltünk akár a Bibliában is, vagy akár a magyar, nem tudom, egy értelmes civilizációhoz van létre ez a kényeket is. Tehát akkor viszont, ha ez mindenkinek a személyes, ugye, akkor nem hiszem, hogy ezt, hogy is mondjam, így előtetni kéne. Tehát olyan szinten kérdeztük el a oktatás iskolákban, hogy ez a evolúciónak egy egyenlagú.
12: Pontosan ez a cél.
3: Igen. De miért ne? Tehát, hogyha gyakorlatilag egyenrangúak, akkor miért ne? Ha egyik meghatározza a tantervben, miért ne lehetne a másik is? Az első kérdésére válaszolva, az én előadásomban azt hiszem egyértelműen elhangzott, hogy amiről ön beszélt ez, hogy a környezet hatása, meg a mechanizmusok, meg mi hogy hat, ez mind a mikroevolúció területe. Tehát az, hogy megváltozik egy kicsit a testalkata, meg a táplálkozási szokása, meg mit tudom én, ez mind a mikroevolúció. Mert nincs rá bizonyíték. Egyrészt nincs a bizonyíték, másrészt...
11: Mivel a földre találhatóak, azt tudják értelmezni, hogy akkor azok valamikor ilyen állatok kipusztult.
3: Hát az is. Azok az állatok, azok mind, amit megtaláltunk, borostyánba zár...
11: És ez egy mikroevolúciónál, hát ez
3: de, hát úgy, nem. Tehát amit megtaláltunk, jó állapotban mondjuk borostyánba zárt bogarakat, csontokat, dínókat, mit látunk? Életképes, szaporodás és működésképes lényeket. Ennyi. Tehát egyiken sem találunk olyan makroevolúciós jelek nincsenek rajtuk. Tehát pont annyi szervük van, amennyi kellett, azt mindet használták is valamire. De nincsenek átmeneti lények, tehát félig kifejlett tüdő, meg ilyesmi nincsenek, tehát az lenne makroevolúciós jel. Tehát azt látjuk, hogy vannak állatok, megtaláljuk a maradványaikat, azok teljesen életképesek, működőképesek, szaporodásképesek, és ennyi. Tehát, és ez mind az összes ilyen maradvány, ez mind megmarad a mikroevolúció szintjén. Tehát nincs rajta meg. Mi volt a második kérdése? Ja igen, tehát azt is elmondtam az előadásomban, hogy ameddig a tudományos tényekhez, a valósághoz lehet igazítani ezt a dolgot, addig mind a kettő elmélet ugyanúgy kéz a kézben jár egy tudományos, természettudományos úton. És ott nincs is vita valójában. A vita ott van, amikor elkezdünk következtetéseket levonni. Tehát ők levonják abból, hogy mit tudom én, többfajta teknős van, és a környezet hatására az egyik így változott, meg a másik amúgy. Ebből az következik, hogy akkor bármivé változhatott mondjuk egy őssejt az idők folyamán. És diverzifikálódott, tehát mindenféle fajok lehettek belőle. Mi meg azt mondjuk, hogy erre egyrészt nincs semmi bizonyíték, másrészt meg logikusabb következtetés talán az, hogy az elején kezdve, hogy miután elmondtam, tehát nem jöhetett már eleve létre így, hogy ilyen fokozatos fejlődés, és erről beszélünk sokat, tehát tovább egyszerűsíthetetlen rendszerek vannak. Ha nem volt eleve életképes és szaporodásképes, blablabla, nem ismétlem meg, akkor el se indult. Tehát szerintem még a kollégák fognak hozzáfűzni.
0: Két dolgot kéne tisztázni, hogy mi az a mikroevolúció és mi a makroevolúció, mert ez nem volt világos, úgy látom a kérdező számára. A másik dolog, hogy az evolúció mint olyan, mint makroevolúció. Ahhoz, hogy új szervek jönnek létre, ahhoz óriási mennyiségű információ szükséges. Az információról beszéltem, a DNS információ tartalmáról. Addig, amíg a kutyából lesz palotapincsi, meg uszkár, meg kubasz, meg én nem tudom mi, addig azt jelenti, hogy a rengeteg redundáns információból egy csomó mindent lenyisszantunk, és néhány domináns információt megtartunk. Az olyan információk, amire nincsen szükségünk valamiért, mert a életteren környezet olyan körülményeket biztosít az élő szervezet számára, ami szükségtelen, azokat elhagyja. Aztán, amikor igényel lesz rá, akkor meg előjön megint valahonnét a DNS bugyraiból. De ez még nem makroevolúció. Attól még a palotapincsiből nem lesz ló, vagy bálna, vagy delfin.
8: Mikroevolúció pedig nem más, mint a genetikai állományban egy valóságos változás mutációk más egyebek hatására. Tehát a mikroevolúció a maga szűkörében működik, abszolút elismerjük, nem lépi át sose a faj határát, mert az, ami makroevolúció.
1: Tehát a megjegyzés az volt, hogy a békának az egyet fejlődése során ugye még ebihal, tehát van egy olyan időszak, amikor kopoltyúja van, és utána, amikor tüdeje van. Ez egyébként megjegyzés akart lenni mire? Vagy...
3: Ez egy gyakorlat előjövő példa. Akkor állna meg, hogyha lenne egyetlen olyan példa, amikor a béka nem így csinálta. Van ilyen? Tehát valamikor a béka nem így jött létre? Tudunk arra mutatni egy példát, amikor másféle volt az ebihal? Tehát ha ez egy genetikai így bekódolt dolog, és ez mindig így megy végbe, az nem példa semmire, az egyszerűen így jön létre. Ez akkor állna meg, hogyha lenne rá egy ellenpélda, vagy egy alternatív, hogy régen tudjuk, hogy a béka nem így jött létre, hogy nem ebihal, meg úszott, meg koboltyú, így egyszerűen végigmegy egy olyan folyamaton, mint ahogy a magzat is az anyamévben, amire mondhatunk sok mindent, de ha az mindig úgy megy végbe, akkor az egy leszabályozott dolog.
8: De mondjuk én tudom, mert ezt, vizsgáltam ezt a kérdést, az embriológia kérdése lezárt kérdés. Molnár István az evolúció tankönyvében, egyetemi tankönyvében néhány évvel ezelőtt Vida Gábor szerkesztette egy hosszú, száz nem tudom hány oldalas fejezetet írt erről, az utolsó mondatai így szólnak. Mert enigmák kapcsolata maga is enigma és impenetrábilis misztérium. Minden bizonyal azért írta ezt így, hogy ne nagyon értsük meg, de én azért vettem a szótárt és lefordítottam, és a régi latin tudásomat elővettem. Talányok kapcsolata maga is talány és áthatolhatatlan titok. Az embrió fejlődéséről és azt a törzsfejlődéssel összekapcsolódó problematikájáról a tudomány semmit nem tud mondani, semmilyen tényszerű állítása nincsen, csak talányok vannak benne, és semmi köze az egyetfejlődésnek a törzsfejlődéshez. Ezt bizonyította be ma a tudomány egyetemi tankönyvben, el lehet olvasni. Tényleg azért kell beszélni, mert ez már tény, lezárult, Haeckel törvénye nem létezik.
1: További kérdés, megjegyzés.
10: Tudomány gondolatához azt mondta István, hogy kéz a kézben halad a materiális evolúcióelmélet és éppen a tervezeték, ami természettudományos tényekről van szó. Most akkor a pionjóra mindig eljutni.
8: Pontosan.
0: Erről beszélünk.
8: Ezt szeretnénk elérni.
10: És nem az, hogy értelmes tervezettséget oktatunk biológiára, én ezt egy nagyon rossz témának tartom, de annak viszont helytadott, hogy az evolúció elmélet az ugyanúgy tarthatatlan és ugyanúgy hiten alakul. Tehát akkor az nem azt kellene, hogy értelmes tervezettséget oktassuk biológiára, hanem mondjuk azt, hogy ennyit tudunk,
0: azt kellene oktatni a biológia órán, hogy az evolúció az egy elmélet. Nem az, hogy tény. Azt kellene oktatni, meg az, hogy az intelligent design is egy elmélet. Párhuzamosan. És mindenki döntse, ki kénye kedve szerint, hogy melyiket fogadja el, melyiket nem. De nem, letuszkolják a nebulók torkán az evolúciót tényként.
6: Én teljes mértékben nagyon boldogan üdvözölném, ha a hivatalos szervek a kolléga úr javaslatát fogadnák el. Biológia órán tanítanának olyan dolgokat, amelyek vitathatatlan tények. Tanítanák a genetikát, molekuláris biológiát is, de morfológiát is, és akkor ez valóban átcsúszna a filozófia órának a témájába. Ezt is lehetne csinálni. Azt hiszem azonban, ez most már szociológiai kérdés, hogy ez még nagyobb felháborodást váltana ki, mint az, hogy tanítsuk mind a két elméletet párhuzamosan. Azt hiszem, ez sokkal kevésbé nyelnék le a megkövesedett biológia oktatók. Teljesen egyetértenék vele.
1: A hölgynek a...
2: Másmár Orbán 80-as években is az Orvostudomány Egyetemen Debrecenben a professzorok mondták, hogy hát jól lehet az evolúció hivatalosan elfogadott válláspont, de hogy ők ezzel nem értenek egyet, és én ezt látom nagyon üdvözöltem, hogy ezt nyíltan fölvállalták egyetemi tanárok, és a rendőrosokat így képezték. A kérdésem az lenne, hogy mikor kisályosodott ki ez ennyire, hogy egy ilyen közösség szinten, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, szóval, hogy az e témában másik oldalt képviselő, tehát nem az evolúcióban hívő tudósok és gondolkozók így egy közönöt hoznak létre, szóval, hogy ez a rendszerváltás eredménye, vagy nyilván korábban ennyire nem lehetett ezt írtam mondani, vagy nem tudom.
6: No, ez körülbelül akkor a 80-as években kezdődött, nem tudok most hirtelen pontos évszámokat mondani. Az első komoly kritikai művek, mint a Danton könyv, azt hiszem 85-ben jelent meg, Behe könyv talán 90 vagy 91 körül jelent meg. Tehát azt kell mondani, hogy az utóbbi 15 évben. Na most a rendszerváltozáshoz legfeljebb annyi köze van, hogy az, ami Amerikában és a nyugati világ jelentős részén megjelent, az már ide a rendszerváltozás után mindenféle ideológiai korlát nélkül bejöhetett. De körülbelül úgy 15-20 évet mondhatunk arra, hogy azóta jelent meg ez így, mint értelmes tervezettség gondolata. Elszakadva a korábbi vallási, tisztán vallási alapú kreacionizmustól, és azzal teljesen más úton kialakulva. Különben ezt nagy örömmel hallom, hogy itt ilyen dotén ilyen remek dolgok voltak.
7: Még annyit mondani, hogy ez kellett az, amiről Gyula beszélt, hogy paradigmaváltás beinduljon. Hát, hogy vállalják komoly tudós tanár emberekkel azt arccal meg nézve, hogy ők kimernek szárnyakból a régi paradigmából, és sarladánokkal mernek várni azok szemében, akik még benne maradtak, mert ez kellett. Mert korábban nem voltak ilyen embereik, akik egyetemi tanárként bevállalták azt, hogy egészen más is mondanak, mint amit az igazos tudomány mondjuk egy kanét. Akkor tudnék mondani még egy nagyon jó hírt. Tehát, hogy ugye itt mondtam, hogy milyen jó lenne, hogyha így megkínálnák az értelmes előzőség az előre, hogy mondjuk meg ez a célja, mert nem szeretnék el is történik. Százféleképpen lehet szerelemről verset írni, most milyen furcsa lenne, ha fordítani. Mondatban nem tudsz mondani. Még egy jó hírem van. No. Hogy amikor ön van, ezt én ez nekem is új volt, hogy tehát már akkor természetes fordra beszéltek, hogy hova eljutott a dolog, jó hír, a Miskolci Egyetemen tanult művészetfőtető kalkából, és neki az egyik eladása az a Karolin korról szólt, ami most abszolút nem tartozik, illetve most egy felpakolt terület, ugye van ez a Robert Oppenhasson, és már oda eljutottak, hogy ugye azok, akik megkérdőjelezik a középkorban ezt a 300 évet, és ugye ez alapján az időszámításunkat egy kicsit másképp értékelik, hogy most már Magyarországon is az egyetemen azon a karonakor, a kalkából tanít, hogy fölírnak a táblára egy évszámot, már zárójel róla, mert elírják, hogy amennyiben az Uwe Topernak igaza van, akkor ez így történt, és ez már egy csodálatosan szép eredmény, lehet, hogy ez művészetörténeti eredmény, de az út ezek szerint járható. Tehát ha már az iskolában tanító néni az evolúciót, hogy elméletet tanítja, nem mint tényt, akkor egy csodálatos eredmény, és működik, mert
6: Igen, éppen tegnapi nap kaptam egy ilyen, hogy Angliában egyre több iskolába tanítják az értelmes tervezettséget. Tehát ez mindig, ez egy folyamat. Folyamat van, ami jön egy új paradigma, vagy megbukik, vagy lassan elterjed. Hát ez természetes.
3: Annyit hozzátennék a dologhoz, hogy lehet folytatni. Van egy honlapunk a www.ertem, tehát értem.hu, és oda lehet írni. Tehát akiben valami benne maradt, és mi meg akarnak kérdezni, vagy hozzá kell tenni, az nyugodtan írja meg nekünk. Fogunk rá válaszolni előbb-utóbb. Köszönöm szépen!
1: Be kell zárnunk a mai miniszimpóziumunkat. Mindenkinek megköszönöm a részvételt, az előadóknak pedig azt a fáradtságot, munkát a válaszolta. Köszönöm szépen mindent!
13: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Szeretettel köszöntelek benneteket. A mai délelőttnek azt a címet adtam, hogy Amerika 250, meddig szabad a szabadság földje. Tudjátok, hogy miért adtam ezt a címet? Mi van ma? Függetlenség napja. Miről szól a függetlenség napja? Ugye az Egyesült Államok akkor vívta ki a függetlenségét, és ennek pontosan ma 250 éve. 1776-ról beszélünk. És ha megengeditek, felolvasom az alapigét, és utána elmondom nektek, hogy hogy jön ez egy szombati előtti ige hirdetéshez. Ez inkább töri órára kellett volna minden, ugye, hozzátok, de nem. Azt hiszem, hogy a végén látni fogjuk együtt, hogy ennek megvan a hely.

rendet. Nem támad a rabszolgatartók ellen, és nem mondja azt, hogy hello, az ember alapvető joga a szabadság. Ennél egy sokkal radikálisabb dolgot mond. Azt mondja, ahol a lélek, ott szabadság van. Ezzel kimondja azt is, és egy nagyon erőteljes ítéletet mond a korabeli társadalomra, azt mondja, hogy ahol rabszolgatartás van, ott nincs szent lélek. Igaz? Igaz? Ez egy radikális ige, forradalmi ige, csak Pál olyan szépen belecsomagolta a korintusi levélbe, hogy fel sem tűnik. Mert Pálnak nem az volt a szempontja, nem az volt a célja, hogy egy forradalmat indítson. Hanem az, hogy az alapelv a helyén legyen, és amikor eljön az ideje, az alapelv alapján a társadalom is lép. Nyilván Pál után még 1700 évet kellett válni William Wilberforce-ig, és aztán a többiekig, akik ezeket az alapelveket felismerték. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Miért beszélek ma délelőtt az Egyesült Államokról? Szeretettel ajánlom figyelmetekben, 4 évvel ezelőtt, amik ugyanezen a helyen tartottam egy ige hirdetést, hogyha szeretnétek érteni, hogy ma miről van szó, akkor megéri megnézni hozzá ezt a 4 évvel ezelőttit. A dolgot azt hitelesíti, hogy ugyanannyira voltam kritikus az amerikai politikával, és még egy egész más rendszer volt, akkor még Joe Biden volt az elnök. Amit akkor mondtam 4 évvel ezelőtt, ma is ugyanazt mondanám. Úgyhogy most nem kezdem el az egészet felidézni, hanem azt szeretném kérni tőletek, hogy akinek nem rémlik, hogy Jelenések könyve 13. fejezete, különösen a második fele miről szól, akkor kérlek benneteket, hogy ezt hallgassátok meg, nézzétek át, hogy amiket ott mondok és felvetek kérdésként és válaszként, azok megállják-e a helyüket. A másik dolog pedig, amit szeretnék előjáróba mondani, inkább kérdezni. Természetesnek érezzük el, hogy abban hiszünk, amiben akarunk. Hányan vagytok itt a gyülekezetben, akiket valaki rákényszerített arra, hogy már pedig adventistának kell lenni? Nagyon remélem, hogy nincs itt olyan, hogyha mégis van, akkor beszélgessük az ebédszünetben, jó? Tudjátok, hogy ez az érzés, hogy én abban hiszek, akiben akarok. Az körülbelül hány éves? Körülbelül 250 éves. Nyilván plusz-minusz évtizedekről itt beszélhetünk. Az alapelv az évezredes. A lélek ott lebegett a teremtéskor. Isten szabadságot adott Ádámnak és Évának, hogy oda menjenek a fához. 4000 évvel később Pál elmondja, hogy ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Az alapelv az örökkévaló, és nagyon régi. De az, hogy számunkra teljesen természetes az, hogy te nem mondod meg nekem, hogy miben kell hinnem, hanem esetleg beszélgetünk róla, és meggyőzhetsz. De nekem szabadságom, sőt, kötelezően élnem kell azzal a szabadságom, ahogy majd én eldöntöm. És te nem kényszeríthetsz rám semmit. Ez annyira új az emberiség számára, hogy ezzel az újdonsággal, sajnos a történelemben megint ott tartunk, hogy már megint nem tudunk mit kezdeni. És hogy ez alatt mit értek, ezt majd hamarosan kifejtem nektek. A történetünk 1620-ban, ugrunk egy nagyot, 1620-ban kezdődik, amikor a Mayflower nevű hajó megérkezik Amerika partjaira, és hogyha kinyitjátok ezt a könyvet, és ezt a könyvet szeretném mindannyiótoknak a figyelmébe ajánlani, angol és magyar nyelven is, jó? Van egy fejezet benne, az a címe, hogy Zarándokatyák. Ez most a héten 3-4-szer elolvastam. Elképesztő a történet. És egyébként a könyvet azért is ajánlom nagyon szívesen mindenkinek, mert sokan mondják, hogy jó, az adventisták azok a Nagy Küzdelem című könyvből vezetik le, amiket ott Ellen White leírt, azok abban hisznek. Hogyha valaki ismeri ezt a könyvet, akkor tudja, hogy ezek a fejezetek vagy történelem, vagy tömény biblia tanulmány. De egyik sem a saját, ilyen nagyon-nagyon saját gondolatai Ellen White-nak. Ha nagyon a Ellen White-os dolgot akartok olvasni, akkor olvassátok a bizonyságtételeket. A Nagy Küzdelem tele van idézetekkel, olyan, mint egy történelmi tanulmány, és tele van biblia tanulmánnyal. Ige igével. Ezért ajánlom nagyon a figyelmetekbe. Ebben a könyvben van egy fejezet, Zarándokatyák címmel, és abban van egy nagyon különös mondat, hogy körülbelül egy 20 évvel azután, hogy ez a hajó megérkezik Amerika partjaira, már ezrével jönnek az emberek, akik hallottak egy országról, egy olyan országról, ahol mindenki úgy élhet, ahogy a lelki ismerete diktálja, úgy élheti meg a hitét. Amerika elkezd felhígulni, nagyon sokan jönnek,
És nagyon furcsa.

dolgok is történnek, és ezt az alapelvet, hogy ahol az Úr lelke, ott a szabadság, még ezek az amerikai telepesek, akik tényleg vallási üldözés elől menekülnek Európából, még ők maguk sem igazán értik. És nem is gyakorolják, és erre vissza is fogok térni, de eljutunk 1776-ig, ami miatt ma Amerika ünnepel, és a második kontinentális kongresszus egyhangulag elfogadja a függetlenségi nyilatkozatot. Ugye ezért nevezzük a függetlenség napjának július 4-ét. De hagyj lépjek napjainkhoz. Napjainkban megkérdőjelezik ezeknek az alapelveknek, nem a függetlenségi nyilatkozatról beszélek, hanem egyáltalán az amerikai, a régi amerikai szabadság alapelvnek a létjogosultságát. Egy évvel ezelőtt Trump elnök azt mondta, azt mondják, hogy az egyház és az állam szétválasztása, blabla. Én azt mondom, rendben, most ezt felejtsük el egyszer. Jó? Én érdekesen fogalmazza meg, érdemes meghallgatni élőben, olyan lazán beszélt. Tudjátok, ő mindig ilyen nagyon lazán, meg kaubolyosan tud beszélni. Azt mondja, egyház és állam elválasztása, felejtsük már egy kicsit. Nem tudom, én nem tudom elfelejteni. Nekem vannak bent ilyen kis bogarak lehet, de szerintem nektek is, akik egy kicsit belenéztek a történelembe, amikor ez az alapelv, hogy egyház és állam elválasztása sérült, akkor annak milyen következményei lettek, és egy kicsit hogy folytassam az igével, mit mond a Biblia az egyház és állam elválasztásához? El lehet-e választani? Sőt, nézzétek csak Jézus, hogy fogalmaz, amikor az adópénzről kérdezik, emlékeztek erre a jelenetre? Kell-e a császárnak adót fizetni? Jézus pedig mit mond? Adjátok meg a császárnak az adót, és ő majd gondoskodik az egyházak támogatásáról. Nem? Ja, nem. Vigyétek be az adót az egyházkerületbe, és majd ami a királyra tartozik, a püspök átadja neki, nem? Nem ezeket mondja? Érdekes, pedig az első mondatom az egy ilyen kicsit posztmodernebb példa, a másik mondatom meg olyan igazi középkori példa. Jézus azt mondja, ami a császári, az a császári, ami az isteni, az az isteni. Pont. Láttok falat a kettő közt? Látunk elválasztó vonalat? Én is látok, igen. Ez az az ige, amiről legutóbb, vagyis hát nemrégen beszéltem, az én országom nem-e világból való. Ennek az elemzésébe talán bele sem megyek, de az alapelvet értitek, ugye? Jézus országa nem olyan, mint egy földi ország. Más. És onnan lehet megismerni, nézzétek csak, hogyha földi értelemben beszélne országról Jézus, akkor lenne egy hadsereg, akik nem hagyják, hogy a király és főpap az ugye átadasson a zsidóknak. Magyarul, hogy kivégezzék és keresztre feszítsék őt. Ám de az én országom nem innen való. A Biblia nagyon határozottan beszél az állam hatásköréről, és ennek mind a két végéről. Ugye eléggé alapige a Péter apostoli első levélből a második fejezet, valamint a római levélből a 13. fejezet. A római levélben azt olvasom, hogy Pál azt mondja, hogy mindenki engedelmeskedjen a felső hatalmasságoknak. Mert nincs hatalmasság, csak Istentől. Mikor írja ezt Pál? Azt mondja, mindenki engedelmeskedjen, kik a felső hatalmasságok? Pál korában. Róma a császár. Ki volt a császár? Gondolom keresztény császár volt, nem? Hát azt mondja, hogy Istentől van. Ja nem, Néró volt, ugye? Nekem is úgy rémlik, ugye? Az a Néró, aki tudjátok, a keresztényeket üldözte, meg ölte, meg stb. És utána az utódai mind, majdnem mind. Azt mondja, hogy a hatalmasságok Istentől vannak. Isten engedélyével, isteni felhatalmazással uralkodik az uralkodó. Ez azt jelenti, hogy isteni felelősségre vonás is ott van. Ugye? Istennek számol el. Ezzel Pál azt mondja, hogy egy, a forradalmak nem a mi dolgunk. Kettő, akármiben hisz az uralkodó, akármilyen a világ nézete, az uralkodó azért van, hogy Isten szolgálja legyen a te javadra. A rendfenntartásról beszél. És áttér egy néhány verssel később a 10 parancsolatra, mintha a kettőt összekötné. Összeköthető-e, az állam hatáskörébe vonható-e a 10 parancsolat? És annak betartatása. Mit gondoltok erről?
betartathatja az állam a 10 parancsolatot? Erre a kérdésre jó lenne egy határozott válaszunk lenne, mert Amerikában egyre erőteljesebb az erre adott válasz. Azt mondjátok, nem? Nem lennétek jó republikánusok? Ha törvényekbe foglalja, akkor igen. Aha. Most egy picit elakadt, köszönöm. Van itt egy olyan pont is azért, amit Péter apostol mond az apostolok cselekedeteiben, hogy Istennek kell inkább engedni, hogy nem embereknek. Ha az állam törvénybe foglalja azt, amit a 10 parancsolat mond, hogy ne ölj, az jó? Az jó. Egyébként törvénybe foglalta, ugye? Hogy ne lopj. Hogy ne paráználkodj. Ez jó lenne, de nagyon úgy tűnik, hogy ez a 7. parancsolat az, amit úgy átugrott a földi törvényhozás. Még megkockáztatom, még egy kicsit a ne kívándot is érinti, még a 10. parancsolatot is érinti, hiszen amikor valakinek a fejében csak egy terv van, és tervez valami bűntényt, amit végül nem hajt végre, arra is azt mondják, hogy hát ez tervezett bűntény, ez már büntethető. Hamis tanúzás, 9. parancsolat, természetesen. Ugye? De az állam hatáskörébe nem tartozik bele, micsoda? Mindjárt megyünk, és látjuk. Miért kellene elfelejteni? Hogy adjak egy esélyt Trumpnak, jó? És vissza fogok térni arra, hogy mi nem tartozik az állam hatáskörébe. Miért kellene elfelejteni? Meghallgattam egy nagyon jó beszélgetést, és ajánlom mindannyiótoknak figyelembe, ez a Heritage and Hope Ministries, egy angol nyelvű amerikai testvérpár, adventista testvérpárnak van egy nagyon jó műsorsorozata, podcast. És ott készítenek egy interjút egy keresztény nacionalistával, egy igazi amerikai keményvonalas keresztény nacionalistával, őt fogom hamarosan idézni. És a beszélgetés egy pontján ez a keresztény nacionalista azt mondja, hogy szükséges lenne az államnak mélyebben beleszólni a vallás kérdésébe. Mert ki az az amerikai keresztény, akinek ne szorulna, hát ökölbe a keze, vagy legalábbis a gyomra ne szorulna össze, amikor elmegy nem is tudom hanyas autópályán, és egy, azt hiszem, nem is tudom, hogy mekkora, nem tudom, hogy hány tonnás, meg hány méter, de egy óriási nagy, sok tonnás majomisten szobrot látni, egy hindu templomot díszítő majomisten szobrot az autópálya mentén, Amerikában, a keresztény Amerikában. Most titeket kérdezlek, szerintetek milyen érzés lenne, itt mész Ráckevén, mész ki mondjuk, nem is tudom, az 51-esen, kimész Lacházáról, és akkor egyszer csak egy 60 tonnás, mit tudom én, 15 méter magas majomisten szobrot kellene látnod minden alkalommal, amikor az 51-esen mész munkába. Hogy éreznéd magad keresztényként? Erre mondja ezt az a barátunk, ez a keresztény nacionalista, egyébként Steve Wolfnak hívják, azt mondja, hogy ezért van szükség arra, hogy korlátokat szabjon az állam. Hogy ezt nem akarjuk. Mit mondanátok erre? Igaza van, vagy nem? Ha azt mondod, hogy nincs igaza, akkor azt mondod, hogy építsük a következő, nem is tudom, mesetet, hindu templomot, stb. És Ráckeve színes lesz. Eddig volt 3 templomtornyunk, most lesz 8. Ha azt mondod, hogy az állam ne szóljon bele, akkor ennek teszed ki magadat, meg a városodat. Vagy ha azt mondod, hogy az állam szóljon bele, akkor minek teszed ki magadat? Vagy nem tudod, mi lesz a következő, amiben majd beleszól. Ezek a testvéreink egy egészen különleges kérdést tettek fel, visszakérdeztek. Azt mondták, rendben, oké, a hindu templom mindenkit zavar, de vajon ez a chicagói templom, mondjuk ezt a példát én hozom, de ők gyakorlatilag hasonlót mondtak. Ez a chicagói templom zavart titeket? Akkor megmutatom belülről. Így néz ki a belseje ennek a templomnak. Nézzétek meg a szimbolikáját. Mi van ebben a templomban? Mit láttok ott? A templom egyik oldalsó részében találsz egy... Mi ez a szimbólum? Ez a láda, micsoda? Nézzétek, ott van rajta a mannás korsó, a kőtáblák, alatta egy kivirágzott vesző. Tehát ez micsoda? Frigyláda. Két oldalt az mi? Két kérú, ugye? És középen ki van? Ugye a Sekina az Isten jelenléte. Mária tövis koszorúban. És ezek a testvéreink visszakérdeztek, hogy rendben van, de mondjuk protestánsként Amerikában ilyeneket látni elég fájdalmas, nem?
Protestánsként, hangsúlyozom. Erre már nem kaptak egyenes választ ebben a podcastben, mondom, nagyon megéri meghallgatni, aki tud angolul. Nézzétek, ha azt mondod, hogy 10 parancsolat, akkor abban benne van az is, hogy ne csinálj magadnak faragott képeket, ugye? És ez azért nehéz. Ez már nehéz kérdés. De menjünk tovább. Ugyanez a vonal, és most tényleg nem ennek az elemzésével jegyek bele, de talán ezzel a képpel találkoztatok. Trump is kiposztolta, aztán ő maga törölte. Nem ő készítette, de ez itt Trump, mint ő azt mondja, hogy mint orvos. Nem tudom, voltatok-e mostában kórházban, de az orvosok nem biztos, hogy így öltöznek. Ugye? Ez itt egy egyértelmű Jézus kép. Trump Jézus szerepében, de most jön a kedvencem. Ez egész friss. Ezt egy lelkész, evangéliumi keresztény lelkész állítatta és avatta fel egy pár héttel ezelőtt, és azt mondja ez a lelkész, Mark Burns, hagyd tisztázzam, ez nem egy aranyborjú. Oké? Okay? Hát nem tudom, adventista testvéreim, vagy bibliaolvasó testvéreim, nektek az aranyborjú jutott eszetekbe? Nekem se. Mi jut eszetekbe? Egy hatalmas nagy, 22 láb magas aranyszoborról. Hát inkább Dániel 2, ugye? Nem aranyszobor. És figyeljétek, a lelkész se azt mondja, hogy ez nem a Dura mezei aranyszobor. Azt mondja, ez nem az aranyborjú. Persze, hogy nem az aranyborjú. De ez a Dura mezeje. Jó, nem hajoltak meg előtte, de mondjuk ott ünnepelték meg, meg leleplezték meg, stb. Trumpról készült egy aranyszobor. Nem életnagyságú, mert 7 méter magas. Ja, egy kicsit nagy. Nézzétek, nem azért vagyok itt nyilván, hogy most azt elemezzem, hogy milyen furcsaságok vannak Amerikában, de tudjátok, az a vonal, amely kereszténynek mondja magát, olyan furcsaságokat követ el, és mindezt a kereszténység nevében és a kereszténység észre alatt. Nézzétek, ezt az előző képet egy lelkész készítette. Ugye? Láttam, nem tudom, megnézitek, megjelennek olyan videók, amelyek te erősíted meg kezeimet a harcra, a kormány által, amerikai kormány által propagált videók, te erősíted meg kezeimet a harcra, és ott vannak az amerikai katonák, és éppen sortüzet nyitnak valamit, nem tudom, a háborút így promotálják, mármint, hogy a besorozást, ugye szükség van a katonákra. Testvéreim, szükség van arra a válaszfalra? Igen, szükség van. Honnan ered a válaszfal eszméje? A válaszfal eredetileg egy bizonyos Roger Williams-től ered. És figyeljétek meg, hogy Williams hogy fogalmaz. Azt mondja nekünk, hogy amikor az egyház rést nyitott, az egyház kertjét és a világ pusztáját elválasztó sövényen vagy falban, Isten mindig mit csinált? Figyeljétek meg, mit mond. Ha az egyház rést nyit a falon, akkor Isten mit csinál? Figyeljétek meg, mit mond ez az ember. Teológus, baptista lelkész és hazafi. Mit csinál Isten, amikor az egyház és az állam között egy rés van? A falban. Nézzétek meg, mit ír. Azt mondja, Isten mindig lerombolta magát a falat is. Nem azt mondja, hogy betömte a falat, hanem lerombolta. Vagyis amikor az egyház úgy dönt, ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Amikor az egyház úgy dönt, hogy már pedig kapcsolódjunk az állammal, akkor Isten azt mondja, tessék, kapcsolódj. Kapcsolódj. Isten mindig lerombolta magát a falat is, és kertjét pusztává tette, ahogy az ma is van, írja 1644-ben. És ha valaha is úgy tetszik neki, hogy kertjét és paradicsomát újra helyreállítsa, az szükségszerűen külön, a világtól elkerítve kell tennie. És mindazokat, akiket a világból megment, át kell ültetni a világ pusztájából, és be kell vonni az ő egyházába, vagyis kertjébe. Ez volt az alapelve Roger Williamsnek. Ez az az ember, akiről a Zarándokatyák című fejezetben olvashattok a Nagy Küzdelemben. Ő volt az, akit a saját kolóniája a szabad gondolkodása miatt elűzött. Olvassátok el, nagyon-nagyon jó fejezet. Elűzték a saját kolóniájából télen, heteken át az erdőben bolyongott, étlen, fázva. Még végül tudjátok, hogy kik segítettek rajta? Nem a keresztények. Indiának. Igen. És ez egy fontos momentum, mert erre a legeslegvégén vissza fogunk térni. Végül indiánok mentik meg az életét, összebarátkozik az indiánokkal,
és végül megalapítja a Rhode Island államot. A legkisebb állam Amerikában, de innen indul az a bizonyos válaszfal elmélet, hogy igen, Istennek helye van a személyes életedben, sőt, legyen helye, hát ő egy lelkész volt. Tehát persze, hogy azt akarja, hogy legyen helye a szívedben Istennek, de ne az állam szintjén. Rhode Island lett végül a menedék nagyon sokaknak, akik vallási üldözés elől, amerikai vallási üldözés elől menekültek, nem csak európai. Hol húzódik a válaszfal? Ezt nagyon sokan nem tudják, de a válaszfal... Hol van a válaszfal? Kérdezem másképp. Miért van két kőtábla? Hát Isten nem tudta volna egy kőtáblára felírni ezt a tizet az ujjával. Dehogy is nem. De kettőt adott Mózesnek. És hogy biztosan tudjuk, hogy hol kell elfelezni a kettőt, Pál apostol azt mondja nekünk az Efézusi levélben, hogy az első parancsolat ígérettel az a tiszteld atyádat és anyádat. Én úgy tudom, hogy ez az ötödik. De akkor ezek szerint ez az első milyen értelemben? Ez a második kőtábla, ugye? Nem 5-5 felosztás van, 4-6 felosztás van. És tudjátok, hogyha azt keressük, és itt van egy fontos válasz, amit itt felváltettem az elején kérdésként, meddig nyúlhat bele az állam? Semmi kifogásom, hogyha a második hatra nézve az állam törvényeket hoz. A második kőtábla igenis az államra tartozik, de az első kőtábla. Az Istennel való kapcsolatom, abba senki, de senki nem szólhat bele. És azt, hogy ezt ilyen bátran kimondom, azt tudjátok, minek köszönhető? Ennek a mai július 4-ének, hogy 250 évvel ezelőtt ott elindult, vagyis hát szintet lépett egy folyamat, aminek a folyamánya az, hogy Amerika lett, és ezért beszélünk Amerikáról, és ezért van benne a proféciában Amerika. Amerika lett a szimbóluma a vallásszabadságnak. Amerika lett a letéteményese a vallásszabadság eszméjének. És hogyha az emberiség valami jóra eljutott itt a Földön, mindig szoktuk mondani, hogy ilyen romlás, olyan romlás, stb. Nem. Isten megengedett egy nagyon nagy lépést az emberiség számára. Ez pedig, hogy az újkorban, és aztán a legújabb korban a vallásszabadság eszméjét tényleg megértette az emberiség. Ha volt fejlődés ebben a 6000 évben, akkor ez a társadalom szintjén. Azt olvasom, hogy fellép egy hatalom 4 jogigénnyel, és erre szeretném, hogyha egy kicsit odafigyelnénk. És becsú, már túl vagyunk a felén. Most már tényleg egy néhány konklúzió következik, meg egy néhány érdekesség, hogy ébren maradjunk. Van itt egy hatalom jelenések könyve, 13. 14. fejezete beszél róla, aki fellép 4 jogigénnyel. És nem fogom ezeket a verseket elemezni, csak 4 pontot hagy emeljek ki. Ezt jól nézzétek meg. Azt mondja, ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, vagy nem adhat és nem vehet, csak akinek a fenevad neve van, vagy bélyege van. 4 dolog. Imádni, megcsinálni a képét, felvenni a nevét, felvenni a bélyegét. Mi ez a 4 pont? Imádat, kép, név, aztán bélyeg. A bélyeget egy picit nehezebb megfejteni. Ha rájöttök, hamarabb megyünk haza. 4? Mi 4? Így van. Ez az első kőtábla. Ez az első kőtábla. Istent imádd, ne csinálj faragott képet. Az ő nevét hiába nevet fel, ez azt jelenti, hogy vedd fel, nem hiába. Igaz? Hivatkozz a nevére. Jézus nevére meghajol minden tér, nem? Ezt olvasom. És utána ott van a bélyeg, ami egy újabb óra lenne, és pontosan tudjátok, hogy mit értünk a bélyeg alatt. Azt mondja nekünk Ezékiel könyve 20. fejezet 12. verse, hogy adtam nekik szombatjaimat, hogy ez legyen a jegy, a pecsétgyűrű. És aztán jön valaki, és azt mondja, hogy nem kell ide a jegy, a jel, a pecsét, majd én adok egy bélyeget. A többit ismeritek. Ma nem erről van szó, de szeretném, ha ezt látnátok. Amikor jelenések könyvében ott vannak ezek a jogigények, ezek bizony az első kőtábla iránt támasztott, vagy azzal szemben támasztott jogigények. És persze most jönnek a hangok az influencerektől, hangos egyébként az internet, hogyha figyelitek ezeket a dolgokat. Mindenki azt mondja, hogy nincs is benne az alkotmányban ez az elválasztó fal, amiről Roger Williams beszélt. Ez nincs benne az alkotmányban. Nincs benne a vallásszabadságról szóló első alkotmánykiegészítésben, ami annyit mond összesen, hogy a kongresszus nem hozhat olyan törvényt, amely egy vallást államvallássá emelne, stb. De nincs benne az, hogy el kell választani. Sőt, nézzétek meg, ez ugye angolul vetítettem ki, de ez egy nagyon különleges gondolatmenet.
Azt mondja, ezt el kell felejteni, hogy egy egyház és állam elválasztása, azt mondja, ez az elválasztás az eredetileg, ez a szabadság eredetileg az volt a célja, hogy megvédje az egyházat az államtól, és nem fordítva. Az államot nem kell megvédeni az egyháztól. Csak tudjátok, ez azért bukfenc, mert hogyha az egyház alapelvei utat találnak az egyházba, akkor utána, ha te egy másik egyházban vagy, akkor te már is szemben állsz az állammal, nem? Ez nem kivitelezhető, ez csak két irány, ez nem szelep. Ez egy fal, nem szelep. Ugye? Honnan ered ez a kifejezés, hogy fal, ami nincs benne az alkotmányban? Hát nincs benne az alkotmányban, hanem annak az embernek a tollából ered, aki a függetlenségi nyilatkozatot megfogalmazta. Úgy hívják, hogy Jefferson. Ő volt az Egyesült Államok harmadik elnöke, és ő mondta azt, hogy mélységes tisztelettel gondolok arra a döntésre, amelyet az egész amerikai nép hozott. Figyelem, nem egy király, nem egy uralkodó, a nép hozta. Amikor kijelentette, hogy törvényhozó testülete, ez idézett az alkotmányból, nem hozhat olyan törvényt, amely egy vallás állami elismerésével rendelkezik, vagy annak szabad gyakorlását tiltja. És ezzel elválasztó falat emelt az egyház és az állam között. Az elmúlt hetekben rengeteg blogposztot olvastam, és hosszabb, rövidebb YouTube videót néztem meg influencerektől ezzel kapcsolatban. Van, aki egyenesen azt mondta, ha valahányszor azt hallod, egyház és állam elválasztása, azonnal vágj vissza. Ilyen nincs, soha nem is volt. Nagyon-nagyon hangos most Amerikában ez a gondolat. És tudjátok, hogyha valamit sokszor mondunk, inkább kérdezem másképp. Elhiszitek, hogy az influencerek tudják a társadalmat befolyásolni? Jó, ti is Magyarországon éltek, ugye? Igen. Igen. Ma már nem azt mondjuk, hogy megírok egy jó könyvet, kiadom, mindenki elolvassa, és mindenki, hogy az influencerek világát éljük. Ez van. És amikor ilyen nagy nézettségű YouTube videókat látok, akkor egy picit a szívem összeszorul, vagyis nem picit, mert a saját történelmükre nem emlékeznek. És tudjátok, aki elfelejti a saját történelmét, az arra lesz kárhoztatva, hogy megismételje annak hibáit. Itt van két baloldali és két jobboldali elnök. Nem olvassuk végig az idézeteket tőlük. Mind arról beszéltek. Az egyház és az állam el kell, hogy váljon, és ez így kell, hogy maradjon. Mind erről beszéltek. A nagy elődök, Trump elnök nagy elődei mindenről beszéltek. Miért? Talán azért, mert ahol az Úr lelke, ott a szabadság, talán mert megértették ezt az alapelvet. Nem tudom. Lehet, hogy a politikai klíma volt olyan, hogy ezt kellett mondaniuk, nem tudom, de jól mondták. Mi történik, ha eltűnik a fal? Aki nem tanul a történelemből, az arra lesz károsztatva, hogy megismételje azt. 1895-ből hozok nektek újságcikkeket, szerintem ezeket már láttátok tőlem. Baptisták írják, ezek az adventisták nagyon furcsa dolgokat csinálnak, dolgoznak vasárnap, és megtagadják, hogy büntetést fizessenek. Ezért most a bíróságon a felelősség, hogy megbüntesse ezeket az embereket, stb. És a bíróság aztán nem is késik. Egyébként a Boston Daily Globe-ban és a Chicago Tribune-ben pozitív cikkeket írtak rólunk, hogy ezek az adventisták még a börtön, meg a kényszermunkát is vállalják. De ezek voltak a liberálisabb lapok. A konzervatívabb lapok meg lehozták, hogy íme az adventisták egy építkezésen. Ez a 10-es számú, ő a börtönőr egy puskával. A többiek mind adventisták. Mi a hibájuk? Mit vétettek? Dolgoztak vasárnap. Volt, aki a saját telkén, csendben, egyébként tudjátok, milyen volt egy telek az akkori Amerikában, hát ezek farmerok, tehát egy mérföldet kell gyalogolni a szomszédhoz, kutatásott. Jött a szomszéd megnézni, hogy feljelenthesse. 1890-es évek, a Szabad Amerika. Egy baptista labban akkoriban ez jelent meg. Ezt hagyj olvassam el nektek. Itt látszik talán, igen. Amikor az adventistákat végül letartóztatták, a Kentucky Baptist Standard 1890. augusztus 15-én így írt, az adventisták tökéletesen ismerik, figyeljétek mit, az ország törvényeit, a vasárnap kérdés tekintetében, és kizárólag azért kerültek börtönbe, azért provokáltak, hogy börtönbe kerüljenek, hogy kivívják a közvélemény szimpátiáját. Mi egyáltalán nem sírunk rajtuk. Ha el akarnák kerülni a börtönt, akkor tartsák be a törvényt. Ez egy baptista lap. Értitek? Talán itt abba is hagyom. Menjünk tovább. És hát a java még most jön. 21. század.
Itt van egy influencer, nem influencer, hanem egyenesen doktoria van, azt hiszem, igen, filozófia doktor, akit már említettem, Steve Wolf. Van egy könyve, Érvek a keresztény nacionalizmus mellett. Egyébként meghallgatva vele egy interjút, vagy ezt a beszélgetést, egy rendkívül értelmes valaki. De most idézek a könyvéből. Nem fogom az egészet felidézni. Calvinnak a gondolatait hozza, és aztán végül ilyen konklúzióra jut Calvin gondolatai alapján. Hogyha valaki főeretnek, azaz, következetesen szembe megy a jórenddel, sorolja az okokat, hogy mit lehet itt tenni, lázadást szíteni hatóság ellen, a bevett egyházat bírálni, a lelkészeket, stb. Ezek miatt, az okok miatt jogosan, látjátok, mi van odaíva? Kivégezhetők. 2022-es könyv. Ő egy filozófia doktor, tehát egy elég befolyásos valaki Amerikában. Ez az orvosság, amely megállítja a mérget, ahogyan Calvin mondta, és nagyon sok reformátor és teológus van, akik tényleg támogatták a halálbüntetést, hogyha az eretnekek ellen. Persze ez nem azt jelenti, hogy a halálbüntetés lenne a szükséges, egyetlen, kívánatos büntetés. A számüzetés és a hosszú távú börtönbüntetés is elegendő lehet. 2022-ről beszélek, nem 17. század. 2022, nem 1895. Megyek is tovább. Mi az igazi vallásszabadság a Biblia szerint? Itt van az az ige, amit Erika idézett. A lélek és a mennyasszony azt mondják, jövel. És aki hallja, ezt mondja, jövel. Figyeljétek az igéket. Aki hallja, ezt mondja, jövel. És aki szomjúhozik, jöjjön el. És aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Testvéreim, semmi nem olyan megalapozott a Bibliában, mint az. Vagy inkább így fogalmazok, hogy nem tudom, hogy van-e még olyan kérdés, amely ennyire radikálisan hangsúlyos a Bibliában, mint az, hogy aki akar, az választhatja az üdvösséget, az választhatja a hitet. Senkire nem lehet rákényszeríteni. És hogyha valakinek ez kérdés lenne, ezt már Mózes leírja. Választ az életet, hogy élhess. Választ. Ahol az Úr lelke, ott a szabadság, mondja. És tudjátok, itt van ez az utolsó két ige, amit idézek, és utána még egyetlen egy sztori van a végére. Pál apostol azt mondja nekünk, hogy a gyakorlatra áttérjünk. Mit lehet tenni? Azt mondja, intelektiteket. Intelek, mondja Timóteusnak mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért. Kikért? Királyokért. Néróért. Ugye? Néró volt a fővezér. Királyokért és minden méltóságban lévőkért, hogy csendes és nyugalmas életet éljünk teljes Isten félelemmel és tisztességgel. Testvéreim, fordítsátok le nekem egy kifejezéssel, mit jelent az, hogy csendes és nyugalmas élet teljes Isten félelemmel. Ezt úgy hívjuk, hogy vallásszabadság. Így van. Pál azt mondja, imádkozz a vallásszabadságért. Ennyi? Imádkozz érte. Tudjátok, utána folytatja... Ez kedves és jó, ami megtartó Istenünk előtt, mert hogy Isten mit akar? Hogy minden ember Néró. Néró is. Minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére jusson. És mi ez az igazság? Mi ez a nagy igazság? Pál folytatja. Mi ez az igazság? Mert egy az Isten, és egy a közben járó is, Isten és emberek között. Az ember Krisztus Jézus, aki önmagát adta váltságul mindenekért, mint tanúbizonyság a maga idején. Igen, amikor eljött az időnek teljessége, akkor Isten elbocsátotta az ő fiát. Jézus az életét adta az emberiségért. Testvéreim, azokért is, akik ilyen fura dolgokat leírnak, mint ez a filozófia doktor. Az életét adta azokért az emberekért is, akik most verik az asztalt, hogy az eretnekeket meg kell büntetni. És mindez Amerikában történik, a szabadság földjén. Nem az a dolgunk, hogy, és ezt most szeretném hangsúlyozni, hogy forradalmat indítsunk. Nézzétek meg, mit mond Pál. Imádkozz, és mutasd be azt a Krisztust, aki közben járó, aki tanúbizonyság, akit a maga idején elküldött az Atya, hogy váltság legyen értünk. Williams módszere. Azt olvastam nektek az előbb, és ez a záródiám. Azt olvastam nektek az előbb, hogy Williams szerint, hogyha Isten újjáépíti ezt a falat, akkor azt a falat csak úgy teszi, hogyha újraépíti az egyházat, akkor azt úgy teszi, hogy falat épít. Az egyháznak külön kell fejlődnie, nem az államnak kell biztosítania az egyház fejlődését.
És az egyháznak egyetlen egy módja lehet a területszerzésre. Micsoda? Azt mondja, átültetni a világ sivatagából az Isten kertjébe. Ezt úgy nevezzük más szóval, hogy? Hogy? Misszió munka, persze. És tudjátok, azért szeretem Roger Williams, mert ő halálosan komolyan vette. Mondok nektek a végére egy dolgot, amit senki nem tudott Roger Williamsról. Bocsát, valószínűleg nem tudtatok itt Roger Williamsról, én legalábbis nem tudtam, lehet, hogy valaki tudta. Nincs benne a nagy küzdelemben sem. Annyit tudunk, hogy Roger Williamsnek el kellett menekülnie, mert abban hitt, hogy az ember szabad, és szabadon választhatja meg, hogy kiben hisz. És hetekig az erdőben, utána pedig segítenek rajta az indiánok. Na most kevesen tudják, hogy Roger Williams volt, aki az első nyelvkönyvet megírta. Az a címe, Kulcs az amerikai nyelvhez. Miért ír nyelvkönyvet egy teológus? Ha elolvassátok ennek a könyvnek az ajánlóját, azt mondja, ez nem csak egy nyelvkönyv, ez sokkal több annál. Ez a könyv egy kulcs az indiánok kultúrájához, szokásaihoz, gondolkodásához. Testvéreim, hogy gondolkodott Williams? Hogy gondolkodott? Ő misszionárius volt. És a misszionárius, nézzétek meg, itt van a bizonyíték. Ő azt gondolta, ő komolyan vette, át kell ültetni azokat az értékes növényeket onnan a sivatagból, be, a kertbe. Ő nem azt a módszert választotta, mint akik előtte jöttek. Junipero Serra, most név szerint megemlítem, akiről 2015-ben, amikor a pápa ott volt az Egyesült Államokban, akkor csináltak róla egy emlékművet, és másnapra a helyi őslakossága leszármazottak, összegrafitizték, és odaírták, hogy a népírtás szentje. Mert hogy ez a bizonyos misszionárius, ez a másik, az 1700-as években, aki egyébként San Franciscót alapította, ő azt gondolta, hogy a misszió azt jelenti, hogy addig ütöd az indiánt, míg el nem fogadja az igaz hitet. És van egy ilyen hagyomány Amerikában, nem annyira vezethető le, nem annyira bizonyítható, de van egy ilyen hagyomány, hogy eredetileg tőle származik az a mondat, amit a cowboyos filmekben lehet hallani, hogy a halott indián a jó indián. És ha megnézitek róla az ábrázolásokat, tényleg ott van a, nem is tudom, az indiánok ott könyörögnek neki, ő pedig áll és tekint az égbe. Nos, Roger Williams nem ilyen misszionárius volt. Tudjátok, mit csinált? Nyelvkönyvet írt, amiben a kultúráról, a gondolkodásod megértéséről beszél. Hogyan érthetem, hogyan adhatom át az evangéliumot az indián társadalomnak, ennek a törzsnek, ha nem értem a nyelvüket és a kultúrájukat. Oda ment közéjük, ott lakott közöttük, egyébként egy rendkívül rendes név volt, mert hogy ők fogadták be. De valahogy tisztelték őt, valahogy nagyon megszerették, megszerették egymást. Testvéreim, ez a misszió. És az a helyzet, hogy ez a legjobb módja a vallásszabadság fenntartásának is. Nem pusztán kardoskodni egy alapelv mellett, én ilyet sokat hallottam életem első szakaszában, hanem ott lenni az emberek között, és megmutatni, mit jelent az igazi szabadság, hogy én azt neked is megadom, nem csak magamnak követelem. Köszönöm szépen, hogy figyeltetek, köszönöm, hogy meghallgattatok. Mennyei atyánk, hálásak vagyunk neked, hogy abban a korban élhetünk, amikor Jézus eljövetele olyan közel van, és pontosan ebben a korban olyan nagy fokú szabadságot adtál nekünk. És most szeretnénk a te bocsánatodat kérni azért, hogy ezt a szabadságot nem mindig jól használtuk ki, sőt, ez a szabadság sokszor olyan hanyagsághoz vezetett. Szabad vagyok olvasni az igét, meg szabad vagyok nem olvasni is. Szabad vagyok imádkozni, és szabad vagyok nem imádkozni. És sokszor a vallásos életünk éppen a nagy szabadság miatt már nem látszik annyira értékesnek. Atyánk, szeretnénk, hogyha megőriznéd nekünk a vallásszabadságot. Az ige alapján kérünk téged, hogy csendes és békés életet folytathassunk teljes Isten félelemmel. Ugyanakkor szeretnénk azt kérni, hogy az ebben tanúsított langyosságot, érdektelenséget hűzd ki a szívünkből. Kérlek, hogy gyújtsd meg az ige iránti szeretetet mindannyiunk szívében. Újra és újra, minden nap. Atyánk,
Nem azért foglalkozunk a történelemmel, hogy okosabbak legyünk, hanem azért, mert szeretnénk látni, ahogyan te vezetted a te népedet, és bízni abban, hogy a továbbiakban is vezetni fogod. Köszönjük a szabadságot még egyszer, és köszönjük azt, hogy ezt a szabadságot mindenkinek továbbadhatjuk. Szeretnénk megérteni, ahogyan Roger Williams is igyekezett megérteni a körülötte élőket, mi is szeretnénk megérteni a körülöttünk élőket, ott lenni az emberek között, biztosítani őket a te szeretetedről. Tégy minket hiteles misszionáriusokká, kérünk. És ha kérhetjük, atyánk, tartsd vissza a szeleket, amíg csak lehet, míg a te népedet elpecsételik, ahogy az ige mondja, fiad Jézus nevében. Amen.

A Biblia utolsó könyvének, a Jelenések könyvének 22 fejezetét áttekintve jutunk most el a 21. fejezet végéhez és a 22. fejezet elejéhez. A mai témánk az Új Jeruzsálem, vagy más szóval a mennyei Jeruzsálem. Mi ez az Új Jeruzsálem? Mi ez a mennyei Jeruzsálem? Miért végződik ezzel a Jelenések könyve? Mert ennek a látomása után már csak záró, összegző vallomás hangzik el János apostol részéről, aki mindezt egy nap leforgása alatt kapta Pátmos szigetén. Tehát egyetlen egy nap, szombatnap leforgása alatt Jézus Krisztus megjelent neki, és különböző látomásokat hozott a tudomására 4 sorozatban, amit ő egy nap alatt kapott, és ennyire pontosan följegyzett. Hát nekünk erre már bizony hosszú hónapok kellettek, mert Jelenések könyvének a jelképeit azonosítanunk kellett, az összefüggéseit tárgyalnunk kellett, tehát ez bizony ennyi időt kíván. Most, hogy elérkeztünk a könyvnek a végéhez, és minden lezajlódott, a történelem lezárult, az 1000 éves ítélet is lezárult, és az 1000 éves ítélet után a múlt alkalommal ez a 2 előadás kerül sorra, hogy mi volt ez a Gog és Magog csatája, és utána pedig Jézusnak az ígérete, hogy mindent újjá fog tenni, és kik kerülnek majd az örök életre, erre az újjáteremtett földre. Itt már a 20. fejezetben egy nagyon megbúvó helyen, egy szinte elrejtett helyen már találkoztunk ezzel az Új Jeruzsálemmel, vagy mennyei Jeruzsálemmel, de hogy mennyire csak röviden újra felolvasom ezt a részt, talán tetszenek rá emlékezni, a Biblia szerint, amikor az 1000 év letelik, az 1000 év letelte után Jézus visszaadja az életét a kárhozottaknak is. És mikor visszaadja az életüket, és jön a földre, és a föld újabb honfoglalása bekövetkezik, tehát hogy a mennyből, az 1000 éves mennyei ítélet után Jézus az üdvözültekkel a földre jön, akkor azt olvassuk a Jelenések könyve 20. fejezetében, a 9. versben, hogy a feltámadt gonoszok feljöttek a föld szélességére, és körülvették a szentek táborát, de itt van egy vessző, és azt mondja, és a szeretett várost. Tehát nem arról van szó, hogy jön Jézus a mennyei lényekkel, értelmes lényekkel, angyalokkal, és az örök életre feltámasztott emberekkel, és itt a földön Sátán eloldatik fogságából, és visszanyeri a gonosz alattvalóit, és ez a két csoport, ez a két hatalmas tömeg egymással, hogy úgy mondjam, farkas szemet néz, nem egészen erről van szó, hanem itt a Biblia pontosít, feljöttek a föld szélességére, és körülvették a szentek táborát, és a szeretett várost. Mi ez a szeretett város? Hogy kerül ez ide? Ezt a Jelenések könyve 20. fejezete nem részletezi. De most a 21. fejezet erre visszatér, hogy mi ez a szeretett város, hogy Jézus jön a mennyből, és jön az üdvözültekkel, az örök élet polgáraival, és a szeretett várost veszik körül a föld 4 szeglete felől újra hazugsággal elámított emberek, akik Sátán zászlaja alá gyűltek. Mi ez a szeretett város? Ha valaki idáig elolvasta a Bibliát, már pedig ugye a Jelenések könyve az utolsó bibliai könyv, akkor legalább 2, illetve egész pontosan 3 bibliai könyvben megint csak utalásszerűen, a 2-ben utalásszerűen, a 3-ban már egészen nyilvánvalóan szó van egy végső eseményről, amelyet Lukács evangélium a 24. fejezet 50. és 52. verse is kifejez, amikor Jézus távozott innen a földről az első eljövetelekor, amikor Jézus feltámadt az olajfák hegyének a Betfagé felüli részén, Betánia felé vezető útján, tehát a keleti részéről szállt fel a mennybe, és az apostolok cselekedetei első fejezet 9. és 11. versei között még részletesebben írja lesz Lukács, ugye, mert Lukács evangélista a szerzője az evangéliumnak és az apostolok cselekedeteinek is. És ott Lukács azt mondja, hogy Jézus, amikor elbúcsúzott a tanítványaitól és felemelkedett a mennybe, akkor még 2 férfi, tehát 2 angyal biztosította a tanítványait arról, hogy ahonnan felemelkedett Jézus, oda fog majd visszatérni.
És ez a kijelentés, tudjuk, hogy Jézus második eljövetelekor nem teljesedik be. Hiszen Jézus második eljövetelekor nem érinti a földet. Ezt kimondja Pál apostol szó szerint, hogy amikor Jézus eljön, akkor elragadtatunk ővel együtt a levegő égbe. Ugye a hét csapás, a hatodik és a hetedik csapásnál jelzi a Biblia, hogy Jézus érkezik napkelet felől mennyei seregekkel, de az egész föld a hét csapás borzalmai alatt nyög. Jézus megközelíti a földünket, és mindenütt látható lesz, hiszen az angyalaival több napba kerül, hogy mindenkit összegyűjt a földről, akiket elvisz a mennybe. Ezért ez a jövendőlés, hogy Jézus ugyanoda fog eljönni, ez a második eljövetelkor nem teljesül. De Zakariás könyve 14. fejezete, amit egyébként nagyon sokan éppen ezért értenek félre, mert a második eljövetelkoztatják ezeket a

A harmadik eljövetel a végső újjáteremtésé és az örök élet maradéktalan boldogságának a kezdetéjé. Zakariás könyvét olvasom, a 14. a próféta, innen visszafele számítva 2500 éve élt, körülbelül Zakariás próféta. A könyvének az utolsó fejezet, ez a 14. fejezet, és itt a harmadik verstől a következő pillanatkép proféciával találkozunk. Mert eljön az Úr, és harcol azok ellen a népek ellen, amint harcolt ama napon a harcnak napján. És azon a napon az olajfák hegyére veti lábait, amely szemben van Jeruzsálemmel napkelet felől, és az olajfák hegye középen ketté válik, kelet felé és nyugat felé, igen nagy völgyé, és a hegynek fele észak felé, fele pedig dél felé szakad. És az én hegyem völgyébe futtok, mert a hegyközi völgy azálig nyúlik, és úgy futtok, amint futottak a földindulás elől Uzziásnak, Júda királyának napjaiban. Bizony eljön az Úr, az én Istenem, és minden szent ő vele. Kétszer is hangsúlyozza ez a pillanatkép profécia, hogy ez az az eljövetel lesz, amikor Jézussal minden szent eljön. Amikor a világ mindenségben az a történelem, amit mi a föld történelmének hívunk, egyszer s mindenkorra véget ér, az a szennyes és gyászos történelem, amit most is élünk, amiben benne van egy mintegy 6000 éves történelem, benne van az 1000 éves ítélet, és az 1000 éves ítélet után, a millennium után fog ez bekövetkezni, eljön az Úr. Bizony, eljön az Úr az én Istenem, és minden szent ő vele. Ekkor mondja a Biblia, hogy az olajfák hegye itt Jeruzsálemnél ketté válik. Hely készítetik annak, hogy Isten a világkormányzásának a színhelyét ide a földre helyezze, hely készítetik az új Jeruzsálemnek. És a Jelenések könyve 21. fejezete, aminél most tartunk, a következőképpen írja le ennek az új Jeruzsálemnek a földre ereszkedését, és a mai tárgyunk az, hogy megértsük, hogy miért fejeződik be így a Biblia, és mi ez az új Jeruzsálem, mi ez a mennyei Jeruzsálem, és miért szól erről ilyen részletes leírás. Jelenések könyve 21. fejezetében a 9. verstől olvasom a proféciát. És jött hozzám egy a hét angyal közül, akinél a hét utolsó csapással teli hét pohár volt, és szólt nékem mondván, jár, megmutatom néked a menyasszonyt, a bárány feleségét. És elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nékem azt a nagy várost, a Szent Jeruzsálemet, amely Istentől szállott alá a mennyből. Benne volt az Isten dicsősége, és annak világossága hasonló volt a legdrágább kőhöz, úgy, mint kristálytiszta jáspis kőhöz. És nagy és magas kőfala volt, 12 kapuja, és a kapukon 12 angyal és felírott nevek, amelyek az Izrael fiai 12 törzsének nevei. Napkeletről 3 kapu, északról 3 kapu, délről 3 kapu, napnyugatról 3 kapu. És a város kőfalának 12 alapja volt, és azokon a bárány 12 apostolának nevei. Aki pedig én velem beszélt, annál volt egy aranyvesző, hogy megmérje a várost, és annak kapuit és kőfalát. És a város 4 szögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége. És megmérte a várost a vesszővel 12 000 futamatnyira. Annak hosszúsága és szélessége és magassága egyenlő. És megmérte annak kőfalát 144 singre, ember mértékével, azaz angyaléval. És a kőfalának rakása jáspisból volt, a város pedig tiszta arany, tiszta üveghez hasonló. És a város kőfalának alapjai ékesítve voltak mindenféle drága kövekkel. Az első alap jáspis, a második zafír, a harmadik kálcedón, a negyedik smaragd, az ötödik szárdónix, a hatodik szárdius, a hetedik krizolitus, a nyolcadik berillus, a kilencedik topáz, a tizedik krizopráz, a 11. jácint, a 12. ametiszt. A 12 kapu pedig 12 gyöngy, minden egyes kapu egy-egy gyöngyből volt, és a város utcája tiszta arany, olyan, mint az átlátszó üveg. És templomot nem láttam abban.

templomban, mert az Úr a mindenható Isten annak temploma és a bárány. És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak benne, mert az Isten dicsősége megvilágosította azt, és annak szövét neke a bárány. És a népek, ugye a Bibliában, amikor pogányokat olvasunk, mindig rögtön áttehetjük el, hogy népek, nemzetek. És a népek, akik megtartattak, annak világosságában jártak, és a föld királyai az ő dicsőségüket és tisztességüket abba viszik. És annak kapui be nem záradtak nappal, éjszaka ugyanis ott nem lesz, és a népek dicsőségét és tisztességét abba viszik. És nem megy be abba semmi tisztátalan, sem aki utálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak akik beírattak az életkönyvébe, amely a bárányé. És megmutatta nékem az élet vizének tiszta folyóját, amely ragyogó volt, mint a kristály, az Istennek és a királynak királyi székéből jövén ki az ő utcájának közepén. És a folyóvizen innen és túl életnek fája volt, mely 12 gyümölcsöt termett, minden hónapban meghozván gyümölcsét, és levelei a népek fenntartására valók. És semmi elátkozott nem lesz többé, és az Istennek és a báránynak királyi széke benne lesz, és az ő szolgái szolgálnak néki, és látják az ő orcáját, és az ő neve homlokukon lesz, és ott éjszaka nem lesz, és nem lesz szükségük szövétnekre, tehát világosságra és napvilágra, mert az Úristen világosítja meg őket, és országolnak örökkön örökké. Kedves hallgatók, ez a leírás. Csodálatos leírás, amit általában színhatásokkal érzékeltet Jelenések könyve. Ugye tudjuk jól azt, hogy Jelenések könyve 4.-5. fejezetében már ilyen drágakövekkel találkoztunk, ilyen ásványokkal és drágakövekkel. Ott a mennyet mutatta be így. A mennyet is, amikor belelátott látomás formájában János apostol a mennyei világba, akkor smaragd, zöld smaragd szint látott, ott is jáspis, vörös szint látott, üvegtengert látott, tehát átlátszó, tiszta színvilágot látott. Leírhatatlan volt a 4.-5. fejezetben a menny, de leírhatatlan az újjáteremtett földön, vagyis az újjáteremtendő földön a mennyei Jeruzsálem, mert itt egy kis pontosítást kell végeznünk. Ugyanis Jézus jön tehát a megváltottakkal, a mennyei Jeruzsálem leereszkedik az olajfák hegyének helyére. Elmondja a méreteit. Itt a síng és a futamat, pontosan leírható méretek, néhány, kb. 2,5 kilométeres négyzetet mond erre a városra. Elmondja, hogy 4 oldala van, mindegyik oldalon 3 kapu, és itt jelzi azt a színvilágot, egy csodálatos színű ásványok. Csodálatos, hogy János apostol mindegyiket fölismerte. Én nem vagyok nagy ásványszakértő, nem tudom, hogy önök hogy vannak az ásványokkal. Én biztos, hogy ezt a 12 ásványból csak 3-4-et tudtam volna azonosítani, de ha már itt tartunk, akkor hadd ajánljam a kedves hallgatóknak, hogyha szépet akarnak látni, nem is olyan messze innen Debrecentől, Magyarország egyik legcsodálatosabb ásványmúzeuma található Miskolcon. Miskolcon az Avas alján van az ottani Herman Otto Múzeumnak egy olyan csodálatos ásványgyűjtemény, és ilyen tükrös kiképzésekkel tették láthatóvá az ásványokat, hogy az ember elámul, és órákig nem tud onnan kimenni, mert az a színvilág, az a formavilág. Tehát valahogy ezért említem ezt, hogy Isten ezért mutatta így be a mennyei Jeruzsálemet, hogy ez valami elképzelhetetlenül csodálatos dolog lesz, amit itt János apostol látott, és aminél visszautalok arra, amiről már beszéltünk, és amivel most nem is foglalkoznám részletesen, hogy amikor ez a város leereszkedik, és Jézus jön, hogy az újjáteremtett föld fővárosába hozza a megváltottakat, ezután kerül sor arra a csatára, amit én akkor csak röviden elemeztem a kedves hallgatóknak, a Gog és Magog csatájára, mert Sátán és a halottaikból föltámadó gonoszok újra nem akarják elfogadni,
hogy Krisztus az élet fejedelme. Sátán újra el tudja hitetni a feltámasztott alattvalóit azzal, tulajdonképpen ez lesz a világtörténelem legnagyobb hitetése, hogy mintha ő támasztotta volna fel őket, hogy ő nem más, mint a megváltó. Ő nem más, mint akinek köszönhető az, hogy van élet és van feltámadás, és az utolsó küzdelem, hogy Sátán a föld négy szeglete felül a népeket, hogy erről már beszéltünk, küzdelemre vezeti Krisztus és a megváltottai ellen, jelezvén, hogy Sátán menthetetlen, és menthetetlenek azok az emberek is, akik nem csak a földi életüket rontották el, de ha Isten visszaadja nekik az életet, akkor sem tanulnak. Tehát az, hogy Isten adjon nekik örök életet, hiszen mindannyian úgy olvassuk a Bibliát és Jelenések könyvét, gondolom ezzel a kedves hallgatók is így vannak, hogy az ember a szívében mindenkinek örök életet kívánna. Hogy minden ember ott legyen, hogy ahogy az 1 Timóteus 2.4 mondja, hogy Isten akarata is, hogy minden ember üdvözüljön. Ezt mindenkinek életet kívánunk, és örök életet. Na de hogyan adjon Isten életet olyan lényeknek, mint Sátán, a démonai, és azok az emberek, akik a gonoszsággal, az önzéssel teljesen azonosultak, akik akkor, amikor ilyen nagy csoda történik, hogy itt van már a mennyei Jeruzsálem, elképzelhetetlen szépségben, itt van Krisztus, itt vannak a megváltottak, teljesen nyilvánvaló, hogy miről van szó, és Sátán most is el tudja őket hitetni? Vajon meddig tart ez az elhitetés, meddig megy ez az elhitetés? A Biblia ezt nem részletezi annyira, de azt láthatjuk, hogy azért annyira nem megy az elhitetés, hogy itt egy komoly háború keletkezne, mint ahogy a földi történelemben annyi sok háború volt, még a 7 csapás idején is, a 6. csapásnál az armageddoni háború, egy egész világra kiterjedő háború, itt már nem lesz ilyen háború. Itt már a Biblia azt mondja, hogy a hitetés csak egy bizonyos fokig megy, hiszen az emberek látják azt, hogy mi a helyzet, de megváltozni már nem tudnak. Sátán zászlaja alatt maradnak, Krisztussal szembefordult állapotban, de béna, erőtelen, Krisztussal is meghasonlott, Sátánnal is meghasonlott állapotban vannak. Ha valaki erről a bibliai proféciák alapján, mert bármilyen különös táblára nem tudtam felírni sok biblia verset, legalább 40-50 biblia verset kellett volna ezzel a mozzanattal kapcsolatban is felírnom, főleg Ézsaiás prófétától, Mikeás prófétától, az ószövetségi prófétáktól, de ha valaki erre a mozzanatra kíváncsi, a Jelenések könyvének talán a legrészletesebb, legmélyebb tárgyalása ebben a könyvben található, Ellen White Korszakok nyomában című könyvében. Ebből a könyvből, ha az utolsó két fejezetet elolvassa, bárki is, akkor ezzel a 40-50 biblia verssel szembesülve a végső napok eseményeit is méltó módon és méltó mélységben fogja megérteni. Mi azonban értsük meg azt, amit itt János apostolnak, ez a 7 csapás egyik angyala kijelentett, hogy itt van egy lenyűgöző, csodálatos város, ez az új Jeruzsálem, mennyei Jeruzsálem, amit talán mai szóval így mondhatnék önöknek, hogy Isten így kezdi meg a honfoglalását a földön. Leereszkedik a mennyei Jeruzsálem, utána jön az, hogy Sátán a hadait egybegyűjti, de Istentől az égből, a mennyből tűzszál alá is megemészti őket. Ekkor teljesedik be az, hogy az egész föld úgy, ahogy van a romlás és a gonoszság emlékeivel együtt elpusztul, és a mennyei Jeruzsálemből kiindulva Isten elkezdi a földnek az újjáteremtését. Ahogy már az előző előadáson olvastuk Jézus csodálatosan rövid kijelentését, íme mindent újjáteszek. Egyelőre újjáteszi azt, ami a mennyből száll alá, az már újjá van téve a mennyei Jeruzsálem, ez a csodálatos város, az új földnek a fővárosa, de aztán amikor megszűnt létezni Sátán, a démonok és minden gonoszság, akkor elkezdődik a földnek a folyamatos újjáteremtése és birtokba vétele, és ahogy ezt leírja, hogy mi várható ezen az új földön, az ember csak arra emlékszik, amit az 1. Korintusi levél 2. fejezetében mond Pál apostol, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív meg se gondolt, azt készítette Isten az őt szeretőknek. Ez egy csodálatos világ lesz, ez egy gyönyörű világ lesz, szép, új, és olyan világ, amelyet nem fog megrontani soha többé a bűn. Nézzük meg, hogy mit mond el erről. Azt mondja a 22. versben János apostol, hogy templomot nem láttam abban. Nem lesz az új világban templom. Miért nem lesz?
Sokak számára ez talán, akik nem ismerik a Bibliát, vagy nem ismerik a Jelenések könyvét, nem ismerik a templom, egyáltalán mi ez, hogy templom a Bibliában, olyan különös megfogalmazásnak hat, hogy templomot nem láttam abban. Kedves hallgatók, hadd tegyem fel a kérdést, aki a Bibliát az elejétől végig elolvassa. És a Bibliában találunk ilyen kijelentést, hogy az Ószövetségben Isten építetett templomot. Először ugye sátor formájában, ugye Mózes idejében, utána Salamon idejében kőből épült formában. Hát maga az Isten építette a templomot. Miért nem lesz templom az Új Jeruzsálemben? Miért nincs szükség templomra az újjáteremtett földön? Ma nagyon sok embernek a vallás, a keresztény vallás is szinte a templomot jelenti. Sokszor emberek a templomon kívül már nem is beszélnek vallásra. Azt mondják, hogy hát a templomban van a vallás, vagy ha elmegyek a templomba hetente, hát ott végzem el a vallásos kötelezettségeimet. A templom a Bibliában nem ilyen célt szolgált. A templom a Bibliában a bűn elrendezés színhelye. Az Ószövetségben, míg Jézus el nem jött, a rávonatkozó jelképekkel a bűn elrendezés színhelye. Ugye a zsidók azért építhettek csak mindig egy templomot, holott minden faluban, városban lehetett zsinagóga, de a zsinagóga nem egyenlő a templommal. Ez két különböző dolog. A templom a bűn elrendezés színhelye. A zsinagóga pedig az összegyülekezés, a bibliaolvasás, az igehirdetés, az istentisztelet színhelye. Azért lehetett csak egy templom a zsidóknál, mert Isten azt akarta egy vegyülékes nagy nép elméjébe vésni, hogy egy Isten van, és a bűnöket rendezni, igazán rendezni csak az Istennel lehet. Persze rendezni kell a másik emberrel is, ha megsértettük a másik embert, de csak a másik emberrel rendezni a bűnöket, ez a bűnöknek egy nagyon töredékes, nagyon gyenge rendezése. Rendezem a másik emberrel a bűnömet, és elkövetem egy másodikkal, harmadikkal, negyedikkel. De ha Istennel rendezem a bűneimet, hogy mondja János első levele, első fejezete, hogy Jézus Krisztus hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minden hamisságtól. Egyedül az Isten képes arra, nem csak arra, hogy tökéletesen megbocsásson, de arra is, hogy erőt adjon ahhoz, hogy többet ne vétkezzünk. Azt ne kövessük el azt a bűnt. Az örök életben miért nem látott templomot János apostol? Mert nincs bűn többé. Ha nincs bűn többé, templomra sincs szükség. Egyébként ez már az új szövetségnek is a tanítása, hiszen az új szövetség nem hirdet ilyesmit, hogy építsünk templomokat. Az új szövetség azt mondja az 1. Korintus levél 3. fejezetében, hogy Isten temploma szent, ezek vagytok ti. A templomnak minden ember szívében kell lennie. Ami az Ószövetségben egy külső tárgy volt, egy építmény volt, az Új Szövetségben Jézus világosan mondta, hogy építsétek fel a templomot, harmadnapra lerontom azt. Jézus fölöslegessé tette a templomot az áldozatával. Amikor Jézus meghozta az áldozatát, nem véletlenül a jeruzsálemi templom kárpitja ketté is hasadt. És a jeruzsálemi templomot Jézus 31 húsvétján hozott áldozata után 70-ben le is rombolták. Mind a mai napig a zsidó népnek nincs temploma. Csak zsinagógák vannak. A zsinagóga nem templom. A zsinagóga, összegyülekező hely. A kereszténység megértette ezt az első 3 évszázadban, nem is építettek templomot. A keresztények összegyűltek bizonyos helyeken, szobákban, lakásokban, volt, amikor a szabad ég alatt, ahogy apostolok cselekedeteiben olvassuk, és minden őskeresztény és ókeresztény tudta, hogy a templomnak itt kell lenni. A bűnt megbánni lélekben, hitben, imádságban, mindenkinek személyesen az Istennel való kapcsolat által lehetséges. Nem szükséges templomot emelni. Amikor a 4. században létrejött az állam és az egyháznak a szövetsége, de még akkor nem is építettek templomot, csak régi nagy vásárcsarnokokat, úgynevezett bazilikákat alakítottak át. Később a 8.-9. században a román építészettel fejlődik ki Európában a templomépítészet, és a templom az egy középkori találmány, amivel az embereknek azt a hamis képzetet adták, hogy ha elmész a templomba, ott szabadulhatsz meg a bűneidtől, vagy ott rakhatod le az élet terét, ma is így veszik ezt az emberek. Biblia azt mondja, az Isten temploma szent, ezek vagytok ti.
mindenkinek személyes kapcsolatra van szüksége Jézus Krisztussal, és mindenkinek az életében kell, hogy megvalósuljon az a templom, amiről egyébként Koméniusz, aki maradéktalanul megértette ezt a 17. században, ezért is adta ennek a főművének ezt a címet, hogy a világ útvesztője és a szív paradicsoma. A paradicsomnak itt kell lenni. A megbékélésnek bennünk kell lezajlani. Mi vagyunk lázadó állapotban az Istennel szemben. Hitáltal, a Krisztus áldozatának megértése által minden embernek belül kell, hogy kialakuljon az a harmonikus, megbékélt viszonya az Istennel, amivel egyébként az Isten tud bennünket vezetni és irányítani. És ha már az új szövetség időszakában itt kell, hogy belül az életünkben kifejlődjék a templom, hát nem természetes, hogy az újjáteremtett földön, a mennyei Jeruzsálemben, erre azt mondja János apostol, hogy templomot nem láttam abban, mert az Úr a mindenható Isten annak temploma és a bárány. Bűn nem lesz, bűnelrendezésre sincs szükség. Ha nincs bűn, akkor nem kell azt elrendezni, templomra sincs szükség. És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak benne, mert az Isten dicsősége megvilágosította azt, és annak szövét neke a bárány. János apostol ezt így látta, hogy napra és holdra nincs szüksége a mennyei Jeruzsálemnek, amely a földre szállt. Sokan fölteszik a kérdést, hát akkor nem lesz majd nap, égitest, nem lesz hold. Hát mi baj van ezekkel az égitestekkel? Ezt nem mondja a Szentírás. A Szentírás csak azt mondja, hogy az újjáteremtett föld fővárosában nem kell, hogy világítson a nap és a hold, mert van nagyobb világosság, amit az Isten tud adni önmagából, és ha az Isten itt lesz, és ha Jézus Krisztus állandóan itt lesz, akkor nincs szükség arra, aminek most az életet köszönhetjük. Az életet egyébként ma a napnak azért köszönhetjük, mert valaki megteremtette. Tessenek visszaemlékezni rá, hogy a Bibliánk hogyan kezdődik. A Bibliánk úgy kezdődik, hogy már van világosság, de még nincs nap. És amikor ezen sokan éltszelődtek, például a 60-as, 70-es években Magyarországon hány ilyen könyvet adtak ki? Például volt egy nagyon hírhet könyv, az a cím, hogy Bibliai csodák. És ez azzal kezdte a felsorolást, hogy hát a Biblia egy lesajnálni való ostoba mesegyűjtemény, mert hát hogy lehet az, hogy a Bibliát, ha felnyitjuk, az Isten első napon azt mondja, hogy legyen világosság, és lesz világosság, és olvasom tovább, hogy csak a negyedik napon teremt napot. Hát akkor hogyan? Hát ilyen primitív emberek voltak, hogy nem tudták, hogy a világosság a napból jön. Kedves hallgatók, régen nem voltak primitív emberek, meg hát a Bibliát sem nem okos, sem nem primitív emberek írták, hanem az Isten ihlette. Tehát ezt Mózes azért írta így le, mert a Szentlélek ihlette őt annak leírására, aminél különben senki nem volt ott. De hogy éppen ilyen ihletést adott Isten Mózesnek, ezt most már látjuk, mert a napsugárzáson kívül most már a mai fizika, hogy ugye a tudománnyal az emberek még meggyőzhetők talán a mai napokban, mai fizika azt mondja, hogy a napsugárzáson kívül a mi térségünkben és a világegyetem, és van sugár, van fénysugárzás. Nem a napnak van alávetve a világosság, és nem Isten van alávetve a napnak. Isten minden jónak az alkotója, hogy Isten a napot és a holdat és a csillagokat megteremtette. Ez nem annyit jelent, hogy mi a napnak és a holdnak és a csillagoknak köszönhetünk dolgokat. Azok a pogány és bálványimádó vallások, amelyek mind a mai napig, beleértve az ős magyar vallás, mindenféle törzsi népi vallást, hogy a napot istenítik, vagy a holdat, vagy nem tudom én milyen égi jelekre hívják fel az emberek figyelmét, ez a Bibliától távol álló vallás. A Bibliának ez a vallása, hogy Istentől származik minden csodálatos és tökéletes dolog, és Istennek nincs szüksége napra és holdra, és legalábbis itt, ebben a városban nem kell, hogy ragyogjon a nap és a hold és a csillagok, mert Isten és a bárány világossága betölti ezt a várost. És azt mondja ezután, hogy ebbe a városba nem megy be semmi tisztátalan. Az örök élet feltétele az, hogy itt a földön mi a bűntől megszabaduljunk. A bűnnel együtt nem lehet bemenni ebbe a városba.
ha a bűnnel együtt adna Isten örök életet nekünk, akkor újra elindulna, akkor a kovász ott lenne újra, és újra elindulna az egész történelem. Ezért ezt is sokan nem értik meg, még keresztény körökben sem, hogy a Bibliának miért ilyen magas a mércéje. Sokan azt mondják, hogy ez magas mérce, hát mi nem tudjuk a bűneinket legyőzni. Hát azért az emberbe csak maradnak apró cseprő, vagy olyan bűnök, amikről nem is tudok, nem is akarom, hogy legyenek, de hát vannak mégis az életemben. Kedves hallgatók, a Biblia világosan mondja azt, hogy az Isten világosság és nincs benne sötétség. És a Biblia itt világosan mondja, hogy nem megy be semmi tisztátalan. Az ember, ha fölismer valamit az életéből, ami rossz, ami nem jó, ami méltatlan magunkhoz és másokhoz, ott az embernek két választása lehet. Vagy igazolja, akár kicsi, akár nagy bűneit, vagy pedig segítséget kér Istentől, hogy Isten erejével ezeket le tudja győzni. De a majdnem legyőztük meg, majdnem bűn nélkül vagyunk, szóval ez az állapot és magatartás, amire a Biblia azt mondja, hogy így nem lehet bemenni az örök életre. Fogadjuk el az Isten segítségét. Az Isten segítségével minden bűn legyőzhető. Ne adjuk meg magunkat a rossznak. Ne igazoljuk a rosszat, ne mentegessük a rosszat, mert ez a mondat is egy hatalmas bibliai mondat, hogy nem megy be abba semmi tisztátalan. Egy negyedik dolog, amit ezután mond erről, hogy megmutatta János apostolnak az élet vizének tiszta folyóját, mely ragyogó volt, mint a kristály, és ott csörgedezik ez a tiszta folyóvíz, és ott látja az élet fáját, amely 12 gyümölcsöt terem, minden hónapban meghozván gyümölcsét, és így mondja a mi károlyi fordításunk, hogy levelei a pogányok gyógyítására valók. Én már helyesbítettem a fordításban, felolvasásban, mert hát nyilván, hogy ilyen, hogy pogányok gyógyítása, ez ott abban az életben nem lesz. De a pogány, mondom, az mindig nép és nemzet, és a gyógyítás helyén ugyanaz az a kifejezés áll a görögben, ami a mi magyar nyelvünkben is, mint jövevény szó, eléggé gyökeret vert, ez a terápeuó ige, a terápia kifejezése, de a terápia a görög nyelvben eredetileg nem csak a gyógyítást jelentette, sőt, én megkockáztatnám, hogy ma is a terápia, egy igazi terápia. Az nem csak az a konkrét gyógyítás, hanem az igazi terápia az gondoskodás. Az igazi terápia az fenntartás. Tehát ezért helyesbítettem így a fordítást, hogy lesz ott egy életfája ebben a mennyei Jeruzsálemben, az életfája minden hónapban meghozza a gyümölcsét, és a népek fenntartására, a népek gondozására való ez az életfája. Nagyon érdekes dolog ez, kedves hallgatók, hogyha a Bibliát valaki az első fejezeténél olvassál, meg az utolsó előtti, vagy utolsó fejezeténél, ez már belementünk az utolsó fejezetbe, nagyon nagy fontosságot talál egy anyagi természetű dolognál, amit különben mi is nagyon megbecsülünk, de sajnos itt Magyarországon nem kellőképpen, és ez a gyümölcs, a gyümölcsök. A Biblia gyümölcsökkel kezdődik, ugye az élet fája, mi gyümölcsöket érlel, és a Biblia gyümölcsökkel folytatódik, és zárul le, hogy az életnek az alap, tehát hogy anyagilag mi, ugye Isten világában nincs ilyen, hogy a külön anyag meg külön lélek. Isten maga is ugyanolyan személy, ugyanolyan testi, lelki meghatározottsága van. Tessenek csak arra gondolni, hogy amikor Jézus a földre jött, hát ugyanolyan életet élt, mint mi, és amikor feltámadt, ugyanilyen testben támadt fel. Semmi rossz nincs a testben, semmi rossz nincs az anyagszerűségben. A bűn és a rossz tette rosszá a dolgokat. Nem a dolgok magukban rosszak. Amiket Isten megteremtett, az anyagi lét, az egy csodálatos, hatalmas nagy dolog, és ugye tudjuk jól, hogy a gyümölcsökben mi az, ami életfontosságú. Hát a vitaminok. A vitaminok. Tehát ami az élethez való. Ezért is ajánljuk mindenkinek, hogy tanulmányozza a Bibliának az egészségügyi törvényeit, azért is hozunk olyan könyveket mindig, amelyekben a bibliai elvek a kisgyermekkortól fogva az időskori táplálkozásig, és egyáltalán az életmódig benne vannak, mert ugye az élet egyik alapja az, hogy anyagilag valaminek biztosítani kell az életet és a növekedést. Ez az élet fája. Az Isten, amikor megteremtette a földünket,
akkor az élet fáját teremtette a föld közepére, és a jó és gonosz tudása fájával megjelölt egy másik fát, hogy ott következik be a megkísértés, azon az egyetlen egy ponton az ember oda ne menjen, meg se közelítse, mert Sátán ott akar bejönni a világra. Az ember az élet fájáról táplálkozik, az élet fája biztosította volna számunkra itt az örök életet. Ezt eljátszottuk. Most, amit mi élünk, az nem örök élet. Azt tudjuk, hogy milyen élet. Az egy rabszolga élet. De akkor, amikor eljön a feltámadás, az ezer éves ítélet, az újjáteremtés, a Biblia nem felejtkezik el arról, amit az első fejezetében állított. Nem felejtkezik arról sem el, hogy nem lesz napra szükség, hanem először volt a világosság, és negyedik napon a nap. Nem felejtkezik arról sem, hogy ott is volt az életfája. Itt is itt van az életfája, minden hónapban megtermi a gyümölcseit, és ezek a népek fenntartására valók. Ezért ajánljuk mindenkinek, hogy már itt a földi életben próbáljunk meg úgy élni, hogy az élet törvényeivel összhangban éljünk. Ha már belementünk így ezekbe az anyagi dolgokba, azért hadd hívjam föl a figyelmet, hogy bár túlságosan a Biblia nem vezet bele bennünket a részletekbe, de hogyha eltetszenek olvasni az előbb idézett könyvből ezt az 40-50 Biblia verset, amit az Ószövetségben, főleg Ézsaiás próféta könyvében olvasunk, és amit a szerző beidéz. Tehát amikor ideér, elkezdi beidézni az ószövetségi jövendőléseket, engedjék meg, hogy Ézsaiás könyvéből az itt feljegyzett 32. fejezetből, 60. 65. fejezetből én is felolvassak néhány verset. Hogy mit mond az Isten, hogy mi lesz ott majd az örök életben. Népem békesség hajlékában lakozik, biztonság sátraiban, gondtalan nyugalomban, mondja az Ézsaiás 32.18. Nem hallatik többé erőszaktétel földeden, pusztítás és romlás határaidban, és a szabadulást hívott kőfalaidnak és kapuidnak a dicsőséget. Házakat építenek és bennük lakoznak, és szőlőket plántálnak, és eszik annak gyümölcsét. Hát ugye a szőlő gyümölcsök királya, nem véletlenül ugye Jézus hasonlataiban is, meg az egész palesztinai kultúrában is főszerepet kapott. De nagyon fontos, házakat építenek és bennük lakoznak, szőlőket plántálnak és eszik azok gyümölcsét. Nem úgy építenek, hogy más lakjék benne, nem úgy plántálnak, hogy más egye a gyümölcsöt. Kezeik munkáját használják, választottaim. Azért micsoda hatalmas ígéret ez is. Mert ilyen egyszerű dolog, hogy itt az ember a földön sokszor nem tud a saját lakásában lakni. Vagy nem tud háborítatlanul és gondtalanul lakni. És sokszor, amiért megdolgozunk, az nem a miénk lesz. Ugye milyen egyszerű dolog? Az életnek legfájdalmasabb dolgai. Ugye most fejeződött be a József Attila emlékév. Nem tudom, hogy ki mire figyelt föl, vagy újraolvasta József Attila verseit. Van József Attilának egy vers, ami így végződik. Most, mint lopott fát viszlek titeket, ez otthontalan csupa csősz világban. Három jelző, hogy ez a világ otthontalan. Lehet, hogy sokunknak van otthonunk. Van egy kis lakás, van egy kis ház, sok embernek egyáltalán nincs otthona. De akinek van otthona, a szó igaz értelmében annak sincs otthona. Ezért mondja a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében Pál apostol, hogy Ábrahám, amikor elhagyta az otthonát, azt a nagyon magas civilizációjú Mezopotámiát, és elment Palesztina, Kánaán földjére, akkor ő kereste az alapokkal bíró várost, amelynek építője és alkotója az Isten. Mert itt a földön nekünk maradandó igazi otthonunk, aminek igazán lehetne örülni, ahol lehet plántálnunk, és mi ennénk a gyümölcsét a munkánknak, ilyen otthonunk nincs. Ezért, amikor Mózes vallomást tesz Istennek, ugye a híres 90. Zsoltárban, akkor azt mondja, hogy Uram, Te voltál az otthonunk, Te voltál a hajlékunk, nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, föld és világ formáltatott, mindörökre Te vagy Isten. Itt, ezen a földön is lehet otthonunk, de ez egy mozgó otthon. Ami előtt tűzoszlop jár és felhőoszlop követi, hogy Ézsaiás könyve 5. fejezetében olvassuk.
mi nekünk itt a Földön az igazi otthonunk az Isten. Ha valaki nem őt tartja az otthonának, sok keserűség fogja fűzni azokhoz az otthonokhoz, ahol mint jövevény és zsellér lakozik a földi életében. Az Isten az otthonunk, de Isten itt az örök életben majd olyan biztos otthont ad, ahol majd lehet lakni, ahol a zaj és a városoknak a szörnyűségei nem veszik el a kedvünket a létezéstől, vagy nem hiúsítják meg az éjszakai nyugalmat, és ahol, amit plántálunk, amiért dolgozunk, az a miénk lesz. Ez itt a földi történetben eddig még nem sikerült 6000 év alatt sem. Az emberek elvették a másét. Az erősebb elvette a szegénytől és a gyengébtől. Amikor a Biblia leírja, akkor ügyel arra, hogy egyensúly tarts, hogy igen, ez egy igazságos világ lesz. Hogy mondja Péter második levele, harmadik fejezete, mi új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Itt igazság fog lakozni. Itt az emberektől nem lesznek el, itt nem lesz erőszaktétel, itt mindennek meg lesz a maga helye, és olyan fejlődés, olyan növekedés lesz, ami leírhatatlan. Mert azért tessenek meggondolni, hogy itt a Földön olyan sok minden nyom bennünket le sokszor a víz alá. Vagy annyira igaza van Ady Endrének, talán Ady költészetének az egyik legnagyobb sora, hogy egekig a fák sohasem nőnek. Itt az egekig a fák sohasem nőnek. Itt mindent a rossz lefelé nyom. Milyen lesz egy olyan világ, ahol nem lesz a rossz, és nem lesz a rossznak ilyen hatása sem következésképpen, ahol majd laknak, és az övék lesz, plántálnak, és az övék lesz. Szóval megindító ez, ahogy így beletekintünk ezekbe a kijelentésekbe, és engedjék meg, hogy miután ezt a 4-5 dolgot áttekintettük, és az író is áttekintette ebben a könyvében, ennek a könyvnek a nagyobb kiadású formáját tartom a kezemben, de van ez a zsebkönyv formája, amit mindig magunkkal vihetünk, és amit olvashatunk. Ezután ezt mondja az író. A megváltottak kölcsönösen ismerni fogják egymást. A szeretet és a rokonszenv, amelyet Isten plántált a lélekbe, a legszebb és a legigazabb kifejezésre jut. A bűntelen kapcsolat a szent lényekkel, a harmonikus együttlét a szent angyalokkal és minden korszak hűségeseivel, akik megmosták ruháikat és megfehérítették ruháikat a bárány vérében, a szent kötelék, amely összekapcsol minden nemzetséget menjen és földön, mind hozzájárul a megváltottak boldogságához. Emberi szó talán leírni nem képes ezt. Nem is részletezi itt a Biblia, megérinti ezeket a dolgokat, bemutatja a szent várost, és bemutatja azt, hogy mi minden lesz és nem lesz, és valami képet azért alkothatunk, ahogy Pierre Abelard is, aki rendkívüli módon szerette a Bibliának ezt a részét, ugye Pierre Abelard francia filozófus volt a 11.-12. században, latinos nevén Petrus Abelardus, aki megértette a Bibliának ezeket a tanításait, és talán az egész világköltészet, vagy ha nem is az, de a himnusz költészet egyik legnagyobb darabját írta meg, Babis Mihály fordításában el lehet olvasni, az a cím, hogy Szombatesti himnusz. Megértette azt, amit Ézsaiás könyve utolsó fejezete mond, hogy ezen az új világon is lesz idő. Lesz idő. Az idő nem rossz dolog. Itt azért rossz dolog, mert a rossz rosszá tette. Az idő önmagában ugyanúgy nem rossz dolog, mint a gyümölcs, mint a testünk. Minden az Isten készítménye, az Isten alkotása, az Isten alkotásai nem rosszak. A rossz tette őket torzzá, félreismerté. És az új világon is lesz idő. Ezt mondja Ézsaiás könyve 66. fejezete, hogy majd hónapról hónapra, szombatról szombatra eljönnek és imádják az Istent és a bárányt. És Abelard, aki egy nagy filozófus, teológus, és hát egy mélyen érző ember volt, ugye megírta ezt a szombatesti himnuszát, és mondom, a Babits Mihály fordítása is egy csodálatos, gyönyörű, ugye így kezdődik, hogy ó, miek s mekkorák, azok a szombatok, mikkel az ég örök udvara zeng s ragyog. Törteknek pihenés, bátraknak jutalom. Isten lesz minden, és mindenben ő honol.
Ott fogad igazi szent Jeruzsálemünk, ahol a béke lesz örökös örömünk, ahol a tény előtt nem fut az epedés, és nem lesz a vágy különb, mint a teljesedés. Mi király, mi udvar, micsoda palota, mi öröm, boldogság vár oda, mondják el majd azok, akik élvezik, ha tudják mondani úgy, ahogy érezik. Mi pedig lelkünket készítsük ez alatt, s vágyaink mind e szent hon felé szálljanak, hogy Babilonból Jeruzsálembe vidám szívvel térjünk meg a számkivetés után. Ott minden bús tehert levetve boldogan, Sionnak énekét daloljuk gondtalan, s nem érik végüket az újongó dalok, amiket harsogunk mink és az angyalok. Ez a világköltészetnek egyik legnagyobb darabja. Tiszta ihletésű darabja, tisztán biblikus ihletésű darabja. Tessék csak meggondolni, az utolsó előtti verszakban azt mondja, hogy Babilonból vidám szívvel térjünk meg a számkivetés után. Mint a zsidó nép is a babiloni 70 éves sokság után visszatért Júdába, Jeruzsálembe. Az egész életünk tulajdonképpen a Babilonból való. Ki akar közülünk Babilonból ebbe a világba, az új Jeruzsálembe, a mennyei Jeruzsálembe térni? És az, ahogy befejeződik, hogy ott minden szombatot új szombat vált fel, és szombatolók örök ünnepe nem fogy el, s nem érik végüket az újongó dalok, amiket harsogunk mink és az angyalok. Kedves hallgatók, humorosan azt szoktam mondani, hogy bár ugye én bölcsész vagyok, hogy minden dolgok alapja a matematika. Én ehhez nem értek, de ezt az előadást mégis egy matematikai dologgal kell lezárnom. Lehet, hogy nem jól gondolkozom, mert mondom, matematikából általában csak 4-es voltam. Nagyon jó, igen, én is nagyon jónak tartottam. De komolyra fordítva a szót, ebben a fejezetben én olvastam önöknek mértékeket. A Bibliában nagyon egyszerű matematika van. Tudni kell összeadni, kivonni. Például nem kell gyököt vonni, integrál számítás nincs, differenciál nincs, úgyhogy itt is megkapom azt, ami nekem nagyon jó és amire szükségem van. Elmondja a városnak a méreteit. Kedves hallgatók, a Bibliában minden nagyon fontos. Hogy hány futamat, hány sing, ezt ne ugorjuk át. Az átszámítva a mi méretünkre azért 2,5-2,5 kilométer körülbelül, mert a szélesség és a hosszúság ugyanannyi, és nem tudom, hogy tetszene-e tudni, mert itt egy nagyon fontos erkölcsi kérdés, hogy hányan lesznek ott az örök életben. Ezt hányszor mondják az emberek, hogy hányan lesznek ott az örök életben. Most jön a matematika. Itt is itt vagyunk a teremben X számban. Tessenek meggondolni, hogy egy négyzetméteren hány ember fér el. 4 elfér? Hát elég kényelmesen, 4 elfér. Ha egy négyzetméteren 4 ember elfér, akkor egy négyzetkilométeren mit teszem gondolni, hány ember fér el? Debrecen belvárosába kijelölünk egy négyzetkilométer. Ugye Debrecen sokkal nagyobb, mint egy négyzetkilométer. De mi csak egy négyzetkilométert itt ebben a szép, ugye így néz ki körülbelül Debrecen. Ugye? Budapest után ez Magyarország második fővárosa, és szépen így ilyen bokréta alakban. Kijelölünk egy négyzet. Hány ember fér el? Hát ha négy fér el egy négyzetméteren, egy kilométer az 1000 méter, akkor egy méter sávban elfér mennyi? 4000, nem? 4000. Tehát tetszen követni engem? Tehát elemi matematika, tehát nem most, mondom, nem lesz semmi gyökvonás és semmi integrál számítás. Tehát 4000 ember elfér egy sávban, tehát egy méteres sávban egy kilométer, 4000 elfér. Akkor a másik sávban mennyi fér el? Ott is 4000. Hogy számítjuk így? 4000-szer 4000, ez mennyi? Hú, de érdekes zsivaj. Ne tessenek haragudni, de ezt csak úgy tudom előadni, hogy a hallgatók kiszámolják, mert mondom, csak 4-es volt a matematikából. 4000-szer 4000, ez mennyi? 16 millió. Ki mondta? Mindenki egyetért ezzel?
Nem 16 millió? Kedves hallgatók, hogyha önöknek én azt mondanám, hogy Debrecenben kijelölök egy négyzetkilométeres területet, és az összes magyar itt elfér, elhinnék? Hát ezután igen. De mielőtt nem végeztük el ezt a számítást, eltetszenének hinni? Nem, ugye? Németek, tetszenek tudni a németek milyen pontosak, amikor az emberiség lélekszám olyan 1 milliárd fölé emelkedett, a németek kiszámolták, hogy az egész emberiség 1 köbkilométeren elfér. 1 köbkilométer. Tehát Debrecenbe csinálok egy négyzetkilométer területet, itt nagyon sok jó iparos van, még több mesterember, még több pénzember. Hegeztetek velük 2 méterenként ilyen, nem tudom én miket, hogy mindenki be tudjon állni, és az egész emberiség, ahogy volt a 19. század elején, az egész emberiséget itt el tudom raktározni. Élő állapotban. Ezt hadd mondjam el önöknek, hogy a 19. század elején ennyi volt, most tudom, hogy már nem tudom, mert most 6,4 milliárd az emberiség, tehát most itt Debrecenben 1 négyzetkilométeren nem fér el, de 3 négyzetkilométeren, vagy 2,5 négyzetkilométeren elfér. Mennyi a város szélessége és hosszúsága? 2,5. Sokan fölteszik a kérdést, hányan lesznek ott az örök életben, nekem is hányszor mondták azt, hogy kérem, hát ahogy maga mondja, meg ha a Bibliát komolyan vesszük, hát akkor oda 8 ember élte túl az özönvizet, hát akkor körülbelül ennyi. Azért ilyen nagy ez a város, mert milliók lesznek ott. Milliók lesznek ott. Nem akarom azt mondani, 10-100 milliók, milliárdokat se akarok mondani, de hogyha tovább tetszenek a számítást végezni, ha 1 négyzetkilométeren 16 millió, akkor a köbkilométer az 16 milliószor 16 millió. Azt ki tudja megmondani, hány milliárd? Nem hiszem azt, hogy a mennyei Jeruzsálembe persze olyan lesz a dolog, mint a Noé bárkájában, mert a Noé bárkájában el kellett férni 8 ember mellett óriási állatállománynak. Isten megóvta a tiszta állatokból ugye hetet, a tiszta állatokból egy párat, megóvta az Isten, de én azt gondolom, hogy ha a mennyei Jeruzsálemnek ilyen mértékeit adja meg a Szentírás, akkor ott nem 8 ember lesz. Nem itt csak százak, nem itt csak ezrek. Most azt tessenek meggondolni, hogy az igaz, hogy az özönvizet 8 ember érte túl. Az igaz, hogy Péter első levele, a 3. fejezete figyelmeztet bennünket arra, hogy az özönvíz előtt Noé olyan tisztán hirdette az evangéliumot. És hogy csak 8 ember maradt meg? Tetszenek tudni, mennyi ember ért a földön az özönvíz előtt? Ezt is a németek kiszámolták. Ként megint matematika, ha 10 nemzedéket tetszenek alapul venni, a teremtéstől az özönvízig 10 nemzedék van. Ha egy nemzedéknél számítunk egy családba minimálisan 15 embert, mert ugye 900 év alatt, tehát a családok 15-20 gyereket, akkor betetszenek a permutációt azért ismerni kell, tehát azt már Leibniz és Pascal föltalálta a számunkra, hogy 1×2×3, 6×4, stb. Tehát ezt már föltalálták. A németek kiszámolták, hogy az özönvíz előtt megközelítőleg 1 milliárd ember élt. 1 milliárd ember. Az 1 milliárd emberből 8 ember maradt meg. Persze, akik közben meghaltak, üdvözülhettek, de aki megérte az özönvíz elmosta a világot. Meghaltak az emberek. Most van több mint 6 milliárd ember. Ha az 1 milliárdból 8 ember maradt meg, a 6 milliárdból, ha ugyanolyan a világunk állapota, mint az özönvíz előtt, hogy Jézus mondta, akkor azt mondom, hogy 48 ember. Ha önöknek én azt mondanám, hogy itt ebben a teremben van 150 ember, és csak a harmada, mindenki megdöbbenne. De csak ez a terem, nem az egész világ. Most én ezzel az okfejtéssel csak arra szeretném fölhívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy a Bibliában azért vannak ezek a számok, mert Jézus világosan mondta, hogy mindenkit vár ide. De azt is mondja, hogy nem megy be abba semmi tisztátalan. Jézus azt is mondja, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és amikor eljövök,
hogy ti is ott legyetek, ahol én leszek. Tessenek ezzel elgondolkozni, hogy nem Isten az, aki kirekezd bennünket az örök életből. Az Isten a mennyei Jeruzsálemre nézve is ezt mondja. Itt milliárdok férnek el. Isten nem 8 embert hív, meg nem 48 embert hív. Kinek a felelőssége az, hogy sokszor csak 8, meg 48? Kinek a felelőssége az, hogy Ábrahám ott áll az Istenet, hogy Uram, Istenem, hát ha csak 100 igaz van Sodomában és Gomorában, de ha csak 50, de ha csak 40, de ha csak 30, és lemegy egészen 10-ig, de 10 igaz nem volt Sodomában. Kinek a felelőssége? Ki rontja el az életet? Az életet elrontani egyedül mi tudjuk. Isten akarja, hogy minden ember ott legyen. Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön. És Isten ezt ilyen számokkal is kifejezi a Bibliában. Tehát ezt se vegyük hallatlanra, ezt is becsüljük meg, hogy a Biblia így fejeződik be, hogy minden embert vár az Isten. Minden embert vár egy boldog, egy igaz örök életre.

Szeretettel köszöntök a Jézus Krisztus példázatai, a végidőre szóló példázatai című bibliakörünkön. Elérkeztünk Jézus utolsó példázatához. Tulajdonképpen időrendben is ez az utolsó példázat. Jézus a kereszt szenvedései előtt, az olajfák hegyi nagy apokaliptikus beszéde után elmondott négy példázata közül az utolsóként mondta el. Így szokás talán nevezni, ez a legjobb elnevezés, mert szemléletes, hogy a kecskék és juhok példázata. Hiszen a példatörténet alapját az képezi, hogy Jézus beszélt arról, hogy az Isten hogyan fog különbséget tenni ember és ember között, olyan egyszerűen és olyan könnyű magától értetődőséggel, ahogy egy pásztor a kecskéket és a juhokat szét tudja választani. Ez a példázat nem annyira részletes példázat, de megrendítő és inkább mélységei vannak ennek a példázatnak. Nem is írtam fel a táblára sok pontot, csak négy pontban szeretném összefoglalni a példázatnak a legalapvetőbb tanításait. Miután felolvasom a példázatot, először arra leszünk kíváncsiak, arra nagy kérdés, amivel mi sokszor olyan sokat küszködünk, hogy hogyan is fogja tudni Isten ezt a sok milliárd embert a történelem végén két csoportra osztani. Ugye itt is igaz az ókori mondás, hogy harmadik lehetőség nem adatik, csak két lehetőség lesz jobbra és balra, az örök életre és a végleges elveszésre. Óriási a tét, hogy valaki örökké él és boldogságban él, illetve óriási a tét, hogy valaki távozik az élők sorából, és visszavonhatatlanul egyszer s mindenkorra. Mégis a Szentírás úgy mutatja be ezt a roppant súlyú választást, hogy Isten nagyon egyszerűen tudni fogja majd, hogy kik állnak jobb felől, kik állnak bal felől. Másodszorban arra fogunk rámutatni a példázat nyomán, hogy mi alapján fogja Isten megítélni az embereket. Nem a vágyak, nem az önmagunkról adott elképzelések, hanem az életben a valóságos cselekedetek alapján. Tehát, hogy cselekedetek alapján lesz az ítélet. De már is majd a harmadik pontban arra leszünk kíváncsiak, hogy melyek ezek a valóságos cselekedetek, mert hiszen olyan sok illuzórikus, olyan sok nem hiteles, olyan sok látszólagos cselekedet van az ember életében, mik lesznek azok az a valódi cselekedetek, amelyek mögött milyen lelkületnek kell meghúzódni, milyen meggyőződésnek kell meghúzódni, hogy a háttér tekintetbevételével, a háttér beszámítása

Tudja ezt majd az Isten eldönteni a cselekedetek, de a háttér, a meggyőződés és hit beszámításával. És aztán negyed sorban, de nem utolsó sorban, hiszen a példázatunk is ezzel kezdődik, Isten jellem, egy csodálatos jellemvonására fogunk rá ismerni, hogy milyen az az Isten, aki jutalmat ad olyan dolgokért, amelyeket tulajdonképpen ő táplált, és amelyekhez ő adta az erőt. És mégse önmagának tulajdonítja. Mégse önmagát állítja az Isten előtérbe ebben a példázatban, hanem azokat az embereket, akik elfogadták az Isten ajándékait, akik éltek az Isten ajándékaival. Erről már beszéltünk 2 héttel ezelőtt a talentumok példázatával kapcsolatban, de ez természetes, hiszen a 2 példázat egymás után hangzik el. Ugye a talentumok példázata után rögtön mondta el Jézus a kecskék és juhok példázatát. Tehát ez a mai esténk témája, és aztán utána ez egy óra, egy 10-15 perc szünet után vissza lehet kérdezni. Ugye itt a Benczúr utcában minden kérdést föl lehet tenni, a jogi egyetemen erre nincs lehetőségünk, itt azonban este 9-ig, 9:30-ig is itt vagyunk. Hát olvasnám akkor a példázatot Máté evangélium a 25. fejezetében, a 31. verstől a 46-ig, ahogy a táblánkon is szerepel. A következőképpen hangzik ez a példázat. Mikor pedig eljön az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe. És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak. Gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készített a világ megalapítása óta. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjuhoztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok engem, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, fogoly voltam és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek majd néki az igazak mondván, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél és tápláltunk volna, vagy szomjuhoztál és innodattunk volna, és mikor láttuk, hogy jövevény voltál és befogadtunk volna, vagy mezítelen voltál és felruháztunk volna, mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál és hozzád mentünk volna? És felelvén a király azt mondja majd nékik, bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek eggyel, ez én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is, távozzatok tőlem ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögöknek és az ő angyalinak készítetett, mert éheztem és nem adtatok ennem, szomjuhoztam és nem adtatok innom, jövevény voltam és nem fogadtatok be engem, mezítelen voltam és nem ruháztatok fel engem, beteg és fogoly voltam és nem látogattatok meg engem. Akkor ezek is felelnek majd néki mondván, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél vagy szomjuhoztál, vagy hogy jövevény vagy mezítelen vagy beteg vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna néked? Akkor felel majd nékik mondván, bizony mondom néktek, amennyiben nem cselekedtétek meg egyel eme legkisebbek közül, én velem sem cselekedtétek meg. És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre, az igazak pedig az örök életre. Ez a példázat, és akkor vegyük sorra a megadott 4 szempont szerint, hogy Jézus mit is fejezett ki ezzel a példázattal. Először is a példatörténetnek az első kiemelendő jellegzetessége az, hogy Isten nagyon egyszerűen fogja az emberiséget jobb és bal keze felől állókra választani. Ugye mi nagyon sokszor küszködünk ezzel az életben, hogy milyenek is az emberek. Hogy minden emberben vannak jó tulajdonságok, minden embernek a hibáira, esendőségeire egy idő után ugye csak rádöbbenünk, csak észrevesszük ezeket. És nagyon sokszor bekövetkezik az, hogy emberek olyan mindenkit egyformán látó magatartásra jutnak el. Hogy vannak jók is az emberekben, jó jellemvonások, rosszak is. Mi alapján lehetne az embereket megkülönböztetni?
ugye átérezzük sokszor, hogy emberileg nem tudunk különbséget tenni, vagy szinte nem tudunk különbséget tenni, és ebből jön még egy lépés, hogy nagyon sokan így kétségbe vonják, hogy Isten majd hogyan fog különbséget tenni. Ezért a keresztény egyházak történetében is olyan felfogások terjedtek el, mint például a mindenki üdvözülni fog teológiája, tehát az egyetemes üdvösség teológiája, hogy Isten majd mindenkit üdvözíteni fog. Mert nincsenek olyan fehér és fekete jellemek, mint a romantikus regényekben, hogy lennének olyan emberek, akik szintiszták, mások meg csak gonoszsággal terhelt életet élnének. Úgy sokan úgy gondolták, mondom, vezető teológiai gondolkodók is, hogy mindenki majd valamiféleképpen mindenki üdvözül, mindenki szenvedett itt az életben elég sokat, mindenki sok gyötrelmet átélt, de hát minden emberben azért ott van az élni vágyás, meg minden emberben ott van a boldogságra való vágy, és Isten ezt majd tekintetbe veszi, és majd üdvözíteni fogja az embereket. És amikor ez a kérdés előkerül, nagyon sokszor teológusok is, meg írók is, gondolkodók is erre a példázatra szoktak hivatkozni. Mondván, hogy lám Jézus is megmondta, itt nem arról van szó, hogy ismerni kellene milyen mélységben a bibliai tanításokat, hanem csak arról van szó, hogy ha valaki éhezik, adjunk neki enni, ha szomjózik, adjunk neki inni, legyünk együttérzők, legyünk tulajdonképpen az emberek fájdalmára figyelők, és ha valaki csak egy kicsit is segít a másiknak az életben, az már Isten úgy írja jóvá, hogy az alapján már be fog jutni a mennybe. A középkorban, amikor a Bibliát nem adták ki, és más irodalom sem volt olyan bőségesen, Európában volt egy nagy szöveggyűjtemény, egy legenda gyűjtemény, kettő volt pontosabban, a Legenda Aurea és a Gesta Romanorum. A Gesta Romanorum, vagyis a rómaiak cselekedeteiben van egy ilyen legenda, hogy élt egy városban egy gazdag ember, aki nagyon fösvény volt, nagyon irigy volt, és már a mennyben ott, ugye én reprodukálom a legendát, ugye, hogy a legendában van, hogy Szent Péter tanácsot ül ott a mennyben, és azt mondja, hát ez az ember el fog kárhozni, ez fösvény, irigy, csak magának gyűjt, és a szegényekre nincs gondja. De épp a halála napján, amikor érkeznek, megérkezik hozzá a házához az aznapi péksütemény sok-sok kosárban, hát jön egy koldus, és mindig elzavarta a koldusokat, de hát aznap megesik a szíve a kolduson, ad egy cipót annak a koldusnak, és úgy viszik be azután a kenyereket, és aztán meghal ez az ember, és akkor fönt a mennyben, mondja a középkori legenda, mérleget állítanak. Hát a mérleg egyik serpenyőjébe az iszonyú sok rossz cselekedettel teljesen lehúzza a mérleg egyik serpenyőjét, és a tanácsot tartanak, hogy hát ez az ember, hát ez, ahogy mondtuk, ez elkárhozik, nincs más mód. Akkor valakinek eszébe jut, hogy a halála napján adott egy cipót a másik embernek, azt vetik be a mérleg másik serpenyőjébe, és az teljesen egálba húzza ugye a két serpenyőt, hogy ez alapján legalább a tisztító tűzbe azért várományos az illető ember. Szóval mondom, hogy ez nem csak a hittudomány történetében, a művészetek történetében, és nagyon sokszor kifejezték, és a hétköznapi gondolkodásban is ez így benne van, hogy végül is itt nem vitatkozni kell, nem elveket, meg nem teológiai vitákat, meg hitvitákat kell folytatni. Ha egy ember az életben együtt könyörületes, jót tesz, azt Isten majd üdvözíteni fogja. Úgy se látunk bele ebben mi mélyebben, de legyünk ebben meggyőződve, hogy Isten majd ezt a kérdést megoldja. Na most azért mondtam el mindezt, mert Jézus Krisztus ebben a példázatában nagyon világosan bizonyságot tett amellett, hogy Isten igen ezt a kérdést meg fogja oldani, de Jézus azt is elmondta, hogy mi alapján fogja megoldani, és azt is elmondta, hogy nem egészen így lesz ez, ahogy elgondolják az emberek, és ahogy a legendákban ezt meg is formálták, hanem egészen másképp lesz ez. De először én mindenképpen azt szeretném kiemelni a példázat mondani valói közül, hogy Isten egyszerűen, magától értetődően és úgy fogja megoldani az ítéletet, hogy abba senki nem fog tudni majd belekötni.
Ahogy a pásztor el tudja választani a kecskéket és a juhokat, mert két kisebb fajta állat, de azért feltűnő a különbözőség. És egy pásztor, amikor Palesztinában hazaterelte ugye ezeket az állatokat, odaállt a karámnak a nyílásához, nyilván nem engedhette a kecskéket a juhok közé, mert nem lett volna éjszakájuk azoknak a juhoknak. Ugye a kecske egy kicsit vadóc állat, és szereti a szarvát használni. Nem lehet ezt a két állatfajtát egyező karámba terelni, tehát a pásztor a botjával az egyiket a jobbra, másikat balra terelte, és egy pásztor világosan tudta látni, hogy melyik állat. Mi is látjuk. Ahogy a kecskéket és a juhokat meg lehet különböztetni, úgy fogja Isten megkülönböztetni azokat az embereket, akiknek örök életet ad, és azoknak, akiknek nem adhat örök életet. Természetesen a két állatfajtában bizonyos jelképes mozzanatok is benne vannak, hiszen Jézus és a Jézus követők jelképe az egész Bibliában a juh vagy a bárány, és ha a bűn bakra gondolunk, a kecske bakra, amelyet évről évre a nagyengesztelési napon kiküldtek a pusztába, Mózes 3. könyve 16. fejezete szerint, akkor ott viszont sátánra, démonaira és a gonosz emberekre gondolhatunk, akiket egyébként Jézus név szerint is megjelöl a 41. versben: távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögöknek és az ő angyalainak készítetett. Tehát itt Jézus a két állattal jelképezett csoportot szinte néven nevezi. Majd a kifejtés végén szeretném megjegyezni hangsúlyosan, de már most rámutatnék arra, amit itt a táblán egy nyíllal jeleztem, hogy ennek az első mozzanatnak van még egy érdekes jellegzetessége, hogy Jézus itt ebben a példázatában nem arról beszél, hogy az Isten mennyit ad az embernek, mint az előző példázatban, a talentumok példázatában, hanem arról, hogy az ember mivé formálja azt, amivé válik végül is az ember. Mert amivé válik az ember, az az Isten segítségével, de mindig az ember döntéseivel és az ember közreműködésével válik az ember olyan jelleművé, amilyenné. Tehát itt jeleztem a Mózes első könyve 15. fejezet 6. versét, a Bibliánk első könyvében van egy csodálatos nagy mondat, ami az egész Biblián végigvonul, ami így hangzik, tehát 1 Mózes 15.6-ban, hogy hitt Ábrahám az Istennek, és tulajdonítatott neki igazságul. Van egy nagyon szép bibliai tanítás, amely szerint, ha valaki hisz az Istennek, valaki elfogadja az Isten segítségét, és valakinek az élete olyan, hogy az Isten segítségével leélt élet, akkor Isten nem azt mondja, hogy ehhez én adtam az erőt, ehhez én adtam a képességeket, ehhez én biztosítottam a lehetőségeket, hanem Isten azt nekünk embereknek tulajdonítja. Hogy mivel mi azt elfogadtuk, mivel mi azt felhasználtuk, és ilyen emberek lettünk, ezért nekünk tulajdonítja azt, hogy igen, lesznek majd bárányok, lesznek majd juhok, lesznek Krisztushoz hasonlóvá vált emberek, és Isten itt valóban a szeretet Isten, aki nem állandóan azt hangsúlyozza, hogy ő mennyit tesz az emberért, pedig a tényleges valóság ez, hogy amit a Jób könyve 34. fejezetében olvasunk, hogy ha az Isten a lelkét és a lehellését visszavonná, akkor mindannyian most visszatérnénk a porba. De az Isten mindig megújítja a szeretetét, megújítja a kegyelmét, és amivé válunk az ő segítségével, azt nekünk tulajdonítja, minthogyha azt mi egyedül szereztük volna, azt a jellemet és azt az alkalmasságot, hogy az örök életre az ember elkészül. De mondom, erről majd a példázat kifejtése végén még szeretnék nyomatékkal szólni. A második dolog, amit a példázatból ki kell emelni, hogy amikor ez a pásztor eljön, és jobb és bal keze felől állítja az emberiséget. Itt még azért zárójelben még egy harmadik dolgot hadd mondjak el. Tudnivaló az, hogy bibliai példázatokra, még Jézus példázataira sem építhetők dogmatikai rendszerek, tehát
A Biblia szerint azért Jézus eljövetelének van egy előkészítése, van egy folyamata, az eljövetel után is még folytatódik az ítélet, tehát a Biblia szerint az ítélet az egy folyamat. De itt most Jézus nagyon gyorsan, nagyon egyszerűen akarta megragadni, tehát ez nyilvánvaló nem így fog bekövetkezni, hogy Jézus eljön az ég felhőjében, és leül ugye egy királyi székre, és akkor ott jobb és bal keze felől állít emberek. Ez egy jelképes beszéd, ez egy példázat. Itt most nem arra kell figyelni, amivel példáz, hanem arra kell figyelni, amit példáz. Tehát ez, ha valaki részletesebben érdeklődik e felől, hogy Jézus hogyan is fog eljönni, és az ítélet az hogyan is fog bekövetkezni, csak ebből a példázatból nem szabad neki, hogy mondjam, rendszert építeni, mert a Bibliának több tucat helye vonatkozik erre, hogy Jézus, amikor eljön, előkészíti az eljövetelét. Az ítélet első szakasza már befejeződik Jézus második eljövetelekor, hiszen fel kell, hogy támassza az igazakat, és az igazak bevonásával folytatódik az ítélet második szakasza, a kárhozottak fölötti ítélet, tehát az ítélet az egy egész folyamat. De itt nyilván Jézus nem erre akarta helyezni a hangsúlyt, hanem arra a megdöbbentő dologra, amit mondom, mi nagyon nehezen tudunk elfogadni, hogy Isten nagyon könnyen, nagyon egyszerűen ketté fogja tudni választani az emberiséget az ítéletben. Most hát akkor vessük fel a második kérdést, hogy mi alapján. Mert akkor, amikor jobb és bal keze felől osztja ugye az emberiséget Jézus, és azt mondja a jobb keze felől állóknak, hogy gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, mely számotokra készítetett a világ alapítása óta, akkor visszakérdeznek ezek a jobb keze felől állók, és Jézus felel nekik, először tulajdonképp meg is okolja Jézus, hogy azért vagytok itt a jobb kezem felől, mert éheztem és ennem adtatok, szomjoztam és innom adtatok, stb. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy Jézus itt cselekedetekre utal. Valóságos, igaz cselekedetekre, majd mindjárt meglátjuk, hogy mit értünk ezen a Bibliából, hogy valóságos és igaz cselekedetek, de egyelőre magát ezt a részét, a példázatnak ezt a tanítását hadd erősítsen meg. Például János evangéliuma 5. fejezetében Jézus nem példázatot mondott, hanem tanítást mondott, és hadd olvassam fel, hogy Jézus mennyire határozottan ezt aláhúzta, hogy az Isten ítélete az emberek cselekedetei alapján lesz. János evangéliuma 5. fejezetében a 28. és 29. vers így hangzik. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát és kijönnek. Akik a jót cselekedték az élet feltámadására, akik pedig a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. Tehát itt Jézus, amikor más alkalommal, tehát röviden kellett tanításszerűen erről a kérdésről megemlékezni, akkor világosan mondta, hogy akik a jót cselekedték az élet feltámadására, akik a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására fognak jutni. De ugyanezt megtaláljuk a hegyi beszédnek ebben a nevezetes Máté 7.21. versében, Máté evangélium a 7. fejezet 21. versében, amit úgy érdemes kívülről tudni mindannyiunknak, nem mindenki, aki azt mondja, Uram, Uram, jut be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Tehát az, hogy valaki minek tartja magát, vagy minek képzeli magát, vagy minek hirdeti magát, az kevés nyilván az üdvösségre. Ha valaki azt mondja, hogy Uram, Uram, és látszólag nagyon vallásos, és nagyon kegyes az élete, és szerepeket is tölt be mondjuk egy egyházban, vagy nagyon aktív a részvétele valami felekezetben, ez önmagában semmit nem jelent. Ha ő nem cselekszi az Isten akaratát, akkor ez tulajdonképpen egy önbecsapás. Most az önbecsapásnak milyen formája, persze ennek változatai vannak, mert vannak emberek, akik a szívük ártatlanságával követnek emberi tekintélyeket, emberi szervezeteket, és ebbe a csoportba tartozott például Pál apostol, aki azt mondta önmagáról a Galata levélben, hogy ő szer felett buzgolkodott az atyai hagyományokért. Ő úgy gondolta, hogy ő zsidónak született, farizeussá lett, tehát tanult Jeruzsálemben Gamáliel lábainál. Ő úgy gondolta, hogy mindent megtett azért, hogy nagyon hívő emberré váljék, szer felett buzgolkodott atyai hagyományaiért.
Ha valaki emberi hagyományokért, vallási hagyományokért buzgolkodik, és nem az Isten akaratát cselekszi, mert az emberi hagyományok meg az Isten akarata között sokszor óriási különbségek vannak. De ezt, hogy úgy mondjam, a szíve ártatlanságával, vagy nem érti még egészen meg, hogy miről van szó. Nyilván ez egy más kategória, mint hogyha valaki tudja már az Isten akaratát, már ismeri a Bibliának bizonyos tanításait, de ő azt mondja, hogy ő mégis ott lesz, ahol a több ember van, vagy ahol a szülei voltak, vagy nagyszülei. Ez egy megint más lelki helyzetet hív létre. De minden esetre számunkra az a fontos, hogy Jézus azt mondta, hogy nem mindenki, aki azt mondja, Uram, Uram, jut be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az Isten akaratát. Tehát tulajdonképpen aki az Isten akaratával összhangba jut és cselekszi az Isten akaratát, annak az élete valóságosan meg kell, hogy változzék, és annak valóságos és hiteles cselekedetei kell, hogy legyenek az életben. Tehát azt mondhatnánk, hogy a cselekedetek alapján lesz az üdvösség, az örök élet, de itt egy kérdőjelet kell, hogy kitegyünk, mert a másik csoport felől, tehát akiket Jézus bal felől állít, és akiknek azt mondja, hogy éheztem és nem adtatok ennem, szomjhoztam és nem adtatok innom, mezítelen voltam, nem ruháztatok fel. Tehát a bal keze felől álló csoport felől milyen elkezdünk tudni, ők is visszakérdeznek. És méltatlankodva kérdeznek vissza, hogy ők mikor nem cselekedtek valami jót. És itt ugye fölvethető a kérdés, hogy ki az az ember, aki az életében nem cselekszik jót. Sőt, nem cselekszik sok jót. Én azt hiszem, milyen ember nincsen. Minden ember az életében nagyon sok jó dolgot tesz. Még a legelvetemültebb emberek is gyerekkorukban, kamaszkorukban, vagy később, mikor nem léptek még ugye az erkölcsi lejtőnek az útjára, azért nagyon sok jó dolgot tettek, és gondolkozzunk csak el ezen, hogy nincs igazuk ezeknek az embereknek? Hát miért állnak ők a bal kéz felől? Hát ők is tettek jó dolgokat az életben. Na hát itt ezt a kérdőjelet oldja fel majd a harmadik szempontunk, hogy Jézus Krisztus erre megválaszol. Megválaszol a jobb oldala felől állóknak, akik azt mondják Jézusnak, hogy hát mikor tettünk mi jót, mikor adtunk neked enned, innod, stb. A másiknak is megválaszol, akik azt mondják, hogy mikor nem adtunk neked enned, innod, és stb. Ez a harmadik szempont tehát Jézusnak a válasza a példázatnak a mélységei felé visz, és nézzük e mélységek közül először az elsőt. Mert mit válaszol Jézus a jobb keze felől állóknak? Azt olvastam a 40. versben, hogy amikor ezek a jobb keze felől állók nem is tudják, hogy ők mikor tettek jót. És a király, tehát Krisztus mégis válaszol nekik, ezt mondja, bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg. Kedves hallgatók, itt mondom a példázatnak nagy mélységei kell, hogy feltáruljanak előttünk. Milyen mélységek? Először is a következő. Mi az igazi jó cselekedet az életben? Mi a valóságos, hiteles, igazi jó cselekedet az életben? Ebből a vonásból kiderül, hogy az, amit az ember különösképpen nem tart számon, amit az ember nem az érdemének tekint, amit az ember úgy tekint, amilyen az a valóságban is, hogyha mi jót tudunk tenni az életben, az valakinek a segítségével, valakinek a messze menő segítségnyújtásával lehetséges. Ha valaki érdemeket emleget önmagával kapcsolatban, a kereszténységtől még távol van. Ha valaki úgy tud jót tenni, hogy érzi azt, hogy miközben jót teszünk emberekkel, ahhoz valaki adta a gondolatot, valaki adta a lehetőséget, valaki adja az erőt, hiszen jó cselekedni az nem egy pillanatnyi dolog, hanem azért az egy folyamat. Emberekkel jó cselekedni az nem annyi, hogy egyszer-egyszer jót teszünk emberekkel, hanem kitartani emberek mellett, és embereknek a problémavilágát vagy nehézségeit is a magunkénak érezni. Tehát tulajdonképpen ezek a jobb keze felől állók annyira megismerték a királyt, annyira megszerették őt, hogy a vérükké vált az, hogy az életnek a lényege az, hogy jót tegyünk másokkal, de a királynak,
az Istennek az erejéből és az Istennek a tanításai szerint. Azért nem tartották ezt számon, mert vérükké vált, mert szokásukká vált. Tehát itt már is egy nagyon lényeges részletezést kell elvégeznünk. Jézus nem azt mondta, hogy aki az életben olykor-olykor jót tett. Jézus nem azt mondta, hogy aki az életben 10-szer, 100-szor, 1000-szer jót tett, az majd eljut az örök életre. Jézus azt mondta, hogy aki az életben úgy tett jót, hogy ő maga ezt nem is tartotta számon, hogy mondta Jézus egyik másik alkalommal, hogy ne tudja a jobb kezed, mit csinál a bal, akinek vérévé vált a jó cselekvése, nem húzta a strigulákat, hogy most én hányszor tettem jót, és hogy milyen érdemeket szereztem, hanem akinek az életben ez természetes volt, nyilván, hogy nagyon sokszor nem egészen jót tett az ember, nem egészen talált el a helyes segítségnyújtást, de nyilvánvaló, hogy az életben nem is a teljesítmények a fontosak, hanem az, hogy ezután ezek az emberek meggondolták a dolgot, szembefordultak esetleg magukkal, vagy csiszolták az eljárásukat. Szóval hadd olvassak erről pár mondatot a Krisztus példázatai című könyvben, amelyben nem található meg ennek a példázatnak az elemzése, viszont a Jézus élete című könyvnek a 70. fejezete teljes egészében ezzel a példázattal foglalkozik. De ebben a Krisztus példázatai című könyvben van egy nagyon megrendítő bekezdés, ami a következőképpen hangzik. Azok az emberek, akik eljutnak az örök életre, azoknak nem tudásukban, társadalmi rangjukban, vagy a rájuk bízott képességekben található sikerük titka, és nem is az emberi akaratban. Az ember eljut ideig a mondat végéig, akkor azt mondja, hát akkor miben? Hát hogyha azt mondja, hogy az embereknek nem a tudásukban, nem a társadalmi rangjukban, nem a képességekben található sikerük titka, nem is az emberi akaratban, hát akkor miben? Akkor hol keressük? Hol van az emberi lényünkben az a rész, ahol tetten érhető, hogy valami olyan központ az emberi lényünkben, ami úgy szabályozza azt, hogy most jót tudjunk tenni. Ha ez nem a képességeinkben van, nem a tudásunkban van, nem is az akaratunkban, hát akkor hol? Most jön a következő csattanós mondat. Ha tehetetlenségünket érezve, készséges és engedelmes szívvel Krisztusra tekintünk, általa, aki minden erő és értelem forrása, egyik győzelmet a másik után arathatjuk. Bármilyen rövid ideje szolgálunk, bármilyen egyszerű feladatot látunk el, ha gyermeki hittel követjük Jézust, nem fogunk csalódni a jutalomban. Amit a legnagyobbak és a legbölcsebbek sem érdemelnek meg, a leggyengébbek és a legkisebbek megkaphatják. Kedves hallgatók, itt van a titok. Nem a tudásunkban van ez a központ, nem a képességeinkben, nem az akaratunkban, hanem abban, hogy mennyire leszünk olyanok, ahogy Jézus mondta, mint a kisgyermekek, hogy látjuk a tehetetlenségünket, de mindig Krisztusra akarunk tekinteni. Az embernek ez a belső képesség, ez a legdrágább képesség, hogy látom azt, hogy én magam mennyire képtelen vagyok a tiszta jóra, az igazi tiszta jóra. Amit Jézus egy hasonlattal így példázott, hogy bármilyen szép egy szőlővesző. Ha az a szőlővesző nem kapcsolódik pontosan a szőlőtőkéhez, nem tud termést hozni. Hiába erős az a szőlővesző, hiába van ott már a gyümölcsnek a kezdeménye, ha ott valami probléma adódik, hogyha ez egy kicsit leszárad, vagy lehúzzák, vagy lemetszik a szőlőtőkéről. Ha nincs élő kapcsolatban Krisztussal, akkor nem tud gyümölcsöt hozni. Ha tehetetlenségünket érezve, készséges és engedelmes szívvel Krisztusra tekintünk. Tehát erről volt szó a jobb keze felől állók esetében, hogy ezek az emberek megismerték önmaguk gyengeségét, megismerték viszont azt, hogy Krisztus miért jött el erre a világra.
világra, hogy példát adjon nekünk, és akkor is, amikor ők jót tettek, és mindig önmagukban néztek, hogy most tényleg ez helyesen tettem ezt ezzel az emberrel, vagy nem egészen, mindig Krisztushoz viszonyítottak. Nem úgy volt, hogy most én tettem valami jót, mondjuk valakinek adtam pénzt, vagy élelmet, és akkor az a jóleső érzéssel leültek, hogy én most jót tettem, és én majd méltó vagyok a jutalomra. Hanem akkor is, amikor embereken segítettek örömmel, tiszta szívből, de utána meggondolták, azt mindig Krisztushoz mértek mindent, hogy Krisztus is így csinálta volna a helyemben. Erre mondja azt Bölcs Salamon a Példabeszélek könyvében egy nagyon érdekes, rövid mondat: boldog az az ember, aki szüntelenül retteg. Boldog az az ember, aki szüntelenül retteg, már olyan értelemben, nem egy félelem vagy aggodalmaskodás értelemben, hanem boldog az az ember, aki nem bízik sohasem önmagában, önmagát mértéknek nem választja. Hanem aki mindig Krisztus tekinti mértéknek, és amikor úgy érzi, hogy áll, akkor is vigyáz, hogy el ne essék, mondja Pál egy másik helyen. Tehát ez az igazi keresztény élet. A keresztény élete egyrészt egy határtalan erő és biztonság, másrészt viszont belül mindig egy szakadatlan null a mértékhez való viszonyítás, a krisztusi mértékhez való viszonyítás. Egy keresztény embert ez tudja megőrizni az egész életében a magabízástól, ez tudja megőrizni, megóvni attól, hogy büszke ne legyen, és hogy semmivel se emelje a többi ember fölé önmagát, mert egyrészt nagyon jól tudja, hogy ha valami jót tett, az nem őtőle van, hanem az Isten segítségével tette meg. Másrészt meg azt is nagyon jól tudja, hogy az életünkben azért mindent újra és újra át kell vizsgálni, és mindent Istenhez kell viszonyítani. És ahogy megismerjük a Szentírást, vagy az evangéliumokat, látjuk, hogy az Isten mindig korrigál, még azokon a jó dolgokon is, amikben mi úgy hittük, hogy most már a csúcson vagyunk, vagy már jót tettünk, és aztán látjuk, hogy nem vagyunk még a csúcson, ott is még beszüremkedtek olyan dolgok, amelyeket a későbbiekben ki kell küszöbölni. Igen ám, de most nézzük meg ugyanezt a cselekedeteket a bal keze felől állóknál is. Hiszen, ahogy említettem, a bal keze felől állók is tettek jót az életben. De mégse lehet azt mondani, hogy ezek az emberek a hiteles és valódi jó dolgokat tették volna. Miért nem? Jézus így válaszol nekik, tehát ahogy megfelel nekik, szó szerint olvasom, azt mondja nekik, hogy bizony mondom, a 45. versben, bizony mondom néktek, amennyiben nem cselekedtétek meg egyele eme legkisebbek közül, én velem sem cselekedtétek meg. Tehát mit is mond itt nekik Jézus, hogy mik az igazi és valódi jó dolgok az életben? Azok, amelyeket feltétel nélkül megcselekszünk. Tehát nem azok a jó és igazi dolgok, amelyeket akkor cselekszünk meg, hogyha egy olyan emberrel találkozunk, akivel érdemes jót tenni. Vagy akitől várhatjuk azt, hogy meg is köszöni, vagy éppenséggel hát viszonzás is majd kitelik tőle. Azok az igazi jó cselekedetek, amelyeknél nem nézünk az emberek személyére, nem nézünk a helyzetre, a körülményekre, egyáltalán nem nézünk embereknek elismerésére, vagy nem elismerésére, hanem az emberből olyan mélyen fakad az, hogy bárkivel, bármilyen helyzetben megcselekszi azt a jót, tehát semmiféle más motivum itt nem jön közbe. Ugye az életben ez a nagy probléma, és sokan ezért kérdezik, és mondják, hogy ők azért nem keresztények, vagy azért nem hívők, mert hát ők azt látják, hogy a hívő emberek is azért bizonyos érdekből teszik a jót. Azért, hogy üdvözüljenek, vagy azért, hogy megdicsérjék őket, vagy azért, hogy jutalmat kapjanak. És nagyon sok ember ezt igazán mondja, hogy ha az emberbe valami érdek belekúszik, és csak azért teszi a jót, az nem igazi jó. Ahogy a híres kanti tétel az, hogy az a szép, ami érdek nélkül tetszik, ugye úgy olyan híres tétel az, hogy az a jó, amit érdek nélkül teszünk meg. Na de sokan nem is tudják feltételezni, hogy mi emberek tudnánk érdek nélkül megcselekedni dolgokat. Mindig azt nézik, hogy mi az érdeke annak, az ember segít a másikon, vagy az ember jó szívű, vagy feláldozza az életét. Na de hát milyen érdekből csinálja ezt? Mert a Szentírás itt mondja azt, hogy van ilyen, hogy az emberek ezt érdekből teszik. De van olyan is, amikor az emberek semmiféle
érdeket nem melengetnek magukban, és teszik a jót önmagáért, a jóért. Ne felejtsük el, hogy tulajdonképpen ez az igaz és tiszta szeretet. És az igaz és tiszta szeretetről a szeretet himnusza is úgy kezd először beszélni, hogy elmondja, hogy mi az, ami nem szeretet. Amit az ember esetleg feltűnősködésből tesz, az ember egy kicsit úgy tesz, hogy megdicsérjék. Szóval amikor érdek van mögötte, hatalmas dolgokat tudnak emberek tenni, például tűzre adják testüket, vagyonukat elosztogatják a szegények között, de hogyha ezt érdekből teszik, akkor ez nem tiszta, igazi, hiteles jó cselekedet. Ezért a Bibliának egyik legnagyobb igéjét írtam, hát nincs itt a táblánkon sok hely azért is. A Római Levél 14. fejezet 23. verse mondja azt, hogy ami hitből nincs, bűn az. Tehát amit az ember nem tiszta meggyőződésből, nem jó lelkiismeretből tesz, ugye Pál apostol hívta fel Timóteus figyelmét erre, hogy tulajdonképpen a parancsolatok vége, a szeretet törvényének a vége a jó lelkiismeretből, tiszta hitből, őszinte cselekedetből megtett szeretet. Tehát nagyon fontos az, hogy a cselekedetek mögött mi van. Mert ha a cselekedet maga jó, de a cselekedet mögötti motivációba valami belekúszik, valami érdek belekúszik, akkor ezt így lehet mondani, hogy valakivel már rosszat tettünk önmagunkkal, mert önmagunkat soha ne felejtsük ki ebből a dologból. Másokkal jót téve, önmagunkkal azonban rosszat tettünk. Az Isten arra akar erőt adni minden embernek, hogy másokkal jót téve önmagával is jót tegyen. Tehát az a teljes megoldás, nem az, hogy emberekért jót téve önmagunkban esetleg belső vádolás, belső neheztelés kéljen, hogy hát én igen, most jót tettem emberekkel, de hát tulajdonképpen ebből nekem nem lett semmi hasznom. Vagy én segítettem embereken, de hát ezt senki nem veszi észre. Vagy én ennyit és ennyit munkálkodtam egy szent ügyért, de hát ezért engem nem dicsérnek meg. Szóval Isten ennél sokkal nagyobb erőt akar adni, hogy ilyen gondolatok ne legyenek az elménkben, hanem ha valami jót teszünk, akkor azt magáért, a jóért cselekedjük, magáért, a tiszta jóért tegyük meg. Szeretnék itt a példatörténet magyarázatából, a Jézus élete című könyvből egy mondatot felolvasni, és ez a 600, illetve az 547. oldalról van, 546. oldalról. Önmagunkról csak akkor tudunk elfeledkezni, ha komoly munkával mások javára kezdünk el tenni valamit. Azért szép ez a mondat, mert ha az ember igazán jót tesz, akkor el kell, hogy feledkezzék önmagáról. Már olyan értelemben el kell, hogy feledkezzék, hogy nem szabad azt latolni, hogy most ezt látják, nem látják, megdicsérnek, nem dicsérnek, lesz-e hasznom, nem lesz hasznom. Szóval ilyen szempontok nem jöhetnek szóba. Önmagunkról csak akkor tudunk elfeledkezni, ha komoly munkával mások javára kezdünk el tenni valamit. Tehát itt Jézus nem azt mondta, hogy ezek a bal keze felül állók soha nem tettek jót az életben. Mondom, még egyszer mondom, olyan ember nincs, aki soha nem tett jót az életben. De komoly munkával másokért fáradozva, és önmagáról elfeledkezve, igen, így nem tettek jót. És ezért nem hiteles az a jó, amit tettek. Nagyon sok ember nagyon sok jót tett az életben, másokon segített is, de önmagán nem segített, mert emésztette utána magát, hogy tulajdonképpen, hát én miért is tettem jót, amikor nem ezért dicsérik meg az embert a világban és az életben, vagy miért is áldozom én oda az életemet olyanokért, akiktől semmiféle hálát és köszönetet nem kapok. Tehát a bal keze felől állók is tettek jót, de nem hitből. Mi a hitből való jó cselekedet? Tehát akkor összegezzük ezt. A hitből való jó cselekedet az, hogy mi bárkivel, bármilyen helyzetben, viszonzást nem várva. Mit jelent az, hogy viszonzást nem várva? Jézus azt mondta, hogy aki viszonzást vár az életben, és megkapja ezt a viszonzást, akkor az meg is kapta a jutalmat. Ő majd azoknak ad jutalmat, akik nem vártak viszonzást. És akiknek ő olyan jutalmat ad, ami méltó lesz majd az Istenhez is, és ezekhez a megváltozott emberekhez is. A másik dolog, amit szeretnék még kiemelni ennél a harmadik pontnál, illetve ez már a negyedik pontunk, és ez tulajdonképpen még ide tartozik, de ezt már negyedik pontnak tüntettem fel, hogy milyen csodálatos az, hogy Jézus azonosítja magát a legkisebb emberrel is.
Mert bizonyára mindannyiunk fülét megütötte ez az érvelés, hogy amit egyel a legkisebbel megcselekedtetek, én velem cselekedtétek meg. Amit egyel a legkisebbel nem cselekedtetek meg, én velem nem cselekedtétek meg. Tehát milyen az az Isten, milyen csodálatos az Isten lénye, hogy az Isten, akiről azt mondjuk, hogy szeretet, az Isten nem azt kéri tőlünk, hogy most ő neki adjunk valami nagy és feltűnő dolgot. Ez soha nem mondja a Szentírás, hogy tulajdonképpen abban merülne ki az Isten hit, vagy az Isten iránti szeretet, hogy kizárólagosan az Istennek adjunk valamit, és másokat pedig háttérbe szorítsunk. Megjegyzem különben, hogy nagyon sok ember ettől fél. Nagyon sok felekezetben sok rossz példa van erre, külön választják azt, hogy az Istennek kell adni a legtöbbet, és hát az embereknek ami marad, ugye az ocsúja, a szemetje, és nagyon sok ember, főleg szülők félnek ettől, hogy a gyerekem eljár egy vallási közösségbe, és hát biztos az lesz, hogy most majd Istennek ad mindent, és rám meg nem is hederít, talán itt is hagy, vagyis el is költözik tőlem. Na hát... Ezzel kapcsolatban megint csak a leghíresebb igehelyet írtam fel, a Róma 13.9-et, amelyben Pál apostol a 10 parancsolatot összefoglalja, és azt mondja, hogy a törvény betöltése a szeretet, és a törvény betöltése az, hogy a szeretet nem cselekszik gonoszul a fele baráttal, és tulajdonképpen az egész törvény egy mondatban foglalható össze, hogy szeresd fele barátodat, mint te magadat. Tehát az Isten csak azt kéri tőlünk, hogy egymást szeressük. Most hadd élezzem ki ezt a dolgot, hadd fogalmazzak így. Az Isten csak ezt kéri tőlünk, hogy egymást szeressük. De most már, hogyha idáig jutottunk, most már azért valamit hozzá tudunk tenni, hogy mi is az egymás igazi szeretete. Mert ugye nagyon sok ember azt hiszi, hogy ő szereti a másikat. De a másik példa azt mondja, hogy köszönöm szépen, ebből nem kérek. Vagy nagyon sok ember úgy gondolja, hogy ő másokért él, mások meg azt mondják, hogy köszönöm szépen, de nem érzem ezt, és talán majd máskor elhiszem. Most már látjuk, hogy igazán szeretni a másik embert, az az ember tudja, aki valahogy az Istentől jövő szeretetet, vagy az Istennek ezt a részrehajlás nélküli szeretetét, ezt a tökéletes szeretetét megismeri és elsajátítja. De az Isten annyira a szeretet Istene, hogy nem azt kéri, hogy most még különleges ceremóniákat és külsődlegességeket végezzünk el, és akkor azt mondhassa rólunk, hogy mi milyen istenhívők vagyunk, hanem az Isten azt kéri tőlünk, hogy az élet hétköznapjaiban a másik embert azzal a valódi szeretettel szeressük, amit ő akar nekünk adni, és ahogy ő is szeretett bennünket, méltatlanokat. Ahogy Isten bennünket méltatlanokat szeretett, ugyanúgy kell a számunkra esetleg első pillantása méltatlan embert, a méltatlan másikat szeretni, mert az az isteni szeretet, ami nem válogat, ami feltétel nélküli, ami mindenkivel, minden élethelyzetben megteszi azt, és erre mondja azt Jézus, hogy amit egyel a legkisebbek közül tettetek, én velem tettétek meg. Én ezt egy csodálatos dolognak látom, és azért fűzöm össze az 1 Mózes 15.6-tal, mert ahogy a példázatunk ezzel kezdődik, hogy Isten nekünk tulajdonítja azt, hogyha mi igazán szeretni tudunk, amihez ugyan ő adta az erőt, ugyanúgy Jézus azt állítja elénk, hogy az igazi vallás, az ő vallása, Krisztus vallása, annak az a lényege, hogy az embereket őszintén, de az Isten szerinti szeretettel szeressük. Szeretetnek micsoda óriási veszélyei vannak a világunkban. Tessenek csak meggondolni, hogy például itt van egy nagyon híres szeretet, az anyai szeretet. Aztán ott van például a barátok egymás iránti szeretete, vagy a szerelmesek egymás iránt, vagy a szülők szeretete. Négy olyan nagy szeretetfajta, aminek a kudarcainak a sokaságát látjuk az életben, amikor az emberek úgy hiszik, hogy ők szeretnek. Aztán kiderül, hogy az nem volt szeretet. Kiderül, hogy tulajdonképpen az egy részrehajlás volt, inkább önmaguk szeretetét szerették a másik iránti szeretetben. Vagy önmagukat szerették, a másikat szeretve. Ez nem szeretet.
Tehát Jézus ezért kéri az embertől azt, hogy az életben valódi szeretettel szeressen. A valódi szeretetet csak Istentől lehet megtanulni, de az Isten csak egy valamit fog majd számon kérni az emberen. És ez az egy valami az, hogy vérünké vált-e az, hogy a másik emberen az Istentől megtanult szeretettel, másik embert az Istentől megtanult szeretettel szeressük. Ez fogja számon kérni, semmi többet. Tehát Istennél vallásos cselekmények, teljesítmények, eredmények, szóval ilyenek nem fognak számítani. Az viszont számítani fog, hogy jó lelkülettel és hiteles, valódi szeretettel szerettük-e a másik embert. Mondom, hogy óriási itt a tét. A tét az, hogy megtanuljuk-e itt a Földön ezt a fajta szeretetet, és ennek a végső jutalma az örök élet. Ha valaki viszont nem tanulja meg ezt a szeretetet, és megreked azon a szinten, hogy hát én is teszek jót más emberekkel, a családomat én is szeretem, barátaimat én is szeretem. Hát az ellenséget azt miért szeressem? Majd javuljon meg, akkor majd szeretni fogom. Szóval erre Jézus csak azt tudja mondani, hogy távozzatok az örök tűzre, elmennek az örök gyötrelemre, ugye az örök gyötrelemnek fordított kifejezés örök büntetés, tehát végső, megmásíthatatlan büntetés. Óriási a tét, mert lesznek az örök életre eljutó emberek, és lesznek olyan emberek, akiknek a számára nem lesz majd élet. Itt tulajdonképpen az élet alapjait, a szeretetet, a valódi, az igazi szeretetet kell az embernek megtanulnia. És Jézus erre vajon miért tért ki még az utolsó példázatában is? Még ezt a kérdést is hadd vessem fel. Kedves hallgatók, azért, mert az a vallási élet, amelybe Jézus beleszületett, és amelynek során végezte a küldetését, az egy nagyon tevékeny egyházi élet volt. De az tulajdonképpen egy farizeusi, egy külsődleges és egy hitel nélküli szeretet vallásosságának volt az élete. Nem csak a farizeusokat kellett leleplezni ezekkel a példázatokkal, ezeket a példázatokat Jézus ugye elsősorban a tanítványainak mondta. A tanítványokra is nagyon nagy mértékben ráragadt a farizeusi lelkület. Ma is nagyon vigyáznunk kell. Ha valaki nem tekint mindig Krisztusra, ha valakinek nem mércéje mindig Krisztus, ha valaki ezt nem gyakorolja az életben, hogy Krisztussal tekint, és akkor látja a maga tehetetlenségét. Látja azt, hogy erőért mindig Krisztushoz kell fordulni. Ha valaki nem így gyakorolja a vallás életét, nagyon gyorsan beszüremkedhet ebbe a vallás életbe, hogy magára, a hitre lesz büszke, az ő hitére, vagy a vallására, vagy az egyházára. És tulajdonképpen egy hitel nélküli, Jézus egy hasonlatát elkölcsönözve, ha a só megízetlenül, mivel sózzák meg, élet jön létre. Ugye a Krisztustól kapott vallásosság, az Istentől kapott hit, az olyan, mint a só. Az az életnek minden területét át kell, hogy járja. Hogyha az ember a legfontosabb dologban, amivel az egész életét megsózhatja, ízetlen sóhoz jut, akkor ez a legfélelmetesebb, vagy a legeltorzultabb életnek a képét vetíti elénk. Ezért mondta János 8. fejezetében Jézus egyszer így a farizeusoknak, ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök. De mivel azt mondjátok, hogy láttok, a ti bűnötök megmarad. Ugye ők azt hirdették, hogy ők az igazán vallásos emberek. Ők töltik be az Isten törvényét. És ebben annyira meg voltak győződve. Figyeljük meg, hogy az emberek akkor nagyon magabiztosak, akkor nagyon büszkék, amikor nincs isteni mérték, amikor önmagukhoz hasonlítgatnak, mert tulajdonképpen önmagunknál rosszabb embereket vagy emberi cselekedeteket mindig tudunk találni. Annyira soha nem lesz jó a világ, hogy ne tudnánk találni. Amikor az emberek nem Istenhez hasonlítanak, akkor elkezdődik egy olyan fölcsúszamlás, aminek a vége egy hiteltelen, egy értelmetlen és szeretet nélküli vallásosság. Többször hivatkozom a tékozó fiú történetében az idősebb fiú esetére, de ott is tessenek megnézni. Büszke volt, vak lett, követelődzővé vált, és szeretetlenség. Ott is az utolsó mozzanat ez. Amikor ez a
te fiad megjött, mondja az apjának. Tehát szeretetlenség. Hogy lehet a vallásban szeretetlenség? Talán erre nem kell most válaszolnom a mai esténk során, hogy a vallásokban mennyi szeretetlenség van, és a vallások története, a gyűlöletnek és a viszályoknak a története, azt talán nem kell magyarázni, mind a mai napig. Ha nem krisztusi a vallásosságunk, ha nem Krisztus vonz bennünket, ahogy Jézus mondta, hogy ha ő vonz, akkor az atyához eljutunk. Ha az ő vonzásának engedelmeskedünk, akkor ő át tudja alakítani az életünket, hogyha nem Krisztus vonz bennünket, akkor csak becsapjuk magunkat. Akkor tulajdonképpen egy önigazoló és egy másik fokozat önimádó emberek leszünk. Vagy Istent imádjuk, vagy Isten a mértékünk, vagy önmagunkat igazoljuk és önmagunkat imádjuk, vagy mi vagyunk a mérték. A mai napság nagyon sokszor elhangzik az az érvelés, hogy a mindennek mértéke az ember. Ezt az időszámításunk előtti 5. században használta egy görög filozófus, aki járta az országot, Protagorász, aki azt mondta, hogy mindennek mértéke az ember. Ma újra nagyon sokat halljuk ezt, hogy mindennek mértéke az ember. Ha az ember tesszük mértéknek, akkor olyan szeretettel is találkozunk, ami az emberből kitelik. Többel nem. Bizonyos alkalmakkor, bizonyos helyzetekben az emberek jónak látják, hogy szeressék egymást. Érdekükben áll, hogy szeressék egymást. Jól esik, hogy szeretik egymást. Ha az Isten a mértékünk, akkor a méltatlannal, a megvetettel kapcsolatban is, a legkisebb emberrel kapcsolatban is olyan a magatartásunk, mint a legnagyobbal. Amit egyel a legkisebbek közül megcselekedtétek, én velem cselekedtétek meg. Csak ez a szeretet tudja az életünket átformálni, és mások életét megmenteni. Az olyan szeretet, amiben egyszer részesülünk, mert jó velünk jót tenni, de máskor meg kimaradunk, mert akkor nem érdekel a másik embernek velünk jót tenni. Nem tudom, hogy ezzel mit tudunk kezdeni. De az olyan szeretet, ami feltétel nélküli, és amit valóban az Istentől lehet megtanulni, mert ő a méltatlanokért és a háládatlanokért is odaadta az életét, ez a szeretet az, ami az embert fokról fokra képes előre vinni, megváltoztatni, és olyan juhokká változtatni, akik majd ott lehetnek az örök életben. Ezért mondtam azt, hogy ennek a példázatnak nincs olyan sok kiágazása, de ez a példázat úgy gravitál lefelé, de ennek olyan hatalmas nagy tanulsága van, ami az egész életünknek a legnagyobb kérdése és legnagyobb tanulsága, hogy tulajdonképpen megtanulunk-e itt az életben szeretni. Megtanulunk-e valóban szeretni itt az életben? Nemrég a főiskolánkra végre összeállítottam egy kis idézetgyűjteményt, illetve versgyűjteményt, most lehet kapni, akit érdekel. Az a cím, hogy a Biblia és az irodalom, és a magyar irodalomnak 200-200 mondjuk a Bibliához kapcsolódó, vagy közvetlenül, vagy közvetetlen kapcsolódó versét találhatjuk benne. Az utolsó versre hívom fel a figyelmet, ami egy vers fűzér, Rónai Györgynek a Szerápion legendák című verse, amelyben van egy ilyen rész, hogy a mások a pokol. Ott nem tettem lábjegyzetet, de most hadd mondjam el, hogy ugye a 20. században Sartre-nak, a híres egzisztencialista filozófusnak volt ez az elhíresült jelszava, hogy akárhogy is ragozzuk az életet, bizonyos embereket jól esik szeretni, és azokat szeretjük, de nagyon sok ember számunkra a pokol. Nem is akarunk velük találkozni, nem is érdekel bennünket a sorsuk, és ezt így mondta ki, hogy l'autrui c'est l'enfer, a másik az a pokol. Ugye hivatkozott az eltorzult házasságokra, a válásokra, a barátságok felbomlása, hogy egy idő után, ha nagyon meg akarjuk nézni, hogy milyen az a másik ember, a legszeretettebb emberek is egy idő után a pokol lesznek a számukra is. Rónai György ebben a versében válaszol erre a kérdésfeltevésre, egy nagyon szép különben ez a vers, egy ilyen szabad versszerű, hosszú prózával tűzdelt kis történet, és akkor erre válaszol, hogy nem a mások az nem pokol, a mások az irgalom. Az embereknek adni kell,
de az embereknek csak, hogyha valaki az Istentől tanult dolgot tudja adni, az isteni szeretetet tudja adni, azzal tudja a másik embert segíteni és megmenteni. Én úgy gondolom, hogy tényleg az életet csak két úton járhatjuk. Vagy azon az úton járjuk, hogy a magunk hasznát keressük, azon az úton is van szeretet, meg vannak ünnepek, meg kedveskedések, és lehet, hogy egy ember jól is érzi magát bizonyos évekig, évtizedekig ebben az életben, de mégse hiteles, mégse igaz élet. Az az igaz élet, amit itt így olvastam, hogy önmagunkról csak akkor tudunk elfeledkezni, ha komoly munkával mások javára kezdünk el tenni valamit. Tehát itt a kérdés az, hogy mennyire látjuk át annak az értelmét, hogy az Isten, amikor mi még bűnösök voltunk, akkor ő már szeretett bennünket. A méltatlanokat szerette. Nem a szép, a jó, az igaz lényeket szerette, a méltatlanokat, az eltorzultakat, a hamisakat szerette. És hogyha ezt mi megtanuljuk az életben, akkor tudunk szert tenni egy olyan lelkületre, amikből olyan cselekedetek jönnek, amelyek hitelessé és valódivá teszik az életünket. Ahonnan kitisztul az önbecsapás, az önigazolás, az önimádat. Megtanulni másokért komolyan élni, ez annyit is jelent, hogy elfelejtkezni önmagunkról, már olyan értelemben elfelejtkezni, hogy az ember nem lesz sértődékeny, nem lesz panaszkodó, nem lesz a maga sebeit nyalogató. Nem akarok erről sokat beszélni, egyetlen egy gondolattal zárom a mai elemzést, ha valaki Krisztus evangéliumot elolvassa.

kezdeményezett. Az ő szeretetében ott volt az együttérzés is, de ott volt a kezdeményezés, a cselekvés is, ott volt a meggondolás is, de ott volt a tett is. Tulajdonképpen csodálatos dolog ez az isteni szeretet, amit mi itt a Földön olyan sokszor úgy nem is értünk először, vagy olyan nehezen járunk körül. De amikor a Szentírást komolyan kezdjük kutatni, és amikor ugye az önzésünk jégpáncélján az első rések megnyílnak, és úgy befogadjuk ezt a szeretetet, akkor kezdjük látni, hogy mi is az, hogy élet. Mi is az, hogy Isten életre és szeretetre teremtett bennünket. Mondom, hogy hatalmas horderejű a példázat, nagyon nagy a mélysége, és nagyon nagy a tét is, mert csak ez a két lehetőség van, vagy örök élet, vagy végleges elveszés. Itt az egyetlen egy földi életünk keretei között kell megtanulnunk azt az életet, amivel lehet majd élni, és amire Isten ad majd örök életet, és itt kell legyőzni azt, amivel nem lehet élni, amire a hazugok mennek a végső elpusztulásra. Ennyi lett volna a példázatunk a mai alkalommal. Gondolom, hogy sok kérdés adódik ezzel kapcsolatban. Ahogy szoktuk tenni, egy negyed óra szünetet tartunk, és utána rátérünk a kérdéseknek a megbeszélésére. Aki nem tud itt maradni, köszönjük szépen a részvételt a Bibliakörön. Akinek van ideje, mindig nagy megbeszélések szoktak folyni, 7:30-kor elkezdjük a megbeszélést. Kérném szépen, hogy foglaljunk helyet. Elkezdenénk akkor a megbeszélést a kapcsolatos kérdéseknek, utána pedig, ha ezekből kifogytunk, akkor más bibliai kérdésekkel kapcsolatos megjegyzéseknek. Tessék, a mai példázattal kapcsolatban kinek lenne kérdése vagy hozzászólása. Tessék. Tehát az, amit a példázatban Jézus csak így érzékeltetett, hogy mikor eljön az Istennek fia, beül az ő dicsőségének királyi székébe. Nem tudom, mindenkit érintő dolog, mert kicsit erre hosszadalmasabb a válasz. Hogy konkrétan, tehát hogy történik a szétválasztás. Tehát a juhok és kecskék, vagy az üdvözültek és kárhozottak szétválasztása. De csak azért kell erről ennyit beszélni, mert sajnos a Biblia sok más tanításával együtt, ez is egy elfelejtett tanítás, nem beszélnek róla és nem hirdetik. Nyilván ennek mindig megvan az oka, hogy miről nem beszélnek és mit nem hirdetnek, mert ha valaki aztán ezt megismeri, utána egy-két lépéssel más dolgokra is fény derül, tehát mondjuk ez megvolt a zsidó nép életében is, és a kereszténység történetében is, hogy bizonyos dolgokat nem akarnak tudomásul venni a Bibliából. Hát, hogyha nagyon röviden kell ezt ábrázolnom, akkor azt mondanám, hogy ha itt van az emberi történelem, amelynek a kezdete, ugye ennek a történetnek a kezdete, ennek a gyászos történetnek a bűnbeesés, és ennek a történnek az egyik középpontja, ugye Jézus első eljövetele és az áldozathozatala az emberért, az emberiségért. És hát körülbelül akkor méretarányosan azt mondjuk, hogy 4000 év van a teremtéstől Jézusig, és Jézus után mi most körülbelül hát 2000. évet fogjuk betölteni. Nem tudjuk ezt pontosan kijelölni, hogy mikor lesz a történelmünknek a befejezése és Jézusnak a második eljövetele, de most nem is ugye ez a kérdés, hanem ez a szétválasztás, ez mikor következik be. A Biblia szerint a szétválasztás először az igazak esetében következik be. Így mondja ezt a Péter első levele 4. fejezetében a 17. vers, hogy először az Isten házán kezdődik meg az ítélet. Először az Isten házán kezdődik meg az ítélet. Tehát mielőtt Jézus eljönne másodszor, azelőtt az ítélet már kezdetét veszi, ez az igazakon való ítélet, tehát ez az ítélet első szakasza, az igazakon való ítélet. Jelenések könyve 20. fejezete is beszél erről. És mi is a példázatok között, amit az elmúlt évben vizsgáltunk, a királyi mennyegző példázatában már erről

0: tudomást szerezhetünk, akik itt voltak, visszaemlékezhetnek arra, hogy mielőtt megkezdődött volna a mennyegző, azelőtt a király bement, hogy megnézze a mennyegzői sokaságot, mert ha valaki nincs tiszta, fehér, ünneplő ruha, az nem vett részt a mennyegzőn. Tehát ez a mozzanat, hogy a király bemegy, hogy megnézze a fia lakodalmára érkezetteket, hogy van-e mindenkin fehér ruha, ez jelzi azt, hogy Isten először majd megnézi, hogy kiket támaszthat fel Jézus a második eljövetelekor. Tudnék, Jézus második eljövetele, ez egyenlő az igazak feltámadásával. Ahhoz viszont, hogy az igazak feltámadjanak, ahhoz Istennek is ítéletre van szükség, mert hiszen ítélettétel utáni ítélet végrehajtás az igazak feltámadása. Megállok, hogy ez érthető? Ugye, mert ha Isten visszaadja, mennyi szúnyog van itt, ha Isten visszaadja az életet embereknek, azt az ítéletben adja vissza, és utána támaszthatja fel ezeket az embereket az örök életre. Na most az ítéletnek a másik időszakasza az úgynevezett tárhozottak fölötti ítélet, amelyről Jelenések könyvének a 20. fejezete beszél részletesen. Erről még például a Dániel könyve 7. fejezetében is olvashatunk, meg sok más egyéb helyen. Akit ez részletesebben érdekel, ott éppen velem szemben egy zöld könyv, az Alapvető Bibliai Tanítások KT a című könyv, nagyon részletesen bevezet ebbe. Tehát ott egy külön fejezet van erről, Alapvető Bibliai Tanítások KT. Az ítélet második időszaka, tehát itt a juhok feletti ítélet, itt meg a kecskék feletti ítélet a mai szóhasználattal, ez az úgynevezett 1000 éves ítélet, a kárhozottak fölötti ítélet, amelyekbe Krisztus bevonja már a feltámadt igazakat is, és az élve elváltozott igazakat is, akik tudnék élve érték meg Jézus második eljövetelét. Azért ilyen hosszú ez az ítélet, mert tulajdonképpen ez idő alatti ítéletben tisztázódik ki az egész világtörténelem. Az egész világtörténelmünk több ezer éves, eddig 6000, mintegy 6000 éves időfolyamata. Isten szeretné megmutatni azt, hogy ő mindenkinél szerette volna, hogyha minden ember megtanulja, hogy mit jelent szeretetben élni. Ha minden ember hiteles jó cselekedetekre eljutott volna. Akik ezt nem tanulták meg, így mondja róluk a második Tesszalonikai levél, második fejezete, hogy nem fogadták be az igazság szeretetét az ő üdvösségükre. Tehát nem akartak igaz módon élni. Itt ugye nem arról van szó, hogy köztörvényes bűnözők és gonosz emberek ítélete, ez az 1000 éves ítélet, hanem például olyan emberek ítélete, akik mondjuk a saját felfogásuk szerint akartak jót tenni, vagy a saját mértékük szerint akartak igazakká válni. Amelyre az Ézsaiás könyve 64. fejezete azt mondja, hogy az ember előtt, ami igazság, az Isten előtt szennyes és megfertőztetett ruha. Tehát itt az életben tényleg a mérték kérdés a nagy kérdés, hogy milyen mértéket választunk. Ha az Isten a mértékünk, akkor Isten igéje, a Biblia megtanít bennünket arra, hogy mi az igazság és mi a szeretet. Ha mi magunk leszünk a mérték, és lehet, hogy nagyon vallásosnak hiszünk, akkor a mi mértékünk szerint sajnos egy magunk választotta szeretetet követünk, ami nem az igazi szeretet, ami mindig belecsúszik valami érdek és valami önzés. Tehát itt azért olyan hosszú ez az ítélet, mert Krisztus meg fogja mutatni az üdvözülteknek, hogy ő akarta minden embernek az üdvösségét, hogy a Máté evangélium a 23. fejezetében, a 37. versben mondta Jézus élet egyik legszomorúbb kijelentésében, hogy hányszor akartam a te üdvösségedet, de te nem akartad. Tehát végül is Isten hiába akarja, hogy mondja a Szentírás az 1 Timóteus 2.4 szerint, Isten hiába akarja, hogy minden ember üdvözüljön, ha az ember nem akarja, és ez egy folyamat és egy egész élet során dől el, tehát senki ember nincs, aki rögtön akart volna igazságban, szeretetben élni, de azért az Isten ad lehetőséget, hogy megváltoztassuk a véleményünket és az életfelfogásunkat, hogyha az ember nem akarja. akkor Isten maga sem tudja üdvözíteni az embert. Tehát Isten itt ebben az 1000 éves ítéletben ezt mutatja meg, hogy hányszor akartam, de mivel ő nem akarta, ezért tett eltorzult az élete. Ekkor támadnak fel itt a kárhozottak, mert itt is visszaadja Isten nekik az életet az 1000 év után, de nyilvánvaló, hogy nem változnak meg, tehát akkor is szembefordulnak Istennel és az igazakkal, és tulajdonképpen itt lesz a kárhozottaknak a végső megbüntetése az ördögnek, tehát sátánnak, a démonainak és a követőinek, és ez pedig a végleges elveszés. Ezt így mondja ki a Biblia Jelenések könyve 20. versében, akkor tűz száll alá az égből és megemészti őket. Na most felírtam még egy kis Biblia verset itt az Ámos könyvéből, Ámos 5.24-et, ami közli azt, hogy Isten tulajdonképpen vár a történelemben. Istennek nem, hogy mondjam, nem, az Isten, nem tudom jobban mondani, vonakodik ítélni. Szóval olyan, mint a jó szülő se akar pálcát törni a gyereke fölött, hogyha a gyereke nagyon eltávozik a helyes úttól. De akkor, amikor az Isten mindent megtesz az emberért, és amikor az ember mindig és mindig visszautasítja az isteni közeledést, akkor mondja ki az Ámos könyvében ez a Biblia vers, hogy folyjon az ítélet, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak. Egy nagyon szép Biblia vers, hogy folyjon az ítélet, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak. Hogy Isten nem hagyhatja a világon végtelenségig a rossznak a működését. Isten ad időt a rossznak, ad lehetőséget a rossznak, a rossz is mutassa meg magát, és mindenki dönthessen, és miután Isten ezt mindenki számára biztosított, akkor eljön egy pont, amikor a rossznak vége kell, hogy legyen egyszer s mindenkorra. Isten itt sem vetett véget, még ha lett volna itt idő, vagyis helyünk, akkor azt mondanám, hogy a mennyei lázadáskor se vetett véget a rossznak. Itt se vetett véget, hogy az ember beengedte a földre, sehol a földön nem vetett véget. Inkább eljött az Isten, és önmaga halt meg az ember bűnért. És itt vet majd Isten véget hatalommal a rossznak. De Isten a hatalmát csak akkor használja, amikor kitisztázódik az egész történelem, amikor az ítéletben, nem tudom, hát cserebogárjárás van, nem szúnyogjárás ilyenkor. Valami, lehet, hogy az utcáról lejönnek, a szuterénnek ez az átka. Tehát itt vet véget Isten a rossznak, az ítéletnek a végső kiteljesedése után. Nem tudom, hogy ilyen röviden, aki kérdezte, hogy nem tudom, hogy érthető-e úgy nagy vonalakban, hogy mi ennek a logikája. Maga? Tehát hogy folyik, milyen az ítélet lefolytatása? Egy kicsit bele kell mennünk a folyamatba, ugye? Tehát akkor bele kell először mennünk, hogy mi is történik itt az ítélet első szakaszában, amikor Krisztus megvizsgálja azoknak az embereknek az életét, akik az életben egyáltalán szembefordultak az önzéssel, a bűnnel, meg akartak változni, és ezt kérték valamilyen formában az ő segítségét. Ez nem, hogy mondjam, ez nem feltétel mondjuk a Bibliát ismerni, mert hiszen minden egyes ember lelkiismeretében ott van az aranyalap. Tehát nagyon sok ember lesz az üdvözültek között, akik soha nem ismerték a Bibliát, vagy Krisztus nevét nem is hallották, de az életben jóra törekedtek, tehát meg akartak változni. Krisztus azt vizsgálja meg az ítéletben, hogy azok az emberek, akik a lelkiismeretük vagy a hitük késztetésére belátták a maguk gyengeségét, és ő hozzáfordultak, és megbánták a bűneiket, és ő megbocsáthatott a bűneiknek, mennyire éltek a megbocsátásnak a lehetőségével, mennyire változtatta meg az életüket a megbocsátás. Tehát, hogy ugye vannak emberek, akik nem kérnek bocsánatot, és állandóan igazolják magukat, és az önigazolás és az önimádat tulajdonképpen elháríthatatlan az életükben. Mert ők így akarják, hát ezek elvesznek. De vannak emberek, akik bánják a bűneiket, meg is vallják, szeretnének más emberek lenni. Még azt is tudják, hogy Krisztus minden bűnért meghalt, tehát az ő bármilyen súlyosságú bűnükért is, de mégis valahogy az életükben nem veszik komolyan azt, hogy maga az Isten az életét adta azért, hogy nekünk más életünk lehessen, és ezek is elvesznek. Tehát az elveszendőknek a csoportjába ugye két embertípus is van, a kifejezett önigazoló és a kifejezett bűnben megrekedő emberek, és azok az emberek, akik ugyan nem akartak megrekedni a bűnben, de nem vették komolyan azt, hogy az Isten milyen nagy árat fizetett értük, és nem fejlődött igazán az életük. Nyilván ezek fölött itt nem is zajlik az ítélet, tehát ez, hogy úgy mondjam, hogyha az igazak fölött zajlik az ítélet itt, akkor világos, hogy akik fölött nem zajlik, azok csak ide fognak tartozni. Tehát itt már teljesen világos, hogy kik lesznek azok, akiket Jézus majd feltámaszt az örök életre. Jézus itt az ítéletnek ezt az időszakát egy olyan példázatában mutatta meg, amivel mi nem foglalkozhattunk. Ez a Lukács evangélium a 13. fejezetében a terméketlen fügefa példázata. Szó van ott a terméketlen fügefa példázatában a szőlőskert uráról és a vincellérjéről. Ugye az úr a szőlőskertbe ültet egy fügefát, évek óta jár, hogy nézze, hogy van-e termés, nincs termés, azt mondja, hogy hát akkor vágjuk ki ezt a fügefát, nem foglalja a földet hiába. És a vincellér azt mondja, hogy uram, még adj egy évet, megásom, megtrágyázom, megkapálom, hogyha nem terem akkor se gyümölcsöt, akkor vágjuk ki, de talán majd gyümölcs se fordul. Tulajdonképpen Isten a mennyei atya és Jézus Krisztus között az ítéletben is egy ilyen hasonló tanakodás folyik, azzal a különbséggel, hogy itt már ugye lezárt életutakról van szó. Csak itt az ítélet végén van egy vékony sáv, hogy azoknak az életére is átterjed az ítélet, akik még élnek a földön, és igazak, élő állapotban igazak, akik megélik Jézus második eljövetelét. Mert ez itt egy vékony sáv. De ez a megvizsgálás, hogy én adok neki lehetőséget, a múltkori példázattal élve, adok neki talentumot, és most vajon ahhoz méltóan élte? Ezt vizsgálja meg Isten az ítéletben. És akkor, amikor jön az ítéletnek a második szakasza, ott meg Isten arra mutat rá, hogy én mennyit adtam neki, hányszor akartam, hogy megváltozzék, milyen lehetőségeket biztosítottam a számára, hány emberrel hoztam kapcsolatba, milyen gondolatokat sugaltam neki a Szentlélek segítségével, és mégse akart megváltozni. Tehát nem akar ezek szerint élni, vagy nem akar szeretetben élni. Tehát itt a belső megvizsgálása folyik. Minden egyes embernek az emlékképét az Isten őrzi magánál. Tehát nincs szükség arra, hogy ezek az emberek éljenek. Sem itt az ítéletnek ebben a szakaszában az igazak nem élnek, mert egyrészt ugye nyugszanak a földporában, akik a meghalt igazak, másrészt ugye azok élnek, akik élve érik meg Jézus második eljövetelét, de az ítéletben, hogy úgy mondjam, nincsenek ott, nincsenek jelen. Ez egy olyan bírósági tárgyalás, ahol ott van a bíró, ott van az ügyész és az ügyvéd, de nincs ott a maga a vádlott, vagy illetve nincs ott, akit először fel kell menteni, másodszorban meg akit nem lehet felmenteni, de erre nincs is szükség. Mert Jézus, aki meghalt az emberért, ő egy személyben lehet bíró és ügyvéd. És a második esetben sincs erre szükség, mert hiszen Isten az életét adta ezekért az emberekért, ő tudja jól az ő életüket, és látta az ő küszködésüket, és tudja, hogy hát miért nem változtak meg. Tehát ennyit egy kicsit bepillantva ebben, nem tudom, hogy így most már egy jottányival világosabb. De mondom, hogy ez előre mondtam, hogy hosszú lenne. A Bibliai Tanítások Kiskátéja című könyvben erről hosszasabban lehet olvasni, valamint a Korszakok nyomában című könyvben az ítéletnek az egész lefolyásáról több fejezet szól. Tehát ez így van, hogy Pál apostol beszél erről a Római Levél második fejezetében, hogy mindenki megítélhető valami alapján. vagy a lelkiismeret alapján, vagy a meggyőződés alapján. De a lelkiismeret mindenkiben meggyőződés. Egy bizonyos fokú, nagyon mély meggyőződés a lelkiismeret. Máté 7.12-ben mondja ki ezt Jézus, hogy a lelkiismeretnek ez a törvénye, hogy amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, mindazt úgy cselekedjétek azokkal. Mindenkinek van lelkiismerete, csak mint minden, ami benne van az emberben, attól függ, hogy hogyan használjuk. Tehát a Bibliából látjuk, hogy voltak gyenge lelkiismeretű emberek, voltak aggályoskodó lelkiismeretű emberek. Ez különben a mai tudomány vagy lélektan is leírja, meg az egyszerű hétköznapi tapasztalat is, hogy vannak emberek, akik például kis dolgokon aggályoskodnak. Szóval nagy dolgokat futni hagynak. De kis dolgokon elkezdenek aggályoskodni. Más emberek meg, hogyha mondjuk sokat teszik, egy bizonyos fokú rosszat sokat tesznek, azon a ponton meggyengül a lelkiismeretük, és ott szinte már nem is érzik a lelkiismeretnek a szavát. De ez nem annyit jelent, hogy nem lenne lelkiismeret, csak egy eléggé megrongált állapotban levő lelkiismeret van. De lelkiismeretet, ameddig élünk, nem lehet elpusztítani. Az olyan, mint az élet. Szóval az... Most ha élünk és dobog a szívünk, addig van lelkiismeretünk is. Arra a kérdésre, amit föl szoktak emberek tenni, hogy néhány emberben, mintha nem lenne lelkiismeret, mert akik gátlástalanul ölnek meg, csalnak meg, lopnak, én erre csak azt tudom válaszolni, hogy mindenkiben van lelkiismeret. Ha úgy tűnnék is, hogy ők nem csinálnak lelkiismereti problémát a dologból, ez az emberekben levő határtalan nagy színészi képességnek tulajdonítható. Az emberek úgy elő tudják adni, mintha mi se történnék belül, hogy ők vígan és dalolva teszik a rosszat. De itt kell nagyon világosan a római levél második fejezetét ismernünk, amelyben azt mondja Pál apostol, hogy nyomorúság és ínség minden gonosz cselekvő ember lelkének. Tehát ha valaki rosszat tesz az életben, az ellet készül, hogy belül elkezdődik egy borzalmas lelkiismeret furdalás, vagy egy belső feszültség, csak hát az ember megjátszhatja, mintha mi se történnék. De abból nem az kell következni, hogy mi se történik, hanem az, hogy nagy színész. Sajnos, ugye nagy. A szöveggyűjteménybe beválogattam Babits Mihálynak az Életbeli Színház című egyoldalas eszmefuttatását, ami ugye arról szól, hogy minden ember nem is egy, hanem több szerepet szeret alakítani az életben. De hát ezek hamis szerepek nyilván. Az igazi szerep az lenne, hogyha mindenki a lelkiismeretére hallgatna. És ha mindenki tudna önmagával szemben is kijelentéseket tenni, és azt mondani, hogy most hibáztam, most tévedtem, bocsánat, ez nem így volt, és így lehetne tiszta lappal új életet kezdeni. Mással is jó cselekedett. Hát figyelmeztette a másik társát, mondta, hogy mi méltán vagyunk itt. Szóval ez is érdekes, tehát a hit meg a cselekedet soha nem választható szét egymástól. Hogyha valakiben van egy igazi felismerés, ha valaki valaminek igazán a mélyére rádöbben, az szinte lehetetlen, hogy azt le lehetne folytani, az rögtön cselekedeteket kíván. Először mind a két lator szidalmazta Jézust. De amikor látták Jézusnak a magatartását, az egyik lator elkezdett ezen gondolkodni, hogy lehet ilyen kínszenvedések között is másokért imádkozni, az édesanyját a szeretett tanítványára bízni. Tehát látták azt, hogy ez egy rendkívüli, mint ahogy a római századot is azt mondja, hogy ez valóban Isten fia volt. És rögtön figyelmeztette is a társát, tehát igenis tudott jót tenni már mással is. De tessék kölcsönvenni a kazettát, itt van a kazettája, meg van egy írásos anyag, tessék meghallgatni, most azt tényleg nem akarok belemenni. Tessék a... Igen, tehát mondjuk ez a példázatunknak is az egyik vonása volt, hogy végül is az a kérdés, hogy ki milyen ember, hogy hogyan él és mit cselekszik. Tehát ha valaki azt mondja, hogy ő jó ember, meg ő nem tudom, hívő ember, de ugyanúgy viselkedik, ugyanaz a magatartása, mint mondjuk a nem hívő embereknek, ugyanúgy megenged magának indulatot, sértődékenységet, haragot, kegyetlenséget. Szóval, hogyha a cselekedetei ezt mutatják, hát akkor mitől hívő? Tehát az biztos, hogy Jézusnak ez az általam is idézett kijelentése, hogy aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, tehát valahol itt van a végső célja egy keresztény életének, hogy azt tegye, ami az Isten akarata, amit az Efézusi Levél második fejezetében így mond Pál apostol, hogy Isten előre elkészített minden jó cselekedetet, hogy azokba járjunk. Tehát az biztos, hogy itt a cselekedeteknél kell megragadni a dolgot, mert a példázatunk is itt ragadja meg, mert rögtön Jézus azt mondja, hogy éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, tehát itt cselekedetekre céloz. Csak most ezután lépnünk kell egy újabbat, és fel kell, hogy tegyük a kérdést, hogy hol vannak az autentikus cselekedetek, tehát hol vannak a hiteles cselekedetek, a valódi jó cselekedetek. Ugye? És amikor ezt kezdjük vizsgálni, hogy hol vannak a valódi jó cselekedetek, mert hiszen ezzel folytatódik a példázat is, akkor jön be itt a hit, hogy hit nélkül nem lehet valódi jó cselekedeteket tenni. Ha valaki elképzeli az életét, hogy ő most jót tesz emberekkel, és most ő jótékonykodik, vagy segít embereken, ez nagyon derék és szép elképzelés, de hogyha valaki ebben megreked, az mindig az ember szempontjából, az emberi szempontjából jó cselekedeteket fogja végezni, amelyek mások, mint a hitből fakadó jó cselekedetek. Most, hogy mondok egy gyakorlati példát. Én nem ismertem a Szentírás, sem ezt a példázatot, sem más alapvető tanításokat, és hát mi albéletbe kezdtük az életünket, és az albéletben a házi nénink már 80 év fölött volt, és hát bizonyos betegségei előjöttek. Hát segíteni kellett rajta. Nyilván, ha már ott vagyok, hát albérlő vagyok is, de hát amennyit tudok, segítek rajta. És kezdtem jótékonykodni a nénivel. Segítettem neki bevásárolni, amikor eltörte a kezét, akkor jártam vele gyógyfürdőre, ha behívott a szobájába, órákig beszélgettem, hogy ne legyen egyedül. Tehát különböző módokon, de mondom, ezt emberileg csináltam, úgy gondoltam, hogy ez nagyon jó dolog. Hát egy valamire nem voltam tekintettel, hogy nekem feleségem is van, meg aztán gyerekek is születtek, aztán tették fel a kérdést, hogy most tulajdonképpen én most kivel teszek jót. Meg egy kicsit a néni kihasznált olyan szempontból, hogy ha albérlő, akkor tegyen meg mindent. És kezdtem én ezen gondolkodni, hogy én hogy tehetnék a nénivel úgy jót, hogy az valóban jó legyen. Nem tudtam vele jót tenni, mert ha órákig nála voltam az egyik nap, a másik nap már, mit tudom én, pár por szemért elkezdett ott veszekedni, meg nem tudom én vissza. Soha nem volt igazi jó életünk. Azután ebben a nehéz helyzetben ismertem meg én is a Szentírást, meg a néni is, hála a jó Istennek, tényleg ő is a kezébe vette a Szentírást, és hát ő egyre idősebb lett, és egyre gyengébb lett. És aztán volt egy ilyen gondolatom, hogy mi lenne akkor, hogyha én a néninek felolvasnék a Bibliából csak egy rövid részletet. Nem beülnék hozzá egy ilyen tracspartira, hogy most meg... Szóval csak egy fél óra. És a néni ezt nagyon hát megrendült, ahogy hallgatta, a Zsoltárok könyvéből olvastam fel neki, és egy idő után ő is ezt kérte már tőlem, hogy erre mindenképp szakítsak időt, hogy hát a Szentírásból, hogy ő tényleg Isten szavának elfogadta aztán a Szentírást. És itt mutatnám meg a két dolgot, hogy először nagyon sokat tettem én a néniért, meg nem is azért tettem, hogy most engem dicsérgessenek, de mégis benne volt az emberinek az összes esetlensége, tehetetlensége, és a néni nem lett jobb. A néni nem lett jobb. Amikor azt hallgatta, minden másnap hallgatta ezeket a Zsoltár igéket, akkor nagyon mélyen megrendült és elgondolkozott, és akkor elkezdett megjobbulni ez a néni. 2-3 évig volt az első emberi jó cselekedet, a néni nemhogy nem javult meg, hanem tulajdonképpen eléggé eleresztette magát, és a végén már oda lyukadtunk ki, hogy nekem ezt meg kell tennem azért, mert hát én egy fiatalabb vagy, és albérlő vagyok, ezt meg kell tennem, és hát nagyon rossz helyzet volt ez. És utána pedig az ember azt mondta, hogy ennek a nénének is mire van szüksége, mint minden embernek, hogy az Istent megismerje. Mert ha az Istent megismeri, akkor az Istentől megtanulhatja azt, hogy mi az, hogy jó. egymástól, egymásnak mi nem tudjuk a magunk lényéből megmutatni, csak akkor, hogyha ha Istent képviselve élünk az emberek világában. Tehát a cselekedetekig mindenképpen el kell jutni, csak az a kérdés, hogy valaki az emberi közegen keresztül jut el a cselekedetekig, és erre mondhatjuk azt, hogy ez a jótékonykodás. És ha valaki az Isten tanítása szerint jut el megtérés, újjászületés után a jó cselekedetig, erre mondhatjuk azt, hogy ez a felebaráti szeretet. Tehát itt az életben, most hogyha amit elmondtam most, akkor ezt egy másik szempontból is gyorsan hadd ismételjem meg, mikor következik be az életünkben változás. Akkor, hogyha felhagyunk az emberi jótékonykodással, befogadjuk az Isten szeretetét, megismerjük és befogadjuk az Isten szeretetét, és az majd átalakít bennünket, és akkor majd valódi jó cselekedetekre jutunk. Tehát, hogyha most ezt itt mondjuk ábrázolnom kellene, akkor csak is így tudnám ábrázolni, hogy először van a hit és befogadás, és ha az ember ezt befogadta, ebből következnek majd a cselekedetek. Ez a bibliai tanítás. Tehát, ha az ember befogadja az Istent, akkor az Isten hatalmat ad annak, mondja János első fejezetében, hogy az Isten fiaivá legyenek, és tegyék azt, ami az Isten fiaihoz méltó, ami hozzájuk illik. Tehát mindenféleképpen a hit az, ami megállítja az embert az emberi jótékonykodásban, ami egy egészen más utat állít az ember elé, de ha ebből a hitből nem következnek valódi jó cselekedetek, akkor az a Jakab levele második fejezetével elmondhatjuk, hogy az a hit, amiből igazi jó cselekedetek nem következnek, az megholt önmagában. Tehát nem tudom, hogy valamennyire érthető-e, hogy a Bibliában a hitből jönnek az igazi jó cselekedetek, de kell, hogy jöjjenek igazi jó cselekedetek, mert ha nem jönnek, akkor az a hit meghalt önmagában. Hát az, hogy egy ember mennyire ismeri meg a Bibliát, akkor dől el, amikor azt látjuk, hogy a Bibliának minden rendelkezésével összhangba jutott el. Tehát, hogy ha el tudja fogadni azt, hogy ami van a Bibliában, az Isten akarata, Isten szándéka, vagy akkor kezdődik egy ember életében az a bizonyos más élet, amikor eljut idáig.
1: Adventnet Rádió Magyarországról.

0: Szeretettel köszöntünk mindenkit. Adventi gondolatok az összefoglaló címe ennek a sorozatnak. Azt hiszem, a legtöbben tudjuk, ugye, hogy az adventus latin szó, vagy rövidítve advent, az érkezést jelent. És ilyenkor karácsony előtt a kereszténység ugye beszél adventi vasárnapokról, ugye a december 24-e, 25-e előtt, mondván, hogy ez a várakozás áttélése Krisztus születésére. De hát igazából ez egy múltba tekintő várakozás lenne, ugye, tehát nem egy reális várakozás, méghozzá 2000 év távolába vissza, és az igazi várakozás az mindig a jövőbe tekint. És én azt hiszem, hogy a Bibliában nem véletlen az, hogy nincs megörökítve Krisztus születésének a pontos napja és a pontos esztendeje. Mert úgy gondolom, hogy pont az következett be a kereszténységben, amit Isten nem akart. Tudnillik az, hogy ne egy kisdett kultusz legyen, ne arra a szép, kedves, megható történetre irányuljon egyszerűen a figyelmünk, hogy megszületik egy kisgyermek, ugye ilyen szegény család, és hát végül ugye jászolban pólyálják be, és az ezzel kapcsolatos születés történetek. Ezek nagyon szépek, és megvan az értelmük is, de ha itt megállunk, és Jézusról ennyit tudunk, csak a kisded Jézusról, akkor nagyon eltévesztettük a lényeget. Ezért van az, hogy ez az előadás sorozat, ami itt hangzik, ez tudatosan nem a születés történetekről szól az advent jegyében, hanem a felnőtt Jézusról, az emberiség megváltásáért jött Jézusról, amelyre a Biblia igazán a figyelmünket irányítani akarja. És a mai téma a Krisztus áldozata, a Krisztus kereszt áldozata. Nem tudom, hogy a kedves jelenlévők hogy gondolják, de nekem az a tapasztalatom, hogy a magukat gyakorló vallásos keresztényeknek vallók is ezt értik a legkevésbé. Ha úgy rákérdeznénk 100 keresztényre, mondjuk, hogy hát mi volt a Krisztus kereszt halálának az értelme, meg miben állt az ő áldozata, vagy miért volt rá szükség? Én biztos vagyok benne, hogy a leghomályosabb, legzavarosabb válaszokat kapnánk. Pedig a kereszt a legelterjedtebb keresztény jelkép, nem? Ott van a templomok tornyán, sokan keresztények a nyakukban viselik. De hát ilyenek vagyunk mi emberek, hogy könnyebben mennek a formák, a szokások, mint az igazi lényegét megérteni és komolyan venni a dolgoknak. Hát minden, azt hiszem mindenki, aki erre kap megbízást, hogy erről beszéljen, átérez a lelkében egy olyan, hogy úgy mondjam, szorongást, hogy hát erről a nagyon mély és nagyon fontos témáról vajon tud-e, képes lesz-e méltóképpen szólni. Ez mindig elfogja az embert, mikor erről kell beszélni. Mert ugye ilyen kérdések vannak e körül az emberek fejében, hogy ilyen legalapvetőbb kérdések, hogy hát egyáltalán miért kellett Krisztusnak meghalni, szükségszerű volt ez. A másik kérdés az, hogy mit segít ez rajtunk. Aztán egy harmadik kérdés, hogy ez tényleg valóságos szenvedés volt, vagy az egész csak egy olyan látszat, hát egyáltalán Isten tud-e szenvedni, ha ő Isten fia volt. Ugye ilyen gondolatok kavarognak emberek fejében. És növeli a homályt az engesztelő áldozat kifejezés. Én gondolom, hogy a jelenlévő között szinte senki nincs, aki ne hallotta volna még ezt így, hogy a Krisztus engesztelő áldozata. De most szeretnék mindenkire rákérdezni, mi jut eszünk be, amikor ezt halljuk, hogy engesztelés vagy engesztelő áldozat. Hát ugye valakit engesztelni, az azt jelenti, hogy valaki haragost vagy neheztelőt érzelmileg enyhülésre bírni, engedékenységre bírni, nem? És hogyha a Krisztus áldozatával kapcsolatban ez rögződik a gondolatainkban, hogy engesztelő áldozat, akkor mi jelenik meg a fejünkbe? És a keresztények legnagyobb része így gondolkozik, hogy az Atya tartja, ugye, az Atya kezében tartja az igazság jogarát, és hát az ő tulajdon fiának az áldozata kell, hogy megengesztelje, engedékenységre bírja, vagy megenyhítse az ő haragját irántunk, törvényszegő emberek iránt. És azt kell mondanom, hogy ez egy teljesen téves gondolat. Egészében az. És rögtön azzal indokolnám, hogy a Bibliában nem is szerepel ez a kifejezés, hogy engesztelő áldozat. De érdekes, hogy mégis nem csak a magyar nyelvünkben, hanem más nyelveken is a nemzeti nyelvű fordítások, hogy így mondjam, belecsúsztak ebbe, hogy ösztönösen engesztelő áldozatot fordítottak. Mert ugye ez olyan, hogy így mondjam, olyan antropomorf, olyan emberszabású gondolat. Hát Isten haragszik az emberekre a bűn miatt, és hát az ő fia ilyen nagy dolgot cselekszik, hogy meghal érettünk, hogy őt megengesztelje irántunk. De ez, még egyszer mondom, teljesen emberszabású gondolat. Embereknél van ilyen, hogy úgy kell engesztelni a haragját, meg az embereknél van ilyen, hogy érzelmi ráhatásokkal lehet valakit valamilyen irányba terelni, de az eredeti bibliai kifejezéseknek megmondom, mi az értelme. Ami az Ószövetségben szerepel, az elfedezés, elfedező áldozat. Az azt fejezi ki, a héber kifejezés, hogy valamilyen áldozat, ami befedez téged a törvénynek a jogos ítéletével szemben. Ami annak a jogos ítéletével szemben elégtételt ad és befedez téged. Az Új Szövetségben pedig ilyen szavakkal találkozunk, a hilasztérion, görög szó, ami azt jelenti, hogy az irgalmasság áldozata. Irgalmasság, az irgalmasság áldozata. Úgy egyik se az engesztelésről szól. És szeretnék most mindjárt a Szentírás alapján rámutatni arra, hogy mennyire téves ez a gondolat. Noha még keresztény énekekben is szerepel. Nem tudom, van-e, aki ismer ilyen éneket, hogy áldott légy Krisztus, aki az atya haragjának égő lángját eloltottad. Van másik, amelyik meg ilyen verssora van, hogy Krisztust azért magasztalja, mert az atyának megszerezte szeretetét. De ez egy teljesen téves gondolat, hogy Krisztus szerezte volna meg az atya szeretetét. Hogy ez mennyire téves, akik nagyon keveset ismernek a Bibliából, még azok közül is nagyon sokan ismerik a Biblia főigéjét. Hogy is hangzik János evangéliából? Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő szülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Odafigyelünk erre az igére? Úgy szerette Isten a világot, vagyis az atya, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Tehát akkor ezek szerint igaz az a mondat, amit valaki nagyon szépen így fogalmazott meg, hogy a mennyei atya nem Krisztus áldozata következtében szeret minket, hanem azért hozta ezt az áldozatot, mert szeret minket. Érthető? Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Még egyszer elmondom ezt a kulcsmondatot. A mennyei atya nem a Krisztus áldozata következtében szeret minket, nem ő neki kellett megengesztelni az atyát, hanem azért hozta ezt az áldozatot, mert szeret bennünket. És szeretnék egy olyan bibliai igét olvasni, amely teljesen el kell, hogy mossa ezt a gondolatot, hogy Jézus jobban szeret, ő jobban együtt érez velünk, és a haragvó atyát ő engeszteli meg. Ezt János evangélium a 17. fejezetéből idézem, ez ugye a Biblia úgynevezett főigéje, szintén a Jézus főpapi imája, ugye, amit halál előtt mondott tanítványaiért, és mindazokért, akik majd hisznek ő benne. És János evangélium a 17. fejezetében, a 25. verset így olvasom. Bocsánat, még előbb a 23-at. Így hangzik, én ő bennük, és te én bennem, fordul imádságában Jézus az atyához, hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél. Elég világos kijelentés? Tehát Jézus hogy ismeri az atyát, és milyen kijelentést tesz róla? Azt mondja az atyáról, hogy szeretted őket, mármint minket embereket, úgy, ahogy engem szerettél. Hát ennek így kell lenni, ha az ő atya adta az ő fiát áldozatul érettünk. Akkor úgy kell szeretnie minket, ahogy az ő fiát szereti, hogy még ezt is megtette, még ekkora áldozatra is képes volt. És hogy az engesztelés szótól végleg megszabaduljunk, szeretném világossá tenni, hogy a Szentírás szerint Istent, az atyát a bűnnel szemben nem lehet engesztelni, mert magát a bűn gyűlöli. Van, aki talán megfigyelte, hogy ahányszor a Biblia ilyen rövid, tömör jellemzést ad Istenről, ott van benne az, hogy bűngyűlölő, hogy Isten bűngyűlölő. Azért gyűlöli a bűnt, mert a bűn az az életet pusztító, a teremtmény egy tönkretevő valami, mint egy gonosz vírus. Tehát Istent a bűnnel, magával a bűnnel szemben soha nem lehet megengesztelni. A bűnössel szemben az bűn, meg nem kell engesztelni, mert az írás azt mondja, ahol a bűn megnövekedik, a kegyelem annál inkább sokasodik. Az igaz, hogyha egy ember teljesen azonosul a bűnével, és nem csak cselekszi, de azzal egyet is ért, végül magára vonhatja Isten haragját, bűngyűlöletét, mert annyira azonosul a bűnnel. De amíg egy bűnnel követő, a bűnnel nem azonosul teljesen, addig az Isten szánja őt. Minél szerencsétlenebb, annál jobban szánja őt, tehát a bűnössel szemben nem kell engesztelni, mert Isten tele van részvétel és megmentő szeretettel az ember iránt. Még egy másik tömör mondatot is idéznék, ez is nagyon jó összefoglalás, ez úgy hangzik, hogy mi a különbség Isten és az ember között. Az a különbség, hogy az emberek szeretik a bűnt, de képesek gyűlölni a bűnöst. Isten meg gyűlöli a bűnt, de szereti a bűnöst. Ugye egyszerű megjegyezni. Az ember a bűnt szereti, de a bűnös gyűlöli. Isten viszont a bűnt gyűlöli, de a bűnös szereti. Tehát tegyük helyre az Isten képet magunkban, és tudjuk azt, hogy a mennyei Atya, még egyszer mondom, nem Krisztus áldozata következtében szeret bennünket, hanem azért hozta ezt a kimondhatatlan áldozatot, mert szeret bennünket. A Biblia ugyanis nem egyszerűen a fiú áldozatáról beszél, hanem az Atya is a fiú áldozatáról, az Istenség áldozatáról. Mindegyik isteni személy kimondhatatlanul szenvedett és kimondhatatlan áldozatot hozott. Ezt a későbbiekből meg fogjuk érteni. És ezután szeretnék egy nagyon egyszerű hasonlattal rávilágítani arra, hogy tulajdonképpen miért kellett Krisztusnak meghalnia. Sokszor próbálkoztam embereknek valahogyan ezt feltárni, akik láttam, hogy annyira távol vannak ettől, és hogy hogyan lehetne megmagyarázni nagyon egyszerűen, hogy Jézusnak miért kellett meghalnia. Jézus hányszor mondta halál előtt, hogy ennek így kell lenni, mindig ezt a kell szót használta. Mi volt ez a szükségszerűség? És az egyszerű hasonlat így hangzik. Tegyük fel, hogy egy országnak van egy nagyon igazságos és felelősségteljes királya. És tegyük fel azt, hogy az egyik alattvalója, ez valami nagyon halálra méltó bűnt követel. És ő magához hivatja, és azt mondja, hogy a bűnödet büntetlenül nem hagyhatom, mert én vagyok az igazság őre. Nem lehet fellazítani a törvénynek a komolyságát, az erkölcsi törvény komolyságát. Valójában bűnt büntetlenül hagyni épp olyan igazságtalanság, mint ártatlant elítélni. És mintha azt mondaná neki, csak egyféleképpen tudok segíteni rajtad. A bűnöd büntetésének meg kell történnie, de helyetted én veszem magamra, hogy téged megmentselek. Mert látom azt, hogy nem egészen értesz vele egyet, beleestél, megcsináltad. Én szeretnél, ha meggyógyulnál, szeretném, ha életbe maradnál. Segíteni rajtad úgy nem tudok, hogy a büntetést elengedem, csak úgy, hogy helyetted én veszem magamra, és én szenvedem el helyetted. Ugye megrendítő megoldás, és tulajdonképpen Isten ugyanezt teszi, mintha azt mondaná nekünk embereknek, hogy én még látok megmenthetőséget sokakban közületek, akik nem azonosulnak a bűnnel, amit elkövetnek, a törvényszegéseket, nem értenek maguk sem egyet, amelyeket elkövettek, de úgy nem segíthetek rajtatok, hogy a bűnötöket büntetlenül hagyom. Csak egyféleképpen, hogy a büntetésnek meg kell történnie, de azt én viselem el helyettetek. Ugye ez egy teljesen megrázó megoldás, és Isten tulajdonképpen ezt tette. És ki az, aki a büntetést elviselte, és ki az, aki a büntetést végrehajtotta? Ugye az isteni személyek közül a fiú az, aki a büntetést elviseli, és az atya az, aki rajta a büntetést végrehajtja. De megkérdezem, melyik szenved jobban? Ezt nem lehet eldönteni. Ezt a továbbiakból még világosabban fogjuk látni, hogy mindegyiknek milyen kimondhatatlan szenvedés ez. De mindkettő isteni személy, és tudjuk, hogy azért beszélünk arról, hogy noha több isteni személy van, három összesen, de hogy mégis egy Istenünk van, mert jellemben, szándékban tökéletesen egyek, csak a személyiségük nem egy. És a szolgálatukban, a munkaterületükben van különbség. És tulajdonképpen Krisztusnak, aki a bűn büntetését az ember helyett elviseli, milyen három feltételnek kellett, hogy megfeleljen? Három alapvető feltételnek. Először is az emberi család tagjává kellett lennie, hogy az ember képviselője is helyettese legyen. Meg kellett történnie Isten fia emberré válásának, emberré lételének. Ezt Pál apostol úgy fejezi ki, hogy ő belőle lett egy második Ádám. Ő valósággal testé lett, emberré lett, az emberi családnak a tagjává, hogy az ember helyettese is képviselője lehessen. Egy második feltétel, aminek meg kellett felelnie, hogy itt a földön emberfiaként semmilyen bűnt nem követhet el, a gondolatnak, az érzelemnek az árnyalatával sem, mert hogyha ez megtörténnék, akkor nem lehetne helyettes áldozat az emberért, mert a maga bűnért kellene neki is meghalnia. Rá is érvényes lenne a bűnzsoldja, a haláltörvény. És én úgy tudom, hogy az előző előadáson szó volt arról, hogy milyen mélységeket ér el az, hogy Jézus mindenestől fogva hasonló lett hozzánk, ahogy az írás mondja, és hogy ő maga is bűntestének hasonlatosságában jelent meg hogy megkísértetett mindenben hozzánk hasonlóan. Ugye a Szentírás szerint ez azt jelenti, hogy annyira emberré lett az emberi család tagjává, hogy még a bűnre hajló emberi természetet is magára vette. De vigyázat, ezzel nem lett bűnössé, sok ember itt téveszti el a dolgot, mert az, hogy a természetünk hajlik a bűnre, önmagában nem bűn. Jakab apostol oly világosan mondja, hogy a kísértés megfoganván bűnszűr. Ugye a hajlamból csak akkor lesz tényleges személyes bűn, ha az ember hagyja, hogy megfoganjon. Ahogy Luther Márton szemléletesen mondta, arról senki nem tehet, ha a madár a feje felett elszáll, de ha megengedő, hogy fészket rakjon, arról igen. Tehát ha megfogan a kísértés, akkor születik meg a személyes bűn. És Jézus meg kellett, hogy feleljen ennek a másik kívánalomnak, hogy bár mindenestől hasonló lett hozzánk, bár mindenben megkísértetik hozzánk hasonlóan, egyszer sem vétkezhet, ismételem, a gondolatnak, az érzelemnek egy árnyalatával sem, mert ha ez csak egyetlen egyszer megtörténik, ő is a halál törvénye alá kerül, és semmiképpen nem lehet az ember helyettese és megváltója. Óriási kívánalom. És a harmadik feltétel, hogy az áldozata teljesen önkéntes legyen. Most gondoljunk csak arra, hogy ha az Isten azt mondaná, hogy én valakin megbüntetem, történetesen a fián megbünteti az ember bűneinek a büntetését, ez igazságtalanság. Ebben erkölcsi erő csak akkor van, ha ezt abszolút önként vállalja, semmiféle kényszer alatt nincs, nem? Tehát ez egy nagyon egyértelmű és világos gondolat, hogy ilyen áldozatot vállalni, hogy én elviselem a másik bűnének a büntetését helyette, ezt csak önként lehet tenni. Mert ha nem önkéntes, akkor igazságtalanság. Akkor egyszerűen valakinek a nyakába tettük, rárultuk, hogy viselje el a másik bűnének a büntetését. És ezek után, az alapvető gondolatok után szeretnék tényleg csak felvillantani egy-két gondolatot Jézus szenvedés történetéből, és annak a három döntő szakaszából. Jézus szenvedés története nem csupán az, hogy őt keresztre feszítették, és szenved a kereszten, nem egyszerűen ez a bűn büntetésének az elviselése, a helyettes áldozat, hanem ennek van még két fontos előzménye. Az egyik a Jézus lelki küzdelme a Getsemáné kertben, a második a kihallgatási, elítéltetési tortúra végig szenvedése, és csak a harmadik része a keresztszenvedés, a keresztrefeszítés. És szeretném, ha mindegyiknek a jelentőségét legalább egy kis bepillantás erejéig látnánk. A Getsemáné kertben mi okozta Jézus szenvedését? Ugye ez közvetlen elfogatása előtt történt, ugye az utolsó vacsoráról kiment Jézus tanítványaival az olajfák hegyére, és ott még eltelt egy bizonyos idő, míg aztán az éjszakában jöttek az áruló Júdással az élen azok, akik elfogják őt, és ezt az időt Jézus egy esedező könyörgéssel töltötte el, és gondolom, hogy a legtöbben ismerik, hogy a Szentírás azt írja, hogy nem tudott egy imádságra megnyugodni, hanem másodszor is, harmadszor is esdeklő könyörgéssel fordult Istenhez, és a lelki gyötrelme olyan nagy volt, hogy így mondja az írás, hogy a verítéke, mint a vércseppek hullottak a földre. Hát itt nem bántotta Jézus senki, szabad ember volt. Mi okozott neki ekkora lelki gyötrelmet? Ki lehet ezt találni abból az imádságból, ami újra és újra elhangzott az ajkán? Ebből kell kiolvasni, hogy miért vívott ő akkora lelki küzdelmet. Ez nem akármi, hogy azt mondja, hogy a verítéke vércseppekként hullott a földre. Hogy mi okozta ezt?
1: Letett a lelki teher, amit kapott. Letett a lelki teher, amit már magára vett az a világnak a rengeteg terhe. Már kezdett a vállára szabadul az a nagy teher, amit neki földett benne a világ bűnöit.
0: Ezt kimondjuk, de nem tudjuk egészen igazán megérteni, valljuk be őszintén, hogy ez mit jelent. Így van. És én még mondanék még egy nagyon fontos szempontot. És ez a nagyon fontos szempont a következő, és ez a leglényege a Jézus szenvedésének, és olvassuk ki az imádságából, mert ez a legbiztosabb, nem? Hogy pontosan értsük, hogy Jézus miért szenvedett a Getsemáné kertben, a legbiztosabb az, hogyha a saját szavaiból következtettünk, ami elhangzott az ajkán. Hogy hangzott az első imádsága? Ezt Márk evangéliuma örökíti meg pontosan, és szeretném idézni Márk evangéliumából. Tehát Márk evangéliumából idézem, így olvasom a 14. fejezetben, Márk evangéliuma 14. fejezetében, és így olvasom a 35. és a 36. versben. Egy kevéssé előre menvén a földre esett, és imádkozott, hogyha lehetséges, múljék el tőle ez az óra. És mondta, Abbá, az ugyanaz arámul, mint amit aztán magyarul is mond, Atyám, minden lehetséges néked, vidd el tőlem ezt a poharat. Mindazonáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Mit fejez ez ki, hogy Jézus visszaretten ettől az áldozattól, amit pedig csak akkor tud véghez vinni, ha az ő benne tiltakozás megszűnik ezzel az áldozattal szemben, és az áldozat vállalással teljesen azonosulni tud. De megkérdezem, van itt lelkében tiltakozás ez ellen az önkéntes áldozathozatal ellen? Méghozzá igen erős, mert még úgy olvassuk előtte, egy kicsit előbb a 33. versben, hogy Jézus kezdett rettegni és gyötrődni. Milyen furcsa. Ilyet Jézusról egész földi életében nem olvasunk, hogy ő kezdett rettegni és gyötrődni. És ugye az atyának fölveti ezt a gondolatot, ő, aki meghirdette előre a megváltás tervét a próféták által, aki tudatosan haladt eddig előre ezen az úton, és tanítványainak is mondta, hogy őt megölik, és harmadnapon feltámad, és hogy őnek is sokat kell szenvedni a vénektől és az írástudóktól, tehát tudta, haladt e felé. És most itt a küszöbén mégis visszaretten Jézus ettől az áldozathozataltól, és az atyának fölveti azt a gondolatot, hogy atyám, minden lehetséges néked. Hát itt nem tudsz egy más megoldást. Vidd el.

nem hangzik el az ajkán, hogy atyám, vidd el tőlem ezt a poharat, minden lehetséges, vidd el. Már csak ez hangzik egyre erősebben. Atyám, ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Mintha Jézus azt mondaná, ez is az én döntésem, ez az én saját önkéntes döntésem. Én akarom, hogy a te akaratod legyen meg. Erősíts meg engem. Tehát röviden én azt hiszem, így mondhatjuk, hogy Jézus a Gecsemáné kertben azért szenvedett annyira, mert érezte, hogy tiltakozás van benne a helyettes áldozat ellen. Úgy érezte, hogy nem bírja elviselni, és attól félt, hogy ha ő így indul el az események útján, nem tudja végigcsinálni. Ő tudta, hogy neki addig kell kitartani az imádságban, míg végül teljesen megnyugszik az atya akaratában, és a saját akarata teljes azonosságba lép vele, és egy teljes eltökéltséggel és elszántsággal halad végig a szenvedés útján. Hogy hangzott az utolsó imádsága? Atyám, ha el nem múlhat tőlem e pohár, legyen meg a te akaratod. Tehát lehet érezni, ahogyan a tiltakozás mind jobban eltűnik, és Jézus végül teljesen megerősödik abban, hogy ezt végig fogja vinni. Minden áron végviszi, hiszi, hogy az atya megerősíti őt, és meg tudja tenni is. És érzi, hogy addig imádkozott, addig maradt Isten szín előtt, míg a saját akaratának az ellenállása megszűnik az áldozathozatallal szemben. Megkérdezem, könnyű dolog tehát önkéntesen egy ilyen áldozatot meghozni? Hogy még jobban megértsük ezt, szeretnék Ézsaiás könyve 50. fejezetéből egy kis részletet elolvasni. Tehát Ézsaiás könyve 50. fejezetéből olvasom, ez egy messiási profécia, úgynevezett Ebed Jahvejének az Úr szolgájáról szóló profécia, és így olvasom az 50. fejezetben a 5. és a 6. verset, tehát 50. fejezet, 5. és 6. vers. Ezt mondja a messiás. Az Úristen megnyitotta a fülemet, és én nem voltam engedetlen, hátra nem fordultam. Hátamat odaadtam a verőknek, és orcámat a szaggatóknak, képemet nem födöztem be a gyalázás és köbdösés előtt. Ha csak magában olvassuk az 5. verset, hogy Isten megnyitotta a fülemet, és én nem voltam engedetlen, és hátra nem fordultam, akkor nem is értjük, hogy mi ebbe a nagy dolog. De amikor folytatja, hátamat odaadtam a verőknek, megkérdezem, benne van az önkéntesség? Odaadtam a verőknek, orcámat a szaggatóknak, képemet nem fedeztem be a gyalázat és a köbdösés előtt, benne van az önkéntesség? Nos, egy ilyen úton hátra nem fordulni. Azt mondja a messiás, én ezen az úton nem fordultam hátra. De mi van ebbe benne? Hátra fordulhatott volna? Letehette volna kezéből a keserű poharat? Amikor azt mondja, hogy én nem fordultam hátra, ebben benne van az, hogy ő akármelyik percben hátra fordulhatott volna, akármelyik percben letehette volna kezéből a keserű poharat. Na most próbáljuk ezt magunkhoz így közelebb hozni. Jézus ugye isteni tudattal tudta, hogy mi vár rá. Egész részletesen mondta a tanítványainak, hogy neki sokat kell szenvedni a vénektől, írástudóktól, hogy őt megölik, és mi minden történik vele. Most, ha te pontosan tudnád, hogy mi vár rád, ha engeded, hogy elfogjanak, és végigmész, meg tudnád tenni, noha hatalmadban lenne, hogy itt hátra nem fordulni, és ki nem szabadítani magadat a szenvedésekből. Jézus hozzánk hasonló emberi természetben élt a földön. Ez az emberi természet visszariad a szenvedéstől, menekülni akar el. Tehát nem félünk a legkisebb szenvedéstől? Nem szeretnénk elkerülni a legkisebb testi szenvedést, meg lelki szenvedéseket? És gondoljuk meg, hogy az a megváltó, aki kristálytisztán tudja, hogy mi mindenen kell átmennie, mi minden vár rá. És akinek ekkora küzdelembe kerül, hogy az utolsó felvonás előtt is, hogy így mondjam, rászánja magát, hogy végigmegy ezen az úton, ő nem fordul hátra ezen az úton, hanem végigmegy. Megértettük, hogy a Gecsemáné kertben mi okozta Jézusnak a nagy lelki tusáját? Hogy megerősödjön az önkéntes áldozatvállalásban, hogy elnyomja az ima küzdelemben az emberi természete tiltakozását, a visszariadását ettől az áldozattól, hogy eltökélté váljon, és ebben a hátra nem fordulásban a végsőkig megerősödjék. Felteszem a kérdést, tudta Sátán, hogy miért uszítja a tömeget egy ilyen kiáltásra, amit ugye hallottak, és a kereszt alatt az ellenségei? Szálljon le most a keresztről, ha Isten fia is majd

hiszünk neki. Tudta az ellenség, hogy Jézus megtehetné. Ő az utolsó percig kiszabadíthatta volna magát ezekből a szenvedésekből, de nem tette. Hátra nem fordult. És nézzük akkor a következő szakaszát Jézus szenvedéseinek. Ha valaki komolyan utána néz, akkor rájön, hogy Jézust azon az éjszakán, addig a reggeli 9 óráig, míg kimondták fölötte az ítéletet, és elvitték megfeszíteni, az alatt Jézust 6-szor hallgatták ki. A legaljasabb, a legvérlázítóbb módon, a legnagyobb lelki szenvedéseket okozva, és fizikai bántalmazással is. És a legdöbbenetesebb igazságtalanságokat elkövetve. És szeretnék megint egy messiási proféciából idézni, hogy Jézus hogyan viselkedett a kihallgatások alatt, amelyet összefoglalóan szól erről. Ézsaiás proféta könyve 53. fejezetéből olvasom, ez is Ebed Jahvéjének. Az Ebed Jahvé azt jelenti héberül az Úr szolgája. Ugye a messiás úgy szól, mint az Úr szolgájáról. És itt az 53. fejezetből olvassuk a 6. és a 7. verset. Mindnyájan, mint juhok eltévejettünk, kiki az ő útjára tért, de az Úr mindnyájunk vétkét ő rávetette. Kínosztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az őt nyírők előtt, és száját nem nyitotta meg. Még szeretném ezt úgy idézni, ahogy a héber szövegben van. A mi Bibliánk így mondja, hogy kínosztatott, pedig alázatos volt. Héber szövegben úgy van, hogy iszonyatos nyomás nehezedett rá, de ő megalázta magát, mint bárány, és itt nem az van, hogy mészárszékre vitték, hanem mint áldozati bárány, pont ez van, mint akit visznek áldozati bárányként a megöletésre, és mint juh, amely megnémul az őt nyírők előtt, és száját nem nyitotta meg. Valaki gondolkozott azon, hogy miért emeli ki a profécia ezt ennyire, és miért olvassuk az evangéliumokban is, hogy Jézus nem vitatkozott a vádakkal, nem tiltakozott a vádak ellen. Hát igencsak tisztázhatta volna magát. Ugye, amikor ilyen aljas dolgot mondtak, hogy ő azt mondta, hogy 3 nap alatt lerontja a templomot, és újra megépíti. Hát valójában Jézus azt mondta, hogy ti fogjátok lerontani a templomot, az ő testének templomot, és én 3 nap alatt megépítem. Nem a jeruzsálemi templomról beszélt, hogy én lerontom 3 nap alatt, meg 3 nap alatt felépítem, mintha egy ilyen 72 nagyzoló Isten templomát káromló beszéd lett volna. Tehát Jézus ezt a sok aljasságot mind tisztázhatta volna. Miért nem tette? Miért volt feltűnő a hallgatás? Emlékszünk, hogy azt mondták, semmit sem felelsz a vételmet, nem hallod ezek, mit mondanak? És Jézus csak hallgatott. És azt találjuk itt, így olvassuk az írásban, hogy ő száját végig nem nyitotta meg. Miért? Azért, mert ha tiltakozott volna a vádak ellen, ha igazolja magát, akkor megkérdezem, mi lett volna? Hát az előző versben mit olvastunk? Az Úr mindnyájunk vétkét őre elvetette, és ő vállalta ezt a helyettesítést. Ha ő tiltakozik a vádak ellen, megtagadja a helyettesítést. Érthető ez? Akkor azt mondja, én ártatlan vagyok. De neki ezt úgy kellett elviselni, mintha ő méltó lenne a büntetésre. Mintha ő lenne az elkövető. Ez a helyettesítés halálosan komoly volt. Neki úgy kellett elhordoznia a vádakat, az elítéltetést, mintha megérdemelni. Mert ő ami helyettesünként viselte el ezt. És valaki gondolkodott azon, hogy milyen kegyelmet szerzett ezzel számunkra? A Biblia arról beszél, hogy aki elfogadja Krisztus szívből a maga helyettes megváltójának, annak soha se kell az Isten ítélőszék előtt vádlottként megállni. Hanem az Isten azt mondja, hogy az elítéltetést, a vádlottként való szembesülést az élete elkövetett tetteivel, ezt Jézus elszenvedte helyette, és neki ebben nincsen része. Csodálatos dolog ez. Örülnénk, ha az életünk titkai feltárulnak, örülnénk, ha vádlottként kéne megállni Isten ítélőszék előtt is szembesülni. Minden törvényszegés, amit az életben elkövettünk, és azok nyilvánosságra kerülnének. Szörnyű lenne. De ezt soha nem kell átélniük azoknak, akik elfogadják Krisztust helyettes megváltójuknak.
mert ő úgy viselte el a vádakat, az elítéltetést, mintha megérdemelte volna, mintha ő lenne az elkövető. És most szeretnék egy kérdést feltenni. Könnyű dolog elviselni így a vádakat? Milyen lelki szenvedést okoz ez? Figyeljük csak meg, hogy ha valaki igazságtalan velünk, bírjuk mi ezt csöndben? Hát a legtöbb ember felcsattan abban a pillanatban. Nem igaz, és védi magát. Az ember borzasztó nehezen viseli az igazságtalanságot. És mikor valakinek a legarcátlanabb, legigazságtalanabb vádakat mondják, és ezt némán hallgatva elviselni, ez elképzelhetetlen. És sokszor gondolkodtam róla, hogy mi nehezebb. Úgy, hogy megérdemeltük úgy szenvedni, vagy ártatlanul, érdemtelenül szenvedni. Mindegyik borzasztó nehéz. De mindegyiknél nehezebb szerintem, amikor valaki ártatlan, és mégis úgy viseli el, hogy nem védekezhet, hogy hallgat, mintha megérdemelte volna. Ismerjük a történelemből azt, hogy az igazság mártírjai hogyan könnyítettek lelkükön az utolsó percben, sokszor a mágián állva, vagy a mágia lángjai között, hogy az utolsó szó jogán elmondták, hogy ártatlanok. Ugye, amit az ember ki tud mondani, hogy ez egy igazságtan ítélet, ártatlan vagyok, ezzel a lelki terhe könnyebbedik. De Jézusnak úgy kellett szenvednie, hogy ő azt a szugesszív vádolás, és végül mindenki elhiszi a tömeget, a csőcseléket, mindenkit áthangolnak. És ő nem teheti meg, hogy tiltakozzon. És azt mondja, hogy ez nem igaz, és ez sötétség. Ezt ő nem teheti meg neki. Úgy kell meghajtani a fejét, minthogyha ő ezt megérdemelné. Mintha ő ezeket tényleg elkövette volna. Ezt épp értelemmel alig lehet felfogni, hogy ez milyen lelki szenvedést okoz. És nézzük a harmadik szakaszát Jézus szenvedéseinek, és ez maga a kereszt szenvedés. Itt megint csak nem a saját szavaimat szeretném használni, hanem azokat a talán legmélyebb igéket idézném a Szentírásból, amelyek érzékeltetik, hogy Jézusnak a szenvedését mi okozta a kereszten. A 22. Zsoltárból olvasom a 12. verset először. Ez egyértelműen egy messiási jövendőlés az eljövendő megváltó szenvedéseiről. És itt a 12. versben van egy nagyon egyszerű szavakkal fogalmazott, én mondhatnám egy ilyen sikoly-szerű imafohász, amit a szenvedő megváltó ajkát hagyja el, és én úgy gondolom, hogy ez rendkívül kifejező. Ugye előzőleg szól arról, hogy ő kiállt az Isten, ezt keresi az Isten, de nincsen felelet. És így olvassuk a 12. versben, végül ez így beletorkolik, ahogy mondom, egy ilyen sikoly-szerű kiáltásban az Istenhez. Ne légy messze tőlem, mert közel a nyomorúság, és nincs, aki segítsen. Tudom, érezzük, hogy ez milyen drámát fejez ki? Azért szoktam mondani, hogy a költészet csúcsa ez az egyszerű mondat, mert nincs benne egy rendkívüli szó sem, de ez az ellentét, ez a messze is közel, ez mégis roppant kifejező. Ugye, amikor valaki nagyon szenved, mindenki annak a közelségére vágyik, és a vigaszára, aki hozzá lélekben a legközelebb áll. Van, aki az anyját hívja, van, aki a házastársát, de mindenki annak a jelenlétére vágyakozik, és a vigaszára. És most Jézus az Atyához fordul, aki hozzá a legközelebb áll, aki földi életében is mindig a támasza és a vigasza volt, akivel a lelki egysége sohasem szakadt meg itt a földön sem, és azt mondja, ne légy messze tőlem, ami azt mondja, hogy elérhetetlenül messze van, sehol nincs, nem felel, hiába imádkozik, egy kegyelem, egy sugara sem érkezik a mennyből, magára hagyta, mintha ő is elítélni és kárhoztatná. Ne légy messze tőlem, mert szenved attól, hogy hiába imádkozik, hiába kéri, elérhetetlen messzeségben van. És nézzük az ellentétet, mert közel a nyomorúság, és nincs, aki segítsen. A nyomorúság meg itt van, rögtön megfojt, rögtön elpusztít. De az, akire szükségem lenne, az, aki a lelkem gyötrelmén enyhítene, ő elérhetetlen messzeségben van. Érezzük, milyen drámát fejez ki ez a közel, messze is közel. A szeretett lény, akire vágyakozom, messze van, borzalmasan messze. A nyomorúság pedig közel van, itt van, és rögtön megsemmisít. És szeretném ugyanebből a Zsoltárból olvasni
A 15. től a 17. verset, az utolsó sorokban rá fogunk ismerni arra, hogy a Krisztus kereszt szenvedéséről szól. Mint a víz úgy kiöntettem, csontjaim mind széthullottak. Szívem olyan lett, mint a viasz, megolvadt belső részeim között. Erőm kiszáradt, mint cserép, nyelvem ínyemhez tapadt, és a halál porába fektetsz engem. Lehet ennél mély szenvedést jobban kifejezni, mikor azt mondja, hogy mint a víz úgy kiöntettem, teljesen tehetetlen és kiszolgáltatott. És azt mondja, hogy erőm kiszáradt, mint cserép, nyelvem ínyemhez tapadt, és ezek a legdöbbenetesebb sorok, szívem olyan lett, mint a viasz. Ugye tudjuk, itt nem a szó szerinti szívről van szó, hanem az lelki világáról. Olyan lett, mint a viasz, megolvadt, szétolvadt a szenvedéstől belső részeim között. Ugye ez egy olyan szaggató szenvedés, amiben az ember lelki világa megolvad, szétolvad a kimondhatatlan lelki szenvedés miatt. És ennek a lelki szenvedésnek a gyökere az, hogy teljesen egyedül marad. Ahogy Dániel csodálatos proféciája a legnagyobb tömörséggel így mondta, több mint 500 évvel a dráma előtt, hogy kiírtatik a messiás, és senki sem lesz. Nem tudom, érezzük, ilyen egyszerűen tud a Biblia megfogalmazni. Kiírtatik, megölik, erőszak áldozata lesz, úgyhogy senki sem lesz. Nem csak az emberek közül, de még Isten sem lesz. Az Isten is elfordul tőle, az Isten is kárhoztatás alá helyezi. És itt vetem fel ezt a gondolatot, vajon az atya kevesebbet szenvedett? Néhogy próbálom végig gondolni ezt, mondjuk van egy szülő, sokan vannak itt, akik szülők, és mondjuk a gyereke szenved egy szörnyű betegségben, és ott lázasan vergődik, szenvedve. Meg tudná tenni, hogy visszatartja magát, és nem segít, pedig segíthetne? Hát ez valami elképzelhetetlen szenvedés lenne, nem? Aztán fokozom tovább. És ha ő okozza a szenvedését, miközben kimondhatatlanul szereti, és mégis addig fokozza ezt, míg belehal, ezt már nem lehet fépésszel fölfogni, ugye? És itt ez történt, mert Jézusnak a halálát az atya elfordulása, az atya kárhoztatása okozta. Ugye a kereszten sokkal tovább szoktak az emberek szenvedni. Azért volt a kegyetlen büntetés, mert némely keresztre feszítettek, még napokig éltek. Pilátus tudjuk, hogy meg is kérdezte, hogy Jézus csak ugyan meghalt, mert ez szokatlan volt. Jézust a lelki szenvedés végezte ki, ahogy mondta, hogy szívem megolvadt, mint a viasz, olyan lett belső részeim között. Az atya azzal, hogy egy vigasztaló szót nem küldött, azzal, hogy erre a sikolyszerű könyörgésre, hogy ne légy messze tőlem, mert közel a nyomorúság, és nincs, aki segítsen. Nem csak, hogy nem sietett Jézus segítségére, vagy egy reménysugarat nem adott, hanem továbbra is kárhoztatás és ítélet alatt tartotta őt, míg Jézus szíve megtörik ebben a szenvedésben. Ugye itt fölvillantom csak egy pillanatra az Ábrahám-Izsák történet. Az Ószövetségben az egy előképe az atya és a fiú áldozatának. És mi volt a megrázó abban a parancsban, amit Ábrahám kapott? Nem azt mondta az Isten, hogy add oda a fiadat, hogy megöljék mások, hanem azt mondta, te a saját kezeddel áldozd meg a te fiadat, a te egyetlen egyedet, akit szeretsz. És tudjuk, hogy ezt nem kellett Ábrahámnak megtenni. De akart az Isten egy előképet adni, és egy fogalmat adni arról, hogy az atya pedig ezt fogja tenni. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta ért, hogy megáldozta a saját kezével az ő egyszülött fiát, hogy ami úgy bánt vele, mint ami helyettesünkkel, ahogy mi megérdemelnénk, őt büntette meg helyettünk, miközben kimondhatatlanul szenvedett vele együtt. Ugye nem lehet megmondani, hogy kinek a szenvedése volt a nagyobb, hogy az atyáé vagy a fiújé volt a nagyobb. És ezek után még egy másik részletet hadd olvassak a 69. Zsoltárból. A 69. Zsoltárban így olvasom, megint csak a szenvedő messiásnak a vallomását, és itt is a második versből ráismerünk, hogy ez is profécia és a Krisztus kereszt szenvedéseire vonatkozik. 69. Zsoltárból idézem a 21. és a 22. verset. A gyalázat megtörte szívemet, és beteggé lettem.
várok vala részvétre, de hiába. Vigasztalókra, de nem találtam. Sőt, ételemben mérget adtak, és szomjúságomban ecettel itattak engem. Megvan a Jézus halálokának a pontos diagnózisa? A gyalázat megtörte szívemet. A bűnteher, ami elválasztotta Istentől, ami megvetetté tette. Ugye így mondja az Új Szövetségben egy ugyancsak döbbenetes ige, hogy azt, aki bűnt nem ismert, Isten bűnné tette érettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Azt a valakit, akinek sose kellett szégyenkeznie egyetlen cselekedetéért sem, aki bűnt nem ismert, aki nem tudta mi az, hogy Istentől elszakadni a bűn miatt, nem tudta mi az, hogy félni, szorongni a bűn miatt, szégyenkezni a bűn miatt, az a valaki most bűnhordozóvá vált. Emberek is úgy fordulnak felé, Isten is úgy bánik vele, mint aki ezt a mérhetetlen mennyiségű és súlyosságú bűnt elkövette, mint egy gonosztevő, mint egy kártevő. És ő némán elhordozza ezt tiltakozás nélkül, de a gyalázat megtörte szívemet, mondja. És az, hogy vártam részvétre és vigasztalókra is nem találtam, de nem csak az emberek közül, az Isten részéről sem. Ugye megint itt a profécia, kiirtatik a messiás, és senki sem lesz. Vártam részvétre, vigasztalókra, de nem találtam. 1000 évvel Krisztus áldozata előtt iratott le ez a jövendőlés így. Azt hiszem, értjük, hogy a Krisztus szenvedésének mind a 3 szakasza a legmélyebb szenvedés volt. Az első azért, hogy letörje, legyőzze az emberi természetének a tiltakozását, hogy megerősödjön, hogy nem fordul hátra, teljes erőnként végigjárja ezt az utat. A második szakaszban azért, hogy az igazságtalan, arcátlan, sötét, gonosz vádakat úgy hallgassa végig, hogy nem tiltakozik ellene. Mint aki meghajtja a fejét előtte, mint aki egy helyettes, aki hordozza, mintha tényleg ő követte volna el ezeket, mintha tényleg megérdemelni a büntetést. És a harmadik, amikor elszakadt teljesen az atyától, amikor ő, aki bűnt nem ismert, aki ennek a bűnnek a következményeit soha nem kellett hordoznia, most magára marad az emberektől, mint egy átok alá vetett, mint aki megérdemli ezt a büntetést, és úgy érzi, hogy az atya haragja és ítélete nehezedik rá, és aki mindig azonnal feleletet kapott imáira, mindig lelki közösségben volt az Istennel, most semmi, egy kegyelem, egy sugara sem érkezik hozzá, nincs rá felelet, csak az atya ítéletét, haragját érzi a bűn felett, és az Isten bűngyűlöletét. És ez megtöri a szívét. Ugye ez felfoghatatlan szenvedés így együtt, és nem színjáték, hanem valóságosan, ténylegesen átélt szenvedés. És Jézusnak az utolsó szava rendkívül tanulságos. És ugye tudjuk, hogy a közvetlen a halála előtt 4 kiáltása követte egymást gyors egymás utánban. Szokták ezt így emlegetni, hogy Jézus 7 szava a kereszten. És ebből az utolsó 4, az közvetlen, ki lehet következtetni pontosan az evangéliumokból, közvetlen a halála előtt hangzott el. Ugye az első, én Istenem, miért hagytál el engemet? Tudja, hogy Isten elhagyta őt, és miért hagyta el őt, mert ez helyettesítés, de annyira fáj, hogy mégse tudja visszatartani, hogy kimondja, hogy én Istenem, miért hagytál el engem. Utána jön még egy valójában diadalkiáltás, az öröm kifejezés, hogy végig tudta csinálni, és most már itt a halál, és ő ki tudott tartani, hogy nem száll le a keresztről, nem teszi le a keserű poharat, amikor fölkiált, hogy elvégeztetett. Ezt helyesebb lenne így fordítani, beteljesedett. Végig tudta vinni. Azonnal a hitben megkapaszkodik abban, de végig tudtam vinni a helyettesítést, beteljesedett. Utána jön a szomjúhozom kiáltás, ahol a testi szenvedéseknek a mélypontja. Jézus olyan fegyelmezett, hogy egyetlen egy jajszavát nem jegyzi föl az írás, egy jajszavat út nem ejtett. De itt most már nem tudja ezt visszatartani, hogy szomjúhozom. A testi szenvedés is annyira súlyos. És utoljára pedig elhangzik az utolsó nagy mondat, Atyám, a te kezedbe teszem le az én életemet.
hogy a pneuma szó szerepel itt a görög szövegben, az élet leheletét, te kezedbe teszem le, az életemet. Nyugodtan lehetne így fordítani. És nekünk ez sokszor csak egy olyan kegyes, szép mondásnak tűnik, és hogy milyen szép ez, hogy Jézus mégis így fejezi be, de nem gondolunk bele a mélységébe. Mert ez Jézus részéről nem csak egy bizalom kifejezése volt az atya iránt, annak ellenére, hogy elhagyta őt, mint hogyha azt mondaná, hogy atyám, most úgy bánsz velem, mint a bűnhordozóval, mint aki megérdemli ezt, de én tudom, hogy ez egy helyettesítés, és én ennek ellenére bízom benned, és hiszem, hogy szeretsz. Nem csak ezt fejezi ki, hanem ez Jézus részéről egy döntés is. Mert ugye az előbb azt mondtuk, hogy az áldozat véges végig önkéntes volt. Hogy Sátán tudta, hogy miért uszítja a tömeget erre a kiáltásra, hogyha Isten fia szálljon le most a keresztről, és majd hiszünk neki. És amíg Jézusnak öntudata volt, amíg ő tudatánál volt, és amíg az akaratát használhatta, a legutolsó percben is letehette volna a keserű poharat, és leszállhatott volna a keresztről. És Jézus tudta, hogy most mi történik. Tudta, hogy ha ő nem veszi magához, nem veszi vissza az ő isteni hatalmát, isteni életét, ami neki szabad rendelkezése van az ő akaratával, ha ezt ő nem teszi, akkor ő most a halál hatalmába kerül, úgy megy bármely földi ember, és ő még egyszer élni, létezni csak akkor fog, hogyha az atya őt feltámasztja. Az az atya, aki most egyetlen imája fohászára nem válaszol, aki a haragját, a neheztelését érezteti vele. Ő most az emberiség bűnözőinek, bűneinek a hordozójaként hal meg, és a halálból az atya csak akkor fogja feltámasztani, ha ezeket a bűnöket meg tudja, meg akarja bocsátani, és ennek jeleként őt feltámasztja. Óriási döntés ez. Olyan valaki részéről, akinek isteni értelme van, isteni tudata van, aki pontosan tudja, mi az, hogy lenni és nem lenni, tudja, mi az, hogy élet, és tudja, mi az, hogy elveszés. És Jézus kimondja, leteszem a kezedbe az életemet, nem fogok élni ezzel a lehetőséggel az utolsó öntudatos percemben, hogy visszavegyem az isteni életet, és leszálljak a keresztül, nem fogom tenni. Kiszolgáltatom magam a halálnak. Tudta Jézus, hogy mi vár rá? Azt mondta földi életében, hogy majd az a jel adatik ennek a nemzetségnek, ahogy Jónás volt harmadnapig a föld gyomrában, ő úgy lesz a föld gyomrában. Hol volt Jézus harmadnapig? Nem létezett. Isten fia nem létezett. A föld gyomrában volt. Teljességgel a halál hatalmában. És ő azzal a bizalommal szolgáltatta ki magát ennek, hogy az ő atya igazságos. Hogy ez egy helyettes áldozat. És ő maga nem maradhat a sírban. És ő az atya meg fogja bocsátani azokat a bűnöket, amelyekért Krisztus meghalt. És az emberiségnek való bűnbocsánat meghirdetéseként, és az ő igazolásaként, mert ő maga soha nem vétkezett, mindenben megkísértett emberfiaként sem, az atya fel fogja őt támasztani. De gondoljuk meg, hogy egy testileg szétroncsolt, szenvedő testben, kimondhatatlan lelki szenvedések hátterén mekkora lelki küzdelem és erőfeszítés ide eljutni, és ezt a döntést meghozni. Micsoda belső küzdelem az, amit még Jézus képes volt a szétroncsolt testében, lázas, égő fájdalmak között, és lelkileg a legmélyebb szenvedésekkel, hogy szinte szétszedve, elgyötörve még mindig meg tudta hozni, és kimondta, atyám, a te kezedbe teszem le az én életemet. Igazából a Krisztus kereszthalála, a feltámadása tényével együtt örömhír, én erről már részletesen nem szólnék, csak azt tudom mondani, hogy a Krisztus feltámadása az egy csodálatos örömhír. Mert azt hirdeti meg egyrészt, hogy Isten megbocsátotta azokat a bűnöket, amelyekért Jézus meghalt. Kész olyan szintig megbocsátani, hogy akik elfogadják ezt a helyettesítést, akik hitben oda teszik bűneiket azok közé, a bűnök közé, amelyekért Krisztus meghalt, és kérik, hogy az ő javukra a Krisztus helyettes áldozata érvényesítessék, azoknak az atya annyira megbocsát, hogy a halál alvásából, a föld gyomrából is előhozza őket, és újra feltámasztja. Másrészt pedig igazolta Jézust, mint messiást, hogy ez csak helyettes áldozat volt. Ő életében egyetlen bűnt nem követett el. Ő volt az egyetlen, akire nem kellett, hogy érvényes legyen a bűnzsoldja, a halál törvény.
és ezért az Isten feltámasztja őt. Ahogy a 16. Zsoltár mondja, a szenvedő messiás szól szintén, és azt mondja, nem hagyod lelkemet a sírban, nem engeded, hogy a te szented rothadás lásson, mert ő az Isten szentje volt, aki soha nem vétkezett. Ezzel én befejezném az előadásunkat, és most még van lehetőség arra, hogyha valakinek lenne kérdése, ezt feltehessük.

Kedves gyülekezet, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Látjátok, egy kicsit az egészségügyi okok összekeverték a beosztásunkat. Elmúlt héten lettem volna én, és most Szabó Zsuzsa testvérünk, ő most Mosonmagyaróváron teljesít szolgálatot. A mai szolgálatomat egy személyes tapasztalat, illetve kérdés ihlette. Bizonyára tudjátok, hogy én is beteg voltam, igaz, hogy ez csak egy vírusos megbetegedés volt, de nyilván ismeritek a helyzetet, hogy például a Pali fiunk néhány hónappal ezelőtt majdnem meghalt a műtőasztalon. És az a kérdés feszít jelen pillanatban is, és talán úgy érzem, hogy választ találtam erre az igében, hogy miért. Nagyon sokszor teszi fel az ember a kérdést, amikor olyan nehézségekkel találja szembe magát, amelyek látszólag leküzdhetetlenek. És az ember ott áll, az Isten emeli a tekintetét, és kérdezi, hogy miért történik mindez vele. Emlékeztek rá, hogy Jób is, amikor elvesztette a gyermekeit, tulajdonképpen a feleségét is elvesztette, és az egészsége is oda lett, nem fordult szembe az Úrral, mégis azért ott feszülnek mindig a kérdések a mondataiban, a keserűségnek, a szélnek szóló szavakban, hogy miért. Erre való választ keresvén egy nagyon egyszerű és mindannyiunk által ismert zsoltárral eltem, és szeretném, hogyha ezt a zsoltárt felolvasnánk az elejétől a végéig, de szerintem kívülről tudjátok, ez a 23. A 23. zsoltár Dávid zsoltára. Ha megkérném, szerintem a gyülekezet 80%-a el tudná mondani kívülről. Tegyük meg. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizeket szerelget engem. Lelkemet megvidámítja, és az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. A te vesződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet kísérnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakom hosszú ideig. Ez az ige állt elém, amikor ez a kérdés gondolkodtatott és feszített engem. Legelőször is azt szeretném nektek elmondani, hogy az első sor, hogy az Úr az én pásztorom, ez egy hatalmas mondat, amely mindenhol benne foglaltatik a Szentírásban. Néhány igét meg is fogunk majd keresni. Az Úr az ő népét, az ő eltévejedett gyermekeit keresi. Emlékeztek például Krisztusnak a szavaira, amikor azt mondja, hogy mit gondoltok, ha egy embernek 100 juha van, és egy azok közül eltévejedik, vajon a 99-et nem hagyja-e ott, míg meg nem találja ezt az egyet, és utána hazaviszi. És az egy fölött hatalmas örömünnepet ülnek, mert úgymond egy megtérő bűnös felett is hatalmasabb öröm van, mint 99 igaz emberen. De nézzük meg, hogy az Úr Jézus Krisztus hogyan tud lenni a mi pásztorunk. Legelőször is kérlek benneteket, lapozzatok velem János evangélium a 10. fejezetébe, a 10. fejezetbe, ahol szintén a jó pásztorról és annak juhairól olvasunk Krisztus kijelentésében. Néhány gondolatra szeretném csak rá irányítani a figyelmeteket a 23. zsoltár kapcsán. Így szól az első verstől. Bizony mondom néktek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másonnan hág be, tolvajaz és rabló. És most magáról szól. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. Ennek az ajtón álló ajtót nyit, és a juhok hallgatnak annak szavára, és a maga juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket. És mikor kiereszti az ő juhait, előttük megy,
és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Eddig olvasom. Aztán lapozatok át a következő oldalra, és a 11. verset olvassuk még ennek megerősítéséül. Így olvasom Krisztus vigasztaló szavait. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Emlékezzetek rá, Dávid maga is pásztorember volt, és ő maga ismerte a pásztor életet, sőt a juhoknak a viselkedését. És ahogy Krisztusnak a szavaiból látható, ő is nem a kelet-európai pásztorkodásnak a híve volt, ahol kutyákkal marcangoltatják a nyájat, és úgy terelik őket össze, hanem ahogy Krisztus szól erről, hogyan is működik ez a pásztor, aki ebben a példázatban benne van? Erről megy, és a juhok követik őt. Tehát egy olyan fajta bizalmi viszony van a juhok és a pásztor között, hogy nem kell a juhokat mesterséges módon vérebekkel oda terelni a pásztor köré, hanem mivel a pásztor iránt olyan bizalma van a juhoknak, hogy tudják, hogy csendes vizekre és füves legelőkre tereli őket, tehát a legjobb helyre viszi az ő juhait, ezért teljes bizalommal, mindenüket a pásztornak adva kísérik őt, kényszerítő körülmények nélkül. És hogy megerősítse az Úr ezt a gondolkodását, a 11. versben emlékeztek, azt olvastuk, hogy az ő szemlélete, az ő nyája, az ő juhai iránt micsoda? Kész az életét adni, sőt ezt meg is tette, kész életét adni a juhokért. Emlékeztek rá, hogy Pál apostol, amikor Krisztus és az egyház viszonylatát taglalja az efézusiakhoz írt levélben, ott is erről szól, hogy a férjek úgy szeressék az ő feleségüket, mint ahogy Krisztus szereti az egyházat és életét adja azért. A legszorosabb közösségnek tekinti tehát ezt az életadást, amikor valaki kész valakiért az életét odaadni. Tehát legelőször is a kérdésemre vonatkozóan, amikor ezt feszegettem, hogy miért éri az embert a nehézség, a fájdalom, a betegség, ez volt az első vigasztaló gondolat, hogy az Isten mélységes szeretetéről biztosított, hogy ő az a pásztor, aki előttünk megy, és úgy megy előttünk, hogy a szándéka irányunkban mindent kész nekünk adni, az életét áldozta azért, hogy a juhait vezethesse és őket megmentse. Nézzük a következő gondolatot Ésaiás próféta könyvéből. Ésaiás próféta könyvéből olvassunk a 40. fejezetből egyetlen verset, ami megint csak a pásztorságról szól. A 40. fejezetnek az első verse Handelnek a csodálatos messiás oratóriumában, az első tételben, az első énekes tételben kerül elő, amikor arról szól az ige, hogy vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet. Tehát ez a 40. fejezet az én szememben, szívemben Isten vigasztalása az ő népe felé, a tekintetben, hogy az Isten jósága, az ő szeretete, az ő irgalma, lehajolása hozzánk töretlen. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet. És ennek a vigasztalásnak a sorai között a 11. versben ezt olvasom a pásztorról. Mint pásztor nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat, és ölében hordozza, a szoptatósokat szelíden vezeti. Tehát azt látjuk, hogy a Jóistennek a vezetése, az ő pásztorlása nem olyan, ami kényszerítő. Tudjátok, nem egy ilyen hajcsárkodás, hogy erőnek erejével visz magával, hanem ő úgy beszél, mint ahogy Jákob emlékeztek, mikor Ézsauhoz közeledett, illetve találkoztak, akkor azt mondta, hogy én majd elballogok a juhokkal, a szoptatósokkal, a kicsiny gyermekekkel. A mindenható Isten is így gondolkodik felőlünk az ő nyájával kapcsolatban, hogy ő, ha kell, akkor a bárányokat fölveszi az ölébe, amelyek nem tudnak menni, a szoptatósokat, amelyeknek kicsinyei vannak, szelíden vezeti. Tehát egy olyan fajta gondoskodó, jóságos szeretetet tapasztalunk az Isten részéről, ami nyugalmat adhat afelől, hogyha az a kérdés üti fel a fejét a szívünkben, a gondolatunkban, hogy miért.
És most nézzétek meg velem a János, bocsánat, Ésaiás könyve 53. fejezetét, amit Olá László testvérünk, meg Puter Ferenc testvérünk szokott felolvasni itt, úrvacsorai Isten tiszteletek alkalmával. Ebből a csodálatos részből, ami Krisztus Urunknak az áldozatáról, az ő belső lelki gondolatairól szól, csak néhány verset szeretnék elolvasni, amelyben szintén előkerül az Isten pásztorolásának a gondolata. Így olvasom tehát Ésaiás könyve 53. fejezetéből, a 2. verstől egészen a 6. Felnőtt, mint egy vesszőszál ő előtte, és mint gyökér a száraz földből. Nem volt néki alakja és ékessége. És néztünk rá, de nem volt ábrázata kívánatos. Útált és az emberektől elhagyott volt. Fájdalmak férfia és betegség ismerője. Mint aki elől orcákat elrejtjük, útált volt, és nem gondoltunk vele. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Mindnyájan, mint juhok eltévejettünk, kiki az ő útára tértünk, de az Úr mindnyájunk vétkét őre elveté. Látjátok, itt az utolsó versben megint csak úgy emlékezik meg az övéiről, mint egy gyunyájról, amely szétszéled, amely elfut a megveletett pásztor mellől. De milyen hatalmas gondolatok vannak itt a betegségben szenvedőknek, amikor azt mondja, hogy betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozta. A 3. versben pedig azt mondja, hogy fájdalmak férfia és betegség ismerője. Hogy belecsendül az ember fülébe az, amikor azt olvassuk szintén Ésaiás könyvében, hogy szenvedéseiket. Mennyi szenvedést? Emlékeztek pontosan az ígére? Minden szenvedésüket ő is szenvedte. És ott látjátok az igét, hogyha jól megnézzük, látszik az isteni háromság, ott van benne a szentségének lelke, ott van orcájának angyala, és ott van ez a valaki, akiről őként emlékezik meg az ige. Ebben az igében a mennyei atya maga jelenik meg, mint olyan személy, aki minden szenvedésüket velük szenvedi. És azt gondolom, hogy ezek az igék egy olyan fajta pásztort mutatnak be nekünk, hogyha visszalapozunk most a Zsoltárok könyvébe, amikor Dávid ezt mondja, hogy az Úr az én pásztorom, akkor nem egy közömbös, egyik bárányt olyannak tekintő, tehát az egyik bárányt a másikkal teljesen egyformának tekintő pásztorról beszél, hanem mint aki nevünkön ismer bennünket, aki személyesen gondot visel, egyenként, és átérzi a mi szenvedésünket, és minden egyes báránykájáért kész az életét odaadni. Mindnyájan olyanok vagyunk az Isten szemében, mint az az egy, aki elveszett. Foglaljuk össze, mit olvastunk? Azt olvastuk a 40. fejezetben Ésaiásnál, hogy szelíden vezeti őket, a karjára veszi. Mikor a leányom behozza a macskát a házba, és ott dédelgeti, akkor olyan bizalmas kapcsolat van közte meg a kis parányi élőlény között. Az Isten ugyanígy kész bennünket a karjára venni. Betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat hordozta, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Legyen ebben a pásztorban ugyanolyan bizalmunk, mint amilyen bizalma volt a bárányoknak abban a pásztorban, akiről Dávid beszél a Zsoltárában. A 2. versben azt olvashatjuk, hogy füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Már elmondhatjuk ebben az életben is, testvéreim, hogy
hihetetlen gondviselését tapasztaltuk az Istennek nagyon sokszor. Már elmondtam ezt nektek itt, de nem győzök elégszer hálát adni azért, hogy jövőre már 50 esztendős leszek, de ebben az országban azóta még semmiféle fegyveres konfliktus nem volt. És belegondolva csak ebbe az egészen egyszerű ténybe, hihetetlen hálásak kell legyünk, főleg látva azt a forrongást, ami a világban végbe megy. Nézzétek meg itt a környékben mindenhol. A délszláv háborúra emlékeznek, most itt van a másik szomszédos ország, Ukrajna és Oroszország komoly konfliktusa. Az egész világ forrong, látjátok. És az Isten gondviselése révén még mindig életünk van, és nyugodtan ünnepelhetjük. Vagy gondoljatok azokra a keresztény emberekre, akiket a hitük miatt ölnek meg, ma is az arab világ országaiban. De úgy érzem, ez a második vers a jövőbe mutat, majd az utolsó vers, amit szeretnék elolvasni veletek Jelenések könyve 7. fejezetéből, ez még egy sokkal távolabbi, még hatalmasabb reménységre utal. Dávidnál is így érzem, hogy erről van szó. Most egy nagyon érdekes gondolatot szeretnék megosztani veletek. A Bibliánknak a szerkesztői, tudjátok, mindig ilyen versekre tagolták a Bibliának a mondani valóját, és sok esetben ez a tagolás nem mindig segíti a megértést. Szeretném most összekötni a ti gondolatotokban a 3. és a 4. verset. Így olvasom, egy egységként a 3. és a 4. verset. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. A te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Itt van az a kérdés, ami megint csak ott feszül ebben a miértben. A 4. versnek ez az első mondata, hogy még ha a halál árnyékának völgyében járok is. Mit mond ez az ige, hogy a halál árnyékának a völgye? Igaz? Pontosan ezt mondja. Tehát ki mondja ezt az ige, hogy ez egy életveszedelem, nem? Miért nem fél? Mitől, először is, hadd kérdezzelek tőletek, mitől nem fél a zsoltáros? Tessék? Testvéreim, hát nem tudtok olvasni. Mit mond a zsoltáros? Nem félek a gonosztól. Nem azt mondja, hogy bár a halál árnyékának a völgyében járok, nem félek a haláltól, hanem a gonosztól nem félek. Mert az igaz számára nem az az elsődleges probléma, hogy meddig tart az életünk. Nyilván az élők dicsérik az Istent. De azt mondja, hogy bár a halál árnyékának a völgyében járok, de nem félek a gonosztól. És miért nem? Mert te velem vagy. És most szeretném összekötni a fejetekben ezt a 3. verset. Higgyétek el nekem, ki megy elő. Emlékeztek, nem véletlenül olvastam föl a János evangéliumábeli igét. Hol megy a pásztor? A pásztor megy elől, a juhok mennek utána, magyarul kivezette bele a juhokat ebbe a völgybe. És milyen út ez? Miféle úton és miféle ösvényen vezeti a pásztor az ő juhait? A 3. vers végén ott olvassuk, hogy hadd halljalak benneteket, az igazság ösvényein vezet engem. Tehát amikor a pásztor bevezeti az övéit a halál árnyékának a völgyébe, ő elől megy. Emlékeztek rá, végigjárta ő már saját maga a halál árnyékának a völgyét? Azt mondja, betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat hordozta, megrontatott a mi vétkeinkért, keresztre feszítették, meghalt. Nem állt meg a halál előtt. Emlékeztek, mikor így olvassuk a zsidókhoz írt levél 5. fejezetében, hogy Krisztus esedezve, mondja Feri Mácsi már itt az igét, hogy aki esedezéssel, könyörgéssel, erős kiáltás és könyhulatás közben járult ahhoz, aki képes őt megszabadítani a... És? Meghallgattatott. De megszabadult?
Mert nem az volt a probléma, hogy ne halljon meg, hanem hogy győzzön a gonosz felett. És ez a hatalmas ebben. És amikor a pásztor bevezet bennünket a halál árnyékának a völgyébe, akkor ez miféle ösvény, miféle út? Ez az igazság ösvénye. Ez az igazság ösvénye. Van ez a gyönyörű kijelentés a példabeszédek könyvében, hogy milyen is az igazak ösvénye? Mint a hajnal világossága, amely minél tovább halad, annál fényesebb lesz, egészen a teljes ragyogó délig. A mi útunk is ilyen. Látszólag itt a halál árnyékának a völgye ez, de az Úr, ugye mi két pontot összekötnénk az egyenessel, igaz? Ilyen, mintha dróton húznák. De a Jóistennél másképp néz ki ez a terv. Ő sok nehézséget, fájdalmat megenged annak érdekében, hogy még közelebb hozzon magához. Gondoljátok el, hogy amikor a bárányok látják a sötétséget, és egy ilyen kiszonylag félelmetesebb, árnyasabb helyen mennek, vajon mi történik a bárányokkal? Meggyőződésem, hogy közelebb húzódnak a védelmet nyújtó pásztorhoz. És amikor az Úr ilyen helyzetbe enged bennünket, mint amiket láthatok nekünk is voltak, akkor az Úr azért teszi, hogy ő vele még szorosabb összekötetésben, még szorosabb kapcsolatban legyünk. És az számomra az igazán megnyugtató ebben az igében, hogy ő végigjárta ezt az utat előttünk. Azt mondja róla az ige a zsidókhoz írt levélben, hogy nem olyan, mint aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon. A bűneinket is megérti, mert tudja, micsoda hatalmas küzdelemről van szó. Átélte a betegségeinket, átélte a fájdalmainkat, minden dolgot elhordozott, amit mi elhordozhatunk, és emlékezzetek Pálnak a szavaira, aki azt mondja, hogy hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísérteni, mint amihez az erőt is megadná, hogy azt legyőzhessétek. Testvéreim, óriási dolog volt számomra, amikor megértettem, hogy a halál árnyékának völgyébe is a pásztor visz, de az út abba a világba vezet, ahol asztal terít nekünk a mi ellenségeink előtt. Szerintem ezek óriási, hatalmas, megrendítő üzenetek az Isten részéről. És azt szeretném még megosztani, hogy a mindenható Isten csak annyit vár tőlünk, hogy közelebb húzódjunk hozzá és kövessük őt. Lapozzatok kérlek János evangéliumának a végéhez. János evangéliuma végén olvashatunk egy gyönyörű szép történetet a 21. fejezetben. A 21. fejezetben Jézus Krisztus már a feltámadás után beszélget a tanítványaival, és így olvasom ezeket a gyönyörű széges szavakat a 18. verstől a 21. fejezetben. Péterhez szólnak. Miután, tudjátok, feltette neki azt a három kérdést. Emlékeztek? Tessék? Szeretsz engem? Jobban szeretsz ezeknél. És így olvasom a 18. verset. 18-tól. Bizony mondom néked, amikor ifjabb voltál, fölövezted magadat, és oda mégy, ahova akartad. Mikor pedig megöregszel, kinyújtod a te kezedet, és más övesz fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. Ez pedig azért mondta, hogy jelentse, milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. És ezt mondván szólt néki.

azt csak a pásztor tudja. És vajon Pétert hogyan érintette ez? De nézzétek meg, hogy az életének az eseményeiről, amelyeken át kell essen, nem szól az ige. Nem szól a Krisztusi kijelentés, csak a záró elemről beszél a Mester. Én úgy érzem, hogy nagyon nagy kegy az Isten részéről, hogy nem ismerjük az életünknek az eseményeit, amelyek előttünk vannak. Nézzük a folytatást. Péter pedig megfordulva látta, hogy követi az a tanítvány, akit szeretett Jézus, aki nyugodott is ama vacsora közben az ő kebelén, és mondta, Uram, ja, és mondta, Uram, ki az, aki elárult téged? Ugye itt még csak azonosítják. És ezt látva Péter mondta Jézusnak, Uram, ez pedig mint lészen. Mondta néki Jézus, ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mi között hozzá? Most jön az a mondat, amit Attila említett az imént. Te kövess engem. Vagy te kövess engem. Emlékeztek utána, így folytatja, hogy el is terjedt a tanítványok között, hogy János nem lát halált addig, ameddig Krisztus el nem jön. Pedig nem ezt mondta, hogy nem fog meghalni, hanem hogy mi között hozzá. Az Úrnak mindannyiunkra nézve terve van. Ő csak annyit kér tőlünk, hogy menjünk minden nehézség nélkül ő utána, mert ő tudja számunkra a lehető legjobb utat. Ha visszalapozunk a 23. Zsoltárhoz, akkor én a következő tanulságot tudtam levonni magamnak a 23. Zsoltár kapcsán a miért kérdésemre. A miért kérdésre a választ nem tudom. De mi az az egy biztos pont, ami ott van? Az, hogy a pásztor elmegy. Hallgass meg, kérlek. Az, hogy a pásztor ott megy elől. Egy pohár vizet valaki hozza nekem. Köszi. Az a pásztor, aki sebeinket viselte, betegségeinket hordozta. Legyünk ezzel a pásztorral, testvéreim. Menjünk bizalommal vele. Amen. Mennyei Atyánk, nagyon hálásan köszönjük neked, hogy minden szenvedésünket velünk szenvedett. Köszönjük, hogy jóságod és kegyelmed életünk minden napján követnek bennünket. És hogy te előttünk mész, és a te óvó szemeddel követsz bennünket. Vesződdel, ha néha csípős is, oda koppintasz, hogy helyes úton tarts bennünket. És ha félre mennék, akkor botoddal elkapod a nyakunkat, és visszahúzol utadra. Kérünk, segíts, adj nekünk olyan bizalmat irántad, hogy bármerre is visz az út, örömmel és teljes bizalommal tudjunk téged követni. Add meg ezt az örömet, add meg ezt a tapasztalatot mindnyájunknak. Hogy valóban, amikor eljön az az ország, ahol majd telegelteted a te népedet, ahol nem süt ránk semmi hőség, és valóban füves legelőkön és csendes vizeken lesz a te néped, ott lehessünk mindnyájan egyesült örömben. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket Jézus által. Amen.

Kedves gyülekezet, szokás szerint először a kisgyermekekhez szólok. Kedves gyerekek, a bibliai ige, amit ma megtanulunk, így hangzik, leegyszerűsítve mondom nektek, Jelenések könyvéből való ez az ige: senki sem megy be az Isten országába, aki szereti és szólja a hazugságot. Tehát senki sem megy be az Isten országába, mondjátok csak velem, senki sem megy be Isten országába, aki szereti és szólja a hazugságot. Egy kis rövid történetet mondok nektek arról, hogy a Jóisten mennyire megveti, mennyire utálja a hazugságot, és ezért mondja, hogy senki sem megy be oda. Én tudom, hogy a gyerekek nagyon könnyen mondanak nem igazat. Olyan könnyen, még esetleg csak egy kis füllentés, ugye is szokták mondani. Nem is olyan direkt hazugság, de azért nem egészen igaz. És szeretném, ha ez a Biblia ige megtanítana titeket, hogy ti nemhogy ne szeressétek a hazugságot, utáljátok a hazugságot, mint a Jóisten is gyűlöli, és soha semmi olyat nem mondjatok, ami nem teljesen igaz. Na, a kis történet, bibliai történet, ami szeretném, ha ezt világossá tenne számotokra, valószínű, hogy többen már ismeritek. A Biblia leírja, hogy régen Izraelben élt egy próféta Elizeus, és egyszer hozzáment Szíriából, a szomszéd országból egy főember, aki leprás beteg volt, ez egy szörnyű, gyógyíthatatlan betegség volt, és a prófétánál keresett gyógyulást. És ez nagy dolog volt, hogy egy pogány ember, egy főember egy idegen országból elment az egyisten tisztelő, az igazistent ismerő Izraelbe gyógyulást keresni. És a próféta meggyógyította őt, illetve az Úr szava gyógyította meg, a próféta csak közvetítette ezt. És ekkor ez a főember megkérdezte a prófétát, hogy mivel tartozik. Hát bármit megadott volna, eleve úgy ment, hogy megrakodva voltak a kíséretében állatok, lovak, mindenféle értékkel, hogy ő majd gazdagon megfizeti a prófétát. A próféta azt mondta, hogy semmit, él az Úr, én semmit ezért el nem fogadok, nem én gyógyítottalak meg, hanem az Isten. És erre azt mondta ez a szíriai főember, hogy jó, akkor én viszont soha többé más Istent nem imádok az Izrael Istenén kívül. Tehát nem csak a gyógyulása volt neki meggyőző, nem csak az volt nagy dolog, hogy meggyógyult és látta, hogy Izrael Isten az igaz Isten, hanem hogy a próféta semmit el nem fogadott a szolgálatáért. De a prófétának volt egy szolgája. És az ott nézegette, hogy meg vannak rakva ezek a lovak mindenféle drágasággal. És azt mondta magában, hogy ez olyan gazdag ember, ha adna valamit, meg se érezné, hát az én uram miért nem fogadott el semmit. És titokban utána szaladt, és azt mondta neki, hogy hát éppen most érkezett két fiatalember ide az én uramhoz, hogy majd itt tanuljanak mellette, és nagyon szegények, és kérlek, adjál neki két öltöző ruhát, azt kéri a próféta. Na, számoljátok? Ugye ez egy hazugság volt, mert a próféta semmilyet nem mondott, oda sem ment két fiatalember, már lehet számolni a hazugságot, egy oda sem ment, kettő a próféta nem mondta, hogy kérjen. Hát a szíriai főember, nem tudjuk, hogy mit gondolt magában, de rögtön készségesen leszállt a lováról, és ott zsákokba adott neki sok mindent, és akkor azt mondta nekik a szolga, hogy, mert mondta, hogy még elkísérik őt, és viszik, mert hát egyedül nem tudná elvinni.